0: korán miattad vézel. Kapud alatt, hol buja nők árulnak rothadt dinnyét, itt éhezem én nap-nap után, s el nem mozdulok innét, amíg a sok fagrádicson föl nem kerültem hozzád. Abariendos Mária, borítsd szememre szoknyát. S lejött Mária. Lejött Mária, suhogott, mint a selymek, s rekedten szólt, ölej meg. Bezárt szemmel nézett reám, kínosan zárt öléből szent füst szállt föl a mélyből. Belém ártott a körmeit szennyes vézna húsomba, selyme csípőm súrolta, kivonszolt piszkos földje volt a Via del Pinónak, lent fügehéjé és tökmag. Lerántott forró keblein, kihasadt a ruhája, s én hanyat rogytam rája. Karolt a karja, mint a vész, s karolt két izmos lába. Fuldoklottam hajába, nyelve, mint piros narancs fogam közé úgy folyt be, s nyála a keblén folyt le, és ringott, mint a tengerek, és ringtam, mint a tenger, két égő acélhenger. És vég. És vége volt. Egy úr állt a balkonon, mely sötét volt és ódon, és harsány hangon kacagott, és Mária is véle, vajon még éle? Éle.
1: Ady Endre,

Büyükte Wanderersnacht. Über allen Gipfeln ist Ruhe. In Amüres du kommenden Hoch. Die Vögelein schweigen im Wald. Warte nur. Bald ruhest du auch. Vándor idola, tud Árpád fordítása. Immár minden bércet csend ül, halklomb, alig érzed, lendül. Sóhajt az éj, már búvik a berki madárka. Te is nem sokára nyugszol, ne félj. Kosztolányi Dezső fordítása. A sziklatetőn tompa csönd, elhal remegőn, odafönt a szél lehellete is. Madárka serebben a fák bogára, várj, nem sokára pihensz te is. Móricz Zsigmond fordítása. Ott nyugszik a csúcsokon a csend, és itt a lombokon alig leng szellő, ha sejted is. Az erdőn is hallgat a kismadár, várj csak, nem sokára már megnyugszol te is. Szabó Lőrinc fordítása. Csupa béke minden orra, sóhajni szinte a lombokon a szél, s megáll. A madár némán üli fészkét. Várj, a te békét sincs messze már. Vörös Sándor fordítása. Valamennyi ormon tág csend. Mindannyi lombon átkereng a gyönge szél. Madár nép gunnyad az ágra. Várj, nem sokára nyughatsz, ne félj.

a rabgúlya. Árva gúlya áll magában, egy teleknek a lábjában. Felrepülne, messze szállna, messze-messze tengerekre. Csak hogy el van meccve szárnya. Tűnődik fél lábon állván, elelunja egyik lábán, váltogatja, cserélgeti. Abban áll a múlatsága, ha belém újra kell. Szárnya mellé dugta orrát, messze nézne, de ha nem lát. Négy kerítés, négy magas fal. Jaj, mi haszna, bár akarna, kőfalon nem látni által. Még az égre fölnézhetne, arra sincsen semmi kedve. Szabad gúlyák szállnak ottan jobb hazába, de hiába, ott maradt ő elhagyottan. Várja, várja, mindig várja, hogy kinő majd csonka szárnya, s felrepül a magas égig, hol a pálya nincs elzárva, s a szabadság honja kéklik. Őszi képet ölt a határ, nincsen rajta gólyamadár. Egy van már csak, ő az árva, mint az arab, ki nem szabad, keskeny ketre címe zárva. Még a darvak hátra vannak, mennek ők is, most akarnak. Nem nézi, csak hallja őket, mert tudja jól ott fenn mi szól, ismeri a költözőket. Megkísérté egyszer-kétszer, nem bírná-e szárnya még fel? Hely, de hogy nem bírná szárnya. Csak ne volna hosszú tolla, oly kegyetlen megkuszálva. Árva madár, gúlya madár, sose nő ki tollad, ne várd. Soha többé fagyos télig, mert ha éppen nő is szépen, rossz emberek elmetélik. Eldorádó. Van egy ország, innét a nagy királyhágon. Kelletig van benne minden, az nem is kell, ami nincsen. Boldog egy nép, aki lakja, árnyékon a legyet csapja. Búzájától, mikor terem, dohossá lesz minden verem, s mind magának kell megenni, mert nem tudja hova tenni. Ha pedig nem termett elég, eladhatja mind vagy felét, bezzeg akkor van vevője, s jó hasznot kapar belőle. A kenyérre, a haszonra, melyet tele zsebje, gyomra, fel is önthet, mert az ecet, Isten bocsáss, ez ráfogás, a sok jó bor rajta veszett. Vagy ha nem bort, vizet óhajt, boldog ország, az se nagy baj. Egyet sem lép érte lába, felmegy a víz ablakába, vagy az Isten fellegéből, míg új háza fel nem épül, ingyen ömlik a nyakába. De ki bolond innék vizet? Bort ihatik, mégsem fizet, sőt, aranykor tért-e vissza, még fizetnek, amért issza. Részek fűvel, ha lefekszik, elhorkolhat holnap estig. Más kisöpri házatáját, el sem költi a gazdáját, más megfeji a tehenét, el sem viszi csak a tejét. Mindent más csinál helyette, úgy álmában, mint imette, s bízta másra, vagy nem bízta, mire ébred, minden tiszta, minden megvan, minden jól van, csak a borjú nincs az ólban. S minthogy tenni már nincsen mit, legfeljebb fejét vakarja, s száját tátja, ha akarja. Más után nem is képzelik, ott a száj túl mennyi telik. Úgyhogy a kéz és az elme szinte rozsdát kap heverve. Mert csak száj kell és nagy torok, hogy rendin menjen a dolog. Száj kell hozzá, hogyha raknak füstalapot légváraknak. Szájjal áldoz a közjóra az országnak, dús lakója.
Hát a hazád, azt pedig majd megeszik, úgy szeretik, mégse tettel, szájjal védik, pipálgatva örökkétig. És valóban, amely ennyi jó dohányt bír megteremni, méltó is a honnyavára, bátran kelni, szálpipára. De ki győzne mindent hosszan elsorolni, ami ott van? Az iszonyú boldogságot nyert ember sose lát. Aki Tamás a dologban is akarja tudni jobban, menjen oda, üssön tanyát, nem kérdik ott apját, anyját. Boldognak, boldogtalannak uraságot, földet adnak.

0: Kosztolányi Dezső, Európa.
1: Európa, hozzád feléd, befeléd száll szózatom. A század vakzűr zavarában, még mások az éjbe kongatva temetnek. Arsány ditüramban én te reád víg, jó reggelt köszöntök. Ó, ősi világrész, te régi, te rücskös, te szent, te magasztó. Lelkek nevelője, illatot és ízt szűrő, csodatévő, nagy homlokú, könyves, vén Európa. Ha mostoha is vagy, viaskodom érted, és verlek a számmal, és csókkal igézlek, és szókkal igázlak, hogy végre szeress meg. Kitéphet el innen, kitéphet el engem a te keveledről, nem voltam-e mindig hű, tiszta fiattám? Kölyök korom óta nem ültem-e éjjel lámpám sugaránál tanulva a leckéd, vigyázva, csodálva száznyelvű beszéded, hogy minden igéje szívembe lopódza. Már értik azóta az én gügyögésem, bármerre vetődjem, sok száz rokonom van, bármerre szakadjak, testvérem ezer van. Nem láttam-e Kölnben a német anyókát esőbe csoszogni, Párizsban a tündér francia leányok könnyű szökellését, Londonban a lardok hajának ezüstjét, s nem ettem-e itt a munkás negyedekben, családi szobákba lármás olaszokkal. Nem fájt-e velőmi a szlávok, a sápat szlávok unalma, a bánat aranyszín fáradt ragyogása. Mind édes enyémek a népek a földön. Kitágul a szívem, beleférnek együtt. Fogadjatok engem ti is szívetekbe, s ti távoli népek kürtösei költők, ereljetek értünk otthon a mi vélünk perlőkkel anyánkért, s mi tértetek majd itthon perelünk, hogy élhessen anyátok. Kiáltsatok együtt, Európa bátor szellemei költők, hogy gyáva vadállat bújik el a vackán, és vaksi vakondok fúr alagutat. Daloljatok együtt, fények, fejedelmek, szellem fejedelmek, hogy lélek a várunk, légvár a mi várunk. Ezt rakjuk az égi, kemény szeretetből, és légi szavakból. Kezdjetek előről építeni, költők, légvár katonák.
0: Karinti Frigyes, Barak.

Haza a magasban. Lehet idő, hogy emlékezni bátrabb dolog lesz, mint tervezni. Bátrabb újhont a múlt időkben fürkészni, mint a jövendőben, mint a jövőben, mint a jövendőben. Mi gondom, áll az én hazám már,

csak mond a szókat, mittől egyszer futó homokok, népek, házak Magyarországgá összeálltak. Dühöngő folyók kezesedtek, konok, bércek, ezt ne felejtsed, ha megyünk büszke szájjal vissza, mint várainkba, titkainkba. Mert nem ijeszt, mi csak ijeszthet, nem ölhet, mi csak ölne minket. Mormolj magadra varázsinket, kiásd az éjbe berzseninket. Míg a szabad mezőkön jártál, szedd össze pajtás, amit láttál, mit szívvel ésszel zsákmányoltál, vidám vitáknál, leányoknál. Mint Noé a bárkába egykor, hoz fajtát minden gondolatból, ábrándok árvult szerepét is, álmaid állat seregét is. Lapuljanak bár ezred évig némán, mint visszhang, ha nem kérdik, szavaid annál meglepőbbet dörögnek majd a kérdezőknek. Figyelj hát és tanuld a példát, a messze hangzóan is némát, karolva könyvem kebelemre, nevetve nézek ellenemre. Mert ha sehol is, otthon állok, mert az a való, mit én látok, akkor is, ha mint déli bábot, fordítva látom a világot. Így maradok meg hírvivőnek, őrzeni kincses temetőket, homlokon lőhetnek, ha tetszik, mi ott fészkelt, égbe menekszik. Áldozat.

külön világban és külön időben éltél be messze tőlem. Már vége, vége, már új idő, új rend van készülőben. Egy új teremtés, könnyű kezdet, susogja versenyt egymás mellett, egymást vidáman rábeszélve, két karóránk felé valant sötétbe. Mi egy ember, egy élet? Ó, tudom csak, kehelynyi külön korszak. Bevártam, várom, napunk, holdunk, egy égbolton bolyonghat. Fülelem, hogy a két szív melyet egy karban tartok, hogy felelget, hogy békül mióta egymáson, majd összetört, hogy egymásra találjon. Fölriadok egy ideje, mint pásztor apái minden pirkadáskor. Mit féltek? Éltem, féltem az éjjitól vagy elmúlástól. Gyúl kint a nappal, tele széjjel, nyájként mozduló eseménnyel. Kár már mi érhet, kérdem, mióta gondom tiéd felerészem. Nagy fényben alszom el, álmomban úgy szeretlek, múltamba is már beeresztlek. Gyerekkoromban jársz föl alá velem, ha est közeleget, nevetve ránc kézen anyámnak hívó szavára. Tán anyám vagy, ismerlek mosolyodban, forogok, heverek, végre megnyugodok.

látogatók, irok, bejön a halszag. Jó napot szól némán, orromba, tüdőmbe, egyenes szívembe köszönve. A tó kült, hogy vagy? Meg vagyok. Sürget az asztalon a munka, de nem dolgozhatom. Új vendég, gombaszag, a hegy mögötti erdő lép be az ablakon. Aztán fülig szerelmi lázban egy jegenye szinte dadog, egy szántóföld harsány vidáman tavaszra friss trágyát kapott.

venyige füstjével egy kémény, bőgve a szomszéd tehene, aztán a rét minden fűszála, ég minden fellege, s hogy testvérjen magyarázzák, hogy élni jó és kell s lehet, hogy szemem allig tartja vissza válaszomat a könnyeket. Lányommal a lépcsőn fáradt voltam, hadd ülök ide mellé.

Óceánok. Szabadabb lettem volna, bátra, büszkébb bizony már eleve, ha nekünk is Magyarországnak lett volna tengere. Ha kamaszként vágyjal tele elülhetek bár képzeletben nagy sziklás part meredeken, s alattam zengve, zúgva, élve, mint zöld erdő kék messzesége a végtelen. Tágabb, szárnyalóbb volna lelkem, ha legalább a gondolat megutaztat szűz szigetekben, hol nyártól nyárig süt a nap, és ami jó, minden szabad. A szűk szülő hazám, amelynek csak por, drócs, kőhatára van, csupán egy kis csücskén kiárad a mindenségbe, ha nyilást kap, határtalan. Rokon a kék víz és a kék ég, a kettős látkör összefor. Rokon a tág tér s a merészség, a mesetáj és az ifjúkor, a valaha s a valahol. Rokon a csöndes óceán s a másik, az a még csöndesebb, melyben szigetként nem Szumátra, hanem a föld, a hold, a Mars, a vad napleveg. Szabadság, messzeség, ha akkor a ti leckéteket kaphatom. Késő már előttem pohárbor őszi esti kőasztalomon, meg lent e pohár Balaton. Ez lettem én, fejem lehajtom, csak a konok szív sugja, ha fölállnál, állj föl, kiviláglik, ma sem ér neked csak bokáig e kis haza. Bejó volna, s befájsz fölöttem csillag bójákkal fényes ég, de szenvedve is nő a lelkem, ismerkedés, testvériség számomra minden messziség. Szűk magyar voltomnak, s hazámnak, s éveimnek gátja között, tőled vár népek óceánja, új utat e szív, s ha bejárta, új kikötőt. Vadludak. Kezdik az égen mértanukat újból a vadludak, illesztik hegyes szögbe lengve úszó vonalukat, hozzák együgy rajzaikat ismét a vadlibák, ősz riad félve föl bennem ma is még a kis diák. Szállnak a példák, a libegő ábrák, írja megint, s törli egy titkos kéz az égi táblát, kedve szerint. Készül ezredszer a rejtelmes képlet, szívem figyel, mint a tanyán rég többet ma sem értek, indulni kell. Menni anyámtól messzi más világba, ez volt az ősz, más leszel, mint mi, ott hagyni mi drága, szép, ismerős. Engedtem, mentem, s lettem, ami lettem, s szívem sajog. Fáj, hogy nem vagyok, bármi érthetetlen, ki nem vagyok. Írják a libák kijavítva gyorsan a jeleket, kágognak egyet, mint gyerekkoromban, s ellengelek. A Balaton. Zúg harsogató

0: Te o Phil Gautier. A művészet. Úgy. Szebb a mű, ha büszke formából kél elő, és küzd be. Vers, márvány, drága fű. Ne közd a léptet gúzsba, de szigorún vezesd, ó múzsa. Koturnust örcs, feszest. Fúj, ütemek lapossa, mint nagy papucs lötyög, tapossa száz kényelmes bütyök. Ó, szobrász! Kezed ujja a sárt, mely lomha lágy, ne gyúrja, ha szebbre leng a vágy. Zord márványt kalapácsosz, minőt karrára fejt, vagy párosz, szűz kontúrt méhereg. Vagy büszke vágyad vonza, szirakúza becses óbronza, kevélyrajzús kecses. Vagy finom gondú kézzel vésvén agát szívét, igészt fel Apolló arcívét. Festő, vízzel ne feste, a halk szín is mohón tüzesre izzék, zománc kohó. Szirént fess, testén tarka szeszéllyel csapkodát kék farka, s száz címer rajz csodát. Fesd hármas dicsgerezdel a szűzett gyermekét, s keresztel a bűnös föltekét. Elomlunk. Gőggel állván csak egy. A mű örök. A márvány arc él a rom között. S ha régi földbe rejtett vak érmet lel a pór, felejtett császárról hullapor. Az istenek is halnak, de híre sose vész a dalnak. Előbb lesz rongy az érc. Mintázz, csiszolj, faragját, hogy álmod lebbenő alakját lengje a lompakő.
1: Charles Baudelaire, Az utazás. Részletek. A kisdiák mereng mappán és tarka képen, s a mindenség neki, mint lelke éhe, tág. Ó, mi nagy is a föld a lámpák fénykörében, s ha már emlékezünk, mi kicsiny a világ. Egy reggel indulunk, és velünk teli tűzzel, és fájó dacdagaszt, s keserű vágyizen, megyünk, s a kószakedv táncos habokra űzel, ringatva végtelen lelkünk véges vizen. Van, akit futni kézt megutált hona szennye, van, kit bölcsője zord titka űz, s van olyan, ki csillagot figyel, s behult egy női szembe, s most vészes illatú kirkéjétől rohan. Hogy ne bűvölje őt állatta a boszorkány. Fut és teret iszik, fényt és égi parást, husába jégharaps, a réznap rája forván, lassan lemossa majd arcán a csókmarást. De igaz utazók, azok csupán kik mennek, hogy menjenek. S szívük, mint léggömb ringodább, kik bolygó végzetük sodrától nem pihennek, s ezt hajtják egyre csak, nem tudva miért. Tovább! Kikben száz alakot, mint a felhők szeszélye ölt a vágy, s mint újonc harcost ágyuk heve, vonz új és változó titkos kélyek veszélye, miknek még emberi nyelven nem volt neve.
2: Hely, fanyar lecke ez, leckéje az utaknak. Ma, tegnap, holnap és örökre a világ egyhangú kicsi hely, rossz ketrecet mutat csak, unalomsivatag fájó oázisát. Menni? Maradni jó? Maradj, ha tudsz te tűrni. Menj, ha kell. Van, ki fut, és van, ki sútba ül, s az éber és gonosz ellent le tudja gyűrni az időt. Jaj, de hány lohol szünetlenül bolygó zsidógyanánt. Apostolként rohannak, nekik már se vasút, se hajón nem elég az átkos bajvívó elől elfutni. S vannak, kik ott vívnak, ahol bölcsőjük a vidék.
3: Ám ha nyakunkra hág végül a gladiátor,
2: megint remélhetünk, kiáltva. Vár az út, s mint mikor kínai vizekre vont a bátor vágy, s néztük a habot, s a szél hajunkba fut, megyünk majd, vár reánk az árnyak óceánja, s mint ifjú utasé, szívünk friss lesz, s vidám. Hallga, figyeljetek az édes búzs danára, ez zengi. Erre mind, aki enni kíván lótuszt, mely illatos. Csodák gyümölcs születje, amelyre szívetek éhes itt vár csupán. Gyertek, halk s különös mámorral a szívekre, csak itt vár a soha nem szűnő délután. S a kísérteti hang mind ismerősebb, s hívebb. Holt piládészeink karja tárul ki ránk. Elektráthoz evez, itt megfrissül a szíved, zengi a nő, kinek térdét csókolt a szánk. Halál. Vén kapitány, horgonyt fel, itt az óra. Ó, untat ez a táj, halál, fel, útra már, bár várjon tintaszín, ég s víz az utazóra. Tudod, hogy a szívünk mégis csupa sugár. Töltsd bőven italod, üdítsen drága mérge, így akarunk, amíg agyunk perzselve gyúl, örvénybe szállani. Mindegy, pokolba, égbe, csak az ismeretlen ölén várjon az új.
3: Őszi évünk. Sötétség és hideg vesz körül nem sokára. Tündöklő nyaraink gyors tüze ég veled. Hallom kopogva hull már házunk udvarára a fa, s visszhangosan dördül a kö. Visszajön az egész tél belé. Vadrobotba gyúr dű és gyűlölet, undor és félelem, és mint a lemenő nap a sarki pokolban, vörösen ragyogó jégtönk lesz a szívem. Borzongva hallom, a hasábok hogy zuhognak. Ha vérpad épül, az sem áll íj hangokat. Lelkem torony, amely lassanként összeroskad, az ostromgép nehéz ütései alatt. S úgy tetszik, míg ez a kopogás sír alattam, hogy koporsót szegez itt valahol az ács. Ki lesz? Hogy siet? Tegnap nyár volt, ma ősz van. A zaj titokzatos, mint egy elutazás. Szeretem hosszú zöld szemeid ragyogását, szép gyönyöröm, de ma oly keserű vagyok, s nem szomjazom szemed, szobád, s a tűz varázsát, csak a napot, amely a tengeren ragyog. De azért légy anyám, szeress, hajolj szívemre, még ha rossz vagyok is, hálátlan, sűtelem. Szeretőm vagy, hugom, légy édes naplemente, vagy őszi glória tűnő életemen. Rövid szerep, a sír már les az áldozatra. Ó, vond öledbe, vond, s ölelt homlokom át, hadd élvezzem fehér s forró nyarunk siratba az őszutó szelíd és sárga.
2: Az idegen. Kit szeretsz te legjobban, mond, titózatos ember? Apádat, anyádat, bátyádat, vagy a hugodat? Se apám nincs, se anyám, se bátyám, se hugom. Barátaidat? A szónak, melyet használsz, mindmáig ismeretlen maradt előttem a jelentése. Hazádat? Nem tudom, melyik szélességi fokon fekszik. Ilyet. Szívesen szeretném. Csak lenne istennő, és halhatatlan. Az aranyat gyűlölöm, ahogy te Isten gyűlölöd. Mit szeretsz hát, különös idegen? Szeretem a felhőket. A vonuló felhőket. Ott. Messze. A csodálatos felhőket.
3: Le Comte de Lille az oroszlán halála.

Letézem a lantot, nyugodjék. Tőlem ne várjon senki dalt. Nem az vagyok, ki voltam egykor. Belőlem a jobb rész kihalt. A tűz nem melegít, nem él. Csak mint reves fáé, világa. Hová lettél, hová levél, ó lelkemi fiúsága? Más ég hintette rám mosolyát, bársony palástban járt a föld, madár zengett minden bokorban, midőn ez ajak dalra költ. Fűszeresebb az esti szél, hímzettebb volt a réti rága. Hová lettél, hová levél, ó lelkemi fiúsága? Nem így, magánosan daloltam, versenyben égtek húrjaim. Baráti szem, művészi gonddal függött a lantos ujjaim. Láng gyúlt a láng gerjelminél, és egyé fonódott minden ága. Hová lettél, hová levél, ó lelkemi fiúsága? Zengettük a jövő reményt, elsírtuk a múlt panaszát. Dicsőség fényével öveztük körül a nemzetet, hazát, minden dalunk friss zöld levél gyanánt vegyült koszorújába. Hová lettél? Hová levél, ó lelkem ifjúsága? Ó, látni véltük sírjainkon a visszafénylő hírt, nevet, hazát és népet álmodánk, mely örökre él, s megemleget. Hittük, ha illet a babér, lesz, aki osszon, mint hiába. Hová lettél? Hová levél, ó lelkemi fiúsága? Most árva énekem mi vagytok? Elhunyt daloknak lelketán, mely temetőből, mint kísértet jár még föl a halál után. Hímzett virágos szemfedél, szó, mely kiállt a pusztaságba. Hová lettél? Hová levél? Lelkemi fúsága. Letészem alattat. Nehéz az. Kit érdekelne már a dal? Kiörvend, fonnyadó virágnak, miután a törzsök kihal. Ha a fa élte megszakad, egy percig éli túl virága. Oda vagy, érzem, oda vagy.

0: az élet egy pivornya. Inni kell, ha rád jön sorja. Az örömből, búbánatból, karcos borból, kézamatból inni hosszút és körömre, kedved búra, bút örömre, sok megissza vad őszintén, egy-kettő vigyázva, mint én. Kivel egykor én mulattam, többnyire már pad alatt van. Én, ki a mámort kerültem, helyt maradék, hol leültem. De ha végignézek romján, oly sivár dúlt etti vornyám. Miért nem ittam úgy, hogy jó rég én is a pad alatt volnék? Mi vagyok én? Mi vagyok én? Senki pál, egy fájó gép, mely pipál. Az agg színész.
1: Ki ez, aki most itt jár egyedül? Roskat vállakkal, mindenkit kerül. Zúg utcák sarkán túl oda kiér, ahol nincs más, csak fáradt esti szél dobol a bomlott szálú idegen. Ki ez a riadt szemű idegen? Gyilkos, bolond, vagy kocsmából kivert részeg, akit csak az útszéli kert magános kazla fogad éjrebe? Vajon milyen lehet az élete? Tudom, volt ő is mosolygó gyerek. A sors bántotta, vagy az emberek. Ki volt? Hol? Merre bolyongott előbb? Imádkozott-e és csókolt-e nőt? Kórház, csapszék, vagy börtön otthona? Hova tántorog az éjben? Hova? Emlékek űzik, bűn, bánat, nyomor. Ki ez, ki most mellettem kóborol, az árnyamtán, mely utamra fagyott? Ki ez? Nem én. Ugye nem én vagyok.

ideiglenes lakos, a 20. század 4., 5., 6., 7. emeletén alulírott vagyona még 30-40 év, kamatok, infarktus, vélt véletlen, ki tudná, vagy szándék, elborult. Alulírott, egyelőre bejelentve ott, ahol köröztetni fogja előbb-utóbb elmúlás ő felsége, és lefoglalja majd Ingóver sorait. Alulírott, külföldi bolygókon honos rokonait tudakozván, alulírott, született júliusban, elkárhozott minden évszakban, alulírott, még mindig félúton, és félúton tán mindörökké. Alulírott, szolgálatos a tájon, ahol tintatóban béka hangol, sás sötétség sustorok, csillagokat csördítenek, láthatatlan ostorok, alulírott, ki szólott nagy kiáltván, hiszek, uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Alulírott, megutálván a föltámadás szadizmusát, alulírott a 20. század 7. s a 7. század 20. emeletén egyszerre, ideiglenesen, alulírott, kinek fejére láthatatlan csillagokról hull látható ezüstkorom, alulírott, éjjeli őr egy tört ezüstkoron, amely majd beolvasztódik alulírottal együtt. Alulírott, aki nem írt alá szerződést se a régvoltakra, se a sose leszre. Vagy volna valami gentleman's agreement, amelyről az érdekeltek se tudnak. Jól vagyunk eleresztve. Alulírott, álomba lassudó rettenettel, nem tudván, mennyire kelendő portéka a jövendő. Alulírott, alulírott, ideiglenes, ideiglenes mindörökké. Meghallgatván a végítélet trombitáját, Onegger dallam volt talán. Alulírott, rovásán több millió halállal, születéssel, átmenettel, alulírott átmenet remény s rettenet közt, alulírott ideiglenes, ideiglenes mindörökké, alulírott a 7., a 20., az 1000., milliómodik halál és millió egy születés súlya alatt, alulírott, alulírott. A fájdalom már földig ér. Nyugodt vagyok, mint a holtak, akiket már születésük helyért is megzsaroltak. Én nem tanultam történelmet. Sorsom maga történelem. Gyermekkorom olajnyomat, a bujdosó fejedelem. Honfoglalásom, káromkodás! Nem állok sorba alázatért. Nyugodt vagyok, mint a holtak, mert a fájdalom földi. Megvámolt testemre tetoválva a jel, faltól falig lépett verslába sorsom. Homlokok cellái világítanak elvérző országutakon. Hűségem 12 jegenye. Munkába menet kihúzom magam, mint a széllel szembe gyalogolók, kendőben kenyér, szalonna, hagyma. És jönnek a szekéren szülők,
Jön a jövő szalmazsákon a sárban, kékpettyes kötényben megháborodott bányászanyák fiúk után kiabálva, ablakon benéző farkasok, drótra fagyott mosott ruha, piros téglásfadú konyhában József Attila árva verse. Gyermekkorom, gyermekkorod, akasztottak erdejében, kiűzöttek méhében forgó, megvámolhatatlan magzat, koraszülött forradalom, Európa elékített gyerek! Csalánnál nőttem, káromkodássá. Kútba lököttek ingét hozom,

fénybogarak hidegzöld tűzben bolyonganak ártatlanul. Most álmodja meg az aviatikát Leonardo. Jajong a fülemüle, a tojásba most fogan az ének. S szólott Leonardo, mindaddig a talajtól elszakadásunk nem lesz, amíg a tervelt repülő denevérhez hasonlatos. Évan pedig, ez világos, fekete, mint a pokol. S Kassák Lajos, jeru-jeru, Zsálem felé gyalogol. Minden virradat lezárva, minden szájon csönd honol, minden kurva most a nyíló pénztárcák iránt farol. Ím az emberi mi voltról, csak a buksza szavatol. Fényreklámoktól a város apokaliptikus ol. Szólott vala Leonardo. Kireformál, zikapor, madárra vagy denevérre, ezt döntse el a kor. Lépj a dolgok lényegére, minden kitetszik ahol. S Kassák Lajos, jeru-jeru, Zsálem felé gyalogol. Kassák Lajos naponta begyalogol Jeruzsálembe. Kassák Lajos a nagyipar fekete listáján. Szúrnak a hegykek betűk, susognak a sök lázadást. A Lajos se a viccapokból kivágott. Sötét a Lajos, mint a gesztenye, tömör és megvesztegethetetlen. A külvárosi Lajki sötét és gépolajszínű. És Kassák Lajos naponta begyalogol a szent városba, s megáll a redakciók előtt a kapu alatt. Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ingyen, ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőt. Mit cselekedtetek, uraim, uraim, betonvezérek? Íme az ige közkincs lett, ha hazug is, hamis is. Íme a hazugság is megvilágosít, a hülyeség is lázít. Íme kinyílik egy elme, s ha nincs más dolga, ítél. Íme, aki a pusztából feljő, a lenyiratlan, a megvehetetlen. Muszájból él úgy akár az égmadara. Íme, aki a gép kalapács alól kimászol, és szépen osztályozik. Azt mondja, ez az ég, ez a föld. Megérinti az automatát, de se pénz, se tejet belőle nem fej. Megérinti a betont, és visszarúg a beton. Az ő kezét, gömbvas csináló, szerkezet csináló kezét megüti, megvágja a kisajátító világ. Akkor pedig elkezd nevezni. Ősember módra nevet ad a kőnek, a fának, az épület elemeinek, a szerkezeteknek, a finom angol szöveteknek, az almának, a szerelemnek, mindennek lőn akkor szörnyű neve, mert nem úgy hangzik ez, nincs, nem úgy, hogy a másé, ez a név úgy hangzik, s visszhangzik, miért nem a miénk? Éjjel a város szuszogása fölött ott áll Kassák, mert nem kell kipihennie az egész napi robotot, és ihol a házak, a szobák, a tárgyak, a kirakatok, a gépudvarok, a tányérgyárak, meg a húsok, meg az elevenhúsok, barmok, visító, disznók betelnek az új névvel, és fölindul minden, de föl is utálkozik minden. Régi nevét leveti, kihánya, lefejti, leszallagozza, és üvölti minden, az új nevet, a szörnyűséges, gyönyörűséges nevet. Madárrikoltás, rontás, hajnalra megérő sikoltás, ez a miért eleven kés? Az éjszaka járók Kassák a fekete posztóból a reggelt kihasítja nekünk, s egyszerre fölszáll minden. Még üzemel a börtön, a kaszárnya még pillogat kender magos ablakaival, de két oldalt rozsdaszín tollazat nő a falakból, megemelkedik négyzetes, kipotyognak a boldog kis katonák. Mondja Lajos, mi az ember?
miért lakol meg, ha lakol? Mitől Krisztus, Jézus Krisztus? Mitől Lator, a Lator? Miért vétő, az önvédő? Miért kedvelt a védtelen? Mire báró, ami káró? Kit véd a történelem? Miért lesz fertő a szűz ájer? Miért zabál meg a kenyér? Mitől hóhem, ami frájer? Madár-e, az denevér? Mondja, uram, miért vagyunk mi apolitikus akol? Skassák Lajos, jeru, jeru, Zsálem felé gyalogol. Jaj, mi nekünk, ha nem ismerjük erőnket. És amikor megismerjük erőnket, ezerszer jaj nekünk. Minket csak a háború tud megemészteni. Tömegeink ríva fölkelnek a cafrangos vagyon erőszak tétele alól. Jaj, milyen gyönyörű lenne a mi fiatalságunk, a lenyíratlan hajú, lebírhatatlan erejű. Kezére, lábára, mikor ránéz esztendei vagyonára, mikor a bankó susogással már nem közösül, mert sár arany haja, éveinek aranya, egymás között megosztva bibliai szapora. S jaj, mi nekünk, ha a pénz megismeri erőnket. Minket csak a háború tud megemészteni. Mondja, Lajos, mik a harcok? Mondja, kit éltet a vér? Mondja, béke-e a munka? Madár-e az denevér? Maga tudja, mi a haza, s kiké a hazai kegy? Annyira tudja, hogy értük a csatába el sem megy. Tudja, a fül nem füledzik, nem orrodzik meg az orr, s koldusbottal jár a falá. Maga nem lesz matador. Éj van, éje bevetésnek. Szimfóniánk a pokol. Öröm, bűvös, égi, szikra. Gránátrózsává omol. És Kassák Lajos naponta begyalogol Jeruzsálembe. Susogják, miért nem hajt ez az ember? Miért nem üzletel? Miért ír? Mit ír? Miért csikorog a foga, mint aki álmodik szörnyűt? Miért nem aluszik? Miért néz? Miért rám néz? De mintha látna levegőt. Kivele az életből? Döföli a trágárul felhasznált muzsika lapjaidat, tiszta lapjaidat. És akkor, ó, akkor föl kell a pihenő madár, és elszáll a madár, és Kassák Lajos naponta be-de begyalogol, de kifordítják, de befordítják a beton felé, falra mázolják, beszélnek róla, ítélnek felőle. Te vérlakkos, te velocipét kerekes, te ilyen-olyan, te begarazsírozott, te kiguligáztatott, te garagura, te tideldúdeldej, deus ex machina! Miből él a bús masinista, ha egyedül hengereli a műutak rengetegét? A történelmi lóra se fért föl minden történelmi osztály. Hát még az autóülésre, ahol terpeszkedni lehet. Nyomni a gumidudát, ami arra, amire hasonlít. Cicire gondolnak a férfiak, de viszont a nők. A szántóföldek, betonmezők között a vadállat nem vonul el, nem szüli meg kicsinyeit, a táplálék elosztására virágzik egy jeles vadkert, mi pedig kipusztulunk. A dogma nem akadály, noha meg vagyon írva, inkább fejlesszük, mint sem kipusztulni hagyjuk. Lajos, maga még jó lábakat örökölt,
A mi visszereinkben a trombózis fázisai hatnak. Maga önműködő. Mi pedig megműtetünk. Minket gyújtanak, folytanak. Noha a szövétnekről meg vagyon írva, gyújtatlan, gyulladjék, oltatlan, aludjék, és így az éjben tündököljön bár csillagtejében. Madár-e, az denevér! Mondja Lajos. A profánok. És a proféták közege. Miért nem vonja kebelére? Mert tükröt tart, igaz-e? Tudja, miért tejel a prosztó? Miért kegyes a kegyszeres? Miért mosolyog a pörosztó? S a maposztó miért feles? Tudja, miért ló a poroszló? Miért keres a felperes? Tudja, miért hízik a disznó? Tudja, mi a végleges. Minden korban van egy korszer. Ez újít, vagy kiherél. Mitől korszerű az óvszer? Madár-e, az denevér. Szent a maga tót kalapja. Szent maga, méltó alap. Maga gond és gondolattő. A többi csak faszkalap. Sípok, sipolyok, síkok, sikolyok. Sávok, sávolyok, súgok, sugarak. Útak, utazok. Szállok, szaladok. Hálok, haladok. Nyűvek, nyüvetek. Sírok, siratok. Ronyszedő kocsi katasztrófája. Felborult luxus rongy förgeteg. Színes rongyhavazás. Rongybarikádok, rabomobilokban a benreket csizmalopók, munkaruha eladók, robotgépek eleganciája, vascsőr, vaspata, vascsőr, madár-e noha, és madár-e noha, és noha, mert ha a zsúrkiflik végén kibújnak a fullánkos puskák, e szuronyok ellen mondhatod-e tovább, csak tovább? Elegáns kutya, elegáns ajándék, világgyőztes szülőktől. Kávéházba bemehet, de anyádat oda soha. Elfárad az újságpapír. A betáplált hullámpapagályok gyöngyszemei lassan kihúnynak. Alkonyat, alkonyat, megszégyenül a munka, mert nem bírja, mert az Isten se bírja. Én meghalok, hazám, s a tömbök, a vázak, föltalált gigászok, a betonkonkrét parabolái, szégyenvörösben. Hazám, hát nem kell? Hát persze, hogy nem kell, te hülye. Mégse lesz magából reménytelen szerelmes, soha. A tisztaság vizével naponta szájból keresztel, de a hitványakat lehugyozza, mivel rendszerető. Mondja Lajos, mi a közjó? Miért nem nől velünk az ing? Vagynak noha szentjeink és papi fejedelmeink. Mondja, 8 millió elszúrt, miért csak magának kotol? S lesz eképpen a sok egylét, egy kollektív rabomol. Miért oly kelendő a lencse, s népszerűtlen a babér? Miért adódik el az áldás? Miért adunk ezret hatér? Minden, amit föltaláltak, miért, hogy megszégyenül? Miért rohad a tudás fája, szedve is szedetlenül? Édenkertből jussolhatnánk, részünk mégis a pokol. S Kassák Lajos jeru-jeru, Zsálem felé gyalogul. Távol Újpesten egy citera fejű öregasszony
eledelt készít a fiókba. Bizony a Lajos anyja nem hagyja kipusztulni a fiút. Halál aratáskor dolgozik a szemfödél gyárban. Törött flitter a kontjában, ősz hajában gyászvonalak. Csupa ragyogó gyász, a gazdag gyászok szemete, az újpesti pompa. Ott ragad a költő könyökén is, a stoppolás birkadatán. Már haza kéne menni az angyali földre. Mit hoz a férfi a kávéházból? Mit hoz haza? Pénzt bizonyosan nem, de a csikóhúslevest megeszi. Lerakja magát az ágyra, a drogista ágybérlő helyére. Csupa szappan pacsuli a szoba, rózsaszín illat keverék. De a kiszellőzött szobában nagy locsakodással mosdani lehet laborban. Csönd, egyenlő dinamika. Éljen a víz tisztája, amilyen már soha nem lesz. Teli képlettel a szoba, a szemétlapát is négyzetre emel. Éljen a mi mosdóvizünk, amíg nem válik vérré. Éljen a mi törülközőnk, amíg nem lesz forrunk, amíg nem lesz forró lobogós. Éljen, ami kibocsát tisztán, s visszafogad patyolatozva. Éljen, ami tisztít minket, s amit mi fölemelünk. Ide az angyalföldre, a Lajos hozza a miértet, s a mindennapi miértet add meg nekünk ma. Manifestum. Koldusé ima, zsoldos kapja bért. A miénk, a mindennapi miért. Sikolyáért essék, ha felszögeznek. S Mária, ne köpje le a keresztet, ám ne vérezzünk el a gondokon. Kell, ámen helyett, a gondolkodom.

áruház Európában. Felhőkarcoló zengés, fegyelem és kilengés. Áruház, magyar részleg, ahol sodródva élek. Vehetek ernyőt, cipőt, láthatok bábut, férfit, nőt, s élünk ernyősen, cipősen, halála ismerősen. Áruház, magyar részleg, körben a kozmosz, népek, totális álmú térség, belül néptükörőrség, torzító tükörszerelme. Mindig gyanús vagy benne, mindig meglopnak benne, mindig elvérzel benne. Áruház, magyar részleg, kísérlet, kudarc, kísérlet. Mindegy forrongva, kérve, ha végül kalaplevéve, hősként kimentől kisebb, rajtad katonás rossebb, rád nő a mohó, a gyáva, a féreg monarchiája, vakhittel vagy anélkül, de vasököllel végül. Áruház, magyar részleg, jövőtlen örök élet, minden tudással páros, tudásunk is halálos, almáját halva ettük, értelmét is felettük, ki se űzettünk érte, izzunk édenbe vésve, civilben is vigyázban, vakbolygók halmazában. Áruház, magyar részleg, mennyi szerelmes lélek, históriások, hősök, kivágott nyelvű regősök, csöpp csillag, csöpp merénye, magyar versz és esélye, kürtszó, kirakat, zárvány, koldus kapuszi várvány, idegennek betérő, sose jön el a kérő, s ha ki vérünkből sarjad, tüzes trónusra hervad, s igézünk halálra váltan, sok szívű Európában. Áruház, magyar részleg, tető, alap, tenyészet, felhőkarcoló zengés, fegyelem és kilengés, ragyog tengelyre szedve, épült a félelemre, civilben is vigyázban, áruház Európában.

Reskó a szolgafalra. Isapor és hamukor, nem az égbolt, csak a boltja. Halálba űzik a hőst, a gyávát a hatalomba. Nem a csillagközi por, de a lélekközi banda. Poront cár pormarkában a titkos értelmű bomba. Jaj a sivatagi csók, jaj a megemésztő szolga. Merre hajtsuk a csikót? Halálba vagy hatalomba. Égi lovas buktató, kozmikus törpe, te ronda. Halálba űzöd a hőst,

ne becézzék a nagy sikolyt végső derűvé. Életünket a halál síkján. Legyen vadász a vadász, trakta a trakta. Legyen a bundás az, ami vadonnak vadja. Szügyben golyó, ebek nyomon, ez a hű ábra. Jöjjön el a misztérium világossága. Lehessen a vadak jegyében rohanni árván. Őriz minket a gyalázat galaktikáján. A nagy hadiúton. A nagy hadiúton. A nagy tengeri hadiúton. Az éj alapoz és a hold betonoz. A nagy hadiúton. A nagy tengeri hadiúton. Mérföldes széles végtelen. Vitézek járnak azon. A hold hűvöse gyújtogat emléktelen homlokukon jelet, hogy fegyvertársra leljenek a nagy hadiúton, a nagy tengeri hadiúton. Öklükön öreg kokárda, akár a sólyom, egy eszme alvat ragyogása, és a fegyverek. Sisakjuknál a fény moha, s évelő holdviola, s az eszme alvat ragyogása öklükön terjegett. Angyalhaj felhőkön a hold átsajog ringatagon.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Robotálmok. Időszámításunk szerint 2055. Az elmúlt éjjel álmodtam, mondta LVX1 nyugodtan. Susan Kelvin nem felelt, de ráncos, bölcsességtől és tapasztalatoktól öreg arcán, mintha végigfutott volna valami mikroszkópikus méretű hullám. Hallotta? Kérdezte Linda Resch idegesen. Az történt, amit előre megmondtam. Linda alacsony volt és fiatal, a haja sötét. A jobb keze kinyílt, aztán összezárult, megint kinyílt. Kelvin bólintott. Elvex, mondta halkan. Légy szíves, ne szólalj meg addig, amíg nem mondom ki újra a neved. Semmi válasz. A robot úgy ült a helyén, mintha egyetlen fém darabból öntött szobor volna, és várható volt, hogy egészen addig így marad, míg meg nem hallja a nevét. Mi a kompjútere jelszava, Dr. Resch? Kérdezte Kelvin. Akár ön is beadhatja, ha így kényelmesebb. Szeretném megvizsgálni a pozitronikus agyszerkezetét. Linda keze megrebbent a billentyűzet fölött. Megszakította, majd újra indította a feldolgozási folyamatot. A monitoron egy aprólékosan kidolgozott ábra jelent meg. Kérem, engedje meg, hogy belenyúljak a számítógépébe, mondta Kelvin. Resch egyetlen hang nélkül apró biccentéssel adta meg az engedélyt. Mi sem természetesebb ennél. Ugyan mit is tehetne ilyen helyzetben egy hozzá hasonlóan új robotpszichológus, aki eleddig még semmit sem bizonyított be? Ki mondhatna ellent az Eleven legendának? Susan Kelvin lassan, alaposan áttanulmányozta a monitoron megjelent ábrát. Körbeforgatta, lejjebb húzta és feljebb csúsztatta, aztán hirtelen beütött a billentyűzeten egy parancssort. Olyan gyorsan mozgott a keze, hogy Linda nem látta, mit ír be. Az utasítások hatására az ábra felnagyítódott, és közben megmutatta egyik, korábban elrejtett részét. Susan Kelvin folytatta a munkát, göcsörtös ujjai fáradhatatlanul csúszkáltak a billentyűkön. Az öreg arc meg sem rezdült. Úgy tűnt, mintha Kelvin elképesztően bonyolult számításokat végezne a fejében, miközben az ábra változásait figyeli. Linda elgondolkozott. Így egyszerűen lehetetlen volt elemezni az ábrát. Ehhez a munkához minimum egy kézi komputer kellett. Az öreg hölgy azonban csak a szemét és az agyát használta. Vagy lehet, hogy mini számítógépet ültettek a koponyájába. Vagy talán az agya tényleg képes ilyen feladat elvégzésére azután, hogy az elmúlt néhány évtizedben gyakorlatilag más sem tett, mint hogy tanulmányozta és analizálta a pozitronikus agy felépítését. Lehet, hogy éppen úgy érzi a struktúrát, ahogy mondjuk Mozart ráérzett művei alaptételeire. Mit csinált Resch? Kérdezte Kelvin nagy sokára. Linda kisé idegesen válaszolt. A fraktális geometriát alkalmaztam.
1: Azt látom.
0: De miért? Mert erre korábban nem került sor. Arra gondoltam, hogy az így kialakuló agyszerkezet talán minden eddiginél bonyolultabb, az emberi agy felépítéséhez hasonlóbb lesz.
1: Konzultált valakivel, vagy a saját feje után ment?
0: Nem konzultáltam, a saját ötletem volt. Kelvin hosszan a fiatal nőre merett, a szeme elhomályosult.
1: Ehhez nem volt joga, mondta végül.
0: Resch, kinek képzeli magát, hogy engedély nélkül belevágott ebbe a dologba? Erről még én magam is kikértem volna mások véleményét. Attól féltem, hogy nem hagyják végrehajtani a kísérletet.
1: Igen, valószínűleg leállítottuk volna.
0: Tehát, Linda Resch hangja elcsuklott, de erőt vett magán. Tehát most kirúgnak?
1: Valószínűleg, mondta Kelvin.
0: Vagy előléptetik. Attól függ, mi lesz a véleményem azután, hogy átnéztem ezt az egészet. Talán le akarja állítani el? Linda Resch kis híján kimondta a nevet, amelynek hatására a robot aktiválódott volna. Szerencséje volt, időben észbe kapott, és így nem követett el újabb hibát. Ebben a helyzetben nem engedhette meg magának a melléfogás luxusát. Persze az is elképzelhető volt, hogy a történtek után teljesen mindegy, mit enged meg magának.
2: Szóval le akarja állítani a robot működését?
0: Eszébe jutott valami, amit eddig is tudott, de ami csak most gerjesztett benne döbbenetet. A nagy öreg, Susan Kelvin elektronpisztolyt tartott magánál. Dr. Kelvin minden eshetőségre jó előre felkészült.
2: Majd meglátjuk, felelte Kelvin.
0: Egy robot túlságosan drága dolog ahhoz, hogy csak úgy egyszerűen leállítsuk. De hogyan lehetséges az, hogy álmodott? Az ön által elkészített pozitronikus agy szerkezete meglepően hasonlít az emberi agyéhoz. Az emberi agynak szüksége van az álmodásra, a reorganizáció érdekében, valamint azért, hogy idéglenesen megszabaduljon a működését zavaró tényezőktől. Elképzelhető, hogy ennél a robotnál is hasonló szituáció idéződött elő. Megkérdezte tőle, hogy miről álmodott? Nem. Amint kijelentette, hogy álmodott, azonnal idehívattam önt. Nem akartam egyedül megkezdeni a jelenség vizsgálatát. Kelvin arcán átsuhant egy egészen halvány mosoly. Tehát léteznek bizonyos határok, amelyeken nem lendíti át a vakmerősége. Ennek örülök. Sőt, egészen megkönnyebbültem tőle. Jól van. Akkor derítsük ki közösen, miről is van szó. Kis szünetet tartott, majd éles hangon felkiáltott. Elvex! A robot feje könnyedén az irányába fordult. Igen, Dr. Kelvin. Honnan tudod, hogy álmodtál?
2: Éjszaka történik, Dr. Kelvin, amikor sötét van, felelte Elvex. Hirtelen fény támad, bár egyetlen fényforrást sem érzékelek. Olyan dolgokat látok, amelyekkel nincs valóságosnak értékelhető kapcsolatom. Hangokat hallok, furcsán reagálok. Amikor átkutattam a szótáramat, hogy megkeressem ennek a történésnek a kifejezésére leginkább alkalmas szót, rábukkantam az álomra. Miután elemeztem a szó jelentését, arra a következtetésre jutottam, hogy álmodom.
0: Kíváncsi lennék, hogyan került elő a szótáradból az álom szó. Linda intett a robotnak, maradjon csendben.
2: Én tápláltam belé egy emberi szókincsbázist, mondta. Arra gondoltam.
0: Ó, tehát gondolkodott is, szólt közbe Kelvin.
2: Meglep. Arra gondoltam, szüksége lehet erre az igére. Tudja, vannak olyan kifejezések és szólások is, mint például álmomban sem hittem volna, vagy erről még csak nem is álmodtam, ilyesmit.
0: Milyen gyakran álmodsz, Elvex? Kérdezte Kelvin.
2: Minden éjjel, Dr. Kelvin. Azóta, hogy tudatába kerültem létezésemnek.
0: 10 éjszakáról van szó, jegyezte meg Linda idegesen. De Elvex csak ma reggel tett róla említést.
2: Miért csak ma reggel szóltál, Elvex? Mert a mai reggelig nem vált meggyőződésemmé, Dr. Kelvin, hogy valóban álmodom. Eddig azt hittem, valami aprócska hiba keletkezett pozitronikus agyam szerkezetében. Megvizsgáltam magam, de nem találtam negatív jeleket. Ekkor arra a következtetésre jutottam, hogy álmodom.
0: És miről álmodsz?
2: Nagyjából mindig ugyanarról, Dr. Kelvin. A részletek persze mindig mások, de mindig egy olyan helyet látok, ahol robotok dolgoznak.
0: Robotok, Elvex? Robotok és emberek?
2: Álmomban egyetlen emberi lényt sem látok, Dr. Kelvin. Legalábbis eleinte soha. Csak robotokat.
0: És?
2: Mit csinálnak ezek a robotok, Elvex? Dolgoznak, Dr. Kelvin. Látom, hogy némelyikük a föld mélyén működik, és bányász munkát végez. Vannak, akik forró helyeken vagy sugárzásban dolgoznak, mások pedig tenger alatti gyárakban.
0: Kelvin a fiatalabb nőre nézett.
2: Elvex még csak 10 napos, és egészen biztos vagyok abban, hogy egyetlen pillanatra sem hagyta el ezt az állomást. Honnan tud ilyen részleteket a robotokról? Linda vágyakozó pillantást vetett a székre, szeretett volna leülni, de mivel a nagyöreg állt, ő sem foglalhatott helyet. Fontosnak találtam, mondta erőtlenül, hogy Elvex tudjon a robotikáról és annak a világban elfoglalt helyéről. Arra gondoltam, hogy megfelelő lesz a felügyelő munkájának elvégzésére ezzel az új aggyal. Mármint ezzel a fraktális aggyal? Igen.
0: Kelvin bólintott, és a robot felé fordult.
2: Tehát mindezt láttad. A föld alatti helyeket, a tenger alatti üzemeket, és gondolom az űrt is.
0: Láttam robotokat, amelyek az űrben dolgoztak, válaszolt Elvex. Mindent láttam, amiről most beszéltem. A részletek állandóan változtak, ahogy egyik helyről a másikra pillantottam. Ebből arra következtettem, hogy az egész nincs kapcsolatban a valósággal. Ebből pedig azt a következtetést vontam le, hogy álmodom.
2: Még mit láttál, Elvex?
0: Láttam, hogy a robotok mindegyike keményen és nagy figyelemmel végzi a munkáját. Odafigyeléssel és felelősségtudattal, ami nagyon kifárasztotta őket. És szerettem volna, ha megpihenhetnek egy kicsit.
2: A robotok nem fáradnak el, mondta Kelvin. Nekik nincs szükségük pihenésre.
0: A valóságban tényleg ez a helyzet, Dr. Kelvin. Én azonban most az álmomról beszélek. Álmomban úgy láttam, hogy a robotoknak valamilyen módon meg kell védeniük önmagukat.
2: Most a robotika 3. törvényét idézted? Kérdezte Kelvin.
0: Igen, Dr. Kelvin.
2: De nem pontosan. A 3. törvény ugyanis így szól. A robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az 1. és 2. törvény előírásaiba.
0: Igen, Dr. Kelvin. A valóságban tényleg ez a 3. törvény, de álmomban az utasítás már a 6. szót követően befejeződött. Álmomban a 3. törvény szövege egyetlen szóval sem utalt az 1. és 2. törvényre.
2: Ettől függetlenül ezek is léteznek, Elvex. A 2. törvény, amely erősebb a 3., a következő. A robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az 1. törvény előírásaiba ütköznének. Ebből az következik, hogy a robotoknak teljesíteniük kell a parancsokat. Elvégzik a munkájukat, ahogy te is láttad. Készségesen és minden zúgolódás nélkül dolgoznak, és nem fáradnak el.
0: A valóságban tényleg nem, Dr. Kelvin. Én azonban az álmomról beszélek.
2: Az 1. törvény, Elvex, amely mind közül a legfontosabb, így hangzik. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.
0: Igen, Dr. Kelvin, a valóságban. Álmomban azonban nem létezett sem az 1. sem a 2. törvény, csakis a 3., amely így hangzott. A robot tartozik saját védelméről gondoskodni. Csak ez az egyetlen törvény létezett.
2: Álmodban, Elvex.
0: Álmomban.
2: Elvex.
0: mondta Kelvin. Ne beszélj és ne hallj, míg újra ki nem mondom a neved. A robot ismét élettelen fémtömbbé változott. Kelvin a fiatalabb nő felé fordult. Nos, doktor Rash, mi a véleménye? Linda elkerekedett szemmel nézett rá. Érezte, hogy a szíve eszelősen kalapál. Doktor Kelvin, ez megdöbbentő. Fogalmam sem volt erről, álmomban sem fordult meg a fejemben, hogy ilyesmi lehetséges. Én sem gondoltam rá, bólintott Susan Kelvin. Ahogy más sem. Önnek sikerült létrehoznia egy olyan robotagyat, amely képes álmodni. Ezzel az egységgel önnek sikerült fényderíteni a robotikus agyak egy olyan oldalára, amelyek egészen addig rejtve maradtak volna előttünk, míg az első komolyabb gondok nem jelentkeznek, míg a veszély akuttá nem válik. De ez lehetetlen, mondta Linda. Csak nem azt akarja mondani, hogy a többi robot is hasonlóképpen gondolkozik. Ha az emberekről beszélnénk, akkor most azt felelném, a tudatalatti szinten igen. Eddig azonban senki sem tette fel a kérdést, hogy mi lehet a pozitronikus agyak tudatos szintje alatt, abban a rétegben, amelyben a jelek szerint nincs érvénye a három törvénynek. Ha ezt nem fedezzük fel, akkor a robotok agya egyre bonyolultabbá vált volna, anélkül, hogy mi bármit is észlelünk ebből a változásból. Még szerencse, hogy időben figyelmeztetést kaptunk. Úgy érti, hogy Elvex figyelmeztetett minket? Nem. Úgy értem, hogy ön hívta fel a figyelmünket a veszélyforrásra, doktor Rash. Ön nem az előírásoknak megfelelően járt el, de éppen így segített nekünk abban, hogy észleljünk és megértsünk egy nagyon fontos tényezőt. Mostantól kezdve komoly vizsgálatnak vetjük alá a fraktális agyakat, és megpróbáljuk lehetővé tenni kontrollálhatóságukat. Ebben a munkában önnek is komoly szerepe lesz. Nem kap büntetést azért, amit tett. De ezentúl nem dolgozhat önállóan, csakis egy csoport tagjaként. Megértett? Igen, doktor Kelvin. És mi lesz Elvexel? Még nem tudom. Kelvin elővette a zsebéből a fegyvert. Linda elborzadva merett a furcsa eszközre. Egyetlen lövés, egyetlen elektron áramlat, és a robot pozitronikus agyának körei megbénulnak. A bonyolult szerkezet salakröggé olvad. Szerintem Elvex fontos a további kutatások szempontjából. Nem szabad megsemmisítenünk.
2: Nem szabad, doktor Rash.
0: Engedje meg, hogy ezt én döntsem el. Mindent attól kell függővé tenni, hogy Elvex mekkora veszélyt jelent. Dr. Susan Kelvin kihúzta magát. A mozdulat olyan volt, mintha elhatározta volna, nem engedi, hogy kortól elgyengült teste meggörnyedjen a felelősség súlya alatt. Elvex, hallasz? Igen, Dr. Kelvin, mondta a robot. Mi volt az álmod folytatása? Az imént azt mondtad, eleinte nem láttál emberi lényeket. Ez azt jelenti, hogy később előkerültek? Igen, doktor Kelvin. Álmomban láttam egy embert. Egy embert? Nem robotot? Nem, doktor Kelvin. Embert. És ez az ember ezt mondta. Szabadságot az enyémnek.
2: Egy ember mondta ezt?
0: Igen, doktor Kelvin. És amikor ezt mondta, akkor a robotokra gondolt? A robotok voltak az övéi? Igen, doktor Kelvin. Álmomban igen. Felismerted ezt az álombeli embert? Igen, doktor Kelvin. Felismertem. Ki volt az?
3: Én.
2: Felelte Elvex.
0: Susan Kelvin gondolkozás nélkül felemelte az elektronpisztolyt, és meghúzta a ravaszt. Elvex megszűnt létezni.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. A műsor elején végül is befejeztük élőben Isaac Asimov angol nyelvű Caves of Steel regényének feldolgozását, és áttértünk magyarul a robot történetekre. Aztán tudjátok, hogy közben folyik a maraton műsorajánló. Nemrég kezdődött a napon gyerekdiszkó, ma 2-től. Aztán lesz sütöde, természetesen, minden nap. 17 órától Sellőmese a Szub Színház báb előadásával, szóval vigyétek a gyerekeket. Aztán újrajáték tombola van 6 órától. Hozd el magaddal megunt játékaidat, és azokat kisorsoljuk a többiek között. Míg te is megkapod más játékát, ha a sors is úgy akarja. Ezek a gyerekprogramok, aztán látványkonyha, esti iskola, a szerda éjszakai műszak, menü Szent Mihály lecsó és vega hattáp. Közben a kerti színpadon 19-től 22-ig Déjà Vu Revue és a Depart koncert. A nagy teremben, tudjátok, este 10-től Tilos Funk All Stars, Kejzer Shuriken, Suhaid, Jó Magam, Waxman, Zotyka és Haze, valamint Pack Top Live. A trombitán mindjárt kimondom. Nemon Kiss, Eliott szájharmonikázik, Sév pedig lemezezik és effektezik. A kis teremben 8-tól évfélig No Wave Est kísérleti zenefesztivál. 8-tól Amíg Zaj, 9-től OEP, 10-től RR Habart, 23-tól pedig Ahad és Én játszanak. És persze már a gyerekprogramok között, vagyis közben is kerti DJ-k szórakoztatják a napon sütkérezőket és a finom illatokat, szagolókat. Most Slitz játszik éppen 4-től 7-ig, Tomanek fog, aztán utána 10-től folytatódik ott Inform, Joe Bones, ő 23:30-tól játszik, 1-től pedig lesz a Zero, és utána még 2 napon át folyik a maraton. Gyertek! Találkozzatok velünk, szórakozzatok jól, és vásároljatok be a jó kis portékákat. Na de most újra átadom a szót Asimov történeteinek. Jó hallgatást!

0: Az AL-76-os robot elkeveredik. Időszámítás szerint 2006. Jonathan Quell beviharzott a főigazgató felirattal ellátott ajtón. A szempillája közben idegesen verdesett a keret nélküli szemüveg mögött. Lecsapta az íróasztalra a kezébe tartott dossziét. Ezt nézze meg, főnök! Zihált. Sam Toby átzsonglőrködte szivarját az egyik pofazacskójából a másikba, és egy pillantást vetett az eléje tett dossziéra. Végighúzta a kezét borostás, sercegű állán. A pokolba kiáltott. Mit mondanak? Azt állítják, hogy kiküldtünk 5 darab AL robotot, magyaráztak vel, teljesen feleslegesen. 6-ot küldtünk, mondta Tab. Igen, 6-ot, de csak 5 érkezett meg a célállomásra. Megküldték a sorozat számokat. Az AL-76-os hiányzik. A testes Tab olyan hevesen állt fel, hogy a széke hátragurult, és kis híján felbillent. A férfi úgy száguldott ki az ajtón, mintha kerekei lennének. 5 órával később, midőn 3. fokú készültségbe helyezték az üzem 200 dolgozóját, és az öltözőktől a vákumkamrákig minden zugot átkutattak, az izzadó és zaklatott Sam Tab vészjelzést küldött a Cincinnatiban lévő központi telephelyre. A központi telephelyen azonnal kitört a pánik. Most fordult elő először az amerikai robot és gépember RT történelmében, hogy egy robot kiszökött a külvilágba. Nem is az jelentette a valódi gondot, hogy a törvények megtiltották, hogy a Földön a megfelelő engedélyekkel rendelkező gyárak területén kívül robotok tartózkodjanak. A törvényeket mindig meg lehet kerülni. Sokkal fontosabb volt azonban az a kijelentés, amit az egyik kutató matematikus tett. Ezt a robotot arra tervezték, hogy egy holdbeli bányában dolgozzon. Pozitronikus agyát úgy tervezték, hogy megfeleljen a holdbéli viszonyoknak, és csak is azoknak. A Földön több millió olyan hatás érheti, amelyre nem készítették fel, és lehetetlen megjósolni, hogy ezek a hatások milyen reakciókat váltanak ki belőle. Lehetetlen! És a kéz fejével letörölte a homlokán hirtelen megjelenő verítékcsöppeket. Egy órával később egy stratorepülő indult el a virginiai üzem irányába. A parancs egyszerű és egyértelmű volt. Elfogni a robotot. Méghozzá gyorsan. AL-76 összezavarodott. Tulajdonképpen a zavarodottság volt az egyetlen, amit finoman hangolt pozitronikus agya felfogott. Az egész akkor kezdődött, amikor egyszerűen ebben a furcsa környezetben találta magát. Arra nem emlékezett, hogyan került ide. Minden összekeveredett. A lába alatt minden zöld volt. Körülötte barna oszlopok meredeztek, a tetejükön zöld micsodákkal. Az ég, aminek feketének kellett volna lennie, kék volt. A nappal minden stimmelt, kerek, sárga és forró. De hol vannak a talajt borító szikladarabok? Hová tűntek a hatalmas hegynagyságú kráterek? Zöld idelent, kék odafönt, semmi más. Aztán a hangok. Különös zajok vették körül. Keresztül haladt valami vizen, ami elég gyorsan folyt valahová, és a derekáig ért. Az is kék volt, kék, hideg és nedves. Aztán elhaladt néhány ember mellett is. Egyik sem viselt szkafandert. Pedig kellett volna. Amikor meglátták őt, felkiáltottak és elszaladtak. Az egyik ember fegyvert emelt rá. A golyó a füle mellett fütyült el. Aztán a puskás is jobbnak látta, ha elfut. Fogalma sem volt, mennyi ideig vándorolt, mire végül eljutott Randolph Payne viskójához, ami egy Hanford nevű városka melletti erdőben az országúttól jó 2 mérföld távolságban állt. Randolph Payne Egyik kezében csavarhúzó, a másikban pipa, a térdei között egy roncsporszívó, az ajtó előtt üldögélt. Pén halkan dúdarázott. Jókedvű ember volt. Szépnek tartott az életet, amikor a piskójában lehetett. Henforban volt egy sokkal elegánsabb és rendesebb háza, de azt a helyet szinte teljes egészében a felesége foglalta el. Pén, aki őszintén, de sosem kimondva bánta, hogy megházasodott, csak akkor könnyebbült meg, akkor érezte meg a szabadság ízét, amikor kivonulhatott ebbe a luxus kutyaházba, ahol nyugodtan pipázgathatott és hódolhatott a hobbiának. A legjobban régi lestrapált háztartási eszközök bütykölgetésével szeretett foglalkozni. Kedvtelésnek nem volt valami elegáns, de időnként előfordult, hogy valaki elhozott hozzá javításra egy-egy rádiót vagy ébresztő órát, és fizetett a munkáért. Ezek a kisebb összegek voltak azok, amelyek Pén zsebébe maradtak. A keresetére az asszony tenyerelt rá. Ezzel a porcívóval például egy ötöst keres majd. Talált pénz lesz. A gondolattól annyira megvidámodott, hogy énekelni kezdett. Közben felpillantott, és kiverte a víz. Elhallgatott. A szeme majd kipattant a helyéről. Az izzadság cseppek egyre kövérebbek lettek a homlokán. Megpróbált felállni, hogy elrohanjon, elmeneküljön, de nem bírt parancsolni a lábának. AL-76 leguggolt Pén elé, és megszólalt. Mondja, a többiek miért futottak el? Pén nagyon is jól tudta a választ, de a torkából előtörő rémült gurgulázásnak nem sok értelme volt. Megpróbált hátrébb húzódni a robottól. AL-76 szomorúan folytatta. Egyikük még rám is lőtt. Ha egy ujnyival lejjebb céloz, szétrepeszti a vállemezemet. Biztos, Dilis volt az űrge, dadogta Pén. Lehetséges. A robot hangja még komolyabb lett. Mondja, mi a gond ezzel az egésszel? Pén gyorsan körbenézett. Feltűnt neki, hogy a robot, a robosztus és brutális külsejű fém szörny kifejezetten kedves hangon szólt hozzá. Eszébe jutott, már nem tudta, hol hallotta, hogy a robotok mentálisan képtelenek arra, hogy kárt tegyenek az emberekben. Ettől egy kicsit megnyugodott. Nincs itt semmi gond semmivel. Nincs. AL-76 furcsálva nézett rá. Téved? Hol a szkafandere? Nincs nekem olyanom. Akkor hogy maradhat életben? Pén nem tudta a választ. Fogalmam sincs. Látja, mondta a robot diadalmasan. Mégis valami gond van ezzel az egésszel. Hol a Kopernikusz hegy? Hol a 17-es hold állomás? Hol van a bánya, ahol dolgoznom kell, mert dolgozni akarok most? Idegesnek tűnt, legalábbis a hangja remegett. Órák óta keresek valakit, aki meg tudná mondani, hogy hol a bánya. De mindenki elszalad előlem. Mostanra már biztos elkéstem a munkából. A szekció vezető borzasztóan dühös lesz rám. No, én aztán szépen belekeveredtem. Pén lassacskán visszanyerte a lélek jelenlétét, és megkérdezte. Ide hallgass, mi a neved? A sorozat számom AL-76. Rendben, Al, nekem így is jó. Na most, Al, ha a 17-es holdállomást keresed, akkor az a holdon van. Érted? A L-76 elgondolkozva biccentett. Persze, de már régóta keresem, és ez nem a hold, de nem ám. Erre a robot zavarodott össze. Töprengve nézett Pénre. Aztán lassan megkérdezte. Hogy érti azt, hogy ez nem a hold? Dehogy is nem. Hát persze, hogy a hold. Mert ha nem az,
1: Akkor micsoda?
2: Mi?
1: Na, erre válaszoljon.
0: Pén fura hangot adott ki magából, nehezen lélegzett, felemelte mutató ujját, mozgatni kezdte. Ide hallgass, kezdte, de hirtelen olyan pompás ötlete támadt, hogy így fejezte be az áldóját. AL-76 szigorúan nézett rá.
1: Ez nem válasz. Azt hiszem, jogom van rendes választ kapni egy rendesen feltett kérdésre.
0: Pén azonban ügyet sem vetett rá. Az ötlete foglalkoztatta. Világos, mint a nap. Ezt a robotot arra építették, hogy átvigyék a Holdra. De valahogy elveszett a Földön. Természetes, hogy összezavarodott, hiszen pozitronikus agyát a Holdhoz passzították, ezért találja különösnek a környezetét. Ha itt tudná tartani a robotot, legalább addig, amíg kapcsolatba lép valakivel a Petersborói gyárból. Hűha! A robotok pénzt érnek. A legolcsóbb is legalább 50 000 dolcsi. Sőt, azt is hallottam, egyes példányok akár 1 000 000 is érhetnek. Milyen jutalom járhat a becsületes megtalálónak? Hűha, de még milyen! És az egészet megtarthatja magának. Egyetlen megveszekedett centet sem kell átutalni Mirandának, mert az egyszer biztos, hogy én nem ad neki semmit. De nem ám. Felállt.
1: Al?
0: Mondta. Te meg én, mi ketten barátok vagyunk, cimborák. Úgy szeretlek, mint a testvéremet. Kinyújtotta a kezét. Csábi bele! A robot hatalmas fémkezével szelíden megfogta a puha ember kezet. Nem egészen értette a dolgot.
1: Ez azt jelenti, hogy elmondja, hogy jutok el a 17-es hold állomásra?
0: Pén meghökkent.
1: Nem egészen. Az igazat megvalva... Úgy megkedveltelek, hogy szeretném, ha egy darabig itt maradnál, velem.
2: Ó, nem! Ezt nem tehetem meg. Munkába kell állnom.
0: A robot megrázta a fejét.
2: Maga talán örülne annak, ha minden egyes elmúló perccel és órával egyre nehezebbé válna a kvótája teljesítése?
1: Dolgozni akarok. Dolgoznom kell.
0: Hát igen... Gondolta Pén kissé keserűen. Van, aki erre vágyik, van, aki arra.
1: Jól van. Ha így állunk, akkor elmagyarázok neked valamit. Csak azért, mert látom rajtad, hogy intelligens személy vagy.
0: Parancsot kaptam a szekcióvezetőtől. Azt akarja, hogy egy darabig itt tartsalak. Addig, amíg értet küld valaki.
1: Miért?
0: Kérdezte AL-76. Gyanakodva.
1: Azt nem tudnám megmondani.
0: Valami titkos kormányzati ügyről van szó. Pén magában azért imádkozott, hogy a robot bevegye a mesét. Tudta, vannak kifejezetten okos robotok, de ez szerencsére egyszerűbb, korábbi típusnak látszott. Miközben Pén némán fohászkodott, AL-76 elgondolkozott. Az agya, amelyet arra fejlesztettek ki, hogy képes legyen megoldást találni a Holdon lévő bányában előforduló problémákra, eléggé nehéz feladattal találta szembe magát, amikor elvont dolgokkal kapcsolatos információkat kellett feldolgoznia. Ám AL-76 azt vette észre, hogy amióta elveszett, azóta ez a belső adatfeldolgozás is megváltozott valahogyan. Valószínűleg a számára idegen környezet hatásai miatt. A gondolat, ami megfogalmazódott benne, egészen különös volt.
1: Hogy hívják a szekció vezetőmet?
0: Kérdezte félénken.
1: Pén nyert egyet, és gyorsan megpróbálta kitalálni, mi lehet a helyes válasz a feltett kérdésre.
2: Al!
0: Mondta kissé megbántottan.
1: Megsértesz ezzel a gyanakvással.
0: Nem mondhatom meg az illető nevét.
3: A fáknak is fülük van.
0: AL-76 megvizsgálta

teljesítenem kell a kvótámat. Meg fogod tenni, meg bizony, bólogatott Pén hevesen, és közben pokolba kívánta a robot agyát, amelyben a jelek szerint a gondolatok csupán egyetlen vágányon haladhattak. Holnap ide küldenek valakit, igen, holnap. Ennyi idő éppen elég lesz arra, hogy ide érjenek a fiúk a gyárból, és elhozzák magukkal azt a kötek szép zöld ropogós százast, ami a becsületes megtalálónak jár. De a különös világ, a furcsa környezet olyan hatást gyakorolt AL-76 gondolkodó mechanizmusára, hogy egyre makacsabb lett. Nem, jelentette ki. Most kell elmennem a bányába. Ki egyenesítette a végtagjait, mereven állt Pén előtt. Az lesz a legjobb, ha megkeresem. Elindult. Pén utána ugrott, megragadta hideg, kemény könyökét. Ide hallgass! Rikoltotta. Maradnod kell! Valami elkattant a robot agyában. Az a sok gondolat és érzés, ami a furcsa környezet hatására kiváltódott belőle, most hirtelen összesűrűsödött, és egyetlen szenvedélyes mozdulat, egyetlen logikusnak tartott ötlet formájában tört ki belőle. Pén felé fordult. Megmondom, mi lesz, mondta. Építek egy bányát, itt és most. Ha elkészül, akkor dolgozhatok. Pén meghökkenve nézett rá. Nem hiszem, hogy össze tudok hozni neked egy bányát. Eszébe jutott, hogy talán az lenne a legjobb, ha eljátszana, hogy mégis tud bányát építeni. Mi csináljon? Semmi baj. Ajer 76 szinte érezte, hogy pozitronikus agyának pályái átrendeződnek, és az új vonalon haladó gondolatok meghatározzák számára a tennivalókat. Furcsa lelkesedés vett rajta erőt. Én képes vagyok rá. Pén viskójára pillantott. Minden szükséges holmi rendelkezésre áll. Randolph Pén szemügyre vette a viskóját, megtöltő és körülvevő szemét halmokat, a kibelezett rádiókat, a szétszerett hűtőszekrényeket, a rozsdás autókat, a tönkrement olajszivattyút, a drótkötegeket. Több mérföldnyi húzalt gyűjtött össze az évek során, és úgy tippelte, a kacatok összesen legalább 50 tonnát nyomhatnak. 50 tonna súlyú, főként fémrészeket tartalmazó szemétdomb, amiben még az ócska vastelep vezetője se találna újra hasznosítható darabokat. Igazán? Kérdezte Pén erőtlenül. Tényleg? Minden itt van? Két órával később két eseményre került sor. Két olyan eseményre, ami gyakorlatilag egy időben zajlott le. Az első az volt, hogy Semtab, az amerikai robot és gépember RT Petersburgi üzemének vezetője videófon hívást kapott egy bizonyos Randolph Paintől, Hanfordból. A hívás az elveszett robottal volt kapcsolatos. Tab mély torok hangú hörgéssel bontotta a kapcsolatot, és azonnal átkapcsolta Paint az üzem hatodik alelnökének, akinek az volt a feladata, hogy az ilyen Isten háta mögötti helyekkel foglalkozzon. Tab reakciója érthető és megmagyarázható volt. Az elmúlt egy hét során, amióta az AL-76-os eltűnt, az államszövetség területéről folyamatosan érkeztek a robot hollétére vonatkozó információk. 14 nap alatt 14 különböző állam számtalan településén látták a csavargót. Tab már szörnyen unta az egészet. Kezdett elege lenni az ismeretlenekből, akik állítólag elfogták, vagy legalábbis észlelték a robotot. Amitől pedig még jobban kiborult, az a kongresszus által indított nyomozás volt, amelynek során több alkalommal kihallgatáson kellett részt vennie. A fejesek aggódtak. Annak ellenére, hogy a Föld valamennyi jelentősebb matematikusa és robot szakértője letette a nagy esküt, hogy a robot ártalmatlan. Tekintetbe véve az ideg állapotát, nem csodálkozhatunk azon, hogy Tabnak 3 órára volt szüksége ahhoz, hogy gyanakodni kezdjen. A hívás után 3 órával fogalmazódott meg benne a kérdés, hogy ez a bizonyos

0: Spén? Honnan tudja, hogy a robot rendeltetési helye a 17-es holdállomás volt, a sorozat száma pedig AL76. A cég a körözvényében nem tette közzé ezeket a részleteket. Tab másfél percig gondolkodott, aztán akcióba lendült. A hívás és az akcióba lendülés között eltelt 3 órában lezajlott a másik esemény. Randolph Payne levonta a megfelelő következtetéseket abból, hogy előbb a cég vezetője, majd valami alvezére is kétkedve hallgatta végig a jelentését. Ezért szerzett egy fényképezőgépet, és visszament a viskójához. Ha a kezében lesz egy fotó, senki sem rázhatja le ilyen könnyedén. Ha rendelkezik a megfelelő bizonyítékokkal, akkor a cégesek fizetni fognak, mint a katonatiszt. AL-76 közben szorgosan dolgozott. Payne szemét dombjának fele szétszúrva hevert a viskó környékén. A robot a roncsok és rozsdás fémdarabok kupacainak közepén kuporgott, és elektroncsövekkel, vasdarabokkal, részdrótokkal vacakolt, ügyet sem vetett Payne-re, aki hasra vetette magát, és a szeméhez emelte a gépét, hogy felvételt készítsen az eléje táruló látványról. Ebben a pillanatban történt egy másik esemény. Lémmel Oliver Cooper befordult a kanyarban, és döbbenten megállt. Eredetileg azért akarta meglátogatni Payne-t, hogy megjavítassa vele a kenyérpirítóját. A fránya szerkezet egyfolytában kidobálta magából a kenyérszeleteket, amiket előtte persze nem pirított át kellőképpen. Cooper a kenyérpirító miatt jött, és alig, hogy megérkezett, azonnal felfogta, hogy sürgősen távoznia kell. Lassan, kényelmes léptekkel vidáman érkezett, de olyan gyorsan távozott, hogy még egy középiskolai tornatanár is elismerően nézte volna futását. Cooper egyetlen pillanata sem lassított le, amit Sanders sheriff irodájához nem ért. Útközben elvesztette a kalapját és a kenyérpirítóját, és a megállással is volt egy kis problémája, neki ütközött a falnak, de más baja nem történt. Az irodában tartózkodók felemelték a földről. Cooper a következő fél percben megpróbált beszámolni a történtekről, de nem sok sikerrel. Végül lecsillapodott, és amikor már levegőt is kapott, újra megpróbálta elmondani, mit látott. Ezúttal sem sikerült. Viszkit itattak vele, legyezgetni kezdték. Ekkor már érteni lehetett egy-két szavát. Szörnyeteg, 7 láb magas... Szétszette a viskót, szegény réni Payne, és így tovább, és így tovább. Lassanként részletekbe kiszedték belőle a történteket. Kiderült, valami hatalmas fémszörnyet látott, ami 7, de talán 8, esetleg 9 láb magas. A bestia Randolph Payne viskójánál ténykedett, Randolph Payne a közelben feküdt, Cooper elmondása szerint holtan. Vérezve összezúzott tagokkal. A szörny éppen szétszette a viskót. Valószínűleg örömét lelte a pusztításban. Ő, Lemuel Oliver Cooper, egészen véletlenül járt arra, de amikor meglátta ezt a fém óriás, meg Payne hulláját, azonnal visszasietett a városba, hogy értesítse a hatóságokat. Sanders sheriff szorosabbra húzta a derék szíját a pocakján, és kijelentette. Biztos ez az a gép, ami a Petersborói üzemből szökött meg, múlt szombaton kaptuk meg a körözvényt. Hey Jack! Szedj össze minden embert Hanford megyében! Hozzanak puskát! Adj nekik sheriff helyettesi jelvényt! Lőhetnek! Délre legyenek itt! És Jack, ide hallgass! Mielőtt nekilátsz az embergyűjtésnek, ugorj be Payne özvegyéhez, és tudasd vele a rossz hírt. De kedvesen beszéljem. Részvétel, ha lehet. Többen megfigyelhették, hogy Miranda Payne miután közölték vele a szörnyű hírt, legelőször megnézte, hogy a férje életbiztosítási kötvénye a helyén van-e, majd tett néhány megjegyzést a néhai Randolph Payne-re, aki fösvény volt, meg bolond is, amiért nem nagyobb összegre kötött a biztosítást. Ezt követően természetesen zokogni és jajveszékelni kezdett, éppen olyan szívszaggatóan, ahogy egy özvegytől az elvárható. Néhány órával később Randolph Payne, aki még nem szerzett tudomást saját megcsonkításáról és haláláról, elégedetten vette szemügyre a fotók negatívjait. A dolgozó robotról készült sorozat egyértelmű volt. Bizonyította a tényeket. Az egyes felvételeknek ilyen címeket lehetett volna adni. A robot elgondolkodva néz keresztül a porszívó csövén. A robot kettévág egy húzalt. A robot összeheggeszt egy széttört csavarhúzót. A robot óriási elszántsággal szétszer egy hűtőszekrényt, és így tovább. Mivel a negatívok elkészültek, és már csak a papírképeket kellett megcsinálni, Payne engedélyezett magának egy kis pihenőt. Kilépett a septében felépített sötét kamra falát alkotó pokrócok mögül, hogy dohányozzon, és hogy elbeszélgessen egy kicsit AL-76-tal. Közben nem vette észre, hogy a közelben álló fák mögött ideges farmerek lapulnak. Elszánt férfiak, akik különböző fegyvereket hoztak magukkal. Az egyiknél egy valódi műkincs, egy eredeti néhány évszázados muskéta volt. A sheriff viszont egy hordozható géppuskát ölelgetett. Payne azt sem sejtette, hogy Sam Tubb vezetésével fél tucat robot szakértő indult el Petersboróból, és azt sem, hogy ezek a nevezetes férfiak csupán azért száguldanak 120 mérföldes sebességgel az országúton, hogy minél előbb megismerhessék őt. Miközben a részletek elrendeződtek, és minden készen állt ahhoz, hogy az események feljussanak a csúcspontjukra, Randolph Payne elégedetten felsóhajtott, meggyújtott egy gyufát a nadrágja ülepén, pöfékelni kezdett a pipájával, és csodálkozva AL-76-ra nézett. Egyértelmű volt, hogy a robot nem normális. Sőt, egyenesen őrült. Randolph Payne szeretett bütykölgetni. Épített már ezt-azt, amitől tátva maradt az emberek szája, de még soha nem látott olyasmit, amin AL-76 dolgozott. Rudy Goldbergék belehaltak volna az irigységbe, ha látják azt a valamit. Picasso, ha megpillanthatta volna ezt a művészi alkotást, valószínűleg büszkén tekintett volna szét. Büszkén, mert AL-76 valamije az bizonyította, az általa képviselt művészi elképzelésekből valami átöröklődött az utókorra. Mert az a valami olyan volt, de olyan, hogy a tehenek tőjében megsavanyodott volna a tej, ha látják. Mert az a valami iszonyatosan csúnya volt. A rozsdás masszív talapzatból, ami Paint leginkább arra a kiselejtezett traktorra emlékeztette, amihez egészen olcsót jutott hozzá, félelmetes, lélegzett elállító kuszaságban és hihetetlen mennyiségben drótok, csövek, kerekek, hengerek és más alkatrészek meredtek ki. Az építmény tetején egy óriási megafon helyezkedett el, ami határozottan félelmetes volt. Payne a legszívesebben belelesett volna a megafon belsejébe. Kíváncsi volt, hogy mire való, de aztán mégsem tette. Tapasztalt ember volt, ennél sokkal rendezettebb gépeket is látott már felrobbanni. Hé! Al! Kiáltotta. A robot ránézett. Éppen a földön hasalt, és egy vékony fémszilánkot próbált beerőszakolni a helyére. Mit kíván, Payne? Mi ez? Kérdezte Payne, de olyan hangon, hogy egyértelmű volt. Viszonyog a két egyenként 10 láb magas oszlop közötti alkatrész tömegtől. Ez a bányagép, amivel nem sokára munkához látok. A szabványos járatvájó modell tovább fejlesztett változata. A robot felállt, leverte a port a térdéről, és büszkén a művére nézett. Payne megremegett. Tovább fejlesztett változat? Hát, ezek után nem is csoda, hogy az eredeti példányokat sosem hozták elő a holdbeli barlangokból. Szegény szerencsétlen hold, szegény halott hold, hát ilyen szörnyek vájnak járatokat a testébe. Pén mindig is tudni szerette volna, mi lehet rosszabb a halálnál. Most ízelítőt kapott ebből. Működni fog? Kérdezte. Természetesen. Honnan tudod? Működnie kell. Én csináltam, nem? Már csak egyetlen dologra van szükségem. Nincs véletlenül egy zseblámpája? Van valahol, azt hiszem. Pén besietett a viskójába, és szinte azonnal visszatért. A robot lecsavarta a zseblámpa hátulját, és munkához látott. 5 perccel később befejezte a munkát. Hátra lépett. Minden készen áll. Most pedig lássunk hozzá a bányászathoz. Ha akarja, nézheti, hogyan csinálom. Pén megpróbálta felmérni, milyen következményei lehetnek annak, ha közelben marad. Mondd! Biztonságos ez. Akár egy csecsemő képes lenne kezelni. Pén erőtlenül elvigyorodott, aztán behúzódott egy fa mögé. A közelben ez volt a legvastagabb. Akkor láss hozzá! Bízom benned! AL-76 a rettenetes szemét kupacokra mutatott, és felkiáltott. Ezt nézze meg! És munkához látott. A virginiai Hanford megye harc edzett, mindenre elszánt farmerei szorosabbra vonták Pén viskója körül a támadó gyűrűt. Ereikben elődeik, a kontinenst egykoron meghódító hős pionírok vére áramlott, a hátukon pedig a hideg futkosott, ahogy egyik fától a másikig osontak. Sanders sheriff kiadta a parancsot. Ha jelt adok, tűz! A szemekre célozzatok! Jacob Linker, akit a barátai Nyurga Jacknek szólítottak, a sheriff helyettese, közelebb húzódott a főnökéhez. Mit gondolsz? Lehet, hogy a gépember elmenekült? A hangjában nem lehetett nem észrevenni a reményt. Nem tudom, mordult rá a sheriff. Azt hiszem nem, mert ha igen, akkor már találkoztunk volna vele az erdőben. És nem találkoztunk, ugye? De elég nagy itt a csend. Pedig azt hiszem, már egészen közel vagyunk Pén viskójához. Ezt szükségtelen volt megállapítania. Sanders sheriff érezte, hogy közelednek a célhoz. A torkában egyre nagyobbra dagadt a gombóc. Vissza! Örrend fel! És tartsd az ujjad a ravaszon. Már a tisztás szélén jártak. Sanders sheriff lehúnyta a szemét, aztán óvatosan kidugta a fejét a fa mögül. Semmit sem látott. Visszahúzta a fejét. Aztán ismét kidugta. Ezúttal azonban már kinyitotta a szemét. Most már sokkal eredményesebb volt a kémlelés. Egy hatalmas gépembert látott, amely egy lélekroppantó, csuklásgerjesztő, bizonytalan rendeltetésű masina fölé hajolt. Sanders sheriff minden részletet pontosan látott. Csak egyetlen valami kerülte el a figyelmét. Az, hogy Randolph Payne az egyik fa mögött állt. Alig pár lépésnyire tőle. A sheriff kilépett a tisztásra, és felemelte a hordozható géppuskát. A robot, amely még mindig háttal állt neki, hirtelen felkiáltott. Figyelem! Sandersnek fogalma sem volt arról, kinek vagy kiknek a figyelmét kéri a gépember, aki éppen abban a pillanatban nyomott meg egy gombot, amikor a sheriff kinyitotta a száját, hogy kihagyja a tűzparancsot. Arról, hogy ezt követően mi történt, nincsenek hitelt érdemlő feljegyzések. A 70 szemtanú egyike sem tudta elmondani, mi történt azután, hogy Sanders sheriff kiadta a tűzparancsot. Még napokkal, hetekkel, sőt évekkel később sem bírták megfogalmazni gondolataikat. Nem is csoda, hiszen a legtöbbjük, az igazat megvalva mindegyikük, almazöld arccal húzódott hátra, és örült, amikor távol kerülhetett attól az izétől. A rendelkezésre álló információ morzsák vizsgálatával azonban mégis meg lehet állapítani, mi történt. Sanders sheriff kinyitotta a száját. AL-76 megnyomott egy gombot. A bányagép, amely valójában egy járatvájó volt, működésbe lépett. 75 fa, 2 pajta, 3 tehén és a kacsafarm domb felső részének 3/4 része egyetlen szempillantás alatt semmivé vált, szétoszlott a levegőben. Annyi nyomuk maradt csak, mint a tavalyi hónak. Sanders sheriff szája tátva maradt, de semmi, egyetlen hörrenés sem bukott ki belőle, nemhogy tűzparancs. Azután valami megmozdult a levegőben, iszonyatos, üvöltő hang hallatszott, majd bíbor színű füstcsíkok sugároztak szét a tisztásra, amelynek közepén Randolph Payne biskója állt. Eldörrent néhány fegyver, kerregni kezdett a sheriff nikkelezett szupergyors, hordozható géppuskája, aztán csend. A tisztás körül, a fák között egy másodperccel később csupán 50 kalap, néhány félig eldrágott szivar és pár elhagyott holmi hevert, ember egy sem. Úgy elillantak, mintha ott se lettek volna. Nyurga Jack is futásnak eredt a 3 napra helyettes sheriffé kinevezett farmerekkel, ám őt a többiekkel ellentétben megállította valami rohanásában. Ez a bizonyos valami az a kis csapat volt, amely Petersboróból érkezett. Sam Tubb állította meg Nyurga Jacket, mégpedig eléggé drasztikus módon. A vakon menekülő sheriff helyettes egyenesen az ő gyomrába fejelt. Amikor újra levegőt kapott, Tubb megkérdezte. Merre van Randolph Payne piskója? Eltartott néhány pillanatig, mire Nyurga Jack üveges szemébe valami élet költözött. Az? Kérdezte. Csak menjenek arra, amerre én nem. És ezzel tovább száguldott. A fák között megvillant valami apró pötty, de Sam Tubb nem mert volna megesküdni rá, hogy ez azonos a rohanó emberrel. Nos, a sheriff csapata így oszlott fel. De mi történt Randolph Payne-nel? Ő egészen más módon reagált a történtekre. Randolph Payne számára az az 5 másodperces időszelet, amely a gomb megnyomása és a kacsafarm domb eltűnése között volt, megszűnt létezni. Arra emlékezett, hogy ott leskelődik a vastag fa mögött, aztán történt valami, mert egyszer csak azon kapta magát, hogy a fa tetején egy ágon himbálózik. A lesben álló farmerekkel ellentétben ő nem vízszintes, hanem függőleges irányba próbált menekülni. Azt, hogy miként jutott fel 50 láb magasságba, hogy felmászott, felugrott vagy felrepült, nem tudta, de abban a pillanatban ez érdekelte a legkevésbé. Azt azonban felfogta, hogy a pusztítást az ideiglenesen az ő viskójánál tartózkodó robot vitte végbe. A robot, amelyért pillanatnyilag ő felelős. A jutalomdollárok eltűntek lelki szemei elől, a pénzhalmok helyett lincselni vájú tömeget látott, ügyvédeket és bírákat, szinte hallotta, milyen vádakat fognak felhozni ellene, és azt is, Miranda, miket fog mondani? Hé! Kiáltott fel rekedted vadul. Hé, te robot! Törd össze azt az izét! Nem hallod? Törd össze és felejtsd el, hogy közöm volt hozzád! Nem ismerlek! Nehogy bárhol, bármikor azt mer mondani, hogy ismerlek, megértetted? Felejts el mindent, érted? Nem számított rá, hogy parancsaival elér valamit. tulajdonképpen csak reflexből kezdett üvöltözni. Nem tudta, hogy a robotnak mindig teljesítenie kell az embertől kapott parancsokat, kivéve akkor, ha azok végrehajtása kárt tesz egy másik emberben. AL-76 nyugodtan hozzálátott a bányagép módszeres elpusztításához. Éppen a gép legutolsó darabkáját tiporta szét, amikor megérkezett Sam Tab és csapata. Randolph Payne látta. Végre itt vannak a robot valódi tulajdonosai, ezért levetette magát a fa tetejéről, és elszaladt. Nem várta meg a jutalmat. Austin Wide robotmérnök Sam Tab felé fordult. Kiszedtek már valamit a robotból? Tab megrázta a fejét. Semmit, morogta. Egyetlen szót sem. Mindent elfelejtett, ami azóta történt vele, hogy elhagyta a gyárat. Valószínűleg parancsot kapott a felejtésre, ezért ürült ki az agya. Mi volt ez a szemétkupac, amivel szórakozott? Pontosan az. Szemétkupac. De mielőtt összetörte, valószínűleg vájat fúró lehetett. Legszívesebben megölném azt a pasast, aki megparancsolta neki, hogy semmisítse meg a gépet. Ha egyetlen mód lenne rá, akkor halálra kínoznám. Ezt nézze meg! A kacsafarm domb megmaradt részének oldalában álltak. Azon a helyen, ahonnan a gép eltüntette a dombtetőt. Wide megérintette a talajon, és a tömör sziklatömegen látható egyenes és sima vágásvonalat. Fű, ez milyen csodálatos masina lehetett, mondta. Egyszerűen lemetszette a domb tetejét. Vajon miből készült? Wide megvonta a vállát. Nem tudom, ezt már sosem fogjuk kideríteni. A robotot valami arra ösztönözte, hogy bányagépet készítsen a környéken talált kacatokból. Egy az egy millióhoz az esélyünk arra, hogy kiderítsük pontosan miből. A robot mindent elfelejtett. Szóval lemondhatunk az új vájat fúróról. Nem baj. A lényeg az, hogy visszaszereztük a robotot. Az ördögöt nem baj. Wide elkeseredetten ingatta a fejét. Mondja, ismeri maga egyáltalán a Holdon használatos bányagépeket? Annyi energiát fogyasztanak, hogy nem is lehet működésbe léptetni őket, amíg nem építünk nekik egy-két új erőművet. Ez a gép azonban egészen másképpen működött. Alaposan megvizsgáltam azt a törmelékkupacot. Mit gondol? Mit találtam?
1: Fogalmam sincs.
0: Ezt. És már sosem fogjuk megtudni, hogyan készült a gép. És Austin Wide felemelte azt a két tárgyat, amely elegendő energiát biztosított a bányagép számára ahhoz, hogy eltüntesse a kacsafarmdomb felső részét. Két zseblámpa elemet tartott Sam Tab elé.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. Isaac Asimov. Úgy tűnik ez a fél év slágere, illetve az előző fél évé. Vagy nem tudom, már hanyadik hónapban vagyunk. Nem, még az első fél évben. Valószínűleg jövő héten is további magyar Asimovokat fogtok hallani, mert én szombaton Siófokon leszek. Siófok szerintem legjobb helyén, programajánló. Aki a Balaton környékén van a jövő héten, a kenyérgyárban, 320 fokban, magyar kortárs művészeti kiállítás megnyitó. Nagyon jó a helyszín, és utána én fogok játszani. És további programajánló pedig mára, holnapra, holnap utánra, még a maraton. Menjetek a Dürer kertbe, éppen Schlitz játszik, és gyerekprogramok vannak, este pedig a nagyteremben funk party. Összeszedték a sok-sok tilos funk DJ-t, ahogy már volt reginap is, aztán lesz punkest. Szóval mindenképp érdemes oda nézni. Most pedig következik a Bang Bang nem sokára. Sziasztok, este!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Szerbantal, utas és holdvilág. Negyedik fejezet. Az osztály tisztelte Ervin szerelmeit, mert érezte az intenzitást és a költőiséget. De mikor katolizált, természetesen a szerelemről is lemondott. A fiúk akkor kezdtek nyilvános házakba járni. Ervin undorral fordult el tőlük. Pedig a többiek, azt hiszem, inkább csak hecből és dicsekvésből jártak a nőkhöz. Ervin volt az egyetlen, aki már igazán tudta, mi a testi vágy. Akkor ismerkedett meg Évával. Bizonyára Éva kezdett kivetni, mert Ervin nagyon szép volt, elefántcsont színű arcával, magas homlokával, izzó szemével. És árad belőle a különösség, a daca lázadás. És amellett kedves és finom volt. Én az egészről már csak akkor vettem tudomást, amikor Ervin és János beállítottak az Ulpius házba. Az első délután rettenetes volt. Tamás tartózkodó és főhercegi volt, csak időnként mondott valami egyáltalán nem odavaló dolgot, hogy megdöbbentse a burzsoákat. De Ervin és János nem döbbentek meg, mert nem voltak burzsoák. János beszélt egész délután bálnavadászati tapasztalatairól és nagy üzleti terveiről a kókuszdió termelés ügyesen felhasználása körül. Ervin hallgatott, cigarettázott, és nézte Évát. Éva pedig egészen más volt, mint egyébként. Nyafogott, kényeskedett, nőies lett. A legrosszabbul én éreztem magam. Úgy éreztem magam, mint a kutya, aki azon veszi észre magát, hogy mától fogva két másik kutyával kell megosztania eddigi monopóliumát, hogy az asztal alatt ülhessen, mikor a család ebédel. Morogtam, de sírni szerettem. Akkor ritkább vendég is lettem. Igyekeztem olyankor jönni, amikor Ervin és János nincs. Különben is érettségi előtt álltunk. Komolyan neki kellett látnom, és azon kívül Tamásba is igyekeztem beleverni az elkerülhetetlen tudnivalókat. Valahogy meg is úsztuk az érettségit. Tamást sikerült erőszakkal odahurcolnom, pedig egyáltalán nem is akart aznap felkelni. És azután újra kezdődött a nagy élet az Ulpius házban. De eddigre minden jóra fordult. Az Ulpiusok voltak az erősebbek. Teljesen magukhoz asszimilálták Ervint és Jánost. Ervin engedett zordságából, valami nagyon kedves, bár affektált modort vett magára, úgy beszélt mindig, mintha idézőjelben beszélne. Hangsúlyozva, hogy nem azonosítja magát teljesen azzal, amit mond és tesz. János csendesebb és szentimentális lett. Lassanként a játékhoz is visszatértünk, de a játék sokkal kidolgozottabb lett. János kalandori és Ervin költői fantáziájával meggazdagodva. János természetesen kitűnő színésznek bizonyult. Állandóan túlszavalt és túlzokogott mindenkit, mert főképp reménytelen szerelmes szeretett játszani, úgyhogy meg kellett állni a játékban és bevárni, amíg lecsillapodik. Ervin kedvenc szerepe a vadállat volt. Kitűnően bevált, mint az a bölény, amelyet Ursus, én, legyőzök, és nagyon tehetséges unikorn is volt. Hatalmas egyszarvával minden akadályt, függönyöket, lepedőket mi egymás szét tudott hasítani. Ekkoriban az Ulpius ház határai lassanként kitágultak. Kezdtünk nagyokat sétálni a budai hegyek közt, fürödni is jártunk, és azután az ivásra is rákaptunk. Az ötlet Jánosé volt, aki már évek óta mesélt kocsmai kalandokat. Rajta kívül Éva volt a legjobb ivó közöttünk. Rajta szinte meg sem látszott, ha ívott, csak valahogy még Évább lett. Ervin az ivásba épp oly szenvedélyesen vetette bele magát, mint a dohányzásba. Nem akarok fajelméleti igazságokat mondani, de te is tudod, hogy furcsa dolog, ha egy zsidó sokat iszik. Ervin ivása épp olyan furcsa volt, mint katolicizmusa. Elkeseredett fejes ugrás, és mintha nem is egyszerű magyar boroktól részegedett volna meg, hanem valami sokkal szörnyűbb dologtól, hasistól vagy kokaintól. És egyúttal mindig, mintha búcsúzott volna, és mintha éppen utoljára ivott volna, és egyáltalán utoljára csinált volna mindent ezen a világon. Én hamar megszoktam a bort, és élet szükségletemmé vált az az érzelmi feloldódás, fegyelemlazulás, amit kivált belőlem, de szörnyen szégyeltem oda az a másnapi gatzeljámmerjeimet, és mindig megfogadtam, hogy többé nem iszom. És azután.
újra ittam, és egyre növekedett bennem az a tudat, hogy gyenge vagyok, és az a veszendőség érzés, ami a legfontosabb érzésem volt az Ulpius éveknek ebben a második felében. Úgy éreztem, hogy vesztembe rohanok, különösen olyankor, amikor ittam. Úgy éreztem, hogy véglegesen kihullok abból, ami a rendes emberek rendes élete, és amit apám elvárna tőlem. Ezt az érzést minden szörnyű lelkiismeret furdalásom dacára nagyon szerettem. Ebben az időben szinte bújdostam apám elől. Tamás keveset ivott, és egyre hallgatagabb lett. Ekkor kezdett hatni ránk Ervin vallásossága. Már kezdtük látni azt a világot, azt a realitást, ami elől mindez ideig elhúzódtunk, és megrémültünk tőle. Éreztük, hogy az ember szükségképpen bepiszkolódik, és áhítattal hallgattunk Ervinre, aki azt mondta, hogy ennek nem szabad bekövetkeznie. Mi is épp olyan szigorúan és dogmatikusan kezdtünk ítélkezni az egész mai élet fölött, mint Ervin. Egy időre ő lett közöttünk a hegemón, mindenben őrá hallgattunk, és János meg én igyekeztünk lefőzni egymást áhítatos cselekedetekben. Minden nap új szegény szerencsétleneket fedeztünk fel, akiken segíteni kellett, és újabb halhatatlan nagy katolikus írókat, akiket meg kellett mentenünk a méltatlan feledéstől. Szent Tamás és Jacques Maritain, Chesterton és Canterbury Szent Anselm úgy röpködtek a szobában, mint a legyek. Templomba jártunk, és Jánosnak természetesen jelenései volt. Egyszer szentdomunkos benézett hajnal előtt az ablakán, és felemelt mutató ujjal mondta, Herát pedig egész különösen vigyázunk. Azt hiszem, János és én ellenállhatatlanul komikusak lehettünk ebben az attitűdben. A két Ulpius kevéssé vette ki részét a katolicizmusból. Ez a periódus talán egy évig tarthatott. Akkor következett be azután a dezintegráció. Nem lehetne pontosan megmondani, mivel kezdődött, de valahogy kezdett a mindennapi realitás beáradni, és ugyanakkor az enyészet is. Meghalt az Ulpius nagyoknak. Hetekig szenvedett, fuldokott és hörgött. Éva meglepő türelemmel ápolta. Ott virrasztott éjszakánként az ágya mellett. Mikor később egyszer mondtam neki, hogy ez szép volt tőle, szórakozottan mosolygott, és azt mondta, hogy nagyon érdekes nézni, mikor valaki meghal. Azután apjuk elhatározta, hogy valaminek történnie kell a gyermekeivel, ez így nem mehet tovább. Évát sürgősen férjhez akarta adni. Leküldte egy gazdag vidéki nagynényéhez, aki nagy házat vitt, hogy ott megye bálozzék, és nem tudom, mit csinál. Éva persze egy hét múlva visszajött nagyszerű történetekkel, és flegmatikusan vágta zsebre az apai pofonokat. Tamásnak nem volt ilyen szerencsés természete. Apja hivatalba adta. Rettenetesen rágondolom. Most is könnyes lesz a szemem, ha rágondolok, hogy szenvedhetett Tamás a hivatalban. A városházán dolgozott normális kispolgárok között, akik nem tartották épelméjűnek. A lehető legbutább, legsablonosabb munkákat bízták rá, mert nem tételezték fel róla, hogy meg tudna valamit csinálni, ami némi gondolkodást vagy önállóságot igényel. És talán igazuk is volt. A kollégák részéről rengeteg megaláztatásnak volt kitéve, nem mintha bántották volna, ellenkezőleg. Sajnálták és kímélték. Tamás sosem panaszkodott nekünk, csak Évának néha. Így tudom. Tamás csak elsápadt és elhallgatott, ha a hivatalát említették. Ekkor történt Tamás második öngyilkossága. A második? Kérdezte Erzsi. Igen. Az elsőről már előbb kellett volna beszélnünk. Az tulajdonképpen fontosabb is volt, és sokkal rettenetesebb. Még 16 éves korunkban történt, tehát barátságunk elejé. Egy nap szokásom szerint beállítottam hozzájuk. Évát egyedül találtam, szokatlan elmélyedéssel rajzolgatott valamit. Azt mondta, hogy Tamás felment a padlásra, várjon meg, mindjárt lejön. Tamás akkoriban gyakran ment fel a padlásra, kutató expedícióra, a régi ládák közt sok mindent talált, ami a régiség kedvelő fantáziáját foglalkoztatta, és amit játékainknál felhasználhattunk. Különben is egy ilyen régi ház padlása, nagyon romantikus hely. Nem voltam tehát meglepve, és türelmesen vártam. Éva, mondom,
Szokatlanul csendes volt. Egyszer csak elsápadt, felugrott, és sikítva hívott, hogy menjünk fel a padlásra, nézzük meg, mi van Tamással. Nem tudta, miről van szó, de rémülete rám is átragadt. A padláson már meglehetősen sötét volt. Mondom, zegzugos, óriási régi padlás volt, mindenfele titokzatos deszka ajtók nyíltak, és a folyosón időnként ládák és deszkák álltak keresztbe, a fejemet is beütöttem alacsony gerendákba, és váratlan lépcsőkön kellett fel és lerohanni. De Éva habozás nélkül szaladt a sötétben, mint aki tudja, hogy hol lehet Tamás. A folyosó legvégén egy alacsony és nagyon hosszú fülke volt, és a végén egy kis kerek ablak világossága látszott. Éva megtorpant, és sikoltva kapaszkodott belém. Az én fogam is vacogott, de már akkor is olyan voltam, hogy éppen a legnagyobb félelem tesz váratlanul bátorrá. Bementem a sötét fülkébe, magam után vonva belém kapaszkodó Éva. A kis kerek ablak mellett ott lógott Tamás, vagy egy méter magasság. Felakasztotta magát. Még él, sikította Éva, és egy kés nyomott a kezembe. Úgy látszik, nagyon jól tudta, hogy Tamás mire készül. Egy láda állt, hogy nyilván Tamás erre állt fel, hogy a hurkot fent a gerendához erősítse. Felugrottam a ládára, elvágtam a kötelet, és a másik karommal átöleltem Tamást, és lassan leeresztettem Évának, aki kioldotta a nyakának. Tamás nem sokára magához tért. Csak pár perce lehetett, hogy felakasztotta magát. Nem történt semmi baja. Miért árultál el? Kérdezte Évától. Éva nagyon szégyelte magát, és nem felelt. Idővel azután óvatosan megkérdeztem, hogy miért tette ezt. Kíváncsi voltam, hogy milyen, mondta Tamás egykedvűen. És milyen? Kérdezte Éva tágra nyílt szemű kíváncsisággal. Nagyon jó volt. Sajnálod, hogy levágtunk? Kérdeztem most már én is némi lelkiismeret furdalással. Nem. Ráérek. Majd egyszer máskor. Tamás akkor még nem tudta elmagyarázni, hogy miről van szó. De nem is kellett, megértettem úgyis. Megértettem a játékainkból. Megjátszott tragédiáinkban állandóan öltünk és haltunk. Játékainkban csak erről volt szó. Tamást a meghalás állandóan foglalkoztatta. De értsd meg, ha ugyan meg lehet érteni. Nem a halál, az enyészet, a megsemmisülés, nem. Hanem a meghalás aktusa. Vannak emberek, akik ellenállhatatlan kényszerből új és új gyilkosságokat követnek el, hogy élvezzék a gyilkosság izzó gyönyörűségét. Ilyen ellenállhatatlan kényszer vonzotta Tamást saját meghalásának végső nagy extázisa felé. Valószínűleg nem tudom neked megmagyarázni, mint ahogy a botfülűnek hiába magyarázod a zenét. Én megértettem Tamást. Évekig nem beszéltünk többet erről a dologról, csak tudtuk egymásról, hogy megértjük egymást. Mikor 20 évesek voltunk, akkor következett be a másik kísérlet, amiben már én is részt vettem, ne ijedj meg, hiszen látod, hogy élek. Akkoriban nagyon el voltam keseredve, főképp apámmal. Az érettségi után beiratkoztam az egyetemre bölcsésznek. Apám több ízben megkérdezte, hogy mi akarok lenni, mire azt feleltem, hogy vallástörténész. És miből akarsz élni? Kérdezte apám. Erre a kérdésre nem tudtam felelni, és nem is akartam gondolkozni rajta. Tudtam, hogy apám azt akarja, hogy dolgozzam a vállalatnál. Egyetemi stúdiumaim ellen nem volt súlyosabb kifogása, mert úgy gondolta, hogy csak díszére fog válni a vállalatnak, ha az egyik beltag doktor lesz. Az egyetemet végeredményben én is csak úgy tekintettem, mint néhány évi haladékot. Időt nyerni, mielőtt felnőtt leszek. Az életkedve ebben az időben nem volt erős oldalam. A veszendőség érzés egyre erősebb lett bennem, és akkoriban már a katolicizmus sem vigasztalt, sőt, csak növelte bennem a gyengeségem tudatát.
nem voltam szerepjátszó természet, és akkor már tisztán láttam, hogy életem és lényem mennyire gyógyíthatatlanul távol áll a katolikus életideától. Én voltam az első, aki elhagytam a társaság katolicizmusát. Ez is számos árulásaimnak egyike. Szóval egy délután beállítottam Ulpiuszékhoz, és hívtam Tamást, jöjjön sétálni. Szép tavaszias délután volt. Kijutottunk Óbudára, és beültünk egy üres kiskocsmába, egy Szent Florián szobor alá. Sokat ittam, és közben keseregtem apám miatt, kilátásaim miatt, az ifjúság egész rettenetes szomorúsága miatt. Miért iszol annyit? Kérdezte Tamás. Mert jó. Szeretsz szédülni? Hogyne. Szeretsz nem tudni magadról? Hogyne. Az egyetlen dolog, amit szeretek. Hát akkor? Nem értlek. Képzeld el, mennyivel nagyobb élvezet lehet egészen meghalni. Ezt én is beláttam. Részegen az ember sokkal logikusabban gondolkozik. Csak az az ellenvetésem volt, hogy nagyon irtózom minden fájdalomtól és erőszaktól. Nincs kedvem felakasztani, megölni magam, vagy beugrani a hideg Dunába. Nem is kell, mondta Tamás. Van nálam 30 centigram morfia. Úgy tudom, az kettőnknek is elég, bár egyedül is meg lehet halni tőle. Tudnélik, én úgy is meghalok a napokban, most már itt az ideje. De ha te is velem jössz, akkor még sokkal jobb. Természetesen nem akarnak befolyásolni, csak úgy mondom, ha éppen kedved van. Hol szerezted a morfiumot? Évától kaptam. Éva az orvostól kunyerálta ki. Azt mondta, hogy nem tud adni. Mind a kettőnkre nézve végzetesen nagy jelentősége volt annak, hogy a mérget Évától kaptuk. Ez is hozzátartozott a játékunkhoz, azokhoz a beteg játékokhoz, amelyeket Ervin és János csatlakozása óta kénytelenek voltunk erősen módosítani. Az extázis mindig az volt, hogy Éva által vagy Éváért halunk meg. Hogy Éva adta a mérget, végleg meggyőzött arról, hogy be kell vennem. Meg is történt. Nem is tudom elmondani, milyen egyszerű és magától értetődő volt akkor a gyilkosnak. Részeg is voltam, és akkoriban az ital mindig valami, hiszen úgyis minden mindegy hangulatot váltott ki belőlem. És aznap délután felszabadította bennem azt a leláncolt démont, amely azt hiszem minden ember tudata mélyén ott alszik és a halál felé hívja. Gondold meg, meghalni sokkal könnyebb és természetesebb, mint életben maradni. Inkább meséld tovább, mondta Erzsi nyugtalanul. Kifizettük a bort, és sétálni mentünk nagy, meghatott derűvel. Elmondtuk, mennyire szerettük egymást, és hogy ez a barátság volt a legszebb az életben. Egy ideig a Duna partján ültünk, ott kint Óbudán a sinek mellett. A nap akkor ment le a Dunán, és vártuk a hatást. Egyelőre nem éreztünk semmit. Egyszerre csak ellenállhatatlan, sírós vágyat éreztem, hogy elbúcsúzzam Évától. Tamás először hallani sem akart róla, de azután győzött benne az az érzés, ami Évához fűzte. Villamosra ültünk, majd a kis lépcsőkön felrohantunk a várba. Most már tudom, hogy abban a pillanatban, amikor Évát látni akartam, már elárultam Tamást és az öngyilkosságot. Öntudatlanul arra számítottam, hogy ha visszamegyünk az emberek közé, majd már megmentenek valahogy. Tudat alatt nem volt kedvem meghalni. Fáradt voltam halálosan. Olyan fáradt, amilyen az ember csak 20 éves korában tud lenni. És én is vágyódtam a meghalás titkos, sötét mámora után, de amint a bor által okozott veszendőség érzés oszlani kezdett, meghalni mégsem volt kedvem. Az Ulpius házban ott ültek Ervin és János. Én jókedvűen előadtam nekik, hogy fejenként 15 centigram morfiumot vettünk be, és most rövidesen meg fogunk halni, de előbb még el akarunk búcsúzni. Tamás már egészen fehér volt és tántorgott. Rajtam nem látszott semmi más, mint hogy sok bort ittam, és sűrűn beszélek, mint a részegek.
János azonnal elrohant, telefonált a mentőknek, bejelentett, hogy itt van két fiatalember, akik fejenként 15 centigram morfiumot vettek be. Élnek még? Kérdezték a mentők. János igenlő válaszára azt mondták, hogy azonnal hozzanak be minket. János és Ervin taxiba dugtak minket, és elvittek a Markó utcába. Én még mindig nem éreztem semmit. Annál többet éreztem a mentőknél, akik irgalmatlanul kimosták a gyomromat, és elvették a kedvemet minden öngyilkosságtól. Egyébként nem tudok megszabadulni attól a gondolattal, hogy nem is volt az morfium, amivel megmérgeztük magunkat. Vagy Éva csapta be Tamást, vagy az orvos Évát. Tamás rosszul léte, lehet autószuggesszió is. Évának és a fiúknak egész éjjel fenn kellett maradniuk, és vigyázniuk, nehogy elaludjunk, mert a mentőknél azt mondták, hogy ha elalszunk, nem fogunk többet felébredni. Különös éjszaka volt. Nagyon nagy zavarban voltunk egymással szemben. Én boldog is voltam, mert öngyilkos lettem, ami nagy szenzáció, és boldog voltam, mert életben maradtam. Rendkívül kellemes fáradtságot éreztem. Mindnyájan nagyon szerettük egymást. Az ő virrasztásuk nagy, áldozatos baráti gesztus volt, és nagyszerűen illett akkori vallásos és baráti lelkesültségünkhöz. Meg voltunk mindnyájan rendül, és Dosztojevszki ízű beszélgetéseket folytattunk, és egyik fekete kávét a másik után ittunk. Jellegzetesen az az ifjúkori éjszaka volt, amire az ember felnőtt korában csak bizonyos émelygéssel tud visszatekinteni. De tudja Isten, úgy látszik, én már megöregedtem, mert nem érzek semmi émelygést, ha visszagondolok rá. Csak nagy-nagy nosztalgia. Csak Tamás nem szólt egy szót sem, és hagyta, hogy hideg vizet öntsünk rá, és csipkedjük, nehogy elaludjék. Tamás csak ugyan rosszul volt, és azon kívül összetörte az, hogy megint nem sikerült. Ha én szóltam hozzá, elfordult és nem felelt. Árulónak tartott. Azon túl nem is voltunk már igazán jó barátok. Ezt a történetet később sosem említette. Oly kedves és udvarias volt, mint azelőtt, de tudom, hogy sosem bocsátott meg nekem. Úgy halt meg, hogy én már nem tartoztam hozzá. Mihályt elhallgatott és tenyerébe hajtott a fejét. Aztán felkelt és kibámult az ablakon a sötétbe. Majd visszajött és szórakozott mosollyal simogatta Erzsi kezét. Még most is ennyire bánt? Kérdezte csendesen Erzsi. Nekem azóta sem volt egy barátom sem, mondta Mihály. Megint hallgattak. Erzsi azon tűnődött, vajon Mihály csak boros szentimentalizmusból sajnálja így magát, vagy vajon csak ugyan akkor az Ulpius házban valami megszakadt Mihályban, és azóta ilyen közönyös és távoli az emberekkel szemben. És mi volt Évával? Kérdezte végre. Éva akkoriban szerelmes volt Ervinbe. És ti nem voltatok féltékenyek? Nem. Természetesnek találtuk. Ervin volt a hegemón. Őt tartottuk magunk közül a legkülönbnek. Úgy éreztük, az az igazság, hogy Éva őt szeresse. Én különben sem voltam szerelmes Évába. Jánosnál pedig igazán nem lehetett tudni. Akkoriban a társaság egy kicsit szét is hullott. Ervin és Éva mindinkább elegek voltak egymásnak, és keresték az alkalmat, hogy kettesben maradhassanak. Engem meg az egyetem és a vallástörténet kezdtek őszintén érdekelni. Tudományos ambíciók töltöttek el. Az első találkozás a tudománnyal olyan részegítő, mint a szerelem. De hogy visszatérjek Ervinre és Évára. Éva akkoriban sokkal csendesebb lett. Templomba járt az angol kisasszonyokhoz, ahol valamikor iskolás lány volt. Már mondtam, hogy Ervinnek egészen különös diszpozíciója volt arra, hogy szerelmes legyen. A szerelem úgy hozzátartozott, mint szepet neki ez a kalandorság. Meg tudtam érteni, hogy még Éva sem maradt hideg mellette. Megható szerelem volt. Költészettel, budai várral és 20 évességgel.
reggel átitatott szerelem. Tudod, olyan, hogy mikor ketten végigmentek az utcán, szinte vártam, hogy az emberek tisztelettel félre fognak húzódni előlük, mint mikor a szentséget viszik. Mi legalábbis így tiszteltük, határtalanul tiszteltük kettejük szerelmét. Valahogy az egész társaság értelme ebben teljesedett. És milyen rövid ideig tartott. Hogy mi történt közöttük, pontosan sose tudtam meg. Úgy látszik, Ervin megkérte Éva kezét, és az öreg Ulpius kidobta. János úgy tudta, hogy meg is pofozta. De Éva csak annál jobban szerette Ervint, és bizonyára szívesen a kedvese lett volna, de Ervin számára a hatodik parancs kérlelhetetlen valóság volt. Még sokkal sápadtabb és hallgatagabb lett, mint addig. Az Ulpius házhoz nem járt, én egyre ritkábban láttam. És Évában akkor mehetett végbe az a nagy változás, ami később olyan megmagyarázhatatlanná tette a számomra. És azután Ervin egy szép napon el.

Sokat beszélgettünk a szerzetesi életről, és tudom, hogy Ervin vallásossága sokkal mélyebb volt, sem hogy szerzetesnek ment volna a belső elhivatás valami határozott jele nélkül, pusztán kétségbeesésből és romantikából. Bizonyára magasabb új mutatást látott abban is, hogy Évát nem vehette feleségül. De hogy ilyen hirtelen és menekülésszerűen ment el, abban nagy része lehetett annak, hogy Éva elől akart elmenekülni, az elől a kísértés elől, amit Éva jelentett számára. Így, menekülve bár, és talán kissé József módjára, de mégis megtette, amiről annyit ábrándoztunk akkoriban. Ifjúságát töretlen áldozatként ajánlotta fel Istennek. Csak azt nem értem, mondta Erzsi, hogyha, amint mondod, annyira diszponálva volt a szerelemre, miért hozta meg ezt az áldozatot? Édes, a lélekben az ellentétek egymás mellett vannak. Nagy aszkéták nem hideg és szemtelen emberekből lesznek, hanem a legtüzesebbekből, azokból, akiknek van miről lemondani. Ezért nem engedi meg az egyház, hogy egy herélt pap legyen. És mit szólt mindehhez Éva? Éva magára maradt, és ettől kezdve nem lehetett vele bírni. Ebben az időben Budapest a Síberek és az Antant tisztek kezében volt. Éva, hogy nem, az Antant tisztek körébe került. Nyelveket tudott, és a viselkedésében volt valami nem magyaros vidéki, hanem igazán világvárosi. Úgy tudom, nagyon népszerű volt. Ekkor lett egyik napról a másikra kiskamaszlányból gyönyörű nővé. Ekkor került a szemébe az addigi pajtásos és nyílt kifejezés helyett az a másik tekintet. Mindig úgy nézett, mintha közben valami távoli, halk hangokra figyelne. Ebben az utolsó korszakban Tamás és Ervin hegemóniája után János hegemóniája következett. Évának ugyanis pénz kellett, hogy elegánsan jelenhessék meg az elegáns emberek között. Bár nagyon ügyesen tudott a semmiből eleganciát varni magának, azért ahhoz a semmihez is kell egy kis pénz. Itt következett szepet neki János szerepe. Mindig tudott Éva számára pénzt előteremteni. Hogy honnan, azt ő tudta. Sokszor éppen azokat az antant tiszteket vágta meg, akikkel Éva táncolt. Bekaszíroztam a társaság pénzt, mondta cinikusan. De akkor már mi is cinikusan beszéltünk, mert mindig a hegemón stílusához alkalmazkodtunk. János aggálytalan módszerei nekem nagyon nem tetszettek. Nem tetszett például, hogy egy nap felkereste Reich urat, apám vállalatának öreg könyvelőjét, és egy borzasztó, bonyolult mesével az én kártyaadósságomra és tervbevett öngyilkosságomra hivatkozva egy elég komoly összeget vágott ki belőle. Később persze vállalnom kellett, hogy kártyaadósságot csináltam, holott soha életemben nem volt kártya a kezemben. És különösen az nem tetszett, hogy ellopta az aranyórámat. Ez egy nagy mulatság alkalmával történt, valahol kint egy akkor divatos nyári vendéglőben, a nevére már nem is emlékszem. Sokan voltunk. Éva társasága, két-három külföldi tiszt, inflációs gazdag fiatal emberek, furcsa nők az akkori évek rendkívül merész ruháiba és viselkedésébe öltözve. Veszendőség érzésemet már az is kiváltotta, hogy Tamás meg én ennyire nem nekünk való társaságba keveredtünk emberek közé, akikkel semmi más közösségünk nem volt, mint éppen ez az érzés, hogy most már úgyis minden mindegy. Mert akkor a veszendőséget már nem csak én éreztem, hanem az egész város is. A levegőben volt. Az embereknek rengeteg pénzük volt, és tudták, hogy hiába egyik napról a másikra el fog veszni. A katasztrófa úgy lógott a kerthelyiség fölött, mint egy csillár. Apokaliptikus idők voltak. Nem is tudom, józanok voltunk-e, amikor leültünk inni. Az emlékemben úgy él, mintha az első pillanattól fogva részeg lettem volna. Tamás alig ivott, de ez az általános világvége hangulat annyira megfelelt lelkiállapotának, hogy szokatlan otthonossággal mozgott az emberek és cigányok között. Tamással sokat beszéltem aznap éjjel.
illetve szóban kevesebb, de iszonyú érzelmi perspektívája volt a szavaknak.

0: amiket mondtunk. És újra nagyszerűen megértettük egymást. Megértettük egymást a veszendőségben. És a furcsa lányokkal is jól megértettük egymást. Legalábbis én úgy éreztem, hogy a keltákra és a halott szigetekre vonatkozó enyhe vallástörténeti fejtegetéseim élénk visszhangot váltanak ki abból a színi növendékből, aki nagyobb ára mellettem. Azután Évával félreültünk kettesben, és úgy udvaroltam neki, mintha nem is ismerném sovány és nagyszerű kamaszkora óta, és ő is teljes női komolysággal fogadta udvarlásomat, félmondatokkal és messzire nézve, akkori pózának teljes fényében. Mikor világosodni kezdett, nagyon rosszul lettem. És hogy utána kissé kiózanodtam, észrevettem, hogy az aranyórám eltűnt. Rettenetesen meg voltam döbbenve, kétségbeesésem extatikus volt. Meg kell értened, egy aranyóra elvesztése magában nem olyan nagy szerencsétlenség, még akkor sem, ha az ember 20 éves és más értéktárgya ezen a világon nincsen, mint az aranyórája. De mikor az ember 20 éves és hajnalban arra józanodik ki, hogy ellopták az aranyóráját, hajlandó arra, hogy a veszteségnek milyen szimbolikus jelentőséget tulajdonítson. Az aranyórát apámtól kaptam, aki egyébként nem nagyon ajándékozó természetű ember. Mondom, egyetlen értéktárgyam volt, egyetlen szóba jöhető magántulajdonom, és szememben éppen vaskos és közönséges, nagyképű nyárs polgárisága által képviseltem mindazt, amit annyira nem szerettem, de aminek az elvesztése most, hogy szimbolikus formában megjelent előttem, páni rémülettel töltött. Az volt az érzésem, hogy most már végleg el vagyok jegyezve az alsó hatalmaknak. Ellopták azt a lehetőséget, hogy valamikor mégis kijózanodjam, és visszatérjek a polgári világba. Oda tántorogtam Tamáshoz, közöltem vele, hogy ellopták az aranyórámat, mondtam, hogy telefonálok a rendőrségre, és szólok a vendéglősnek, zárják le a kapukat, minden vendéget meg kell mondozni. Tamás csillapította magam útján. Nem érdemes. Hagyd. Persze, hogy ellopták. Tőled mindent el fognak lopni. Mindig te leszel az áldozat. Te azt szereted. Csodálkozva néztem rá. De csak ugyan nem szóltam senkinek sem az óra eltűnéséről. Mi alatt Tamásra bámultam, egyszerre tisztában voltam vele, hogy az órát csak Szepet neki János lophatta el. Az est folyamán volt valami átöltözési munka. Szepet neki meg én kicseréltük kabátunkat és nyakkendőket. Valószínűleg, mikor visszakaptam a kabátomat, az óra már nem volt benne. Keresni kezdtem Szepet neki Jánost, hogy kérdőre vonjam, de már nem volt ott. Másnap és harmadnap se láttam. És negyednap már nem kértem számon az órát. Átláttam, hogyha csak ugyan ő vitte el, akkor azért vitte el, mert Évának pénzre volt szüksége. És valószínűleg Éva tudtával vitte el, hiszen az egész átöltözés mókát Éva indítványozta. És az a jelenet, amikor kettesben ültem Évával, talán arra való volt, hogy ne vegyem mindjárt észre az óra eltűnését. Mikor erre a lehetőségre rájöttem, bele is törődtem a dologba. Ha Éváért történt, jól történt, akkor ez is hozzátartozik a játékhoz. A régi játékhoz, az Ulpius ház. Attól kezdve szerelmes volt a Évába. De hiszen mostanig a leghatározottabban tagadtad, hogy valaha is szerelmes voltál belé. Vetette közbe Erzsi. Persze. Igazam is volt. Csak jobb szó hiány nevezem szerelemnek azt, amit Éva iránt éreztem. Ez az érzés semmiben sem hasonlított ahhoz, ahogy téged szeretlek, és ahogy egy-két elődödet szerettem. Ne haragudj. Valahogy egészen a negatívum annak. Téged azért szeretlek, mert hozzám tartozol. Őt azért, mert nem tartozott hozzá. Az, hogy téged szeretlek, önbizalmat és erőt ad. Az, hogy őt szerettem, megalázott és megsemmisített. Persze ezek szónokias antitézisek csak. Akkor úgy éreztem, hogy a régi játék valósággá válik, és én lassan elpusztulok a nagy beteljesedésben. Elpusztulok Éva miatt. Éva által, úgy, ahogy megjátszottuk kamaszkorunkban. Mihály felkelt, és nyugtalanul járt át a szobában. Most bántani kezdte, hogy így kiadta magát Erzsinek. Egy idegen nőnek. Erzsi megszólalt. Az előbb valami olyasmit mondtál, hogy azért nem lehettél szerelmes belé, mert túlságosan is ismertétek egymást. Nem volt meg köztetek a szerelemhez szükséges távolság.
1: Jól van, nem érti,
0: gondolta Mihály. Csak annyit ért belőle, amennyit egészen primer féltékenysége fel tud fogni. Jó, hogy ezt említed, mondta megnyugodva. Addig az emlékezetes éjszakáig nem is volt távolság. Akkor fedeztem fel, amikor kettesben ott ültünk, mint egy hölgy és egy úr, hogy Éva már egészen más nő. Idegen, nagyszerű és gyönyörű nő. Ugyanakkor, amikor még a régi Éva is elveszíthetetlenül hordja magában ifjúságom beteg és sötét édességét. Egyébként Éva fütyült rá. Ritkán sikerült látnom, és akkor sem törődött velem. Nyugtalansága már valahogy patológikus volt. Különösen amióta megjelent a komoly kérő. Egy híres, gazdag, nem egészen fiatal régiséggyűjtő, aki egyszer-kétszer megfordult az Ulpius házban az öregnél, látta néha Évát, és régóta foglalkozott azzal a tervvel, hogy feleségül veszi. Az öreg Ulpius kijelentette Évának, hogy semmiféle tiltakozást nem fogad el. Éva már eleget volt a nyakán. Menjen férjhez, vagy menjen a fenébe. Éva két hónapi haladékot kért. Az öreg a vőlegény kérésére beleegyezett. Minél kevesebbet törődött velem Éva, annál erősebb lett bennem az az érzés, amire jobb híján azt mondtam, hogy szerelem. Úgy látszik, egészen különös hajlandóságom volt akkoriban a reménytelenségre. Ácsorok éjszakon kapuja előtt, hogy meglessem, amint nevető és hangos kísérettel hazajön. Elhanyagolni tanulmányaimat, minden pénzemet elkölteni hülye ajándékokra, amiket észre sem vesz jóformán. Nyálasan ellágyulni és férfiatlanul jelenetezni, ha találkozom vele, ez volt az én formám. Akkor éltem igazán. Semmi, ami öröm azóta jött, nem ment olyan igazi mélységekbe, mint az a fájdalom, az a boldog gyalázat, hogy el kell vesznem miatta, és ő nem is törődik vele. Vajon úgy hívják ezt, hogy szerelem? Miért mondom el ezt? Miért mondom? Megint sokat ittam. De egyszer el kellett mondanom, és Erzsi úgysem érti. Közben végéhez közeledett az Évának adott haladék. Az öreg Ulpius néha bedobbant a szobába, és rettenetes jeleneteket csinál. Ekkoriban már sosem volt józan. A vőlegény is megjelent ősz hajjal, és bocsánat kérdésre. Éva még egyet hogy egy hétre nyugodtan elutazhassék Tamással, és elbúcsúzhassanak egymástól. Valahonnan pénze is volt az utazásra. El is utaztak. Hallstattba. Késő ősz volt. Nem volt ott rajtuk kívül egy lélek sem. Az ilyen régi történelmi fürdőhelyeknél semmi sem halálosan. Mert hogy egy vár vagy egy székesegyház nagyon öreg, teljesen időszerűtlen és itt-ott omladozik, az természetes. Az a dolga. De mikor egy olyan hely mutatja mulandóságot, ami a pillanatnyi örömök számára készült, például egy kávéház vagy egy gyógysétány, annál nincs rettenetesebb. Jó, mondta Erzsi. Mesélt tovább. Mi történt az Ulpiusokkal? Édes, azért haboztam és filozofáltam, mert innen kezdve nem tudom, hogy mi történt velem. Soha többé nem láttam őket. Ulpius Tamás Hallstattban megmérgezte volna. Ezúttal sikerült. És mi történt Évával? Hogy Évának mi esze volt Tamás halálában? Talán semmi. Nem tudom. Nem jött tőled vissza. Azt mondják, Tamás halála után érte jött egy magas rangú idegen katonatiszt, és talán találkozhattam volna még vele. A következő években egyszer-kétszer lett volna alkalma. János néha felbukkant, homályos célzásokat tett, hogy esetleg meg tudja csinálni, hogy láthassam Évát, és szívesen látná, ha szolgálatait honnan állnám. De én akkor már nem akartam találkozni Évával. Ezért mondta az előbb János, hogy én vagyok az oka, hogy elszakadtam ifjúságomtól, holott csak a kezemet kellett volna kinyitani. Igazán. Mikor Tamás meghalt, azt hittem megvalósult. És azután elhatároztam, hogy megváltozom. Kirántom magam ebből a bűvöletből. Nem akarok úgy járni, mint Tamás. Én rendes ember leszek. Ott hagytam az egyetemet, kitanultam az apám szakmáját, kimentem külföldre, hogy jobban értsek a dolgokhoz. Azután hazamentem, és igyekeztem olyan lenni, mint más ember. Ami pedig az Ulpius házhoz tartozott, nem hiába éreztem olyan veszendőnek. Minden elpusztult. Nem maradt benne semmi. Az öreg Ulpius nem élt azután soká. Agyonütötték, amint egyszer hazafelé tartott részegen egy külvárosi kocsmáról. A házat már előbb megvette egy Munk nevű gazdag ember, apámhoz nem látja. Voltam is egyszer náluk borzasztó. Gyönyörűen berendezték, úgyhogy sokkal régibb, mint igazából. Az udvar közepén egy valódi florenci kút áll. A nagyapa szobájából Altdeutsch ebédlőre töltve burkolattal, és a mi szobánk, Isten, valami ős magyar vendéglőnek, hogy csodának rendezték be, tulipános ládákkal, göcsögökkel és műtyürkékkel. Tamás szobája. Ez a mulandóság. Szent Isten, milyen késő van. Ne arra tudjunk, hogy egyszer el kellett mondanom. Akármilyen szamhárság hangzik esetleg, így kívülről. Na, most lefekszem. Mihály, azt ígérted, hogy elmondod, hogyan halt meg Ulpius Tamás. És nem mondtad el. Sem azt, hogy miért halt meg. Nem mondtam el, hogy hogyan halt meg, mert nem tudom. És hogy miért halt meg. Hát talán életünk volt, nem? Az életet nagyon meg lehet tudni, nem? Nem. De aludjunk. Nagyon késő van már.
2: Irodalmi lépegető. Így hívják ezt a műsort.
0: Ötödik fejezet. Firenzével nem volt szerencséjük. Egész ott létük alatt esett. Áldogáltak esőköpenyben a dóm előtt, és Mihály egyszerre elnevette magát. Hirtelen megértette a dóm egész tragikumát. Hogy itt áll páratlan szépségében, és senki sem veszi komolyan. Idegenforgalmi és műtörténeti nevezetesség lett, és senki sem gondolná róla, senki sem hiszi már el neki, hogy azért van itt, hogy Isten és a város dicsőségét hirdesse. Felmentek Fiesoléba, és nézték, amint egy zivatar fontoskodó gyorsasággal futólépésben jött a hegyeken át, hogy még idejében utolérje őket. Bemenekültek a kolostorba, és megnézték a sok keleti ócskaságot, amit a jámbor barátok a századok folyamán misszióikból hazahoztak. Mihály hosszasan elgyönyörködött egy kínai képsorozatban, amelyről csak egy idő múlva tudta megállapítani, hogy mit is ábrázol. Mindegyik kép felső részén egy dühös és riasztó kínai trónolt, előtte egy nagy könyv. Arcát különösen ijesztővé tette az, hogy haja két oldalt a halántéka fölött felfelé borzadott. A képek alsó részében pedig mindenféle hátborzongató dolog történt. Valami kellemetlen folyadékba dobáltak be embereket vasvillákkal, némelyiknek éppen a lábát fűrészelték, egyiknek nagy gonddal húzták ki éppen kötél alakú beleit, és egy helyt egy automobilszerű szerkezet, amelyet egy halántékán felfelé fésült szörnyetek hajtott, nekiment egy tömegnek, és a gépezett orrán elhelyezett forgóbárdok feltrancsírozták az embereket. Ráeszmélt, hogy ez az utolsó ítélet, ahogy egy kínai keresztény látja. Micsoda szakértelem és tárgyilagosság. Szédülni kezdett, és kiment a térre. A táj, amely oly csodálatos volt a vonatból nézve Bologna és Firenze közt, most ázott és ellenszenves volt, mint egy nő, aki sírt és lemállott arcáról a festék. Mikor leértek, Mihály elment a főpostára. Ide címeztették leveleiket, amióta Velencét elhagyták. Az egyik neki címzett borítékon megismerte Pataki Zoltánnak, Erzsi első férjének az írását. Talán olyasmi van benne, amit Erzsinek nem kellene elolvasnia, gondolta, és leült a levéllel egy kávéház elé. Íme a férfi szolidaritás, gondolta mosolyogva. A levél így szól. Kedves Mihály, Jól tudom, kisé émelygős dolog, hogy hosszú és barátságos levelet írok neked, miután elcsábítottad és megszöktetted a feleségemet, de te sosem voltál a konvenciók embere, és ezért talán nem is fogsz megütődni rajta, ha én, bár mindig vén konformistának neveztél, ez egyszer szintén nem törődöm a viselkedésünket irányító szabályokkal. Írok neked, mert másképp nem volnék nyugodt. Írok neked, mert őszintén megvalva nem tudom, miért ne írnék, hiszen azzal mind a ketten tisztában vagyunk, hogy nem haragszom rád. A látszatot csak tartsuk meg a világ előtt, mert Erzsi önérzetének bizonyára jobban esik az a romantikus beállítás, hogy mi miatta halálos ellenségek vagyunk, de magunk közt, Mihályom, tudod jól, hogy mindig nagyra becsültelek, és ezen nem változtat az a tény, hogy elcsábítottad és megszöktetted a feleségemet. Nem mintha ez a tetted nem tört volna teljesen össze, hiszen azt sem kell tagadnom előtted, de persze ez is maradjon közöttünk, hogy mennyire imádom most is Erzsit. De tisztában vagyok vele, hogy te nem tehetsz semmiről. Általában nem hiszem, ne haragudj, hogy te tehetnél valamiről ezen a világon. És éppen ezért írok neked. Őszintén megvalva egy kicsit aggódom Erzsért. Látod, annyi éven át megszoktam, hogy gondoskodjam róla, hogy állandóan evidenciában tartsam, hogy ellássam mindennel, amire szüksége van, és főképp amire nincs szüksége, hogy vigyázzak, vajon elég melegen öltözötte fel, ha elmegy este. Most nem tudok erről az aggódásról leszokni egyik napról a másikra. Ez az aggodalom az a kapcsolat, ami annyira Erzséhez fűz. Bevallom neked, nemrég olyan hülye álmom. Azt álmodtam, hogy Erzsi nagyon is kihajolt az ablakon, és ha nem fogom meg, még kiesik. És akkor jutott eszembe, hogy nem vagyok biztos benne, vajon te észrevennéd-e, ha Erzsi nagyon kihajolna az ablakon. Hiszen olyan szórakozott és befelé fordult ember vagy. Ezért gondoltam, megkérlek néhány dologra, hogy különösen vigyázzál. Felírtam mindent egy cédulára, ahogy eszembe jutott. Ne haragudj, de letagadhatatlan tény, hogy sokkal régebben ismerem Erzsit, mint te, és ez bizonyos jogokat ad. Egy. Vigyázz, hogy Erzsi egyéig. Erzsi, talán te is rájöttél már, nagyon fél a hízástól, ez a félelem néha pánikszerűen jön rá. Ilyenkor napokig nem eszik, és utána súlyos savbántalmai vannak, ami viszont az idegeinek tesz rosszat. Arra gondoltam, talán evésre fogja ihletni őt, hogy neked, Umberufen, olyan jó étvágyad van. Én sajnos öreg gyomorbajos vagyok, és nem tudtam jó példával előjárni. Kettő. Vigyázz a manikűrös nőkre. Ha utazás közben Erzsi manikűröztetni akar, vállald magadra, hogy gondoskodsz manikűrös nőről, és csak a legjobb céget vedd igénybe. A szállodaportásától kér információt. Erzsi rendkívül érzékeny ebben, és már többször előfordult, hogy a manikűrös nő ügyetlensége miatt meggyűlt az ujja, amit bizonyára te sem szeretnél. 3. Ne hagyd, hogy Erzsi korán keljen fel. Tudom, hogy utazás közben erős a kísértés az ilyesmire. Mikor utoljára Olaszországban voltunk, magam is beleestem ebbe a hibába, mert az olasz városközti autóbuszok nagyon korán indulnak. Hagyd a fenébe az autóbuszokat. Erzsi későn alszik el, és későn ébred. A korai felkelés nagyon rosszat tesz neki. Napokig nem tudja kiheverni. 4. Ne engedd, hogy scampit, frutti di mare-t vagy más vízi szörnyet egyék, mert attól kiütést kap. 5. Nagyon kényes dolog, nem is tudom, hogy írjam meg. Talán fel kellene tételeznem, hogy te is tisztában vagy ezzel, de nem tudom, az ilyen elvont és filozófikus természetű ember tisztában szokott lenni ilyesmivel, a női természet mérhetetlen törékenységével, és hogy mennyire uralkodnak rajta bizonyos testi dolgok. Arra kérlek, jól jegyezd meg magadnak Erzsi dátumait. Egy héttel a dolog bekövetkezése előtt légy elnéző és türelmes a végletekig. Erzsi ilyenkor nem egészen beszámítható. Keresi a civakodást. Legokosabb, ha csak ugyan civakodsz vele, az levezeti az ingerültségét, de ne veszek egy komolyan. Gondold meg, hogy csak egy fiziológiai folyamatról vagy miről van szó. Ne ragadtasd el magad. Ne mondj olyasmit, amit később megbánnál, és főképp ne engedd, hogy Erzsi mondjon olyant, mert később nagyon megbánja, és az rosszat tesz az idegeinek. Ne haragudj. Még ezer dologról kellene írni, ezer apróságról, amire vigyáznod kellene, ezek csak a legfontosabbak. De így nem jut eszembe, nekem nincs semmi fantáziám. Mégis, mit tagadjuk, nagyon aggódom. Nem csak azért, mert Erzsit ismerem, hanem elsősorban azért, mert téged ismerlek. Kérlek, ne érts félre. Ha én nő lennék, és kettőnk közül választanom kellett volna, habozás nélkül téged választottalak volna, és Erzsi bizonyára éppen azt szereti benned, hogy olyan vagy, amilyen vagy. Olyan végtelenül távoli és elvont, hogy senkihez és semmihez közöd nincs, és mintha egy átutazó idegen, egy marslakó lennél ezen a földön. Hogy semmit sem tudsz pontosan megjegyezni, hogy senkire nem tudsz komolyan haragudni, hogy nem tudsz odafigyelni, ha mások beszélnek, hogy inkább csak jó akaratból és udvariasságból csinálsz néha úgy, mintha te is ember volnál. Mondom, mindez igen szép, és én is nagyon tudnám értékelni, ha nő volnék, csak az aggaszt, hogy most mégis Erzsi férje is vagy. És Erzsi ahhoz szokott, hogy férje minden tekintetben gondoskodjék róla, a széltől is óvja, hogy neki semmire se kelljen gondolnia, csak a szellemi, a lelki életére, és nem utolsó sorban a testápolásra. Erzsi luxusnő természettől fogva, otthon annak nevelték, én annak tiszteltem, és nem tudom, te melletted nem kellem majd szembenéznie olyan realitásokkal, amelyeket apja meg én gondosan elleplesztünk el. Még egy kényes kérdést kell itt érintenem. Jól tudom, hogy te, illetve kedves édesapád, akinek a vállalatánál működsz, jómódú emberek vagytok, és feleséged nem fog semmiben sem hiányt szenvedni. Azért néha mégis aggódom, mert tudom, hogy Erzsi mennyire el van kényeztetve, és félek, hogy az ilyen elvont ember, mint te, nem számol kellőképpen Erzsi igényeivel. Te magad, tudom, kedvesen, bohémesen igénytelen természet vagy, mindig igen szolíd életet éltél, más életnívón, mint amihez Erzsi hozzászokott. Már most egyikteknek alkalmazkodni kell a másik élet standardjához. Ha Erzsi alkalmazkodik a tiédhez, az előbb-utóbb meg fogja bosszulni magát, mert déklasszénak fogja érezni magát abban a pillanatban, amint régi milliójével érintkezésbe jön. Mit tudom én, Olaszországban találkozhatok egy barátnőjével, aki felhúzza az orrát, amikor meghallja, hogy egy nem egészen első rangú hotel van laktok. A másik lehetőség az, hogy te alkalmazkodsz az ő standardjához. Ez meg előbb-utóbb anyagi következményekkel fog járni, mert ne haragudj, én valószínűleg jobban ismerem vállalatotok tehervírű képességét, mint te, aki olyan elmondt ember vagy, és amellett négyen vagytok testvérek, és kedves édesapád is konzervatív, meglehetősen szigorú felfogású úriember, inkább a tartalékolásnak, mint a jövedelem felélésének a híve. Szóval, hogy rövid legyek, nem vagy abban a helyzetben, hogy Erzsi szokott élet standardját a te oldaladon fenntarthassa. Minthogy pedig nekem nagyon fekszik, hogy Erzsinek mindene meglegyen. Nagyon kérlek, ne vedd rossz néven, ha kijelentem neked, hogy szükség esetén feltétlenül rendelkezésedre állok, ha parancsolod hosszú lejáratú kölcsön formájában is. Bevallom őszintén, legszívesebben állandó havi összeget fizetnék, de tudom, hogy ez szemtelenség lenne, de ennyit minden esetre tudomásodra kell hoznom, ha bármikor szükséged volna, csak fordulj hozzám. Kérlek, ne haragudj rám. Egyszerű üzletember vagyok, más dolgom itt nincs, mint hogy pénzt keressek, és ezt hál' Istennek alaposan meg is teszem. Azt hiszem méltányos, ha szeretném a pénzemet azokra kiadni, akikre kedvem van. Hát nem? Tehát még egyszer, nichts für ungut, érezd jól magad. Szeretettel köszönt, igaz tisztelő, Zoltán. Mihályt a levél mélységesen kihozta a sodrából. Nagyon émeítette Pataki férfiatlan jósága, ami tulajdonképpen nem is jóság, csak férfiatlanság, de ha jóság, akkor sem sokkal rokonszenvesebb, mert Mihálynak nem volt valami nagy véleménye a jóságról. És ez az udvariasság. Hiába Pataki csak kereskedő segéd maradt, akárhogy meg is gazdagodott. De mindez Pataki Zoltán dolga, és az ő baja, ha még mindig szerelmes Erzsibe, aki igazán gyalázatosan viselkedett vele szemben. Nem ez hozta ki a sodrából, hanem a levélnek ő rá és Erzsire vonatkozó részei. Először is az anyagia. Mihály a gazdasági szükségszerűséget mérhetetlenül tisztelte. Talán éppen azért, mert neki oly kevés érzéke volt hozzá. Ha valaki azt mondta neki, anyagi okok arra kényszerítenek, hogy így meg így cselekedjem, Mihály mindjárt elhallgatott és minden aljasságot igazolva látott. Éppen ezért rendkívül nyugtalanította a dolognak az az aspektusa, ami előtte már régebben is felmerült, de Erzsi mindig tréfásan elütötte, hogy tudnélik, Erzsi anyagilag nagyon rosszul járt vele. Azelőtt egy gazdag ember felesége volt, most pedig egy polgári közepesé. Ez előbb-utóbb meg fogja bosszulni magát, amit a józan és anyagiakban oly otthonos Pataki Zoltán már is tisztán lát. Hirtelen egy csomó dolog jutott eszébe, ami már eddig is nászútjukon is kiélezte a kettejük élet standardja közt lévő különbséget. Itt volt mindjárt, hogy ne menjünk messzire a szálloda, amelyben most laktak. Mihály, miután Velencében és Ravennában látta, hogy Erzsi mennyivel jobban tud olaszul, mint ő, és mennyivel ügyesebben beszél a portásokkal, akiktől ő úgy is iszonyodott, Firenzében már teljesen Erzsire bízta a szálloda és egyéb földi gondokat. Erre Erzsi minden további nélkül az Arnópart egyik régi, de igen drága kis szállodájában vett ki szobát, azzal a megokolással, hogy ha már az ember Firenzében van, akkor feltétlenül az Arnópartján kell lakni. A szoba ára Mihály homályosan érezte, mert lusta volt számolni, egyáltalán nem állt arányban az összeggel, amit olaszországi tartózkodásukra szántak, jóval drágább volt, mint velencei szobájuk, és ez egy pillanatra belenyilallott Mihály takarékossághoz szokott szívébe. De azután undorral üzte el magától ezt a kicsinyes érzést. Végre is nászúton vagyunk, mondta magában, és többet nem gondolt rá. De most, hogy elolvasta a Pataki levelét, ez is előtte állt, mint szimptóma. De a legnagyobb baj nem az anyagiak voltak, hanem az erkölcsiek. Mihály, amikor fél évi kínos töprengés után arra a határozatra jutott, hogy Erzsit, akivel akkor már egy éve viszonya volt, elválasztja az urától és feleségül veszi, azért szánta el magát erre a következmény teljes lépésre, hogy mindent jóvá tegyen továbbá, hogy komoly házassága révén végleg bevonuljon a felnőtt, komoly emberek sorába, hogy egyenrangú fél legyen, például éppen Pataki Zoltánnal. Éppen ezért megfogadta, hogy minden erejéből igyekezni fog jó férj lenni. El akarta felettetni Erzsivel, milyen jó férjet hagy el a kedvéért, és különben is mindent jóvá akart tenni, kamaszkorára visszamenőleg. Pataki levele most meggyőzte vállalkozása reménytelenségéről. Olyan jó férj sohasem tud lenni, mint Pataki Zoltán, aki íme, hűtlen és távol levő feleségét is, a távolságon át is, több gonddal és hozzáértéssel tudja megvédelmezni, mint ő, aki itt van vele, és a védelmező szerepére annyira alkalmatlan, hogy még a szálloda és egyéb földi gondokat is Erzsi nyakába varja, azzal a nagyon is átlátszó ürüggyel, hogy Erzsi jobban tud olaszul. Talán igaza van Patokinak, gondolta, hogy nagyon is elvont és befelé fordult természet vagyok. Persze, szimplifikáció, az ember sosem ilyen megfogalmazható, de annyi biztos, hogy rendkívül ügyetlen és inkompetens vagyok a világ dolgaiban. Egyáltalán nem vagyok az a férfi, akinek nyugodt felelősségében megbízhat egy asszony. Márpedig Erzsi az a nő, aki szereti teljesen rábízni magát valakire. Szereti tudni, hogy valakihez feltétlenül oda tartozik, nem az anyáskodó asszonyok közül van, talán ezért is nincs gyereke, hanem azok közül, akik a szeretőjű gyermeke szeretnének lenni. Istenem! Milyen szerencsétlen lesz előbb-utóbb mellettem, aki azt hiszem, még tábornok is könnyebben lehetnék, mint hogy apa szerepet játszak. Ez az a humánum, ami teljesen hiányzik belőlem többek közt. Nem bírom, ha valaki függ tőlem, akárha kiszolgáló személyzet formájában. Azért csináltam mindent egyedül legénykoromban. Nem bírom elviselni a felelősséget, és rendszerint meggyűlölöm azokat, akik várnak tőle valamit. Őrület ez az egész. Őrület Erzsi számára, hiszen 100 ember közül 99-en jobban járt volna, mint velem. Minden átlagos, normális ember jobb férj lett volna, mint én. És most nem a magam szempontjából nézem, hanem tisztán az övéből. Miért nem gondoltam mindenre, mielőtt megnősültem? Vagyis inkább, hogy lehet az, hogy Erzsi, aki olyan bölcs, nem gondolta meg jobban a dolgot. De Erzsi persze nem gondolta meg, mert Erzsi szerelmes volt Mihályban. És vele szemben nem volt bölcs, nem ismerte fel Mihály hibáit, úgy látszik, mindmáig nem ismerte fel. De ez csak az érzékek játéka. Erzsi egészen nyers, gátlástalan étvágyjal kívánja a szerelmi boldogságot, amit Pataki oldalán nem talált meg, de hát ha egyszer jól lakik. Mert az ilyen érzéki szenvedély nem szokott túlságosan sokáig tartani. Mikor hosszas bolyongás után visszatért a szállodába, már elkerülhetetlennek látta, hogy Erzsi egyszer elhagyja őt, mégpedig retteretes krízisek és gyötrelmek után, csúnya férfi ügyek után, a nevét is megkurcolva, ahogy az ilyesmit nevezik. Bizonyos fokig bele is nyugodott az elkerülhetetlenbe, és amikor vacsorához ültek, kissé már úgy nézett Erzsire, mint múltjának egy szép darabjára, és ünnepélyes meghatottság fogta el. Múlt és jelen mindig különös játékot játszottak Mihályban, egymás színezve, ízesítve. Szeretett képzeletben visszahelyezkedni múltjának egy pontjába, és annak a szemszögéből átcsoportosítani mostani életét. Például, mit szóltam volna Firenzéhez, ha 16 éves koromban járok itt? És ez a visszahelyezés a jelen pillanatnak mindig gazdagabb érzelmi tartalmat adott. De lehetett fordítva is, a jelenből múltat csinálni. Milyen szép emlék lesz 10 év múlva, hogy egyszer Firenzében jártam Erzsével. Milyen tartalma lesz ennek az emléknek, érzelmi uszája, amit ma még nem is sejtek. Ünnepi érzését hatalmas ünnepi étrend összeállításában és drága bor rendelésében fejezte ki. Erzsi ismerte Mihályt. Tudta, hogy a nagy vacsora nagy hangulatot jelent, és igyekezett ő is felemelkedni a szituációhoz. A beszélgetést ügyesen úgy irányította, egy-két kérdést téve fel Firenze történetére vonatkozólag, hogy Mihály gondolatait történelmi irányba terelje, mert tudta, hogy Mihályt a történelmi asszociációk a bornál is jobban és ünnepélyesebben átlelkesítik, sőt ez az egyetlen dolog, ami Mihályt közönyéből kiragadja. Mihály csak ugyan lelkes, színes és adataiban megbízhatatlan magyarázatokat adott, majd csillogó szemmel azt próbálta elemezni, mit jelent számára, mennyi csodát és extázist maga ez a szó Toszkána. Mert ennek a földnek nincs egy darabja sem, amit történelmi hadseregek, császárok és francia királyok nagyszerű kosztümös csapatai ne tapostak volna. Itt minden ösvény valami nagyon fontos helyre vezet, és Firenze egy utcájára több történelem esik, mint odahaza hét vármegyére. Erzsi gyönyörködve hallgatta. Toszkána történelmisége ugyan pillanatnyilag egyáltalán nem érdekelte, de nagyon szerette Mihályt, amint így áttüzesedett. Szerette, hogy éppen ilyenkor, történelmi révedezéseiben, tehát amikor a legtávolabb járt az emberek itteni és mostani világától, ilyenkor felengedett közönye, és ő is olyan volt, mint egy ember. A rokon szemv Erzsiben csak hamar erősebb érzésekbe ment át, és örömmel gondolt az este várható folytatására, annál is inkább, mert előző este Mihály rossz kedvű volt, és Mihály lefeküdt, elaludt, vagy legalábbis úgy tett. Tudta, hogy Mihály áttüzesedett hangulatát a történelemről milyen könnyen magára irányíthatja. Elég volt, hogy rátette kezét Mihály kezére, és erősen Mihály szemébe nézett. Mihály elfelejtette Toszkánát, és bortól kipirult arca egészen elsápadt a hirtelen rátörő megkívánástól. Azután udvarolni és hízelegni kezdett, mint a most küzdene először Erzsi szerelméért. Milyen különös, gondolta Erzsi. Egy évi intimitás után még mindig olyan hangon udvarol nekem, olyan belső nyugtalansággal, mint hogyha egészen bizonytalan volna, hogy meghallgatom-e. Sőt, minél inkább megkíván, annál távolibban, annál választékosabb modorban udvarol, mint egy kidekorálja a vágyát ezzel, megadja neki a kellő tiszteletet. És a legnagyobb közelség a test közelsége sem hozza közelebb. Csak akkor tud szeretni, ha távolságot érez közöttünk. Így is volt. Mihály vágya a távoli Erzsinek szólt. Annak, akiről tudta, hogy majd elhagyja őt, és aki már inkább úgy élt benne, mint egy szép emlék. Azért is ivott annyit, hogy megőrizze magában ezt a hangulatot, hogy elhitesse magával, hogy nem Erzsivel van együtt, hanem Erzsi emlékével. Erzsivel, mint történelemmel. De közben Erzsi is ivott, és rá a bor mindig erősen hatott, hangos lett, jókedvű, és igen-igen türelmetlen. Mihálynak eléggé új volt ez az Erzsi, mert házasságuk előtt ritkán volt Erzsinek alkalma, hogy Mihály jelenlétében nyilvánosság előtt ennyire szabadon viselkedjék. Mihály ezt az Erzsit igen vonzónak találta, és mindketten siettek fel szobájukba. Ezen az éjszakán, amikor Erzsi új Erzsi volt, és egyben történelmi, emlék Erzsi is, és amikor Pataki Zoltán levele és az Ulpiuszok körülötte kerengő emléke mélyen megrendítette, Mihály megfeledkezett régebben tett fogadalmáról, és házas életébe olyan elemeket vitt bele, amiket Erzsitől mindig távol akart tartani. A szerelemnek bizonyos kamaszos, fiatal fiúk és szűzlányok közt divatozó módjára gondolunk, amellyel a gyönyört kerülő úton meg lehet szerezni, és minden felelősség nélkül. Vannak emberek, akik, mint Mihály, ezt a felelőtlen gyönyört jobban szeretik a teljes komolyságú és szinte hivatalos jellegű élvezeteknél. De Mihály önmaga előtt is mérhetetlenül szégyelte ezt a hajlandóságot, mert tisztában volt kamaszosságával, kamaszkori kötöttségével, és mikor Erzsivel, igazán komoly felnőtt szerelmével intimitásba került, elhatároztak Erzsivel mindig csak a hivatalos szerelmi formák közt fog érintkezni, mint ahogy illik két komoly, felnőtt szerelmeshez. Ez a firenzei éjszaka volt az első és egyetlen kivétel. Erzsi csodálkozva, de szívesen fogadta és viszonozta Mihály szokatlan gyengétségeit, nem értette a dolgot, és nem értette utána Mihály égtelen rossz kedvét és szégyenkezését sem. Miért? Kérdezte. Hiszen nagyon jó volt így is, és különben is szeretlek. És elaludt. Most Mihály volt az, aki nagyon sokáig nem tudott elaludni. Úgy érezte, most végleg és faktikusan beismerte házassága csődjét és összeomlását. Beismerte, hogy még a házasságában sem tud felnőtt lenni, és ami a legszörnyűbb, arra kellett ráeszmélnie, hogy Erzsi soha ekkora gyönyörűséget nem okozott neki, mint most, amikor nem úgy szerette, mint felnőtt és szenvedélyes szeretőjét, hanem mint egy fejletlen kamaszlányt, egy tavaszi kiránduláson. És ekkor Mihály kikelt az ágyából. Miután meggyőződött róla, hogy Erzsi alszik, a toalett asztalhoz lépett, amelyen Erzsi retikülje feküdt. Megkereste benne a csekkeket, mert Erzsi volt a pénztáros. Megtalálta a Nemzeti Bank két líra csekét, mindegyik egyforma összegről szólt, az egyik az ő nevére, a másik Erzsiére. Kivette a saját csekét, és helyébe egy ugyanolyan alakú papíros csempészet be, a csekket pedig nagy gonddal eltette a tárcájába, és visszafeküdt. Hatodik fejezet. Másnap reggel tovább utaztak Róma felé. A vonat kiszaladt Firenzéből, és bent volt a Toszkán tájban, zöld és tavaszias dombok között. Lassan haladt, minden állomáson 10 percet állt, az utasok kiszálltak, és délszaki kényelmességgel szállingúztak vissza, mikor indulni készült, és közben beszélgettek és nevettek. Nézd meg, mondta Mihály. Mennyivel több dolgot lát az ember, ha itt kinéz az ablakon, mint a más országban néz. Nem tudom, hogy csinálják. A horizont nagyobb itt, vagy a tárgyak kisebbek, de fogadok, hogy az ember 5-ször annyi falut, várost, erdőt, folyót, eget és felhőt lát itt, mint a mondjuk Ausztriában néznek ki a vonatablakon. Igaz, mondta Erzsi. Álmos volt, és idegesítette már Mihály olasz rajongása. Ausztria mégis szebb. Oda kellett volna menni. Ausztriába? Kiáltotta Mihály. Úgy megsértődött, hogy nem is folytatta. Tedd el a passzusodat, mondta Erzsi. Megint kint felejtetted az asztalon. A vonat megállt Cortonában. Mihály, mikor meglátta a kishegyi várost, úgy érezte, hogy valamikor már sok ilyent látott, és most a viszontlátás boldogságát élvezi. Miért érzem úgy, mintha ifjú korom egy részét hegyi városokban töltöttem volna, mondd? De Erzsi nem mondott semmit erre vonatkozólag. Unom már ezt a sok utazást, azt mondta. Szeretnék már Capriban lenni, ott majd kipihenem magam. Ugyan Capri? Sokkal érdekesebb volna kiszállni itt Cortonába, vagy akárhol, programon kívül. A következő állomás például Arezzo. Arezzo. Fantasztikus, hogy Arezzo csak ugyan a világon van, és nem Dante találta ki, amikor tornászait összehasonlította az ördögökkel, akik trombitát csináltak alfelükből. Gyere, szálljunk ki Arezzóba! Jön eszembe! Szállja ki, mert Dante ilyen disznóságokat ír. Arezzo poros kis fészek. Biztosan van benne egy dóm a 13. századból, egy Palazzo Comunale, a Duce arcképe minden sarkon és megfelelő nemzeti feliratok, sok kávéház és egy Stella d'Italia nevű szálloda. Nem vagyok rá kíváncsi, unom. Szeretnék már Capriban lenni. Érdekes. Talán azért, mert te már sokszor voltál Olaszországban, már nem álljunk szel, ha egy Frangélikú képet vagy egy Bel Paese sajtófrenc. Én meg úgy érzem, hogy halálos vétket követek el minden állomásnál, ahol nem szállunk ki. Nincs frivolabb dolog, mint vonaton utazni. Gyalog kellene menni, vagy legalábbis postakocsi, mint Goethe. Hát borzongat, hogy voltam Toszkánában, meg nem is. Hogy íme elutaztam Arezzo mellett, és hogy arra van valahol Siena, és én nem mentem oda. Ki tudja, eljutok-e még valaha Sienába, ha most nem megyek el. Mondd már, otthon sosem árultad el, hogy ilyen sznob vagy. Mi baj lesz abból, hogy nem nézted meg a szénai primitíveket? Ki kíváncsi a szénai primitívekre? Hát mit akarsz csinálni Sienában? Mit tudom én? Ha tudnám, talán már nem is izgatna, de ha kimondom ezt a szót, Siena, az az érzésem, hogy ott megláthatnék valamit, amitől minden rendbe jönne. Bolond vagy, az a baj. Lehet. És éhes is vagyok, van nálad valami? Miá? Retteretes, mennyit eszel, amióta Olaszországban vagyunk, hiszen most reggeliztél. A vonat egy Terontóra nevű állomáshoz ért. Itt leszállok és megiszom egy kávét. Ne szállj le, te nem vagy olasz, még elmegy a vonat. De hogy megy el? Minden állomáson negyed órát áll. Szervusz is te veled. Szervusz majom, aztán írjál. Mihály leszállt, megrendelte a kávét, és mi alatt az eszpresszógép cseppenként kisisterekte magából a nagyszerű, forró italt, beszélgetni kezdett egy benszülöttel Perugia nevezetességeiről. Azután megitte a kávét. Jöjjön gyorsan, mondta a benszülött. A vonat már indul. Csak úgy, amire kiértek, a vonat fele már kint volt az állomáson. Csak éppen, hogy fel tudott kapaszkodni az utolsó kocsira. Ez régi módi harmadosztályos kocsi volt, nem volt rajta folyosó, minden kupé külön világ volt. Nem baj, majd a legközelebbi állomáson előre szaladok, gondolta. Most megy először Perugiába? Kérdezte a barátságos benszülött. Perugiába? Nem megyek én Perugiába, sajnos nem. Akkor bizonyára tovább utazik Ancónáig. Nem jól teszi. Szálljon ki Perugiába, nagyon régi város. De én Rómába utazom, mondta Mihály. Rómába? Az úr tréfál. Mit csinálok? Kérdezte Mihály abban a hiszemben, hogy rosszul érti az olasz szót. Tréfál, kiáltotta az olasz. Ez a vonat nem megy Rómába. Na, maga nagyon vicces ember, mondta megfelelő olasz kifejezéssel. Miért nem menne ez a vonat Rómába? Firenzében szálltam fel a feleségem, mert ki volt írva, hogy Rómába megy. De ez nem az a vonat, mondta az olasz olyan gyönyörűséggel, mint a élete legjobb tréfáját hallaná. A római vonat már előbb elment. Ez a Perugia-Anconai vonat. Terontólába van a szétágazás. Óriási! És a színyóra nyugodtan utazik a Róma felé. Szenzációs, mondta Mihály. És tanácstalanul nézett ki az ablakon a Trasimirantóra, hát ha ott valami megoldás Evesz felé. Mikor éjszaka magához vette csekét és passzusát, arra gondolt, persze nem egész komolyan, hogy útközben esetleg úgy alakulhat, hogy elszakadnak egymástól. Mikor Terontólában kiszállt, megint átfutott fején, hogy hagyja Erzsit tovább menni a vonattal. De most csak ugyan megtörtént, meglepődött és zavarban volt. De minden esetre megtörtént. És most mit fog csinálni? Sürgette az olasz. Kiszállok a legközelebbi állomáson. De ez a gyors vonat Perugiáig nem áll meg. Hát majd Perugiában szállok ki. Ugye mindjárt mondtam, hogy Perugiába utazik? Nem baj, megéri, nagyon régi város, és nézze meg a környékét is. Jó, mondta Mihály. Én Perugiába utazom. Mit csinál majd Erzsi? Valószínűleg tovább utazik Rómába, és ott vár a következő vonatra, de az is lehet, hogy már a következő állomáson kiszáll. Esetleg visszamegy Torontóra. Akkor sem. Az nehezen fog eszébe jutni, hogy én a perugiai vonattal utaztam. Igen. Ez nehezen fog eszébe jutni. Ha most Perugiában kiszáll, egészen biztos, hogy egy-két napig senki sem fogja megtalálni. Tovább is eltart, ha nem marad Perugiában, hanem valami valószínűtlen útvonalon elutazik onnét is. Még szerencsé, hogy a passzusom nálam van. Hogy jelz? Majd veszek magamnak inget és mi egymást. A fehér nemű Olaszországban jó és olcsó, úgy is akartam lenni. És a pénz. Hogy is állunk a pénzzel? Elővette tárcáját, és megtalálta benne a Nemzeti Bank líra csekjét. Igaz, hiszen tegnap éjjel... Majd Perugiában eszkomt áltatom. Ott biztosan van olyan bank, ahol elfogadja. Igen. Behúzódott a sarokba, és mélyen elaludt. A barátságos olasz keltette fel, mikor megérkeztek Perugiába.

Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és benne Szerb Antal Utas és Holdvilág feldolgozását, amit a jövő héten a Keltakaróban folytatunk.

Tilos Rádió Antibulvár híreit halljátok hírességekről. Beyoncé is csatlakozik a flinti vízügyi válság megoldási erőfeszítéseit támogató sztárokhoz, Matt Damonhoz, Mark Wahlberghez és Big Seanhoz. És a vízügyi válságban segítően fellépő hírességek névsora egyre nő, számol be az alternet.org oldalain Lorraine Chao. Az Egyesült Államokban a sztárok fontos ügyeket is támogatnak. Beyoncé a Super Bowl-os félidős fellépése közben új turnéja kihirdetése mellett azt is közölte, hogy segíteni fogja a vízvezetékekből folyó mérgező víztől szenvedő flinti lakosságot. Amint múlt heti speciális vasárnap délutáni híreinkben Matt Damon Water.org szervezetének tevékenysége kapcsán már arról beszámoltunk, a katasztrófa 2014 áprilisában kezdődött, amikor egy nem választások útján hatalomra került hivatalnok a Huron-tóról a Flint folyóra állította át a városi fővezetéket pénzsporolás céljából. Ez az eleve kudarcra ítélt lépés szétmarta a város öregedő vezetékcsöveit, és a 102 ezer lakosát, főként a gyerekeket ólombérgezés bénító hatásának tette ki, és azóta kétszer kitört légiós betegség járvány már 10 ember halálát okozta. Az énekesnő a United Way of Genesee County szervezethez társul, akik szűrőkancsók, csaptelepre szerelhető szűrők, csereszűrők ezreit és több kamionnyi ivóvizet szállítottak Flintbe. Beyoncé a Community Foundation of Greater Flint nevű szervezettel is összefog egy olyan alap létrehozására, ami a flinti vízügyi válság által érintett gyerekek hosszú távú fejlesztési, oktatási, élelmezési és egészségügyi szükségleteivel foglalkozik. Aki a flinti válságban szenvedőkön szeretne segíteni, még Beyoncé Be Good című Twitter csatornáján is megtalálhatja az infókat. Beyoncé tehát nem csak maga segít, hanem rajongóit is erre buzdítja. Az énekesnő Be Good kezdeményezésével ugyanis a United Way programjait támogatják, nyilatkozta a koncerteket szervező Live Nation. Beyoncé a múlt héten említett Matt Damon mellett például a Pearl Jam mellé sorakozik fel, akik 100 ezer dollárt adományoztak a megoldás kezelésére. Jimmy Fallon, Madonna és az egykori Saturday Night Live-os Seth Meyers 10-10 ezer dollárt adtak. A detroiti rapper Big Sean a Beyoncé által is támogatott Community Foundation of Greater Flint online adománygyűjtésén keresztül adományozott, a gyűjtésben összegyűlt 58 ezer dollárból 10 ezret. Mark Wahlberg színész és Sean Diddy Combs hip-hopper 1 millió üveg Aqua Hydrate vizet adományoztak a városnak, míg Cher több mint 180 ezer üveget. Vagy flakont. A United Way egyébként egy közel 3 millió önkéntest és 10,3 millió adományozót összefogó nemzetközi szervezet, ami évente 5 milliárd dollár adományt gyűjt és oszt szét, ezáltal a világ legnagyobb magánadományokból gazdálkodó non-profit szervezeteként tartják számon. Több mint 40 országban 1800 közösséget támogatnak, közösségi összefogásban segítenek az oktatáson, bevételi forrásokon és az egészségügyön. Partnereik között nemzeti és helyi vállalkozások, non-profit szervezetek, kormányzati és civil szervezetek, hitközösségek, valamint tanítók, szakszervezeti vezetők, egészségügyi szolgáltatók, idősek és tanulók egyaránt szorgoskodnak. A Tilos Rádió Antibulvár. Tovább.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: zbe, vele. A tűzbe! A tűzbe! Pusztulj!
1: Kézirat sohasem égel.
2: A Moszkva környéki híres, hipermodern pszichiátriai klinikán történt. Éjjel 1:30 volt, májusban, a 20-as évek végén, de az is lehet, hogy már a 30-as években.
3: A Mester és Margarita, Bulgakov regényének rádióváltozata.
4: Jó estét kívánok!
3: Első rész.
5: Nos, melyikük a kísérő és melyikük a beteg?
6: Én csak kísérő vagyok.
5: Értem. És ön?
6: Ő kérem szépen, Iván Nyikolajevics Hontalan, a híres költő. Egyébként én is költő vagyok.
4: Legyen ön!
6: Tetszik tudni, attól tartunk, hogy delirium tremens. Egyébként az én nevem Ryuhin.
5: Ivott?
6: Nem, azaz, hogy néha felhajtott egy pohárral, de nem úgy, hogy...
5: Svábbogarat, patkányt, ördög fiókát, settenkedő kutyát nem szokott látni?
6: Tegnap is találkoztam vele, meg ma délelőtt is, teljesen normális volt.
5: És miért van alsó nadrágban? Az ágyból hozták ide?
6: Nem, az étteremben jelent meg így.
5: Úgy. És a karmolások az arcán? Berekedett?
6: Nem, leesett a kerítésről. Aztán pofon ütött valakit, benne az írók éttermében. Aztán még valakit.
5: Úgy. Jó estét kívánok!
4: Jó napot, te cudar!
5: Hány éves?
4: Menjen a pokol fenekére!
5: Miért haragszik rám? Nem bántottam.
4: 23 éves vagyok. Panaszt ezek valamennyiük ellen! Különösen te ellened, te utolsó piszok, kulák ivadék!
5: Miért akar panaszt tenni?
4: Azért, mert magkegészséges léte.

0: Kellett fölvennem, és siettem az étterembe.
1: Miért sietett? Valami hivatalos találkozója volt?
0: Erdögött. Egy külföldi konzultást hajszolok.
1: Miféle konzultánst?
0: Ismerte Berlioz-t?
1: A zeneszerzőt?
0: Miféle zeneszerzőt? Ja nem, hát az más. Az csak névrokonom is a Berlioz-nak.
2: Mihail Alekszandrovics Berlioz-t, a Tömegír nevű irodalmi szervezet elnökét, az este elgázolta a villamos, a patriárka...
0: Ne fecsegj! Hisz fogalmas sincs semmiről. Nem te voltál ott, hanem én. A konzultáns szándékosan küldte a villamos alá.
1: Alá lökte?
0: Már hogy lökte volna? Az FLI-nek nincs arra szüksége. Ez olyan dolgokra képes, hogy az ember csak fogja a fejét. Előre tudta, hogy Berlioz a villamos alá kerül.
1: Önön kívül ki látta még azt a konzultánst?
0: Az a baj, hogy csak Berlioz.
1: Úgy. Növjön egy felvételi lapot. És miért nem tudta elfogni?
0: Arról van szó, hogy az a konzultáns, mondjuk ki nyíltan, az a ganasszal cimporán.
1: Nyugalom.
0: Igen, a sátánnal, ez kétségtelen. Személyesen beszélt Poncius Pilátussal. Na ne nézzen így rám, ne nézzen rám, kérem. Igazat mondok, mindent látott, a pálmákat, az oszlopcsarnokot. Egy szóval... Járt Pilátusnál, ezért kezeskedem.
1: Helyes.
0: Éppen ezért hiába eredtem utána, az ilyet nem lehet csak úgy elfogni. Az ám, még ketten csatlakoztak hozzá két jó madár, egy törött csiptetős, hóri horgas, pepita ruhás alak, meg egy valószínűtlenül óriás kandúr, amely önállóan utazik a villamoson.
1: Értem.
0: Micsoda? Már 2 óra? És én itt vesztegettem az időmet? Hol a telefon? Rendőrség! Kérem, ügyeletes elvtárs, intézkedjen azonnal, hogy küldjenek ki 5 motorbiciklis járőrt géppuskával. Egy külföldi konzultást kell elfogni. Tessék! Hát jöjjenek, értem, én is magukkal megyek. Tessék! Itt hontalan beszél a költő a bolondok házából. Ha?
3: Mi a címük, doktor?
0: Egy pillanat! Ha? Halló? Halló? Hallják! Viszontlátás! Na jó, akkor a viszontlátás!
1: Várjon! Hova siet? Késő éjszaka egy szál alsó neműben.
0: Engedjenek, no! Elengednek vagy sem? Hát így vagyok. Ajánlom magamat! Engedjenek! Állatok! Engedjenek!
1: Rendben, Batter, mindjárt aludni fog.
0: Banditák! Utolálók! Hát mit képzelnek?
4: Még ilyet. Hát mégis bekaszlisztak.
3: Bánom is én. Majd megadják az árát. Én figyelmeztettem magam. Engem már csak Pilátus érnek. Poncius Pilátus.
1: Fürdőt, utána vigyék a 117-esbe, ápolót mellé.
2: Mi baja van, doktor?
1: Feltehetően skizofrénia. Az átélt izgalmak váltották ki.
5: Jaj.
3: Mi bajod?
5: Szörnyű látvány volt, ahogy gurult a kopasz feje.
3: Mi?
5: Kövezeten.
3: Ah.
5: Szegény Misa.
3: Na és?
5: Szörnyű.
3: Elvégre nem vagyok se komája, se sógora.
5: Szörnyű.
3: Igazából nem is nagyon ismerte.
0: El kell kapni azt a konzultánst a sátáni képével.
3: A konzultáns?
5: Ki tudja, mit követ még el.
3: De hát mit izgultam úgy miatta?
5: Előre megmondta.
3: Mit?
5: Hogy Berlioznak levágják a fejét.
3: Ugyan kérem?
0: Ez azért mégsem mindegy.
3: Arról van szó, hogy a konzultáns rendkívüli és titokzatos egyéniség. Ez kétség.
0: Mágus!
3: De hisz éppen ez az érdekes benne.
5: Helyben le kellett volna lőni.
3: Dehogy kellett volna. Szépen ki kellett volna faggatni, mit tud még Pilátusról, meg arról a rabról. Hogy is hívták?
0: Hazugság volt az egész história.
3: Jézsua!
0: Értsd meg! Az a konzultáns gyilkos!
6: Hogyan? A villamos elütött egy lapszerkesztőt. Azért alatt nem szűnik gyilkos meg. Jön egy új szerkesztő, talán még fecsegőbb, mint Misa.

0: Ha nem gyilkos, akkor meg mi?
1: A konzultáns. Talán inkább nagy ember. És én világgá üztem. Én marha. Marha! Marha!
2: Ki az?
3: A holdfényes erkéről egy 38 év körüli egyesorrú, riadt szemű férfi nézegetett befelé óvatosan a rácsonát. Amikor meggyőződött róla, hogy Iván egyedül van, félrehúzta a rácsot, és belépett a szobába. Iván ekkor észrevette, hogy a titokzatos látogató lábán papucs van, s vörhenyes házi köntöse alatt pizsamát visel. Megengedi, hogy leüljek.
1: Tessék, hogy jutott be ide?
3: Már egy hónapja elcsentem a nővértől ezt a kulcscsomót, és minden erkélyrácsot ki tudok nyitni az emeleten. Olykor meglátogatom egyik-másik szomszédomat.
1: Ha ki tud menni az erkélyre, akár meg is lóghat innen. Vagy nagyon magas?
3: Nem azért nem szököm meg, mert nagyon magas, hanem mert nincs hová mennem. Nos hát, üldögéljünk. Jó. Remélem, nem dühöngő, mert tetszik tudni, én nem szeretem a lármát, erőszakot, vitát, meg máseféle zűrzavart. A legjobban a kiabálást utálom, akár düh, akár szenvedés okozza. Nyugtasson meg, kérem. Csak ugyan nem dühöngő, ugye?
1: Tegnap este összevertem egy illetőnek a pofáját.
3: Az ok?
1: Hát... meg kell vallanom. Nem volt rá okom.
3: Miért fejezi ki magát ilyen csúnyán? A pofáját. Elvégre nincs eldöntve, hogy az embernek igazából milyen is van, pofája-e vagy arca. Talán mégis inkább arca. És ezt összeverni. Ilyesmit soha többé ne tegyen. Mi a foglalkozása?
1: Költő.
3: Bocsánat. Szabad a nevét.
1: Hontalan. Önnek nem tetszenek a versei?
3: Nagyon nem tetszenek.
1: Mit olvasott tőlem?
3: Egy árva sorát sem olvastam.
1: Akkor honnan tudja, hogy rossz, amit írok?
3: Nem elég az, amit a többiektől olvastam. Egyébként, tudja mit? Elhiszem becsület szavára. Mondja meg. Jók a versei.
1: Rémesek.
3: Ne írjon többet.
1: Ígérem és fogadom, nem írok többet. Itt a kezem.
3: Miért került ide?
1: Poncius Pilátus miatt. Tessék! Mondja el, hogyan történt?
3: Miért lepődött úgy meg? Könyörögve kérem, mondja el.
1: Ismeri Berlinozt?
3: A szerkesztőt.
1: És egyben a tömegírelnök.
3: Igen, ismerem.
1: No. Tegnap este elgázolta a villamos a Patriárka tónál.
3: Miért nem Latunszkit, a kritikust, vagy Lavrovicsot, az irodalmárt? Jó, folytassa, kérem. Mondjon el mindent részletesen, sorjában.
1: Nos, tegnap úgy alkonyattájban a tó felé sétálgattunk Berlinozzal. Ugyanis egy vallás ellenes poémát rendelt nálam, és hát elég alapos kifogásai merültek fel. Egyébként rekkenő hőség volt.
4: A te Jézusod, Iván, hát hogy is mondjam... húsvér, eleven alakkás sikeredett, vagyis olyanná, aki valamikor élt a földön.
3: Mondja csak, meséljen.
4: De Misa, én igazán minden elképzelhető rossz tulajdonsággal felruháztam Jézust. Jaj, a probléma nem az, hogy Jézus milyen volt, jó-e, rossz-e. Azt kell kimutatni, hogy Jézus, mint személy, sohasem élt. Minden róla szóló történet kitalálás, mítosz, semmi egyéb. Ja, ezt a forróságot, de ígyunk valami.
3: És aztán?
1: A hosszú fasor kihalt volt. A padokon nem ült egyetlen lélek sem. Megálltunk a sör ásványvíz feliratú bódi előtt.
4: Ásványvizet kérek.
2: Ásványvíz nincs.
4: Sör van?
2: Estére hozzák.
4: Hát mi van?
2: Kajszi barackszörp, de meleg.
4: Jó, adjon kajszi barackszörpöt.
1: A szörp dús sárga habot vetett, és a levegőt fodrászművész szaga töltötte be. Felhajtottuk a szörpöt, és azon nyomban csuklani kezdtünk.
4: Üljünk le arra a padra.
1: Jó. Üljünk le.

0: لباس.
1: می شده؟
0: می شوشمه این رستم فیره بیستوش آسیبم کی مرولتم الفو بگوتازنی کی سلووتسک با
1: آفنه
0: اوتا نیز لاتود
1: میت
0: است اوت میم فورچا هوری هورگاش پپی تالاک a fején zsokésapka. Ott van, vagy pedig csak...
1: Nem látok senkit.
0: Teljesen átlátszó. Nem, nem, ez lehetetlen. Lebeg.
1: Lebeg. Na. Na, jobban vagy?
0: Az ördög itt. Te, mivel majd, hogy meg nem ütött a buta a hőségtől, te még halucináltam is. Na, szóval ide figyelj. Ne gondolj senki másra, mint például a híres alexandriai historikusra, Filonra, vagy a ragyogó műveltségű Josephus Flaviusra, akik soha egyetlen szóval sem említik Jézus létezést.
1: Josephus. Azt a rohadt szörpöt.
0: Ha pedig Tacitusszal akarnál védekezni, meg kell, hogy mondjam neked, hogy a híres Annálesek 15. könyvében, annak is a 44. fejezetében a Jézus keresztre feszítéséről szóló mondat nem egyéb, mint késői betoldás, hamisi...
1: Mit nézel?
0: Egy ember ott jön. Ezt se látod?
2: Valóban a hársak alatt közeledett valaki. Mióta csak ott ültünk az első ember. Hogy nézett ki?
3: Finom, szürke öltönyt viselt.
4: Mindjárt lábán egyetlen keletkezik, amelyben egy
2: külföldi cipőt. A hóna alatt
4: nácsipkáca,
2: melynek fekete fogantyúja pudli fejet formázott.
4: Keleti mintára alkották.
2: Jobb szemmel fekete,
4: aki valójában sohasem élt.
2: Hogy nem? Zöld.
4: Soha sem élt. Ezt kell kidomborítanod a költeményben.
2: Aztán az idegen hozzánk ért, ránk sandított, majd váratlanul leült a szomszédos padra. Két lépésnyire tőlünk.
5: Bocsánat. És a szemöldöke?
2: A szemöldöke? Hát, fekete. De az egyik magasabbra húzódott, mint a másik. Én rögtön tudtam, hogy angol vagy német. Egy szó, mint száz. Külföldi.
4: Jézus előtt már egy egész sereg Isten fia született, mint például a föníciai Adonis, a frig Attis, a perzsa Mitras. Azaz, hogy pontosabban szólva egyik sem született meg, egyik sem létezett, tehát Jézus sem. Ezt, érted? Ezt kell megírnod. Ugyanis a mitológiák...
0: Hát ez...
6: Bocsássák meg, kérem, hogy ismeretlenül megszólítom önöket. Tudós beszélgetésük témája azonban annyira érdekel, hogy megengedik, hogy ide üljek?
0: Parancsoljon.
1: Üljön.
6: Ha nem tévedek, azt tetszett mondani, hogy Jézus sohasem létezett.
0: Jól hallotta, kérem, valóban azt mondtam.
6: Milyen érdekes. Ön egyetért ezzel az állítással?
1: 100%-ig.
6: Bábulatos. Önök tehát ateisták?
0: Igen, ateisták.
6: Mind a ketten? Hát ez igazán elragadó.
0: A mi országunkban az ateizmus cseppet sem meglepő jelenség. Mi már tudjuk, hogy Isten nincs.
6: No, engedjenek meg még egy kérdést. Ha Isten nincs, akkor vajon ki irányítja az ember életét? És általában ugye a földi eseményeket.
1: Ki más, mint maga az ember?
6: Bocsánat. Ahhoz, hogy valaki irányítson, szükséges, hogy pontos tervekkel rendelkezzék valamelyes, hát nem túlságosan rövid időszakra. De az ember sajnos, az ember mondjuk Kiszlovodszkba készül.
1: Tessék?
6: Hová? Mondom, Kiszlovodszkba például. Aztán, hogy nem egyszer csak elbotlik és a villamos alá esik. Azt állítja, hogy ezt is ő maga rendelte így. Nem helyesebb vajon azt hinni, hogy valaki más rendelkezett?
0: Senki sem tagadja, hogy az ember halandó. Mindazonáltal...
6: Hogyan? Halandó. De nem ez a legnagyobb baj. A baj az, hogy néha hirtelen váratlan halandó. Általában senki nem mondhatja meg, hogy mit csinál ma este.
0: Hát ez azért túlzás. A mai estémet több-kevesebb pontosággal meg tudom mondani, persze, ha nem esik a fejemre egy tégla.
6: A tégla sohasem esik le magától. Nem, ön másféle halállal fog meghalni.
1: Micsoda?
4: Ó, ugyan talán még azt is tudja, hogy milyennel. Igen? És megmondaná?
6: Nagyon szívesen. Egy-két, Merkurius a második házban. A hold eltűnt, hát sivítva, sárny, és akkor este.
4: Levágják a fejét.
1: No de.
4: Úgy. És kik vágják le a fejemet? Az ellenség? Intervenció?
6: Nem. Egy...
4: Na, kicsoda?
6: Egy fiatal orosz nő. Komszomoltam.
4: Már bocsássad meg!
1: Már.
4: Na, ez még se nagyon valószínű.
6: Én is nagyon kérem, bocsássatnak meg. Már az imént szerettem volna megkérdezni, mit szándékozik csinálni ma este? Már amennyiben ez nem titok.
4: Semmiféle titokról nincs szó. Most hazamegyek a Szadovájára, este 10-kor pedig ülést tartunk a tömegírben, és én elnökörök.
6: Ez sajnos lehetetlen.
4: Ugyan miért, ha szabad kérdeznem?
6: Azért, mert Annuska már megvette a napraforgó olajat. Sőt, nem csak megvette, hanem ki is öntötte. Az ülést ezek szerint nem tartják meg.
4: Engedjen meg... Hogy kerül ide a napraforgóolaj, és miféle Annuskáról van szó?
1: Majd én megmondom, hogy kerül ide a napraforgóolaj. Mondja, kérem, még nem fordult elő önnel életében, hogy elmegyógyintézetbe csukták?
6: De,
7: mit mondott?
1: Na.
6: Nem is ez. De sajnos egyszer sem kérdeztem meg az elmegyógyászoktól, hogy mi az a skizofrénia.
4: Ege.
6: Ezt már majd önnek személyesen kell megtudakolnia tőlük. Iván Nikolájevics.
1: Honnan tudja a nevemet?
6: Na már engedje meg, Iván Nikolájevics, ki ne ismerné magát. Literaturnája gazéta, no várni csak, nem az ön fényképe? Alatta a vers.
1: Bocsánat, nem tudna várni egy pillanatig? Szeretnék valamit mondani a barátomnak.
6: Hogyne, tessék, olyan kellemes. Itt a hárs fák alatt. Én igazán nem siessek sehová.
1: Ide hallgass, Misa, ez az alakkém. Orosz emigráns, aki ide merészkedett.
4: Azt hiszed? Gyere, tartóztassuk fel, nehogy meglógjon.
6: Bocsássanak meg, hogy a vita hevében elfeledettem bemutatkozni. Tessék, kérem, itt a névjegyem, az útlevelem és a meghívó levél, hogy jöjjek Moszkvába konzultálni.
4: Ja, ne tessék zavarba hozni, de ne tessék csak eltenni.
6: Köszönöm.
1: Ön német?
6: Mármint, hogy én? Igen, talán. Talán német vagy.
1: De kitűnően beszél oroszul.
4: Hát persze. És mi a szakmája?
6: A fekete mágia professzora vagyok.
4: A fekete mágia?
6: És historikus. Ma este érdekes história színhelye lesz a Pátriárka tó, illetve a Bronnájar utca. Vegyék tudomásul, hogy Jézus Krisztus igenis létezett.
4: És elmondott egy történetet Pilátusról és Jézusról. Elmondta? Vagy csak álmodtam? Nem álmodhattam, mert akkor Berlioznak ugyanazt kellett volna álmodnia. Úgy kezdte, hogy... Tavaszi Niszánomnak 11. napján kora reggel Judea prokurátora Poncius Pilátus vérvörösbélésű fehér köpenyben katonás léptekkel megjelent a fedett oszlopcsarnokban.
7: Igen.
6: Utolsónak az a katona vált.
7: És hogy fejezte be?
6: Pilátus mellett, aki a napfényben villogó kürtöt vitte a vállán. Pilátus kezével védekezve a porfelhő ellen elégedetlenül ráncolt a homlokát. Aztán tovább indult a palotakert kapuja felé. Jött a legátus, a titkár, a konvoj. Délelőtt 10 órára járt az idő.
7: Tudtam! Mindent előre tudtam! Folytassa, kérem! És aztán mi történt?
4: Közben ránk esteledett. Az égbolt, mint egy kifakult Moszkva felett, és kirajzolódott rajta a teléhol, de nem aranyol. A padok megkeltek a hársvák alatt, és lágy, esties hangok jöttek a tó felől.
7: És Berlioz mit mondott?
4: Hát attól tartok, senki nem erősítheti meg, hogy amit ön most itt elmesélt nekünk, az valójában meg is történt.
6: Dehogy! Van, aki megerősítheti.
8: A dolog tudnélik úgy áll, hogy
2: én magam is jelen voltam.
8: Ott az oszlopcsarnokban, Poncius Pilátussal, titokban, hogy úgy mondjam, inkognitóban. Éppen csak egy kicsit súgtam neki, de el ne árulják senkinek. Tartsák szigorúan titokban.
4: A hozzámigráns kém, hülyének teteti magát, hogy kifogasson. Nem látod a szemét, őrül.
9: Ön mióta tartózkodik Moszkvában?
8: Most érkeztem ebben a minutában.
9: És hol a pontjász a kedves professzor?
8: Nekem? Ha, sehol.
1: Sehol?
8: Mit úgy, és talán ördög sincsen?
1: Ördög?
9: Nem mondj neki ellent.
1: Ördög nincs, nem létezik.
8: Aha, hát ez aztán érdekes. Hogy van ez itt maguknál? Az ember akár kiről kérdezősködik, az nem létezik. Tehát valóban nincs ez az utolsó szavuk? Ez?
9: Na, csillapodjék, drága professzor, csillapodjék. Na, üldök ilyen csak egy kis ideig a barátommal. Én kiszaladok ide a sarokra, egyet telefonálok, aztán elkísérjük önt, ahova akarja, hiszen nem ismeri a város.
8: Tessék, csak telefonálja.
9: Igen.
8: Várjon, könyörögve kérem, még utoljára búcsúzás előtt. Legalább azt higgye el, hogy az ördög létezik.
1: Jó, hamarosan ön is tapasztalni fogja.
4: Helyes, nagyszerű, mindjárt visszajövök!
2: A kijárat közelében egy patról hórihorgas pepita ruhás alak állt föl. Olyasféle, amilyen Berlioz káprázatként látott az imént. És megmutatta neki a kijárati forgókeresztet, amely az alatta húzódó villamos pályára figyelmeztet. Voland felé fordultam, aki kérdezett valamit tőlem, és amikor újra Berlioz után néztem... Oda rohantam! Láttam, ahogy egy sötét, kerek tárgy gurul ki a kocsi alól, és ugrándozik a kövezett lejtő. A Berlioz levágott feje. Nem értettem. Hogyan lehetséges, hogy az imént mi beszélgettünk, most meg...
7: Berlioz, de vajon miért ő? Folytassa, kérem, folytassa!
10: De ne fejezte!
11: Nézd már!
10: Szabályosan, ne fejezte!
11: A kocsit, milyen fiatal és csinos! Biztosan komszomorka!
10: Ja Istenem, én csak annyit láttam, hogy szegény... Jaj, de rémes, nincs neki feje. Át akart menni a sineken, de látta, hogy jön a villamos, visszalépett a forgókereszthez, meg akart kapaszkodni, de lecsúszott a keze a küllőről, és korcsolyázott, siklott le a lejtőn, mint valami jégpályán. Igen, egyenesen a sinekig. Ott meg anyat esett. Ez a nagy kocsi meg rá. A mentők!
11: Nisa!
10: Annuska, Nisa. Mi Annuskánk innen a szadovájáról?
2: Annuska.
10: Mi adta történet?
11: Ne beszélj már!
10: Én úgy éjek, napraforgó olajat vett a boltban, azt eltörte a literes üveget a forgókereszten.
2: Napraforgó olaj.
10: A szikjája is csupa olaj lett. Ti mit káromkodott miatt az a szegény ember, és biztos az olajon csúszott le a sinekre.
4: Vajon szint? Ki maga?
8: Nem érteni. Nem beszél orosz.
2: A konzultáns ezzel sarkon fordult, és elindult a másik kijárat felé. A törött csiptetős pepita ruhás alak, aki már mellette ült a padon, előtte ugrándozott és feltartott. Aztán, mintha a föld nyelte volna el. Amikor a fasor végén újra megpillantottam a konzultást, már hárman voltak. A pepita ruháson kívül egy kantúr is csatlakozott hozzá, amely a két hátsó lábán járt, és akkora volt, mint egy vaddisznó.
7: És aztán szem elől vesztette őket.
2: Még ne. Fogni kezdtek én a nyomukba. Kérve egy forgalmasabb útra, a kantúr egy 10 kopejkással kezében fel akart szállni egy induló villamos.
7: Fizetni akart? És a kalauzbő?
2: Visítozni kezdett. Macskával nem szabad, sicc! Mire a kandúr az ütközőre úrott, és úgy ropogott el.
7: pompás, nagyon mulatságos.
2: A pepita ruhás másfelé tűnt el. A konzultáns meg különböző sötét sikátorokba csalt maga után. Ahol aztán valóban nyomát vesztettem. Kerestem tovább, még a Moszkva partján is. Aztán eszembe jutott az írókétterme. Ott aztán nem hittek egy szót sem az egészből. Egy szót sem, érti?
8: Ne csodálja, barátom. az ő fantáziájukkal.
2: És végül úgy dübegurítottak, hogy onnan egyenesen ide kerültem. Most már érti? Érti, ugye, hogy Poncius Pilátus miatt? Illetve... hát igen. A konzultáns.
8: Szerencsétlen költő. Tehát maga az oka mindennek, aranyom. Nem lett volna szabad olyan fesztelenül, sőt, pimaszul viselkedni vele. És még hálás lehet, hogy ilyen olcsón megúszta.
2: De hát, ki az illető voltak éppen?
8: Mihelyt leírta a külsejét, én már sejtettem. Komolyan mondom, csodálkozom Berliózon. Ő, amint hallottam, mégiscsak olvasott életében egyet-mást. Az első szavai után rá kellett volna ismerni. Egyébként, bocsánatot kérek, hogy kereken kimondom. Maga ugyebár, ha nem csalódom, eléggé műveletlen.
2: Vitathatatlanul.
8: Mindjárt gondoltam. Hiszen a két különböző szeme, ahogy leírta, meg a szemöldöke. Bocsásson meg, maga talán még a Faust című operát se hallotta.
12: Volt rá jegyem, aztán kaptam egy szanatóriumi beutalást Jaltába.
2: De mondja meg végre, hogy ki az illető?
8: Nem. Félek, még rohamot kapna, orvos, injekció. Nem.
2: De
8: nem,
2: kérem!
8: Nem. Jaj, mennyire sajnálom, hogy nem én találkoztam vele, hanem maga.
2: És miért akart vele találkozni?
8: Nem, hagyjuk ezt. Nem, egyáltalán nem fontos.
2: Szóval maga semmi.
8: Beszéljünk másról.
2: De kérem!
8: Jó. Rendben van. Furcsa dolog ez. Nézze, én ugyanazért ülök itt, amiatt maga. Tudnék, Poncius Pilátus miatt.
2: Maga is?
8: Tudnélik, regényt írtam róla. Még tavaly.
2: Maga író?
8: Én mester vagyok. Valaki így hívott. Mester.
12: De mi a neve?
8: Nekem nincs többé neve. Lemondtam róla, mint minden egyébről az életben.
12: És hol a regénye? Hadd olvasom el.
8: Amikor elkészült a kézirat, amikor tavaly augusztusban elkészült, és én kiléptem vele az életbe, az életem véget ért. Az irodalom világa. Akkor kerültem bele. Iszonyatos. Megijesztett engem az az ember. Rettenetesen megijesztett.
2: Kicsoda?
8: Hát a szerkesztő. Hiszen mondtam, hogy a szerkesztő úgy nézett rám, mintha dagadt volna az ábrázatok valahogy kancsalul, és még vihogott is hozzá, mintha zavarban volna, gyűlögette a kézirat szélét, és krákogott.
2: Mióta ír a polgártárs? Ez az első munka. Eddig miért nem hallottunk magáról?
8: Mert eddig ez?
2: Az előbb nem írta. Tulajdonképpen kicsoda ön? Már úgy értem, honnan jött?
8: Képzettségem szerint történész vagyok. Egy múzeumban dolgoztam.
2: Hol?
8: Itt, Moszkvában. Aztán megnyertem a főnyereményt a kötvényemmel, ott hagytam az állásomat, és nekiültem regényt írni Poncius Pilátusról.
2: Addig miért nem írt róla? És bocsásson meg, ki adta az ötletet, hogy ilyen különös témáról írjon regényt? Ki volt ez?
8: Magáról a regényről egy szót se szólt. Végül nem állhattam tovább, és kereken megkérdeztem, hajlandó-e közölni a regényemet, vagy sem. Ebbegett, habbogott, végül azt felelte, hogy e felül nem dönthet egymaga.
2: De ki volt az a szerkesztő? Művével ugyanis meg kell ismerkednie a szerkesztőbizottság többi tagjának, név szerint Latunszki kritikusnak és Lavrovics irodalmának. Kérem, hogy nézzen fel hozzánk úgy 2 hét múlva.
8: De gyönyörű idők voltak az előtt. Az volt az aranykor. Télen kályhámban örökké lángolt a tűz. Én pedig dolgoztam a regényemet. És amikor kitavaszodott, ablakaimból az eleinte még kopár, utóbb kizöldülő, lombosodó orgonabokrokat nézegettem. És akkor történt valami, ami túltett a 100 000 rubeles nyeremény. Pilátusom szélsebesen vágtatott a befejezésre.
2: Fej, köpeny, vérvörös, bélés.
8: Úgy van, pihekönnyűnek éreztem a fejemet a kimerültségtől. Mi sem természetes. Sétálni is jártam.
2: Mi történt?
5: A nő sárga virágot vitt a kezébe. Valami ronda, fertelmes sárga virágot. Nem tudom, minek hívják, de tavasszal mindig az jelenik meg elsőnek Moszkvában. És a sárga virág élesen elütött sötét tavaszi kabátjától. Igen, sárga virágot vitt. A Tverszkájáról befordult egy mellékutcába, és ott visszanézett. Ismeri a Tverszkáját, ezer meg ezer ember sétál rajta, de ő csak engem látott. Esküszöm, engem nézett riadtan, szinte fájdalmasan. Szíven ütött. Nem is annyira a szépsége, inkább a mélységes magányosság, ami a szeméből árad. Én is befordultam a mellékutcába, követtem a sárga jelt. Némán haladtunk a Birbegulba kis utcán, én az egyik oldalon, ő a másikon. Éreztem, hogy meg kell szólítanom, és attól féltem, nem tudok kinyögni egyetlen egy szót sem. Ő pedig elmegy, eltűnik, soha többé nem látom. Akkor...
13: Tetszenek önnek a virágai?
5: Úgy rémlen. A néptelen szűk utcában visszhangként. Visszaverődik a mocskos falakról. Átsiettem hozzá túloldalra, és határozottan azt feleltem. Nem.
13: Ön nem szereti a virágot?
5: Dehogy nem szeretem. Csak nem az ilyet.
13: Hát miért szeret?
5: A rózsát.
14: Folytassa, és nagyon kérem, ne hagyjon ki semmit.
5: Folytassa. A folytatást maga is kitalálhatja. A sárga csokrot a nő bocsánat kérő mosolyra a csatorna nyílásba dobta. Utána fekete kesztyűs kezét átfűzte a karomon. Igen. A szerelem úgy termett ott közöttünk, ahogy egy szűk sikátorban a gyilkos pattan elő a föld alól.
14: Villámcsapás! Finkés sújthat le így az ember.
13: Nem, nem. Nem így volt. Mi már réges-régen szerettük egymást. Sokkal-sokkal az első találkozásunk előtt. Még azt se tudtuk, hogy a másik a világon van.
14: Amikor te még egy másik férfival éltél.
5: Én meg azzal a...
14: Na, szóval a...
13: Kivel?
14: Hát, na, minek is hívták?
13: Te házas voltál?
14: Hát persze. Azzal a Várénykával, vagy Mányecskával? Nem, mégiscsak Várénykával. Szóval a múzeumból, csíkos ruhában járt. Egy szóval nem emlékszem rá.
13: Te tudod, miért indultam el aznap azzal a sárga virágcsokorral? Azért, hogy végre rád találjak. És ha ez nem történik meg, én megmérgeztem volna magam. Olyan üres, olyan sivár volt az életem.
5: Akkor már a titkos feleségem volt. Minden délután eljött hozzám, de én már reggeltől fogva vártam. A májusi záporok idején, amikor zúg várt be a kapu alá, víz elöntéssel fenyegetve menedékünket, begyújtottunk a kájába, és krumplit sütöttünk. Krumpli gőzölgött, fekete héja bepiszkította ujjainkat. A kis odut kacagás töltötte be. Kinn a kertben a fák, eső után lelázták magukról törött fehér kajacskáikat. Közben lázasan dolgoztam a regényen, amely nőttön nőtt, és az asszonyt valósággal magába nyelte. Hegyes körmű finom ujjait hajába mélyezve, órákig olvasta a kéziratot. Hír, dicsőséget jósolt, bátorított. Akkor kezdett mesternek szólítani.
13: Lévi Máté az inge alatt kotorászott, és pergamentekercset húzott elő.
5: Néha fennhangon dallamosan idézett egyes részleteket, és váltig állította, hogy ebben a regényben az ő életét írtam meg.
13: Pilátus fogta, kibontotta, és hunyorogva, fintorogva az erőfeszítéstől e féléket olvasott. meglátjuk az élet tiszta vizét. Az emberiség átlátszó kristályon át fog a napba nézni.
5: Augusztusra elkészült a kézirat.
13: Ekkor Pilátus összerezdent, mert a pergamen legutolsó soraiból e szavak tűntek szemébe. A legnagyobb bűn a gyávaság.
14: És aztán két hét múlva mit válaszolt a szerkesztő?
5: Megszer. Ja, igen, persze. Egy nő fogadott, akinek a két szeme az orrára kancsalította sok hazudozást.
14: Lapsenyikova, a szerkesztőségi titkárnő.
5: Na, igen, könnyen lehet. Most tehát attól a titkárnőtől meglehetősen mocskos, viharvert állapotban visszakaptam a kéziratomat.
15: A folyóirat két évre el van látva anyaggal.
5: Gondosan ügyelt rá, hogy elkerülje a tekintetemet.
15: Regények közlése ezek szerint nem aktuális.
5: Igen, igen, és ekkor kezdődött. Jaj, iszonyatos. Iszonyatos.
14: A szerkesztő tehát Berlioz volt. Most már értem. Értem, miért kellett nekem septében poémát összeütnöm arról, hogy Jézus nem létezett. De ki volt az a titokzatos konzultáns, aki tegnap este a Pátriárka tónál elmondta nekem a maga regénye egy részét?
5: Az első fejezet.
14: Ki volt az? Azt mondta, tudja? Meg kell mondja, ki volt.
5: Végre is bárkitől megtudhatnám. A sátán.
14: Lehetetlen! Sátán nem létezik! Hol az a regény?
5: A regény nem létezik. Több mint egy fél esztendeje elégettem a kéziratot.
16: De az nem ég el. Kézirat sohasem ég el.
17: A mester és Margarita. Az első részt hallották.
18: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

0: A mester és Margarita.
1: A mester éjjel 2 órakor arra ébredt, hogy beteg. Úgy rémlett az őszi éjszaka, benyomja az ablaküveget, elárasztja szobáját, és ő megfúl benne, mint a tintában. Ordítva felugrott, föl akart rohanni a felső lakásba házigazdájához. Aztán a kályhához vonszolta magát, és benyújtott. Amikor már lobogott a tűz, kinyitotta a kályha ajtót. A hőség az arcába lehelt, égette a kezét.
2: Éreztek, hogy beteg vagyok. Gyere, gyere, gyere!
1: De nem jött senki. Elővette Poncius Pilátus a kéziratát. Az ablakot verte az eső. A tűz viszfénye reszketett a gyanúban.

0: için. Çok egyetlen ol.
1: Nem lehetünk eléggel vigyázatosak. Az ellenség azon próbálkozott, hogy Jézus Krisztus apológiáját csempészemes hajtaj.
0: Ez Ariman volt. Igazán mulatságos.
1: Felhívunk mindenkit, sújtsunk le még hozzá kemény ökönlel arra az alávaló pilátuskodóra, aki Jézus Krisztus próbálta becsempészni a szovjet sajtóba.
0: Pilátuskodó? Ez meg Lavrovics.
1: Az ohit harcosának orvtámad.
0: Platonszki.
1: Jézus Krisztus apológiája. Jézus Krisztus. Az ohit harcosa.
0: Azért vagytok olyan dühösek, mert... Nem azt mondjátok, amit mondani akartok. Ugye nem?
1: Pilátuskodó!
0: Ne!
1: Olvaskodjatok tőle!
0: Félek!
1: Pilátuskodó!
0: Nem a cikkeitek tőle, hanem egészen más dolgoktól, amelyeknek semmi köze ehhez a regényhez.
1: Olvaskodjatok tőle!
0: Elég!
1: Olvaskodjatok
0: tőle! Elég! Érezd meg, hogy beteg vagyok. Gyere! A tűzbe vele! A tűzbe! Pusztulj! Pusztulj!
2: Add ide! Atya!
0: Pusztulj! Veszek!
2: Mi? Mi?
0: Tűz, emészd meg! A tiéd! A tiéd!
2: Nisan hónap 14. napján, kora reggel, Júdea prokurátora, Poncius Pilátus.
0: Nesze!
2: Vérvörös bélési fehér köpenyben, katonás léptekkel megjelent a fedett poszlopcsarnokban, amely nagy Heródes palotájának két szárnya között húzódott. A prokurátor mindennél jobban utálta a rózsaolaj szagát, a megvirradó nap nem sok jót ígért, mert ez az illat hajnal óta üldözte. Úgy rémlett, még a kert pálmái és ciprusai is rózsaolaj szagot árasztanak, s az őrség, bőr, lószerszám meg verejték szagába is ez az átkozott rózsa illat vegyül.
3: Istenek, miért büntettek engem? Igen, semmi kétség, ez megint a szörnyű főfájás, a hemikránia. Nincs ellene orvosszer, nincsen tőle menekvés. A legjobb, ha meg sem mozdítom a fejemet.
4: A szökőkút mellé a mozaik padlóra már oda készítették a karosszéket. A prokurátor nem nézett senkire, leült. Titkára egy pergamenlapot helyezett kinyújtott kezébe.
3: Köszönöm. A vádlott Galileába való?
5: Igenis, prokurátor. Neked kell megerősítened a Sinhedrion hozta halálos ítéletet.
3: Vezessétek elém.
4: A fiatal férfi ócska szakadozott világos kék kitont viselt. Keze össze volt kötözve a hátán. Bal szeme alatt nagy kék folt sötét lett, szája sarkában seb, melyre alvat vér száradt.
3: Te úszítottad a népet, hogy lerombolja a jeruzsálemi szentélyt?
5: Hidd el, jó ember!
3: Engem szólítsz jó embernek? Tévedsz. Jeruzsálemben azt terjesztik rólam, hogy vérszomjas fenevad vagyok. És ez igaz. A vádlott jó embernek szólít. Magyarázd meg neki, centúrió, hogy kell velem beszélni.
6: Igenis, prokurátor.
5: Ne üss meg!
6: A római prokurátort nevezni hegemonnak. Más szót nem szabad mondani, vigyázban állni, érted, vagy megüsselek?
5: Érted. Nem is meg.
3: Hagyd. Név.
5: Az enyém?
3: Ne tetesd magad butávnak, mint amilyen vagy. A magam nevét tudom. A tiéd?
5: Jésua.
3: És még?
5: Hanucri.
3: Mit jelent?
5: Azt, hogy názareti, vagy hogy őrző.
3: A lakhelyed?
5: Nincs lakhelyem. Városról városra járok.
3: Egy szóval csavargó vagy. Vannak hozzátartozóid?
5: Nincs senki. Egyedül vagyok a világon.
3: Írni, olvasni tudsz?
5: Tudok.
3: Tehát le akartad rombolni a templomot, és erre tüzelted a népet.
5: Soha életemben, jó ember... Hegemon, soha nem akartam lerombolni a templomot, és senkit nem uszítottam ilyen értelmetlen cselekedetre.
3: Ünnepre sokfajta ember csődül ebbe a városba. Van köztük mágus, jövendőmondó, gyilkos. Hazudozó is akad. Te például a hazudozókhoz tartozol. Itt világosan meg van írva, a templom lerombolására uszította a népet. Így vallottak a tanuk.
5: Azok a jó emberek... Hegemon, mindent összezavartak, amit mondtam. Azért, mert az a jó ember nem jegyezte föl híven a szavaimat.
3: Ne jázd az őrültet, te lator.
5: Állandóan a nyomomban van azzal a kecskebőr pergamennel, és szüntelenül ír, jegyez. De én egyszer belenéztem a följegyzéseibe, és megrémültem. Egy árva szót sem mondtam mindamból, ami ott fel van írva. Én kérve kértem, légy szíves, égesd el a pergamenedet. De kitépte a kezemből, és elszaladt vele.
3: Kiről beszélsz?
5: Lévi Mátéról. Vámszedő volt. Szóba elegyedtünk, eleinte rossz szemmel nézett, sértegetett, de mire végighallgatott, lassan megenyült. A végén eldobta a pénzét, és azt mondta, velem jön. Azóta társamul szegődött.
3: Lévi Máté?
5: Igen, Lévi Máté.
3: De valamit mégis szóltál a templomról, valamit mégis...
5: Arról beszéltem, Hegemon, hogy az óhit temploma összeomlik, és fölépül az igazság új temploma. Azért mondtam így, hogy jobban megértsék.
3: Vigyék el, akasszák föl. Iszonyú az a fejfájás. Mérget ide egy teli serleggel.
7: És miért uszítottad a népet a piacon, te csavargó? Miért beszéltél az igazságról? Fogalmad sincs róla, hogy mi az? Mi az igazság?
3: Istenek, ez nem tartozik ide. Az agyam cserben, hogy adjatok mérget.
5: Az igazság mindenek előtt az, hogy te néked, Hegemon, fáj a fej. Annyira fáj, hogy kis hitűen már a halálra gondolsz. Nincsen erőd, hogy velem beszélj, míg az is nehezedre esik, hogy rám tekíts. Így most akaratlanul is a hóhírod vagyok, és ezt mód felett sajnálom. De a kínjaid nem sokára véget érnek. A fülfájás elmúlt.
3: Te!
5: Azt tanácsolnám neked, hagyd el egy időre a palotát, és indulj gyalogsétára a környéken. Az ivatal csak később, estére tör ki. Szívesen elkísérnélek. Új gondolataim támadtak, amelyek úgy hiszem téged is érdekelnek, és szívesen megosztanám veled őket, annál is inkább, mert rendkívül eszes embernek látszol. Csak az a baj, hogy túlságosan zárkózott vagy, és végképp elveszítetted a hitedet az emberekben. Pedig vald be. Az mégsem lehet, hogy egy ember minden szeretetét egy kutyára pazarolja. Szegényes és szomorú az életed, Hegemon. Úgy hiszem, vége a főfájásnak. És én örülök ennek.
3: Hordozzátok el a kezét. Vald meg, ugye te nagy gyógyító vagy, orvos?
5: Nem, prokurátor, nem vagyok orvos.
3: Honnan tudtad, hogy szeretem a kutyámat?
5: Mi sem egyszerűbb. A kezedet végighúztad a levegőn, mintha meg akarnád simogatni.
3: Értem. És tehát orvos vagy, ugye?
5: Nem, hidd el, nem vagyok orvos.
3: Jó, ha mindenáron titkolni akarod. Az ügyhöz ennek nincs közvetlen köze. Azt állítottad tehát, hogy nem úszítottad a népet, hogy rombolják le, vagy égessék föl, vagy valamilyen más módon pusztítsák el a templomot. Esküdj meg, hogy nem cselekedtél semmilyen félét.
5: Mire akarod, hogy esküdjem?
3: Mondjuk az életedre. A pillanat alkalmas, hogy megesküdj rá, hiszen úgyis egy hajszálon függ, ha nem tudnád.
5: Talán bizony azt hiszed, hegemon, hogy te függesztetted föl. Nos, akkor nagyon tévedsz.
3: Én elvághatom azt a hajszálat.
5: Ebben is tévedsz. Csak az vághatja el a hajszálat, aki fölfüggesztette. Ugye elismered?
8: Ha most sem tépeti ízekre.
1: Nem.
3: Most már nem kételkedem benne, hogy a jeruzsálemi szájtátók csapatostól szegődtek a nyomodba.
8: Bámulatos.
3: Nem tudom, ki függesztette a helyére a nyelvedet, de akárki volt, ügyesen csinálta. Egyébként mondd csak, igaz-e, hogy a susai kapunát vonultál Jeruzsálemba, Szamárháton, és a csőcselék, amely kísért, úgy köszöntött, mint valami prófétát.
5: De hiszen nincs is Szamaram, hegemon. Igaz, valóban a susai kapunát érkeztem, de gyalogszerrel, és csupán Lévi Máté kísért. Senki sem köszöntött, hiszen akkor senki sem ismert.
3: Ismered-e a következő három személyt? Egy bizonyos Dismaszt, egy Gestas nevezetűt, és harmadszor Barrabbant.
5: Nem, ezeket a jó embereket nem ismerem.
3: Miért használod állandóan ezt a kifejezést, jó ember? Mindenkit így szólítsz?
5: Mindenkit. Rossz ember nincs a világon.
3: Ezt először hallom. Lehet, hogy nem ismerem az életet. Tehát mindenki jó. És te ezt hirdetted?
5: Igen.
3: Milyen tiszta és könnyű lett a fejem. Nos, a hegemon felülvizsgálta a Jeshua nevű vándorfilozófus ügyét, és bűnt nem talált. A vándorfilozófus elmebeteg, ezért a hegemon nem hagyja jóvá az ellene hozott halálos ítéletet. Mivel azonban hóbortos beszédei nyugtalanságot okozhatnak Jeruzsálemben, a hegemon a földközi tenger partjára, Cézárea Stratonba száműzi őt. Az én állandó székhelyemre ott lesz velem.
9: Mit akarsz?
10: Még egy írás van itt, hegemon.
9: Mutasd!
3: Ez is őróla szól? Istenek, mintha eltűnne a rab feje, és helyette a vállain a császári. Beesett fogatlan száj, lecsüngő alsó ajak. A csarnok oszlopai, Len Jeruzsálem háztetői, helyettük Capri kertjeinek sűrű zöldje.
8: Ez a szó elviselhetetlen. Szörny!
3: Válaszolj nekem, Hanocri! Mondtál-e valaha valamit a nagy császárról? Válaszolj, mondtál vagy nem mondtál?
5: Igazat mondani könnyű és kellemes.
3: Kellemes vagy sem. Ha nem mondod meg az igazat, halálod nem csak elkerülhetetlen, hanem gyötrelmes is lesz. Ismerszél egy bizonyos Keriátbeli Júdást, és beszéltél-e vele a császárról, vagy bármi egyébről?
5: Tegnap előtt este a templom előtt megismerkedtem egy fiatal emberrel, aki magát Júdásnak nevezte, és úgy mondta, Keriát városából származik. Meghívott a házába, megrendelte.
9: Jó ember!
5: Nagyon jó ember, és igen tudni vágyó. Nagy érdeklődést tanúsított eszméim iránt. Szívesen fog.
9: Lámpást gyújtott?
5: Igen, lámpást is gyújtott. Kifaggatott, mi a véleményem az államhatalomról. Ez a kérdés nagyon érdekelte.
3: És mit mondtál neki?
5: Többek közt azt, hogy eljövend az idő, amikor nem lesz császár, s az emberiség az igazság és méltányosság birodalmába jut, ahol már semmiféle hatalomra nem lesz szükség.
3: Tovább?
5: Nincs tovább. Ekkor emberek szaladtak be, megkötöztek és a börtönbe vittek.
9: Nincs, nem volt és nem lesz a földön nagyobb és az embereknek kedvesebb hatalom, mint Tiberius császáré. Nem a te dolgod, hogy ítéletet mondj fölötte, te esztelen bűnöző!
5: Valami baj lett abból, hogy én elbeszélgettem azzal a keriáti ifjúval. Úgy sejtem, azt a Júdást hamarosan szerencsétlenség éri, és szívből számol.
3: Azt hiszem, van a világon valaki, akit jobban számhatnál. Nos, szerinted tehát azok, akik, mint látom, összevertek téged a beszédeidért, meg Dismas és Gestas a latrok, akik cimboráikkal 4 katonát megöltek. Végül Júdás, az aljas áruló. Szerinted ezek mind jó emberek?
5: Igen.
3: És eljő az a bizonyos igazságbirodalma?
5: Eljő, hegem.
3: Soha nem jön el! Te pedig bűnös vagy, bűnös, bűnös! Jeshua Hanocri, hiszel te valamiféle istenekben?
5: Egy az Isten, ő benne hiszem.
3: Akkor imádkozz hozzá, imádkozz különben. Van feleséged?
5: Nem, nincsen, magam vagyok.
3: Magad? Magad. Gyűlölöm ezt a várost. Jobb lett volna neked, ha leszúrnak, mielőtt azzal a keriátbelivel találkozol.
5: Bocsáss el, hegem. Engem meg akarnak
3: ölni. Azt hiszed, szerencsétlen, hogy a római császár helytartója elbocsát valakit, aki azt mondta, amit te mondtál? Vagy azt képzeled, hogy hajlandó vagyok a helyedbe állni? Én nem értek veled egyet. És vigyázz magadra.
5: Hegemon!
3: Nem, egy szót se több! Elég! Vezessétek el!
11: Hegemon!
3: A zsidó főpapot kérem, Kajafást.
6: Igenis, prokurátor.

0: Mi ez?
1: Lenn a téren már sok ezer ember gyűlt össze, prokurátor. Várják az ítélet kihirdetését.
0: És ezek a kiáltások?
1: Valószínűleg az árusok kínálnak ivóvizet. Nagy a hőség.

0: hol késik az a Kajafás?
1: Kajafás főpap, a zsidó Sinhedrion elnöke.
2: Azért kérettelek, főpap, hogy közöljem veled, Jeshua Hanocri ügyét megvizsgáltam, és helyben hagytam a halálos ítéletet. A négy bűnöző közül kettőt a helyi hatóságok fogtak el, és ti ítélkeztetek fölöttük, az egyik Barrabban, a másik ez a Jeshua Hanocri. A törvény és a szokás szerint a kettő közül az egyiket a ma kezdődő nagy zsidó ünnep a Pászka tiszteletére szabadon kell bocsátani. A másik hárman még ma végrehajtják az ítéletet. Tudni kívánom, hogy a Sinhedrion melyik bűnöst akarja szabadon bocsátani. Barrabbant-e vagy Hanocrit?
3: A Sinhedrion Barrabban szabadon bocsátását kéri.
2: Megvallom, ez a válasz meglep. Barrabban több helyen lázított és megölt egy őrt, aki el akarta őt fogni. Hanocri, aki egyébként nyilvánvalóan elmeháborodott, a vád szerint mindössze ostobaságokat fecsegett. Az előbbi bűne tehát sokkal súlyosabb. Arra kérlek, főpap, gondold ezt meg és intézd úgy, hogy a kevésbé veszélyes bűnös nyerje vissza szabadságát. A kevésbé veszélyes, tehát Hanocri.
3: A Sinhedrion megvizsgálta behatóan az ügyet, prokurátor. Barrabban kiszabadítását kérjük. Másodszor is csak ezt mondhatom.
2: Az én közben járásom után? Ne feledd, hogy az én személyemben Róma beszél. Főpap, ismételd meg harmadszor!
3: Harmadszor is közlöm, hogy Barrabbant bocsátjuk szabadon.
4: Mindennek vége volt. Mindennek vége volt tehát. Hanocri mindörökre eltűnik.

0: értette a prokurátor. De a puszta gondolatra a rekkenő hőségben is végigfutott hátán a hideg.
1: Megfulladok. Füllett a levegő, valahol zivatar lehet.
2: Nem a meleg, hanem mert kettőnknek szűk itt a hely. Vigyázz magadra, kajafás.
1: Mit hallok, prokurátor? Fenyegetőzöl a kimondott ítélet miatt, melyet magad is jóvá hagytál? Vajon nem hallott bennünket valaki, Hékemón?
2: Hát kisgyermek vagyok én, kajafás. Ugyan kihallana bennünket? Talán hasonlítok ahhoz a fiatal bolond csavargóhoz, akit ma kivégeznek? Ide még egy egér sem hatolhatna most be. Nem csak egy egér, még az a... Hogy is hívják? Az a Kenyád Béli sem. Ismered őt, főpap? Elhiszed-e, hogyha beosonna ide, nagyon megbánná? Elhiszed, főpap? Nos, tudd meg, te is megbánod. Te is megbánod, hogy a békét hirdető filozófust a halálba küldted.
1: Vajon te magad hiszel-e abban, amit most mondasz, Hégemón? Nem a békét hirdette ő Jeruzsálemben. Ó, nem.
2: Hírül adom a császárnak Capri szigetére, hogy ti itt Jeruzsálemben a megrögzött lázadókat véditek a halálbüntetéstől.
1: Hogy felbújtsa a népet, kicsúfolja vallásunkat, és az
2: sem neked, sem népednek nem lesz nyugovása tőlem. Ezt én mondom neked. Én Poncius Pilátus, az aranykopja rend.
1: Én, amíg lovagja, nem engedem megcsúfolni vallásunkat, és megoltalmazom népünket. Hallod ezt, Pilátus? Hallod, prokurátor? Csak nem akarod azt állítani, hogy mindez annak a hitvány Latornak, Barrabannak a műve?
2: Elbeszélgettük az időt, holott cselekedni kell.
0: Pilátus kihirdette a térről a tömegnek, hogy a négy bűnös közül Barrabbát bocsátják szabadon. A három elítélt pedig katonák kíséretében elindult a várostól nyugatra lévő Koponyahegyre. Ezután nyomban kiröpült a szíriai lovasság, hogy megelőzve őket biztosítsa a kivégzést fent a hegyen. Égigérő porfelleget kavarva egy-kettőre eltűntek. Utolsónak az a katona vágtatott el Pilátus mellett, aki a napfényben villogó kürtöt vitte a vállára vetve. Pilátus, kezével védekezve a porfelhő ellen, elégedetlenül ráncolta homlokát, aztán indult tovább a palotakert kapuja felé, mögötte a legátus, a titkár, a konvoj. Délelőtt 10 órára járt az idő.
3: Köszönd a nagy lelkű Hégemonnak, hogy kínjaidnak vége!
4: Ja, Hégemon.
5: Istenek, hiszen bőri gázott! Mi az a vihar volt, ugye?
6: Estére jött meg, ahogy ő szóltál.
5: Igen. Kérem, lépjen bejjebb, Afranius.
6: Hallgatom a prokurátor parancsait.
5: Semmit sem fog hallani, amíg le nem ül és meg nem iszik egy kupa bort.
6: Milyen fajta? Nem falernum?
5: Cécubus 30 éves. Érette? Egészségedre, Cézár rómaiak atya, halandók példaképe, ki legkedvesebb vagy az emberek szívének.
7: Mit tud jelenteni a város hangulatáról?
6: Úgy látom, helytartó, hogy Jeruzsálemben kielégítő a hangulat.
5: Az az átkozott Barrabban nem ad okot aggodalomra?
6: A prokurátor nyugodt lehet, hogy amíg én

0: Budában vagyok, egyetlen lépés sem tehet úgy, hogy a sarkában ne volnék.
1: Kérem, számoljon be a kivégzésről.
0: Megkérdezném, mi az, ami elsősorban érdekli a helytartót?
1: Személyesen állapította meg a halál bekövetkeztét?
0: Személyesen, helytartó.
1: És mondja, adtak nekik inni, mielőtt fölfeszítették őket?
0: Adtak, de ő nem fogadta el.
1: Kicsoda?
0: Bocsánat, nem mondtam a nevét. Hanocri.
1: Az esze veszett. Visszautasítani, ami törvény szerint dukál. És milyen szavakkal utasította el?
0: Azt mondta, köszöni szépen, és hogy nem vádolja azokat, akik a halálát okozták.
1: Kiket nem vádol?
0: Azt nem mondta.
1: Nem próbált prédikálni a katonaságnak?
0: Nem, Hegemon. Csupán egyet mondott. Az emberi gyarlóságok közül a legsúlyosabb bűnnek a gyávaságot tekinti.
1: Mire értett ezt?
0: Az nem derült ki. Általában furcsán viselkedett. Egész idő alatt zavartan mosolygott.
1: Egyéb semmi?
0: Egyéb semmi.
1: Remélem, hogy nincsenek tisztelői vagy követői, de mégis kellemetlen meglepetések elkerülése véget arra kérem, hogy haladéktalanul és feltűnés nélkül temettesse el mind a három kivégzett holttestét úgy, hogy senki ne akadhasson a nyomára.
0: Meg lesz, Hegemon.
1: És még valami. Az a Keriát Béli Júdás állítólag pénzt kapott azért, hogy olyan vendégszeretően fogadta házában azt az esztelent.
0: Csak fog kapni. Ma este.
1: Nagy összeget?
0: Ezt senki sem tudhatja, Hegemon.
1: Még ön sem.
0: Sajnos még én sem.
1: Arról értesültem, hogy a Keriát Bélit még ma éjszaka leszúrja.
0: Mélységesen szégyellem, Hegemon, de nekem nincsenek ilyen értesüléseim.
1: A fölháborodott hanocri hívek, mert előérzettem szerint azok fogják megölni. Az árulásért kapott vérdíjat visszajuttatják a főpaphoz ezzel a felírással. Visszaadom az átok verte pénzt. Mit gondol, ez az ajándék ünnep éjszakáján örömöt okoz a főpapnak?
0: Úgy sejtem, Hegemon, hogy óriási botrány kerekedik belőle.
1: Magam is úgy vélem. Ezért kérem, hogy a Keriát Béli Júdás védelmére mindent kövessen el. Igen. Egyébként érdemei elismertetése érdekében holnap készülök fölterjesztést küldeni Rómába, a Franius.
0: A Hegemon parancsát teljesítem, de meg kell nyugtatnom a Hegemont, hogy a gonosztevők terve igen nehezen valósítható meg. Nyomon követni azt az embert, leszúrni, megtudni, mennyi pénzt kapott, és az összeget visszajuttatni Kajafáshoz, és mindezt egyetlen éjszaka. Még ma?
1: Ennek ellenére még ma éjjel leszúrják.
0: Érte. Tehát leszúrják, Hegemon.
1: Még nem volt rá példa, hogy megcsalt volna az előérzetem. Ezúttal nem bízhatunk másban, mint a Júdea helytartója mellett működő titkosszolgálat vezetőjének bámulatos akcióképességében. Elvárom, hogy még ma éjjel jelentést tegyen a három holttest eltemetéséről és a Keriát Béli Júdás dolgáról.
0: Erőt, egészséget, sok örömöt kívánok a helytartó.
1: Hallod, Afranius? Még ma éjjel.

0: Jaj, mi ez?
1: Semmi.
0: Kellemetlen érzés, gyötrő.
1: Semmi. Semmi.
0: A reggeli pokoli fájdalom.
1: Az lehet.
0: Nem. Valamit elmulasztottam.
1: Semmit nem mulasztottál el.
0: Valamit.
1: Semmit.
0: Mit?
1: Semmit.
0: Mit?
1: Semmit.
0: Tudom. Egy visszahozhatatlan alkalmat.
1: Semmit. Ha reggel megkegyelmeztél volna. De miért? Hogyan?
0: Az, amit most akarok tenni, az a jelentéktelen. És megkésett.
1: Nem, ez a mostani esti akció fontosabb.
0: Nem.
1: Sokkal fontosabb.
0: Ez nem teszi jóvá.
1: Fontosabb.
0: Amulasztam.
1: Jóvá teszi.
0: Amulasztam.
1: Jóvá teszi. Hidd el.

0: Megyünk a hold felé. A hold felé. Mi ketten. Ugye gyönyörű út, filozófus.
1: Gyönyörű.
0: Bang. Bang. Gyere, kutyám. Látod? Megyünk a hold felé. Hold sugáron. Látod, filozófus? Ha most itt lépkedsz mellettem, akkor életben vagy. Hogy gondoltad, hogy egy ilyen embert halálra lehet ítélni?
1: Kínjait nem sokára véget érnek. A fűfájás elmúlik.
0: Nem, nem volt ítélet.
1: A zivatar csak később estére tör ki.
0: Kivégzés sem volt.
1: A gyávaság a legrúgtabb bűnök egyik.
0: Nem, nem. Nem, filozófus, tévedsz. A gyávaság a leges, legrútabb bűn.
1: Hegemon, csak nem vagy hajlandó helyembe állni.
0: Mindenre hajlandó vagyok, mindenre! Csak téged életben tartsalak.
1: Mostanatól fogva mindig együtt leszünk. Ahol az egyik, ott a másik. Ha engem emlegetnek, téged is mindig megemlítenek majd. Engem lelencet, ismeretlen szülőgyermekét, meg téged, a csillagjós király, és Pilla a szépséges molnár lány fiát.
0: Filozófus, ugye nem feledkezel meg rólam.
1: Ne félj, lova.
0: Köszönöm. Banga, ne bánsd a holdat!
2: Hol az esvény? A filozófus. Banga, ne bánsd! Istenek! Te vagy. Apránius. Jöjjön közelebb. Éjszaka volt fényben, sincs nyugtom.
3: Kérem, küldjenek nyugdíjba, és indítsák meg ellenem az eljárást. Nem tudta megmenteni a kerjátbeli Judás életét. Megölték.
2: Volt fényben.
3: Ezt a pénzzel teli erszén dobták be a gyilkosok a főpap palotájába.
4: Mennyi pénz van benne?
3: 30 drachma.
4: Képzeld el, micsoda fölfordulás támad Kajafásnál. Visszaadom az átokverte pénzt.
3: Óriási izgalom trámat, prokurátor. Engem is haladéktalanul odahívtak.
2: Érdekes.
3: Egyáltalán nem. Kérdésemre, hogy nem fizettek-e ki aznap valakinek pénzt, határozott nemmel feleltek. Ha nem, hát nem.
4: Annál nehezebb lesz megtalálni a gyilkosokat.
3: Így igaz, prokurátor.
2: Tudja, Afranius, mire gondoltam?
5: Vajon nem követette el öngyilkosságot?
3: Bocsásson meg, de ez teljességgel elképzelhetetlen.
4: Hajlandó volnék akármibe fogadni, hogy rövid időn belül ez a hír járja be a várost.
3: Ez meg lehet, prokurátor.
5: Szerettem volna látni, hogy meggyilkolják.
3: Az erszényen látszik, hogy a vére patakokban folyt.
4: Ezek szerint nem támadhat föl.
3: Majd feltámad. Ha megszólalnak annak a messiásnak a harsonái, akire itt várnak. De elő nem.
4: Helyes, Afranius. Most érjünk át a temetésre.
3: A kivégzettek el vannak temetve, prokurátor.
4: Vétek lenne eljárást indítani ön ellen. Sőt, a legmagasabb jutalmat érdemli. Hogyan történt ilyen rövid idő alatt?
3: A helyettesen Tolmeusz vezetésével. Bár amikor alkonyat után visszatértek a dombra, az egyik holttestet már nem találták ott.
5: Hogy én ezt nem láttam elő!
3: Ne nyugtalankodjék, helytartó. Hamarosan megtalálták. A Koponyahegy túlsó lejtőjén egy barlangban egy ember...
4: Lévi Máté!
3: Úgy van, prokurátor. Lévi Máté őrizte Jesua Hanocri mesztelen tetemét. Kicsit dühöngött, tiltakozott, de aztán sikerült lecsillapítani. Végül ő is jelen volt a három kivégzett temetésén.
4: Lévi Máté? És hol?
3: Egy lakatlan hasadékban Jeruzsálemtől északra. Az eltemetettek ujjára gyűrűt húztak. Jesua gyűrűjén egybevágás van. Diszmaszén 2, Gesztaszén 3. A sírt kővel fették le.
4: A helyetteset tud, az ismertető jelepő.
3: Tolmeusz. Hova gondol, prokurátor?
4: Köszönöm, amit végzett. Kérem, holnap küldje el hozzám Tolmeuszt. Ezt a Lévi Mátét pedig most rögtön.
3: Odakint várakozik Hegemon.
4: Lévi Máté?
3: Lévi Máté, Hegemon.
4: Afranius! Vegye ezt az aranygyűrűt emlékül. Köszönöm.
3: Prokurátor. Jó éjt.
4: Ő pedig fel fog támadni. Gyere közelebb. Te Jesua Hanocri tanítványa vagy? Mi bajod?
6: Semmi.
4: Mi bajod?
6: Semmi.
4: Felej.
6: Fáradt vagyok.
4: Ülj le. Miért a padlóra ülsz? Miért nem a karosszékbe?
6: Koszos vagyok. Összepiszkítom.
4: Mindjárt kapsz enni.
6: Nem kérek semmit.
4: Rendben van. Mutasd meg nekem a pergament, amelyet mindig magadnál hordasz, és amelyre Jesua szavait jegyezted föl.
6: El akarja venni? Az utolsó kincsenet, mindenemet el akarja venni?
4: Nem azt mondtam, add ide, azt mondtam, mutasd meg. Köszönöm. Halál nincs ön. Tegnap haszonyú parázsosul gyenge tavaszi bálány tettünk. Meglátjuk az élet tiszta vizét. Az emberiség átlátszó kristályon át fog a napba nézni. Istenek, a legnagyobb bűn a gyávaság.
6: Fog!
4: Amint látom, tanult ember vagy. Mégis koldusgúnyában bolyongsz, otthontalanul. Nekem nagy könyvtáram van Cezáreában. Oda veszlek a szolgálatomba. Papíruszaimat rendezed majd. Lesz élelmed, tisztességes ruhád.
6: Nem. Én nem akarlak szolgálni.
4: Miért? Talán félsz tőlem?
6: Én? Te fogsz tőlem félni. Te, aki megölted őt.
4: Hallgass! Hallgass! Te a tanítványa, nem értetted meg a tanításait. Halál előtt megmondta, hogy nem vádol senkit. Te kegyetlen vagy. Ő nem volt az. Mit akarsz?
6: Vett tudomásul, Hegemon, hogy van valaki Jeruzsálemben, akit le fogok szúrni. Azért mondom meg előre, hogy tudd meg, lesz még vérontás.
4: Én is tudom, hogy lesz. Természetesen engem akarsz leszúrni.
6: Az nem sikerülne. De a Keriátbeli Júdást megölöm. Ennek szentelem hátralévő életem.
4: Ne fáradj, Júdást ma éjszaka.
6: Ki tette ezt?
4: Ne légy féltékeny. Rajtad kívül is voltak hívei.
6: Ki tette?
4: Én. Ez persze nem sok, de azért mégis valami. Egyelőre. És egy-két nap múlva pedig. Nem. Harmadnapra. Várjatok csak! Várjatok! Na. Most már elfogadsz tőlem valamit.
6: Adass nekem egy lap tiszta pergamentot.

0: éjjel egy óra múlva. Lévi már nem volt a palotában. A hold megfakult, a helytartó az ágyon feküdt, kezét arcára téve aludt, halkan lélegzett. Mellette aludt Banga. Így érte Nisan Hó 15. napjának irradata, Pontius Pilátus. Vízre a fetődik tartozása.
1: A tiéd!
0: Köszönöm!
1: A tiéd!
0: Köszönöm!
1: Nesze, nesze! A tiéd! A tiéd!
0: Hé!
2: Arcosok!
3: Engem meg akarnak ölni! Engem volt! Bocsáss!
0: Mi?
3: Ki? Hogy lehet az? Te! Te!
4: Mit csinálsz itt? A regény!
1: Hagyj! Hagyj! Vigyázz a kezed, megégeted magad!
4: Nem csak néhány
1: nap! Miért szedted ki?
4: A legvégén!
1: Tele lett füsttel a szoba!
4: Miért tetted?
1: Gyűlöltek! És félek! Beteg vagyok!
4: Igen, igen, beteg vagy! Miért tetted ezt? Én meggyógyítalak! Hogy tehettél ilyet?
1: Félek!
4: Nem baj, nem baj! Én meggyógyítalak! Majd emlékezetből újra megírod! Jaj, miért nem tartottam magam rá? Milyen ostoba voltam. Nézd, kisimítjuk, összerakjuk. Ó, ha itt lettem volna. Látod, így fizetünk a hazugságainkért. Nem akarok többi hazugságban élni. Most mindjárt itt maradnék, de nem akarom, hogy a férjem úgy emlékezzék rám, hogy éjszaka megszöktem tőle, hiszen soha se bántott. Hirtelen elhívták hazulról, a gyárban tűz ütött ki. De nem sokára hazajön. Reggel. Mindent elmondok neki. Megmondom, hogy más szeretek, és aztán visszajövök hozzád. Egészen. Örökre. Akarod. Felej.
5: Talán nem. Nem akarod.
1: Szegényem, szegény, drága. Nem engedem, hogy ezt megtedd. Velem baj. Nem akarom, hogy téged is.
4: Csak ez az oka.
1: Csak ez.
4: Reggel. Itt vagyok.
1: Elkísérnélek. De aztán egyedül hazajönni. Félj.
4: Ne félj. Már alig néhány óra. Reggelre itt vagyok.
1: Ezek voltak utolsó szavai az életemben. Negyed órával azután, hogy elment, újra kopogtattak, és...
6: Mi az?
1: Vigyázzon! Valaki jár kint! Be akarnak jönni!
6: Senki!
1: Hol vagyunk?
6: Hiszen tudja, a klinikán. 117-es szoba. Maga, mint vendég meglátogatott, az erkélyen átjött. Kérem, folytassa.
1: Ja, igen. Hol hagytam abba?
6: Októberben. Ismét kopogtattak, és aztán...
1: Csak egészen halkan. Kint járkálnak. Meghallják. Szóval... Aztán január derekán, ugyanabban a kabátban, amely már gombok sem voltak, dideregve megálltam az ablakom előtt. Hallgatóztam. Oda ben gramofon szólt. Ennyit hallottam. Látni nem láttam semmit. Nem volt hová mennem. A legegyszerűbb az lett volna, ha a villamos elévetem magam. De tudja, kedves szomszédom, én akár a kutya. Féltem a villamostól is. Féltem. ebben az épületben, ahol aztán egyenesen bejöttem, nincsen rosszabb az én betegségemnél. Ezt elhírt.
6: De hát, bocsásson meg, mester, azt az asszonyt, mi is a neve?
1: Neve. Nem fontos.
6: Nem értesíthette volna?
1: Ha írnék neki. Én már elveszítettem azt a képességemet, hogy érzékletesen leírjak valamit. De nem is ez a baj. Ha írnék neki, a bolondok házából kapna levelet. Hát lehet valakinek ilyen címről levelet írni. Szegény asszony. Különben azt remélem, hogy elfelejtett. És tudja, az a véleményem, hogy nem rossz itt lenni. Igazán nem rossz. Jön a nyár, az erkélyre repkény fut föl, éjjelente világít a hold. Nézz, most is.
6: Tudja, mi a legkülönösebb? Hogy maga tűzbe dobta azt a kéziratot, és mégis...
2: Kézirat nem éjjel. Kézirat sohasem éjjel.
6: És az az asszony azt hiszi, hogy elfelejtette magát? Mester? Mester? Eltűnt.
7: A mester és Margarita. A második részt hallották.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lébegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lébegetőt. Lépegessetek, lébegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: fenntalált lefekült este, és éjjel ébresztette az angyalt, Szent Józsefet. Azt mondta, hogy vigyázz a gyermeket, mert 140 ezer gyermek már kardolva hányat volt, és ez is Beliási. És akkor Szent József Máriát megérintette, hogy menjenek. És mikor a Cedron patakán keresztül mentek, Mária visszamezett, az üldözők jöttek. És azt mondta, jaj, halálra húzolják a gyermeket, hova legyünk el. Akkor kimentek a pusztára, és akkor kabalázta fel az ekeit a paraszt, hogy elvégezte a vetését. És mondta, te szegény ember, rejtsél bennünket valahol, mert az üldözők elpusztítnak. És azt mondta, hát a gyermeket a szegényes köntösömmel eltakarom. De tüktöket ebben a nagy sivatagban hol tudjanak eltenni. És az a Szent József azt mondta, nézd a búzád vetését, azt mondja, hogy meneküljetek oda. Oda menekülünk, megengeded. Szántóvető embert csak nagy álmékodó visszafordult, hogy az akkóvetett búzát még nem ment el a főgyérő, már érő kalásolt, azt mondja, menjetek ártatlanak, azt mondja, bújjatok el. És a gyermeket magánra átoltott, és akkor oda ment, azt mondja, te szegény ember, nem láttál egy ember feleségestől erre menne? Bújtosnak, kicsi gyermekkel. És azt mondja, hogy az Isten a bizonyságom, hogy amikor azt a táblabúzát vetettem, azt mondja, akkor mentek el itt. Azt mondja, menj, te gyalázatos, azt mondja, ki tudja, hol járhatnak, ne a búzád már érő félben van. Pedig hát ez igaz volt. Nagyon el volt fáradva a szüzanya, és lefeküdt, és egy kőre tette a fejét. És amikor megebredett, hírt az Úr Jézus, és azt mondta, mit élés legyek, azt mondja, az emlőmből kifogyott a tej, nincs mit annak a gyermeketnek adni, azt mondja, legalább, hogy egy vízforrás fogadna, hogy abból megitatná, vagy egy darab valamit adhatnék neki is. Akkor egy nagy izéfa volt, pálmafa, és lehajlott, élő gyümölcsére teli volt, Mária szedett róla, jól laktak, és akkor Szent József keresztet vetett a földre, víz fakadott, és abban megmosakadtak. Ennyit hallottam róla. Az üldözők elő, ők így bújdostak.
1: Mentek bizony ők az erdőbe, siratott a szűzanya, vitte a batucskóta, a fehér batucskóta óton, Szent Józsefnek a szamarat fogta. Azt akkor így mentek. Mentek mindig még csak el nem tudtak rejtőzködni. Úgy, mond, egyszer annyira voltak, hogy bementek az erdőbe, hogy ott még a betyóról voltak. Akkor azt a betyórok tovább ők nem ihettek, még a betyórok se tőlük, mert mindjárt Istent lóttak bennük. Akkor azt mondja neki, hogy azt mondja, az Isten oldja meg magot, és azt mondja, rejtsen el bennünket, mert minket az ellenség üldöz, azt mondja, a fiamot el akarjuk, meg akarjuk gyilkulni. No, ne belőlenek semmit, gyűjönek be velem. Akkor bevezette őket a nagy hullhólyokba, a nagy erdőbe. Akkor aztán ott lott, nem fit a szűzanya se tőlük, még az is ott lopta, hogy ott kit fogadott be. Hát azt mondja, szűzmória, hogy ott megkérném magukat az Isten nevébe, azt mondja, hogyha annónak nékem azt mondja, hogy megfürdethetném a kis fiamot, azt mondja, vizet a fürdőbe. Azt adtak neki vizet, azt megfürdették. Megfürdette a kis Jézus. Azt mikor megfürdette, akkor aztán megmutatta, hogy volt nekik egy nagyon-nagyon béna, egy nagyon béna, nagyon csúnya gyerekét. Hát ugye ő lehet az Úristen büntetésből, hogy idén volt a fűt is. Hát azt akkor, ahogy hát, ő látja, hogy nagyon-nagyon istenfélő, még jó csalód, hogy hát csak tudnak, hogy hát mondjanak valamit, vagy segítsenek, ha tudnak. Azt mondta neki a szűzanya, hogy fürdessétek meg ebbe a vízbe, akiben én Jézuskonot megfürdettem. Megfürdették abba a vízbe, akiben Jézuskot megfürdették, gyönyörű, szép, egészséges gyerek lett belőle. Bizony, ez így volt. De sok könnyeket kiejtett szűzanya minden felül, amire ment. A könnyeiből lett a gyönyörű.
2: Az Úr Jézus
0: Mária, József vonultak át a Zaharán, mentek egy faluba. És akkor egy másik házaspár hozzájuk csatlakozott. És akkor azt mondta az a házaspár, hogy jaj, de fogunk félni itt most, azt mondja ezen a Zaharán, mi lesz velünk az éjszakán, itt a vadállatok megtámadnak bennünket. És akkor József és Mária leütötték a sátort. Ugye abban az időben ott arra, ez keleten ez a sátorozás volt, hogy vitték magukkal a sátort. És ahol mentek, ott leütötték a sátort, ha tovább mentek. És akkor féltek nagyon, hát amikor elkészült a sátor, a vadállatok, oroszlányok, farkasok megtámadták azt a sátort. De az Úr Jézus itt kinyugta a kis kezét a sátor alatt. Fölhúzta a ponyvát, és ott ki az állatok még ott nyalogatták a kezét a vadállatok. És akkor ez a házaspár, az a idegen házaspárnak azt mondta, hogy ó Istenem, kik lehetnek ezek a szem házaspársak, hogy ez most még a vadállatoktól se kell félni, mert azt mondja, az a kisgyerek kinyújt a kezét ott a sátor lap alatt, és nyalogatták az állatot.
1: Akkor azt mondja Oklátja, hogy a Szent József elment az erdőre. Aztán, hogy ő szegény gombózott, nem tanult gombót. Hát azt mondja, hogy hogy lehet az, azt mondja, hogy én nem tanulok. Azt mondja a szívzány, hogy várja, azt mondja, majd én megtanulom. Ha te nem tanulsz, azt mondja, te ügyi rakjó tizet, majd mink elmenünk gombózni. A szívzánya tanulta még a gombót. Szent József nem tanult. Jézus haragudott rá, Szent József, hogy volt, ő azt mondja, nem tanulkat, hogy keresi, csak a szűzene tanulja meg a gombót. Aztán az úgy ő neki féltűnt, hogy volt, ő nem tanul, szégyellette maga a Szent József, mert ő csak egy nevelő apa volt.
2: A kis Jézus Jánoskával játszottak az utca porába. Csináltak kicsi várokat, Jánoska is, Jézuska is. És akkor jött az eső, hirtelen, hát elmosta, a Jánoskáját elmosta. És a Jézuskája megmaradott szépen novár, és akkor mikor kimentek a két fiú, akkor Jézuskának így küvet vágott a mellire, hogy az a kőből egy rózsa lett a Jézuska mellé. És azt mondta Jézuska, te Jánoska, te nem, azt mondja, az én várom mindig fog állni, örökre. Na, csak én.
3: Az Úr Jézus, amikor kicsi gyermek volt, hát ő madarakat csinált agyagból, és úgy mind lerakta. És oda ment egy pásztor, azt mondja, mit csinálsz te gyermek? Azt mondja, hogy hát madarakat. És azt mondja, nem élők, majd azt mondja, élni fognak. Az ember bement közébe, mindezt tapasztal. És a madarak mindfél repültek, mind lettek fecske madarak.
2: Betlehem környékén az apostolokkal az Úr Jézus ment. És ahogy ment az úton, hát az apostolok valahol leültek egy kicsit, és az Úr Jézus ment tőlek tovább. És akkor egy ember ott vetett, és akkor az Úr Jézus azt mondja, mit vetsz, barátom? És akkor olyan csúnyán, durván azt mondja az ember, hát követ nem látod, hát mit vessek, azt mondja. Na akkor az apostolok úgy megbotránkoztak, hogy az Úr Jézus szeliden kérdezte, és az ember olyan csúnyán felelt meg nekiek. És akkor, ahogy már az Úr Jézus azt mondta, na a követ vetel, követi saras. És mai napig is az mind az a terméktelen, apró küvek vannak. És akkor mentek tovább, már jó hajtásnyira, elhaladtak, láttak, hogy az ember már mind futkározik erre, arra szaggatta le össze a gúnyáit magáról, megzavarodott.

0: a kristálygolyó. Élt egyszer egy boszorkány, annak volt 3 fia. Jó testvérek voltak, szerették egymást, az anyjukkal is jól bántak, de az mégsem bízott bennük. Attól tartott, hogy valami rosszat forralnak ellene, hogy meg akarják fosztani a hatalmától. Ezért a legnagyobbikat Sassá változtatta, a középsőt meg Cethallá. Az egyik az égen körözve lebegett, a másik meg a tenger mélyén. A legkisebb fiú, mivel félt, hogy az anyja végül őt is elvarázsolja, egy szép napon titokban elment hazudról.
1: Nincsen én nekem már sem apám, sem anyám.
0: Ahogy megy, mendegél, az egyik falu szélen egy kikiáltóra lett figyelmes.
2: Adatik tudtára mindenkinek, hogy az aranynap kastélyában egy elátkozott királylány várja a szabadulását. De aki megpróbálja kiváltani, az az életét teszi kockára. Eddig már 23 bátor ifjú veszett oda. Még egy, a 24. próbát tehet. Utána többé soha senki. Ha a 24. is kudarcot vall, a királylányon örökre rajta marad az átok.
1: Mit veszthetek ezen a világon? Egy életem, egy halálom. A nagy feladatot én bizony megpróbálom. Megkeresem az aranynap kastélyát. A térdig járom is a lábam.
0: Jó ideje járta már a legkisebbik fiú a világot, de csak nem akadt az aranynap kastélyán. Vándorútja során egy rengeteg erdőbe tévedt, ahonnan sehogyan sem talált ki. Ahogy ott tévelget, egyszer csak a távolban 2 óriást pillantott meg, nagyban veszekedtek, ráncigálták, taszigálták egymást.
3: Nem szégyelitek magatokat?
1: Ilyen nagy golyók, és úgy húzakodnak, mint a vásott kölyk.
4: Egy valamért húzakszunk, mert nem tudjuk eldönteni, hogy melyikünk legyen.
5: Egyforma erősek vagyunk, hát egyikünk sem bírja legyőzni a másikat. Rád bízzuk, tégy köztünk igazságot.
1: Ezen az ócska kalapon képesek vagytok így veszekedni?
4: Ha, csak azért mondod, hogy ócska, mert nem tudod, miféle jószág ez.
1: Hát miféle lehet az az ócskaság?
4: Tudd meg, hogy ez csoda kalap.
5: Úgy bizony, aki ezt a fejére teszi, oda kívánkozhat, ahová éppen kedve tartja.
4: És azon nyomban ott is terem. Ezért kell köztünk igazságot tennem.
1: Jól van, nem bánt. Elvállalom a bíráskodást, ha ennyire akarjátok. Adjátok csak ide azt az ócskaságot. Valamicskét odébb megyek, aztán ha füttyentek, fussatok versenyt. Aki előbb ér hozzá, azért.
5: Ez jó. Ez nagyon jó. Enyém lesz a kalap. Bizonyára az enyém.
4: Ha, még hogy a tiéd, egyik lábat fel sem emeled, amikor én már a legényben leszek.
0: A mi legényünk eközben csak nem, és egyre beljebb került a vadonba. Meg is szeretkezett már az óriásokról. Aztán egyszer csak nagyon soha. Olyan nehéz volt a szíve, mintha ólmot. Abban a pillanatban egy nagy hegy tetején találta magát, és ott tündökölt előtte az aranyos. A fiú bejött, átvágott az udvaron, fölsietett a lépcsőn, belépett a palotába, és ment a fényes aranytermeken át, míg csak az utolsó szobában rá nem talált. Ott ült előtt a világ legeslésze. Kezét fölébe ejtve, arcán könycseppel gurult.
1: Minden veszedelmet vállalok érted. Csak mondd meg, hogyan szabadíthatlak ki téged?
6: Meg kell szerezned a kristálygolyót, és fölmutatni a varázslót. De hogyan tudnád ezt a golyót megszerezni? Eddig 23-an próbálkoztak, de mind rajta vettek. Pedig nagyon kívülték. Fájna a szívem. Inkább tégy le szándékodról, és élj boldogan.
1: Nélküled úgy sem volna élet az életem. Ne is akarj lebeszélni, mert az hiába alulmorka. Inkább azt mondd meg, mit kell tennem.
6: Tudj meg hát mindent, ha nem bírhatlak jobb belátásra. A hegynek a tövében, amelyiken ez a kastély áll, van egy forrás. Mellette lakik egy vadbőlény, azzal kell megküzdened. Ha sikerül megölnöd, kiszáll belőle egy tüzes madár. A madárban van egy tüzes tojás, annak a tojásnak a sárgája pedig nem más, mint a kristálygolyó. Hanem a madár addig ki nem ejti a tojást, míg rá nem kényszerít. Ha pedig a tojás a földre esik, mindent lángba borít a környéken, és elolvad maga, a kristálygolyó is a tűzre. Akkor aztán minden fáradtságot kár.
1: Nincs az a fáradtság, amit el nem viselek érte. Nyomban indulok a forráshoz, megmártózom, hogy friss erőre kapva még ma legyőzzem a vadbőlényt.
0: Így is lesz. Sokáig küzdöttek. Végül az ifjú markolatáig döfte kardját a szörnyetek szívébe. Abban a pillanatban fölrepült a tűzmadár. Víjogott egyet, s el akart szállni, de a fiú idősebbik bátyja, a sas, lecsapott rá a fellegekből, a tenger fölé űzte, és ott úgy megtépte a csőrével, hogy a tűzmadár ijesztében elejtette a tojást. A tojás azonban nem a tengerbe esett, hanem egy partmenti halászkutyó tetejére. A nádtető nyomban füstölni kezdett, s már-már lángot fogott, amikor hirtelen hegyi hullámokat vetett a tenger. Abjai átcsaptak a kunyón, és elöntötték a tüzet. A fiú kisebbik bátyja a szethalt korbácsolt a tenger. Ahogy a tűz kialudt, a fiú szerencsésen megtalálta a tojást. Nem olvadt el, csak egy kicsit felfattogzott a héja, ahogy hirtelen rázódult a hideg tengervíz. Az ifjú kivette belőle a kristálygolyót, elment vele a varázslóhoz, és elmondta.
2: Megtörted a hatalmamat. Bátor legény vagy. Megérdemled a jutalmat. Mostantól fogva, te vagy az aranynap kastélyának király. És tudd meg, hogy ebben a szempillantásban a két bátyád is visszaváltozott emberre.
0: Jó sietett a királynak, aki már várta őt az aranynak kastélytól. Gyémánt hímes aranypalást volt a vállán, gyöngyös koszorú a fején. De sem gyöngy, sem gyémánt, sem arany nem lehetett tündöklő a mosolyánál. Ott a tornácon, azon nyomban gyűrűt is váltottak. Még ma is boldogan élnek. Ha...

A hazudós egér. Az egér az erdélyi kocsma pultján ült, egy borral telt mogyoróhéjat tartott a kezében, és a csillagokról mesélt. A kalapját akkor már kicsit félrecsapta, úgy látszik többször is a mogyoróhéj fenekére nézett, de a csillagokról valóban csodálatos dolgokat tudott. Honnan ismerheti ez a csillagokat, gondolkozott a róka. Még ha a zsiráf mesélne, az csak hagyján. Ő sokkal közelebb van a csillagokhoz. De ez a vacak egér, hiszen ez a fű közül sem látszik ki. Meg is kérdezte, honnan tudod ilyen pontosan? Ne viccelj, mondta csodálkozva az egér. Te nem hallottál róla, hogy évekig laktam a csillagokban? Ezt hallanom kellett volna, szégyenkezett a róka. A többiek meg a mókus, a borz, a nyest, a menyét, az űz, a szarvas és valamennyien, akik ott voltak, kórusban vágták rá, hogy persze te oktondi, de még mennyire hallanod kellett volna. A róka behúzta a farkát, és csöndesen, nehogy a többiek meghallják, megkérdezte a mellette ülő borztól. Kitől kellett volna hallanom? Ostoba, hát magától az egértől, mondta a tudatlanoknak kijáró fitymálással a borz. Aha, morgott a róka, és összehúzott szemmel sunyi nézett az egérre. Az egér meg kényelmes pózba vágta magát, mint aki éppen most jött bele a mesélésbe, és éppen azt mondta. A csillagokról jut eszembe. Itt elakadt, mert tekintete kitévedt az ablakon, s meglátta a csillagokat. Kű az angyalát, szaladt ki a száján, a hallgatóság meg zsongott, bongott, mesét sürgetően kérdezték. Mi jut eszedbe a csillagokról? Az jut eszembe,

0: ajándékot kellene vinnie a feleségének, hát ha akkor nem csak patáliát. Meglátott a bokrok között egy harangvirágot, odavágtatott, letépte és a hóna alá csapta. Már indulni akart vissza az útra, amikor nyöszörgést hallott a sűrűből.
1: Hát ez meg mi lehet?
0: Töprengett, és megindult a hang felé. Egyszer csak közvetlenül a lába előtt hallja a nyöszörgést, lenéz.
1: Hé, nicsak,
0: mondta. Egy farkasverem. Egyúttal észrevette a farkast is. Ott kucorgott a verem sarkában, még a sötétben is látszott, hogy folynak a könnyei. Ő nyöszörgött.
1: Hát te? Rálépett valaki a lábodra?
0: Kérdezte az egér. Csak gúnyolódj, te gazember! Nyögte a farkas. Most megteheted, amikor így megjártam.
1: De hát én igazán nem gúnyolódom,
0: mondta az egér.
1: Csak éppen nem értem, miért nyöszörögsz. Talán beteg vagy?
0: Vak vagy te! Dühöngött a farkas.
1: Ellenkezőleg, nagyon is jó szemem van. 5 kilométerről meglátom a szúnyogot esti szürkületben.
0: Hát akkor talán engem is látsz most.
1: Persze,
0: mondta az egér.
1: Lemásztál ide, és most nyöszörögsz.
0: Lemásztam. Nem vagy eszednél. Majd bolond lennék farkasverembe mászni. Beleestem, kiskomám, beleestem. És most végem, tette hozzá szomorúan, és neki kezdett bömbölni újra.
1: Mit ordítasz?
0: Szólt le bosszús hangon az egér.
1: Miért nem mászol ki?
0: Innen! Nevetett keserűen a farkas. Innen aztán senki nem tudna kimászni. Nézd meg, milyen magas a verem fala!
1: Mit nézek rajta? Láttam már többször is,
0: mondta fityemálóan az egér.
1: Le is mértem! 5,20 méter az egész, semmiség.
0: Mikor láttad? Kérdezte gyanakodva a farkas.
1: Hát, amikor beugrottam megnézni, milyen az alja.
0: Beugrottál?
1: Világos, mondta az egér. Különben hogyan néztem volna meg, hogy milyen az alja?
0: És hogyan jöttél ki?
1: Nevetséges kérdés. Hát kiugrottam.
0: Te? Innen? Kiugrottál?
1: Mint a pinty,
0: mondta az egér.
1: Igaz, hogy egész életemben sportoltam. 2-szer is megnyertem az erdei futóversenyt. Neked meg csak arra volt eszed, hogy teletömd a bendőd. De talán neked is sikerül. Javadra szolgál, hogy kicsivel magasabb vagy, mint én.
0: A farkas erre vadul ugrálni kezdett, de a veremfal felénél alig jutott magasabbra.
1: Állj meg, vándor!
0: Szólt rá az egér.
1: Nem ilyen Hűbele Balázs módjára kell csinálni. Először is bemelegítésképpen fussál 5 kört, aztán amilyen hosszan a verem engedi, fuss neki, és teljes erőből ugorj egyet. Ha elsőre nem sikerül, pihenj kicsit, és próbáld meg másodszor is. Nekem is csak 5-5-szörre sikerül.
0: Jobb lenne, ha lejönnél és megmutatnád, morgott a farkas.
1: Arra sajnos nincs időm, már így is elkéstem,
0: mondta sietve az egér.
1: De ha még holnap is itt leszel, lejövök és megmutatom, hogyan kell. Hát akkor jó éjszakát, tehát ne felejtsd, ugrás, pihenés, ugrás.
0: Ezzel elment, de esze ágába sem volt hazamenni. Egy fa tövébe húzódott, figyelt a verem felé. Futó léptek zaját hallotta. Aha, gondolta, most futja az 5 kört. Kicsivel később huppanás, csusszanás, puffanás. Ha-ha, hát ez nem sikerült, szomorkodott az egér. Harmadszorra aztán a 2 lábával elkapta a farkas a verem peremét. Akkor már semmiség volt kijönni.
1: No, lám, csak ugrálni kell,
0: örült az egér, aztán azonnal bosszankodni kezdett. Ennyi, mondta magában, hazudhattam volna azt is, hogy már 2. ugrásra kijöttem. Most majd 70-kedni fog ez a farkas, hogy neki 3-szorra sikerült, ami nekem csak 5-szörre. A farkas azonban kim volt a veremből. Az egér megint a hóna alá csapta a harangvirágot, és elindult hazafelé. De ezen az estén nem kedvezett neki a szerencse, már ami a hazamenetelt illeti, mert az egyik kanyarban, mikor éppen fügyrészni kezdett, fölordított valaki.
2: Jaj, de megijedtem!
0: Az egér megrémült, beugrott egy lapulevél alá, és onnan kérdezte.
1: Kitől ijedtél meg?
2: Tőled!
0: Válaszolta elcsukló hangon az ismeretlen. Az egér azonnal előmászott a lapulevél alól, kidülesztette a mellét.
1: Hát, azt nem csodálom,
0: mondta.
1: Egyszer egy elefántot is halára ijesztettem. Eléggé félelmetes külsőm van. Te ki vagy?
2: Én vagyok,
0: mondta a kos, és előuvalkodott egy galagonya bokor.

0: és a te külsőd nem is félelmetes. Csak azt hittem, hogy a róka jön. Ő szokott így fütyörészni. Az egeret lehangolta, hogy a kós nem találja a félelmetesnek a külsejét, csak a jómodor kedvéért kérdezte meg. Miért félsz a rókától?
1: Mert meg akart verni. Már egy hete bujkálok előle, szepegte a kós. Te is tudod, hogy milyen erős és milyen veszedelmes fogsora van.
0: Hát, amit a fogáról mondtál, az igaz, bár az ő fogai fele annyit sem érnek, mint az enyémek,
1: mondta az egér, és a mutató ujja körmével megpöngette hegyes fogai.
0: De hogy erős? Nevetséges. Én sokkal kisebb vagyok, de a múltkor úgy meghupáltam, hogy azóta messze elkerül. Mit csináltál vele? Nem érted? Meghupáltam.
1: Hát ez mit jelent? Kérdezte ilyetten a kós.
0: Hát azt, hogy megvertem.
1: Te, a rókát?
0: Én hát, mit csodálkozol ezen? Úgy kezdődött, hogy szemtelenkedett velem a macska, kénytelen voltam Móresre tanítani. Mire tanítani? Móresre. Az mi? Hát kós létedre elég alacsony műveltségű vagy, mérgelődött az egér. Az is azt jelenti, hogy megvertem. És nehogy megkérdezz csodálkozó pofával, hogy te a macskát, igenis, én a macskát. És amikor már éppen hordta az írháját, azaz, hogy látom, ezt sem érted, szóval amikor már menekült, kitéptem emlékül a bajuszából két szálat. Éppen a kalapom mellé akartam tűzni, amikor odajött a róka, és azt mondta, ide a bajuszt! És már kapta is ki a kezemből. Fölugrottam, és két akkora pofont adtam neki, hogy még én is hallottam, hogy cseng tőle a füle.
1: Te is hallottad? Szólt közben a kós.
0: Világos, mondta az egér. A jobb füle mélyebb, a bal magasan csengett, és utána még fültövön is peckoltam. Te még olyat nem láttál, hogy futott? Ám bár a te helyedben csak másodszor adnám neki a pofont, először oldalba öklelném ezekkel a rémületes szarvakat.
1: Jaj, hol látsz rémületes szarvakat? Riadt meg a kós.
0: A fejeden,
1: mondta az egér.
0: Mutasd csak!
1: A kósnak egészen a földig kellett hajolnia, hogy az egér megtapogathassa a szarvát. Tényleg rémületes? Kérdezte reménykedve.
0: Mi az, hogy?
1: Mondta az egér.
0: Olyan szarvad van, mint a bivajnak. Ezzel a szarval egy regiment rókát is el tudsz kergetni.
1: Gondolod? Kérdezte kisé bátrabban a kós. Ebben a pillanatban az egér surranó leszre lett figyelmes. Jó füle volt azon, hogy tudta, jön a róka.
0: Na, akkor én rohanok is,
1: mondta,
0: mert elkésem. Maradj még egy kicsit,
1: kérlelte a kós.
0: Nem lehet,
1: mondta futtában az egér.
0: Legalább azt mondd meg, mi lett a macska két szál bajszával. A fiamnak adtam hegedű úrnak,
1: kiabált vissza az egér, és már el is bújt egy vakontúrás mögé, mert a róka kilépett a tisztásra.
2: Na végre megvagy, te pernahajder, mondta a kósnak. Most aztán majd Móresre tanítlak.
0: Azaz meghupálsz?
1: Kérdezte hegykén a kós.
2: Így is mondhatjuk,
1: felelte a róka, és felhúzta a boxkesztyűjét.
2: És ha szabad érdeklődnöm, miért?
1: Kérdezte a kós.
2: Mert különben elfelejted, hogy én vagyok a róka, és tőlem félned kell, megértettük?
1: Nagy képűsködött a róka, és lépett egyet a kós felé. A kós se volt más, nekilendült, oldalba öklelte a meglepett rókát, és két jókora pofont lekent neki. A róka elszédült az ütéstől, és egy fának tántorodott.
2: Úgy látszik, rosszabb hallásom van, mint az egérnek, mondta a kós. A fülcsengésedet nem hallom. És most jól teszed, ha elhordod az írhád, mert ha fültövön is pöcköllek, mint múltkor az egér, akkor két hétig nyomod az ágyat.
1: A róka villámgyorsan elhordta magát.
2: A biztos megbolondult ez a kós, gondolta magában. Miféle egérről beszél? Biztos azért, mert ellenállni, mert megbolondult. Még hogy egér.
1: Ha csak nem az az egér bolondította meg, amelyik a csillagokban lakott. A róka megállt egy pillanatra. Mégiscsak lehet ebben valami igazság, ez az egér talán mégis a csillagokban lakott. Az egér közben elégedetten fölkászálódott a vakontúrás mellől, fölkapta a harangvirágot, s végre baj nélkül hazaért. Még csak az előszobában volt, már hallotta, hogy kiabál a felesége.
3: Most kell hazajönni, tegerek szégyene! Rég kiült a vacsora, már a mentőknek is telefonáltam, azt hittem, elütött egy elefánt, vagy elkapott a macska.
0: Mit kiabálsz?
1: Mondta az egér.
0: Dolgom volt, meg kellett mentenem a farkast meg a kost, nélkülem elpusztultak volna.
3: Hazudsz, hazudsz!
1: Kiabált magából kikelve egérni.
3: Más se tud csak hazudni! Te vagy a világ leghazudósabb egere!
0: Az meg lehet,
1: mondta mosolyogva az egér, és átnyújtott a feleségének, a sok vihart látott harangvirágot.

0: Irodalmi lépegető. Lépegető.
1: Az aranygyapjas kosok. Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren, innét, hetet-hét országon egy sánta arasszal túl, volt egyszer egy gazdag pásztor. Ennek a legénynek volt 99 juha, s 3 aranygyapjas kosa. De aztán olyan szép 3 állat volt ez a 3 aranygyapjas kos, hogy még a király ágyába se volt azoknak párja. Őrizte is a legényt, mint a szemefényét. Aludni is úgy aludt, mint a nyúl, csak a fél szemét hunyta le, a másikkal mindig a kosokat nézte. Egyszer csak elkövetkezik a tél. A legény béreked anyájával. De hát nagy volt a baj, mert nem termett abba az esztendőbe elég széna, s drága pénzért se kapott még egy szálat sem. Mit csináljon? Az a sok drága jó, s azok a gyönyörű, aranygyapjas kosok most mind egymásra döglenek az éhségtől. Ő bizony, gondolja magában, egyet sem évelődik, bucsálódik, hanem elhajtja valamerre a szegény állatokat, s addig megy velük, amíg valahol harapnivalót talál nekik. Megy, mendegél, terelgeti elébb-elébb a juhokat. Elől ment a 3 kos, utána a juhok, nagy búsan bégetve, mert már 2 álló napja nem kaptak csak egy harapás szénát sem. Addig mennek, addig mendegélnek, hogy elérnek egy nagy rengeteg erdőbe. Ennek az erdőnek a kellős közepébe volt egy nagy puszta, s hát azon a pusztán annyi szénabogja van, hogy a szem nem tudná belépni. Hely, megörvend a legény, s azt mondja magában, hogy ő bizony még a Poncius Pilátusnak sem egy tovább, egy lépés sem, ezen a helyen megtelepedik, s beleáll a szénába, akárki élek. Nagy hirtelen széjjel hányt egy bogjás, azt egy szempillantásra föl is szedegették az állatok. Ma eltelik egy nap, egyik bogja fogyott a másik után, s nem is nézett arra senki lény. De hát, szerelmes Jézusom, másnap virradóra csak oda jő egy óriás. De akkora, hogy a feje az eget verte, s nagy mérgesen a legényre támad. Hogy mered az én színámat étetni, te ember izink! Aj, megijed a legény szörnyűségesen. Az a rettentő nagy óriás most mindjárt kitapodja még a lelkit is. Mondja neki.
2: Ne haragudjék kied, óriás bátyám uram, hiszen megfizetem, amit a juhaim megettek.
1: Nem kell a pénzed,
0: mondja az óriás.
1: Hanem most mindjárt ölj meg 33 juhot, egy aranygyapjas kos. Azokat egyszerre süsd meg, mert ma még nem frustukoltak.
0: Mi csináljon szegény fejé? Meg kell-e, hogy ölje azokat a drága szép juhokat, de még az aranygyapjas kos is. Haj, de szomorú volt szegény, szinte megrepett a szíve, mikor a kést az aranygyapjas kos hasába akasztott. De már annak meg kellett történnie. Elékerít az óriás egy rengeteg nagy üstöt. Abba beléhánták a teménytelen sok húst. Aztán olyan tüzet csaptak alá, hogy hetet-hét országon túl is világolt a lángja. Meg is sült egy picre annak a 34 állatnak a húsa. És az óriás, akár hiszitek, akár nem, csak belémerített 3-szor az üstbe az ő kalánjával, 3 falásra, mind egy B-faló falásig B-hen mentette a fáintostokát. Azzal azt sem mondta. Hé, legény, cseréljünk pipát! Tovább állította.
2: Na, mondta a legény magában. Én ugyan jó, de rágám megfizetém azt a kicsi szénát.
0: Tusakodott, vajon ott maradjon-e?
1: Ő bizony ott marad. Nem bánja már, ha ennyiben van, egye meg mind amennyi juha van, az a nagybélű óriás. Megint csak neki esett 2-3 bogjának, széjjel hányta, s jól tartá a juhait.
2: Elkövetkezik más reggel.
3: S hát megint jő, az óriás.
1: Már messziről kiáltotta.
4: Hamar, legény, hamar! Ölj le 33 juhot, s egy aranygyapjas kost, mert ma még nem frustukoltam.
1: Mit volt, mit nem tenni? Csak megöle 33 juhot, s az aranygyapjas kost is utána. Az óriás három falásba, ezeknek is megette a húsát, s azzal tovább sétál, nagy begyesen. Még éppen 33 juha, s egy aranygyapjas kosa volt a legény. A szíve is sírt, ha rájuk nézett. Ha még ezeket is megeszi az óriás, elvehet világgá. Úgy marad, mint az újon. Elkövetkezik a harmadik reggel is, s hát csak ugyan jő az óriás nagy terendóciával, s messziről kiabálja.
4: Hé, legény, hé! Hát azok a juhok még élnek? Mindjárt megölt valamennyit, mert különben szörnyű halált halsz!
1: Könyörög a legény, istenkedik, hogy hagyja meg már azt a keveset, de az óriás még egy juhfarkat sem engedett.
4: Hallod-e, hé!
1: Mondd a legénynek.
4: Ne kenterfalazd nekem sokáig, hanem duvaszd ki a bőrükből azokat a juhokat, mert különben rútat látsz.
1: Megöli a legény mindegy szálig a juhokat, meg a kost is. Beléhánja a teménytelen sok húst az üstbe, és egy nagy rúddal kevert nagy keservetesen. Egyszer az óriás, mit gondol, mit nem, leheveredik a tűz mellé, és elszenvedik. No megállj, te istentelen gombó, tudom azt az egyet! Azzal csak kimerített egy kalán jó forró zsír, az óriás szemére locsant.
4: Szörnyet bőtül az óriás, felszökik a tűz mellől. Tapsant ide, tapsant oda a nagy lábaival, ha valahogy rátapsíthatna a legényre. No, te emberi zény! Kioltád a szemem világát! De vigyázz, hogy a kezem közé ne kerülj, mert erősen megkeserülöd!
1: Eleget inni is, eleget túl is, kerítgeti mindenféleképpen, de nem vala annyi lelkes istene, hogy meg tudja fogni a legényt. Gondolja az óriás, ezt itt soha meg nem fogod, hé, míg a világ s még két nap, ha szép szerint nem. Elkezdett a legénynek hízelkedni mindenféle mézes mázos beszédekkel, hogy így, hogy úgy, hogy őt vezesse mindenfelé, ha már megvakította, s bizony nem bánja meg. Nem én, mondta a legény. Járj békével, szeretnél úgy engemet is megenni, abból ne veszel, hé! Azt mondta most az óriás.
4: Látom, hogy nem lehet túljárni az eszeden, te pásztor legény. Jól van hát, járj te is békével, hanem ha már megettem a juhaidat, nem akarom, hogy egész károd legyen. Adok neked egy gyűrűt, azt húzd fel az ujjadra, s nagy hasznát veszed, bármerre jársz ezen a világon.
1: Erre az óriás ledobott egy gyűrűt, a legény pedig nagy hirtelen felkapta, és a kicsi ujjára húzta. Hát ahogy felhúzta, az a gyűrű csak elkezd kiabálni. Erre, erre vakóriás, erre, erre vakóriás! Meg gyűrű hangja után. Na most mit csináljon, mindjárt agyontapossa a vakóriás. Eleget akarja lehúzni a gyűrűt, de úgy az ujjára magad, hogy semmi letteképpen nem tudá lehúzni. Mit volt, mit nem tennie? Elérántotta a picskáját, lenyisszentette az ujját. Volt ott közelébe egy feneketlen tós, abba belédobta az ujját gyűrűst. A gyűrű pedig a tóban is azt kiabálta. Erre, erre vakóriás, erre, erre vakóriás! Óriás ment is utána, és egyszer csak beléugrott a feneketlen tóba. Úgy elmerült, hogy soha meg nem látta többet Isten áldott napját. No, ettől nem kell többet félnem, mondta a legény. Hanem most már el is mehetek világgá. Elindul a legény, mert rendegél a nagy rengetegben. Ami benne találkozik egy szörnyű nagy fekete medvével. El akar futni, de a medve megszólal, s azt mondja neki.
5: Állj meg én, ne fuss. Számadásom van vele. Tudod-e, hogy ki vagyok én? Én annak az óriásnak a testvére vagyok, akit te megvakítottál. Megölhetnélek, de most meghagyom az életedet. Hanem azt mondom neked, hogy meg ne merj házasodni az életben, mert ha még a világ végén lész is, megtalállak, szörnyű halált halsz.
1: Fogadkozik a legény, hogy ő nem házasodik meg, hiszen nem is kaptam feleséget, amikor nincs neki semmi a földkerekségén. Azzal tovább megy, nagy szomorú. Búsult szegény feje, hogy mit is ér már az ő élete, ha meg nem házasodhatik. Mert mendegél,
2: kiér az erdőből is, annak a szélén talál egy háza. Abba lakott egy özvegyasszony egyetlen leányával. Bémegy, köszön, s kérdi az asszony, hogy mi járatban van.
6: Én bizony, néném asszony, szolgálatot keresnék, ha valaki megfogadna,
2: feleli a legény. Az özvegyasszonynak megtetszik a legény, s Bé fogadja szolgálat. Eltelik egy esztendő, eltelik kettő, s a legény még mindig az özvegyasszonynál lakott. Nem tudott megválni a háztól, mert megszerette a leány. A leány is szerette. A legény egyszer csak elé állott, s megkérte a kezét az özvegyasszonytól. Azt pedig azt mondta, hogy nem bánja, ásó, kapas, a nagy harang válassza el őket, ha szeretik egymást. Bezzeg, hogy elfelejtette a legény, mit mondott volt a medve, s viszi a leányt a templomba, hogy megesküdjenek. Hát, amint a templom ajtóhoz érnének, szörnyűséges mormogás hallatódik. Megijed a legény. No, ez bizonyosan a medve? Az, Isten Krisztusunk segéd. Szammogott Bé egy nagy hegyen, egyenest a templomnak tartott. Azt mondja a legény a mátkájának. Szüven szerelme, nekünk most meg kell válnunk. Elfelejtettem, hogy nekem nem szabad megházasodni soha ez életben. Az a medve, aki ahajtjú errefelé, mindjárt megöl, ha Bé vezetlek a templomba. Sírt a legény, sírt a leány keservesen. Elbúcsúztak egymástól, de hogy soha el ne felejtsék egymást, egy gyűrűt ketté törtek, egy zsebkendőt pedig ketté hasítottak. Felét eltette a leány, felét a legény, a gyűrűnek, a kendőnek is. Úgy indult a legény. Azt mondta, hogy éppen a világ végére megy, hanem a medve utána kiáltott. Most megmenekedtél, hanem vigyázz, mert megtalállak, ha a föld alá bújsz is. Megy a legény hetet hét ország el, hegyeken, völgyeken által, s talál kicsi házat. Bé megy oda, s hát ott olyan ősz öregember lakik, hogy az orra éppen a térkében. Köszönöm neki. Adjon Isten szerencsés jó estét, öreg apó! Szerencsét, feleli az őszem, hogy öreg apónak szólítottál, mert különben halálfia vagy. Hát, hol jársz itt, ahol a madár se jár? Elé mondja a legény, minden bújjátba jár. Nem tudja, mit évő legyen, szeretne megházasodni, de egy istentelen medve erős fenekedik az életére, mindenfelé kíséri, akár merre menj. Azt mondja az őszem. Édes fiam, én nem tudok ez ellen semmit tenni, hanem adok egy gyűrűt, aztán menj azzal tovább. Innen két napi járóra lakik egy nálamnál is öregebb ember. Mondjad neki, mit adtam, talán ő is áldozik. Megköszöni a legény a gyűrűt, s tovább. Két nap múlva csak ugyan elérkezik, ahová az őszembe igazította. De abba a házba olyan őszember lakott, hogy az elsőnek az apja lehetett volna. Köszön ennek is. Szerencsés jó estét, öreg apó!
7: Áldott szerencsét, hogy öreg apónak szólítottál. Hát mi szél vetett ide, édes fiam?
2: Mondja a legény a dolgát, hogy egy őszember igazította ide, ha ő is adna valamit. Azt mondja az őszember.
7: Egyebet én sem adhatok, fiam, gyűrű. Csak tedd el jó, s menj még két nap. Aztán találsz egy házat. Abban még nálamnál is öregedtem be. Majd áld az is.
2: Megy a legény, s meg sem állott, amíg ahhoz a házhoz nem ért. Ott ült a góc alatt az ősz erdő. Az ölibe egy nagy biblia, s abból olvasgat. Köszön a legény. Az őszember kinéz a góc alól, s azt mondja.
7: No, éppen kerek 100 esztendeje, hogy ember nem láttam. Hát, de hogy kerekedtél ide, te szegény legény?
2: Mondja a legény, hogy mibe jár.
7: Jól van, édes fiam, ne búsulj. Adok én is egy gyűrűt neked. Tedd a többihez. Aztán menj tovább. Addig menj, amíg az út két felé válik. A két út közt van egy domb. a három gyűrű, tedd le oda, te pedig feküdj rájuk, s el ne mozdulj reggelig, aludj ott egész éjjel. Amikor reggel megébredsz, három nagy kutya lesz melletted a három gyűrű helyen. Egyet szólíts minden tudónak, egyet világon által látónak, a harmadikat szólíts föld nehezének. Menj aztán ezekkel, amerre a szemed lát, ne félj a medvétől.
1: Megköszöni szépen a legény a jó tanácsot. Elbúcsúzik, s tovább jut. Másnap estére kelve keresztúthoz ér, s ott meg is állapodik. Hát, csak ugyan volt egy domb ott. Leteszi a három gyűrűt, ráfekszik, elalszik, s reggel mire fölébred, akkor a három kutya hemmedezett mellette, mint három nagy sütőkemence. Mondja egymás után a nevüket, s mind a három elejébe szökik a nevét.
7: A legény jól megjegyzi, hogy melyik másik.
1: Már most szervusz világ! Csak lássa meg a medvét, tudom Istenem, úgy széjjel szaggattatja ezekkel a kutyákkal, hogy egy porcikája sem marad.
5: Ment a legény, ment, hegyeken, völgyeken által,
1: én egy kis házban. Ott lakott egy csúnya vén boszorkány, és bészegődik ahhoz szolgál. Azt mondja neki a boszorkány, hogy nála az Isten földjén nem lesz egyéb dolga, csak minden nap menjen el vadászni, és hozzon egy nyulat. El is ment a legény már első nap nyulázni, és magával vitte a kutyákat is. Amíg oda járt, csak beállít a medve a boszorkányhoz, és megkérdezi, hogy egy ilyen legény nem látott én.
7: Te, biz igen,
1: mondta a boszorkány.
7: Nálam van szolgálatba.
5: Ha nálad van, bizony akkor én meg is ölöm,
1: mondta a medve. A boszorkány erre azt mondta, hogy tőle ugye sem semmije, ő bizony kútba nem szökik utána. Aztán elegyezték, hogy a medve lefekszik az ajtó küszöbön belül. Nagy hirtelen vágytak egy gödröt, és abba feküdt, hogy se a legény, se a kutyák észre ne vegyék, mert különben azok mindjárt összetépik. És amikor a legény belép, csak szökjék a nyakába, s folytsa meg! Lefekszik a medve a gödörbe, és aközben a legény is hazaindul a vadászatról egy nyúllal. Amint jődögélnének, csak összedugja az orrát a három kutya, és a mindentudó azt mondja:
6: ti csak maradjatok a gazdámmal. Én előre futok, mert baj van otthon.
1: Azzal megfutamodik, s ahogy hazaért, egyenest a küszöbnek ment, s ráfeküdt.
6: Hazaérkezik a legény és a másik két kutyával, be akar menni, de a mindentudó nem mozdult el a küszöbről. Átlépte volna, de már mondám, hogy akkora volt, mint egy sütőkemence. Elegett szépen neki, hogy kús, félre mindentudó.
1: A mindentudó meg sem mozdult. Rúgta, verte. Bizony nem mozdult az.
6: Mit volt, mit nem tenni? Az ablakon kellett, hogy bemásszék. Aztán beült a góc alá, a nyulat megsütötte, a boszorkánnyal megették, és a medve meg sem mert moccanni a gödörbe.
1: Másnap is elmegy a kutyákkal vadászni.
6: Mérgelődött, morgolódott a medve, hogy nem ölhette meg a legényt.
1: Hogyan is ölhetné meg? Mind azon törte magát. Azt mondja a vén boszorkány.
7: Hallod-e te, medve? Tudom én, mit csinálj! Ássunk a góc alá egy gödröt, feküdj oda, s mikor oda megy, hogy a nyulat megsüsse, szökjél ki a gödörből, s dobd a tűzbe!
1: Úgy is tesznek. Gödröt ásnak a góc alá, a medve belé fekszik. De a mindentudó azt is tudta, és ismét megsuttintotta a társainak, hogy baj van otthon. Fogja magát a világon átallátó, belé heveredik egy pocsolyába, azzal előre fut, s otthon egyenest ráfekszik a tűzre, s az mindjárt kialudt.
6: Hazaér a legény is. Meg akarja sütni a nyulat. De hát a világon átallátó ott fekszik nagy lucskosan, egy szikra tűz sincs, s hiába kiabál neki, kuss el, világon átallátó!
1: Hiába üti, veri, el nem mozdult azonnal. A legény nagy mérgibe kiment a házból, lefeküdt a csűrbe, akkor a kutyát is utána sompolyogtak.
6: De bezzeg, csak most mérgelődött Isten igazában, medve koma.
1: Azt mondta a vén boszorkánynak, hogy ha holnap el nem pusztíthatja azt a legényt, akkor a boszorkány pusztítja el.
7: Jól van, nem bánom,
1: esküdözött a boszorkány.
7: Szaggas 77 darabba, ha holnap meg nem ölheted az istentelen. Feküdj most az ágy alá, ott bizonyosan nem látnak meg azok az ördöngős kutyák, mert güzsülödjek meg, ha nem a kutyák mesterkednek ellenünk, és amint belép, ugor ki az ágyból, s tígy vele, amit akarsz.
1: Elment a legény harmadik. a kutyát is vele menne, a medve pedig béfekszik az ágy alá. Hanem a mindentudó ezt is jól tudta, s megint csak összesúgtak bukva. Aj, megrugaszkodik erre a föld nehezes, hazáig meg sem áll. Béfut a házba, s egyenest felfekszik az ágyba. De lelkem Istenem, úgy ránehezedék az ágyra, hogy a medve meg se tudott moccanni, s a legény békességesen megsüthette a nyulat, aztán jól lakott, elnyúlt a góc alatt, úgy aludt ott reggelig, mint a bunda.
2: A vén boszorkány pedig nem találta helyét.
1: Csak hogy ki nem törte az erős nyavaj a szörnyű félelmiben. Vége az életinek, ha a legény elmegy hazudról. Gondolja, még próbál egyet, hát azzal a legényt is elpusztíthatná, s az ő életét is megmenthetné. Azt mondja a legénynek, amikor felkészült, hogy vadászni induljon.
8: Hé, minek is viszed magaddal azokat a nehéz kutyákat? Hiszen azok úgysem fogják el a nyulat. Ne fáradsz mindig, inkább rekeszd be a csűrbe, amíg te oda jársz.
1: A legény szélese világért nem is gondolta, hogy a medve a háznál van. Hallgatott a boszorkányra, s csak ugyan be is rekesztette a kutyákat a csűrbe. Azzal elment vadászni. Jő haza este felé. S hát, a medve csak elejébe toppant. Aj, megijed a legény! Usdi neki, vesd el magad! Megfutamodik hátra a kertbe, s felmászik egy fára.
4: Mászhatsz, kiált a medve. Még az égbe is felmászhatsz. Már meg nem szabadulsz a körmöm közül.
1: Könyörgött a legény, kegyelmezzen fiatal életének. De a medve mindcsak azt kiabált.
4: Szállj le onné, mert ha nem, én szállítlak le, azt pedig meg nem köszönöd.
2: Jól van, mondta a legény. Leszállok, csak engedd meg, hogy elébb hármat kiáltsak.
4: Kiálthatsz 13-at is. Úgyis halál fia vagy.
1: Kiállt a legény, ahogy csak a torkán kifér.
4: Nye, mindentudó, nye!
1: Hallja ezt mindentudó, s mondja a többieknek. Hé, halljátok-e? A gazdám az én nevemet kiáltá? Talán bizony álmot láttál, mondta világon által látós a föld neheze, mert ők csak ugyan nem hallottak semmit. Egy kicsi idő múlva ismét kiállt a legény. Nye, világon által látó, nye! Hallja ezt a világon által látó, s mondja a másik kettőnek. Nem hallottátok-e? Mintha most engem szólított volna a gazdánk. Most a minden tudós a föld neheze nem hallotta, s azt mondták a világon által látónak, hogy bizonyosan álmot látott. Harmadszor kiállt a legény, ahogy csak a torkán kifért. Nye! Föld neheze! Nye! Most a föld neheze hallotta a kiáltást is, a többi nem. De bizony Isten, Krisztus úgy segén hallám az én nevemet szólítani, de a föld neheze. Menjünk, mert a gazdánk veszedelembe van.
4: Aj, megrugaszkodnak!
1: De közben legyen mondva, a medve rengeteg nagy kövekkel, sziklákkal körülzárta volt a csűr. Még a fedelik is jól megnyomkodta, hogy a kutyák ki ne szabadulhassanak. Megiszökik a mindentudó a csűr falának. Rúg egyet rajta, s csak megrendül a csűr belé. Rúg egyet a világon által látós, arra kidőlt félig. Rúg egyet a föld nehezes, arra úgy széjjel duvadt az egész csűr, mintha nem is lett volna. Ez alatt a medve felmászott a fára, s éppen meg akarta ragadni a legényt, hogy megölje. Meglátják ezt a kutyát, szakik egyet a minden tudó, de nem tudott egy szökésbe ott teremni a medvénél. Szakik a világon által látós, az felszökött a fának tele magasságára, szakik most a föld neheze, s ez éppen a medvéhez szökött. Belé csimpeszkedik a medve torkával, ránt egyet rajta, s úgy leteremti, hogy éppen a világon által látóig hengeredett. Rándít egyet rajta a világon által látó is, s lehajítja a minden tudóhoz. Ez nyakszirten ragadja, s úgy levágja, hogy csak megnyekkent a földön. Aló neki, leszökik mind a három kutya a fáról, közrefogják a medvét, s úgy szerte tépik, hogy még a 77. forcikája is 77 felé szakad. Azt mondja most a minden tudó. No, ezzel készen vagyok. De hátra van még a vén boszorkány, szaggassuk össze azt is, mert megérdemli. Mindjárt elé futottak, s a boszorkányt is összeszaggatták.
4: De bezzeg örvendett a legény, hogy már többet nem kell félni a medvét. Hálálkodott magába az ősz embereknek, hogy neki ilyen áldott hűkutyákat adtak.
1: Gondolja, már nincs rájuk több szükség. Visszaviszi, szépen megköszöni, és talán ha ugyan lenne még otthon valami keresni való. Megérkezik a legöregebb ősz emberhez. Elmondja, hol járt, merre járt, miken mene által, s vissza akarja adni a kutyákat. Azt mondja az őszember.
7: Csak tarts magadnál, édes fiam. Menj vissza ahhoz a dombhoz, ahol egyszer háltál. Háj ott az éjen is, reggelre a három kutyából. Három gyűrű lesz újra. Azokat vidd el magaddal, majd meglátod, hogy nem hallod kárát.
6: Köszöni a legény az őszember jóságát, elbúcsúzik tőle, s azzal meg sem állott addig a domb. Ott lefeküdt a kutyákkal, s hát reggelre csak ugyan három aranygyűrű volt mellette, elteszi szépen a gyűrűket, és elindul hazafelé. Sok hegyeken, völgyeken ment által, még a haja is őszülni kezdett a rengeteg nagyúval. De addig ment, hogy éppen abba faluba ért, ahol az ő mátkája lakott. Kérdezi az embereket, hogy mi hír a faluba. Mondják neki, hogy nincs semmi különös változás, csak ez s ez a leány éppen ma mond hitet egy legénynek. Hát, az éppen az ő mátkája volt. Fogja magát, koldus gúnyába öltözik, s elmegy a lakodalmas házhoz. Amint ott áldogálna az ajtó meget, oda megy a menyasszony, s megkínálja egy pohár borra. Azt mondja a legény. Iszom, de csak úgy, ha te megiszod a felé. A leánynak jó kedve volt, s azt mondta. Legyen meg a kiét kívánsága. Felhajtja a legény félig a bort, s titkon a pohárba veti azt a fél gyűrűt, aminek párját a leánynál hagyta volt. A leány is felhajtja a maradék bort, s hát, szerelmes Istenem, mit lát a pohár fenekén? Az ő fél gyűrűjének a felé. Hát, ezt hol kapta ki ilyet? Ott, ahol te a másik felé. Azon közben eléveszi a legény a fél zsebkendőt is, és azt mondja, ha már bort ittam, meg is törülöm a szájamat. Hát, ezt hol kapta ki ilyet? Ott, ahol te a másik felé. Haj, szalad a leány a ládájához, kinyitja, s eléveszi a fél gyűrűs, a félkendőt. Összeteszik a két fél gyűrűt, a két félkendőt. S hát úgy talál, mint a bodosi lakodalom, sem több, sem kevesebb. De lett is öröm. A leány mindjárt a nyakába borult régi jegybéri mátkájának. A másiknak azt mondta, jó utat, ahol sár nincs. Csaptak aztán olyan lakodalmat, hogy Sánta Mihókbá ott törte ki a lábát a nagy táncolásba. Hát, a három aranygyűrűvel mi lett? Na, azt is mindjárt elé mondom. Azzal a három gyűrűvel az lett, hogy lakodalom után kezébe veszi az éfi asszony. Nézi, nézi, és mondja, hogy milyen jó volna ez a három gyűrű az ő ujjára. Még jól ki sem tudja mondani, csak kiesik a kezéből mind a három aranygyűrű. S lásd csodát! Olyan gyönyörű három aranygyapjas kos lett azokból, hogy a szem nem tud ábélni. Örvendett az éfi ember, hogy azt sem tudta, melyik lábára álljon, s esküdözött égre, földre, hogy ezek a régi kosok, kiket az óriás felfalt. Alig mondja ezt, bégni kezd a három kos, s hát csak, mintha a földből termettek volna elé, bélyomlik az udvarra a 99 jú. Még csak most lett igazi kedve az éfi embernek. Hanem úgy is kellett. Eleget sanyargott szegény feje. Nem igaz-e, gyerekek?

0: Ödönke és a tízemeletes. Ödönke házat épített, tízemeletest. Összedőlt egyszer, újrakezdte. Összedőlt kétszer, újrakezdte. Harmadszorra állt a ház. A földszint és rajta tíz emelet. Ödönke boldogan dörzsölte a kezét. Megnézem belülről is, mondta, és belépett a kapun a földszintre. Szervusz, földszint, mondta. Megnézném a házat.
1: Felőlem, Födönke, fintorgott a földszint. Felmehetsz.
0: Nem Födönke, Ödönke, javította Ödönke.
1: Figy-firigy, fuss följebb,
0: fortyant fel a földszint. Ödönke kedvetlenül felpallagott az első emeletre.
1: Szervusz, első, mondta. Eljöttél, Ödönke, elmehetsz, Ödönke,
0: epéskedett az első.
1: Nem Ödönke, Ödönke,
0: mérgelődött Ödönke.
1: Elég, Ödönke, eredj.
0: Felgyalogolt hát a másodikra. Micsoda ház, gondolta magában.
1: Szervusz, második,
0: mondta.
1: Mit merészelsz, Ödönke, menj mindjárt, mert megverlek,
0: mormogta a második. Ödönke futott a harmadikra.
1: Szervusz, harmadik, ugye te szeretsz?
2: Haragszom, Ödönke, hiányod, hiánylom,
0: hurrogta a harmadik. Ödönke menekült a negyedikre.
2: Nini, Ödönke, nézett a negyedik. Nekem ne neszezz!
0: Ödönke már majd sírva fakadt, úgy ment föl az ötödikre.
1: Szervusz, ötödik,
0: köszönt félénken.
1: Ödönke, Ödönke,
0: örvendezett az ötödik.
1: Ölellek. Örök öröm Ödönkét ölelnem.
0: Igazán örülsz? Kérdezte Ödönke.
1: Örömöm Ödönkétől ötszörösére ölesül.
0: Erre Ödönke boldogan felnevetett így. Nevetett az ötödik is így. Örventek. De Ödönkének mennie kellett a hatodikra.
1: Szervusz, hatodik!
0: Köszönt mosolyogva Ödönke.
2: Hes, Ödönke!
0: Harsogta a hatodik. Ödönke most már nem is javította, rohant a hetedikre.
1: Szervusz, hetedik!
0: Rebegte.
2: Hú, a híret hallom, hidegszik a hátam,
0: hújogott a hetedik.
1: Ödönke már a nyolcadikon volt, de ott sem járt jobban. Nyúlcipőben nyargaj nyomban,
0: nyerítette a nyolcadik. A kilencedik meg.
2: Kinek kell lesz komiszkölyök, kotrógy, kellemetlenkedő?
0: És a tizedik.
2: Tolakodók, támadások, takarodjál, tökmag, tödön!
0: Ödönke orrát lógatva ment ki a házból, csak az ötödiken mosolygott egy kicsit. Ott kint lefeküdt a szőnyegre, ezen állt különben a ház is, állát a tenyerébe támasztotta, gondolkodott. Hamar rátalált a megoldásra, legalábbis azt hitte, rátalált.
2: Megállj, te ház! Kiáltotta.
0: Fölpattant, a bal kezét a ház alá csúsztatta, jobb kezével megfogta tetejét, zsupsz! Megfordította. És ezzel újra belépett a kapun. A földszint, aki azelőtt tizedik volt, azt mondta,
2: füstként takarodj!
0: Az első, aki azelőtt a kilencedik volt,
2: elmehetsz, kiskomám!
0: A második, aki azelőtt a nyolcadik volt,
2: menekülj, nyiszlet, mit ugrász, nyakon verlek!
0: A harmadik, aki azelőtt a hatodik volt,
2: hes!
0: A negyedik, aki azelőtt a hetedik volt,
2: nem hallottad? Nem hívtalak?
0: Az ötödik, aki azelőtt is az ötödik volt, Ödönke, Ödönke, ölellek, örök öröm Ödönkét ölelnem. A hatodik, aki azelőtt a negyedik volt,
2: nem hívtalak, nem hallottad?
0: A hetedik, aki azelőtt a harmadik volt,
2: hus!
0: A nyolcadik, aki azelőtt a második volt,
2: nyakon verlek, nyiszlet, mit ugrász, menekülj!
0: A kilencedik, aki azelőtt az első volt,
2: kiskomám, elmehetsz!
0: A tizedik, aki azelőtt a földszint volt,
2: takarodj, füstként!
1: Na tessék,
0: mondta Ödönke, és lefelé menet megsimogatta az ötödiket. Kiment, megvakarta a feje búbját,
2: szétszette a házat,
0: csak az ötödiket hagyta éppen, és elkezdett dolgozni. Épített, épített egész állónak, de sehogy sem sikerült megcsinálnia, amit akart. Már majdnem sírva fakadt mérgében. Este hazajött az édesapja, odaállt Ödönke háta mögé, nézte, mit csinál. De nem tudta kitalálni, mit akarhat, megkérdezte hát.
1: Mit építesz, Ödönke?
2: Egy olyan tízemeletest,
0: mondta Ödönke, amelyik csupa ötödik emeletből áll.
1: csupa ötödikből, csodálkozott az apja.
2: És első?
1: Mondta Ödönke. Második? Minek? Harmadik?
2: Ajjaj!
1: Negyedik? Nem! Hatodik? Haszontalan! Hetedik? Hes! Nyolcadik? Nyomorult! Kilencedik? Kinek kell? Tizedik? Takarodjon! Hát pedig csupa ötödikből nem nagyon sikerülhet, vélte az apja. De igenis! Erősködött Ödönke.
0: Azóta is építgeti a 10 emeletest, aminek csupa 5. emelete lesz. Hogy sikerül-e?

0: Jó estét!
1: Jó estét!
0: Jó estét! Van hal, van hal?
1: Van.
0: Hol?
1: A Balatonban.
0: Ja úgy, a Balatonban. De magának még nincs hal, ami?
1: Dehogy nincs, ami a Balatonban van, az mind az enyém.
0: Aha, csak ki kell fogni, mi?
1: Igen.
0: Nagyon kedves ember ez. Megenged, ugye, kicsit nézzem?
1: Az a kérdés, hogy milyen kibic maga?
0: Én a legjobb kibic vagyok. Ahová ülök, szerencsét viszek. A múltkor én kibiceltem ultipártinál, 20 ultit csinált egymás után, pirosba.
1: Jaj, az a kérdés, hogy itt milyen kibic lesz?
0: Azt nem tudom, halba még kezdő vagyok.
1: Na miért nem ül közeled?
0: Köszönöm, itt nagyon jó.
1: No, tessék csak közelebb ülni.
0: Dehogy ülök. Amikor leültem egy horgász mellé, és elmondtam, milyen nagy halat fogott. És úgy csinált, úgy mellbe vágott, hogy két napig köhögtem. Jó itt nekem, jó itt nekem.
1: Ön pesti?
0: Igen, pesti vagyok. Be vagyok ide utalva a Balaton mellé 2 hétre.
1: Jó itt, mi?
0: Ezt elhiszem. Hol volt nekem régebben 2 ilyen boldog hetem a Balatonnál? Tudja, milyen nyugodtan élek én?
1: A felesége is itt van?
0: Mondom, hogy nyugodtan élek, nem hallja?
1: Szóval egyedül?
0: Egyedül. Remek üdülőbe vagyok beutalva. A lakás remek, a koszt remek.
1: És bőséges?
0: Azt elhiszem. Levest, amennyit akarok, főzelék, amennyit akarok, hús, amennyit ők akarnak.
1: Nálunk is remek a koszt. Tegnap például volt egy bécsi szelet, de ilyen hatalmas darab.
0: Az a tárgy. Mi az maguk? Halászok a bécsi szeletnél is mellbe vágják az embert, nem csak a halnál. Hű. Ön micsoda?
1: Én magas építész vagyok, és ön?
0: Könyvelő, de csak középmagas.
1: Hát ide figyeljen, eddig nem bizonyult olyan jó kibicnek.
0: Hogyhogy?
1: Úgyhogy eddig még nem hozott szerencsét. Még egy keszeg sem harapott.
0: Mi az a keszeg?
1: Hal.
0: És az harap?
1: Persze, hogy harap, minden hal harap.
0: Akkor én megyek. Még azt kell, hogy egy hal belém harapjon.
1: Hogyan kérem, csak nem gondolja, hogy a hal kijön a partra, hogy magát megharapja. A hal a horogra harap a vízben.
0: Na, hát oda nem megyek.
2: Vigyázzon!
0: Vigyázzon!
1: A fene egye meg elment.
0: Nem is láttam, hogy itt volt.
1: Hogyan kérem, látja azt a piros dugót? Az már mozgott, és ha maga jó kibic lenne, már bekapta volna.
0: A széntőlem nem lehet kívánni.
1: Mit?
0: Hogy bekapjam a dugót.
1: Maga a hal kapta volna be.
0: A dugót?
1: Nem a dugót, a horgot.
0: Vigyázzon! Vigyázzok, vigyázzok!
1: Egyen meg, már megint elment.
0: Nem kapta be.
1: Nem.
0: Se a dugót, se a horgot.
1: Se. Most megint várhatunk.
0: Szabadságon van, ugye?
1: Persze, hogy szabadságon vagyok.
0: Hát akkor mit siet? Hát várhatunk. Mondja, milyen halat szokott fogni?
1: Ami jön.
0: Sellőt már fogott.
1: Ilyet?
0: Sellőt.
1: Ott ilyen hal nincs.
0: A Balatonban nincs sellő.
1: Nincs.
0: A Dunába?
1: Ott sincs. Ilyen hal nem létezik.
0: Ugyan kérem, ott van az étlapon, sellő, roston, kérdőjel.
1: Hát az nem sellő, az süllő. A sellő az egy mitológiai alak.
0: Hogy érti azt?
1: Úgy, hogy csak a mitológiában van. Eddig egy szép nő, lefelé hal.
0: Hogy van az?
1: Derékig nő, onnan hal.
0: Nem mondja, derékig nő, és onnan lefelé hal.
1: Igen.
0: Nem egy nagy üzlet.
2: Vigyázzon, vigyázzon, itt a pocska.
0: Hol?
1: Pszt. Nem látja, hogy pedzi már a kukoricát?
0: Miféle kukoricát?
2: Ami a horgon van.
0: Én nem látok se pocskát, se horgot, se kukoricát.
1: A fene egye meg, már megint elment.
0: A pocska?
1: Igen, a pocska.
0: Mondja, mi az a pocska?
1: Ponty.
0: Akkor miért mondja, hogy pocska?
1: Hagyjon békébe, nem mindegy az magának?
0: Nem, az olyan, mintha a pincsre azt mondaná, hogy pittyke.
1: Kérem, ne beszél már olyan sokat. Nem látja, hogy mindig elmegy a hal?
0: Kérem. És mondja, pocskát már fogott?
1: Persze, hogy fogtam.
0: És az a pocska, egy pillanat, már csak messzebb megyek, már az elébb jó mellbe vágott. Az a pocska milyen nagy?
1: Néha például, de befertem a karom ebbe a kőbe.
0: Itt nagyon kell vigyázni, jó, hogy arrébb jöttem. És mondja, hogy fogják a pocskát?
1: Mondtam már, kukoricával.
0: Nem horoggal?
1: De igen, az ember rászúr a horogra egy szem kukoricát, akkor jön a pocska, bekapja kukoricát, erre a horog beakad a szájába, és az ember kihúzza.
0: Hát ide figyeljen, ez nem egy korrekt dolog.
1: Hogy nem korrekt?
0: Úgy, hogy az a szegény ponty elindul reggel hazóról valami kis kereses után. Úszik, hivatalról hivatalra, egyik helyről a másikra, itt biztatják, ott biztatják, Végre talál egy szem kukoricát, bekapja szegény. Erre egy pesti magas építész, kezdi kihúzni a vízből. Ne haragudjon, kérem, ez nem egy korrekt dolog.
1: Úgy, hát ez egy butaság.
0: Ez nem butaság. Mit szól a maga, amikor beleharap egy bécsi szeletbe, valaki a szájánál fogva kihúzná az étteremből?
1: Pardon, én nem vagyok hal.
0: Attól még bekaphatja a horgot, ajaj.
1: Kérem, ne beszéljen olyan sokat, elkergeti a halat. Micsoda kibic az, aki ilyen sokat beszél?
2: Psst, vigyázzon.
3: Most, úgy, látja, most bekapta a horgot, most drukkoljon.
2: Drukkolok.
3: Óriás bocska, legalább 5 kilós. Jaj, csak ki ne szakítsa magát. Drukkolok.
1: Hogy harcol a bestia. De most nem engedem,
3: csak ide tépje magát. Új, óriási a ha minden itt most drukkoljon.
2: Drukkolok.
3: Na most.
1: Egyen meg elment, kitépte magát. Hát maga szép kis kibic. Mondtam, hogy drukkoljon.
0: Én drukkoltam, én nagyon jól drukkoltam.
1: Jól drukkoltam. Hát elment a pocska.
0: Jó, de én a pocskának drukkoltam.

0: Aktivis Rádió. Ez volt az ez évi utolsó irodalmi lépegető. Mindenkinek jó szilveszterezést.
1: Mert mi lesz ezután?
0: Kertakaró.
2: Jó.
0: Jó.
3: Jó.
4: Jó.
0: Kertakaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap Aktivoson.
6: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
0: Hallgass, hallgass, hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
0: Jó.
1: Ez nagyon jó.
5: FM 90.3. Hallgass.
0: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Folytatjuk közvetítésünket a Pesti Színházból. Örkény István Macskajáték című tragikomédiájának második része következik. Néhány nap telt el. Ilus váratlanul meglátogatta az anyját.
1: Az anyus ezt határozottan állítja.
2: Nem csak állítom, hanem meg is esküszöm rá.
1: Hogy Gizától jött az a bizonyos ruha.
2: Csukott nyakú, fekete zsebről, Isten engem úgy segíjen.
1: Ezek szerint akkor én ugye várhatottok.
2: Ilyes, hogy

0: Én mellettem Szabó adjunktus, a felesége nélkül, pedig a felesége szintén fizikus, aki fel is szólalt a kongresszuson. A külföldiek érdeklődtek, hogy miért nem jött el Szabóni a búcsú vacsorára. És akkor nekem, mint a Tudományos Akadémia hivatalos négynyelvű tolmácsának, végig kellett hallgatnom és angolra kellett fordítanom Szabó adjunktus tréfás magyarázatát. Ezek a szabói ugyanis az anyus nem tudnál. Egy nagyon tágas és otthonos zöldövezeti lakásban laknak, ahol a társkérlőtől nagyon ízletes és jutányos kosztot is kapnak. Sajnos a szép lakásnak szépséghibái is vannak. A társkérlőnő például az adjunktus macskáját úgy átszoktatta a saját lakrészébe, hogy az már kizárólag csak piszkolás céljából jár haza.
1: Piszok, féltéken, banda elajándékozza a macskájukat, inkább másnak adták csak, hogy nekem ne legyen.
0: Továbbá a társbérlőnő az adjunktus feleségének türkiszkék esti ruháját kiveszi a szekrényből, fölveszi, majd szó nélkül vörösborral leöntve visszahagatja a szekrénybe, amiért is az adjunktus felesége őszinte sajnálatára nem tud megjelenni a magfizikus kongresszus búcsú vacsoráján. És mindezt nekem elkékülve a dütöl, mint a Tudományos Akadémia hivatalos négynyelvű tolmácsának szemrebbenés nélkül angolra kell fordítanom. Hát szeretném tudni, hogy mit csinált volna az anyus.
2: Hogy én mit csináltam volna? Azt mondtam volna, hölgyeim és uraim, egy perc türelmet kérek, mindjárt mutatok én valamit.
3: Hosszú jó fekete ruhát hoz be.
1: Ezt megnézhetik az összes fizikusok. Csukodják a fekete zsebruha, sehol egy folt, sehol egy pecsét. Ezt hordom én, ha koncertre megy.
0: Igazán, nem is volna rossz. De ha megengedi az anyus, én is mutatnék valamit.
3: A spanyol fal mögül előszedi a vörösborral leöntött türkiszkék kisestéjét.
0: Ezen nincs pecsét. És ezt az anyus viselte. Erre Szabó adjunktus a tanú.
1: Ha csak tanú kell, nekem is van tanúm.
2: Miau.
1: Az már csak egészen mellékesen mondom. 20 éve, amióta ezzel kiütést kaptam tőle, nem ittam egy kocsvörös volt.
2: Jó, hogy ez egész. Illus lányom jött föl, és arra lett kíváncsi, hogy melyik ruhát viseltem Csermlényi Viktor hangversenyén. Ez vagy ez? Na, mi történt? Csak bátran, mutass rá, ki vele?
0: Úgy látszik, ezen a világon mindenki hazudik. Kizárólag az anyusnak van igaza. Hát tessék!
3: Ötthöz vágja a türkiszkéket.
0: Ha ez még egyszer előfordul, és az anyus engem ilyen helyzetbe hoz, én leülök, és mindent megírok izanyomra.
1: Csak írjál neki, te! Te árulkodó pipera! Pipera! Írjál neked, szül az ember!
2: Múlnak a napok, és én nem kapok hírt, és nem tudok rólad semmit. Pedig mi mindig tudtuk egymásról, mit csinálunk, ahogy a jobb kéz tudja, mit csinál a bal. Gyötör a nyugtalanság. Én sose éreztem ilyen tehernek a bénaságomat. Legszívesebben fölkelnék, elindulnék és hazarepülnék, hogy lássalak. Csak vigyázz, vigyázz!
4: Bocsásson meg nekem, asszonyom, hogy így ismeretlenül molesztálok. De én bennem a gizanév olyan tiszteletet keltő, hogy csak hosszas tépelődés után mertem tollat ragadni. Én csak egy boldogtalan teremtés vagyok. Almási Mihály, akit nagy kanizsán szilveszter éjszakáján lökött az ura az utcára, mert megbukt. Erzsike szomszédságában lakom. Csak egy rabic fal választ el tőle, ami minden szó áthallatszik. Ha valamelyiknek szüksége van a másikra, csak kopog. Elalvás előtt Erzsike meg szokta kérdezni. Nem sír szegénynek. Én válasz helyett legtöbbször csak nyávogok egyet. Mivel a megtévesztésig tudom utánozni az agyonkusok macskáját. Nem szeretnék önnek ijegységet okozni. De hát ki az is fordulhat? Erzsike valósággal istenét jön. És a példaképének tekinti, mint ahogy én is ült. Hiszen mindent neki köszönhetek. Az uram, akit azóta kitettek a vasúttól, még a testi ruhaneműmet is csak a válás kimondása után adta ki. Erzsike segített rajtam, amit sohasem felejtek el neki. Úgy tessék elképzelni, mintha együtt laknám. Hiszen a másfél év alatt minden recsenésről, minden moccanásról megtanultam, hogy mit jelent. 4-5 nap óta Erzsike járkálni kezdett. 10 perceket, 4 órákat járkált föl, le. Föl,

0: le. Időnként megállt, mintha eszébe jutott volna valami. Én persze nem tudhatom, hogy mi jutott eszébe, de a lelki állapotot ismerem. Az uram olyan ember volt, hogy egyszer megfogta a jobb karomat. Odaszorította a tenyeremet az ajtó félfához, és teljes erejéből rácsapta az ajtót. Hét helyen törtek el az ujjaim. Azóta is, ha sokáig írok vagy gépelek, teljesen hideg lesz és elhal a kezem. Ezért a vállalatnál egy svájci könyvelőgéphez ültettek. Amint csak érinteni kell a billentyűket. Feltűnt nekem, hogy Erzsike ma is sokat járkált, aztán átszólt, hogy öltözzek. Mi ugyanis együtt szoktunk bevásárolni a csütörtöki vacsorához, amikor egy világhírű énekes jár Erzsikéhez vendégségbe. Egyszer megfogta az orromat. Nagyszerű ember. Nem tudom, hogy van-e róla tudomása, de Erzsike a pasaréti hentesek réme. Nem akarok kitérni a részletekre, mert tudom, hogy milyen kifinomult gondolkodású, de ma nem ismertem rá Erzsikére. Meg se nézte a tyúkot, amit kapott. Ezt látva a hentes, aki gyűlöli Erzsikét, a legzsírosabb karajt akasztotta le a kamporról, de Erzsike ezt se kifogásolta. Még én mondtam, nem kövér ez egy kicsit, de ő csak legyintett. Így is túl jó neki, mondtam.
1: Hanem egy táliratot szeretnék feladni. Lábam megdagadt, nem tudtam bevásárolni. Vacsora elmarad.
0: Erzsike lábán, amennyire én emlékszem, nem volt észrevehető dagadás. Ebből az következik, hogy a lemondásnak valami más. Talán ugyanaz, mint ami a napok óta tart túljárkálás. Szíves elnézését kérem. A kezem elfáradt. Szemelemet egy későbbi időpontban folytatom.
1: Előtt Orbán Béláné! Fél órával ezelőtt feladtam egy sürgőn Csermlényi Viktornak Budapest Bázák utca út, hát ott töröltetni szeretném. Nem értem, kérem. De kérem, ez nagyon nagy baj volna. Hát nem lehetne valahogy utol érni. De mégis kihez fordulhatnék? Előtt Orbán Béláné! Fél órával ezelőtt feladtam egy sürgőn Csermlényi Viktornak Budapest Bázák utca út, hát ott töröltetni szeretném. Nem értem, kérem a kisasszony, aki felvette, azt mondta, hogy önhöz forduljak. Micsoda beszéd, ez muszáj, mindent el kell követni. Ez engem biztonság, és fel fogom jelenteni a postát. Jó van, köszönöm. Hát, Orbán Béláné, fél órával ez a feladatom és sürgőn, Csermény Viktornak Budapest Bázák utca út, kérem, ez az ötödik szám, amit fölhívatnak velem. Nem szabad, hogy megkapja életkérdést, amiből tragédia lehet, mint ember az emberhez fordulok önhöz. Hát persze, hogy tudom a szöveget. Lábam megdagadt, nem tudtam bevásárolni. Vacsora elmarad. Mit tetszik mondani? Nem vicc, véresen komoly. Elfrásom, egy ember életéről van szó. Igazán, nagyon szépen köszönöm. Igazán köszönöm. Én mindig tudtam, hogy a Magyar Posta milyen kiváló intézmény. Még egyszer hálásan köszönöm. És ha bármikor viszonozhatom, állok rendelkezésére. Orbán Béláné, Csatárka utca 20.
0: Asszonyom, legyen erős. Sajnos volt alkalmam kitapasztalni az elmezavar legkülönbözőbb változatait. Az uram, akit azóta eltávolítottak a vasút kötelékéből, egyszer egy jegylyukasztóval támadta meg egy ittas kollégáját, és több helyen átlyukasztotta a fülét. Azóta munkaterápiás eljárással kezelik erdőirtások, ami természetének a legjobban megfelel. Én nem szeretnék önnek ijegységet okozni, de mintha az én imádott Erzsikémnek is meg akarna zavarodni az idegrendszer. Tegnap, azóta még nem volt alkalmam befejezni ezt a levelet, Erzsike nagyban készült a csütörtöki vacsorához. Én szokás szerint segédkeztem neki. 50 fánkot sütöttünk. 7:30-kor Erzsike bement átöltözni. 8:00-kor szokás szerint leszűrtem a tyúklevest, kialáztam belőle a máját, amit egy kis külön levessel, egy kis külön lábosba raktam. Ez a nagy művész él hal a csirke máért.
2: Up and food, then brief lines.
1: Hát a Dixon maga az 8 óra, és maga még otthon van. Hát azokból a fánkokból, amelyekre a gyönyörűség ránézni, 10 perc múlva töpörtyű lesz. Miféle pamuti van? Magának a pamut ipar kórusa fontosan. Köszönöm.
2: Leteszi a telefont, kirohan a konyha felé.
0: És ezután elszabadult a pokol. Erzsike égő szemmel, reszkető szájjal rohant a konyhába. Elkapta a porcelántálat, lábával berúgta a fürdőszobajtót és az összes fánkot, 50 darabot belezúzította a klozetba. Aztán meghúzta a vizet, és amíg a fánkok ott ugráltak a vízsugárba, Erzsike haragtó elfúló hangon beleüvöltötte: dögölj meg, vén disznó! Dögölj meg, vén disznó. Egészen addig, amíg az utolsó fánk is el nem tűnt. Akkor aztán visszajött a konyhába a tyúklevesét. Ezt azonban, bár nem vagyok erőszakos természetű, sikerült megmentenem. Ekkor vett élet.
1: Ne állj itt! Öltöz fel, menj le az utcára, és feküdj le az első férfinek, te hülye!
0: Feküdj le az első férfinek, te hülye. Ezt kellett megérteni. Nekem, akinek kell lemondanom. A másfél év alatt egyetlen férfi látogatója se volt. Asszony, mentsük meg ezt a drága lényt, akinek én, mint életem megmentőjének örök és forró hálával tartozom.

0: Bizán, ez fantasztikus. Te, akit egy szilárd 20 évvel ezelőtt csak nem teljes magányra ítélt, jobban keresztül látsz egy emberet, akit még csak nem is ismersz, mint én, aki nap-nap után együtt vagyok vele. Milyen igazad volt, az a hangverseny kinyitotta a szememet. Üdvössága úgy hazudik, mintha könyvben olvasná, hogy jöttem rá. Figyelj! A koncert után azzal próbálta szédíteni Viktort, hogy az ő ura zeneesztét a Kanadában. 20 másodpercig én is elhittem. Aztán kezdtek eszembe jutni a dolgok. Az ostrom, a pince, a káosz doktor fúlószéke, ami egész nap benne ült. Azt hitte, hogy az oroszok azért csinálták a háborút, hogy az ő rozzant fúlószékét hazavidék a Kremlbe. De még más is eszembe jutott. Mi nekünk az ostrom alatt, az óvóhelyen, úgyszólván alig volt élelmiszerünk. Paula kínált meg néha valami ételmaradékkal, ami különben rábüdösödött volna, mert az én szegény, drága, jó, élhetetlen uram mindössze néhány tetanuszt és 500 ultraszeptilt hozott magával a janicsári patikából. Na de épp, amik az ultraszeptilnek kezdett fölmenni az ára, nyoma is veszett! És biztos, hogy nem egy zeneesztét alopta el. Mert ha mutatsz nekem egy zeneesztétát, aki egy fölirat nélkül üvegben megismerj az ultraszeptilt, akkor én leveszem előtte a kalapomat. De ez még mindig nem elég. Azt is megpróbálta nekem bebeszélni, hogy nem ő kezdett ki Viktorral, hanem Viktor ő vele. Viktor, akit dinamittal se lehetne lerobbantani rólam. Állítólag megtámadta a taxiban, és úgy össze-vissza fogdosta, hogy meg a sofőr is minduntalan hátra nézett. Most szólj, ez ő, akiért megőrülnek a férfiak, Miss Arizona. Az ő epeköves, aortatágulásos, műfogsoros szexepíliével. Hogy szétve a tű.
1: De azért tudok magamra vigyázni, ne félj, Gizám. Minden nap 5-től 7-ig ott ülök vele a narcizba. Mosolygok, megdicsérem az új ruháját, zenéről csevegek.
0: Még csak az kellene, hogy azt képzelje, hogy féltékeny vagyok. Egyébként nem az én memóriám hagy ki, hanem a tiéd. Lehet, hogy mi azon a bizonyos fényképen szegény, drága jó apánkra vártunk, illetve a kocsijára Szolnokról jövet. De akkor te megfeledkezel Szántó doktorról, őt pedig azért vitték el létáról, mert a vörösök szétverése után egy csomó sebesültet a padlásán rejtegetett. Ami szegény jó drágánk, az ő vita és sakkpártnerének a kiszabadítására ment be Szolnokra, ahol a különítményesek parancsnoka levörös bérencezte, aztán egy csomó lézengő szeme láttára fölpofoszta, ő pedig hazajött, lement a pincébe, és főbe lőtte magát.

0: Kérek még egy szimplát.
1: Asszonyom, nem inna egyszerre csészeteját. Ma mindenki kávézik, na és mi az a kávé, az ember megissza és vége? Egy csészeteje a szertartás, az ember eljátszadozik vele, megkóstolgatja, azzal is múlik az idő.
0: Magánál hány óra van kérik?
1: Fél hét. Hogy maga milyen türelmes asszonyom.
0: Mit csináljak, ha ilyen pontatlan barátnőm van? Kérdem, hogy sose késik ok nélkül. Neki mindig közbe jön valami.
1: Mostanában? Nekem nagyon rosszul tud esni, hogy régi vendégünk hűtlen lesz hozzá. Tetszik még emlékezni arra a szőke kávé főzőnőre. Elsőjén áthelyezték Budára, napokba visszajött a fehér köpenyért, és azt mesélte, hogy Paula nagycsát biztosan fogod magának valakit. Minden nap ott ülnek egy boxban összebújva.
0: Ez lehetetlen.
1: Mert én sem akartam elinni, hát ez mégiscsak furcsa egy ilyen korú nő. Én szememben már gusztustalan, hát nincs igaza?
0: Te igazad. Ez már gusztustalan. És már figyelj, Gizám, hogy mi történt. Rögtön elrontam Paulához, mint rendesen a fogorvosnő nyitott ajtót. Paulához kérdezte barátságtalanul. Azt hazudtam, hogy a fogam fáj, amitől mindjárt barátságosabb lett. Egy perc múlva már Gauss doktor fúró székében ültem, és csak egy szőttessel elfüggönyözött ajtó választott el Paula szobájától. Épp áthallottott valami röfögészterű hang, ami csak Viktortól eredhetett. A doktornő fúrni kezdett. A szavak nem hallatszottak át, részben a szőttes, részben a fúró zúgása miatt. De úgy látszik, működik bennünk valami jelzőberendezés. Ismert Gizám, rajtam sokáig nem látszik semmi. Nálam bárhatlan jön a robbanás. El fogsz ítélni. Sajnos, elég erélyesen félrelöktem a doktornőt. Aztán letéptem a szőttest, amit szintén sajnálok. Aztán benyomtam az ajtót, és ahogy sejtettem, a legjobb pillanatban toppantam be. Nem állítom, Gizám, hogy nyugodt lettem volna. De ha nincs az a leveszöltség, talán meg tudtam volna zabolázni magam. Az asztalnál levelőnyi szalvétába csomagolt pocakjával ott ült az a vén Schindler, és kies pörgések és nyögések közepette nézte, hogy Paula kimeri neki a levest. Nem ért meglepetés, abban még nem kell belehalni, hogy egy nyugdíjas operaénekes gyomlevest eszik. De mikor azt láttam, hogy ez a nő, akit én istenítettem hetek, sőt hónapok munkájával, kileste az én legféltettebb titkaimat, akkor elvesztettem a fejemet. Tudnod kell, Gizám, hogy Viktor szűrve szereti a levest. Úgy szereti, hogy egy kis lábasba külön félre legyen rakva a csirke mája, és egy tálon szintén külön a zöldség, a zúza, a nyaka, meg a grízgaluskák. Amikor ezt a tálat megláttam, fölkaptam, ráborítottam Paulára, aki sikoltozva kirohant egy kis tapétaajtón, miközben potyogtak róla a grízgaluskák. Én ezt a nőt aznaptól fogva nem láttam. Ismersz, Gizám, mihelyt kiadtam a dühöm, lehiggadok. Merem állítani, hogy a következő percekben remekül viselkedtem, még te is elégedett lettél volna. Volt egy bizonyos helyzeti előnyöm, mégpedig az, hogy Viktor nagy hirtelenében nem bírt a székből felállni. Megvan az a csúnya szokása, hogy evés közben kilép a cipő. Úgy látszik, elrúghatta valamerre, harisnyában meg szégyelt mutatkozni. Láttam, hogy keresi a lábával, de nem találtam. Én pedig fölényes hangon, majdnem nyájasan azt mondtam, sajnálom, hogy Kausznél ő nagysága nincs jelen, öntazom a kedves uram, a jövőben nem ismerem. Azt a liegés és kapkodást, azt látnom kellett volna. Azt mondta, hogy én félremagyarázom a helyzetet. Könyörgött, hogy hallgassam meg. Én ott sajnálom, feleltem neki, de kénytelen vagyok felszólítani a jövőben. Kímélje meg a látogatásaitól. Azt mondta, hogy nem bír élni nélkülem. Ez persze jól esett, de szerencsére nem szédültem meg. Emlékszem, még a kezemben tartottam a szőttest. Olyan nyugodt voltam, hogy szépen összehajtogattam, letettem, a doktornő szíves elnézését kértem, és emelt fővel kimentem.

0: Járkás,
1: nem igaz.
0: Föl vagy dulva, minden percben megváltoztatod az elhatározást.
1: Ez nem igaz az egész.
0: Néha úgy viselkedsz, hogy az már az idegbaj határás.
1: Honnan tudod, besúgóid vannak?
0: Besúgónak elég nekem a te leveleid összeből.
1: Én már ilyen vagyok, Gizábelem, hiányzik a te nyugalmat, fölényed. 20 éves koromban is kapkodtam.
0: Volt időd leiggadni. Te már elmúltál 20 éves, Erzsi.
1: Ezt mire mondod ki?
0: Semmire.
1: Megérzésednek volt valami élet?
0: Milyen élet?
1: Azt szeretném tudni?
0: Rendben van. Légy szíves, felej nekem őszintén. Te beleszerettél ebbe a cseppürágóba?
1: Visszautasítom.
0: Mi?
1: Egy világhírű művészről nem lehet ilyen hangon beszélni.
0: Ne lovagolj most a hangomon. Igen vagy nem?
1: Nem.
0: Sajnos ez nehéz elhinni.
1: Tudom, na jól, nem szoktam hazudni.
0: Erről nem vagyok meggyőződve.
1: Rajta kaptál már engem hazugságon?
0: Hagyjuk ezt.
1: Ne hagyjuk. Ünnepélyesek, jelentem, nem vagyok szerelmes szermlényibe, gyűlölöm. Sőt, utálom, az egész lénye idegen tőlem, mohó, önző, immorális, mint egy vadállat.
0: Az előbb, mikor szörnyetegnek nevezte, megsértődtél.
1: Szörnyetek és vadállat, az kettő.
0: Mi a különbség?
1: Van különbség.
0: Na ne ezt vitassuk. Ha már a legjobb barátnődben is csalódtál, ettől az embertől pedig szabadulni akarsz. Miért nem teszed meg azt, amire kérlek?
1: Engem ide 1001 szál köt.
0: Mik azok a szálak?
1: 1001.
0: Paula nem. Viktor sem. Egérke meg a lányod. Ezek is csak nagyon vékony szálak.
1: Sok vékony szál együtt, egy erős.
0: Vagyis mégis nekem van igazam.
1: Miben édesem?
0: Abban édesem, hogy te halálosan szereted ezt a Cserményi Viktort, de a barátnőd, akire olyan büszke voltál, elcsavarta a fejét. Mindenki elhagyott. És te most kétségbe vagy esve?
1: Erre a lázálomra már nem is felel. Viktor, a múlt csütörtökön a legjobb hangulatban itt vacsorázott, ennél az asztalnál ülök.
0: Mi volt a vacsora?
1: Szokásos és fánk.
0: Megette?
1: Azt hittem, még marad másnapra az adjunktuségnek. Utolsó szemig megette a fánkot.
0: Erzsi.
1: Mit akarsz?
0: Megmondtam már.
1: Tavaly se kaptam útlevelet.
0: Most Nisitől veszi a műanyag szálat a magyar állam. A múlt héten telefonált egy miniszterhelyettes. 3 nap alatt kaphatsz útlevelet.
1: Nem bírok elmenni.
0: Együtt élhetnénk.
1: Tudom.
0: És mindened megesz.
1: Elhiszem.
0: Egy józan érvet mondj, egy elfogadható magyarázat.
1: Mióta beszélsz?
0: Mondta már, hogy ez nem számít.
1: De én várok egy telefon.
0: Milyen telefon?
1: Egérkének egy sürgős kalap megrendelés.
0: Gondolj meg végre az állapotodat. Mi vagy te otthon? Cselét!
1: Inkább ott legyek cseléd, te nálad!
0: Most nem szépen beszélünk egymással. Nem, én vagyok a hibás. Nagyon ideges vagyok.
1: Miattam nem.
0: Nem, nem te miattad.
1: Csak nem rosszabbodott az állapot.
0: Nem, nem rosszabbodott. Ugye tudod ki Rauschenik professzor?
1: Igen, az orvosok.
0: Most Frankfurtban az ő vezetése alatt nyílt egy szanatórium, amilyen nincs több a világon. Nem is a felső 10 000-nek, a felső 500-nak. Vasárnap elmentünk misékkel megnézni.
1: Csak nem akar megoperálni, mert ez el van roncsolva a főidegen.
0: Rauschenik azt mondja, próbáljuk meg.
1: Stig doktor bácsi viszont azt mondta, hogy erre nincs segítség.
0: Rauschenikot hívták Stálinhoz.
1: Tekinek hiszem.
0: Rauschenik a ház barátja. Itt fontosak a kapcsolatok. Mindenki figyeli, mit csinál a másik. Van, amikor jó módon a spórolás, van, amikor a pénzkidobás. Ilyenkor nem lehet nemet mondani.
1: Ne hangos senkire. Azt tedd, ami neked a legjobb.
0: Nekem az lenne a legjobb, ha te ide jössz hozzám.
1: Ne kérdezz tőlem.
0: Én még soha nem kértem tőled semmit.
1: Azt hiszed, hogy szükséged van rám, pedig csalódnál benne.
0: Mi mindig megértettük egymást.
1: Az akkor volt vidám. Most már vannak pontok, ahol nem találkozunk.
0: Mondj ilyen pontot.
1: Apa.
0: Ez nem telefonszóval.
1: Apát véresre pofozták a különítményesek, Gizám.
0: Ez nem telefonszóval.
1: Azt, hogy a vörösök lőtték le, csak kitaláltuk, különben nem kapott volna annak idei nyugdíjat a mama.
0: A saját érdekedbe kérlek, hagyd abba!
1: Apán, mint mártír van leírva egy könyvben.
0: Milyen könyvben?
1: A fehér terror rémtette Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Létai csak ő volt és dr. Szántó Miklós.
0: És a könyvben nem lehet hazudni?
1: Mi hazudtunk és te elhitted, amit kitaláltunk.
0: És ha így volt? Ha megverték, mit kaptál érte? Szóba állt veled valaki?
1: Senki.
0: Hát akkor mit akarsz? Apánk emlékét akarod őrizni otthon?
1: Itt akarok fölfordulni, Gizám.
0: Nem értjük egymást.
2: Nem nagyon.
0: Hát akkor mit csinálunk?
2: Nem tudom.
0: Isten vele.
2: Most már elárulom. Viktor jött akkor Szolnokról. Őt láttam azon a képen. Ő neki örültem, ő felé rohantam. Azon az estén lettem az övé, és bevallom, azóta viszonyom volt vele Létán és Pesten is, lánykoromban is, asszonykoromban is, egészen addig, amíg szegény drága jó Bélámat le nem hozták a műtődől. De amikor az ágyán fölébredt az altatás után, és az első pillantásával engem keresett, akkor bőgni kezdtem, nem engedtem többé magamhoz nyúlni, de még mindig őt szerettem. Nem éltem volna túl az elvesztését. Az ölelések helyét a vacsorák foglalták el. Rondán evett, úgy evett, mint egy fuldokló, az én főztömet ette. Még a belásárlásban is volt valami öröm fogni azt a húst, azt a zöldséget, amit ő fog megenni. Hülyeségeket beszélek, de ilyen hülyén szerettem. A nagy hasát is szerettem, a nevét is szerettem, de nem csak a Viktort, hanem minden szót, ami Viktorra emlékeztetett. A háborúban talán csak azért drukkoltam az angoloknak, mert Churchill V betűt mutatott a németeknek. Most azt kérdezett, hogy ilyen őrületet szeretted, hát hogy tudtad ezt még önmagad előtt is letagadni? Ne kérdez, le tudtam tagadni. Igaz, hogy csak a mai napig tudtam letagadni.
0: Megrémülök tőle. Mi vagyunk az a két nővér, akinek nincs a másik előtt titka? És mit rejtegetsz még magadban, amiről nem tudok? De inkább nem kérdezek semmit. Nehogy még jobban felszakítsam a régi sebeket. Talán így volt jó, hogy most mégis elmondtad, ami kikívánkozott előle. Talán most megkönnyebbültél. Talán most megnyugodtál. Talán ez volt az ára, hogy ettől az emléktől megszabadult.
2: Jól mondod, Gizám. Befejeztem. Vége. Ezt a szót Viktor most hallott tőlem utoljára. Holnap én se fogok már emlékezni rá. Köszönöm, hogy a segítségemet segítettél.

0: te vagy az, drága Ádikám? Viktorral szeretnénk beszélni. Ki nincs otthon? Hogyhogy nincs otthon? Ilyen időben a te fiad ember emlékezet óta otthon szokott lenni. Jó, most elhívom később. Letagadt a vénteg. Attól fél, ha még egyszer beszélek vele. Hát csak az így is beszélni fogok.
1: Kezicsókoló, én Fodor Panni vagyok, a Pamutgyár gyermekkórusából, és a művész bácsival szeretnék beszélni, mert nagyon fáj a torkom. Nincs otthon?
0: Nincs otthon, na megállj. Egérke, gyere csak át! Lehet, hogy megismerte a hangomat. Most nem érek rá. Na ne rémüldözz! Gyere, gyere, gyere! Fog, neked csak annyit kell mondani, hogy kérem szépen, Cserményi művész urat, a telefonhoz vele, már én fogok beszélni.
2: Hát én nem is tudom, hogy hogy kell egy ilyen nagy művész urral beszélni.
0: Hús, mondtam, hogy ő vele, már én fogok beszélni, gyerünk!
3: Halló? Kérem szépen, Cserményi művész urat a telefonhoz. Igen is kérem. Értem, kérem. Igen is kérem, meg fogom mondani. Igen is kérem.
1: Miért tetted le a telefont?
3: A művész úr nincs otthon. És a művész úr mamája azt üzeni Erzsikének, hogy ne tessék többet elváltoztatott hangon telefonálni.
0: Tudtam, hogy hazudik. Viktor ilyen időben az ő légszomjával nem megy el hazuról. Én pedig, azt te tudod, drága Gizám, legjobban, semmit se gyűlölök úgy, mint a hazugságot. Elindultam a Balzac utcába, ott laknak egy magas földszintes házban, mely azonban oly alacsony fekvésű, hogy a túlsó járdáról Lábujjhegyre ágaskodva be lehet kukucskálni. Végre láthattam őt. Alsó nadrágra vetkezettem, feküdt egy pamlagon, és egy parányi kis ventilátorral hűtőzködött. Már nagyon régen nem láttam levetkőzve, azóta még jobban meghízott, én meg se próbálok objektív lenni, mert akkor azt kellene mondanom, hogy úgy feküdt ott, mint egy nagyobb méretű hússzállítmány. Én mégis olyannak láttam, mint egy görög isten. Bennem egyszerre úgy megfájdult minden, hogy alig bírtam a sírást visszatartani. Körülbelül egy fél óráig álltam ott, mert vártam, hát ha Viktor az ablakhoz jön és inthetek neki, sajnos nem mozdult. Szerencsére, épp a lakással átelemben felfedeztem egy nyilvános telefont, bementem, tárcsáztam. Ha láttam, hogy az anyja jön a telefonhoz, akkor visszaakasztottam a hallgatót. Ismersz, Gizám, milyen szívós tudok lenni. Bemaradtam a fülkébe. Nem tudom, mennyi ideig vártam, de végre megmozdult Csíp Bruckner Adelaida. Fölkelt, átment a szobán, és egy tapéta ajtó, meg alkalmasint a WC-ben nyílt, eltűnt. Rögtön tárcsáztam, hogy kérdez, ez a bestia még a WC-ből is kirohant. Körülbelül egy fél órát még ott álltam, aztán az utolsó busszal hazamentem. Akkor beléptem a szobámba, körülnéztem. Te jutottál eszembe. Te érezhetted így magad, amikor Misi fiad levitt a családi kriptába, csak hogy én élve vagyok ide zárva. Itt a telefon. Nincs, akit fölhívjak. Lent az utca. Nincs, hová menjek. Paulát próbálom lábalul eltenni különféle halálnemekkel.
4: Fél lábára fölveszi a magas szárú cipőt, a másikon marad a papucs.
0: Csak egy nagy vérfolt marad a hely.
4: A Csermlényi lakás előszobájában Csíp Bruckner Adelaida fogadja Orbánnét.
5: Fiat jött. Fogadni mernék, hogy nem hozzám. Régebben legalább meglátogattál néha, most meg éjszaka itt tolálkozz az ablakunk előtt. Mi történt veled?
6: Viktorral szeretnék beszélni Árpi.
5: Tudtam már, te szakítottál vele.
6: Épp azért.
5: Ha nem tudnád, ki kellett hivatnom hozzá a körzeti orvos. Egyik injekciót kapta a másik után. Most, amikor végre megnyugodott, nem engedem őt újra felizgatni.
6: De nem izgatom fel, Árpika.
5: Én tulajdonképpen nagyon meg vagyok elégedve a fejleményed.
6: Milyen fejlemény?
5: Ne gyere közelebb, fiacskám! Félek a bacillusoktól. Egész életében te voltál a fiam rossz szelleme. Sajnos ő olyan, mint egy gyerek, nem tud ellenállni a kínálás.
6: Ez tévedés, én sose kínáltam, Árpika.
5: Minden csütörtökön megtömted, mint egy libát, pedig nem szabadna híznia, és azok az éjszakai telefonok, amikor aludni kellett volna. Ne akarj vele beszélni, fiacskám! Úgysem másíthatod meg az elhatározását.
6: Milyen elhatározását?
5: Ne gyere közelebb! Én csak egyet szeretnék tudni, fiacskám. Mit akarsz te tulajdonképpen Viktortól?
6: Szeretem.
5: Őrült!
6: Ne beszélj velem ilyen hangon, Árpika, jó?
5: Hány éves vagy, de voltak éppen, fiacskám?
6: 62 leszek.
5: 62 leszek. Aha! 62, te csak szeretnél lenni, fiacskám. Azt hiszed, nem tudom, mikor születtél. Cipő van a lábadon, vagy papucs?
6: Papucs van a lábamon.
5: Cipőt se tudsz húzni, de ide jössz, hogy felzaklasd ennek a szegény fiúnak a fejét és a szívét. Mindig ilyen voltál, izgalom, kavarodás, ez volt az életed.
6: Csak 10 percig szeretnék vele beszélni, Árpika.
5: Ha igazán szereted Viktort, akkor most félre kell állnod az útjából.
6: 5 percig.
5: Tönkre akarod tenni a boldogságát? Ne tégy úgy, mintha nem tudnád!
6: Miről kellene tudnom?
5: Azt, hogy a fiatalok nem szóltak neked?
6: Miről?
5: Hogy összeházasodnak!
6: De szóltam.
5: Lehet, hogy nem fog jól esni, amit mondok, de én... Nagyon elégedett vagyok. A barátnőt pont az ellentéted, egy nyugodt és nyugalmat árasztó asszony. Ne gyere közelebb!
6: Akkor is akarom!
5: Mit akart akkor is?
6: Jogom van még egyszer Viktorra beszélni!
5: Nincs itthon!
6: Hallom az iállást!
5: Nem jól hallod!
6: Megnézhetem?
5: Elmentek pillanat hasmelegítőt venni!
6: Bemehetek a szobájába?
5: Miért? Nem hiszel neked?
6: Szeretnék bemenni a szobájába!
5: Parancsolj,
6: drágám!
5: Nem jó?
6: De?
5: Jó. Ne add nekem itt a bankot, adok egy nitromintet.
6: Az se kell.
5: Kaphatsz glükféle asztma cigarettát!
6: Nagyon kedves vagy, nincs szükségem semmire.
5: Látom, megsértődtél, pedig egy teleti jó orvosságom van.
6: Én nem szedek gyógyszert, nekem ugyanis nincs szervi bajom! Hogy Orbán Béláné. Igen, Orbán Béláné a Csatár utcából. Kedves doktornő, bocsánatot kérek a zavarásért. De azért választottam ezt az időpontot a telefonálásra, mert tudom, hogy Paula ilyenkor egy budai eszpresszóban található. Megkérem, szíveskedjék neki átadni egy üzenetet, csak annyit, bármi történjék is, Paula ne okolja magát semmiért. És legyen szíves azt is közölni vele, hogy ő egy sokkal kisebb kaliberű valaki, hogy sem bármilyen szerepe lehetett volna az én életemben, és ugyanez vonatkozik egy harmadik személyre is. Paula tudni fogja már, hogy kiről van szó. Az a bizonyos harmadik személy, ezt közölje kérem Paulával, nekem a semminél is keresettet jelentett. Igen, kérem, a semminél is. És nagyon hálás lennék, ha tudatnál Paulával, hogy milyen higgadt és objektív hangon beszéltem erről a kapcsolatról. És mondja meg neki, hogy sok szerencsét, boldogságot, jó egészséget, igen kérem, legfőképpen jó egészséget kívánok, őszinte szívvel, mindkettőnknek.
4: Késő este Ilusséknál.
6: És fiam, te már aludtál ilyen korán?
7: Nekem korán kell lefeküdnöm, mert nagyon korán kell.
6: Én nem akartalak fölzavarni, csak erre jártam, gondoltam, fölugrom. És kérek Józsitól, Egy jó altatót.
7: Altatót? Anyus?
6: Nem tudok elaludni. Adjál valami filmsítse vagyok.
7: Józsi nincs itthon, és az összes orvosság a fiókjába
6: van. Akkor megvárom.
7: Ne tessék megvárni. Beírták egy sürgős műtétre. Felhívott a főnővér, és azt mondta, hogy késő éjszakáig el fog húzódni a műtét. Mama, kérem, tessék csak visszajönni.
6: Mit akarsz?
7: Mi baja van az anyusnak?
6: Nekem semmi.
7: De hát hogy néz ki?
6: Ahogy mindig kinézni szoktam.
7: És mitől ilyen karikás a szemem?
6: Hagyjál békét, máskor meg azzal jössz, hogy miért van kifestve a szemem.
7: Mert a kifestett szem nagyon rosszul áll az anyusnak.
6: Jobban tennéd, ha te is festenéd magad.
7: Én fodrászhoz se járok, pedig reggeltől estig dolgozom. Magam mosom, mégis rendes a hajam.
6: Egy fej káposzta is azt hiszi magáról, hogy szép.
7: Az anyus nem tudja, hogy maskarát csinál magából?
6: Szerinted? Aki elmúlt 61 éves, csak úgy nézhet ki, mint a halál?
7: Az anyus nem 61 múlt, hanem 65 lesz.
6: Ezt a megjegyzést, amiben benne van az egész alamusziságod. Egyszer, amikor már késő lesz, nagyon meg fogod bánni.
7: Nem fogom megbánni, hogy óvni akartam az anyámat a nevetségességtől.
6: Kíváncsi vagyok, melyik tud nevetségesebb?
7: Ki szerelmes Cserményi Viktorba? Én vagy az anyus?
6: Te biztosan nem, mert egy darab fülzsír nem lehet szerelmes.
7: Összetett kézzel könyörgök. Rúgja ki végre azt az otromba csepürágot, nem elég, hogy tönkretette a fiatalságát, az öregségét is ő roncsa meg?
6: Egész.
7: Hiszen már cipőt se tud húzni az anyus.
6: Egész életemben csak jót kaptam tőle.
7: Mindenkit becsapott, mindenkinek hazudott, és azt, amit mindenki tud, csak az anyus nem akarja tudni.
6: A hazudott csak azért, hogy megkíméljen a rossztól, a csalásai csak kis csalások voltak, ami a nagy darab ember olyan nagy hűség, és olyan nagy szív.
7: Ha ezt egy 20 éves lány mondja, akkor meghatódom a tiszta naivitását. De ha egy öreg asszony szájából hallom, a rosszul lét fog
6: el. Engem is, ha egy lány így beszél az anyjával.
7: Higgy el, anyus, nem szívesen teszem, mit csináljak? Az, akitől segítséget vártam, cserben hagyott.
6: Kitől vártál te segítséget?
7: Mindegy, vagy te nem sikerült.
6: Akkor is tudni akarom.
7: Valakitől, akire az anyus hallgat.
6: Micsoda? Te árulkodni mertél Gizának?
7: Csak ismerkedtem a helyzetet.
6: Egész életedben alamuszi voltál. Mit válaszolt?
7: Szokásos, mély értelmű bölcsesség.
6: Mutasd!
7: Nincs.
6: Nem mered megmutatni!
7: Eltéptem, hogy Józsi meg ne lássa, ha megvolna, miért nem mutatnám meg?
6: Azért, mert Giza téged se nagyon szeret.
7: És kit szeretett az anyus ezen a csepülágon kívül?
6: Mindenkit! Még téged is! Ami kicsi voltál!
7: Hiszen még szoptatni se volt hajlandó!
6: Apád szigorúan megtiltott a bolondja volt szegénykém a mellemnek.
7: Mit érdekelte anyust az apám? Anyust, még a gázolás után se tudtuk.
6: Ott voltam, amikor lehozták a műtőből.
7: Talán akkor is a Viktoriával szórakozott.
6: Rám nézett szegény, aztán elvesztette az eszméletét.
7: Miért nem akar anyus a saját emlékeivel szemben?
6: Ha újra kezdeném, másodszor is minden ugyanígy csinálnék.
7: Úgy élne, ahogy élt.
6: Így volt szép.
8: Kedves Ilus! Azt írott, hogy én vagyok az egyetlen, akire Erzsiugom hallgat. Nem tudom, hogy ez igaz-e. És azt se tudom, hogy akarom-e egyáltalán, hogy hallgasson rám. Én azt hiszem, te félreismered a mi valódi erőviszonyainkat. Én anyádat mindig magam fölött állónak éreztem. Hiába értem én biztonságban, bőségben, nyugalomban. Én még akkor is fölnéztem anyádra, mikor kapkodni, fuldokolni láttam. Mert míg én két megoldás között mindig a kényelmesebbiket választottam, anyádnak volt mersze vállalni a kockázat. Boldogult férjem, aki nagy vagyon ura volt. Egész életében retteget, hogy eltalál úszni ez a vagyon. És Misi fiam is ennek a szorongásnak az áldozata. De anyád soha se retteget. Ő mindig vállalta bármi áron az igényeit. Cserblényi Viktort én alig ismertem. Anyád mindig dugdosni próbált előle. Lehet, hogy csepürágul. És minden bizonnyal joggal félted őt tőle. Én is féltem őt. De ugyanannyira irigylem is. két béna lábammal félhalott vagyok egy olyan élet végén, amit csak félig volt bátorságom élni. Ezek után mit mondhatnék a húgomnak? Óvakodj a csepürágótól? Kövesd az én példámat, kerüld a veszélyt, igyekezz te is fél életet élni? Ehhez inkább neked üzenem, lányom. Próbáld anyád sorsából megtanulni, ami egy másik ember sorsából megtanulható. Sajnos én sose követtem el hibákat. Életem téli álom volt, mert féltem a hidegtől.
4: Késő éjjel Orbánné egy széken kucorogva bóbiskol Iluséknál belép Józsi.
9: Mi az, mama? Eltetszett aludni?
10: Úgy látszik.
9: Egy perc alatt ezen a kényelmetlen széken. És még maga kér altatni.
10: Nem tudok elaludni. Add ide, fiam, utána itt se vagyok. Remélem, valami jó erőset adtál.
9: Igen, mama, nekem bezzeg nem lesz szükségem altatóra.
10: Köszönöm.
9: Akar látni embert állva elaludni?
10: Elhiszem, fiam, hogy fáradt vagy.
9: Legalább sajnáljon egy kicsit.
10: Sajnálok, fiam.
9: Puszi.
10: Szenvedek.
9: Mama, kérem, tessék csak visszajönni.
10: Mit akarsz?
9: Mi baja van a mamának?
10: Nekem semmi.
9: Nem sárhat maga egy kicsit?
10: De hogy mindig így nézek ki.
9: Hát akkor miért nem tud aludni?
10: Na, nem tudom.
9: És ezen a kényelmetlen széken tudod? Nem beteg, mama?
10: Nem.
9: Nincs baj?
10: Nincs.
9: Isten bizony?
10: Sem bizony.
9: Akkor jó. Tessék verni és tessék visszaadni azt az altatót. Adok egy sokkal erősebbet.
4: Kicseréli a két tubust.
10: Nagyon szépen köszönöm.
9: Jó éjszakát.
10: Jó éjszakát. Ugyan, drágám, Viktor egy vén hólyag, Paula pedig még nála is üresebb, kifújt tojás. Nem képzeled, hogy két ilyen senkiért, akikhez már régóta semmi közöm, csak egy rossz percet is csinálok magamnak. Kész nevetség. A mindenit. De be van tagadva.
4: Nagy nehezen lecipálja lábáról a cipő. Az egész tubus altatót beleünti egy bögre vízbe, elkeveri az ujjával, majd megissza.
10: Na. Keserű vacsa. Megvan minden.
4: Hanyat fekszik, összekulcsolja kezét, de hiába, nem jön se halál, se álom.
10: A kutya mindenit, mi lesz már? Háló! Na, asszonyom, maga a lehető legrosszabb percben telefonál. Beszéljünk, asszonyom, magyarul! Azt a kalapot, amit a barátnőm kétszer is átigazított, maga végül is átvette, kifizette és hazavitte az, hogy túl sportos, bennünket már nem érdekel. Én tudom, hogy a múltban mindig kihasználta a barátnőm nagyfokú akaratgyengeségét, ezúttal csalódni fog. Mert lehet, hogy hajlandó lenne még egyszer átigazítani ezt a kalapot, de megnyugtatom önt, asszonyom, hogy én is ott leszek. Lanchos dög. Na végre zsírpadok. Most elmondom, hogy milyen szép temetésem volt. Amikor megöregettem, eléggé megnyúlt az arcom, az orrom meg valahogy kiegyenesedett, és ennek a kettőnek együtt az lett az összhatása, mintha szigorúan néznéd mindenkire. Amikor meghaltam, ez a szigorúság, mint egy varázsütése leolvadt rólam. Még Ilus lányom is többször elmondta, szegény, most tényleg csak 61-nek látszik,
0: Még annyinak sem, mondta a házmesterné. A homloka olyan sima, mint a márvány, mondta Mistótné a tejcsarnokos nő. Hogy került oda Mistótné? Na mindegy. A szobám tele volt ismerősökkel, mind sírtak, zokogtak, a kezüket tördelték, fölém hajoltak, mintha mondani szeretnének valamit, de persze akkor már késő volt, nem mondhattak semmit. Utolsó utamra rengeteg ember kísért el, csak úgy feketé lett tőlük a temető. Sose hittem volna, hogy ennyien fognak megsíratni. A gyászmenetet Giza néném nyitotta meg, bár sejtelmem sem volt, hogy kisürgőnyözhetett neki, mert amikor híre ment, hogy öngyilkos lettem, mindenki elvesztette a fejét. Misi fia hozta haza repülőgépen, ő tolta a tolókocsit a halottas kocsi mögött. Azt is csak Giza néném intézhette el, hogy szegény drága jó férjem mellé temessenek. Amikor leeresztették a koporsót, egy kis összevisszaság támadt, mert Csernényi Viktor, akit eddig senki se látott, lögdösődni kezdett. És addig lögdösődött, míg egészen oda nem furakodott a sírhoz. Ez lehetetlen fráter, még a temetésen sem tudott tisztességesen viselkedni. Ülteni kezdett. Egyetlenem, ne hagyj itt! Drága egyetlenem, gyere vissza! Beleüvöltötte a sírgödörbe, és a többiek visszanak a ráncsák, utána zuhant volna a koporsónak. Hatalmas hangja betöltötte az egész temetőt, elhallatszott egészen a főbejáratig, sőt még azon is túl, egészen az autóbusz végállomásig.
4: Nappal van, Orbánné alszik. Az ágya mellett tolószékében ott ül Giza. Csörög az ébresztő óra, Orbánné a telefonért nyúl.
0: Mi az? Már megdögleni se hagyják az embert. Giza, drága Giza, képzeld, azt álmodtam, hogy hazajöttél. Álmomban Misi fiat hozott haza repülőgépen. Na szól, egy ilyen vén hülye, hogy nem sül le a bőr a képéről. Képzeld el, drágám, bemegyek ahhoz a vén dög anyjához. Tőle kell megtudnom, hogy ezek összeházasodnak és elmentek villanyhas melegítőt venni.
1: Ez rettenetes lehet.
0: De hason csúszva fog visszajönni hozzám.
1: És akkor mit csinálsz, ha visszajön?
0: Hogy mit csinálok? Ki fogom rúgni, Gizám.
1: Én azért jöttem hozzá, hogy megvigasztalj, de úgy látom, te szorulsz rá jobban.
4: Orbánné most jön rá, hogy nem álmodik.
0: Ronda disznó vagyok, hazajön a nővére, akit 16 éve nem láttam. Hogy kerültél te ide?
1: Repülővel, aztán a repülőtérről taxival hoztak ide.
0: Én pedig kérlek szépen, tudod, hogy mit csináltam? Megérgeztem magam.
1: Mit csináltam?
0: Hagyjuk, Gizám, nekem soha semmi se sikerült. Egyetlen. Jaj, te! Nagyon elfáradtál! A túlszom te, jaj, te! Na csinálok neked egy feketét! Vagy igen, elég rántottál!
1: Nem
0: akarsz egy pohár szóda vizet?
1: Nem, semmi!
4: Meglátja a bögrét az asztalon, dühösen elteszi valahová.
0: De fürödni se akar!
1: Nem, semmi!
0: Pisilned se kell!
1: Nem, semmi se kell! Amit ki nem mondtam, a bűvszót!
0: Milyen bűvszót?
1: Léta!
0: Mi az, hogy léta?
1: Léta! A szép, a felejthetetlen léta! Ott fogunk lakni.
0: Kik fognak ott lakni?
1: Mi fogunk ott lakni, Lidi?
0: Nem, miért kellene nekünk vidékre mennünk, édes Gizám?
1: Léta, az nem vidék! Léta! Az léta!
0: De kinek jó az?
1: Mindkettőnknek. De elsősorban neked, Lidi.
0: Jó, drága Gizám, én mindenbe belenyugszom, amit te akarsz.
1: Tudtam, én mindvégig bíztam benne. És mondd! Lehet Pesten autót bérelni egy vidékre?
0: Miért ne lehetne?
11: És telefonon is lehet bérautót rendelni?
12: Azt is lehet.
11: Hát akkor, ha körül akarunk nézni létán, a legjobb lenne most mindjárt megrendelni a kocsit, föltéve a létezik Pesten akkor a bérautó, amiben az én tolókocsim is belefér.
12: Pesten is lehet telefonon autót rendelni, Pesten is kétféle taxi van, kis taxi, nagy taxi, végül is pedig hidd el, drága Gizem, hogy Pesten is hátul pisilnek a kutyák, és nem elől.
10: Spencer, nem baj, a baj az, hogy sajnos az egész ügy tárgytalan, nem aktuális.
11: Miért tárgytalan, miért?
10: Azért, mert a cukorgyári családokat beköltöztették létáról, és a régi tiszti lakások lakatlanok.
11: Hát és ez miért baj? Legalább nem zavar bennünket senki.
10: Azért baj, mert nem csak lakatlanok, hanem romosak is a falakat bekötött a repké, az ablakokat meg a tetőket széthorták.
11: Az se baj, sőt, legalább úgy építjük újjá a házat, ahogy nekünk a legjobb.
12: Miből, ha szabad kérdezzem?
11: Van miből. Misi boldogan segít. Drágám. Misi se akarta megérteni, hogy miért is vágyódom én vissza létán. Mert mindenki léte, egy semmit mondó helyiségnél. De mi vagyunk, drágám? A szép szkallalány. Nekünk ott kezdődött el életünk hosszú mondata. És mi csak azzal tudnánk rátenni a pontot, ha most te meg én szépen visszaköltöznék oda. Úgy is torkig vagy már ezzel a cigány élettel, mint ahogy én is Garmisch-Partit kérdélek. És ott csönd. Szép, békeséges csönd. Miau! Mi volt ez?
10: Semmi.
11: Hogy semmi?
10: Semmi, csak nyávogtam egyet.
11: Miért nyávogtál?
10: Azért, mert Egérke hazajött, és akkor az a szokás, én átnyávogok neki, Egérke visszanyávog.
11: Nyávogok!
10: Jaj, úgy! Ha megengedett, áthívom Egérkét.
11: Na majd talán máskor, Lidling.
10: A Gizán Egérke nagyon érzékeny lélek.
11: Hát, ahogy akarod.
10: Nyugodt.
11: Miau! Miau!
3: Jó Isten! Az Erzsike testvérnéne! Azonnal megismertem, igazán nagyon, de nagyon örülök.
11: Ő az Egérke, hiszen tudod, hogy az Isten ilyen utánozza az agyunktusék macskáját.
13: Dehogy is.
11: Nyárod egyet!
13: Jaj, nem, hát ne tessék tőlem ilyet kívánni. Más ugye, amikor az ember családi körben tréfál, és más, amikor megismerkedik egy ilyen kiváló valaki.
11: Ne a fekálj, már nyakovádlak!
13: Nem, hát ne tessék tőlem ilyet kívánni. Nem lehetne inkább holnap?
10: Csak Gizan, ne fogd el holnapig várni. Légy szíves, azonnal nyárod egyet.
13: Na jó, de akkor ne tessék idemélni.
3: Nyááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
1: Mit szólsz hozzá, drága Vivian?
8: Ez igazán nagyon szép.
3: Tessék elvinni, Erzsike legalább ilyen nagyszerűen.
8: Miáú!
1: Gyönyörűen tudsz nyávok,
12: Gyuri! Jó, ám ez még semmi! Egyébként, menj a helyedre, kapcsolod ki ezeket a fékeket! Most jó helyet csinálok neked, ahol a látszik fogod!
4: A szoba sarkába tolja a kocsit. Vidám,
12: egyébként! Látsz minket,
8: Vidám!
4: Miáú! Egérke és Orbánné ismerkedő, egymás bizalmatlanul kerülgető macskát játszik.
12: Egérke, menj ki te, Gizám! Az az igazi, amikor a két macska nem látja egymást! Meg kapcsol ki a
4: kékeket! Új megfigyelő állásba tolja Gizát, majd játszani kezd Egérkével, négy kézláb állva bújkálnak egymás elől.
12: Egyébként, mi csak egyébként, most figyelj!

0: kérdeztelek.
1: Akkor még nem kellett. Meg aztán én nem vagyok ilyen nagy nevetésekhez szokva.
0: Én vagyok. Várj egy kicsit, ami kicsit kifújjon magam.
2: Megvilágosodik a régi fénykép.
3: Ez a pillanatkép 1918-ban, vagy 1919-ben készült. A Szolnok megyei létán, kint a Holtisza partján, a cukorgyári lakóterek közelében. De hogy hajnalban-e, vagy késő délután, az csak találgatni lehet. Biztos csak az, hogy bennünket ábrázol. Szolnok megye szépeit, a Skalla lányokat. Habos tülruhában szélfutt a hajjal, nevetve, integetve egy domboldalról lefutva. De hogy ki elé, mi elé futottunk, kinek vagy minek örültünk, most már örök talány marad.

0: Édes bábi, tegnap itt volt a nagy cseh elefánt, és azt üzente neked, hogy remélem érted, mert ez csehül van, ugyanis itt az elefántok is csehül beszélnek, és piros villanylámpa ég a popsiukon, mert az elefántok itt olyanok, mint otthon a villamosok, csöngetnek, és föl lehet szállni a hátukra. Én is felszálltam az elefánt hátára, de ő így csinált. És akkor leestem, és megharagudtam, és azt mondtam az elefántnak, hogy nem szállok föl rá többé, hanem hazamegyek a kislányomhoz, és rajta fogok lovagolni. Ez, mint puszi, édesaputól. Édes bábi, arra gondoltam, hogy te már olyan nagy lány vagy, akinek nem illik cédulákat küldeni az édesanyú leveleiben, hanem külön neki címzett levelet kell írni. Nagyon hiányzol már nekem. Bár ha eszembe jut, hogy az utolsó két napban milyen morcos és zsémbes voltál, akkor már nem vágyódom olyan nagyon utánad. Miért is vagy te néha olyan morcos? Van olyan reggel, hogy háromszor is sírva fakadsz semmiségeken és marakodsz az öcséddel? Ha nem tudnám, hogy olyan jókedvű is tudsz lenni, mint egy kismadár, és öcsikédnek meg éppenséggel te vagy a kismamája, akkor azt hinném, hogy még egy kis butuska vagy, aki nem érti az okos beszédet. De hát tudom, hogy nem így van. Úgy szokott lenni, hogy minden tejfoggal kipotyog az emberből egy rossz tulajdonság. Hát kérlek, a következővel hullasd el a zsörtölődést. És amikor hazaérkezem, legyen egy foggal kevesebb a szádban, de egész nap neves és örülj és szeress mindenkit, mert mi is szeretünk téged, és mindig mosolygok, ha rád gondolok. Vigyázz öcsire és vigyázz anyura. Sokszor csókol apu. Édes bábi, mindig mondom a maminak, hogy te vagy a legjobb kislány a világon. De ő nem hiszi el, hogy te megtanulsz úszni. Azt mondja, hogy te félsz a víztől, azt hiszed, hogy a víz harap. Légy szíves, kezdjél úszni tanulni, és akkor nekem lesz igazam. Öcsire vigyázz, mert ő mi olyan butuska, mint a cipőm. Te vagy az ő kismamája, és kísérd el mindenhova, ahogy illik az okosabbhoz. A mami is mindenhova elkísér engem, sőt, még egy darab spárgát is kötött a nyakamba, hogy el ne szökjek. Úgy járok a mami után, mint egy kiskutya a gazdájával. Már vettünk ajándékot, meglepetés. De azt megbeszéltük az üzletben, hogy ha nem voltál jó kislány időközben, akkor ki lehet cserélni az ajándékot viszketőporra. A viszketőpor olyan, mint a porcukor. De ha anyakadba szórjuk, akkor egész nap vakarózni fogsz. Már nagyon vágyom utánad. Például nem jut eszembe, hogy van-e luk az orrocskádban. Én azt hiszem, hogy van, ami azt mondja, hogy nincs, pedig kell lennie ott valami luknak. Mert különben hová dugnád az ujjacskádat, ugye? Mondjuk, hogy fázik a kezed, akkor kell egy hely, ahol meg tudsz melegedni, és erre való egy orrocska. Ahányból, ha annyiszor 10 puszi. Öcsi, nem sokára megyünk autózni. Kedves Antalka, már nagyon hiányzol. Egész nap semmi hadarást se hallok, mindenki olyan lassan beszél, hogy meg ez az unalom. Jaj, bárcsak itt volnál. Már annyira hiányzik a gyors beszédet, hogy elkezdtem tanulni hadarva írni. Úgyhogy, édes kisfiam, remélem nem rosszalkodsz. Vigyázz, mert betörem a fejt. Ha megtudom, hogy veszekedtél Angelával, nem kösz soha többi. Fajtad! Érdekes. Így milyen gyorsan lehet leveled írni. Sokszor csókolsz rád, hogy... Te piszkos lábkörmű fickó, te nagyanyád búsítója, ugye? Most sírsz a bábi után, ugye? Most unatkozol és sírsz, hogy jönne már vissza az úttörő táborból, pedig egész évben szittad, rúgtad, téptet, haraptad, karmoltad, maceráltad? Na hát, úgy kell neked. Majd, ha visszajön, meg fogod becsülni. Most pedig viselkedj rendesen. mert én vettem egy rugós kiflit. Amibe, ha beleharapsz, akkor a másik végével a popsidba rúg. Hát, ha rossz leszel, akkor elhozom magammal. Nagyon szeretnélek látni, de nincs pénzem benzinre. Elindultam már gyalog, de már a kamara erdőnél lekopott a lábam bokáig, és a Verencei tónál egészen térdig. Úgyhogy mászva jöttem haza, mint egy kukac. Most meg kell várnom, amíg visszanő a lábam, és akkor újra elindulok. Itt küldök neked egy eperfagylaltot, csak el ne olvadjon, és egy fényképet, amelyet Marian és Oszi küldtek. Légy szíves, vigyázz rá! Ne túrd az orrodat vele, és ne próbálj belőle gombócot gyúrni. Légy jó kisfiú, és akkor kapsz egy fityiszt az orrodra. Sokszor csókol, apu. Édes Antalka, köszönöm a lapodat. Én is ilyen nagy betűkkel írok, akkor nekem is hamar betelik a papírosom, és nem kell olyan sokat írni. Remélem, a jövő héten látlak, mert már nagyon hiányzol nekem, és... Sajnos nincs több hely, sokszor csókolap. Édes kicsi fiam, már nagyon hiányzol nekem, pedig itt van szemben a kis szürke nyuszi, annál a házmesternél, ahol a garázsom van. Azt hiszem, te is láttad egyszer. De engem már jól ismer, és mindig odajön és leül a lábamhoz. A fülénél fogva kell fölemelni, azért is olyan nagy a füle, mint egy fogantyú. De képzeld el, tegnap megszökött a házmesteréktől a nyuszi, és az összes gyerekek sírtak, mert vagy 4 vagy 5 gyereke van, nem tudom. Mindenütt keresték, egész a budagyöngyei piacig, de nem lehetett megtalálni. Már mindenki azt hitte, hogy vége a nyuszinak, amikor véletlenül előkerült. Méghozzá én találtam meg. Este, mikor hazajöttem, kiesett a kezemből a liftkulcs, és lehajoltam, és a sötétben elkezdtem keresni. Akkor a kezembe került egy kis, fekete golyó. Azt hittem, az is a zsebemből esett ki, de amikor lámpát gyújtottam, akkor kiderült, hogy nem golyót szorongatok a kezemben, hanem nyúlkakit. Mert a nyuszi egész kicsi, fekete, kemény golyócskákat hagy maga után. Erre aztán elkezdtem körülnézni. A lépcsőházban is volt 2 golyó, meg a pincébe vezető lépcsőn is, és amikor lefelé mentem a pincébe, akkor egyszerre megtaláltam a nyuszit. Ott ült a Róka bácsi talicskájában, és aludt. Hogy meg ne szökjön, fölhoztam a szobámba, mert átvinni már késő lett volna, és bezártam a fürdőszobába. Reggel az is tele lett fekete golyócskákkal. De akkor fülön fogtam a nyulat, és átvittem a házmester gyerekeknek. Gondolhatod, milyen boldog volt az egész társaság. Enni adtak a nyúlnak, a nyúl pedig megreggelizett, és aztán azt mondta nekem. Nagyon köszönöm, hogy át tetszett hozni az utcán, és sokszor csókolom Antalkát. Én is sokszor csókolok. És remélem, nem sokára újra meglátogatlak. Csókaputól. Édes Antalka, hallom, nem akarsz kijönni a Balatonból. Jól néz körül. Én eldugtam egy kagylót a nád mellé. Próbáld megtalálni. Az a kagyló nem akármilyen kagyló, mert tud beszélni, és kedvenc étele a tök. Ha egyszer tök főzelék van ebédre, vigyél ki egy kicsit, és dobd a vízbe. Mindjárt ott lesz a kagyló. Azon kívül hagytam neked a Lai szekrénye tetején egy üveg lekvárt. Abból ne adj senkinek. Csak a maminak. A babinak, a nagymaminak, az elemérkének, az Ákosnak és a csirkéknek, ha átjönnek a szomszédból. Vigyázz az autóra, mert néha bepisír. Minden reggel nézd meg, és szólj rá, ha valamit találsz az autó alatt. Nem sokára odajövök, és meghúzom a füledet. Sokszor csókol. Szerető, ha... Édes kicsi fiam, nagyon büszke voltam rá, hogy ilyen jól megtanultál úszni. Nem is dicsértelek meg eléggé, pedig igazán meg voltam lepve. Azt hittem, te már csak akkor fogsz tudni úszni a Balatonban, ha előbb a Sió csatornán keresztül leeresztik a vizet. De hát,
1: sokkal tehetségesebb fiunk van, mint magunk is gondoltuk volna. Csütörtökön te is gyere velünk Györökre. Lesz nálam 5 kiló kenyér, 2 kiló hús, 4 kiló káposztáskocka, 15 kiló sült krumpli. És hozok valahonnan 3 kóborkutyát, hogyha még éhesek lennétek. Azokat is megnyúzzuk, megsütjük, megesszük. Addig sokszor csókol, apu. Édes kicsi lányom, nagyon köszönöm a lapodat, nagyon édesen írtál. Én már régen válaszoltam volna, de rengeteg dolgom volt, majd mindjárt megtudod, hogy mi. Csak arra vigyázz, hogy Antal el ne olvashassa ezt a levelet, menj a kert végébe, a WC mögé, és ott olvasd el, oda biztosan nem megy utánad. Mert képzeld, óriási meglepetés vár Antalkára. Vettünk neki egy valódi amerikai lakókocsit. Kutyával. Ez borzasztó sok pénzbe került. A mami adott 100 forintot, Gyuri bácsi és én is 100-100 forintot, ott néni 5 forintot, Róka bácsi és Róka Kati 40-40 fillért. Így szedtük össze a 100 millió 300 forintot, amibe a lakókocsi került. Csak vigyázz, el ne árulj a meglepetést. A lakókocsi már úton van, de még eltart egy darabig, amíg odaér, mert egy hernyótalpas dömper után van kötve. És az nagyon lassan jár. A kutya miatt is sokszor meg kell állni, mert ez egy beszélő kutya. Ami óriási ritkaság. Nagyon ideges fajta. Sokkal idegesebb, mint a Dani. És például naponta 17-szer kell neki pisilni. Ilyenkor a dömpernek mindig meg kell állni, ezért olyan hosszú az utazás. A kocsi gyönyörű. Ezt nem autó után kell kötni, hanem Antalka egész egyszerűen spárgát köt a derekára, és a spárga végét ráköti a lakókocsira. Akkor az egész nap gurul utána. Van benne egy lakószoba, egy tusoló és egy tejakonyha, azon kívül egy gőzfűtéses kutyalakás. Ott lakik a beszélő kutya. Van egy kis ablaka, és ha majd Antalka maga után húzza a lakókocsit, akkor a kutya kikönyököl az ablakon és beszél. Például azt mondja, én vagyok a legszebb és a legjobb és a legokosabb kisfiú. Vagy azt mondja, én sosem piszkálom a testvéremet. Vagy, én mindig szót fogadok a nagymamának. A végén mindig röhög, mert a beszélő kutya nem tud nevetni, csak röhögni. Azon kívül még valamit tud. Mert ha véletlenül Antalka éppen nem a legjobb kisfiú volt, vagy pedig bosszantotta a testvérét, vagy pedig nem fogadott szót a nagymamának, akkor a beszélő kutya hirtelen kidugja a fejét az ablakon, és megharapja Antalka fülét. Ezt sem szabad neki elárulni, mert akkor nem fog örülni a lakókocsinak. Pedig a hadd elhadd csak akkor kezdődik, amikor bemegy aludni. Mert jaj, neki, ha rosszalkodott. Képzeld el, hogy az zuhanyból nem víz jön, hanem hangyák. Nem csípnek, de borzasztó sokan vannak, és össze-vissza másznak. Aztán a fogpasztás tubusban mustár van, aztán a WC. Nem ismerem megírni, mi van ott. Mert ott van egy beépített japán tranzisztoros láb. És az úgy belerúg szegény Antalkába, hogy fölrepül a WC-n, kirepül az ablakon, és csak zamárdinál esik bele a Balatonba. De nehogy elárult neki, mert akkor hirtelen jól fog viselkedni. Tudod, milyen alamuszi képmutató fráter, és akkor elmarad a meglepetés. Egyébként lehet, hogy Zsuzsival kedden és szerdán 2 napot pihenek Lellén, ez még nem biztos, de ha igen, akkor kedd délelőtt megállok, értetek, és elviszlek Lellére, és ebéd után visszahozlak. Nagyanyátok, csomagoljon nektek valamit, nehogy nekem egész úton zabáljatok, nálam csak 17 forint 70 fillér lesz. Antal nyilatkozzon, bármi fésülködjön, mert Lellél nyaral Takács Marika és Bara Margit, és Szent Kleofás és Buda Gyöngye. Szépek legyetek! Addig még írok. Vagy sürgőnzök. Csók, apu! Édes kicsi fiam, lusta kukac. Már nagyon hiányzol nekem. De csak szerdán fogunk találkozni. Akkor megbeszéljük, hogy lehet az, hogy ilyen ritkán írtál nekem. Illetve nem is lesz szükség megbeszélésre, mert vettem egy kis pofonverőgépet. Körülbelül úgy néz ki, mint egy ventilátor, csak lassabban forog, amely percenként 17 pofont tud lekenni. Ezt magammal hozom. És majd kipróbáljuk. Remélem, ez egy kis kedvet fog neked csinálni a levélírásra. Angéla, a nénéd... minden másnap ír nekem? Most legalább tudom, melyik gyerekem szeret. Bár, amíg gyorsan leülsz és isz, akkor talán megváltoztatom a véleményemet. Hallom, nagymama odautazott a takaróval Angélához. Erre csak egy nagymama képes. Én küldtem neki olvasnivalót, pénzt, és írtam Psota Irénnek, aki közel nyaral hozzá, hogy látogassa meg, és vigye el fagylaltozni. Hozzád azért nem tud elmenni, mert azt hiszi, hogy nem tudsz írni. Én szerdán elmegyek érte, addig elutazom Szegedre az ünnepi játékokra, és megnézem az Ajdát. Ez az Ajda egy kétfejű elefánt, amelyet most hoztak Afrikából, és csak Szegeden mutogatják. Arról híres, hogy csak gyereket eszik. Naponta kettőt, mert két feje van. Még nem döntöttem, odaadlak-e vagy sem, ez teljesen a viselkedésettől függ, pedig 75 forintot fizetnek egy gyerekért. Édes lusta kukac, ronda, hasonfekvő lusta, nyavajás, apját nem tisztelő, beretva hajvágásos. Huligán! Vigyázz magadra! Sajnos túl kesztyűs kézzel neveltelek, de ennek vége. Egy vérszomjas, fogcsattogtató apát fogsz viszont látni. És próbálj előlem elbújni, mert rendőr kutyával jövök. Hogy ott alszom-e, az bizonytalan. Mert lehet, hogy Zsuzsika is velem jön. És akkor vele mit csináljak? Csók, pof! Csók, pof! Édesaputól. Édes Angéla és Antalka, megkaptam a névnapi sürgönyt, és könnyekig meghatva gondoltam rá, hogy milyen édes, kedves, figyelmes gyerekeim vannak. Még most is szipogok. Zsuzsa a hátam mögött áll, és egy portörlő rongyal itatja fel a könnyeimet, hogy írni tudjak. Igazán szép tőletek, hogy eszetekbe jutottam. Én is mindig rátok gondolok, és minthogy nagyon sok a munkám, és nem tudok ellátogatni hozzátok, csak néhány apai intelmet küldök. Nehogy szégyenemre váljatok. Tehát viselkedjetek mindig SZRHGJR 564 vesző CGE felkiáltója. Ha a nagymama azt mondja, hogy LFGRZ paragrafus X.988, akkor ne feleseljetek, mert ha ti visszabeszéltek, és azt mondjátok például, hogy GGGGG, akkor ő teljes joggal megbántódik. Ha kimentek a WC-re, ne hagyjátok nyitva a FH szögletezárójel nyílik, szögletezárójel bezárva KRLGB-t, mert az nem illik. Nem illik továbbá a Balaton vizébe belevirgizni. És még egy, egymásnak se mondjátok soha, hogy pu-pu-pu, mert abból biztos veszekedés lesz. Írjátok meg, mikor jöttök haza. Sokszor csókol szerető a pu-pu-pu-pu.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

az irodalmi lépegető mai vendége Kokics Peti, aki indián népmeséket fog felolvasni nektek. Jó hallgatást!

Hogyan lett az indiánoknak lovuk? Egyszer, régen, valahol egy indián falucskában árva kisfiú éldegélt a nagy folyó partján, egy kis sátorban. Gyengécske fiú volt, és mivel gyermek volt még, vadászni sem tudott. Ezért aztán kéregetnie kellett, hát ha valaki megszánja, és ad neki valamicskét a napi betevőfalatra. Voltak, akik semmit nem akartak adni, csak gorombán rászóltak a fiúra. Eredj innen, te semmire kellő, te ingyen élő! Van is eszünkben egy ilyen mihaszna kölyöknek adni a finom ételünket. Akadtak azonban olyanok is, akik szívesen segítettek. A törzsfőnök például időről időre finom falatokat, húst, lepényt, vagy éppen ruhát adott a fiúnak. Akkoriban az indiánoknak még nem volt lovuk. A nagy szellem nem gondolta, hogy szükségük lehet rá, így aztán az indiánok gyalog jártak. Amikor valami nehezet kellett cipelniük, a kutyákat hívták segítségül, vagy egyszerűen a vállukra kanyarították a terhet. Tavasszal, amikor a prérin megjelentek az első bölénycsordák, az indián családok minden évben útra keltek, ott hagyták a falvakat. Vadászni indultak, élelemről és szörméről kellett gondoskodniuk a családjuk számára, és csak nagy sokára tértek haza. Ilyenkor a kisfiú mindig magára maradt, ennie sem volt mit. Minél tovább volt egyedül, annál inkább legyengült. Egyre elcsigázottabb lett. Szomorúan teltek magányos napjai az üresen hagyott sátrak között a kihaltak. Pontosan így történt minden, ezen a tavaszon is. Egy hajnalon felkiáltott a dombtetőn álló őrszem. Bölények! Itt vannak a bölények! A vadászok megragadták az íjakat, nyilakat meg a lándzsákat, nekivágtak a prérinek és eltűntek a porfelhőben. Néhány perc leforgása alatt mindegy szálig eltűntek az emberek a faluból. A fiúcska leült a sátor elé, és arra gondolt, milyen jó volna együtt lenni a többiekkel, vadászni, szembeszállni a veszéllyel. Annyira elkeseredett nagy magányában, hogy keserves sírásra fakadt. A könnyek végiggurultak az arcán, és a földre hullottak a porba. Ekkor a fiú, mintha hangot hallott volna. Ne szomorkodj, inkább tégy valamit, szólt a hang. A fiú csodálkozva kémlelt körül, vajon kiszólítja, és miért mondja ezt neki? Ugyan mit tehetne ő a gyenge, mihaszna gyermek? A földre pillantott a lába elé, ahol a könnyei sárpocsolyát kerekítettek a porral keveredve. Eszébe ötlött, hogy gyúrhatna valamit a sárból. Talán egy kutyát, gondolta. Legalább nem érezné annyira egyedül magát. Ekkor igen különös dolog történt. A gyermek maga sem értette, hogyan rövid kutyaláb helyett négy hosszú, karcsú, patás lábat formált az állatnak. A két hegyes fül miatt a sárszobor feje sem emlékeztetett, egy fikarcnit sem a kutya fejére. Nyakát sűrű sörény borította, széles háta, erős tompora mögött hosszú, dús farok lengedezett. A fiúcska kezei között alakuló szobrocska végül egy porcikájában sem hasonlított semmiféle kutyára. A fiú a sárállatra pillantott, és mélyet sóhajtott. Úgy látszik, elkalandozhatott a figyelmem. Megpróbálom újra. Ismét neki veselkedett. De másodszor is éppen olyas forma állat kerekedett ki a kezei közül, mint az imént. Egymás mellé állította a szobrokat. A két állat úgy festett, mintha legszívesebben azon nyomban messzire szaladt volna szélsebes vágtába. Igazán különös, gondolta a fiú. Egyszeriben olmos fáradtság telepedett rá. Lehunyta a szemét, és azon nyomban elaludt. És különös álmot látott. Álmában a nagy szellem mosolyogva szólt hozzá. Én formáltam a te kezed által ezeket az állatokat. Lónak hívják őket. Kitűnő teherhordók. Ha pedig a hátukra ülsz, úgy repülhetsz, mint a gondolat. Most azonban túlságosan kicsik még. Ha azt akarod, hogy minél hamarabb, akkorára nőjenek, mint a sápadt arcúak lovai, a nagy folyó partjára kell vinned őket, és ott kell legelniük,
4 teljes napon át. Ekkor a nagy szellem elhallgatott, majd tova tűnt a felhők között. A fiú felébredt, fogta a 2 sárszobrocskát, és a nagy folyó partjára vitte őket, ahol zöldebb, dúsabb fű termett, mint másutt. A sárszobrok, melyeket a nagy szellem lónak nevezett, egyszerűen életre keltek, felnyerítettek, rögvest nekiláttak a zsenge zöld fűnek, és percről percre nőttek, növekedtek a fiú szem előtt. Napnyugtakor a fiú visszavezette a lovakat a faluba, és hogy ne csípje meg őket az éjszaka hidege, a saját sátrában adott szállást nekik. Másnap, amint felkelt a nap, ismét a folyóhoz vitte őket. A lovak egész nap legelésztek, és estére akkorára nőttek, hogy már nem fértek be a sátorba. Akkor a fiú a törzsfőnök sátrához ment, amely jóval tágasabb volt az övénél, és ott szállásolta el a lovakat. A 3. nap éppen ugyanúgy telt el, mint az előző. A 4. nap reggelén a fiú felült az egyik ló hátára, és bejárta vele az egész környéket. Még soha életében nem volt ilyen boldog és büszke. Többé senki nem fogja megvetni, semmire kellőnek tartani. Annyira repesett a szíve, hogy a nagy szellem intéséről bizony megfeledkezett. Ha azt akarja, hogy a lovacskák akkorára nőjenek, mint a sápadtarcúak lovai, 4 teljes napig kellett volna legeltetnie őket a folyóparton. Csak hogy a fiúcska szemében már most olyan hatalmasnak és erősnek tűntek ezek a gyönyörű jószágok. Akár el is mehetne a vadászok után a prérire, megmutathatná nekik, mit alkotott. Alig várta, hogy láthassa a szemükben a csodálatot, amikor megpillantják az állatokat. A menekülő bölények nyomát követte a prérin, és hamarosan rá is bukkant a társaira. Lóháton szemvillanásnak tetszett csupán az út. A másik ló lobogó sörénnyel vágtatott a kis lovas nyomában. Amikor a törzsfőnök meg a többi vadász megpillantotta a fiút, csodálkozva szaladtak elébe. A fiú mindent elmesélt, a vadászok újongva ünnepelték, és a világ legtalpra esettebb gyermekének nevezték. Hát hogy is tarthatták volna mi hasznának? A nagy szellem eközben a felhők közül nézett lefelé, és összevont szemöldökkel szemlélte az örvendező indiánokat. Egy kicsit haragudott a fiúra, amiért az nem hallgatott rá, és nem legeltette 4 teljes napon át a lovakat. Így a lovak nem nőttek akkorára, mint ahogy ő szerette volna. Kisebbek voltak még a sápadtarcúak állatainál. A nagy szellem hosszan gondolkodott. Aztán végül úgy határozott, hogy ezek a lovak aztán már ekkorák is maradnak. Ám gyorsabbak lesznek a többi lónál, és mivel kisebbek is, távolról szinte alig is mutathatnak meg a préri makas füvében, így remekül lehet majd vadászatra használni őket. A nagy szellem elmosolyodott és elfelejtette haragját. Attól a naptól fogva hívják az indiánok apró termetűt lovait póninak, azaz kis lónak. A fiúból, aki a nagy szellem közbejárásával megalkotta a lovakat az indiánok számára, mire felnőtt, a törzs legderekabb vadásza lett. Amikor a törzsfőnök meghalt, ő lépett a helyébe, és hosszú éveken át bölcsen vezette az indiánokat.

0: az öregasszony haja. Az indiánok az ősi időkben nem ismerték a búzát. Amióta csak világ a világ, kukoricán éltek. Ez a történet arról mesél, hogyan jelent meg először a földön, mégpedig indián földön a kukorica. Egyszer, régen, egy öregasszony utazott át az unokájával az indiánok földjén. Senki sem tudta, honnan jönnek, hová tartanak. Talán ezért is történt, hogy hosszú útjuk során sehol sem kaptak szállást, sem pedig élelmet. Nehéz idők jártak akkoriban az indiánokra. A törzsek kiásták a csatavárdot, és folyton folyvást harcban álltak egymással. Ám az öregasszony nem csüggett egy könnyen.
1: Meglásd! Mondogatta unokájának. Előbb vagy utóbb majd csak találunk valakit, aki a gondjaiba vesz bennünket.
0: Hosszú ideig vándoroltak hegyeken, mezőkön keresztül. Míg nem, egyszer elérkeztek az aligátorok törzsének táborhelyhez. Ebben a faluban szegény, de jószívű emberek laktak. Vezérük, aligátorfog, így szólt a fáradt vándorokhoz.
2: Pihenjetek meg nálunk! Alhattok a sátrainkban, és megmelegedhettek a tüzünknél, de ennivalóval sajnos nem szolgálhatunk. A vadászmezők errefelé nem dúskálnak a vadban. A legértékesebb zsákmányt pedig az aligátorok számára kell feláldoznunk, akik cserébe megvédenek bennünket.
1: Boldogok vagyunk, hogy osztozhatunk a sorsotokban, bármi történjék is,
0: felelte az öregasszony.
1: Hálából, amiért ilyen kedvesek vagytok, majd őrzöm a gyermekeiteket.
0: Aligátorfok egy üres sátorhoz vezette a két vándort, és az öregasszony, miután köszönetet mondott neki, berendezte a szálláshelyüket. Egy sötét sarokba letette egyetlen csomagját, egy bölénybőrből készült zsákot. Másnap hajnalban a vadászok zsákmány után indultak, az asszonyok pedig gyökerekért és gyógynövényekért mentek a mezőre. A faluban csak a gyermekek maradtak, akik, ahogy mindig, most is játszani kezdtek. Hát, ha megfeledkeznek korhó gyomrukról, míg szüleik haza nem térnek valami ennivalóval. Minden nap ugyanazt játszották, és éhesen bizony lassan bánszorogtak az órák. Azon a napon azonban valami egészen új dolog történt. Az öregasszony kilépett a sátorból, és megkérdezte a gyerekeket.
1: Szeretnétek a mesét mondanék nektek?
3: Igen,
0: vágták rá az apróságok. Az öregasszony akkor elmesélte, hogyan születtek a fák.
1: Réges-régen csak is fű meg virág nőtt a földön. Egyetlen egy fa sem létezett. Egy napon aztán a nagy manitu lepillantott a felhők közül és körülnézett. Szerette volna megsimogatni a virágokat, amelyek vékony száron ringtak a szélben. Ezért aztán megparancsolta a száraknak, hogy nőjenek, növekedjenek egyre nagyobbra és nagyobbra, míg csak el nem éri őket a kezével. A szárak bizony engedelmesen növekedni, vastagodni kezdtek, fenyők és juharvák nőttek a virágok helyén, egyre magasabbra és magasabbra kapaszkodtak. A nagy manitú csak kinyújtotta a kezét, és már el is érte a zöld lombokat, s az ágak között futkározó szellőt.
0: Amikor a történet véget ért, az öregasszony a gyermekekre nézett, és látta, hogy bár tetszett nekik a mese, az éhség mégsem tudta elfeledtetni velük. Az öregasszony bement a sátrába, és egy óriási fazék körül kezdett sürgölődni. Kisvártakra finom, incsiklandó illatok szálltak ki a sátor bejáratán. Az asszony újra kijött, és minden gyereknek egy tál, könnyű, aranyszínű, ízletes és tápláló kását adott.
1: Ez a kukorica kása,
0: mondta.
1: Ha szeretnétek, minden nap kaphattok belőle.
0: Így is lett. A férfiak minden hajnalban vadászni indultak, az asszonyok a mezőre mentek gyökeret és gyógynövényeket gyűjteni. Az öregasszony pedig minden nap szép mesét mondott az apróságoknak, aztán egy nagy tál kukoricakását adott nekik enni. Így telt el az év, annak is az utolsó hónapja, a hosszú éjhava. Az öregasszony mindvégig kukoricakásával táplálta az éhes gyermekeket. Egy napon azonban gyengülni kezdett, lesoványodott, és mintha lassan elillanna belőle az élet, akár az üstből a füst. Egy reggelen már az ágyából sem tudott felkelni. Akkor odahívta magához az unokáját, és azt mondta neki.
1: Gyermekem, hamarosan itt hagyom ezt a világot, ám az aligátorok törzse akkor is emlékezni fog rám, amikor én már nem leszek itt. Elvetettem egy kis kukoricamagot egy kis földterületre, itt nem messze a sátorhelytől. A magok már gyökeret eresztettek, tavaszra rügy is fakad majd belőlük. Én megtettem, amit meg kellett tennem most a gyermekeken a sor. Gondozniuk, öntözniük, kapálniuk kell a földet, ha jó termést akarnak, és ha azt kívánják, hogy egyszer s mindenkorra vége szakadjon az éhezésnek.
0: Az öregasszony hamarosan az unokájára hagyta az óriási, gőzölgő kukoricakásával teli üstöt. Megkérte, hogy ossza szét ő az ételt a gyermekek között. Amikor a sátorhely közelében elterülő mezőn megérett az első kukoricacső, a bölcs öregasszony eltűnt, mintha soha nem is létezett volna. Keresték égen földön, de hiába.
2: Nem látjuk többé ezt a kedves asszonyt,
0: szólt végül aligátor fog a törzsfőnök.
2: De emlékezetünkben és szívünkben örökké élni fog.
0: Aztán a nagyra és erősre nőtt kukoricára mutatott, és így folytatta.
2: Nézzétek, a bölcs asszony nővé változott, növényé változott. Nekünk ajándékozta magát, hogy soha többé ne kelljen éheznünk.
0: Így hálálta meg a titokzatos öregasszony az aligátorok törzsének nagy lelkűségét. Attól a naptól fogva az indiánok nagy örömmel vetették be földjeiket kukoricával, és amikor a fehér kukoricahaj felbukkant a levelek alatt, a szeretett öregasszony őszhaját látták benne, és így sohasem felejtették.

a fehérbőrű. Egyszer régen, valahol a préri határán, indiánok éldegéltek egy nagy faluban. Sátraikat bölényszőrből, mokaszínjaikat bölénybőrből készítették. Az asszonyok a bölény csontjából készült tűvel varták a ruhákat. A törzs mindennapi eledelét a bölény húsa jelentette. A törzs totemállata, barátja, védelmezője és uralkodója a fehér bölény volt. A falu közepén a fehér bölényt ábrázoló fából faragott szobor állt. A faluban azonban nem akadt senki emberfia, aki valaha fehér bölényt látott volna. A prérit járó bölények testét sötét, a fiatalabb borjakét sárgás színű, gyakjas bunda fette. Fehér színű állatot teremtett lélek nem látott még soha. A törzs öregjei arról meséltek, hogy eddig csupán egyetlen egyszer jelent meg a falu közelében a fehér bölény. Akkor olyan hatalmas zsákmányt hozó vadászatra vezette el a férfiakat, amilyenre még sohasem volt példa az indiánok földjén. Amikor a férfiak visszatértek a vadászatból, a fehér bölény eltűnt egy fehér felhőben, és azóta nem is látta senki. Ennek a csodálatos vadászatnak már sok száz éve. Ám a különös jelenés emléke tovább élt a legendákban, melyeket a tűz körül meséltek egymásnak az indiánok. A vadászok a zsákmány legértékesebb darabjait áldozták fel a fehér bölény totem előtt, a védelem, a gazdag termés és az eredményes vadászat reményében. Fohászaik mindig meg is hallgattattak. A falu egyre sokasodott, senki nem ismerte az éhséget, és mindenki békében élt egymással. Egy nap Havaka, a törzs legvakmerőbb vadásza, épp a prérit járt a zsákmány után kutatva. El akart ejteni valamit, hogy finomat ehessen ebédre. Egyszeriben hatalmas porfelhőt pillantott meg a szemhatáron. Bizonyosan bölénycsorda közeledik felé, gondolta, az kavarta fel a port. Gyorsan elbújt egy kis cserjével benőtt domb mögött, és türelmesen várt. A hatalmas csorda éppen felé rohant. Havaka már attól tartott, menten felöklelik a bölények. A domb lábánál azonban az állatok hirtelen megálltak, és békés legelészésbe fogtak. Lassan eloszlott a porfelhő, és Havaka ámulva látta, hogy egy hatalmas, fehér bölény is legelészik a többi között. Csak úgy dübörgött a szíve izgalmában. Aztán hirtelen eszébe ötlött valami. Én bizony megölöm ezt az állatot, gondolta magában. Ilyen zsákmány csak egyszer kerül az ember útjába az életben. Ez a gondolat egészen eszét vette az elvakult vadásznak. Szerencsétlen feje hirtelennyében még azt is elfelejtette, hogy a fehér bölény a törzs szent állata. Ügyet sem vetett arra, mi vár rá később, ha most elpusztítja a bölényt. Egyedül a zsákmányszerzés öröme lebegett a szem előtt. Megragadta az íját. Célba vette az állatot is. Kilőtte a nyílvesszőt. Szörnyű mennydörgés hallatszott. Villám csattant a derűs égbolton, megremegett a föld. A fehér bölény a földre zuhant. A többi állat hanyat homlok menekült, amerre látott. Havaka a hatalmas, mozdulatlan testhez lépett, és lenyúzta a zsákmány bőrét. Csodálatos volt ez a bőr, fehér és puha, mint a friss hó. Szebbet álmodni sem lehetett volna. Ahogy a zsákmányszerzés heve lankadni kezdett Havaka szívében, az ifjú vadász erősen nekibúsult. Mihez kezdjek most ezzel a bőrrel? Gondolta magába roskadva. Nem vihetem a faluba, hiszen onnan örök időkre elüldöznek, ha megtudják, hogy kioltottam a törzsünket védelmező szent állat életét. Az, milyen ostoba voltam! Egy teljes napon át gondolkodott. Emésztette magát. Végül, hogy a bajból kikeveredjen, nagy gödröt ásott, és eltemette a csodálatos fehér bundát. Amikor visszatért a faluba, hallgatott. Senkinek nem szólt egy szót sem arról, ami a mezőn történt. Hazatért a többi vadász is, de hogy nem, aznap egyiküknek sem sikerült egyetlen állatot sem elejtenie. Se szarvast, se antilopot, se nyulat, még egy nyomorúságos mezei egeret sem.
Éppen ugyanígy történt a következő napokon is. A férfiak mind üres kézzel tértek haza a vadászatról. Semmit sem hoztak, amit nyársra húzhattak és megsüthettek volna. Szörnyű éhínség tört a falura. A férfiak elgyengültek, mégis minden nap elmentek vadászni. De egyetlen állatot sem sikerült elejteni. Már nem is volt miért tüzet gyújtani, üresen álltak a fazekak. A törzs varázslója elhatározta, hogy a fehér bölényhez fog imádkozni. Hatalmas tüzet gyújtott a fából faragott totemoszlop előtt, a tűzre gyógyfüveket szórt és hívó szavakat mormolt a lángokba. A törzs néma csendben figyelt és várt. Fanyarillatú füst szállt fel a gyógynövényekből, és mély, dühös hangon megszólalt a totem. A nagy fehér bölény szörnyű haragra gerjedt. Egy vadász elpusztította a totem állatot, a fehér bölényt, és lenyúzott bőrét eltemette a préri. A hollók kiásták a bőrt a földből, a szőr szétszóródott a szélben. Amíg annak a szőrnek minden egyes szálát meg nem találjátok, a nagy fehér bölény nem védelmezi törzsét, nem küld zsákmányt a vadászok útjába, és az emberek éhen fognak halni. Ekkor a hang elhallgatott, és kialudt a tűz. A falu népe, a férfiak, az asszonyok, az idősek és a gyermekek utolsó erejüket összeszedve szétszélettek a prérin, és keresni kezdték a nagy fehér bölény szőrét. Találtak belőle a fák ágain, a madarak fészkében, a folyó partján zöldellő fűben, a kidőlt fák üreges törzsében. Egyenként gyűjtötték össze a szőröket, s vitték a varázslóhoz, amit találtak. A rengeteg összehordott szőr hatalmas, fehér kupacban tornyosult a varázsló lába előtt. A varázsló ismét tüzet gyújtott a totemosztop szobor lába előtt. Gyógyfüveket szórt a tűzbe, s hívó szavakat mormolt a lángokba. A gyógyfüvekből felszálló füstben ismét megszólalt a dühös hang. Nem találtátok meg még az összes szőrt! Az állatfarka hiányzik! A nagy fehér bölény még mindig haragszik a törzsére! Az emberek, akik egyre kimerültebbek és elgyötörtebbek voltak az éhségtől, újra nekiindultak. Tovább kerestek, kutattak a prérin, de semmit nem találtak. Ahogy telt az idő, egyre inkább kezdett rajtuk úrrá lenni a kétségbeesés. Egy este, midőn már alkonyodott, egy éhezéstől elgyengült, és a hosszas keresgéléstől elcsigázott gyermek lefeküdt a földre egy vakon túrás mellé, és keserves sírásra fakadt. A vakond meghallotta a sírást, és előbújt a föld alól. Miért sírt gyermekem?

0: Na, nézzük csak, gondolkodott el a bakond. Milyen a nagy fehér bölény szőre? Puha, fényes és hosszú, és épp a farkán a leghosszabb. Na, várj csak egy kicsit, mormogott a bakond. Visszabújt a föld alá, majd kisvártatva ismét felbukkant, és egy kis csomó hosszú, puha, ezüstösen fénylő szőrt tartott a kezében. Talán ez volna az? Kérdezte. Nemrégiben találtam a folyóparton és hazahoztam. Gondoltam, puhább, kényelmesebb lesz tőle az odom. Hamarosan gyermekeim születnek, nekik akartam fekhelyet készíteni. Bizony ez az! Rikkantotta a gyermek. Megragadta a szőrcsomót, és anélkül, hogy köszönetet mondott volna a vakonnak, lélekszakadva futott vissza a faluba, s vitte a zsákmányt a varázsló elé. A varázsló harmadszor is tüzet gyújtott a totemszobor lába előtt, harmadszor is gyógyfüveket szórt a tűzbe, s hívó szavakat mormogott a lángokba. Kisvártatva füst kerekedett, és újra megszólalt a mély, dühös hang.
1: A nagy fehér bölény még nem elégedett. Mielőtt újra állatokat küldenék a vadászok elé a mezőre, mielőtt véget vetnék az éhínségnek, az asszonyok varják össze a szőröket, mindet egyenként készítsenek nagy puha bundát belőlük, éppen olyat, mint amilyen egykorom volt, mielőtt a varjak kiásták, s a szél széjjel hordta volna.
0: Négy napon és négy éjszakán keresztül szakadatlanul dolgoztak az asszonyok, és elkészült a bunda. Akkor a varázsló megint tüzet gyújtott a totem állat szobra előtt, gyógyfüveket szórt a tűzbe, s hívó szavakat mormolt a lángokba. A gyógyfüvek nyomán kerekedő füstben ismét megszólalt a mély hang, amelyet többé nem torzított el a harag.
1: A bunda ismét teljes. Most helyezzétek a bőrt a totem szoborra, és hagyjátok ott az idők végezetéig. Havakát, aki ezt a sok bajt és kínt okozta, el kell űzni a törzsből, hogy mindenkitől távol, magányosan éljen. Többé egyetlen állatra sem célozhat az íjával. Alamizsnán kell élnie.
0: Úgy is lett minden, ahogy a hang mondta. Az állatok csapatostul tértek vissza a prérire. Többé senki sem szenvedett hiányt, ennivalóban. Mindenki boldog volt megint. Egyedül Havakának kellett faluról falura járnia, és alamizsnáért könyörögnie. Éppen annak a gőgös és büszke vadásznak, aki elbizakodottságában a nagy fehér bölény életére tört.

0: A hajut és a felhőfalu. Az indiánok földjének legsivárabb és legszárazabb területén hatalmas hegy magasodott, amely éppen olyan alakú volt, mint egy kukoricacső. Az indiánok kukoricahegynek nevezték. A hegy csúcsán egy sátorban élt Ahajut a nagyanyjával. Ahajut épp olyan életet élt, mint a többi korabeli kisfiú. Aludt, evett, játszott és kis állatokra vadászott. De csinált valami mást is. Álmodozott. Mindig arról álmodott, hogy valami nagy dolgot fog véghez vinni. Olyat, ami őt, magát és egész országát is híressé teszi majd. Sikerülni fog, mondogatta. Gyors vagyok, mint az antilop. Erős, mint a bölény, és mozgékony, mint a pisztolyt. Egy napon rátalálok majd arra, amit keresek, és onnantól fogva tisztelettel és csodálattal fognak emlegetni az emberek. Telt múlt az idő. Gyermekek felcseperedtek, férfivá váltak, de Ahajut még mindig csak arra várt, hogy híres legyen. Gyakran tért haza szomorúan és leverten, mert nem váltak valóra a reményei.
1: Tudom, mi gyötört téged,
0: mondta neki egy nap a nagyanyja.
1: Tudom azt is, mi segíthetne rajtad. Csak félek, túl nagy veszélybe kerülnél. Ne, jobb, ha nem mondok semmit.
0: Ahajut azonban annyira kíváncsi lett, hogy addig nem nyugodott, míg ki nem szedte nagyanyjából a titkot. Az asszony végre mesélni kezdett, olyan halk hangon, hogy szinte hallani is alig lehetett.
1: Tudnod kell, hogy réges-régen az indiánok földjének keleti részén tanyát vert a felhőfaló.
0: Felhőfaló? Kérdezett közbe a hajót. Sosem hallottam ezt a nevet.
1: A felhőfaló óriás. Olyan hatalmas, mint a kukoricahegy. És ha kitátja a száját, abba az egész ég belefér. Felfalja az összes felhőt, amit az égen talál. Ezért esik olyan kevés eső nálunk, hogy vannak, akik szomjan halnak a földeken.
0: És senki nem próbálta még megölni őt, csodálkozott a hajót.
1: Sok bátor férfi indult már kelet felé, hogy szembeszálljon vele, de egyikük sem tért vissza. Te is megpróbálhatod, ha akarod, de figyelmeztetlek, hogy rettenetesen veszélyes feladatra vállalkozol,
0: suttogta a nagyanyja.
1: Az egyetlen, amivel segíthetek, neked adom ezt a 4 varázserejű tollat.
0: Az asszony felnyitott egy kis fadobozt, kivett belőle 4 különböző színű puha madártollat, az unokája kezébe nyomta őket, és így folytatta.
1: Ha a piros tollat a hajadba teszed, eljutsz a felhőfaló birodalmába. A kék toll abban segít, hogy megértsd az állatok nyelvét. A sárga toll segítségével olyan kicsivé változhatsz, hogy az egérjükbe is beférsz majd. Az utolsó, a fekete toll hatalmas erőt ad neked a harchoz.
0: A hajuknak több se kellett. Betette a piros tollat a hajába, a másik 3 gondosan elrejtette, és elindult kelet felé. Kisvártatva maga mögött hagyta a kukoricahegyet, és nem sokára elérkezett a felhőfalú birodalmába. A föld itt sivár volt és szegényes. A fű kiszáradt, a fákról csupasz ágak meredeztek. Szomorú vidék volt ez, életnek alig volt nyoma, amerre a szem ellátott. A hajút csak áldott, és éppen azon tanakodott magában, hogy mihez kezdjen, amikor megpillantott egy kis egérkét, amelyik akkor bújt elő az egérjükből, és kíváncsian figyelte az indiánt. A hajút a hajába tűzte a kék tollat, és egérnyelven szólította meg az apró állatot. Merre találom a felhőfalut?
2: Éjszakányi járásra, felelte
0: az egér.
2: De hidd el nekem, szegény vándor, meghalsz, mielőtt megpillantod őt. Nézd csak körül, itt minden sivár és élettelen. Olyan régóta nem esett az eső, hogy a föld is kiszáradt. Hát minden élőlény elpusztul itt. Csak én vagyok képes életben maradni, mert a föld alatt lakom.
0: Valóban? Kérdezte a hajót. És a sárga tollat is a hajában tűzte. Egyszerűen zsugorodni kezdett. Egyre kisebb és kisebb lett. Míg végül épp akkora volt, mint az egér. Na, így már én is végig tudom járni a föld alatti egérjáratokat, mondta. A felhőfalú nem fog meglátni. Így veszély nélkül eljuthatok hozzá.
2: Ó, úgy látom, nem csak bátor vagy, hanem még ravasz is,
0: mondta az egérke.
2: Eddig még senki se kérte a segítségemet, aki a felhőfalóhoz akart eljutni. Hát nem is tért vissza senki. Neked azonban szívesen megmutatom az utat a birodalmáig.
0: A hajót lehajolt, belépett az egérjükbe és ment az egérke után. Eleinte semmit sem látott. Aztán, ahogy a szeme lassanként hozzászokott a sötétséghez, kezdett megnyugodni. Sokáig mentek. Az egérnek éléskamrái voltak a föld alatti járatokban. Időnként így megálltak, hogy egyenek valamit és egy kicsit pihenjenek. Aztán az út egyszerűen kanyarogni kezdett, kacskaringósá vált. Ekkor így szólt az egér.
2: Na, most járunk a felhőfalú lakhely alatt. Ha figyelmesen hallgatsz, érezni fogod, ahogy remeg a föld.
0: Az egér igazat beszélt. Mozgott a föld, potyogtak körülöttük a kövek a föld alatti járatokban. Aztán egyszer csak még erőteljesebben megremegett fölöttük a föld.
2: A felhőfalú alszik, és morog álmában,
0: mondta az egér, de látszott rajta, hogy egyáltalán nem fél.
2: Na, menjünk tovább!
0: Végre valahára a járat végébe értek. Még tettek néhány lépést, és akkor egyszerűen jóval tágasabb helyiségben találták magukat. A hajót visszaváltozott emberi méretére, de azonnal be is kellett húzni a fejét, mert a mennyezet fölleringott, ütemesen hullámzott.
2: Ez a felhőfalú szívének dobogása,
0: súgta az egér.
2: Minden erődet össze kell szedned, ha el akarod találni őt a nyiladdal.
0: A hajót az utolsó, a fekete tollat is a hajába tűzte. És abban a pillanatban megérezte, hogy hatalmas, ember feletti erő növekszik benne. Megfogta az íját, elővette a leghosszabb és legélesebb nyilát, a mennyezetre célzott, arra a helyre irányította az íjat, ahol a legmélyebben süppett be a föld. És kilőtte a nyílveszőt. Hatalmas üvöltés rázta meg az egér járatait. A hajót úgy érezte, mintha az egész földkerekség ráomlana. Aztán elsötétült előtte a világ. Mikor újra magához tért, hanyott fekve hevert a földön. Az egér a port törölgette a homlokáról. Valamivel arrább ott feküdt a felhőfalú hatalmas teste.
2: Sikerült!
0: Sikerült! Kiáltotta az egér ugrándozva és táncolva.
2: Megölted a felhőfalút! Megölted a felhőfalút! Mielőtt meghalt volna, köveket zúdított ránk. Az egyik el is talált téged. A többi pedig elzárta az egérjük bejáratát. De én ástam egy másik kijáratot, bizony, amin kiutatunk. Igazán hatalmas dolgot tettél. A szikárvidék indiányai örökké emlékezni fognak a nevezre.
0: A hajút oda ment az óriáshoz, és szemügyre vette a tetemét. Aztán felpillantott, duzzadt esőfelhők közeledtek. Alacsonyan szálltak az égen. Ezek a felhők életet és üdezöld színt hoztak a kiszáradt földnek, és meghozták az üzenetet is. A hajó felnőtt férfivá érett.

0: a görény, meg a gonosz lény. Egyszer régen az indiánok lakta vidék határában élt egy gonosz lény. Hosszú karomnak hívták, mert hosszú, éles, vörös karmai voltak, amelyekkel bárkit, embert, állatot képes volt megölni. Ránézésre medvére hasonlított, és az ereje is a medvével vetekedett. Az egyetlen, amiben hosszú karom nem jeleskedett, az úszás volt. Az sehogyan sem ment neki. Ezért aztán az állatok, meg az emberek, ha csak messziről is meglátták, azonnal a víz felé iramodtak, s a mélybe vetették magukat. És attól kezdve nem volt mitől tartaniuk. Ennek ellenére mindenki félt tőle. Mindenki. Csak a görény nem. Aztán egy szép napon összetalálkozott a görény, meg hosszú karom. A görény egy fatörzsén ült az erdőben. Távol az odujától, s nagy nyugalommal pipázgatott. Hosszú karom fenyegető léptekkel közeledett felé.
1: Hé, te!
0: Kiáltott fel neki.
1: Te talán nem félsz tőlem?
0: A görény nem felelt. Rendíthetetlen nyugalommal pipázott tovább.
1: Menekülj, a kedves az életed!
0: Menny dörögte a gonosz lény, közben éles, hosszú karmaival hadonászott. A görény kivette a szájából a pipát, megvakarta a fületövét, és így szólt. Menj inkább te odébb! Éppen azt nézem, hogyan nő a fű. Nyugalomra van szükségem. Hosszú karom annyira elképett, hogy egy pillanatra a szava is elállt. Aztán amilyen hangosan csak tudta, és hát jó hangosan tudta, elordította magát.
2: Jól hallotta? Mit mondtál, te szerencsétlen? Mislikbe aprítalak és cipőt készítek a bundádból. Hát bekaplak, mint egy érett szilvát. Félned kellene tőlem, rettenetesen félned, ahogy a többiek félnek.
0: Még hogy nekem félnem kellene tőled, huncogott a görény. Eszembe sincs.
2: Milyen? Mit merészelsz? Hát szétszaggatlak, hát előlem senki nem menekülhet, ide néz!
0: Dühöngött hosszú karom, s mancsával hatalmasat vágott egy kőt, mire a kő darabokra tört. És ez a nagy tudományod, gúnyolódott a görény, és közben komótosan újra töltötte a pipáját. Na, tudod mit, nem bánom. Ha igazán mislikbe akarsz aprítani, állok elébe. De hogyan küzdjünk meg egymással?
2: Négy ütéssel az örök vadászmezőkre küldelek.
0: Henceget hosszú karom. Legyen. Láss neki, aztán én következem.
2: Aztán már alig, ha halott leszel.
0: Meglátjuk. Görény letette a pipáját, ráérősen lekászálódott a fatörzsről, és várt. Nem is kellett sokáig várnia. Hosszú karom rögvest felemelte a mancsát, és akkorát csapott rá, hogy térdig süllyedt a földbe. Még meg sem próbálhatott kikászálódni a földből, hosszú karom már is újra lesújtott, és két hatalmas ütést mért rá, hogy már csak a feje lógott ki a földből. Azután bám! Még egy ütés, és a görény eltűnt a föld alatt. De komolyabb baja azért nem esett.
3: Ezt még megkeserülöd!
0: Kiáltotta a föld alól.
3: Várj csak, amíg ki nem jövök!
1: Ugyan, mit árthatnál nekem?
0: Nevetett gúnyosan hosszú karom. A lelke mélyére azonban befészkelte magát az aggodalom, hiszen a görénynek haja szála sem görbült a négy hatalmas ütéstől. Ekkor a föld alatt ismét megszólalt a görény.
3: Na jól figyelj most rám! Én nem foglak megütni, egyetlen ujjal sem érek hozzád. Csak körbesétállak négyszer, de az is elég lesz. Így is meghalsz. Legalább többé senkinek sem árthatsz.
1: Ugyan-ugyan!
0: Nevetett nagyot hosszú karom.
1: Gyenge vagy te ahhoz, hogy megölj engem. És hogy lásd, mennyire nem félek tőled, le is fekszem ide, és szundítok egyet.
0: Azzal lefeküdt a földre, behunta a szemét, valóban el is szenderedett. A görénynek lassan-lassan sikerült kikászálódni a föld alól. Fogta a pipáját, és a szokásos dohány helyett valamilyen sötét port töltött bele. Aztán meggyújtotta a pipát, és varázslatos szavakat duruzsolt a csőjébe. Körbejárt a hosszú karmocs, közben azt kiabálta a fülébe. Félsz tőlem?
2: Egyáltalán nem,
0: bormult a hosszú karom álmosan. A görény még kétszer körbejárt a hosszú karmot, ugyanazt kiabálta a fülébe, s mind a kétszer ugyanazt a választ kapta. A negyedik körnél egyszeriben füst felhő szállt fel a pipából, s megtöltötte a gonosz lény száját, orrát és tüdejét. Hosszú karom erre úgy elkezdett köhögni, hogy majd megfulladt, aztán menekülni próbált. De a füst annyira folytogatta, hogy csak 2-3 lépést bírt megtenni. Akkor összeesett, és hörögve ordította.
2: Megöltél!
0: Azzal holtan terült el a földön. A görény igencsak örült a győzelemnek. Kioltotta a pipáját, levágta a gonosz lény hosszú, vörös, éles karmait, és nyakláncot fűzött belőlük. Igen szépre sikeredett a nyaklánc. A görény szeretett volna eldicsekedni vele a barátai, az állatok meg az emberek előtt. De bármerre ment, mindenki hanyat homlok menekült előle, hiszen áradt belőle az a borzalmas szag, amely hosszú karommal is végzett. Na hát azóta van, hogy olyan büdösek a görények. Nincs barátjuk, azt meg kell hagyni. De ellenségük sincs.

0: a bíbor hattyú. Élt egyszer egy vénséges vén indián törzsfőnök, aki a halálos ágyán magához hívta három fiát, hogy utoljára szóljon hozzájuk. Ott ült a szőrrel bevont fekvőhelyen, arcát a lemenő nap felé fordította, és így szólt a fiaihoz. Hamarosan az örök vadászmezőkre indulok, de utolsó, hosszú utam előtt szeretnék ajándékot adni nektek. Kis ideig keresgélt a szörmék között, aztán elővett egy sünökkel díszített tegezt, és a következő szavakkal nyújtotta át az ajándékot a legidősebb fiának. Ebben a tegezben három varázs erejű nyílvessző van. Fogjátok és őrizzétek meg jól. A nyílveszőket az apámtól kaptam, a híres harcostól, ő pedig a nagyapámtól, a nagy vadásztól kapta őket. Most pedig hagyjatok magamra, pihenni szeretnék. Másnap az öreg törzsfőnök meghalt. Nagy tisztességgel temették el, mert bátor és bölcs ember volt. Három fia hosszú időn át siratta, és az utolsó szavaira emlékezve nagy gonddal őrizte a tegezt, benne az örökséggel a három nyílvesszővel. Egy napon aztán a legkisebb fiú, Olyva, vadászat közben friss medvenyomra bukkant az erdőben. Követni kezdte a nyomokat, és mivel igen jó futó volt, sikerült is utolérnie és megölnie a medvét, mielőtt a nap lenyugodott volna. Épp nekiveselkedett, hogy lenyúzza a medve bőrét, amikor egyszerűbe bíbor színbe váltott az ég, és valahonnan különös, fájdalmas ének hangzott fel. Olyva eldobta a kését, és követte a bíbor ragyogást az erdő mélyére. Csak futott és futott, míg egy hatalmas tópartjára nem ért. Ott a tóparton, ahol a víz azurkék színe egybeolvadt az ég lángoló bíbor színével, hirtelen csodálatos, bíbor színű, hosszú nyakú hattyú jelent meg. Ez a hattyú énekelt. Az ő hangja csengett olyan szomorúan és fájdalmasan, hogy a fiút a hideg is kirázta. Olyva érezte, hogy vágy ébred a szívében. Meg kell kaparintani ezt a gyönyörű madarat. Kifeszítette az íját, és jó néhány nyilat kilőtt, de mintha varázslat ülne a hattyún. Egyetlen nyíl sem tudott célba érni. A fiú egyre erősebben vágyott rá, hogy végre leteríthesse az állatot. Mit tegyen? Ekkor hirtelen eszébe jutott az apjától kapott örökség. Visszament a faluba, fogta a három varázs erejű nyilat, és ismét megkereste a tavat. A bíbor hattyú még ugyanott volt, ahogy hagyta. Mozdulatlanul lebegett a víz színén, mintha csak rávárna. Ének-ének hangja betöltötte a vidéket. Olyva kilőtt az első varázs erejű nyilat, de látta, hogy a nyílvessző egészen messze hullik a vízbe. Kilőtt a másodikat is. Ez már kicsivel közelebb került a hattyúhoz. A harmadik már hozzá is ért, de éppen csak, hogy megsuhintotta a bíbor tollú madarat. A hattyú ekkor kitárta szárnyát, felröppent az égbe és eltűnt a bíbor színben égő felhők között. Elvitte magával az énekét is. Nehéz csend ereszkedett a tóra. Olyva alig akarta elhinni, hogy célt évesztett íjjával. Ő, aki pedig olyan kitűnő vadász. Bizonyosan valamiféle titok lappang a csodálatos hattyú körül. Eleinte nagyon dühös volt, de azon nyomban elpárolgott a mérge, amikor rájött, hogy a hattyú miatt elvesztette a becses varázs erejű nyilakat, amelyek pedig ugyanúgy megillették két fivérét is. Szörnyű bűntudat ébredt a lelkében. Meg kell találnom a nyilakat, gondolta. Apánk mind a hármunkra gondolt, amikor örökül adta őket. Nem is tétovázott egy pillanatig sem. A hidegvízű tóba vetette magát, és hosszú keresgélés után megtalálta az első két nyilat. Látta, hogy az egyik nyíl végére fúródva ott lebeg egy puha, bíbor színű toll. Fogta a két nyilat, visszacsúsztatta őket a tegezbe, aztán megindult az elérhetetlen madár után. És közben azon tűnődött, merre járhat, és vajon magával vitte a harmadik nyilat. Egész éjjel ment, meg se állt, még a következő napon is úton volt, Harmadnapra aztán egy másik indián faluhoz ért. Az idegen faluban maga a törzsfőnök köszöntette. Meleg étellel és szállással kínálta. Másnap reggel egy pár új mokaszint is kapott, mert a régi igencsak elkopott már. A törzsfőnök lánya, aki olyan szép volt, akár a hold, elkísérte a fiút egy darabon. Azon a napon is úton volt egész nap, pihenni is állt, meg csak az éj leszálltával aztán ismét idegen faluba érkezett. Itt is kapott meleg ételt, szállást, egy pár új mokaszint, és amikor elérkezett az indulás ideje, a törzsfőnök lánya, aki olyan szép volt, mint a nap, elkísérte őt egy darabon. A következő éjjelen olyva már egészen kimerült és elcsigázott volt. Amikor hirtelen fényt pillantott meg a távolban. Elindult a világosság felé, és látta, hogy egy kis sátorból pislákol a fény. Olyva belépett a sátorba, ahol egy öreg ember ült a földön. Az öreg barátságosan üdvözölte a fiút.
1: Már régóta várlak,
0: mondta neki.
1: Tudom, ki vagy, és azt is tudom, merre tartasz. A bíbor színű hattyút keresed, igaz?
0: Igaz, felelte csodálkozva a fiú.
1: Na, az a hattyú innen jó pár órányi járásra él a fivérével, egy hatalmas varázslóval együtt. A varázsló valamikor régen egy harcban elvesztette a skalpját, és azóta rémséges kínokat áll ki, amelyektől csak akkor szabadulhat, ha egy bátor ifjú visszaszerzi a skalpját. Tudd meg, a hattyú azért énekel olyan fájdalmasan, mert együtt érez szenvedő bátyjával.
0: Olyva feszülten figyelt, és az öreg minden egyes szavát jól az eszébe véste.
1: Tudd meg azt is,
0: folytatta az öreg,
1: hogy akit eddig a hattyú szomorú éneke megbabonázott, aki megpróbálta visszaszerezni a varázslós kalpját, az mindegy szálig meghalt.
0: Én nem félek, jelentette ki Olyva. Meg fogom találni a varázslós kalpját, mert jó szellemek segítenek és védelmeznek.
1: A terved azonban csak akkor sikerülhet, ha nappali fényben nem nézel a varázsló csupasz fejére, amikor ott állsz előtte,
0: figyelmeztette az öreg.
1: Várd meg az éjszakát, különben eszedet veszted a félelemtől.
0: Köszönöm. Nem fogom elfelejteni az intésedet.
1: Amikor pedig megpróbálod visszaszerezni a varázslós kalpját az ellenségtől, jusson eszedbe a nyilad rakat puha, bíbor színű toll. Az segíteni fog neked. Na most pedig feküdj le és aludj. Pihent ki magad. Holnap reggel megmutatom neked a helyes utat.
0: Azon az éjjel Olyva mélyen aludt. Hajnalban az öreg fölkeltette és elkísérte egy darabon az erdő felé. A fiúnak földbe gyökerezett a lába, amikor meghallotta a varázsló jaj beszélkelését. Akkor az öreg így szólt Olyvához.
1: Na, innen egyedül kell menned, és ne feledd a tanácsaimat!
0: Olyva köszönetet mondott az öregnek. Aztán elrejtőzött a bokrok között, és megvárta, míg leszáll az éj. Mikor már korom sötét volt, belépett a varázsló sátrába. A tűz mellett egy férfiút rettenetesen szenvedett. A feje olyan borzalmas látvány nyújtott a skalp nélkül, hogy Olyva egy pillanatig úgy érezte, legszívesebben azon nyomban elfutna, ahogy csak a lába bírja. De aztán a bíbor hattyúra gondolt. Összeszedte minden bátorságát, a varázsló előlépett, és így szólt. Vissza akarom szerezni a skalpodat. Hol találom?
2: Nagyon bátor lehetsz, ha rám mertél nézni, amikor ilyen szörnyűségesen meg vagyok csonkítva,
0: felelte a varázsló.
2: Nem bánom, elfogadom a segítségedet. A skalpomat egy indián törzs szállásain találom, amely innen 3 napi és 3 éjszakai járásra fekszik a levenő nap irányában. Ha visszahozod nekem, visszakapod a varázserejű nyilvesszőt, amit elvesztettél. Sőt, még egy csodálatos ajándékot is kapsz tőle.
3: Én visszahozom a skalpodat, ígérte Olyva. Meg se pihent. Azon nyomban útra kelt, elindult a lemenő nap irányában. 3 nap és 3 éjjel ment, míg végre megpillantotta az indián törzs táborhelyét. Félkör alakban álltak a sátrak a tisztáson. A tisztás közepén rúd magasodott, a rúd tetejére tűzve ott volt a varázsló skalpja. Olyva megállt, elgondolkodott. Több 100 fegyverbe öltözött harcos állt a sátrak körül. Vajon hogyan juthatna el a rúdig? Hogyan szerezhetné meg a skalpot, anélkül, hogy harc tör neki? Hiszen a harc az ő számára biztos halált jelenteni. Erősen törte a fejét, felidézte az öreg intelmeit, egyszerűen eszébe ötlött a hattyútól. Elővette a puha tollat, s lassan végig húzta rajta az ujját. És láss csodát! Olyva abban a pillanatban gyönyörű, színpompás jégmadárrá változott, s csőrében a hattyútól a nyomba oda is repült a rúdhoz. Az indiánok észrevették a gyönyörű madarat a tűz fényénél, és rögves nyílzáport küldtek rá. De mindegyik nyílvessző célt tévesztett. A jégmadár rászállt a rúdra, csőrébe fogta a skalpot, és sebesen maga mögött hagyta az ellenséges tábor helyet. Amikor már tudta, hogy biztonságban van, leült a földre, kiejtette csőréből a hattyúdollat, és újra emberré változott. Aztán visszafutott a varázsló sátrához. A varázsló már aggódva várta. Abban a pillanatban, hogy a kezébe vette, s fejére helyezte a skalpot, gyönyörű, szelíden mosolygó, magas férfivá változott. Nagyszerűen elvégezted a feladatot, mondta Olyvának, és én visszanyertem a valódi külsőmet. Íme itt a varázserejű nyilad, s az ajándék is, amit ígértem. Azzal a varázsló tapsolt egyet, mire a sátor sötét sarkából előbukkant egy lány, aki olyan gyönyörűséges volt, hogy nála szebbet még senki nem látott az indiánok földjén. Ajka vörösen csillogott, mint az erdei bogyók, haja és szeme olyan fekete volt, mint az ében fekete éjszaka.
2: Én vagyok a bíbor hattyú, mondta a lány. Rólam is elszállt a varázslat, és szívesen feleségül megyek hozzád, ha szeretnéd.
3: Ezt szeretném, nagyon szeretném, kiáltotta Olyva, és olyan boldog volt, hogy majd szétrepett a szíve a nagy örömtől. Másnap Olyva és a lány elbúcsúztak a varázslótól, és hazaindultak a fiú falujába, ahol boldogan éltek együtt egy egész életen át.

0: hiavatha a bölcs. Az indiánok földjének szívében egy végtelen erdő közepén hatalmas tó terül el, amelyhez úgy járnak az emberek, mintha piac térre mennének. Messzi földről érkeztek ide az idegenek is, és a tavon megszámlálhatatlanul sok kenu állt, tele bőrrel, szövettel, zöldséggel, gyümölcsel, és a legkülönfélébb zsákmányokkal. Mint minden piac, ez a tó is hangos volt a kiabálástól, a pletykálkodástól és a veszekedéstől. Egy napon, amikor még a szokásosnál is erőteljesebb és nagyobb kiabálás hallatszott a tó körül, olyan ragyogó fehér kenu jelent meg a vízen, mint a frissen hullott hó. A kenuban magas, tekintélyt parancsoló, fenséges megjelenésű indián ült. Amikor az idegen meglátta a többiek haragtól piros arcát, halkan azt kérdezte tőlük: miért veszekedtek? Miután az emberek magukhoz tértek a csodálkozásból, melyet az idegen különös megjelenése fölött éreztek, sorolni kezdték az indokokat.
1: Hát nekem nem jó a hótprém az értékes sóért cserébe. A szövet, amit ez a vadász adni akart nekem, mojrákta, tele van lyukakkal.
2: Hát én nem adhatom oda a nyilamat ennek a férfinak, hát nekem is épp, hogy elég van belőlük. A mokaszín pedig, amit cserébe ajánl, engem nem értek el.
0: Idegen felemelte a kezét, és csendre intette a dühös tömeget, és így szólt. Hagyjátok abba a hangoskodást, nem vagytok sem vénasszonyok, sem kofák. Inkább hallgassatok meg, hiszen azért jöttem, hogy segítsek. Nagy csönd lett, és a fenséges tekintetű indián így folytatta mondandóját. Vigyétek ki a kenuitokat a partra, és húzzátok ki őket a szárazföldre, mindegyiket, az enyémet is. Amikor az emberek megtették, amit kért, az idegen kilépett a partra, és az ég felé emelte a karját. A nap egyszer eltűnt a felhők mögött. Elsötétült az ég. De nem, nem! Mégsem a felhőktől lett sötét. Ezer meg ezer vadkacsa, egész madár sereg szállt le a tóra. A kacsák ígyni kezdtek. Aztán, amikor csillapították szomjukat, felröppentek, de a helyükre rögvest újabb kacsák jöttek. Megszámlálhatatlanul sokan voltak, mint a homokszemek a sivatagban. Egy szempillantás alatt kiitták a tóvizét. Egyetlen csepp víz nem maradt a mederben. Amikor az utolsó sereg kacsa is felröppent az égbe, és eltűnt a szemhatáron. Hiavatha vagyok, mondta az idegen a többi indiánnak. Pénzérméket hoztam nektek, amiknek segítségével úgy adhatjátok majd el az áruitokat, hogy mindenki elégedett lesz. Nézzétek! Azzal az indián a tóra mutatott. Ezer meg ezer ragyogó kagylófény lett a kiszáradt mederben. Ezekkel a kagylókkal úgy megy majd az üzlet, mint a karikacsapás, szólt Hiavatha. Először azonban le kell csiszolnotok és le kell kerekítenetek őket. Utána fel kell őket fűzni egy láncra, mint a gabona szemeket. Ezt a láncot vampumnak nevezik majd. Az indiánok az összes kagylót összegyűjtötték. Lecsiszolták és lekerekítették, majd felfűzték egy láncra, mint a gabona szemeket. Így mindenkinek megvolt a maga vampumja. Kezdődhetett az alku.
2: 10 kagyló egy bölénybőrért!
1: 4 kagyló egy hótprémért!
2: Mondjuk 2 kagyló egy kukoricával teli zsákocskáért!
1: 6 kagyló egy fiatal szarvasbikáért!
0: És így tovább. Eleinte még akadtak viták. De aztán mindenki lecsendesedett. A kagyló pénzérmék csodálatosan megkönnyítették a csereberét. Egyszeriben beborult az ég. Esni kezdett az eső, és csak esett és esett. Egy percre sem állt el. Mire leszállt az ég, a tómedre újra megtelt vízzel. Az indiánok visszatértek falvaikba, Hiavatha pedig sátrat vert magának egy domb tetején. De nem sokáig volt egyedül. Bölcsességének hamar híre ment az országban, és minden nap érkeztek hozzá emberek, akik tanácsot, segítséget és megerősítést kértek tőle. Hiavatha sok mindent megtanított az indiánoknak. Többek közt azt is, hogy alkossanak egységet, hogy ne háborúzzanak egymással, és szeressék a békét. Hiavatha hosszú éveken állt az indiánokkal a domb tetején. Egy nap azonban magához hívta a kenuját. A hófehér hajó a levegőben repülve jött oda hozzá, az evezők mozdulatlanul feküdtek a mélyén. Hiavatha akkor beszállt a kenuba, és eltűnt. Az indiánok Azonban örökre emlékezetükbe vésték, mennyi mindent köszönhetnek a bölcs hiabathának. A különös indián legendája apáról fiúra, nagyapáról unokára száll. Történeteit a nagy prériken gyújtott tűz körül mesélik egymásnak az emberek.

0: a földi eper. Élt egyszer a Morgó patak partján egy indián a feleségével. Talán a szüntelen, halkan csobogó patak hangja volt az oka. Talán a közeli siratószikla, amely minden egyes szélfúvallatra felsírt, és keservesen fütyült. Hogy nem? Az indián igen zsémbes ember volt. Folyton panaszkodott, beszélt egész állónak, egy percre el nem hallgatott volna. Nem úgy a felesége, aki csendes, nyugodt, türelmes, békés természetű asszony volt. Az indián még vadászat közben sem tudott elhallgatni. Míg azt leste, hol bukkan fel egy szarvas, ha a szarkák repültek el a feje fölött, ő meg nem állhatta, hogy kúny ne üzzön belőlük. Mindennek elmondta a szarkákat, mire azok feldühödtek, hatalmas lármát csaptak, így aztán a szarvasok messzire elkerülték a környéket. Ez volt az oka, hogy az indián gyakran üres kézzel tért haza a vadászatból. És mintha keveselte volna a lármát, amit nappal csapott, az indián még álmában is csak kiabált és morgolódott, és minden reggel rossz kedvűen ébredt. A feleségének egy perc nyugta nem volt egy ilyen veszekedős férj mellett. De mást nem tehetett szegény asszony, csak hallgatott és tűrt. Nám az ő türelme sem tarthatott örökké. Egy szép napon úgy döntött, örökre faképnél hagyja zsémbes, folyvás, bosszankodó férjét. Nem tudta, merre tartson. Végül aztán a Morgópatak mentén indult neki, és a nap útját követte. Amikor az indián felébredt, és látta, hogy nincs otthon a felesége, botor, makacs fejével úgy vélte, nem sokára bizonyosan hazaér az asszony, és már gyűjtötte is magában a szemrehányásokat, amiket majd rázúdít. Várt 3 nap, és 3 éjjel. Na és akkor végre belátta, hogy a felesége nem fog hazajönni. Aggódni kezdett. Elindult a patakhoz, hogy megkeresse a feleségét. De a patak nem akarta megmutatni, merre ment az asszony, csak azt susogta. Kövess a nap útján! Az indián azt tette, amit a patak mondott neki. De a hosszú járás után sem találta meg a feleségét. Akkor magához a naphoz fordult segítségért, mire a nap így felelt neki. A patak igazat mondott. A feleséged az én utamat követi. Kelet felé tart. Már nagyon messze jár. Megbántottad őt. Nem akar visszajönni hozzád. Az indián nagyon elszomorodott. Kérlek, nap, könyörgött. Mondd meg neki, hogy jöjjön vissza hozzám. Ígérem, megtanulok hallgatni, és nem pörölök vele többet. Nem tudom, sikerül-e rábeszélnem, felelte a nap. Ám ha valóban tiszta szívvel szóltál, s igazán meg akarod tartani az ígéretedet, talán segítek. De addig indulj el, amerre a feleséged ment. Talán majd fél úton találkoztok. Az indiánnak megtelt a szíve reménnyel. Kelet felé fordult, és egész nap, egész éjjel úton volt. Sem enni, sem pihenni nem állt meg. De mind hiába. A felesége már nagyon messze járt. Egészen el is feledkezett róla. Meglátta ezt a nap, és gondolkodóba esett. Egyedül csak úgy juttathatom eszébe a férjét, ha visszafordítom az útján, gondolta. És csak akkor fog visszafordulni, ha olyasmit lát, amit eddig soha. Valamit, ami felkelti a kíváncsiságát. Az a nap fogta magát, és meleg sugaraival szedret növesztett a földre. Ahogy az asszony ment, mendegélt az úton, egyszeriben szederbokor bújt ki a földből az út mentén. Ágai roskadoztak az édes, lédús, fekete gyümölcstől. Az asszony azonban rá se pillantott a bokorra. Akkor lássuk a kék szedret, szólt a nap. Az talán jobban tetszik majd. Ekkor gyönyörű, kék szedertől pompázó bokor tűnt fel az út szélén. De az asszony úgy ment el mellette, mintha bizony nem is látná. Most mihez kezdjek? Tűnődött a nap. Aztán egyszerűen széles mosoly terült szét nagy, meleg arcán. Persze!
1: az eper. Hogy is felejtettem el? Az eperrel egész biztos sikerülni fog.
0: A nap kiszemelte a legszebb növényeket, s behintette az ösvényt a piros gyümölcsel. Ellenállhatatlan, édes illat szállt a levegőben. Az asszony megállt, körülnézett, és amikor meglátta az epret, nem tudott ellenállni a csábításnak. Megkóstolta az amatos gyümölcsöt. Letérdelt az úton, s egy szempillantás alatt behapzsolta a szemeket, amiket a tenyerébe gyűjtött. Ezután körülnézett, vajon talál-e még az édes illatos bogyóból. A nap rengeteg gyümölcsöt szórt szét az ösvényen. Akadt még belőle bőven. Az asszony ide-oda szaladt, szedte és ette az epret, és közben lassan, észrevétlenül elindult az úton visszafelé. Amikor már vagy 100 lépést megtett az ellenkező irányba, hirtelen eszébe ötlött a férje. A közös sátor a morgó patak partján, és egyszerűen megrohant a honvágy. Akkor összegyűjtötte a férjének a legszebb, a legillatosabb eperszemeket, és elindult hazafelé. A nap éppen lenyugodni készült, amikor az asszony szembe találkozott az indiánnal. Ott jött az úton vele szemben, és rettenetesen fáradt volt a hosszú járástól. Na hát, vajon ekkor mi történt? Az indián és a felesége összeülelkezett, és mindketten megfogadták, hogy soha többé nem hagyják el egymást. Az indián azt is megfogadta, hogy ezután kevesebbet pöröl és marog majd. Na és az eper? Az eper tovább burjánzott az indiánok földjén, és attól a naptól fogva mindenki örömét lelhette a nap édes, illatos ajándékában.

Tilos Rádió irodalmi lépegetőt hallgattátok. Kokics Péter olvasott föl indián népmeséket. Reméljük, élveztétek. További jó hallgatást!

0: Mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró.

Weißbart-Grasmücke.

0: nyugtatott szintű és a közvetítő állomások. Három stílustörténeti előadás következik, kedves hallgatóink, a gótika perc körében. Az első előadó irodalmi vonatkozásban Babics Mihály, utána Barta Éres doktor, zenei és Zsanton István képzőművészeti vonatkozásban beszél.
1: A gotikáról hallasz, két felé törő vonalak tűnnek föl képzeletedben, hegyes tornyok, magas ólmozott ablakok ívei, nagy zengő templomhajók, festett üvegen át tepürődő misztikus kép. Az építést kérdezed, műszavakkal felel, technikai részletek leírásával, keresztboltozatok és támasztó szerkezetek arányainak ismertetésével. Építészetben, szobrászatban, festészetben a gotika szónak pontos és határozott jelentése van. Tudományosan körülírható, mindenki elfogadja. De szabad-e gotikáról beszélni az irodalomban? A szigorú tudós vállát vonja a kérdésre, s a laikus csodálkozva fülel föl. Gotika színek és vonalak nélkül. Gotika csupa szavakból, lényegből. Pedig biztos, hogy művészet és irodalom közt mind szellemi összefüggés van. A művészeti stílus nem véletlen divat vagy külsőleges fogások rendszere. Vonal és szín óhatatlan kifejez valamit, ahogy mondani szokták, a kornak lelkéből. Ugyanabból, amit írásban és szavakkal fejez ki az irodalom. Ahol a kifejezés tárgya ugyanaz, kell valami közösnek lenni a kifejező eszközben.

0: elgondolkozunk, mi történt, miért maradt az ki. És ha nem szavak maradnak ki, hanem jelzések, szokványos utalások, leírások, részletezések, ha tehát egy csomó olyan dolog, amit eddig az író végzett el, most ráhárul az olvasóra, akkor valami feszültség keletkezik, ugyanaz a feszültség, ami bennem is megvan írás közben, és létrejön egy izgalmi állapot. Olyanféle dolog ez, mintha egy elektromos kisülés jönne létre az író és olvasó között. Amit az író nem mond el, azt végül is az olvasó képzelete egészíti ki, és ez végül is olyanná válik, mint egy közös játék, egy újfajta társasjáték író és olvasó között, amelyben persze sohasem párhuzamosak az érzések, mert hiszen mindnyájunk más élményeket hozunk magunkkal, és egy-egy szó, egy gondolat mást indít el benne.
1: Mert voltak éppen minden művészi alkotásnak sok értelme van. És minél többféleképpen értelmezhető, minél egyéniben tudjuk magunknak megmagyarázni azt, amit láttunk vagy olvastunk, annál jobb. Csak egy kicsit lazítani kell magunkon. Nem szabad mindent olyan véresen komolyan venni. A világon csak egyetlen egyértelmű dolog van, az a telefonkönyv. Minden más, amit az ember leír, már több értelmű. Még az is, ami nagyon egyértelmű akar lenni, mondjuk a büntető. Még az is nagyon sokszor, nagyon sokféleképpen értelmezhető. Hiszen akik megélték ezeket az időket, nagyon jól emlékeznek, hogy hogy lehetett a törvényt kicsavarni, hogy lehetett ártatlan embereket halálra ítélni, mindezt a büntetőtörvény paragrafusaira hivatkozva. Pedig a BTK, a büntetőtörvénykép az nem művészeti alkotás. A művészi alkotás viszont éppen megkívánja, hogy minden ember a maga szemszögéből, a maga tapasztalatai birtokában, a maga érdeklődési köréből közelítsen hozzá.

0: Jótékonysági felhívás következett.
1: Értesítjük a lakosságot, hogy 2012. június 8 és 15 között a Tilos Rádió gyűjtés szervez a város szélén felépített hatalmas sátorában, a Dürer kertben. Közös étkezések, adománygyűjtőpult, ideverek, odaverek, mindenhol a tilosos pulóverek, világhírű tilos DJ-k, kulturális programok, kerékpáros nap, közös egyhetes szétesés. Aki ad magára, ott lesz. Tilos Rádió Maraton Dürer kertben június 8-ától. A Tilos Rádióért, a hazáért, a szabadságért.
0: Jótékonysági felhívást hallottak.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Irodalmi lépegetőt halljátok, és benne Ray Bradbury-re emlékezünk sci-fi novellákkal. Jó hallgatást!

0: Ray Bradbury. Langyesők jönnek. A nappali szobában a beszélő óra énekelni kezdett. Tik-tak, tik-tak, 7 óra, ébredjetek, szép szóra! Mintha attól félne, hogy senki sem ébred. A ház üresen állt a reggelben. Az óra tiktakkolt, és újra meg újra ismételte a szavakat a nagy ürességnek. A 4:45 veri, készen áll a reggeli. A konyhában a tűzhely sziszegett és sóhajtozott, és forró belsejéből kitálalt 8 szelet tökéletesen barna pirítós kenyeret, 8 tükörtojást, 16 szelet szalonnát, 2 kávét és 2 pohár hideg tejet. Ma 2026. augusztus 4-e van, mondta egy másik hang a konyha mennyezetéről, Ellendale városában, Kaliforniában. 3-szor ismételte a dátumot, hogy meg lehessen jegyezni. Ma van Mr. Featherstone születésnapja és Tilita házassági évfordulója, esedékes a biztosítás, a víz, a gáz és a villanyszámla. Valahol a falban relék kattantak, memória egységek futottak elektromos szemek előtt. Tik-tak, tik-tak, 8 óra, figyeljetek a szóra, mindenkinek járjon lába, munkahelyre, iskolába, tik-tak, tik-tak, 8 óra. De nem csapódtak az ajtók, a szőnyegek nem nyelték el gumisarkok puha lépteit. Kint esett az eső. Az időmondó doboz a külső ajtó nyugodtan énekelte, eső, eső, el nem állt, esernyő kell és kabát, és az eső vízhangosan kopogott az üres házon. Kint harang kondult a garázsban, a garázsajtó felemelkedett, és feltárta a várakozó kocsit. Hosszú várakozás után az ajtó ismét becsukódott. 8:30-re a tükörtojás összezsugorodott, és a pirítós kenyér olyan lett, mint a kő. Egy alumínium kar egy kagylóba söpörte az egészet, forró víz zúdult rá, lemosta egy fémgaraton, ott felaprózódott és lefolyt a távoli tengerbe vezető csatornába. A piszkos tányérok forró mosogatókagylóba süllyedtek, és ragyogó szárazon kerültek megint elő. 9:50, takaríts! Énekelte az óra. A fal rejtett rekeszeiből kis robotegerek surrantak elő. A szobákban hemzsegtek a csupa gumi és fém takarító állatkák. Sűrű koppanásokkal végigpásztázták a székeket, átgyúrták a szőnyegek minden szálát, felszívták a rejtett port, azután, mint titokzatos megszállók, eltűntek rekeszeikben. Rózsaszín elektromos szemük kialudt. A ház tiszta volt. 10 óra! A nap kibújt az eső mögül. A ház egyedül állt a csuparom és hamuvárosban. Ez volt az egyetlen épház. Éjszaka a romváros mérföldekre látszó rádióaktív sugárzást bocsájtott ki. 10:11. A kerti locsolók aranyszökőkutakat löveltek, szétszór csillogással töltötték meg az enyhe délelőtti levegőt. A víz lemosta az ablaktáblákat, és lefutott az elszenesedett nyugati oldalon, amelyről a fehér festék egyenletesen leégett. A ház nyugati fala, néhány foltocskát kivéve, teljesen fekete volt. Egyik folt pázsitott nyíró férfi ányképe volt. A másik, mint egy fénykép, asszonyt ábrázol, amint lehajlik virágot szedni. Valamivel távolabb, mint egyetlen titáni pillanatban fára égetett képek, egy kisfiú, ahogy a levegőbe ugrik. Fölötte magasabban a feldobott labda képe, szemben vele meg egy leányka akarja felemelt kézzel elkapni a labdát, amely soha többé nem esett földre. Az 5 festék volt, a férfi, az asszony, a gyerekek és a labda megmaradt. A többi vékonyan elszenesedett. A locsolók enyhén permetező esője megtöltötte a kertet lehulló fénnyel. Mindeddig megőrizte békéjét a ház. Gondosan megkérdezte, ki az, mi a jelszó? És mivel a magányos rókáktól és síró macskáktól nem kapott választ, becsukta ablakait, lehúzta redőnyeit, és villányos szemérmességgel és gépesített paranoiával védte magát. A ház tulajdonképpen minden hangra megrezzent. Ha verép súrolta az ablakot, a redőny lecsapódott. A madár megrettenve elrepült. Nem. Még egy madár sem érinthette a házat. A ház valóságos oltár volt. 10 000 nagy és kicsi karbantartó és takarító szolgálat tevővel és kórussal. De az istenek elhagyták, és a vallásos szertartás értelmetlenül, haszontalanul folytatódott. Déli 12. Az elülső verandán egy reszkető kutya sírt fel. A külső ajtó felismerte a kutya hangját és kinyílt. A valaha nagy és erős, de most csontig lesoványodott és sebekkel borított kutya beoldalgott, és végigfutott a házon sáros lábnyomokat hagyva maga után. Mögötte haragos egerek cigáztak, haragosak, mert csarat kell felszedni ők, és haragosak a zavarásért. Mert egy levéltörmeléket sem hordhatott be a szél az ajtó alatt, hogy a falburkolat ki ne táruljon, kibocsátva a gyors rézegereket, kik az ellenséges port, hajszálat vagy papírdarabkát megragadták miniatűr acél állkapcsukkal, rekeszeikbe rohantak vele, és a pincébe vezető csövekbe dobták, hogy eljusson az egyik sötét sarokban gonosz bálként guggoló hamvasztó kemence sziszegő gyomrába. A kutya felszaladt a lépcsőn, hisztérikusan vakkantott minden ajtónál, míg végül rájött, mint a ház is, hogy csak a csend hallgat oda bent. A levegőbe szimatolt, és kaparni kezdte a konyhajtót. Az ajtó mögött a tűzhely fánkot készített, és megtöltötte a házat a sütés dús illatával és az áfonya lekvár szagával. A kutyának habzott a szája, az ajtó felé hasalt, szimatolt, szeme tűzben égett. Vadul forgott, körbe-körbe, farkát harapta, veszettül pörgött, és kiadta páráját. Egy óráig feküdt a nappali szobában. 2 óra, énekelte a hang. Végül finom szimattal megérezve a bomlást, zümmögve kirajzott az egerek regimentje, meg annyi szürke falevél az elektromos szélben. 3:45. A kutya eltűnt. A pincében a hamvasztó kemence hirtelen felizzott, és szikra eső repült ki a kéményen. 2:35. Bridge-asztalok hajlottak ki a kertilak falából, játékkártyák hullottak a posztóra színes zuhatakban, martinik jelentek meg egy tölgyfaasztalkán és tojássalátás szendvicsek. Zene szólt. De az asztalok csendesek, a kártyák érintetlenek maradtak. 4 órakor az asztalok, mint nagy lepkék, összecsukódtak és visszahúzódtak a falborításába. 4:50. Kivilágosodtak a gyerekszoba falai. Állatalakok jelentek meg rajtuk, sárga zsiráfok, kék oroszlánok, rózsaszín antilopok, lila párducok a kristályos anyagban tündökölve. Az üvegfalak színt és fantáziát sugároztak. Rejtett filmek futottak jól olajozott tárcsákon, és a falak életre keltek. De a gyermekszoba padlója olyan volt, mint a friss zöldellő mező. Alumínium szöcskék és vastücskök futkároztak rajta, és a csendes meleg levegőben finom szövésű piros pillangók röpködtek az állati lábnyomok erős szagában. Olyan hang töltötte be a levegőt, mint egy nagy sárga szalmából fonott mékkas zümmögése, és egy rejtett fújtatóból oroszlánok lusta dorombolása hallatszott. És okapilábak dobogása hangzott fel, és friss eső kopogása a dzsungelben, és különös állatok patái ropogtak a nyár melegétől száraz füveken. Most sok-sok mérföld távolságban hőségtől repedezett növényzetet, és végtelen, forró eget mutattak a falak. Az állatok tüskés szakadékokba és vízmosások mélyére húzottak. Mese délután volt a gyermekeknek. 5 óra. A fürdőkád megtelt tiszta, meleg vízzel. 6:00-7:00-8 óra. A vacsoraasztalok varázslatosan működtek, és a dolgozó szobában egy kattanás hallatszott. És a kandallóval szemben, melyben most melegen fellobogott a tűz, egy fémálványon égő szivar bukkant elő, félhüvelyk puha, szürke hamuval, füstölögve, várakozva. 9:00. Az ágyak rejtett áramkörei melegedni kezdtek, mert az éjszakák hűvösek voltak erre. 9:05. Egy hang szólalt meg a dolgozószoba mennyezetéről. Mrs. McKellen, melyik verset óhajtja hallani ma este? A ház hallgatott. Végül a hang újra megszólalt. Minthogy nincs különösebb kívánsága, kiválasztok egy verset találomra. Hangzene kísérte a hangot. Sarah Teasdale, úgy emlékszem, kedves költője. Langy esők jönnek, s föld illata száll, és köröz a légben majd fecskemadár, és ungnak a békák az égi tavon, és szilvafát lenget a lágy fuvalom. És a rigók mondják, és torkuk remeg, a kis kerítéseken éneküket. És nem beszél senki a háborúról, s nem kérdezi senki, hogy lesz-e, s mikor, s nem kérdezi semmi, se fű, se madár, hogy hol van az ember, jaj, hova már? És új tavasz ébred, és kezd életet, és hogy mi elmúltunk, nem látja meg. A tűz lobogott a téglakandallóban, a szivar hamuvá hullott a hamutartóban, az üres székek egymást bámulták a néma falak közt, és a zene szólt. 10 órakor kezdődött a ház haláltusája. Fújt a szél. Egy lezuhanó faág betörte a konyhaablakot. Palackozott tisztító oldat ömlött a tűzhelyre. A helyiség egy pillanat alatt lángban állt. Tűz! Sikoltott egy hang. A ház lámpái felvillantak, a szivattyúk vizet fecskendeztek a mennyezetről. De az oldat szétfutott a linóleumon, nyaldosva falva a konyhaajtó alá, míg a hangok kórusban kiáltották. Tűz! Tűz! Tűz! A ház menteni akarta magát. Az ajtók légmentesen becsukódtak, de az ablakokat kitörte a hőség, és a szél fújt és szította a tüzet. A ház kénytelen volt meghátrálni, mikor a tűz 10 milliárd dühös szikrája lángoló könnyedséggel tört utat szobáról szobára, aztán fel a lépcsőn, miközben vízi patkányok surrantak elő a falakból, kiköpték vízüket, és új vízért futottak, és a fali permetezők ontották a gépesített esőzuhatagait. De késő volt. Valahol sziszegve megállt egy szivattyú, a tűzoltó eső elállt. A tartalékvíz, amely sok csendes napon megtöltötte a fürdőkádakat és elmosta a tányérokat, kifogyott. A tűz felfelé pattogott a lépcsőkön. Picasso és Matisse képeket emésztett meg csemegeként a felső szobákban, leégette róluk az olajos húst és fekete foszlányokká pörkölte a ropogós vásznakat. A tűz most belekapott az ágyakba, az ablakrámákba, megváltoztatta a függönyök színét. És ekkor jött az ellentámadás. A padlás csapó ajtóiból vakrobotarcok bukkantak elő, és szájukból zöld vegyszert ontottak. A tűz visszahúzódott, mint az elefánt, ha döglött kígyót lát. Most 20 kígyó verte a padlót, és taposta a tüzet a tiszta zöld hab hideg mérgével. De a tűz okos volt. Lángjait kiküldte a ház külső falára, és ott fel a padlásra, a szivattyúkhoz. Robbanás! Az agyszerkezet, amely a szivattyúkat irányította, bronzrepeszekben szóródott szét a padlásgerendákon. A tűz tovahömpölygött, hatalmába kerítette a beépített szekrényeket, és végig tapogatta a felakasztott ruhákat. A ház megremegett, minden tölgygerend a csontja, az egész puszta csontváz vinnyogott a hőségben, húzalai idegei szabadon lógtak, mintha egy sebész lehúzta volna a bőrét, hogy a piros vénák és hajszálerek a tüzes levegőben remegjenek. Segítség! Segítség! Tűz! Fussatok! Fussatok! A hőtől megpattantak a tükrök, mint a töréken téli ég, és a hangok sikoltoztak. Tűz! Tűz! Fussatok! Fussatok! Mint egy tragikus gyermekrigmust, egy tucat hang, magas hang, mély hang, mint haldokló gyermekek az erdőben. Egyedül. Egyedül. És a hangok is elhaltak, amikor a húzalokról levált a burkolat, mint a forró gesztenye héja. 1, 2, 3, 4, 5 hang sorra elnémultak. A gyerekszobában égett a dzsungel. Kék oroszlánok ordítottak, bíbor zsiráfok vágtáztak, a párducok körbefutottak, a színek elváltoztak, és 10 millió állat tűnt el a tűz elől menekülve a távoli gőzölgő folyam irányában. Megint elnémult 10 hang. Az utolsó pillanatban a tűzlavinában felhangzó kórusok önfeledten jelentették az időt, muzsikáltak, távirányítású fűnyírógépekkel nyírták a pázsitot, vagy kerti ernyőket nyitottak fel, és a nyíló és csapódó külső ajtón át 1000-nyi jelenet látszott, mint az órásboltban, amelyben minden óra megőrült, és egymás előtt vagy után össze-vissza üti az órákat, a tébolyult zavarképei egyé olvadtak, éneklés, sikítás, néhány utolsónak megmaradt derékegér rohangálása, hogy eltakarítsa a borzalmas hamut. És egy hang. felsőbbrendűen, mit sem törődve a helyzettel, verseket olvasott fel a lángoló dolgozószobában, amíg minden filmtekercs el nem égett, amíg minden vezeték össze nem zsugorodott, és az áramkörök szét nem repedtek. A ház szikra esőt szórva, füstfelhőt fújva, összeomlott. A konyhában egy pillanattal a tűz és gerenda eső lezúdulása előtt a tűzhely háborodott tempóban készítette a reggelit. 10 tucat tojás sütött, 6 cipót pirított szeletekben, 20 tucat szalonna szeletet adagolt, és elfogyasztásuk a tűz mindent felemésztette, új munkára késztette a hisztérikusan sziszegő tűzhelyet. Összeomlás. A padlás rázuhant a konyhára és a nappalira, a nappali a pincére, a pince az alsó pincére. Mély hűtőkészülékek, karosszékek, filmszalagok, áramkörök, ágyak zuhantak alá összegabajodva, mint a csontvázak a meredek szakadékba. Füst és csend. Nagy, nagy füst. Keleten halványan derengett a hajnal. A romok között egyetlen fal állt. A falban az utolsó hang ismételte újra és újra, még akkor is, mikor a nap már felkelt és rásütött a gőzölgő romhalmazra. Ma 2026. augusztus 5-e van. Ma 2026. augusztus 5-e van. Ma... Isaac Asimov, a tréfamester. Noel Meyerhoff megnézte a már korábban előkészített listáját, és kiválasztotta, melyik pont legyen az első. Szokásához híven, most is elsősorban ösztönére bízta magát. Szinte törpének tűnt az előtte álló gép mellett, noha abból csak igen kicsiny rész volt látható. Ez azonban nem számított. Fölényes magabiztossággal beszélt, mint aki tökéletesen tisztában van vele, hogy ő a mester. Johnson, mondta, váratlanul hazaérkezett üzleti útjáról, és feleségét legjobb barátja karjaiban találta. Visszahőkölt, majd így szólt. Max, én a hölgy férje vagyok, így hát nekem kötelességem, de neked? Oké, hadd mélázzon rajta egy kicsit, gondolta. Ekkor egy hang szólalt meg mögötte. Hé! Meyerhoff törölte ezt az egytagú szót, és kikapcsolta az áramkört, amit használt. Hirtelen hátrafordult, és így szólt. Dolgozom! Mit nem kopog? Most nem mosolygott, mint általában szokott, valahányszor Timothy Whistlert, a vezető analitikust köszöntötte, akivel gyakran dolgozott együtt. Olyan rosszalló képet vágott, mintha egy idegen zavarta volna meg. Vékony arcát komorráncok torzították el, s amúgy is kócos haja, mintha még jobban felborzolódott volna. Whistler vállat vont. Fehér laborköpenyt viselt, melyen merev függőleges vonalakat gyűrt, zsebrevágott és összeszorított ökle. Kopogtam, de maga nem válaszolt. A működés jelző lámpa nem égett. Meyerhoff dühös lett. Nem erről volt szó. Túl erőteljesen összpontosította figyelmét az új tervre, és elfeledkezett a részletekről. És mégsem igen tudta hibáztatni magát emiatt. Ez a dolog fontos volt. Hogy miért, azt persze nem tudta. Nagymesterek ritkán tudják. Éppen az tette őket nagymesterekké, az a tény, hogy az értelem fölött állnak. Másképp hogyan is tudna az emberi ész kapcsolatot tartani azzal a 10 mérföld hosszú, szilárd halmazállapotú értelemtömeggel, amit multivaknak hívnak, és amely az összes eddig épített kompjúterek között a legbonyolultabb. Most dolgozom, szólt Meyerhoff. Valami fontos dolgot akar közölni? Semmi olyasmit, amit ne lehetne elhalasztani. Néhány hiba van a válaszban a többdimenziós... Whistler későn kapcsolt, és arca sajnálkozóan kétkedő kifejezést öltött. Dolgozik? Igen. Hát aztán. De... Körülnézett az alacsony helyiség falmélyedéseibe, a beolvasók és kiírók sorozatára bámult, amely a multivaknak csak kis részét tette ki. Senki nincs itt. Ki mondta, hogy van, vagy kellene lenni? Egyik viccét mondta el, ugye? Na és? Whistler kényszeredetten mosolygott. Csak nem azt akarja mondani, hogy viccet mesélt a multivaknak. Meyerhoff hűvös hangon kérdezte. Miért ne? Tényleg? Igen. Miért? Meyerhoff végigmérte a másikat. Nem vagyok köteles beszámolni sem magának, sem másnak. Jóságos Isten, hát persze, hogy nem. Pusztán kíváncsiságból kérdeztem, semmi másért. De hát, ha dolgozik, magára hagyom. Homlokát ráncolva, még egyszer körülpillantott. Tegye azt, szólt Meyerhof. Szemmel követte a távozót, majd dühös mozdulattal bekapcsolta a működést jelző lámpát. Nagy lépésekkel föl alá járkált a szobában, és próbálta összeszedni magát. Átkozott Whistler. Átkozott mind. Mivel nem gondol rá, hogy ezeket a technikusokat, analitikusokat és műszerészeket társadalmi téren kellő távolságban tartsa, mivel úgy bánik velük, mintha ők is alkotóművészek lennének, ilyen dolgokat engednek meg maguknak. Még vicceket sem tudnak tisztességesen elmondani, gondolta elkeseredetten. Ez nyomban visszatérítette jelenlegi munkájához. Újból neki lendült. Az ördög vigye el mindannyiukat. Ismét működésbe hozta a megfelelő multivak áramkört, és beszélni kezdett. Egy rendkívül viharos óceáni átkelés alkalmával a steward megállt a hajókorlátnál, és szánakozva nézett egy emberre, aki a korlát fölé roskadva és mereven a mélységbe nézve nagyon is magán viselte a tengeri betegség pusztító nyomait. A steward gyöngéden vállon veregette a férfit. Vigasztalódjék, uram, suttogta. Tudom, hogy ez nagyon rossz érzés, de valójában soha senki nem hal meg tengeri betegségben. A kínlódó ember elgyötört zöld színű arcát vigasztalója felé emelte, és rekedten zihálva így felelt. Ember, ne mondja ezt! Az Isten szerelmére ne mondja ezt! Egyedül a meghalás reménye tart életben! Timothy Whistler kissé belefeledkezett gondolataiba, de azért mosolyogva bólintott, amikor a titkárnő íróasztala mellett elment. Az visszamosolygott rá. Itt, gondolta, még egy archaikus pont található a 21. század kompjúterektől uralt világában, egy élő titkárnő. De talán természetes is, hogy ez a szokás éppen a kompjúter fellegvárban, a multivakot kezelő kolosszális világvállalatban maradjon fenn. A minden igényt kielégítő multivak mellett ízléstelen dolog lenne kisebb kompjúterekkel végeztetni a lényegtelen feladatokat. Whistler belépett Abraham Tresk irodájába. A kormánytisztviselő félbeszakította a pipagyújtás gondosan végzett műveletét. Kampós orra éles ívben emelkedett ki a mögötte levő ablak négyszögéből. Nincs csak Whistler! Üljön le, üljön le! Whistler leült. Úgy hiszem, akadt egy problémánk, Tresk. Tresk kissé elmosolyodott. Remélem, nem műszaki jellegű. Én csak ártatlan politikus vagyok. Ez egyik kedvelt kiszólása volt. Meyerhoffal kapcsolatos. Tresk azonnyomban leült, és rendkívül elkeseredettnek látszott. Biztos benne? Alaposokon van rá. Whistler teljes mértékben megértette a másik ember hirtelen elkedvetlenedését. Tresk a belügyminisztérium elektronikus számológépek és önműködő irányító berendezések osztályának felügyeletével megbízott kormánytisztviselő volt. Feladata az volt, hogy a multivak mellett dolgozó emberek politikai ügyeivel foglalkozzék, épp úgy, ahogy a műszaki képzettségű dolgozóknak magával a multivakkal kellett foglalkozniuk. Egy nagymester azonban több, mint egyszerű dolgozó. Sőt, az egyszerű embernél is több. Már a multivak történetének kezdetén nyilvánvalóvá vált, hogy a kérdések feltevésének módja jelenti a legnagyobb nehézséget. A multivak feleletet tudott adni az emberiség összes problémájára, az összes problémára, ha értelmes kérdéseket tettek fel neki. De ahogy az ismeretek egyre gyorsabb tempóban halmozódtak, ezeknek az értelmes kérdéseknek a kitűzése mind nehezebb lett. A józanész egymagában nem ért semmit. Ritka fajtájú intuícióra volt itt szükség, ugyanarra az értelmi képességre, csak sokkal fokozottabb mértékben, mint ami nagymesterré tesz valakit a sakkban. Olyan fajta elme kellett ehhez, amely percek alatt átlátott a sakkjátszma kvadrilliónyi lehetőségén, hogy rátaláljon az egyetlen legjobb lépésre. Tresk nyugtalanul fészkelődött. Mit csinált Meyerhof? Új irányvonalat vezetett be kérdéseibe, amit én aggasztónak találok. Ugyan menjen már, Whistler. Ennyi az egész. Egy nagymestert nem lehet megakadályozni, bármilyen neki tetsző irányba tereli is a kérdéseit. Sem maga, sem én nem vagyunk jogosultak megítélni kérdéseinek értékét. Maga tisztában van ezzel. Én tudom, hogy tisztában van ezzel. Igen, természetesen, de Meyerhoffot is ismerem. Találkozott már vele társaságban valaha? Úramisten, dehogy is. Van egyáltalán olyan ember, aki nagymesterekkel társadalmilag érintkezik? Ne viselkedjen ilyen nevetségesen, Tresk. Ők is emberek, és még hozzá elég sajnálatra méltóak. Jutott-e már valaha is eszébe, milyen lehet nagymesternek lenni? Tudatában lenni, hogy az egész világon mindössze talán egy tucat magához hasonló lény található? Hogy egy egész emberöltőben legfeljebb egy-két ilyen ember bukkan fel, hogy a világ sorsa magától függ, hogy ezernyi matematikus, logikatudós, pszichológus és fizikus támaszkodik önre. Tresk vállat vonva dünnyögte. Istenem, a világ császárának érezném magam. Nem hiszem, felelt a vezető analitikus türelmetlenül. Nincs velük egyenrangú partner, akivel beszélgethetnének, nem tartoznak sehová sem. Figyeljen ide! Meyerhoff egyetlen alkalmat nem mulaszt el, hogy együtt legyen a fiúkkal. Persze nőtlen, nem iszik, nincsenek társadalmi kapcsolatai, és mégis erőszakkal kényszeríti magát, hogy társaságba járjon, mert szüksége van rá. És tudja-e, hogy mit csinál, amikor legalább hetenként egyszer összejön velünk? A leghalványabb fogalmam sincs, felelte a kormányember. Mindezt most hallom először. Ő a tréfamester. Micsoda? Vicceket mond. Jó vicceket. Fantasztikus alak. Bármilyen történetbe is kezd, akármilyen ócskába és unalmasba, olyan módon adja elő, hogy érdekesen hangzik. Érzéke van hozzá.
1: Értem. Hát ez nagyszerű.
0: Nem biztos, hogy nagyszerű. Ezek a viccek fontosak számára. Whistler mindkét karjával Tresk íróasztalára könyökölt és hüvelykújja körmét rágva a levegőbe bámult. Ő más, mint mi vagyunk. Tudja, hogy más, és úgy érzi, hogy csupán e viccek segítségével érheti el, hogy mi, közönséges fickók, magunk közé fogadjuk. Nevetünk, hahotázunk, hátba veregetjük, és még arról is megfeledkezünk, hogy ő nagymester. Ez az egyetlen láncszem, ami összekapcsolja velünk.
1: Minden nagyon érdekes. Nem tudtam, hogy maga így ért a lélektanhoz, de mit akar ebből kihozni?
0: Csupán a következőt. Mit gondol, mi történik, ha Meyerhoff kifogy a viccekből?
1: Micsoda?
0: A kormányhivatalnok meghökkenve nézett rá. Ha ismételni kezdi magát, ha a hallgatósága egyre kevésbé nevet, vagy teljesen abba hagyja a nevetést... Ez az egyetlen ereje, amellyel fogva tart bennünket. Enélkül magában marad. És akkor mi történik vele? Végül is Tresk. Ő annak a 12-nek egyike, akiket az emberiség nem nélkülözhet. Nem engedhetjük, hogy bármi is történjék vele. Nem csak a fizikai dolgokra gondolok. Azt sem hagyhatjuk, hogy boldogtalan legyen. Ki tudja, hogyan befolyásolná ez intuitív képességét?
1: Előfordult már, hogy ismételte önmagát?
0: Amennyire én tudom, még nem, de azt hiszem, ő másként gondolja.
1: Miért mondja ezt?
0: Mert hallottam, hogy vicceket mond a multivaknak. Nem igaz. Véletlenül történt. Bementem hozzá, és kidobott. Dühös volt, általában elég szívélyes, és rossz jelnek tartom, hogy alkalmatlankodásom annyira felingerelte. Tény azonban, hogy viccet mondott a multivaknak, és meggyőződésem szerint ez egy volt a sorozatból.
1: De miért?
0: Whistler vállat vont, és kezével erősen megdörzsölte állát.
1: Gondolkoztam rajta. Azt hiszem, nagy készletű viccet próbál felhalmozni a multivak adattároló egységeiben, hogy új változatokban nyerje vissza.
0: Érti, mire gondolok? Gépi tréfamestert kíván létrehozni, hogy végtelen mennyiségű vicc álljon rendelkezésére, és soha ne kelljen félnie, hogy kifogy belőlük. Jóságos Isten! Tárgyilagos szemmel nézve, talán nincs is semmi rossz ebben, de én fenyegető jelnek tekintem, amikor egy nagymester személyes problémái megoldására kezdi használni a multivakot. Mindegyik nagymesternél felelhető egy bizonyos vele született szellemi labilitás, és ezért ügyelni kell rájuk.
1: Lehetséges, hogy Meyerhoff már közel jár egy olyan határvonalhoz, amelyen ha túllép, Elveszítünk egy nagymestert? Tresk zavartan kérdezte.
2: A maga véleménye szerint mit kell tennem?
1: Ellenőrizhetne engem. Én annyira közelében vagyok, hogy esetleg helytelenül ítélem meg, és az emberek megítélése különben sem a legerősebb oldalam. Maga politikus, és így inkább ért hozzá.
2: Embereket megítélni talán igen, de nem nagy mestereket.
1: Ők is emberek, és különben is ki más tegye meg?
0: Tresk ujjai vontatott, tompa doppergéshez hasonlóan, gyors tempóban kopogtak íróasztalán.
1: Magam is azt hiszem, meg kell tennem, mondta.
0: Meyerhof így szólt a multivakhoz.
1: A szenvedélyes szerelmes, miközben vadvirágot szedett kedvesének, egyszerre meghökkenve tapasztalta, hogy egy ellenséges tekintetű, hatalmas bika tartózkodik a mezőn az ő közelében, kitartóan nézi őt, és fenyegetően kapálja lábával a földet. A távoli sövénykerítés túloldalán a fiatal ember egy farmert fedezett fel, és oda kiáltott neki.
3: Mondja, uram, nem közveszélyes ez a bika?
1: A gazda lesújtó pillantással figyelte a helyzetet, majd köpött egyet, és így szólt vissza.
3: A legkevésbé sem.
1: Újra köpött, és folytatta.
3: Magáról viszont ez egyáltalán nem mondható el.
0: Meyerhof éppen rá akar térni a következőre, amikor az idézés megérkezett.
1: Valójában nem volt ez idézés. Egy nagymestert senki nem idézhetett meg.
0: Mindössze üzenet jött, hogy Tresk osztályvezető nagyon szeretne beszélni Meyerhof nagymesterrel, ha Meyerhof nagymester időt tud szakítani erre.
1: Meyerhof minden további nélkül eldobhatta volna az értesítést, és folytathatta volna, amit éppen csinált. Ő nem volt alávetve a hivatali fegyelemnek. Másrészt viszont, ha így cselekszik, tovább háborgatják. Ó, persze, nagyon tiszteletteljesen, de mégiscsak háborgatják.
0: Így hát, kikapcsolta a multivak meg.

0: tartózkodásából, amíg mulatságos történeteket mond el.
1: A jelentések nem azonosak a baráti ismerettséggel, mondta. Értesültem, hogy ön hatalmas adomakészlettel rendelkezik.
0: Tréfamester vagyok, uram. Ez az a kifejezés, amit az emberek használnak. Tréfamester.
1: Velem még nem közölték ezt a kifejezést, nagymester.
0: Mondták, hogy pokolba velük. Bánom is én, mit mondanak. Figyeljen ide, Treszk. Akar egy viccet hallani? Előre hajolt az íróasztal fölött, összehúzta a szemét.
1: De még mennyire? Persze, hogy akarok, válaszolt Treszk erőltetett szívélyességgel.
0: Helyes. A vicc a következőképpen hangzik. Mr. Jones felesége a jövendő mondókártyára pillantott, amit a mérlegautomata felszínre dobott, miután a férj a szükséges egypenis érmét előzőleg bedobta. Az asszony így szólt.
1: Ez azt mondja, George, hogy te kedves, értelmes, körültekintő, szorgalmas ember vagy, és elbájolóan viselkedsz a nőkkel szemben.
0: Ezután megfordította a kártyát, és hozzátette.
1: A test súlyodat is rosszul állapították meg.
0: Treszk nevetett. Anélkül alig ha tudta volna megállni. Bár a csattanót előre sejtette, de az a meglepő könnyedség, ahogy a Meyerhof az asszony hangjában a lekicsinlő megvetés árnyalatát életre keltette, és az az ügyesség, ahogyan saját arcvonásait ehhez a hangszínhez igazította, nevetésre fakasztotta a politikust. Meyerhof élesen közbevágott.
2: Mit mulatságos ez?
0: Treszk hirtelen kijózanodott. Tessék?
2: Azt kérdem, miért mulatságos? Miért nevet?
0: Nos, felelt Treszk, igyekezve elfogadhatóan érvelni.
2: Az utolsó mondat az összes előzményt új megvilágításba helyezte. A meglepetésszerűség a lényeg az,
0: mondta Meyerhof, hogy egy olyan férjet festettem le, akit a felesége megszégyenített. Olyan csődbe jutott házasságról beszéltem, ahol az asszony meggyőződése szerint férje egyetlen jó tulajdonsággal sem rendelkezik, és maga mégis nevet ezen. Ha maga lenne a férj, akkor is mulatságosnak találná. Egy pillanatig elgondolkozva várt, majd így folytatta.
2: Próbáljuk meg ezt, Treszk.
0: Ébner felesége beteg ágya mellett ült, és vigasztalhatatlanul zokogott, amikor az asszony megmaradt erejét összeszedve egyik könyökére támaszkodott.
1: Ébner, suttogta. Ébner, nem járulhatok a teremtőm elé, anélkül, hogy meg ne gyónnám bűnömet.
0: Most ne, mormolta a lesújtott férj. Most ne, drágám, feküdj vissza és pihenj.
1: Nem tudok,
0: kiáltott az asszony. Meg kell mondanom, különben lelkem soha nem talál nyugalmat.
1: Megcsaltalak, Ébner, méghozzá ebben a házban.
0: Egy hónapja sincs. Nyugodj meg, kedvesem, csillapította Ébner. Mindent tudok. Mi másért mérgeztelek volna meg?
2: Treszk próbált egy kedvű maradni, de sikertelenül. Kuncogását nem tudta teljesen elfojtani.
0: Így hát ez is mulatságos, jegyezte meg Meyerhof. Házasságtörés, gyilkosság, csupa derű.
1: Nos hát,
0: mondta Treszk, könyveket írtak a humor elemzéséről. Ez igaz, szólt Meyerhof. Én is sokat olvastam közülük, sőt, mi több, a legtöbbet a multivaknak is elolvastam. E könyvek szerzői azonban csak találgatásokba bocsátkoznak. Egyesek szerint azért nevetünk, mert különbeknek tartjuk magunkat a viccben szereplő egyéneknél. Mások úgy vélekednek, hogy a képtelenség gyors tudatosulása, a feszültség hirtelen enyhülése, vagy az események váratlan átértékelése idézi elő. Van-e egyáltalán egyszerű oka? Különböző emberek különböző vicceken nevetnek. Nincs vicc, ami mindenkire hatna. Némely ember semmilyen tréfán nem nevet. A legfontosabb azonban mégis az, hogy az ember az egyetlen olyan állat, amelynek valóságos humorérzéke van. Az egyetlen állat, amely nevet. Treszk hirtelen közbevágott. Most már értem. Maga elemezni próbálja a humort. Ezért táplál be vicc sorozatot a multivakba.
1: Ki mondta ezt magának? Mindegy, Whistler.
0: Most már emlékszem, rajta kapott. Kinek mi köze hozzá?
1: Senkinek semmi.
2: Remélem nem vonja kétségbe azt a jogomat, hogy bármivel kiegészíthessem a múlt

0: vak tudáskészletét, vagy hogy bármilyen kérdést feltegyek neki, amihez csak kedvem van. Dehogy, jegyezte meg sietve Tresk. Nem vonom kétségbe, hogy ez igen lényeges új jellemzési lehetőséget nyit majd meg a pszichológusok számára. Lehetséges. Minden esetre van valami, ami jobban foglalkoztat, mint a humor általános elemzése. Van egy különleges kérdés, amit fel kell tennem. Sőt, valójában kettő. Rajta. Mi az? Tresk kíváncsian várta, vajon felele a másik. Ha nem akar, semmi módon nem lehet kényszeríteni. De Meyerhof megszólalt. Az első kérdés a következő. Honnan származnak mindezek a viccek? Hogyan? Ki gyártja őket? Figyeljen ide! Körülbelül egy hónappal ezelőtt egy egész estét viccelgetéssel és viccmondással töltöttem. Most is én mondtam a legtöbbet, mint rendesen, és az ostobák nevettek, mint rendesen. Lehet, hogy tényleg mulatságosaknak találták a vicceket, lehet, hogy csak a kedvemben akartak járni. Minden esetre az egyik fráter vette magának a bátorságot ahhoz, hogy hátba veregessen és így szóljon. Meyerhof, maga több viccet tud, mint 10 ember együttvéve. Tudom, hogy igaza van, de e megjegyzése egy gondolatot keltett bennem. Fogalmam sincs, hogy életem egy-egy szakaszában hány száz vagy hány ezer viccet mondtam el, de a tény az, hogy én soha egyetlen egyet sem agyaltam ki. Egyetlen egyet sem. Csupán elismételtem őket. Közreműködésem egyedüli formája az volt, hogy elmeséltem őket. Vagy hallottam a vicceket, vagy pedig olvastam. És a forrás, ahonnan hallottam vagy olvastam, sem maga gyártotta a vicceket. Még soha nem találkoztam senkivel, aki valaha is azt állította volna, hogy ő kitalált egy viccet. Mindig csak a napokban hallottam egy jó történetet, vagy hallott valami jó viccet mostanában? Minden vicc régi. Ezért tükröznek a viccek ekkora társadalmi lemaradást. Például még mindig tengeri betegségekről szólnak, holott ez manapság könnyen megelőzhető és sohasem tapasztalható. Vagy jövendőmondó mérlegautomatákkal foglalkoznak, mint amit elmondta magának, amikor ilyen gépek már csak a régiség kereskedésekben találhatók. Nos hát, akkor ki gyártja a vicceket? Ez az, amire megpróbál rájönni? Kérdezte Tresk. Már a nyelve hegyén volt, hogy hozzátegye. Uramisten, kitörődik ezzel, de uralkodott magán is hallgatott. Egy nagymester kérdései mindig jelentőségteljesek. Igen, ilyen szempontból figyelem őket. Nem csak arról van szó, hogy a viccek ósdiak. Ósdiaknak kell lenniük, hogy élvezni tudják őket. Lényeges kellék, hogy a vicc ne legyen eredeti. Egyetlen fajta humor van, amely eredeti lehet, és eredeti is, ez pedig a szójáték. Hallottam szójátékokat, amelyek kétségtelenül az adott pillanat hatása alatt keletkeztek. Magam is faragtam néhányat, de ilyen szójátékokon senki nem nevet. Nem is várják el, hogy nevessen. Az emberek pisszegnek. Minél jobb a szójáték, annál hangosabban pisszegnek. Eredeti humor nem fakaszt nevetésre. Miért? Megvallom, nem tudom. Helyes. Próbáljunk meg rájönni. Miután a humor általános tárgykörével kapcsolatban minden információt megadtam a multivaknak, amit szükségesnek tartottam, most válogatott vicceket táplálok be. Tresk azon kapta rajta magát, hogy egyre inkább érdekli a dolog. Mi szerint válogatott? Kérdezte. Nem tudom, felelte Meyerhof. Ezek tűntek a legmegfelelőbbeknek. Mint tudja, nagymester vagyok. Persze. E viccek és a humor általános filozófiája alapján az első kérdésem az lesz a multivakhoz, hogyha tudja, állapítsa meg a viccek eredetét. Mivel Whistlert ez érdekli, és mivel célszerűnek látta, hogy jelentést tegyen magánál, rendelje le holnap utára az analizálóba. Lesz egy kis munkája. Feltétlenül. Én is jelen lehetek? Meyerhof vállat vont. Tresk részvétele nyilvánvalóan teljesen közömbös volt számára. Meyerhof különös gonddal választotta ki a sorozatból az utolsót. Nem tudta volna megmondani, hogy miért okozott ez gondot, de tucatnyi lehetőséget forgatott agyában, és újra meg újra ellenőrizte mindegyiket, valamilyen meghatározhatatlan minőségű jelentőség után kutatva. Majd a következő mondta. Ug, a barlang lakó ősember megpillantotta élete párját, aki zilált párduc bőrszoknyában könnyek között szaladt hozzá. Ugh! Kiáltott az zaklatottan. Csinálj gyorsan valamit! Egy kardfogó tigris ment be a mama barlangjába! Csinálj valamit! Ugh sóhajtott, felemelte simára rágott bölénycsontját, majd így felelt. Mi szükség van erre? Ki az ördög törődik azzal, hogy mi történik egy kardfogó tigrissel? Ekkor tette fel Meyerhof két kérdését, és szemét lehúnyva hátradőlt. Nagyon kifáradt. Egyáltalán semmi bajt nem észleltem, mondta Tresk Whistlernek. Elég készségesen beszámolt róla, hogy mit csinál. Tényleg szokatlan a dolog, de nem hágja át a szabályokat.
1: Az nem, amit elmond,
0: jegyezte meg Whistler. Még akkor sem állíthatok le egy nagymester puszta vélekedés alapján. Különösnek látszott, de a nagymesterek elvégre megengedhetik maguknak, hogy különösen viselkedjenek. Nem hiszem, hogy meg tébolyodott volna. Arra használni a multivakot, hogy megtalálja a viccek eredetét, dünnyögte a vezető analitikus. Ez nem volt tébolyultságra? Miből tudhatnánk? Hangzott Tresk ingerült kérdése. A tudomány eljutott arra a fokra, amikor csak a képtelen kérdéseknek van valami jelentőségük. Az értelmes kérdéseket már régen kiagyalták, megkérdezték és megválaszolták.
1: Hiába. Én változatlanul aggódom.
0: Elhiszem, Whistler, de most nincs más választásunk. Elmegyünk Meyerhofhoz, és maga elvégzi a multivak válaszának szükséges analízisét, ha egyáltalán kapunk feleletet. Ami engem illet, az én egyetlen munkám, hogy a bürokráciával foglalkozzam.
1: Jóságos Isten, még arról sincs fogalmam, hogy egy ilyen magához hasonló vezető analitikusnak mi a dolga. Csak annyit tudok, hogy analizál, és ez bizony nem sok.
0: Whistler így válaszolt. Ez meglehetősen egyszerű. A nagymester, mint például Meyerhof, kérdéseket tesz fel, és a multivak automatikusan matematikai mennyiségekké és műveletekké alakítja át. A multivak tömegének legnagyobb részét az a gépezet foglalja el, amelynek segítségével a szavak jelek kialakulnak át. A multivak ezután mennyiségekben és műveletekben adja meg a választ, de nem fordítja vissza szavakra, csak a legegyszerűbb, legközönségesebb esetekben. Ha úgy szerkesztették volna meg, hogy az eredeti nyelvre való visszafordítás általános problémáját is meg tudja oldani, akkor legalábbis négyszer akkora méretű lenne.
1: Értem. Tehát a maga munkája az, hogy a jeleket szavakká alakítsa át.
0: Az én munkám meg a többi analitikusé. Szükség esetén kisebb, különlegesen szerkesztett kompjútereket is használunk. Whistler keserűen mosolygott.
1: Az ókori Görögország Delfi jósnőjéhez hasonlóan a multivak rejtett értelmű és homályos válaszokat ad. A különbség tudja csak annyi, hogy nekünk vannak fordítóink.
0: Megérkeztek. Meyerhof már várta őket.
2: Milyen áramköröket használt nagymester? Kérdezte élénken Whistler.
0: Meyerhof megmondta, és Whistler munkához látott. Tresk próbált a nyomon követni, mi történik, de semmit sem értett. A kormány tisztviselő egy tekercsre figyelt, amelyről lyukszalag csavarodott le véget nem érően és felfoghatatlan módon. Meyerhof közönyesen állt az egyik oldalon, Whistler pedig az előbukkanó lyukszalagot vizsgálta. Az analitikus fejhallgatóval és mikrofonnal szerelte fel magát, és időnként egy sor utasítást mormolt, amellyel más kompjúterekben létrejött elektronikus parancsok útján távoli pontokon dolgozó alkalmazottakat irányított. Egyszer-kétszer Whistler lehallgatott valamit, majd egy-egy sorozatot ütött be a különböző jelekkel ellátott billentyűkön, amelyek némiképp matematikai jellegűeknek tűntek, de valójában nem voltak azok. Jóval több telt el, mint egy óra. Whistler arckifejezése mind jobban elsötétedett. Egyszer felpillantott a másik két emberre, de csak annyit mondott. Ez hihetetlen. Majd visszafordult munkájához. Végül rekedten így szólt.
1: A válasz, amit adhatok, nem hivatalos.
0: Szemei véredesek voltak.
1: A hivatalos válasz teljes analízist kíván. Akarják a nem hivatalosat hallani?
0: Rajta! Szólt Meyerhof.
2: Tresk bólintott. Whistler sunyi pillantást vetett a nagymesterre.
0: Őrült kérdés volt.
2: Szólt, majd nyersen kibökte. A multivak szerint földön kívüli eredet.
0: Mit beszél? Kérdezte Tresk.
2: Nem hallja? A vicceket, amelyeken nevetünk, nem emberek találták ki. A multivak az összes megadott adatot elemezte, és az ezeknek legjobban megfelelő egyetlen válasz az, hogy valamely földön kívüli intelligencia alkotta a vicceket. Az összes viccet és kiszemelt emberi agyakban, kiszemelt időben és helyen helyezte el őket. Ez úgy ment végbe, hogy egyetlen ember sincs tudatában annak, hogy egyetlen viccet is saját maga talált volna ki. Minden további vicc e nagy eredeti típusok kisebb változata és átformálása csupán. Meyerhof közbeszólt, olyasféle győzelemtől kipirult arccal, amit csak egy nagymester érezhet, ha ismét sikerült egy helyes kérdést feltennie. Az összes vígjátékíró azon dolgozik, szólt, hogy a régi tréfákat kitekerve új célok szolgálatába állítsa. Ez közismert. A válasz megfelelő.
0: De miért? Kérdezte Tresk. Miért kell vicceket gyártani?
2: A multivak szerint, mondta Whistler, az összes adatok alapján megállapítható egyetlen cél az, hogy ezek a viccek az emberi lélek tanulmányozását szolgálják. A patkányok pszichológiáját úgy tanulmányozzuk, hogy arra kényszerítjük őket, próbálják megtalálni a labirintusból kivezető utat. A patkányok nem értik, miért kell ezt tenniük, és még akkor sem értenék, ha tudnák, mi történik, amit persze nem tudnak. Ez a külső értelem oly módon tanulmányozza az ember lélektanát, hogy megfigyeli, miként reagál az egyén a gondosan kiválasztott adomákra. Minden ember másként reagál. Ez a külső értelem feltehetően ugyanaz számunkra, mint mi vagyunk a patkányoknak. Megborzongott. Tresk merev tekintettel így szólt. A nagymester azt mondta, hogy az ember az egyetlen humorérzékkel rendelkező állat. Úgy tűnik, hogy a humorérzéket is kívülről ruházták ránk. Meyerhof izgatottan tette hozzá. És a bennünk létrejött esetleges humoron ugyanakkor nem tudunk nevetni. A szójátékokra gondolok. A földön kívüliek valószínűleg kioltják a spontán humor reakcióit, hogy elkerüljék az összetévesztés lehetőségeit. Jegyezte meg Whistler. Tresk váratlan izgalommal felkiáltott. Uram Isten, hát maguk ezt elhiszik? A vezető analitikus hideg pillantással nézett rá. A multivak ezt mondja. Ez minden, amit eddig meg lehet állapítani. Megmutatta a világegyetem igazi tréfamestereit, és ha mi még többet akarunk tudni, akkor nyomon kell követnünk ezt a kérdést. Suttogva tette hozzá, ha merészeli valaki nyomon követni. Meyerhof nagymester hirtelen közbeszólt. Mint tudják, két kérdést tettem fel. Eddig csak az elsőre jött válasz. Azt hiszem, a multivaknak elég adat van a birtokában, hogy a másodikra is feleljen. Whistler vállat vont. Kissé elkeseredetnek látszott. Ha egy nagymester úgy véli, hogy elég adattal rendelkezünk, mondta, akkor én könyvet írnék róla. Mi a második kérdése?
0: A következőt kérdeztem. Mi lesz a következménye, ha az emberiség felfedezi az első kérdésemre adott választ?
2: Miért tette fel ezt a kérdést? Tudakolta Tresk.
0: Az volt az érzésem, hogy meg kell kérdezni. Válaszolta Meyerhof. Őrültség. Őrültség az egész. Szólt Tresk és elfordult.
2: Saját maga is érezte, hogy ő és Whistler milyen furcsa módon változtattak álláspontot. Most Tresk nyilvánította esztelenségnek az egészet. Tresk lehunyt a szemét. Nyilváníthat ő őrültségnek bármit is. Az elkövetkező 50 évben úgy sem lesz ember, aki egy nagymester és a multivak kombinációját kétségbe vonná, és megerősíteni az ő gyanúját.
0: Whistler csendben, összeszorított fogakkal dolgozott. Újból próbára tette a multivaknak és kiegészítő gépeinek a képességét. További óra múlt el, majd rekett hangon felnevetett. Őrült lidérc nyomás.
2: Mi a válasz? Kérdezte Meyerhof.
0: A multivak észrevételeire vagyok kíváncsi, nem a magáéra.
2: Helyes, parancsoljon. A multivak megállapítása szerint, amint egy valaki is rájön arra, hogy az ember pszichológiai elemzését ilyen módszerrel végzik, e tárgyilagos eljárást többé nem használhatják azok a földön kívüli hatalmak, amelyek jelenleg e módszerrel dolgoznak. Úgy érti, hogy többé nem juttatnak vicceket az emberiségnek? Hangzott Tresk félénk kérdése.
0: Vagy hogyan érti?
2: Nincsenek többé viccek, mondta Whistler. Már most. A multivak szerint már most. A kísérlet most ért véget. Új eljárást kell majd bevezetni.
0: Egymásra néztek.
2: Múltak a percek. Meyerhof megfontoltan beszélt. A multivaknak igaza van. Whistler elgyötörten így szólt.
0: Tudom. Még Tresk is ezt csuttogta.
2: Igen. Bizonyosan.
0: Meyerhof talált rá a bizonyítékra. Meyerhof a tökéletes tréfamester.
2: Tudják meg, hogy vége. Mindennek vége, szólt.
0: Már 5 perce próbálkozom, és egyetlen vicc sem jut az eszembe. Egyetlen egy sem. És ha könyvben olvasnék viccet, nem nevetnék. Biztos vagyok benne.
2: A humor adományának vége, szólt bánatosan Tresk. Egyetlen ember sem fog nevetni többé.
0: És továbbra is ott maradtak. Merev tekintettel bámultak, s érezték, hogy a világ egy kísérleti patkányketrec méretére zsugorodik össze, amelyből eltűnt a labirintus, és valami más kerül majd a helyére. Bob Shaw, Régmúlt napok fénye. Elhagytuk a falut, és felfelé igyekeztünk a kaptatón, a lassú üveg hazájába. Ilyen gazdaságokat még sohasem láttam, és először kissé borzongatóan hatottak rám, amit a képzelet és a különleges körülmények még csak növeltek. A kocsi turbinája simán és egyenletesen húzott a párás levegőben, úgyhogy szinte természet fölötti csendben követtük az út kanyarjait. Jobbra a hegy fenyőkkel borított, hihetetlenül gyönyörű völgyre nézett le, és mindenütt a lassú üveg óriási ablak keretei álltak, és itták a fényt. Néha megcsillant rajtuk a délutáni nap, és ez a mozgás illúzióját keltette. Az üvegsorok évek óta álltak már a domboldalon, és néztek le a völgybe. Csak éjféltájt tisztították őket, amikor az emberek jelenlétét nem érzékelte a szomjas üveg. Ezek az ablakok lenyűgözőek voltak, de sem Selina, sem én nem beszéltünk róluk. Azt hiszem, annyira gyűlöltük egymást, hogy érzelmi kapcsolatunkba szándékosan nem engedtünk betolakodni semmi újdonságot. Lassan ráébredtem, hogy a kirándulás rossz ötlet volt. Azt gondoltam, hogy mindent helyrehoz közöttünk, de természetesen nem szüntette meg Selina terhességét, és ami még ennél is rosszabb, az emiatt érzett bosszúságát sem. Hogy igazoljuk állapot a feletti kétségbeesésünket, azt mondogattuk barátainknak, hogy bár akartunk gyereket, de később, megfelelő időben. Terhessége miatt Selina kénytelen volt jól fizetett állását feladni. Ez azt is jelentette, hogy le kellett mondanunk az új ház megvételéről, mert ez költői működésen bevételeiből elérhetetlen volt számunkra. De bosszúságunk igazi forrása az volt, hogy rá kellett ébrednünk. Mindazok, akik azt állítják, hogy csak később akarnak gyereket, valójában sohasem akarnak. Súlyosbította ezt még az is, hogy mi, akik olyan különlegesnek tartottuk magunkat, ugyanúgy beleestünk ebbe a biológiai csapdába, mint a világ bármely más oktalan teremtménye. Az út Ben Cruachan déli lejtőin vezetett. Messze előttünk megpillantottuk a szürkén elterülő Atlanti-óceánt. Kissé lassítottam, hogy gyönyörködhessünk a kilátásban, amikor egy kapura erősített cégtáblát pillantottam meg. Kiváló minőségű lassú üveg olcsó áron. G.R. Hagen. Egy hirtelen ötlettel az út szélére kanyarodva lefékeztem, s összerezzentem, amikor a kemény szálú fű végig súrolta a karosszériát. Miért álltunk meg?
2: kérdezte meglepetten Selina, ezüst füstös frizuráját felé fordít.
1: Nézd csak ezt a táblát. Ugorjunk be és nézzünk körül. Biztosan elég olcsó hely.
2: Selina szemrehányó hangon tiltakozott, de nekem már annyira megtetszett az ötletem, hogy nem hallgattam rá. Valami esztelen gondolat azt súgta. Ha valami őrültséget vagy különlegességet csinálunk, még minden jóra fordulhat közöttünk.
1: Szálljunk ki, mondtam. Egy kis mozgás jót fog tenni. Ma már túl sokat hajtottunk.
2: Vállat vont, és kiszállt. Nekivágtunk felfelé a fiatal hajtásokkal szegélyezett, szabálytalanul kivágott agyaglépcsős ösvénynek, amely kanyarogva kerülgette a nagyobb fákat a lejtő meredek szélén, és eljutottunk egy alacsony falusi házhoz. A kis kőépület mögött a lassú üveg magas keretei néztek a kruasan enyhe lejtőjén át a Linnetó vízére. A legtöbb tábla teljesen átlátszó volt, de akadt köztük néhány sötét is, olyanok, mint a fényezett ébenfa. A tiszta, kövezett udvaron egy szürke szövetruhás középkorú férfi állt fel és intett felénk. Az udvart bekerítő alacsony kőfalon ült és pipával a szájában nézett a ház felé. Az ablakban narancsszín ruhás fiatal nő állt, karján egy kisfiúval, de közelettünkre közönösen megfordult és eltűnt a szemünk elől.
1: Hegen úr? Kérdeztem.
0: Igen. Üvegeket néznek? Nos, jó helyen járnak.
2: Hegen pattogó, tiszta felföldi kiejtéssel beszélt, amelyet az idegen az írhez hasonlónak vélhet. Arca azt a nyugodt, beletörődő csalódást mutatta, amelyet idős útjavítókon és filozófusokon lehet látni.
0: Igen, mondtam. Kirándultunk és megláttuk a cégtábláját.
2: Selina, aki máskor idegenekkel rögtön megtalálja a hangot, hallgatott. Szerintem kissé hökkent arckifejezéssel a most már üres ablakot nézte.
0: Londonból jönnek? Nos, mint mondtam, jó helyre jöttek, és jó időben is. A feleségem és magam nem sok embert látunk ilyenkor az idény kezdetén.
2: Nevettem. Ez azt jelenti, hogy vásárolhatunk talán egy kis üveget anélkül, hogy kénytelennek lennénk eladni a házat a fejünk felől?
0: Nézze, mosolygott Hegen gyámoltalanul. Én nem keresek az üzleten. Rosa, a feleségem azt mondja, hogy sohasem fogok beletanulni, de azért üljünk le és beszéljük meg a dolgot.
2: Az omladozó falkerítésre mutatott, aztán aggodalmaskodva Selina makulátlanul tiszta, kék szoknyájára pillantott.
0: Várjanak! Hozok valami takarót a házból.
2: Gyorsan a ház felé sántikált, bement és behúzta maga mögött az ajtót. Talán nem is volt olyan pompás ötlet, hogy feljöttünk ide, suttogtam, de azért kicsit kedvesebb is lehetnél ehhez az emberhez.
0: Azt hiszem, jó vételt csinálhatunk.
2: Naív remény, mondta Selina kimért nyersességgel.
0: Talán még te is észrevetted, a felesége milyen ócska ruhát visel. Nem hiszem, hogy nagy engedményeket tenne idegeneknek.
2: Az a felesége?
0: Természetesen az.
2: Jó, jó, mondtam meglepetten. Minden esetre próbálj kissé barátságosabban viselkedni.
0: Nem szeretem a kínos helyzeteket.
2: Selina prüszkölt, de halványan mosolygott, mikor az ember újra megjelent, és megkönnyebbültem kissé. Furcsa, hogy az ember szerethet egy asszonyt, de ugyanakkor azért is imádkozhat, hogy bárcsak esne a vonat alá.
0: Hegen kockás takarót terített a falkerítésre, és mi elfogódottan, mint a falura került városi emberek, leültünk.
2: A tó távoli víztükrén, túl az őrködő lassú üveg keretein, egy gőzös fehér vonalat húzott maga után délfelé. Az éles hegyi levegő megtöltötte tüdőnket, és látszólag jóval több oxigént adott, mint amennyire szükségünk volt.
0: Egyes üvegtermelők, mondta Hegen, itt a látogatóknak üzleti reklámból csodákat mesélnek arról, hogy milyen szép az ősz Argyll vidékén. Vagy a tavasz, vagy a tél. Én nem élek ezzel a fogással. Mindenki tudja, hogy ha egy táj nem szép nyáron, nem szép az máskor sem. Mi a véleményük?
2: Egyetértően bólintottam.
0: Nézzem múl felé, Mr. Garland.
2: Garland.
0: Ezt kapja, ha megveszi az üvegemet, és máskor sem szebb, mint most.
2: Az üveg tökéletes szinkronban van a valóságos idővel. Egyik tábla vastagsága sem kevesebb 10 évnél. Egy 4 lábnyi ablakot 200 fontért odaadok önnek.
0: 200? Tiltakozott Selina. Hiszen ez ugyanannyi, mint a Skenado boltban, a Bond Street-en.
2: Hagen elnézően mosolygott, és rám pillantott. Látni akarta, hogy én tudok-e annyit a lassú üvegről, hogy értékelni tudjam, amit mondott. Az ár, amit megadott, valóban magasabb volt, mint amennyit gondoltam, no de 10 év. A Vistaplex, vagy a Panorama üzletekben árusított olcsó üvegek, a 1/4 inch vastag közönséges üvegtáblák legfeljebb 10 vagy 12 hónapos vastagságúak voltak. Nem érted, drágám? Mondtam, és már a vásárlás mellett döntöttem. Ez az üveg 10 évig tart, és tökéletes a szinkronitása.
0: Ez nem annyit jelent, hogy csak megőrzi az időt.
2: Hagen Selinára mosolygott, miután látta, hogy miattam már nem kell aggódnia.
0: Ön azt mondja csak. Megbocsássa, Mrs. Garland, de úgy látszik, hogy nem értékeli kellően ezt a valóságos csodát, azt a precizitást, ami egy szinkronban levő üveg előállításához szükséges. Amikor azt mondom, hogy az üveg 10 év vastag, ez azt jelenti, hogy 10 évig tart, amíg a fény áthalad rajta.
2: Ez a 10 fényév több mint 2-szer annyi, mint amennyire a legközelebbi csillag van ide, így 1 milliomod inch változás a vastagságában is annyit jelentene, hogy... Elhallgatott egy pillanatra, és a ház felé fordult. Én is elkaptam a tekintetemet a tóról, és láttam, hogy a fiatalasszony ismét az ablakban áll. Hagen szeme furcsa, sóvár hódolattal telt meg, ami kényelmetlen érzést váltott ki bennem, és egyben azt a meggyőződést is, hogy Selinának nincs igaza. Tapasztalatom szerint egy férj sohasem néz így a saját feleségére. A nő néhány pillanatig az ablaknál maradt meleg színű ruhájában, majd visszavonult. Hirtelen az a határozott, de megmagyarázhatatlan érzésem támadt, hogy vak. Mintha Selina meg én pontosan olyan érzelmi közjátékba botlottunk volna, mint a magunké.
0: Elnézést, mondta Hagen, azt hittem, hogy Rose hív valamiért. Hol is tartottunk, Mrs. Garland? Igen, 10 év 1/4 inchbe préselve azt jelenti, hogy...
2: Nem figyeltem tovább. Részben, mert már döntöttem, részben pedig, mert már sokszor hallottam a lassú üvegelvének a magyarázatát, mégsem értettem meg soha. Egy tudományos képzettségű ismerősöm mondta egyszer, hogy próbáljam úgy elképzelni a lassú üveget, mint egy hologramot, melynél nincs szükség koherens lézersugárra a vizuális információ visszaadására, és melyben a közönséges fény minden fotonja egy spirál alakú alagúton halad át, amely az atomok befogási sugarán kívül van az üvegben. Ez nem csak hogy érthetetlen volt számomra, hanem arról is újra meggyőzött, hogy ha valakinek oly kevés a technikai érzéke, mint nekem, az ne törődjön az okokkal, hanem elégedjék meg a hatásokkal. A legfontosabb hatás az átlagember szemében az, hogy a fény csak hosszú idő alatt halad át a lassú üvegen. Az új készítményű lassú üveg mindig koromfekete, mert még semmi sem haladt át rajta, de ha egy erdei tó mellett tartják egy évig, és azután beteszik egy városi lakás ablakába, ott egy évig az erdei tavat mutatja, de nem puszta csendéletként, hanem az összes felvett jelenségekkel együtt. A víz fodorozódik a napfényben, az állatok lejárnak inni a tóhoz, a madarak átrepülnek az égen, az éj követi a nappalt, évszak az évszakot. Aztán, egy év múlva, a szubatomok csatornáiban visszatartott szépség kimerül, és az üvegen át ekkor már csak az ismerős, szürke városi utca képe lesz látható. Az újdonságon kívül a lassú üveg kereskedelmi sikerét az a tény is ösztönözte, hogy a föld birtoklásának illúzióját keltette. A legsivárabb pince lakója is ködös parkra nézhetett ki, és kimondhatja, hogy az nem az övé. Akinek valóban ápolt kertje vagy birtoka van, az sem bizonygatja állandóan a tulajdonjogát azzal, hogy szagolja, ízleli, tapogatja a földet. Csupán a látványát élvezi. Az abból kisugárzó fényalakzatokat, és ezek a lassú üveg segítségével levihetők akár a bányákba, a tengeralattjárókba, vagy a börtöncellákba is. Több alkalommal próbálkoztam rövid írásokkal erről a varázskristályról, de számomra a téma oly megfoghatatlanul költői maradt, sőt, paradox módon a költészettel, legalábbis az enyémmel, el sem érhető. Egyébként a legjobb dalokat és verseket a jövőt sejtő ihlettel már réges-rég megírták olyanok, akik jóval a lassú üveg feltalálása előtt meghaltak. Semmi reményem nem volt arra, hogy felvehessem a versenyt, például Moore alábbi soraival. Csöndes, varázsos éjben, míg álmom karjaiba fog, régen múlt napok fénye emlékeimből újra felragyog. A lassú üveg alig néhány év alatt a tudományos különlegességből jelentős iparrá fejlődött. És mi, költők, kiknek meggyőződésünk, hogy a szépség él, még ha a liliumok meghalnak is, csodálkozva láttuk, hogy ennek az iparnak a csábításai sem különböztek a többiétől. Voltak jó üvegek, melyek sok pénzbe kerültek, és kevésbé jók, melyek olcsóbbak voltak. Az években mért vastagság az ár fontos tényezőjének számított, de volt még egy tényező. A valóságos vastagság, vagyis a szinkronitás. Ezt a legagyafurtabb technikai eljárások alkalmazásával is csak találomra tudták szabályozni, és egy durvább eltérés azt eredményezhette, hogy egy 5 éves ablak 5,5 év vastagra sikerült, miáltal a nyáron felívódott fényt télen sugározta ki, egy-egy kisebb eltérés miatt pedig a déli napsütést éjfélkor. Ennek is megvolt a maga vonzereje. Például sok éjjeli műszakban dolgozó ragaszkodott a saját időzónájához, de általában a valóságos idővel szinkronban levő üvegek többbe kerültek. Selina hitetlenkedve nézett maga elé. Hagen érvei nem győzték meg. Alig észrevehetően megrázta a fejét, és tudtam, hogy Hagen rossz oldalról közelítette meg a dolgot. Hirtelen hűvös szél kerekedett, felborzolta Selina hajkoronáját, és nagy esőcseppek kezdtek hullani a teljesen felhőtlen égből. Adok egy csekket, mondtam sietve, de láttam, hogy Selina zöld szeme haragosan villan rám. El tudja intézni a hazaszállítást? A szállítás nem probléma, mondta Hagen felállva, de nem vinné inkább magával? Na jó, ha úgy gondolja. Meglepett az aláírásomba vetett korlátlan bizalma. Akkor leveszek maguknak egy táblát. Várjanak itt. Nem tart sokáig, míg bekeretezem. Hagen sántítva megindult a táblasorok felé, melyek linne napfényes vagy felhős táját mutatták, de voltak még teljesen feketék is. Selina felgombolt a blúzanyagát. Igazán behívhatott volna a házba bennünket? Biztosan nincs nagyon sok olyan bolond vevője, mint mi, hogy ilyen udvariatlan legyen velünk. Eleresztettem a fülem mellett a sértést, és a csekk kiállítására fordítottam figyelmemet. Egy nagy esőcsepp a csuklómról a rózsaszínű papírra cseppent. Jól van, mondtam, menjünk az ereszalá, amíg visszajön. Dühös voltam, hogy minden jó szándékom csődöt mond. Bolond voltam, hogy elvettelek, gondoltam. Az őrültek őrültje voltam, és most, hogy gyerekünk lesz, sosem szabadulok meg tőled. Gyomrom fájdalmas görcsbe rándult, miközben Selina után a házhoz futottam. Az ablakon át láttuk a csinos szobát a széntüzelésű kályhával, és a gyermeket a padlón szétszórt játékaival, kockákkal, rajtuk az ABC betűivel, és egy sárgarépa színű játéktalicskát. A kisfiú befutott a másik szobából, és rugdosni kezdte a kockákat. Engem nem vett észre. Néhány pillanattal később bejött a fiatal nő is, és vidám kacagással felemelte, és hintáztatni kezdte a gyermeket a karjában. Az ablakhoz lépett, mint előbb. Zavartan rámosolyogtam, de sem ő, sem a gyermek nem vett rólunk tudomást. Homlokomon kiütött a hideg veríték. Lehetséges, hogy mindketten vakok? Félrehúzottam. Selina felsikoltott, hozzáugrottam. Mi baj? Kérdeztem. A takaró, mondta. Átázik. Átfutott az udvaron az esőben, felkapta a kockás takarót a kerítésfalról, és visszafutott vele a ház ajtajához. Selina! Kiáltottam önkéntelenül. Ne nyisd ki! De már elkéstem. Belökte a reteszre zárt fajtót, de kezét szájához kapva megállt, s nézett be a házba. Oda mentem, és kivettem elgyengült kezéből a takarót. Miközben becsuktam az ajtót, tekintetem végigfutott a szoba belsején. Az ablakon át látott csinos lakószoba az asszonnyal és a gyermekkel A valóságban egy elhanyagolt lomtár volt a rozoga bútorokkal, régi újságokkal, ócskaruhákkal és piszkos edényekkel. Nedves, takarítatlan, bűzös és mérhetetlenül sivár. Az ablakon át látott tárgyak közül csak az a kis játéktalicska volt ott, lekopott festékkel, törött. Gyorsan bezártam az ajtót, azzal a szilárd elhatározással, hogy elfelejtem, amit láttam. Az egyedül élő férfiak néha jó házigazdák, de vannak, akik ehhez egyszerűen nem értenek. Selina arca falfehér volt. Nem értem. Nem értem. A lassú üveg. Mindkét irányban működik, mondtam gyengéden. A fény kifelé is terjed, nem csak befelé. Úgy érted, hogy... Nem tudom. Nem tartozik ránk. Szedd össze magad. Hegel hozza az üvegünket. Gyomorgörcsöm kezdett feloldódni. Hegen hosszúkás műanyag keretet hozott. Átnyújtottam neki a csekket, de ő Selina sápadt arcát nézte. Kitalálta, hogy avatatlan kézzel beletúrtunk a lelkébe. Selina kerülte a pillantását. Öreg és csúnya lett egyszerre, és szeme mereven a tájra szegeződött. Adja ide a takarót, Mr. Garland, mondta végül Hegen. Kár volt, hogy gondot okoztak maguknak miatta. Semmi az egész, tessék a csekk. Köszönöm. Még mindig Selinát néztek különös szemre hányó tekintettel. Nagyon örülök, hogy üzletet kötöttünk. Én is örülök, mondtam szemtelen, formális udvariassággal. Felemeltem a nehéz keretet, és megindultam Selinával az ösvényen az országút felé. Amikor a most már nedves, csúszós lépcsőkhöz értünk, Hegen megszólalt. Mr. Garland! Kelletlenül megfordultam. Nem az én hibám volt, mondta feszülten. Egy ámokfutó autós mindkettőjüket elütötte 6 évvel ezelőtt. Lent az Obani országúton. A fiam még csak 7 éves volt. Jogom van valamit megtartani, nem? Szótlanul bólintottam. És tovább lépkedtem lefelé az ösvényen, feleségemet szorosan magamhoz vonva, s rám fonódó karját most drága kincsnek éreztem. A kanyarból visszanéztem. Hegen ugyanott ült, mint amikor először megpillantottuk a falkerítésen. A ház felé nézett, de az esőn át nem láthattam, hogy van-e valaki az ablakban.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és benne Ray Bradbury-re emlékeztünk sci-fi novellákkal. Először Ray Bradbury Langyesők jönnek című novelláját hallottátok a Masbury krónikákból, aztán Isaac Asimov, a tréfamester, és a végén Bob Shaw Régmúlt napok fénye szólt. További jó tilosozást, és akinek van ereje, kedve, az irány a Dürer kert. Családi nap van, este koncertek, jó kis DJ-k, tilos szuvenírek, jó hangulat,

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: 13. fejezet. A rendőrfőnöknek teóriája van. A szállodaszobában Horn professzor úgy vágtázott fel alá, miként a ketrecbe zárt tigris. Karsten éppen a toalettholmit hozta ki a fürdőszobából, és somagolta el a bőröndbe.
1: Nyughass már végre, főnök!
0: Könyörgött. Végeredményben sikerült összekalapálni egy kerek milliót. Leopold tegnap megérkezett Hollandiába. Van Torden átvette a képeket. A nyomokat elkentük. Tudni akarom, hogyan tűnt el a Holbein. Tudni akarom.
2: Talán el sem tűnt,
0: kockáztatta meg Karsten. És ha az a csaj már régen nem is a retikülyébe őrizgette?
1: Ne locsog zöldségeket. Persze, hogy a retikülyében tartotta. Mikor táncolni ment, azt is magával vitte. Ilyesfajta lány nem cipel magával ekkora táskát a táncparketre, ha csak nincs valami fontos oka rá. Ráadásul, amikor abban a hentes mesterbe valóságos Bernát hegyit hagy az asztalnál. Képtelenség.
0: Karsten bezárta a kézi bőröndöt. És mivel magyarázod azt, hogy a táska üres volt már, mire a miénknek sikerült belenyúlni?
1: Hát, ha magyarázni tudnám, nem örjönkedik így a tütöl.
0: Csengett a telefon. A professzor felvette a kagylót. Itthon, professzor.
1: Na csak, hát éltek még? Már azt hittem, csónak kirándulást rendeztetek a holdfényes tengerre.
0: Egy darabig némán hallgatta az embereinek beszámolóját. Egyszerre szinte természetellenesen megnyúlt a képe. Hatarva, reketten kérdezte.
1: Ebben egészen biztosak vagytok?
0: És tovább fülelt. Később újra megszólalt.
1: Amilyen gyorsan csak tudsz, gyere rostokba és menj a grogpincébe. Néhány napig ott leszel, és egy percre sem mozdulsz el a telefontól. Megértetted? Weisszig, kövesse továbbra is a lányt. Micsoda? Világos? Még ha Kínába utazik, akkor is.
0: Letette a kagylót. Aztán felhívta Liblik apó grogpincéjét, és Storm urat kérte a telefonhoz.
1: Ide figyelj, rendelkezett, amikor Storm megint. Eredj az öreghez, és kérdezz meg, tud-e valami megbízható garást. Béreljetek azonnal néhány kocsit. 5 perc múlva álljatok az egyetem előtt. Hogy az lehetetlen? Akkor 4 perc múlva legyetek ott. Mit? Miért nincs autó?
0: Vagy úgy?
1: Nekem mindegy, csak hajtsatok fel valamiféle járművet.
0: Igen, igen.
1: Ha már lúd, legyen kövér.
0: Visszatette a hallgatót, és fejcsóvál Karstenhez fordult.
1: Ez már mindennek a teteje.
0: Micsoda?
1: Eltűnt a fiatalember.
0: Miféle fiatalember?
1: Aki folyton együtt lógott Stenhöfer titkárnőjével, meg a ti hentes mesteretekkel.
0: Nincs már várna mindében?
1: Nincs.
0: Akkor nyilván ő lopt el a Holbeint.
2: Hogy neked micsoda eszed van?
0: A professzor úgy megmarkolázta a fehér körszakát, mint a ki akarta volna csupálni.
2: Így belefohizni az iparomba. Na válsak, te taknyos!
0: Szó, ami szó, ravaszabb volt nálunk, alapította meg Karsten.
1: Ravaszabb? Frászt! Csinosabb! Sokkal csinosabb! Én meg kit szabadítsak egy ilyen szerelmes természetű libanyakába? Talán bizony Aktelt? Esetleg Stormot? Azzal a mosogató rongyfülével? Ki az közületek, akiben belekabajodhatott volna?
0: Gőzöm sincs. Húsult el magát Karsten. És most hol lehet ez a krapek? A főnök cigarettára gyújtott, és töprengbe fújt néhány füstkarikát. Nézetem szerint útban Berlin felé.
1: Természetesen tudja, hogy Steinhöfer titkárnője jelentette eltűnését a rendőrségnek. Kopenhágába tehát nem szökhetett vissza.
0: És időközben már a többi határállomást is értesítették.
2: Vagyis ugyanott szorítja a cipő, ahol minket.
1: Azonnal indulnunk kell. Majd csak felkajtatjuk valahol. Még a nagyítóval is kell átkutatnom a Berlinbe vezető utat.
0: Van egy javaslatom, gondolkodott el Karsten.
1: Mégpedig?
0: Hagyjuk futni a krapekot. És ahol bent?
2: Azt is. Becsavarodtál.
1: Nem én?
0: Állította Karsten. Hát találják meg a zsaruk a Holbeint, meg a hozzátartozott tolvajt. Miért akarod egérfogóba dugni a mancsod?
2: Erről szó sem lehet!
0: rikácsolt Horn professzor. Nem tűröm, hogy egy dilettáns túl járjon az eszemen. Még csak az kellene.
2: Talán nem is dilettáns. Lehet, hogy a konkurencia embere.
0: Bánom is én. Nekem kell az a holvegy.
2: Először egy hamisítványt lopatnak el velünk.
0: Aztán egy zöldfülű elkaparintja az orrunk elől az eredetit. Hát ez már több a soknál. Elegem van.
2: Ahogy tetszik.
1: Néhány perc múlva lelépünk innen Rostockból.
0: Mindjárt megvirrad.
1: Weisternitzből telefonálunk Berlinbe, és személyleírást adunk arról a senkiháziról.
0: Graumann segítségünkre lesz a maga embereivel.
1: Metéltet csinálok abból az Adonisból. Csak a miniatűrt hagyom egészben.
0: Emlékszel még, hogy néz ki az ürge?
2: Hozzávetőleg.
0: Jegyezd fel pontosan.
1: Nehogy Graumannék valaki más találjanak nyakon csípni.
2: Ekkor kopogtak az ajtón. Mindketten összereszentek. Kétes úri embereknek szóló hajnali látogatás ritkán jelent jó. Horn professzor zsebébe nyúltak a pisztolyt őrizte.
0: Ki az?
2: Szólt ki.
0: A szobalány.
2: Válaszolták odakint a folyosón.
0: Nem hívtam magát.
2: Tiltakozott a főnök.
0: Küldeményt hoztam a professzor úrnak.
2: Magyarázta odakint a női hang. Kasten elhúzta a tolózárat. Kinyitotta az ajtót, átvett egy levelet, és ismét bezárta az ajtót. A levelet oda nyújtotta a professzornak. A professzor felszakította a borítékot, és elolvasta az írást. Ábrázata egyre savanyúbb lett. Végül földhöz vágta a papírt, és mindkét kezével fejéhez kapott.
3: Ez már sokkal jobb,
2: motyogta halkan.
3: Mindjárt görcsöket kapok.
1: Na, majd megismerkedik még velem a semmire kellő.
2: Kasten felvette az írományt és elolvasta. A nyomtatott betűkkel rót szöveg a következőképpen szólt. Ön szeret levelet írni, én nem kevésbé. Ezen felül egy válasszal tartozom is önnek. Jó szándékú tanácsa ellenére játszottam a tűzzel. Ezúton szeretném szíves tudomására hozni, hogy mindez ideig még nem égettem meg magam. A mulató lerohanása nem is volt tehetségtelen rendezői munka. Ön persze nem sejthette, hogy jó magam szintén a régi mesterek rajongója vagyok. Őszintén bevallva, pokoljan érdekel, ki lesz gyorsabb, önöke, vagy a rendőrség, illetve én. Viszont látásra Berlinben. Az ifjabb Holbein.
0: Ezt a pimasz dögöt,
2: szólalt meg Karsten hosszú hallgatás után. Aztán újra némaságba merült.
1: És ezt hagyjam én futni?
2: Háborgott Horn professzor.
0: Remélem, egy percig sem gondoltad komolyan.
1: Egy álló hónapig rajtunk röhögne az egész szakma.
2: Csengetett a szobalánynak. A szobalány bejött, kicsit dundi volt, képe akár a bazsarózsa. Horn elébe terpeszkedett.
1: Ki adtát magának a levelet, küldönc?
0: Nem,
2: mondta a lány.
0: Jó házból származó fiatalembernek látszott az illető.
2: Először a portáshoz ment, és megérdeklődte, melyik szobában lakik a professzor úr.
1: Tudta a nevemet?
0: Nem.
1: De hajszálra leírta a professzor urat.
2: A portás felküldte ide. A fiatalember átadta nekem a levelet, meg 5 márkát, hogy a levelet adjam le itt. A pénzt pedig tartsam meg. Aztán a fiatalember ismét lement, és beszélgetett a portással. Kivált arra volt kíváncsi, hogy a Berlinbe vezető országút jó állapotban van-e.
0: Leírná pontosan ezt az urat?
2: Kérdezte Karsten.
0: A haja gesztenye barna,
2: részletezte a szobalány. A szeme szürke, termete karcsú, arca simára borotvált, magassága 183 cm, nyakbősége 40. A két férfi szótlan bámulattal meredt a lányra. A lány vihogott.
1: Mindezt ő maga sorolta fel, és kérte, hogy jól jegyezzem meg.
0: Mert önök bizonyosan efelől fognak érdeklődni. Én ezt rémulatságosnak találtam.
1: De amúgy különben is nagyon vicces fiú volt.
0: Meg csinos.
1: Valóságos férfi szépség.
2: Az ajtóhoz lépett. De ezt már nem ő üzente. Bukkedlizett, és indult.
0: Várjon!
2: Kiáltott rá professzor.
0: Taxival ment el az úr?
1: Dehogy!
2: Méltatlankodott a szobalány.
0: Saját kocsija volt. És azt hiszem, még nem indult el. legalábbis egy perccel ezelőtt még a kocsijában ült len a szálloda előtt, és erőlevest fogyasztott tojással. Újfent pukkedizett, és ezúttal végképp távozott. Irene Traurig, valamint Oszkár Külc, Hentes és Mészáros néhány órával ezután már Rostockban tartózkodtak, és a helyi rendőrfőnökkel beszélgettek, aki holtfáradtan, borostás arccal ült szemközt velük. Egy csésze kávé gőzölgött előtte.
4: Bocsássanak, megkérem, amiért ilyen elhanyagolt állapotban mutatkozom önök előtt,
0: mondta, s közben aprókat kortyolt a kávéból.
4: De jóformán egy órát sem aludtam. Ráadásul azt is ezen a roskatag díványon. Azóta is, azelőtt is csak ezzel a lopással foglalkozom, amelynek sajnálatos módon önök voltak az áldozatai. Irdatlan munkát kell végeznünk, hogy kézre kerítsük 8. Henrik hitvesének elrablóját. Hát nem hajmeresztő. Még a festett asszonyok sincsenek biztonságban imádóiktól. Elnevette magát, de nyomban utána akkorát ásított, hogy az embernek majd a szíve szakadt érte, aztán zavartan bálat vont, és még egy korty kávét ivott.
1: Egészségére?
0: Szánta meg Külc papa. Van valami újság, rendőrfőnök úr?
4: Még semmi,
0: irongodott a rendőrfőnök.
3: De amit ilyen rövid idő alatt megtehetünk, megtettük.
0: A háló egyre szorosabbra húzódik, feltartóztatni nem lehet. A halálzsákmány,
4: úgy szólván már benne van.
0: Remélhetőleg nem mindenféle ócska cipőt fognak majd ki vele, jegyezte meg Külc úr.
4: Biztos, hogy nem.
0: Megkereséssel fordultam Berlinhez, hogy halad

0: közölni, hogy számomra ez legalábbis sajátos.
1: A rendőrfőnök felemelte a kezét. Ne olyan hevesen, kedves Kürc úr. Nekem is megvan a teóriám. Majd kiderül, helytálló-e vajon.
0: Mi az a teória?
1: Fordult Kürc Irénéhez. Amikor az embernek valami túlságosan bonyolult feladattal kell megbirkóznia, és gyárt egy elméletet, amelynek segítségével átmenetileg elháríthatja a nehézségeket. És ez az elmélet a teória? Igen. Nocsak, dünnyögte Kürc papa. Ezt már régóta ismerem, csak éppen nem tudtam, minek hívják. Az én feleségem nagyon tehetséges teóriák terén. Igaz, hogy én ilyesmit eddig kerekperec, úcska kifogásnak minősítettem. Jaj, gyerekek, de örülök, hogy a mi strúvénk nincs otthon. Hogy valakit a rablók is elhurcoljanak, meg a rendőrség is letartóztassa, az már sok egy embernek. A rendőrfőnököt azonban nem lehetett kibillenteni nyugalmából. Tévedni emberi dolog. De alig ha hiszem, hogy ezúttal tévedek. Ön igazságtalan ahhoz a fiatal emberhez, ripakodott rá az ősdalia. Igaz, hogy én meglehetősen műveletlen ember vagyok, még azt se tudom, mi a teória. De ha van valaki a világon, akit rendes fiúnak tartok, akkor az ő. Kedves Kürc úr, ellenkezett udvariasan, de rendőre utasító hangon a rendőrfőnök. Kénytelen vagyok felfrissíteni az emlékezetét. A jegyzőkönyvből volt szerencsém megismerni bizonyos urat, aki egy vasúti fülkében hosszú órákig ült együtt egy gengszterbandával, és ezeket a válogatott csirkefogókat egytől egyig makulátlan úriembernek vélte. Az idős hentes köhögő rohan fogta el, amikor végre ismét megjött a szava, kijelentette. Bármennyire sajnálom is, ebben tökéletesen igaza van. Mégis letenném a nagy esküt, hogy a fiatal embert illetően téved. Utóvégre éppen Struve úr figyelmeztetett, hogy zsiványokkal kerültem össze. A rendőrfőnök legyintett. Csak azért tette, hogy annál tisztességesebb színben tűnjék fel Trauri kisasszony meg ön előtt. Ráadásul mindenképpen az önök közelében akart maradni, hogy a banda kezére játszhassék a lopásnál. Nos, végre is sikerrel járt. Kürc papa bőszen rázta a fejét. Ön téved? Még ha voltak éppen igaz is lehetne, amit mond? Az idő megmutatja, nézett az égre türelmesen a rendőrfőnök. Most pedig a kisasszonytól szeretnék megkérdezni egyet s mást. Először is hol ismerkedett meg Struve úrral? Kopenhágában. Közös ismerősök révén? Nem, rendőrfőnök úr. Hanem? A lány tétovázott. Az utcán. Nyögte ki végül. Szíveskedjék talán valamivel részletesebben ecsetelni a körülményeket. Elutazásom előtt, mesélte Iréne, szerette volna még megvenni egy pár cipőt, amelyet előző nap a Nütorv és a Rathausplatz között láttam valamelyik kirakatban. Bejártam tehát ezekhez az utcákat, és kerestem a kirakatot. Egyszer csak valaki a nevemen szólított. Megfordultam, Struve úr volt. És honnan tudta az ön nevét? Érdeklődött a rendőrfőnök. Azt hittem, hogy önök előzőleg egyáltalán nem is ismerték egymást. Struve úr azt állította, hogy rendkívül hasonlítok egy lipcsei unokahúgára, és összetévesztett bennünket. A rendőrfőnök gúnyosan mosolygott. De kedves kisasszony, ez azért már túlzás. Hogy elhitte Struve úrnak ezt a hazugságot, nem tudom. De hogy én nem, annyi szent. Semmi pénzért. Elképzelhető, hogy a valóban hasonlít Struve úr unokahúgára. Sőt, elképzelhető az is, hogy az ön keresztneve valóban azonos a lipcsei hölgy keresztnevével. De hogy hasonlítsanak is, meg a keresztnevük is azonos legyen már megbocsásson, ez ennyi szóval erős. A rendőrfőnök gúnyosan Kürc papához fordult. Önnek mi a véleménye? Kürc papa csak a vállát vonogatta. Hát nem mondom, így első hallásra elég furcsa. Ezt meg kell vallanom. A rendőrfőnök visszafordult Irénéhez. És ezt követően mi történt?

Végre megtaláltam a cipőboltot. Bementem és felpróbáltam néhány cipőt. Struve úr váratlanul ismét ott termett, sőt, ő vette át a csomagot is, amikor kimentem az üzletből. Az utcán felszólítottam, hogy szedje a sátorfáját. Mire ő? Szedte, sóhajtott a lány. És mikor találkozott vele megint? Másnap délben a gyors vonaton. Bejött a fülkémbe, letelepedett a szemközti ülésre, és megkérdezte, elviseljük-e egymást még egyszer. A rendőrfőnök az utolsó csöppig kiitta a kávét, a csészét nagy körülményesen visszahelyezte a csésze aljra. Világos, mint a nap, jelentette ki. Csak egy valami nem fér sehogy sem a fejembe. Nevezetesen az, hogy ön ilyen előzmények után még kételkedik abban, miszerint Struve úr és a miniatűr elrablása között a lehető legszorosabb összefüggés forog fenn. Pedig ez teljesen kézenfekvő. Egyszer-kétszer megesett már, hogy csalt a látszat, szólalt meg Külcs papa. Persze, ismert el a rendőrfőnök. Egyszer-kétszer állítólag megesett. De csak egyszer-kétszer, és az is nagyon régen. Minden esetre a magam részéről inkább követek el egy apró igazságtalanságot tévedésből, sem hogy tudatosan tűrjek egy nagyot. Nekem ez magas, állapította meg Külcs papa. Még jóformán egy hete sincs, hogy azt hittem, nincs ocsmányabb foglalkozás a világon a hurka készítésnél. De most már úgy érzem, hogy bűnözőket hajkurázni még sokkal rémesebb. Ez nagy igazság, szögezte a rendőrfőnök. Felállt. Arra szeretném megkérni önöket, szíveskedjenek a legközelebbi vonattal Berlinbe utazni, mert az ottani rendőrfőkapitányságon már várják önöket. Az Alexen, tudakolt a Külcs papa. Úgy van, az Alexanderplatzon. A rendőrség, valamint Steinhöfer úr kitűzte magas jutalom jóvoltából, bizonyára hamarosan sikerül majd kézre keríteni a miniatűrt és tolvaját. Kikísérte őket az ajtóig. Éppen amikor ki akarta nyitni előttük, megszólalt a telefon. A rendőrfőnök visszasietett az íróasztalhoz és felvette a kagylót. Köszönöm, kolléga úr. Szólalt meg néhány másodperc elteltével és letette a hallgatót. Irene Traurig és Külcs úr az ajtóban várakoztak. Éppen most értesültem, fordult feléjük a rendőrfőnök, hogy berlini lakásán a Holzendorf Strasse-n őrizetbe vették Rudolf Struve urat. Ajánlom magam.

0: 14. fejezet. Struve úr különös vallomása. Mecklenburg útjain immáron órák óta száguldott egy autóbusz, mintegy 200 utasával. Eleinte délnyugatra tartott. Egészen Schwerinig. Ott hirtelen keletnek fordult, és hosszas zötyögés után áthaladt Neusterlitzen. Az autóbusz utasai kisé sajátosan gyönyörítették ki magukat. Papundekliből készült műorrokat, farsangibálokon használatos álszakálakat viseltek. Fejükön papírcsákuk, turbánok díszelektek, kereplőket, léggömböket szorongattak. A sofőr mellett ülő férfi bádokból készült játéktrombitát fújt, amíg bírt a szusszal. A kocsi két oldalán fehér kréta feliratok hirdették, hogy itt a Rostoki Ulti Társaság. Alapítási éve 1896 utazik. Az utasok ide-oda himbálóztak, lóbálták a léggömböket, népdalokat bömböltek, zabolátlanul röhögtek, és vaskos megjegyzéseket ordibáltak az út mentén hökkenten bámészkodó nők és gyermekek felé. Nos, az eféle egyleti társas kirándulások igazán mindennaposak. Ezúttal legfeljebb az volt feltűnő, hogy valahányszor egy-egy falu utolsó háza is az autóbusz mögött maradt, a ricsa és a vidámság megszűnt, mintha elvágták volna. Az utasok ilyenkor elhallgattak, mogorván meredtek maguk elé, vagy álmosan révedeztek. Óvni akarták netán az erdők mezők békességét, azért folytották el jókedvüket, hogy tovan eriasszák a félénk vadakat. Másról van itt szó. Az utasokat a legcsekélyebb mértékben sem szórakoztatta, hogy szórakoztak. A néptelen országutakon lefoszlott róluk a kedélyesség, és ádász pintorba torzult a képük. Neked aztán igazán kár magadra rakni ezt a vacak műnózit. Épp eléggé mesterségesnek látszik már az eredeti is. Vetette oda a díjbírkózó küllemű egyén Aktel úrnak. Ma valahogy jobban örülnék, ha a zsaruk Rostoki ultibolondnak tartanának, mint a rájönnének, hogy törzsvendég vagyok a sitten. Csak legalább ez a kórságos ülés ne volna olyan kemény, siránkozott a kisnövésű Storm. Még vakbélgyulladást kap tőle az ember. Vigy példát rólunk, intette Karsten, és ne ülj pont a vakbeledre. A sofőr mögött, aki szintén az ulti társaság tagja volt, Horn professzor foglalt helyet. Híres, szép szakállának nyoma sem maradt. Arcát tükör símára borotváltatta, és igyekezvén tájékozódni, sűrűn vizsgálgatta a térdén fekvő térképet. Figyelem! Kiáltott fel hirtelen. Faluk következik. Megkövetelem, hogy ezentúl lényegesen elevenebb vidámságot érzékeltessetek. Na is Sterlitzben úgy kornyadoztatok, mint egy elhasznált gyászmenet. Az ulti partnerek magukra igazgatták a műorrokat és álszakálakat, megköszörülték torkukat, és Storm kezdeményezésével rázendítettek. A hely útra fel, oly friss a ég, ki hosszan ül berosdál még kezdetű gyönyörű bántordalra. Ám a hosszú ülésre vonatkozó célzás olyannyira felzaklatta Aktel urat, hogy teljesen hamisan tercelt. Befutottak a faluba. A helybeliek kíváncsian álltak meg az út szélén. A gyerekek az autóbusz mellett szögtéseltek és léggömbökre pályáztak. Az álcázott, rovott múltúak pedig oly harsány jókedvel nótáztak bele a nyári levegőbe, mint a parancsolat. A sofőr váratlanul fékezett. Az utasok egymás nyakába estek. Mi van? Tühöngött a főnök. Itt tankol a krapekunk. Az utasok egyszeriben elnémultak. Hol a móka nyorultak, abba ne hagyjátok! Rivalt rájuk a professzor fenyegetően. A társaság újfent zajos derültségben tört ki. Az álló autóbusz köré lányok, legények és iskolás gyerekek sereglettek. Kavargó, vidám, sürgés, forgás támadt. Az ablakokból paraszt emberek néztek ki kíváncsian. A busz mellett ökrös szekér haladt el. Az egyik ökör az atya úristennek sem akar tovább menni. Néhány léggömb elszabadult és a magasba szállt. A gyerekek visongtak és emberektek túláradó örömükben. A jelenet határozottan emlékeztetett egy kisebb népünnepére. Főnök, szólalt meg a kisnövésű úriember, miért nem ül a krapek az autóban? Pauling, nézd meg, mi történt, parancsolta Horn. A sofőr kimászott az autóbuszból, és a benzinkúthoz ment, hogy értesüléseket szerezzen, persze óvatosan. A többiek idegei pattanásig feszültek, és miközben kedélyesen eltrépálkoztak a falu egyszerű népével, bizonyos kérdések gyötörték őket. Hol a fiatal ember, akit üldöznek? Defektje volt? És ha már kiszállt, miért nem tért vissza a kocsihoz? Továbbá, mi az ördögöt jelent ez az egész ügyit egyáltalán? Paulig a sofőr végre valahára visszaérkezett. Sietősen felszállt, gáztalott és nekijedett. Septében felvilágosított a társait. A kocsit kölcsönzőből vették ki. A fiatalember itt cserélte át egy másikra. Gránzében megint kocsit vált. Ezen az útvonalon ez a bérleti szokás. És Berlinben mi lesz? Kérdezte Horn professzor. A Gránzei autót Berlinben Kínesznál kell leadni, magyarázta a sofőr. A Kínász garázs a Stettini pályaudvar mellett van. Horn professzor elégedetten vigyorgott. Kitűnő. Gránzéban megállunk egy percre. Felhívom Graumant. Állítson néhány embert a berlini garázs elé. Ami ifjú barátunk csapdába került. Sőt, még akkor is, ha a rendőrség előtt feltalálja oszlatni a mi kis ultitársaságunkat, jósolta komoran Kasten. Achtel úr jó oldalba vágta. A többiek nótáztak, kurjongattak és integettek. A falusiak visszaintegettek. A benzinkutas katonásan tisztelgett és teli torokból röhögött. A kocsi után rohanó gyerekek lemaradoztak. Kifulladtak a nevetéstől, meg a futástól. Az autóbusznak nyoma veszett a porfelhőben. Az egyik kislánynak sikerült elcsennie egy szép piros léggömböt, és most boldogan botorkált vele hazafelé. Mindenből származik valami jó. Ez alatt a berlini rendőrkapitányságon a bűnügyi csoport vezetője, Rudi Struve urat, Lakcím Charlottenburg, Holzendorfstrasse 7, vallatta. Struve alacsony, köpcös úriember volt. Szőke sörénye vállát verte. Gesztusaiból tűzött a szenvedély. Ekkor még derűsen nézett körül a szobában. A főfelügyelő valami ács ceruza félét szorongatott, amellyel egyre az asztal szélét ütögette, közben tapintatosan mosolygott. Nos, Struve úr, szólalt meg, remélem belátja, hogy terve zátonyra futott. Könnyítsed a lelki ismeretén. Ha őszinte vallomást tesz, csökkenti részben a mi munkánkat, részben az önre kiszabott büntetés mértékét. Azzal hátra dőlt, mint aki színházban ül, és várta a drámai fordulópontot. Struve úr csak pislogott, akár a béka. Kora hajnal óta, amikor is kiráncikálták az ágyból, annyi érthetetlenség történt vele, hogy voltak éppen már semmin sem csodálkozott. Másrészt persze iszonyúan szerette volna tudni, hogy mit akarnak tőle végeredményben. Kerül, amibe kerül, ezt ki kell fürkéznie. Épp ezért megszólalt. Igen, tisztelt főfelügyelő úr, elmondhatatlanul hálás volnék önnek, akisé pontosabban és részletesebben fejezné ki magát. Néze, én igazán nagyon-nagyon szívesen elmondanék önnek mindent, amit meg akar tudni tőlem. De bár csak sejteném, miről van szó. Nem tenne valamit ennek érdekében? A főfelügyelő ács ceruzájával megkoppantott az íróasztal peremét. Ezen nem újjék, Struve úr. Kellően pontos és részletes leszek. Rendkívül örvendek. Kinek a megbízásából járt ön Kopenhágában? Struve úr hüledezve vonta fel a szemöldökét. Vagy tán saját zsebére dolgozott? Mert természetesen ez is elképzelhető. Bocsásson meg, hogy ezt az eshetőséget csak második helyen említem. Kérem, csodessé! Törődött bele Struve úr. Ön tehát abban a hitben él, miszerint én Kopenhágában jártam? Pontosan. Efelől nincs bennem semmi kételj. Sajnos, főfelügyelő úr, ön téved. Vagyis ön nem járt tegnap Kopenhágában? Eltalálta. Én nem jártam tegnap Kopenhágában, és tegnap előtt sem jártam Kopenhágában, és hogy rövidre fogjam, még soha életemben nem jártam Kopenhágában. Meg lehet ez hiányos műveltségre van, de arra azért mégsem ok, hogy letartóztassanak. Ön tehát otthon töltötte a tegnapi napot? Nem, jelentette ki Struve úr, de
1: essünk át a ló másik oldalára. Én nem Kopenhágában, de nem is otthon töltöttem a tegnapi napot.
0: Nagy kár, vélte a főfelügyelő, mert ha a tegnapi napot otthon töltötte volna, most visszaküldhetném ugyanoda. Elárulná esetleg, hol volt tegnap?
1: Bautzenben.
0: Hol?
1: Bautzenben, Szászföld területén. Bautzen fölötti festői városka, történelmi falak, ódon, bástyák, stb. Alkalomattan igazán megtekinthetné egyszer ön is.
0: Boldogan, jelentette ki a főfelügyelő.
1: Köszönöm az ösztönzést. Ön tehát Bautzenben járt, Szászföldön.
0: Látom, megértjük egymást.
1: Örvendezett Struve.
0: Ha szabad érdeklődnöm, megmondaná nekem, melyik szállodában éjszakázott?
1: Úgy gondolom, telefonálok Bautzenbe. Megbizonyosodom arról, hogy ön valóban ott volt-e, és akkor már is szabad.
0: Struve hallgatott. Elfelejtette volna a szálloda nevét? Tudakolt a gúnyosan a főfelügyelő.
1: Nem, de hát én nem éjszakáztam Bautzenben, hanem még az esti vonattal hazautaztam. Abban a csalfa reményben éltem ugyanis, hogy Berlinben, a lakásomon, majd jól kialhatom magam. Ha csak hozzávetőleg sejthettem volna, hogy alig egy órás alvás után felcsengetnek és idehurcolnak önhöz, okvetlenül a festői Bautzenben maradok éjszakára.
0: Borzasztó, hogy önnek micsoda pehje van, sajnálkozott a főfelügyelő.
1: Mióta az eszemet tudom,
0: sóhajtott Struve,
1: és ezen már nem tudok segíteni. Szél ellen nem lehet.
0: És hogy hívják az ön bautzeni ismerőseit, illetve üzletfeleit? Érdeklődött a főfelügyelő. Minden bizonyal előkeríthetnénk valakit, aki igazolná az ön alibiét.
1: Struve úr hangulata lassanként nyomottá vált.
0: A fenébe is, kiáltott fel a főfelügyelő. Hát csak azért utazott Bautzenbe, hogy a rögvest visszaforduljon?
1: Nem.
0: Esetleg csupán a történelmi városfalakat és ódon bástyákat óhajtotta megtekinteni?
1: Nem. Azért utaztam Bautzenbe, hogy beszéljek ott valakivel.
0: És hogy hívják azt a személyt?
1: Ne használjon ilyen kifejezéseket, főfelügyelő úr. Nem személyről van szó, hanem egy hölgyről.
0: Struve úr izgatottan markolázta dús szőkes lényét.
1: Bautzenben, tudélik, városi színház is működik, és a színház egyik hölgy tagja, mondhatnám, erőssége, hajtan igen közel állt hozzám. Akkoriban persze még nem Bautzenben játszott, csak az elmúlt idényben szerződött oda. Elutaztam hozzá, hogy beszéljek vele. Ki is jött a színházból.
0: Nem adja, szinte hihetetlen, álmélkodott a főfelügyelő.
1: Ám mielőtt felhívhattam volna a figyelmét magamra, már egy másik úrnak nyújtotta a kezét. Nem akartam háborgatni. Kar-karban távoztak.
0: Én meg kimentem a pályaudvarra. Ön valójában sajnálatra méltó, jelentette ki a főfelügyelő. Hogy valakinek ennyire ne legyen alibije, az már egyenesen ritkaság számba megy. Elgondolkodott, aztán megkérdezte. De tegnap előtt, ugye, itt tartózkodott Berlinben?
1: Tegnap előtt? Tegnap előtt, igen.
0: Vágta rá megkönnyebbülten Struve. Nagyszerű. Mi a telefonszáma? Felhívjuk a háztartási alkalmazottat.
1: Borzasztóan sajnálom. Nincs háztartási alkalmazottam. A lakásom ugyanis olyan picurka.
0: A főfelügyelő türelmetlenül legyintett. És hol lakik a bejárónője? Elküldök érte egy rendőrt. Vagy bejárónője sincs, Struve úr?
1: Dehogy is nem, persze, hogy van. De csak hetente kétszer jár hozzám takarítani. És tegnap előtt nem volt a lakásomon.
0: Kedves Struve úr, az én türelmem város szerte közismert. Épp ezért hadd kérdezzem meg öntől higgadt nyugalommal. Mit óhajt? Kinél érdeklődjem ön felől?
1: Így hirtelen én nem is tudom, kit javasolhatnék. Az elmúlt napokban folyton otthon voltam. És mindig egyedül.
0: Meg Bautzenben, egészítette ki a főfelügyelő.
1: Úgy van. Tulajdonképpen mi kifogása van Bautzen ellen?
0: Jóformán semmi. Örökte a főfelügyelő, aztán felállt, összefonta mellén a karját és megkérdezte. Struve úr,
2: Hova tette a miniatűrt?
1: Miféle miniatűrt?
2: Lepődött meg Struve. Ön még soha nem hallott 8. Henrikről?
1: Már hogy ne hallottam volna. De hát mi köze ennek Bautzenhez, főfelügyelő úr?
2: Hát Bolein Annáról hallott-e?
1: Természetesen.
2: A főfelügyelő előre hajolt. És az ifjabb Holbeinről?
1: Persze, róla is, vallotta be Struve.
2: Hanem a miniatűrt, amelyet Holbein Bolein Annáról festett, és 8. Henrik kapott ajándékba, azt ugye nem ismeri?
1: Nem, hát honnan ismerném? Utóvégre nem művészettörténész vagyok, hanem muzsikus.
2: Na persze.
1: Benyomásom szerint önt egyáltalán nem érdekli, hogy én Bautzenben voltam. Struve vérig volt sértve. Másrészt azonban számomra is tökéletesen rejtélyes, hogy miköze egy fejetlen angol királyné miniatűrjének Kopenhágához. Továbbá, hogy ön miért ragaszkodik ahhoz az elmélethez, miszerint én nem Bautzenben, hanem Kopenhágába jártam. Nagyon kérem, kegyeskedjék ezt bővebben kifejteni. Nem!
2: Bődült el a főfelügyelő.
1: Átmenetileg elegem van az önnel folytatott csevegésből.
2: Megnyomott egy csengőt. Belépett egy rendőr.
1: Vezesse el, Struve urat!
2: Parancsolta a főfelügyelő. És a hűs ablak üveghez támasztotta a fejét.
3: Irodalmi lépegető. Így hívják ezt a műsort.

0: 15. fejezet. Gondokban az ultitársaság. A rostoki ultitársaság alapítási éve 1896, néhány tagja Granzé elhagyása után lázongani kezdett. És Storm, aki egyébként mindig a főnök pártján állt, egy véleményen volt velük.
1: Mire vársz voltak éppen?
0: Kérdezte idegesen. Meddig karénekeljünk még, meddig csinálunk magunkból bohócot? Engedd meg végre Paulignak, hogy megmutassa, mire képes ez a taliga. Az a tervünk, hogy utolérjük a fiatalembert, és lövünk néhány hézakot a gumiaiba. Aztán legomboljuk róla a Holbeint, őt magát meg szépen összezsinegeljük, és bekvárdéjozzuk a Mauter szállóba. Bacag van nálunk elég. Csinálunk belőle egy jóképű kis pakkot, és valami félreeső gabonaföldön hagyjuk megőrzésre, mire rálelnek, hogy már Berlinbe leszünk.
2: Ilyen!
0: Korjantott fel Philipp Achter. Már amúgy is a könyökömön jön neki a népdalok. Az ember csak megszomjazik tőlük. Horn professzor nem osztotta véleményüket. Ne felejtsétek el, hogy a rendőrséget már riasztották. Figyelmeztette a társaságot. Egy ilyesfajta kambori, mint a miénk, nem kelt akkora gyanút. Mi a fenének durragtatnánk itt vidéken? Berlinben sokkal kevésbé feltűnő az efféle kavarodás.
3: És mi lesz? Tűnődött Carsten, ha az a himpellér nem furikál be a kölcsönzött kocsival a garázsba a Stettini pályaudvarhoz. Az a krapek nem esett ám a feje lágyára. Mi lesz, ha egyszerűen leállítja valahol a kocsit és olajra lép? Akkor mit csinálunk?
4: Akkor bizony felkopik az állunk, nekünk is, meg Grauman embereinek is.
0: Keseredett el a díjbírkozó.
4: Berlin nagy! Ez már az iskolába megtanultam.
0: Horn professzor behatóan tanulmányozta a térképet.
3: Egyre fenne nem bánom, szólalt meg némi habozás után.
0: Ha sikerül nyakon csípni még Oranienburg előtt, nincs kifogásom. Ha nem, maradunk Berlinnél. Az ultitársaság felélénkült.
5: Paulink, lép bele a gázba!
0: Rikkantott fel az egyik tag. A sofőr megtett minden tőle telhetőt.
5: De csak a kerekekre lőjetek ám,
0: parancsolta a főnök.
5: A krapekra tilos!
0: Tudjátok, hogy az olyasmit nem szeretem. Achter úr elhúzta a száját.
3: Neked tulajdonképpen irodát kellene nyitnod, jegyezte meg.
0: Onnan távbeszélőd is irányíthatnád a kiruccanásainkat. Esetleg ajánlott levelek útján.
3: Ha tudnátok, mennyivel jobban esne?
0: Vélázott el a főnök.
3: De hát titeket sajnos egy másodperce sem lehet egyedül hagyni. A dupláját kereshetnénk, ha nem kellene még az óvónéni szerepét is betöltenem mellettetek.
4: Született hátországi lógós vagy, öregem.
0: Dünnyögte magával a díjbirkózó.
3: Mondtál valamit?
0: Fordult felé Horn professzor.
4: Á, semmit.
0: Rebegte a másik behúzott nyakkal. A rostoki autóbusz teljes sebességgel szágultott az országúton. Az utasok ide-oda dülöngéltek az ülésen, és káromkodtak, mint a zubás őrmesterek. Az elhagyott dülőutakon szekerek döcögtek. Az egyik erdei tisztáson erdész tűnt fel vadászkutyákkal. A kutyák dühösen csaholtak. Körülbelül 10 perc telt el így. Végre megpillantottak a távolban egy kocsit.
5: Szürke Opel!
0: Jelezte a sofőr.
5: Ez ő?
0: Ha nem tapos rá, 5 perc múlva beérjük. Horn professzor előre ment, felmászott a sofőrülés mellé, és előhúzta pisztolyát. Aztán hátrafordult.
5: Aki megszegi a rendelkezéseimet, gyalog megy Berlinig. Ha valakinek kevés az esze, tanulja meg használni a lábát. Megértettük?
0: Elemezhetetlen volt a válasz. És akkor egy kanyarban eltűnt a szürke Opel. Az ulti partnerek feszülten nyújtották előre műorrukat. Csak úgy izzott bennük a vadász szenvedély.
5: Remélhetőleg azt találom el, amit célba veszek,
0: súgta oda Carstennek a kis tövésű Storm.
3: De sajnos az utóbbi időben egyre rövidlátóbb vagyok.
0: Alattomosan vihogott. Az autóbusz a kanyarhoz ért. Erősen megfarolt. A sofőr beletaposott a fékbe. Aztán folytatódott a hajsza. De Paulik hirtelen megint levette a gázt. Alig 50 méterrel előttük a szürke Opel állt az út szélén. A fiatal ember kiszállt belőle, a kocsi mellett állt, és egy kerékpárjára támaszkodó egyénnel társalgott. Mindketten az autóbusz felé néztek, és az illető egyén egy eleven rendőr volt. Az ulti partnerek elszürkültek.
5: Pisztolyokat súlyba!
0: Ördült fel a professzor. A kisnövésű stalandalra gyújtott. A többiek is bekapcsolódtak. És a derék börtöntöltelékek, miközben tavaszáguldottak a rendőr és barátja mellett, hevesen lengették a papírcsákókat és telitorokból zengték. Jól megraktam a szekeret, csupa lány ült rajta. Tagadhatatlan, hogy az érces hangok csak úgy remolóztak az izgalomtól. De a rendőr szemben láthatóan nem szándékozott megállítani az autóbuszt. Mosolyogva nézett utána, és csak a fejét csóválta. Paulik tépett, mint a meszes. Csak a legközelebbi kanyar után merte csökkenteni a sebességet. Apránként elapadt az ultitársaság dalos kedve is, hogy helyet adjon a mód fölött érthető felháborodásnak.
4: Micsoda söpredék!
0: Ordította a kisnövésű Storm. A hangja megbicsaklott.
4: Meg tudnám folytani az ürgét.
5: Először ellopja a holbenyt az orrunk elől, ráadásul összeáll egy rendőrrel röhögni rajtunk.
0: Philip Achtel az öklét rázta.
4: És ennek a gyalázatosnak, ennek a szemétnek, ti csak a kerekeit akarjátok szitává lőni?
0: Sivította hisztérikusan.
4: Megáll az eszem. Aki csak erre pályázik, annak nem mi köztünk van a helye, hanem az Állatvédő Egyesületben.
0: Horn professzor elsápadt. Világosan látszotta, mint a rágó izmok megfeszültek a bőre alatt.
4: Állj!
0: Bődült fel. Valamennyien ránéztek.
4: A pasasnak mindenképpen el kell haladnia itt mellettünk. Várjuk meg szépen!
1: Helyes,
0: morogta Paulig. Az autóbusz lassított, aztán megállt.
5: Elég a tréfából,
0: jelentette ki a professzor. Ez a tróger még képes a nyakunkra szabadítani a zsarukat. Ha elhalad mellettünk, egyszerűen kinyifantjuk.
4: Az első értelmes szó,
5: lángolt a díjbirkózó. Nem részesítenétek a kedvezményben, hogy én számoljak le vele?
4: Nem bánom. Vágd kupán, hogy néhány órára essen ki a forgalomból.
0: A díjbirkózót elöntötte a bánat.
5: Miért csak néhány órára?
0: Szomorkodott.
5: Nem lehetne néhány évvel meghosszabbítani?
4: Nincs több duma,
0: zárta le a vitát Horn professzor. Az ultitársaság némán üldögélt az autóbuszban, és várta a szürke Opelt. Mesztelenül himbálóztak a léggömbök.
4: Figyelem!
0: Kiáltott fel az egyik ultitestvér.
4: Ott jön!
0: A díjbirkózó neki gyürkőzött. A revolvereket kibiztosították. A sofőr készenlétbe helyezkedett. A gabonaföldeket szellő simogatta végig. A kalászok hajladoztak, mint egy tánccsoport. Magas égen pacsirta csattogott. Csak a rostoki ultitársaság merénylet tervéből nem lett semmi. Mivel hogy a szürke Opel nem egyedül jött. Mellette ott biciklizett a rendőr, és derűsen csevegett a fiatal emberrel. A haramiák gyorsan zsebre dugdosták a pisztolyokat, és nem tudták, mihez kezdjenek.
4: Lesztek rögtön vidámak, agyalágyultak? Rég nem ragasztottatok már zacskót, mi?
0: Ez hatott. Az ultitársaság kizökkent a buskomorságból. Nótáztak, kurjongattak, lóbálták a tarka léggömböket, mintha csak farsang volna. A szürke Opel, valamint a rendőr megálltak. Az obskurus autóbusz utasai túlszárnyolták önmagukat. Túl áradó jókedvük nem ismert határ. Philip Achtel úr úgy jódlizott, mint a Tirolban látta volna meg a napvilágot. A kisnövésű Storm úr röcögős fejhangon danult, Horn professzor úr népi táncoshoz méltóan csapkodta a combjait. Karsten szolgáltatta a nélkülözhetetlen basszus szólamot.
5: Micsoda vidám népség, mondta a fiatal ember a szürke Opelben. Az ember szinte megirigli őket, nem te őrmester úr? Nos, minden jót, Isten áldja.
0: Üdvözlésképpen egy ujjal megbökte a kalapja karimáját, és elrabogott a gyorsanat. A rendőr az autóbuszhoz lépett.
5: Szabad a jogosítvány,
0: szólt nyájasan.
5: Ha már egyszer nyakát töri valik, legalább a hatósági engedélye legyen meg hozzá, ugyebár?
0: Paulik, a sofőr, dühöngve kotorászott a zsebében. Nagy nehezen megtalálta a jogosítványt, és átnyújtotta a rendőrnek. Az őrmester tüzetesen átvizsgálta az okmányt, végül visszaadta tulajdonosnak.
5: Rendben van,
0: jelentette ki, de azt ajánlom, hogy a jövőben szíveskedjék figyelembe venni a sebességkorlátozást.
6: Aztán megtudakolta még, hogy honnan jöttek és hová tartanak. Valamit kimerítő felvilágosítást nyújtott a legközelebbi teredőutakról. Szemlátomást mérhetetlenül sok volt az ideje. A szürke Opelnek már a pora sem látszott. Irene Traurig és Külc papa a stettini pályaudvaron egyenesen a főkapitányságra siettek. Már az illetékes nyomozó tisztnél ültek, aki beszámolt nekik az őrizetbe vett Rudolf Struve vallomásáról. A beszámoló meglehetősen aprólékosra sikerült, és amikor a főfelügyelő mégis befejezte, a két tanú mély hallgatásba burkolózott. Végül Külc úr összeszedte magát, és olyat vágott a térdére, hogy csak úgy csattant.
5: Hát, ilyet még nem pipáltam. Mindenre fel voltam készülve, csak erre nem. Ha teszem, az gyújtósnak aprítja fel ezt az egész szobaberendezést, egy csöppet se csodálkozom. Nagyszerű dolog, ha valaki amúgy Isten igazából megdühödik. De mondhatta volna például, hogy kinek mi köze hozzá, hol járt. Az is egy álláspont. Hanem egyszerűen behatni önnek, hogy Bautzenbe utazott csak azért, mert meg akart főzni ott valami színésznét, de aztán már megszólítani sem merte, ez több a soknál. Nem gondolja a Traurig kisasszony?
0: Irene Traurig egy mukkot sem szólt.
5: Aki hazudik, az lop is,
0: dörögte haragosan az őzdalja.
5: Na most az egyszer megint alaposan leégtem az emberismeretemmel. Még hogy Bautzenben járt, éppen Bautzenben. És nem töltötte ott az éjszakát, és egy megveszegedett árva lélekkel sem találkozott. Na hát, micsoda agyafú csirkefogú!
0: Már intézkedte, hogy vezessék elő Struve urat, mondta a nyomozótiszt. Majd meglátjuk vele annyi bőr a képén, hogy az önök jelenlétében is ragaszkodjék állításaihoz.
6: Lauri kisasszonyt elfogta a rémület. Ide jön, én inkább elmennék. Arról szó sem lehet, jelentette ki a nyomozótiszt. Az idős hentesmester megsimogatta a lány kezét, amilyen gyengéden csak telt tőle. Nyugodtan elbújhat a hátam mögé, súgta oda neki. Megszólalt a telefon. A főfelügyelő felvette a kagylót.
5: Vezessék be,
6: mondta. Aztán vendégeihez fordult, és mint egy karmester felemelte a roppant ácsceruzát.
0: Struve úr azonnal itt lesz. Külc papa igyekezett még szélesebb lenni, mint amilyen amúgy is volt, és székét az ifjú hölgy elé igazította. Az ajtó kitárult. Megjelent Rudolf Struve úr a Holzendorf-strasszéről egy rendőr kíséretében. Régi jó kedélyét immár tökéletesen elveszített. Szemében vészes komorságom volt. Csak nem kellett ám újra előadnia, hogy tegnap Bautzenben járt?
6: Megáll az eszem, hűlt el Külc papa. Kinyújtott a karját, rámutatott a művész sörényes, pocakos kis úriemberre, és dörgő kacajra fakadt, amit bámulatra méltó kitartással folytatott. Ezzel egyébként nem volt egyedül. Traurig kisasszony is követte példáját. Az ő nevetése persze nem dörgött úgy, és nem volt olyan elégedett sem. Sőt, végezetül még a patis zsebkendőt is kivette táskájából, és megtöröngette a szemét. De azért ő is szívből bevetett. A főfelügyelő és az őrizetes komponista némi megtöbbeléssel meredtek rájuk. Először Struvelő szólalt meg.
7: Ilyen hatalmas sikerre nem számítottam,
6: közölte morcosan. És mert a nevetésnek nem akart vége szakadni, toporzékolni kezdett.
7: Mi az, főfelügyelő úr, engem talán bohócnak szerződtettek ide?
6: Miért aklankodott?
0: Hát, bocsásson meg.
6: Komolyodott-e, Külc papa? Teljesen igaza van. Minősíthetetlenül viselkedem. Igen, nem önt nevettem ki. De mikor olyan szörnyen muris az egész, és ismét erőt vett rajta a nevetés, a főfelügyelőhöz fordult. Ezt az urat ugyanis egyáltalán nem ismerem. A főfelügyelő áthajolt az íróasztal fölött.
0: Mit jelentsen ez? Kérdezte.
6: Önök nem ismerik Struve urat?
0: Nem,
3: jelentette ki határozottan Irene Traurig. Ehhez az úrhoz nem volt még szerencsénk.
4: Talán bizony önök azok, akikkel állítólag együtt voltam Kopenhágában?
3: Érdeklődött gunyorosan a zeneszerző.
1: Lehet, hogy ez az úr mégis csak Bautzenben járt.
3: Fogta el Künzpapát ismét a nevetés.
4: De főfelügyelő úr,
3: sértődött meg Struve.
4: Talán csak nem azért faggatott ki engem, hogy vadidegen embereknek betekintést nyújtson az én rendkívül bonyolult magánéletembe.
3: Önök csak ugyan nem ismerik egymást? Kételkedett még mindig a főfelügyelő.
4: Nem!
3: Vágták rá mindhárman. Ne haragudjon a kérdésért, mentegetőzött előre Künzpapa, de mondja, önt valóban Rudi Struvénak hívják, és ténylegesen a Holzendorstrasszén lakik?
4: A fene ebbe a keserves világba,
3: ordított fel az ereszerző.
4: Most már aztán tarkék vagyok. Először nem hiszik el nekem, hogy Bautzenben jártam, és telebeszélik a fejemet, hogy Kopenhágában vesztegettem az időt. Most meg már azt kifogásolják, hogy Charlottenburgban lakom, és Struve a nevem. Egyet minden esetre elárulhatok maguknak. Igaz, hogy én művészkörökben élek, de ilyen bolondok házát, amilyen itt van, nálunk még farsankor sem látni.
3: Vadul fürtjeibe túrt, és remegett, mint a kocsonya.
4: Struve urat valóban Struvénak hívják,
3: közölte a főfelügyelő. E tekintetben semmi kétség nincsen.
4: Sőt, mi több, a Holzendorstrasszén lakom,
3: üvöltött a komponista.
4: Sajnos! Különben nem cibáltak volna ki hajnalban az ágyból. Tanúm az ég, és a biztos urak, akik voltak kedvesek felkelteni.
3: Igen, uram, természetesen, csillapította a főfelügyelő, hangjába sűrítve mindazt a szelítséget, ami csak telt tőle. Tévedésnek estünk áldozatul. Félrevezettek bennünket. Valaki, aki néhány napot Kopenhágában töltött, és az éjjel nyomtalanul eltűnt várnemindéből, visszaélt az ön nevével és lakcímével. Attól félek, nem derítjük ki egyhamar, ki volt az az illető. Lehet, hogy az egyik ismerőse. Mit gondol?
4: Ezt végképp kikérem magamnak.
3: Bukkadozott az ereszerző.
4: Az én ismeretségi körömben nincsenek bűnözők.
3: Ha viszont nem ismerőse, akkor csak ismeretlen egyén lehetett. Elmélkedett a főfelügyelő. És mielőtt elindult volna a rabló hadjáratra, átlapozta a berlini címjegyzéket vagy telefonkönyvet, kiválasztott egy nevet, amelyen bemutatkozhatott, és szükség esetén eltűnhetett.
4: Megöllem a nyomorultat,
3: szólt nemes egyszerűséggel Struve úr. Ahhoz el kell csípni előbb, jegyezte meg az idős hentes. De ami Kopenhága és Struvénktól, rettentően rossz néven vettem volna, ha azt találja állítani itt, hogy Bautzenben jár, és berezelt egy színésznő udvarlójától.
4: Nem tűrök semmiféle kritikát,
3: szólt gőgösen a zeneszerző.
4: Meg lehet, hogy önnek rokonszenvesebb egy műkincsrabló, mint én, meg lehet, de engem ez nem érdekel, uram.
3: Pedig zeneszerzők is lopnak, néha nap, vágott vissza a Jorkstrasszei hentes üzlet tulajdonos, ha nem is Holbeint, csak nótát. Nevetett, de aztán abba hagyta. Bocsásson meg, nem akartam megbántani. Ha megengedi, nevem Külc. Mivel a másik nem válaszolt, ilyetten kérdezte. Csak nem Schlager szerző?
4: Nem, ördült fel Struve. Nem, maga műveletlen tahó. És most hazamegyek. Mégpedig a Holzendorstrasszéra, uraim.
3: Ahogy a rendőrség továbbra is itt óhajt tartani, bocsinált a komikusnak? Dehogy is, Struve úr, mentegetőzött a főfelügyelő. Sőt, elnézését kérem mind a magam, mind a rostoki kollégám nevében. Lám, hova vezetnek a teóriák? Dünnyögte Külcpapa. A főfelügyelő nem értette a célzást, és folytatta mondókáját. Legkésőbb fél óra múlva szabad, Struve úr. Csupán a szükséges formaságokat kell elintéznem. Mindössze 30 perc türelmet kérek. Továbbá szeretném megkérni önt is, valamint Rauri kisasszonyt és Külc urat, hogy a következő napokban szíveskedjenek támogatni munkánkat.
4: E felől nyugodtan alhat, mondta a komponista. Megöl a vágy, hogy megismerkedhessem az úrral, aki visszamerészelt élni az én szerény, de becsületes nevemmel. Ennyivel atyámnak is tartozom. Utóvégre hivatalnok ember volt.
3: A főfelügyelő kijött az íróasztal mögül, és mindhármukkal kezet fogott. Az ügy egyre bonyolultabb, tűnődött. Kilopatta el a miniatűrt.
1: Nem tudom, felelte Külcspapa,
3: de egy fél ökröt teszek egy ipolya csokor ellen, hogy nem a mi fiatalemberünk. Gálás, mint a vőfély, karját nyújtotta Irénet Rauringnak. Úgy, és most sürgősen megyek haza. Emily meg a família már epedve várnak.
0: Tizenhatodik fejezet. Újra Berlinben. A fiatalember, aki az utóbbi néhány nap folyamán Rudi Struve-nak nevezte magát, holott korán sem hívták úgy, időközben hazaérkezett. A Kantstrasse-n lakott a 177-es számú ház negyedik emeletén, egy meglehetősen kicsi lakásban. Az előszoba ajtóra szerelt résztáblán ez állt: Joachim Zeiler. Zeiler úr bezárta belülről az ajtót, helyére akasztotta a biztonsági láncot, és bement a szobájába. A széles heverő mellett alacsony asztalka állt. A fiatalember kivett egy kis csomagot a belső zsebéből, és óvatosan a fényes asztallapra fektette. Aztán visszament az előszobába, majd bevonult a fürdőszobába tisztálkodni. Hullafáradt volt. Ami nem csoda. Miután áthajtott Mecklenburgon, Brandenburgon és a megbeszélés értelmében leadta a bérelt kocsit a stettini pályaudvar mellett a kínásztféle garázsban, észrevette, hogy a környéken lődörgő alakok közül néhányan roppant kíváncsian méregetik. A lehető leggyorsabban taxiba ugrott, és hazavitette magát. Mindazonáltal nem ringatózott tévhitekben. Kétségtelenül követték. Így hát már tudják, hol lakik. Nyilván csak a fehér szakálú, sötét szemüveges öreg urat várják, hogy megindítsák az általános támadást. Joachim Zeiler szemügyre vette a fürdőszoba tükréből ránéző arcot, merengőn oda biccentett magának, és gondterhelten így szólt: nincs nehezebb dolog az életnél. Majd alaposan megkefélte hajzatát, és bement a dolgozó szobájába. Ez éppen szomszédos volt azzal a helyiséggel, ahol egy alacsony asztalkán a kis csomag hevert. A fiatalember kitárta az ablakot, kihajolt és lenézett az utcára. A negyedik emeletről a világ csak nem olyan kicsinek látszik, mint amilyen. Először nem vett észre senkit, aki különösebben rászolgált volna nem tetszésére. Hosszabb szemlélődés után azonban az utca túlsó oldalán, a Hoffman kávéház mellett a kapuhajban felfedezett két férfit, akik egyenesen az ő ablakát nézték. Mikor megérezték, hogy figyelik őket, lehorgasztották fejüket és iparkodtak közönyösnek látszani. Joachim Zeiler fütyörészni kezdett. A dalocska, amelyet fütyült, így kezdődött: Isten hozott barátim, csak jössz-te, jössz-te, jössz-te. Aztán becsukta az ablakot, átnézte a postát, amit a takarítónő szép rendesen az íróasztalára készített. Emily Kültz az üzletben állt kövéren és termetesen, és mint 30 éve egyfolytában ezúttal is mérte a hentes és mészáros termékeket.
8: Nem érkezett még haza a mester, érdeklődött a vevő, akit éppen kiszolgált.
3: Külcni asszony megrázta a fejét.
8: Még nem, de minden áldott nap ír egy képes lapot. Igazán szívből kívánom az én Oszkáromnak, hogy egyszer végre körülnézzen kicsit a világban. Nagyon ráfért már a pihenés. És persze minden ára magával akart vinni engem is, tehát egyikünknek muszáj itt maradnia az üzletben.
3: Külcni nyelve majd beletört a hazugságba. Tehát mi köze a Kuncsaftnak a Külc család magánügyeihez? Fő, hogy a hurka jó legyen.
8: Jelenleg hol van a kedves férje?
3: Várnemündében. Tegnap még telefonált is. Végre igazat mondhatok, gondolta Külcni. Elég fárasztó volt a dániai út. Oszkár nem szokta meg az utazást. Most kipiheni magát a tengerparton.
8: Igaza van,
3: vélekedett a vevő.
8: De remélem nem fürdik sokat.
3: Hogy-hogy?
8: A sós víz lefogyasztja az embert, és rettentően rosszulhat az idegekre. Nem hiszem, hogy fürödne, mondta a hentesné. Nincs is nála fürdőnadrág.
9: Annál jobb,
8: felelte a vevő, és tapintatosan ejtette a témát. Kérem, adjon még 3 szép szelet borjóhúst, soványat, ha lehet.
9: Kicsontozzon? Legyen szíves.
8: Mialatt Külcné asszony levágta és kicsontozta a hússzeleteket, a vevő a pult üvegtálcáin hiszelgő felvágottakat nézegette. Ekkor kitárult az üzlet mögötti szoba ajtaja, és megjelent Oszkár Külcz, hentes és mészáros, személyesen. Patyolatfehér frissen keményített kötényt viselt, odabiccentett szeretett hitvesének, és üdvözölte a vevőt.
9: Jé, azt hittem, hogy maga a tengerparton van,
8: kiáltott fel a vevő.
5: Csak voltam, válaszolt az ősdalia. Egyszer mindennek vége, csak a hurkának nem, mert annak 2 vége van. A feleségéhez fordult. Vigyázz, Emily, elég, ha a húst vered ki, a praclidat fölösleges. Maga lépett a tőke mellé, és kivette az asszony kezéből a bártot. Eresz csak ide. Inkább nézd meg, mit hoztam neked a világ körüli utazásról.
8: A hentesné döbbenten tűnt el a szomszédszobában. A hazatért mester kicsontozta és becsomagolta a húst, közben elszórakoztatta a vevőt.
5: Tudja, Brücknemné nagysád, nem utolsó dolog egy ilyen utazás. Az ember többet tapasztal egy hét alatt, mint máskor egész évben.
9: Bizony, bizony,
8: helyeselt a vevő. És mennyi mesélni valója lehet annak, aki utazgatott?
5: Na nem éppen,
8: mélázott el az idős hentes.
5: Mesélésről szó sem lehet. Amíg a lapok meg nem írják, ki sem nyithatom a csőrömet. Nem parancsol egy kis vadonat friss hússalátát, esetleg 1/4 kiló kötözött sonkát? Olyan omlós, mint a marcipán.
9: Tudja, mit adjon még 25 deka nyelvsajtot?
5: Őszintén merem ajánlani azt is.
8: Nézte meg az árut a mester, levágott belőle egy darabot, majd szomorkásan ingatta a fejét. Szokása ellenére többet nyesett le a kelleténél.
5: Lehet valamivel több?
8: Hiába kijöttem a gyakorlatból. Lám, mire vezet, ha az ember 30 évi munka után először vesz ki szabadságot. A vevő roppant megértőnek mutatkozott. A mester becsomagolta a vásároltakat, kiszámította az árát, jobb füle mögé dugta a ceruzát, átvette a pénzt, visszaadta visszajárót, mondván: remélem, hamarosan ismét lesz szerencsénk. Brücknerné nagysát távozott. A boltajtó fölött csilingelt a csengő. Oszkár Külcz, hentes és mészáros hátra vonult a szobába. Felesége a bőrkanapén ült, és enyhén neheztelő tekintettel várta.
5: Na, csak el ne törjön megint a mécses, dörmögte az ősdalia. Tudod, egyszerűen nem bírtam tovább.
9: De hát miért nem mondtad meg egy szóval? Majd meghaltam az aggodalomtól, én is, meg a gyerekek is. Képes voltál elhitetni velünk, hogy Bernauba mész?
5: Lehet, hogy tényleg Bernauba akartam menni, tűnődött el az öreg. Illetve ez csak amolyan teória.
9: Teória?
5: Üledezett Külcné. Hát persze. Teória egy idegen szó, amit ócska kifogások helyett használnak. Így jobban hangzik. Elnevette magát.
9: Te lókötő,
5: mondta az asszony, és ő is mosolygott. Így volt ez világ életükben. Valahányszor Oszkár nevetett, mosolyognia kellett Emilynek is.
9: Bár ami azt illeti, nem volt valami gyakran nevethetné ki az öregnek, és erről nem kis mértékben Emily tehetett.
5: Hogy van a lábad? Érdeklődött a mester.
9: Régi óta.
5: Hétfőn megint le kellett feküdnöm. Hedvig ugrott át segíteni.
8: Deréklány,
5: hatódott meg Külcz papa.
9: Az bizony. Még hangyasavat is hozott. Bedörzsöléshez határozottan jót tett.
8: Emily asszony körülnézett.
9: Na és? Hol a meglepetés?
5: Éppen alatta ülsz.
8: Emily asszony a fal felé fordult, és a bőrkanapé fölött egy szögön észrevette az ifjabb Holbein miniatűrjét.
5: Ez nem az eredeti kép, magyarázta az öreg. Csak másolat. A valódi 500 000 ér, és ellopták. De erről majd később mesélek.
0: Emily asszony mód felett kritikus szemmel mustrálta Boleyn Annát. Szóval egy festett nő személy? Mondta lekicsinlőn. És milyen mélyen kivágott ruhában? Na, de aztán vajmi keveset értesz a művészethez? Legyintett az őzdalja. Fütyülök rá, nyilatkozott Emily asszony. Egy tábla csokoládénak sokkal jobban örültem volna. Joachim Zeiler úr lakására ajtaján kopogtak. Aztán csengettek. Aztán kopogtak. Aztán dörömböltek. Megyek már, kiáltott ki a fiatalember. Lassan járj, tovább érsz. Átsétált az előszobán és kinézett a kukucskálón. A lépcsőház teli volt eltökélt tekintetű úriemberekkel. Ki az? Érdeklődött a fiatalember. Bűnügyi rendőrség kinyitni. Tüstént, felelt a fiatalember, leemelte a biztonsági láncot, kizárta, és résre nyitotta az ajtót. Parancsolnak? Az egyik rendőrtisztviselő felmutatott egy fénybilétát. Bűnügyi rendőrség? Ön ellen alapos gyanú merült fel, hogy ellopott egy Holbein miniatűrt, amelyet Stenhöfel úr vásárolt meg a koppenhágai árverésen. A komorúrak egyike bedugta a lábát az ajtórésbe, nehogy Zeiler be tudjon zárkózni. Házkutatás, közölte folytott hangon egy harmadik. Akkor nincs mit tenni, törődött bele a főbérlő. Mindamellett halvány sejtelmem sincs, mit óhajtanak tőlem, de nem akarom meggátolni önöket kötelességük teljesítésében. Módjában sem áll, morogta a zordó férfiak egyike, és már be is lépett. Az előszobába mintegy másfél tucat ember tódult be. Valamelyikük benyitott a szobába. Itt a csomag! Ordított fel hirtelen. Az asztalhoz rohant, kollégái haladéktalanul követték. Joachim Zeiler egy másodpercig egyedül ácsorgott az előszobában. További fél másodperc múlva a szoba ajtajához szökkent, bevágta, hogy csak úgy csattant, és kétszer ráfordította a kulcsot. Aztán a dolgozószobába száguldott, a telefonhoz. Felemelte a kagylót, felhívta a riadókészültséget. A Kantstrasse 177-ből beszélek, első lépcsőház, negyedik emelet, mondta be halkan. Igen, azonnal induljanak, sürgős. 24 emberre van szükség, legalább. Letette a hallgatót, visszament az előszobába, és a tükör előtt gondosan fejére illesztette kalapját. A bezárt bűnügyi közegek örjöngő düvel döngették az ajtót. Azonnal nyissa ki! Bömbölték. Disznóság! Bezárni a rendőrséget? Nyissa ki! Ezt még megbánja? A fiatalember nem válaszolt. Lábujjhegyen távozott lakásából, és odakin óvatosan bezárta az ajtót. A liften lement a földszintre, és becsengetett a házmesterhez.
10: Jó napot, Zeiler úr! Üdvözölte a házmester. Csak nincs valami baj? Csöpög a vízcsap? Vagy kiégett a biztosíték?
0: Kivételesen nem, Stiebel úr, nyugtatta meg a fiatalember, és egy kulcsomót nyomott a házmester kérges kezébe. Néhány perc múlva befut a riadókészültség, legyen olyan jó, és adja át a kulcsaimat a parancsnoknak. Főként a belső szobát vegyék szemügyre, de nehogy pisztoly nélkül nyissanak be. Stiebel a házmester szemét száját eltátotta. És még valamit, kérte Zeiler. Ügyeljen majd, hogy rendesen visszaadják a kulcsokat, semmi kedvem szállodában éjszakázni. És már ott sem volt. Stiebel zsebrevágta a kulcsokat, és azon törte a fejét, hogyan vélekedjék a negyedik emeleti lakóval folytatott beszélgetésről. Kész nyomorúság, dünnyögte végül. Milyen fiatal, és már is gyagyás. Az óvatosság kedvéért minden esetre ott maradt a kapuhajban, és várta, mi lesz. Hisz ebben a mai világban bármi megtörténhet. A berlini villanegyed egyik háza előtt hatalmas

0: jelentette az inas. Trauri kisasszony a könyvtárban várja önt. Steinhöfer úr biccentett, és lassan felment a lépcsőn. A hallban az inas lesegítette róla a kabátot. A törékeny öreg úr átment a hallon, és benyitott a könyvtár ajtaján. Iréne Traurig, aki abban a székben üldögélt, amelyben annak idején második József, a felvilágosodott Habsburg uralkodó foglalt helyet, zavartan felugrott, és hirtelen sírva fakadt, mintha erre várt volna napok óta. Ejnye, ejnye, szólalt meg riadtan Steinhöfer úr, és felnézett karcsú titkárnőjére. Ne pittyeregjen, kére. Igenis, sikerült kinyögnie a lánynak, és már szokogott is tovább. Az öreg úr szelíden lenyomta második József hiteles karosszékébe, és jó maga is mellé ült egy taburetre. Ugyan, ki sejthette volna, hogy egész rabló banda fenni a fogát, ami hol bennünkre. Ilyesmi ellen védekezni sem lehet. A lány bólogatott és szokogott, csak úgy surogtak a könnyei. Steinhöfer úr mindedig erélyes ifjú hölgynek ismerte a titkárnőjét, most nem tudta, mit évő legyen vele. Legszívesebben előhúzta volna a zsebkendőjét, és megtörölgette volna a lány orrát. De ezt tiltotta az illem.
1: Kérem az elbocsátásomat, dadogta a lány.
0: De hát mihez kezdjek én maga nélkül? Rémültözött az öreg úr. Nem, gyermekem, ilyet igazán nem tehet velem. Én már öreg ember vagyok, megszoktam magát. Nem engedem el. Iréne megtörölgette a szemét. Nem, semmi esetre sem, erősködött Steinhöfer úr. És most mondja szép nyugodtan elejétől végig, hogy voltak éppen hogyan is történt ez az egész.
1: Tegnap előtt kezdődött, szipákolt Iréne. Az Hotel D'Angleterre-ben a szálloda előtt ültem és kávéztam.
0: Joachim Zeiler a Kantstrasse-n a Hoffmann kávéház teraszán üldögélt egy pikoló világos mellett, és feszült érdeklődéssel figyelte a szemközti házat, amelyben lakott. Szevasz, Zeiler! Szólította meg valaki. Ijesztően volt kórosnak látszol, ma hallod-e? Csak nincsen valami bajod?
1: Struve, édes öregem, örvendezett a fiatalember. Egy örökké valóság óta nem láttalak.
0: Menj már az örökös túlzásaiddal,
2: bosszankodott Rudi Struve.
0: A múlt pénteken is itt játszottunk le egy sakkpartit, mégpedig döntetlenre. Ha csak eddig tart az örökké valóság, holnap után jön a feltámadás.
2: Letelepedett barátja mellé.
0: Hol jártál időközben?
1: Rengeteg melón volt, felett Zeiler.
2: Hát te?
1: Befejezted a C-moll szimfóniádat?
0: Nem egészen.
2: Szántotta végig szőke sörényét a komponista.
0: Már megint nem jutott eszembe semmi, mint rendesen. Így hát fogtam magam és elutaztam Bautzenbe.
1: Miért éppen oda?
0: Egy régi szívügyem miatt. Ott dolgozik a színháznál. De hát éppen más elfoglaltsága akadt.
1: Vagy úgy? Nézett rá Zeiler.
0: Eltaláltad.
2: Szomorkodott Struve.
0: És képzeld, ma hajnalban elhulcoltak a rendőrségre. Mi szólsz ehhez?
2: Nem mond. Komolyan?
0: Megy szavamra. Na és mit gondolsz, miféle bűnt követtem el? Először is, hogy korán sem Bautzenben jártam, hanem Kopenhágában. De ez még csak az eleje. Ráadásul nem is a régi szerelmemet akartam meglátogatni, hanem valami angol királyné képét csak listam el. Hogy bizony?
1: Ha viszont mindez igaz lenne, elmélkedett Joachim Zeiler, akkor most nyilván nem itt üldögélnél, hanem valamire biztosabb helyen. A köpcöcski zeneszerző fenyegetően hadonászott.
0: Szélhámos élt vissza a nevemmel. Hát nem gyalázott.
1: De gyalázott, jelentette ki határozottan Zeiler, és időnként egy-egy pillantást vetett a szemközti házra.
0: Csak kaparincsam a körmöm közé azt a pacákot, tüzelt a komponista. Bizislen, miszlik be a britom.
1: Meg is érdemli, támogatta a barátja.
0: Szerencsére szembesítettek egy lányjal, meg egy macskabajszos öreg úrra, mesélte izgatottan az ereszerző. Az öreg szakasztott olyan volt, mint Adamson úr a viclapból. Csak jóval nagyobb, meg szélesebb. És mindketten a hasukat fogták levettükben, amikor megláttak. Ez mentett meg?
1: Na és? Hogy tetszett az ifjú hölgy? Kíváncsiskodott Zeiler. Elég csinos?

Nagyon csinos. De mennyiben változtat ez a helyzeten? A fiatal ember csak a sors jóvoltából menekült meg attól, hogy válaszoljon a kétségtelenül jogos kérdésre. Ugyanis az utca másik oldalán két hatalmas riadó autó állt meg. A kocsikból tömérdek rendőr ugrált ki, és valamennyien berohantak egy kapun. Mondd, nem abban a házban laksz te? Ámult el a zeneszerző. Pontosan, bólintott Zeiler. Az utcán megálltak a járókelők. A kereskedők kiléptek a boltjukból. A környező házak lakói az ablakból lesték az eseményeket. A tömeg percről percre nőtt. Vadidegen emberek elegyedtek szóba egymással. Az amúgy is füllett nyári lebegőt kíváncsiság és félelem tette még nyomasztóbbá. Úgy látszik, ma bűnügyi napom van, állapította meg csüggette Struve. Mióta laknak a házatokban rablógyilkosok? A fiatalember hallgatott, és egy másodpercesen vette le szemét a kapuról. Struve vállat vont. Mégiscsak a legjobb lenne vidékre költözni, vissza a természethez, ahol csupán birkanyája, pipitér, meg jámbor, romlatlan emberek vesznek körül. Irány, Bautzen! Csatlakozott lelkesen Joachim Zeiler. Fel a természet keblére. Vagy hogy is hívják Bautzen ismerősödet? Ne hülyéskedj, komolyan beszélek. A civilizáció megöli a művészetet. Szívacs fejű. Amiért neked semmi sem jut az eszedbe, még nem ok, hogy megváltoztasd a történelem menetét, oktatta Joachim Zeiler. A Kantstrasse 117-es számú ház előtt összeverődött tömeg megmozdult. Helyet adtak a rendőröknek, akik kiözönlöttek a kapun, és mintegy 20 komor ábrázatú, párosával összebilincselt férfiút vezettek. A foglyokat feltaszigálták a riadó autóra. A rendőrök is utánuk báztak. A kocsik tovaroboknak. És lassan szétoszlott a tömegek.

ってらっしゃるよ。いろいろアメリカだと食べたとか。Ich bin ein Erik Kastner, das Eltern Miniatur, feldolgozásának negyedik, egyben utolsó előtti részét. A jövő héten felvételre fog menni. Egy kis programajánló Kapolcson, Angolai udvarban hallottak majd. Szombaton a biztos.

0: SS után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
4: Jó.
1: Kert akaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
1: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Stílus Rádió. A Kert a Karót halljátok. Folytatjuk Kurt Vonnegut, a Bajnokok reggelie című regényének feldolgozását. És figyelem, kiskorúak csak szülői felügyelettel hallgathatják. Jó tilosozást!

Az ikrek attól féltek, hogy a buborékok nem sokára ellepik a Moby Dicket, aztán elárasztják a suttogó katedrálist, a barlang fő látványosságát. Sok ezer ember kötött már házasságot a suttogó katedrálisban, köztük Dwayne, meg Lyle, meg Kyle, meg Harry LeSabre. Lyle beszámolt az előző éjszakai próbálkozásukról. Az ikrek bementek a barlangba, és egyforma Browning automata sörétes puskáikkal tüzet nyitottak az előre nyomuló buborék falra. Olyan bűz jött ki belőlük, hogy el se hinnéd, mondta Lyle. Azt mondta, lábszagra hasonlított. Nem lehetett megmaradni odabenn. Egy órát járattuk a ventilátorokat, mielőtt visszamentünk. A Moby Dicken fölpattogzott a festék, szeme már nincs is. A Moby Dicknek eredetileg hosszú pillájú, tányér nagyságú égszínkék szeme volt. Az orgona megfeketedett, a mennyezet meg olyan piszkos sárga lett. A szent csodát már alig látni. Az orgona az istenek orgonája volt, függő és álló cseppkövek összenőtt kis erdeje a katedrális egyik sarkában. Hangszórót rejtettek mögéje, azon szólt az esküvői meg a temetési zene. Villany világítása állandóan változtatta a színét. A szent csoda egy kereszt volt a katedrális mennyezetén. Két egymást metsző repedés alkotta. Szó, ami szó, régebben se látszott valami jól, mondta Lyle. De most már szinte nem is tudom, ott van-e. Arra kérte Dwayne-t, hadd rendeljen egy adag cementet. El akarta zárni a patak és a katedrális közötti járatot. Ne törődj a Moby Dickkel, Jesse James-szel, a rabszolgákkal meg a többivel, mondta Lyle. Csak a katedrálist mentsük meg. Jesse James egy csontváz volt, amelyet Dwayne nevelő apja egy orvos hagyatékából vásárolt meg a nagy válság idején. Jobb kezének csontjai összefonódtak egy 45-ös kaliberű revolver rozsdás alkatrészeivel. A turisták úgy tudták, hogy ott bukkantak rá, és alig hanem valami vonatrabló lehetett, akit a barlangba zárt egy kőomlás. Ami a rabszolgákat illeti, fekete férfiak gipszszobrai voltak egy üregben, amely Jesse James-től 15 méternyire nyílt a folyosóról. A szobrok fűrészekkel, kalapácsokkal a láncokat szedték le egymásról. A turisták úgy tudták, hogy annak idején igazi rabszolgák rejtőzködtek a barlangban, miután az Ohio folyón át elszöktek a rabságból. A rabszolgák történetéből ugyanúgy egy szó sem volt igaz, mint Jesse James-éből. A barlangot csak 1937-ben fedezték föl, amikor egy kisebb földrengés rést nyitott rajta. Dwayne Hoover személyesen fedezte fel a rést, aztán a nevelő apjával feszítővasak és dinamit segítségével kitágították. Azelőtt még kisebb állatok sem jártak odabent. A barlangnak csak annyi köze volt a rabszolgasághoz, hogy a gazdaságot, amelynek a területén felfedezték, egy volt rabszolga, Josephus Hubler alapította. A gazdája felszabadította, ő meg éjszakra jött és gazdálkodni kezdett. Aztán visszament és kiváltotta az anyját meg egy nőt, aki a felesége lett. A leszármazottaik tovább gazdálkodtak ott egészen a nagy válságig, amikor is a Midland megyei kereskedelmi bank érvényesítette a zálogjogot. Aztán Dwayne nevelő apját elütötte egy autó, amelynek a volánjánál az a fehér ember ült, aki megvásárolta a gazdaságot. Dwayne nevelő apja peren kívüli egyesség keretében megkapta azt, amit ő megvetően csak Istenverte Nigger Farmnak hívott. Dwayne jól emlékezett arra, amikor a család először kiment körülnézni. Az apja a Nigger postaládáról letépte a Nigger táblát és bevágta az árokba. Ez állt rajta. Kék madár farm.

0: 14. fejezet. A Kilgore Troutot szállító kamion most West Virginiában járt. Ennek az államnak a felszínét szétrombolták az emberek, gépek és robbanó eszközök, hogy kiszedjék belőle a szenet. Azóta a szén java elfogyott, meleget csináltak belőle. West Virginia felszíne most, hogy eltűnt a szén, az erdő és a termőföld a gravitáció törvényeinek engedelmeskedve átrendeződött. Beomlott mindazokba a lyukakba, amelyeket beleástak. A hegyek, amelyek egykor könnyűszerrel megálltak a saját lábukon, most belecsúsztak a völgyekbe. West Virginia szétrombolása az állami kormányzat végrehajtó, törvényhozó és bírói szerveinek jóváhagyásával történt, amelyeket a nép ruházott föl a hatalommal. Itt-ott még állt egy lakott épület. Trout látta, hogy előttük egy helyen átszakadt a védőkorlát. Lenézett a mélységbe. Lent a patakban egy felborult 1968-as Cadillac Eldorádót látott. Alabamai rendszáma volt. Több régi háztartási gép is volt a patakban. Egy mosógép, kályhák, két frigider. Egy angyalarcú, lenszőke, fehér leánygyermek állt a patak mellett. Fölintegetett Troutnak. A másik kezével egy fél literes pepsikólás üveget szorította melléhez. Trout felhangon azt kérdezte magától, hogy mivel szórakozhatnak errefelé az emberek, és a sofőr elmondott egy furcsa történetet. Egyszer West Virginiában töltötte az éjszakát, a kamion vezető fülkéjében, egy ablaktalan épület közelében, amelyből egyenletes zúgás hallatszott. Láttam, hogy emberek járnak kibe, mondta a sofőr. De nem tudtam rájönni, miféle gép csinálja azt a zúgást. Olcsó favázas épület volt, beton tömbökön állt ott a nagy semmi kellős közepén. Autók jöttek, autók mentek, a népeknek szemlátomás kedvére volt az, ami oda benn zúgott. Így hát a sofőr benézett. Tele volt görkorcsolyázó emberekkel, mondta. Körbe-körbe mentek. Senki sem mosolygott. Csak mentek körbe-körbe. Arról is beszélt Troutnak, hogy állítólag vannak ezen a vidéken olyanok, akik eleven csörgő kígyókat szorongatnak az Isten tisztelet alatt, hogy megmutassák, mennyire hisznek abban, hogy Jézus megoltalmazza őket. Így kerek a világ, mondta Trout. Trout elképedt azon, hogy milyen kevés ideje érkeztek a fehér emberek West Virginiába, és milyen gyorsan szétrombolták a melegért. Most már a meleg is mind eltűnt, alig hanem az űrbe, gondolta Trout. Vizet forraltak vele, a víz meg acél szélkerekeket forgatott körbe-körbe. A szélkerekek áramfejlesztők forgó részeit forgatták körbe-körbe. Amerika egy ideig fölvillanyozódott tőle. A szén hajtotta a régi módi gőzhajókat és füstös vonatokat is. A füstös vonatokon, meg a gőzhajókon, meg a gyárakon sípok voltak, amelyeket gőzzel fújtak meg abban az időben, amikor Dwayne Hoover, meg Kilgore Trout, meg én kisfiúk voltunk, amikor apáink kisfiúk voltak, amikor nagyapáink kisfiúk voltak. Az égő széntől felforralt víz gőze vadul kiszágoldott a sípokon, amelyek gyönyörűen panaszosan rikoltoztak, mintha párzó vagy haldokló dinoszauruszok torkába jöttek volna a kiáltások. Úhú, húhú, hihű, és így tovább. A dinoszaurusz akkora hüllő volt, mint egy füstös vonat. Két agya volt, egy az előső, egy a hátulsó fertájának. Már régen kihalt. A két agya együtt kisebb volt egy borsónál. A borsó hüvelyes növény volt. A szén az elkorhat fák, virágok, bokrok, fű meg a dinoszaurusz ürülék összesűrűsödött elegye volt. Kilgore Trout a régebben hallott gőzsíp kiáltásokra gondolt, és arra, hogy West Virginia elpusztítása nélkül nem hallhatta volna őket. Föltételezte, hogy a szívszaggató kiáltások a hővel együtt kiszálltak a világűrbe. Tévedett. Troutnak a legtöbb tudományos, fantasztikus íróhoz hasonlóan szinte fogalma sem volt a tudományról, és a műszaki részletek halálra untatták. De a földtől egyetlen síp hangja sem jutott messzire. Azért nem, mert a hang csak a légkörben terjed, és a földön a légkör a bolygóhoz képest még olyan vastag sincsen, mint az almán a héj. Azon túl pedig szinte tökéletes a vákum. Az alma népszerű gyümölcs volt. A sofőr nagy étkű volt, megállt egy McDonald's-féle hamburger büfénél. Az országban sok különféle hamburger büfé hálózat volt, a McDonald's volt az egyik. A burgerséf egy másik. Dwayne Hoover, mint már elmondtam, több burgerséfből is hasznot húzott. A hamburger egy állatból készült. Az állatot megölték, apróra darálták, aztán pogácsákat formáltak belőle és megsütötték, majd betették két kenyérdarab közé. Trout, akinek csak kevés pénze maradt, egy csésze kávét rendelt. Egy öreg, nagyon öreg ember ült mellette az asztalnál. Trout megkérdezte tőle, dolgozott-e a szénbányákban. Az öreg azt felelte.
1: 10 éves koromtól 62 éves koromig.
0: És örül, hogy megszabadult a bányától? Kérdezte Trout.
1: Uram Isten,
0: mondta a másik.
1: Az ember soha nem szabadul meg tőle, még álmában sem. Bányákról szoktam álmodni.
0: Trout megkérdezte, milyen érzés volt olyan iparágban dolgozni, amely tönkretette a tájat, és az öreg azt felelte, többnyire fáradtabb volt sem, hogy ezzel törődött volna.
1: De hiába is törődne akármivel az ember,
0: mondta az öreg bányász,
1: hanem az övé.
0: Elmagyarázta, hogy az őket körülvevő egész megye minden bányajoga a Rosewater szén- és vasipari vállalat tulajdona. A cég rögtön a polgárháború vége után szerezte meg ezeket a jogokat.
1: A törvény úgy szól, folytatta, hogyha valakinek van valami a föld alatt és hozzá akar jutni, akkor hagyni kell, hogy felszaggasson bármit, ami a tulajdona meg a felszín között van.
0: Trout nem hozta összefüggésbe a Rosewater szén- és vasipari vállalatot Elliot Rosewaterrel, egyetlen rajongójával. Még mindig azt hitte, hogy Elliot Rosewater valami kamasz. Igazából Rosewater ősei voltak leginkább felelősek West Virginia felszínének és lakosainak tönkretételéért.
1: De valahogy még sincs rendjén, mondta az öreg bányász Troutnak, hogy az egyik emberé lehet az, ami a másik ember birtoka, vagy erdeje, vagy háza alatt van. És ha bármikor hozzá akar jutni ahhoz, ami alattuk van, joga van tönkretenni a fenti dolgokat. A föld felszínén lévő emberek jogai semmit sem érnek annak az embernek a jogai mellett, aki így a lenti rész.
0: Fennhangon fölidézte, milyen volt, amikor ő meg a többi bányász megpróbálta rákényszeríteni a Rosewater szén- és vasipari vállalatot, hogy emberi lényekként bánjanak velük. Valóságos kis háborúkat vívtak a vállalat magánrendőrségével, meg az állami rendőrséggel, meg a nemzeti gárdával.
1: Én sose láttam egyetlen Rosewater sem,
0: mondta az öreg.
1: De mindig a Rosewater győzött. Rosewaterre jártam. Rosewaternek csákányoztam lyukat a Rosewaterben. Rosewater házakban laktam. Rosewater ételtettem. Mindig neki mentem a Rosewaternek, akármi is az, és mindig legyőzött. Aztán fütyült rám. Kérdezősködjön csak errefelé az emberektől, akárki megmondja magán, ami őket illeti. Rosewater itt az egész világ.
0: A sofőr tudta, hogy Trout Midland Citybe tart. Azt nem tudta, hogy Trout író és a művészeti fesztiválra megy. Trout sejtette, hogy a becsületes dolgozó emberek semmi hasznát nem veszik a művészetnek.
2: Minek megy épp elmélyű ember Midland Citybe?
0: Tudakolta a sofőr. Megint úton voltak.
1: Beteg a nővérem,
0: mondta Trout.
2: Midland City a világ mindenség, segluka,
0: mondta a sofőr.
1: Sokat gondolkodtam már, hogy hol lehet a segluk,
0: mondta Trout.
2: Ha nem Midland Cityben,
0: mondta a sofőr,
2: akkor Libertyville-ben, Georgiában. Járt már maga Libertyville-ben?
0: Nem, mondta Trout.
2: Engem letartóztattak, hogy gyorshajtásért. Van egy rész, az kés csapda, mert egyik pillanatról a másikra le kell lassítani 85-ről 25-re. Megmondtam a magamét a rendőrnek, erre bevágott a dutyiba. Arrafelé főleg papírfeldolgozással foglalkoznak. Bezúzzák a régi újságokat, képeslapokat, könyveket, aztán új papírt csinálnak belőlük,
0: mondta a sofőr.
2: Naponta 100 tonna számra viszik a városba a kamionok, vonatok a fölösleges betűt.
0: Aha, mondta Trout.
2: A kirakodásnál meg nagy a rendetlenség, úgyhogy a szél az egész városba széllyel viszi a könyvlapokat meg az újságokat. Aki ott könyvtárat akar összeszedni, annak elég kimennie a teherpályaudvarra, annyi könyvet vihet el, amennyit csak akar.
0: Aha, mondta Trout. Előttük az úton egy autós toppos fehér férfi integetett, mellette a terhes felesége és 9 gyermek.
2: Úgy néz ki, mint Gary Cooper, nem?
0: Mondta a sofőr a stoppos férfira.
2: Úgy,
0: mondta Trout. Gary Cooper egy híres filmszínész volt.
2: Szóval,
0: folytatta a sofőr,
2: Libertyville-ben annyi a könyv, hogy még WC-papírnak egy könyvet használnak a dutyiba. Engem egy péntek délutánon kaptak el, késő volt már, úgyhogy csak hétfőn kerülhettem a bíró elé, így hát 2 napig ücsörögtem a dutyiba. Nem tudtam mit csinálni, legfeljebb a WC-papíromat olvasgathattam. Még mindig emlékszem az egyik írásra, amit akkor olvastam.
0: Aha, mondta Trout.
2: Akkor olvastam utoljára könyvet,
0: mondta a sofőr.
2: Úristen, lehet már volt 15 éve. Egy másik bolygóról volt szó benne. Őrült egy história. Az egész hely tele van múzeumokkal, a múzeumok tele festményekkel, és a kormány valami rulett fél éve dönti el, hogy mi kerüljön a múzeumokba, és mi a szemétre.
0: Kilgore Trout hirtelen beleszélült a déjà vu érzésébe. Amit a sofőr felidézett, az az egyik könyve alapgondolata volt. Évek óta nem jutott már az eszébe. A Georgia állambeli Libertyville-ben a sofőr Trout Bagnato objektivátora, avagy az idei mestermű című művét használta WC-papírnak. Kilgore Trout könyvének színhelye egy Bagnato nevű bolygó volt. Az objektivátor egy kormánytisztviselő, aki évente egyszer megforgat egy szerencsekereket. A polgárok benyújtják egy hivatalba a műalkotásaikat, mindegyik számot kap, és a művek pénzbeli értékét az objektivátor szerencsekerekén kijött eredmény szabja meg. A történetet nem az objektivátor, hanem egy Goose nevű egyszerű varga meséli el. Goose egyedül él és lefesti a macskáját. Életében ez az első festménye. Elviszi az objektivátorhoz, aki számot ad neki, és elhelyezi a műalkotásokkal zsúfolt raktárházban. Goose festményének példátlan szerencséje van a sorsoláson. 18 ezer lámbó lesz az értéke, ami megfelel 1 milliárd földi dollárnak. Az objektivátor átad Goose-nak egy csekket az összegről, amelynek legnagyobb részét tüstént vissza is veszi az adóhivatal. A kép díszhelyre kerül a Nemzeti Galériában, és az emberek kilométeres sorokban várakoznak, hogy láthassák az 1 milliárd dollárt érő festményt. Ugyanakkor hatalmas mágiát raknak a többi festményből, meg szoborból, meg könyvből, meg mindenből, amit a szerencsekerék értéktelennek nyilvánított. Aztán kiderül, hogy a szerencsekerék csal, és az objektivátor öngyilkos lesz. Elképesztő véletlen volt, hogy a sofőrnek Kilgore Trout könyve került a kezébe. Trout eddig még egyetlen olvasójával sem találkozott, és most érdekes módon reagált, nem vallotta be, hogy ő a szerző. A sofőrnek föltűnt, hogy ezen a vidéken minden postaládán ugyanaz a vezetéknév áll. Ott a következő, mondta, és kimutatott a postaládára, amelyen a következő felirat volt olvasható. J.A. Hubler. A kamion most azon a vidéken haladt, ahonné Dwayne Hoover nevelő szülei származtak. A házas pár az első világháború idején ment át West Virginiába, Midland Citybe, hogy jól megszedjék magukat a Kietzler autógyárban, amely repülőgépeket és teherautókat gyártott. Amikor megérkeztek Midland Citybe, hivatalosan megváltoztatták a nevüket Hooverre, mert Midland Cityben nagyon sok Hubler nevű fekete ember volt. Ahogy Dwayne Hoovernek magyarázta egyszer a nevelő apja, kínos volt. Errefelé mindenki természetesnek vette, hogy a Hubler nigger név. Tizenötödik fejezet. Dwayne Hoover baj nélkül eljutott az ebédidőig. Már eszébe jutott a Hawaii hét. Az ukulelék és egyebek már nem voltak rejtélyesek. Az autószalon és az új szálló közötti útburkolat már nem volt gumiasztal. Egyedül hajtott el ebédelni bemutató autójában, egy kékszínű, drapkárpitozású Pontiac Le Mans-ban. Bekapcsolta a rádiót. Többször hallotta benne tulajdon reklámját, amely a hallgatók elméjébe véste, hogy Dwayne-ben meg lehet bízni. Noha reggel óta Dwayne elmeállapota számot tevően javult, föllépett egy új tünet, a kezdődő echolália. Dwayne azon kapta magát, hogy hangosan el akar ismételni mindent, amit hall. Amikor a rádióból azt hallotta, hogy Dwayne-ben meg lehet bízni, visszhangozta az utolsó szót, bízni, mondta. Amikor a rádióból azt hallotta, hogy tornádó volt Texasban, Dwayne hangosan azt mondta, hogy Texasban. Aztán azt hallotta, hogy azokról az asszonyokról, akiket az India és Pakisztán közötti háború során megerőszakoltak, a férjeik hallani sem akarnak többé.
3: Ginsburg on the Night Train Show on WMEX. Hey, let's go wide tracking.

0: Nobody, anywhere, can match the amazing deals on wheels your wide-track Pontiac dealer's got for you. That's because nobody can match his new Pontiac family of automobiles. He's got every model, every style, any price range you want. Take today's wonder car, Pontiac's hot new Tempest, the completely new and different car. Only your Pontiac dealer features Tempest at $200 to $300 below the others. Yes, beautiful new Pontiacs. Now at your Pontiac dealers at only $21.67. So take a look. Take a ride before you decide. Hurry on down to Wide Track Town, your Pontiac dealers, and get your new Pontiac. Only $21.67. Now.
1: Azok az asszonyok a férjeik szemében már tisztátalanok, mondta a rádió. Tisztátalanok, mondta Dwayne. Elmondom, mit tett Dwayne Hubler, a börtönviselt fekete, akinek az volt a nagy álma, hogy Dwayne Hoovernek dolgozhasson, megtanult bujócskát játszani Dwayne alkalmazottaival. Nem szerette volna, ha elkergetik a parkolóból, mert ott őgyeleg a használt kocsik körül. Így hát, ha egy alkalmazott közeledett, Dwayne hátrabaktatott a Holiday Inn mögötti hulladéktárolóhoz, és komor képpel vizsgálgatta a szendvics torták maradványait, az üres szálem cigarettadobozokat és egyebeket a szemetes edényekben, mintha közegészségügyi felügyelő vagy valami hasonló volna. Amikor az alkalmazott elment, Dwayne visszasonfordált a használt autókhoz, közben kidüllett szemmel leste, hogy hol van az igazi Dwayne Hoover. Az igazi Dwayne Hoover ugyanis voltaképpen letagadta, hogy ő Dwayne. Így hát, amikor ebédidőben kijött az igazi Dwayne, Dwayne, aki legfeljebb saját magával tudott beszélgetni, ezt mondta magában: ez nem Mr. Hoover, pedig nagyon úgy fest, talán Mr. Hoover ma beteg? És így tovább. Dwayne hamburgert, sült krumplit és egy kólát fogyasztott a legújabb burger séfjében, kinn a Chestview Avenue-n, szemben az épülő új középiskolával, amelyet John F. Kennedyről neveztek el. John F. Kennedy sohasem járt Midland City-ben, de az Egyesült Államok egyik elnöke volt, akit lelőttek. Az ország elnökeit gyakran lelőtték. A merénylők agyát összezavarták az olyasféle ártalmas vegyszerek, mint amelyek most Dwayne-nek kellemetlenkedtek. Ami a benne lévő ártalmas vegyszereket illeti, Dwayne a legkevésbé sem állt egyedül a történelemben. Bőven voltak társai az idők során. Például az ő idejében egy Németország nevű helyen az emberek egy ideig úgy tele voltak ártalmas vegyszerekkel, hogy valóságos gyárakat építettek, amelyeknek az egyetlen célja embermilliók elpusztítása volt. Vonatokon szállították oda az embereket. Amikor fölgyógyultak, egy olcsó és tartós autót gyártottak, amely az egész világon népszerű lett, különösen a fiatalok körében. Az emberek bogárnak hívták. A gépi bogarat a németek készítették. Az igazi bogarat a világegyetem teremtője. A Burger Chef büféjében Dwayne-t egy Patty Keeney nevű 17 éves pincérlány szolgálta ki. A haja szőke volt, a szeme kék. Az emlősök között igen korosnak számított. Az emlősök legtöbbje 17 éves korára elhűlt vagy meghalt. Az az emlős faj azonban, amelyhez Patty tartozott, nagyon lassan fejlődött, úgyhogy az a test, amelyben Patty közlekedett, csak most érte el az érettséget. Patty vadonatúj felnőtt volt, aki azért dolgozott, hogy kifizesse a hatalmas orvosi és kórházi számlákat, amelyeket az apja halmozott föl, mialatt először vastagbélrákban, aztán minden egyéb rákban is haldokolt. Ebben az országban elvárták, hogy mindenki maga fizessen mindenért, és az egyik legköltségesebb időtöltés a betegség volt. Patty Keeney apjának betegsége 10-szer annyiba került, mint az összes hawaii üdülések, amelyeket Dwayne akart szétosztani a hawaii hétvégén. Dwayne értékelte Patty Keeney vadonatúj voltát, noha szexuálisan nem vonzották az ilyen fiatal nők. Patty olyan volt, mint egy új autó, amelynek még a rádióját sem kapcsolták be, és Dwayne-nek eszébe jutott róla egy dalocska, amelyet az apja énekelt néha, amikor felöntött a garatra. Így hangzott. A szerelmünk kicsikém, hidd el, nem csak maszlag, mihelyt elmúlt 16, rögtön meg is győzlek. Patty Keeney szándékosan volt ostoba, akárcsak a legtöbb nő Midland City-ben. A nőknek nagy elméjük volt, mert nagy darab lények voltak, de nem igen használták, mégpedig azért, mert a szokatlan gondolatokkal ellenségeket lehet szerezni. És a nőknek ahhoz, hogy valamennyire is kényelemben és biztonságban lehessenek, a lehető legtöbb szövetségesre volt szükségük. Így hát a fönnmaradás érdekében hozzászoktatták magukat ahhoz, hogy gondolkodó gépek helyett egyetértő gépek legyenek. Az elméjüknek csak annyit kellett kiderítenie, mit gondolnak mások, és aztán ők is ugyanazt gondolták. Patty tudta, kicsoda Dwayne. Dwayne nem tudta, kicsoda Patty. Patty szíve hevesebben vert, amikor kiszolgálta Dwayne-t, mert Dwayne pénze és hatalma Patty nagyon sok gondját megoldhatta volna. Szép házat, új autót, gyönyörű ruhákat és kényelmes életet adhatott volna Pattynek, és kifizethette volna az összes orvosi számlákat, méghozzá ugyanolyan könnyen, mint ahogy Patty kivitte neki a hamburgert, a sült krumplit meg a kólát. Dwayne könnyűszerrel megtehette volna vele azt, amit a jó tündér hamupipőkével, és Patty még sohasem látott ilyen varázs erejű szemét közelről. Patty a természet fölötti jelenlétében volt. És eleget tudott Midland Cityről, meg saját magáról ahhoz, hogy megértse, lehet, hogy soha többé nem kerül ilyen közel a természet fölöttihez. Patty Keeney valóban el is képzelte, hogy Dwayne egy varázspálcával elhessenti minden gondját, baját. Patty bátran megszólalt, hogy megtudja, lehetséges-e természet fölötti segítség az ő esetében. Hajlandó volt meglenni természet fölötti segítség nélkül, és el is várták tőle, hogy csekély ellenszolgáltatásért gürcöljön élete végéig, hogy a többi szegény, tehetetlen és eladósodott férfi és nő társaságában élje le az életét. Azt mondta Dwayne-nek.
2: Ne tessék haragudni, Mr. Hoover, hogy így megszólítom, de hát ott van a képe a hirdetéseiben, meg mindenfelé, úgyhogy tudom, hogy kinek tetszik lenni. Meg hát ide benne a többiek is mindjárt mondták, amikor betetszett jönni, csak úgy zsongtak, bongtak.
1: Zsongtak, bongtak, ismételte meg Dwayne. Előjött az eholáliája.
2: Elnézést, ha nem jól mondom,
1: mondta Patty. Megszokta, hogy mentegetőzzék a beszédmódja miatt. Gyakran ösztönözték rá az iskolában is. Midland Cityben a legtöbb fehér ember bizonytalankodva beszélt, igyekezett rövid mondatokat és egyszerű szavakat használni, hogy a lehető legkevesebb kínos hibát kövesse el. Így állt ezzel Dwayne is, így állt ezzel Patty is. Ez azért volt, mert az angol tanáraik az égnek emelték a szemüket, befogták a fülüket, elbuktatták őket és így tovább, ha nem sikerült úgy beszélniük, mint az első világháború előtti angol arisztokratáknak. Ráadásul bebeszélték nekik, hogy méltatlanok arra, hogy beszéljenek vagy írjanak a nyelvükön, ha nem tudnak szeretni vagy megérteni régi és távoli emberekről szóló érthetetlen költeményeket, színdarabokat meg regényeket, mint például az Ivanhoe. A fekete emberek ezt nem vették be. Továbbra is az égvilágon mindenféle módon beszéltek angolul. Nem voltak hajlandóak olyan könyveket olvasni, amelyeket nem értettek, azon az alapon, hogy nem értik őket. Olyasféle arcátlan kérdéseket tettek föl, hogy mi a nyavajának akarnám én óvasni a két város, hát mi a nyavajának? Patty Keeney megbukott angolból abban a fél évben, amikor olvasnia és értékelnie kellett volna az Ivanhoe-t, amely vasba öltözött férfiakról és az őket szerető nőkről szólt. Pattyt áttették az olvasás javító osztályba. Ott az édes anyaföldet olvastatták vele, amely kínaiakról szólt. Ugyanabban a fél évben veszítette el a szüzességét is. Egy Don Breedlove nevű fehér gázszerelő megerőszakolta a területi középiskolai kosárlabda bajnokság újra játszott mérkőzése után a megyei sportpályán lévő Bannister Clubház parkolójában. Patty egy szót sem szólt róla a rendőrségnek, egy szót sem szólt róla senkinek, mert az időtájt haldoklott az apja. Elég bajuk volt így is. A Bannister klubházat George Hickman Bannisterről, egy 17 éves fiúról nevezték el, aki 1924-ben egy középiskolai futballmérkőzésen halt meg. George Hickman Bannisternek volt a legnagyobb sírköve a Kálvária temetőben, egy 18,5 méter magas obeliszk, a tetején márvány futballlabda. Az amerikai futball küzdőjáték volt. Két szemben álló csapat bőrből, textilből és műanyagból készült páncélban küzdött a labdáért. George Hickman Bannistert a hálaadó ünnepnapján ölték meg, amikor megpróbálta megszerezni a labdát. A hálaadó ünnep egy munkaszüneti nap volt, amelyen az országban mindenkinek hálát kellett volna adnia a világegyetem teremtőjének, főleg az élelemért. George Hickman Bannister obeliszkjét közadakozásból építették. A kereskedelmi kamara minden második befolyt dollárhoz hozzátett egy dollárt. Sok éven át az obeliszk volt a legmagasabb építmény Midland Cityben. Helyhatósági rendeletet hoztak, amely megtiltotta, hogy magasabb építményt emeljenek. Ez volt a George Hickman Bannister törvény. A rendeletet később eltörölték a rádiók adótornyai miatt. Amíg az új Mildred Berry művészeti központ föl nem nőtt a cukorpataknál, a város két legnagyobb építményét állítólag azért emelték, hogy George Hickman Bannister soha nem erüljön feledésbe. De amikor Dwayne Hoover és Kilgore Trout találkozott, már senki sem gondolt George Hickman Bannisterre. Voltak éppen még a halála idején sem igen volt mit gondolni róla, legfeljebb az, hogy milyen fiatal. Már hozzátartozói sem éltek a városban. Nem lehetett Bannister találni a telefonkönyvben, leszámítva a Bannister nevű filmszínházat. De azt is csak azért, mert még nem jelent meg az új telefonkönyv. A Bannister filmszínház közben átalakult olcsó bútorok boltjává. George Hickman Bannister apja, anyja és Lucy nevű nővére még a sírkő és a klubház elkészülte előtt elköltözött a városból, és az avatási ünnepségekre sem tudták előkeríteni őket. Ez nagyon nyugtalan ország volt, az emberek állandóan rohangáztak. Hébe-hóba valaki megállt és emelt egy emlékművet. Az országban mindenfelé voltak emlékművek. De az bizony szokatlan volt, hogy közönséges sorból származó embernek nem egy, hanem két emlékműve is legyen, mint George Hickman Bannisternek. Szigorúan véve azonban csak a sírkő készült kifejezetten az ő tiszteletére. A klubház amúgy is fölépült volna. A költségvetést már két évvel azelőtt elfogadták, hogy George Hickman Bannistert ifjúsága tejében elragadta a halál. Egy fillérrel sem növelte a költséget, hogy róla nevezték el. A Kálvária temetőt, ahol George Hickman Bannister nyugodott, egy sok ezer kilométerre lévő jeruzsálemi dombról nevezték el. Sokan hitték azt, hogy évezredekkel korábban azon a dombon ölték meg a világegyetem teremtőjének a fiát. Dwayne Hoover nem tudta, elhiggye-e ezt vagy sem. Nem tudta Patty Keene sem. De most nem is foglalkoztatta őket, egy cseppet sem. Máson járt az eszük. Dwayne azon tűnődött, vajon meddig tart még az echoláliája, Patty Keene pedig ki akarta deríteni, hogy vadonatúj volta, csinossága és nyílt természete, sokat ére egy ilyen aranyos, nem is éppen visszataszító, öreg, középkorú Pontiac kereskedőnek.
3: Minden esetre, mondta, nagy megtiszteltetés, hogy nálunk tetszik ebédelni, és tudom, hogy ez se jó kifejezés, de remélem, hogy érteni tetszik.
1: Tetszik, mondta Dwayne.
3: Ízlik az étel?
1: Étel, mondta Dwayne.
3: Ezt kapja mindenki más is, mondta Patty. Magának sem csináltunk külön.
1: Külön, mondta Dwayne. Nem sokat számított, hogy mit mond Dwayne. Évek óta nem számított sokat. Midland Cityben nem sokat számított, hogy a legtöbb ember mit mond, kivéve, ha pénzről, építményekről, utazásról, gépezetekről vagy egyéb mérhető dolgokról beszéltek. Minden személynek tisztán körvonalazott szerepet kellett eljátszania. A fekete embert, a lemorzsolódott középiskolai tanulót, a Pontiac kereskedőt, a nőgyógyászt, a gázszerelőt. Ha valaki egy idő múlva az ártalmas vegyszerek vagy más miatt nem felelt meg a várakozásnak, mindenki továbbra is rendületlenül azt képzelte, hogy az illető megfelel a várakozásnak. Főleg ez volt az oka annak, hogy Midland Cityben az emberek olyan lassan vették észre az elmebajt ismerőseiken. A képzeletük kötötte az ebet a karóhoz, hogy senki sem változott meg különösebben egyik napról a másikra. A képzeletük súlyos lentkerék volt, a félelmetes valóság rozog a gépezetében. Amikor Dwayne otthagyta Patty Keene-t és a Burger Chef büfét, amikor beszállt a bemutató autójába és elhajtott, Patty Keene-nek meggyőződésévé vált, hogy fiatal testével, merészségével és vidámságával boldoggá tudná tenni Dwayne-t. Sírni szeretett volna Dwayne ráncos arca miatt, amiatt, hogy a felesége lefolyó tisztítót evett, hogy a kutyájának folyton verekednie kell, mert nem tudja a farkát csóválni, hogy a fia homoszexuális. Mindezt jól tudta Dwayne-ről. Mindezt mindenki jól tudta Dwayne-ről. Patty fölbámult a WMCY rádióállomás tornyára, amely Dwayne Hooveré volt. Az volt a legmagasabb építmény Midland Cityben. 8-szor olyan magas volt, mint George Hickman Bannister sírköve. A tetején vörös fény égett, nehogy neki menjenek a repülőgépek. Patty a rengeteg új és használt autóra gondolt, ami mind Dwayne-é. Mellesleg a földi tudósok kevéssel korábban lenyűgöző felfedezést tettek arról a kontinensről, amelyen Patty állt. Rájöttek, hogy a kontinens egy 60-70 km vastag tábla tetején ül, a tábla pedig olvat masszában úszkál. A többi kontinensnek is mind megvan a maga táblája. Amikor két tábla összeütközik, hegyek születnek. West Virginia állam hegyei például akkor lökődtek föl, amikor Afrika egy hatalmas darabja Észak-Amerikának ütközött. Az állam szene pedig az összeütközésben eltemetett erdőkből képződött. Patty Keeney még nem értesült a nagy hírről. Nem értesült róla Dwayne sem, Kilgore Trout sem. Én is csak tegnap előtt tudtam meg. Egy képes lapot olvasgattam, és közben szólt a tévé. A tévében egy csoporttudós azt mondta, hogy az úszó, összeütköző, egymást örlő táblák elmélete már nem csak elmélet. Már be tudják bizonyítani, és például Japán meg San Francisco irtózatos veszélyben van, mert arrafelé mennek végbe a leghevesebb összeütközések és őrlődések. Azt is mondták, hogy továbbra is folytatódnak a jégkorszakok. A kilométeres vastagságú gleccserek, geológiailag szólva, továbbra is úgy járnak föl le, mint az ablakredőnyök. Dwayne Hoovernek mellesleg szokatlanul nagy hímveszője volt, és nem is tudott róla. Az a néhány nő, akivel életében dolga volt, nem rendelkezett kellő tapasztalattal ahhoz, hogy megítélhesse, átlagosak-e Dwayne méretei. A világ átlag 14,9 cm hosszúság és 3,8 cm-es átmérő volt vérrel telt állapotban. Dwayne hímveszője vérrel telt állapotban 17,8 cm hosszú és 5,4 cm átmérőjű volt. Dwayne fiának, Newsynak pontosan átlagos méretű volt a hímveszője. Kilgore Trout hímveszője 17,8 cm hosszú volt, de csak 3,2 cm átmérőjű. Harry LeSabre-nak, Dwayne autószalonja vezetőjének 12,7 cm hosszú és 5,4 cm átmérőjű volt a hímveszője. Ciprián Ukwende, a fekete nigériai orvos hímveszője 17,5 cm hosszú és 4,4 cm átmérőjű volt. Dan Breedlove-nak, a gázszerelőnek, aki megerőszakolta Patty Keeney-t, 14,9 cm hosszú és 4,8 cm átmérőjű hímveszője volt. Patty Keeney-nek 86 cm-es csípőbősége, 66 cm-es derékbősége és 86 cm-es mellbősége volt. Dwayne néhai feleségének 91 cm-es csípőbősége, 71 cm-es derékbősége és 96 cm-es mellbősége volt, amikor Dwayne feleségül vette. 99 cm-es volt a csípőbősége, 79 cm-es a derékbősége és 96 cm-es a mellbősége, amikor lefolyó tisztítót evett. Dwayne titkárnőjének és szeretőjének, Francine Pefkónak a csípőbősége 94 cm-es, a derékbősége 76 cm-es, a mellbősége 99 cm-es volt. Dwayne nevelőanyjának, amikor meghalt, 86 cm-es volt a csípőbősége, 61 cm-es a derékbősége és 84 cm-es a mellbősége. Dwayne tehát távozott a Burger Shape büféből és elment az új középiskola építkezésére. Nem sietett vissza az autószalomba, különösen így echolaliásan nem. Francine egyedül is tökéletesen elboldogult, nem volt szüksége Dwayne tanácsaira. Dwayne jól megnevelte. Dwayne tehát belerugdosott egy kis földet a pincének kimélyített gödörbe. Beleköpött. Belelépett a sárba. Beleragadt a jobb cipője, a sár leszopta a lábáról. Dwayne a kezével kiásta a cipőt és letörölte. Aztán neki támaszkodott egy öreg almafának, amíg fölhúzta. Dwayne kisfiú korában ez itt mind mezőgazdasági terület volt, itt almáskert állt. Dwayne már rég elfeledkezett Patty Keeney-ről, a lány viszont a legkevésbé sem feledkezett el róla. Estére Patty összeszedi annyira a bátorságát, hogy fölhívja telefonon Dwayne-t, de Dwayne nem fogja fölvenni a telefont. addigra már a megyei kórház párnázott cellájában lesz. Wayne odébb baktatott, megbámulta a hatalmas földmunkagépet, amely előzőleg megtisztította a terepet és kiásta a pince helyét. A gép most mozdulatlanul állt. Rászáradt a sár. Wayne megkérdezte az egyik fehér munkástól, hogy hány lóerős a gép. Mindegyik munkás fehér volt.
4: Nem tudom, hány lóerős, de azt tudom, hogy hívjuk,
1: felelt a munkás.
4: Hogy hívják?
1: Kérdezte Wayne. Megkönnyebbülten észlelte, hogy múlóban van az echoláliája.
4: Úgy hívjuk, 100 niggeres gép,
1: mondta a munkás. Ezzel arra az időre utalt, amikor Midland Cityben szinte minden kubikus munkát fekete emberek végeztek. Az Egyesült Államokban a legnagyobb hímvessző 35,6 cm hosszú és 6,3 cm átmérőjű volt. A világon a legnagyobb hímvessző 42,9 cm hosszú és 5,7 cm átmérőjű.

Kája miatt mindenkit került. Bement a belső irodájába, össze-vissza turkált az íróasztal fiókjaiban, keresett valamit, amit olvashat vagy amin elgondolkodhat. Kezébe akadt a brossúra, mely a hímvesző növelőt és a magányosság elleni gumihüvelyt ajánlotta. Két hónappal azelőtt kapta, de még mindig nem dobta ki. A brossúra olyan filmeket is ajánlott, amilyeneket Kilgore Trout látott New Yorkban. Álló képek voltak benne a filmekből. A képek hatására Dwayne agyában lévő szexuális izgalmi központ idegi impulzusokat küldött le a gerincében lévő erekciós központba. Az erekciós központ összeszűkítette a Dwayne hímveszőjében lévő hátsó vénát, úgyhogy a vér rendesen be tudott menni, de ki már nem. Az erekciós központ ellazította Dwayne hímveszőjében az apró artériákat is, és ettől megtelt vérrel a Dwayne hímveszőjének jó részét kitevő szivacsos szövet, úgyhogy a hímvesző kemény lett és merev, mint egy eldugult kerti locsolócső. Így hát Dwayne fölhívta a telefonon Francine Pefkót, pedig Francine csak 4 méternyire volt tőle. Francine? Szólt Dwayne. Tessék! Dwayne leküzdötte az echoláliáját. Olyasmit kérek tőled, amit eddig még soha, ígérd meg, hogy megteszed. Megígérem, mondta Francine. Azt szeretném, hogy ebben a pillanatban kerekedjünk föl és menjünk át Shepherdstownba, a minőség motelba. Francine Pefko hajlandó volt elmenni Dwayne-nel a minőség motelba. Úgy gondolta, kötelessége is, különösen most, hogy Dwayne olyan lehangoltnak és zaklatottnak rémlik. De nem hagyhatott egyszerűen ott csapott papot, mert az ő íróasztala volt az autószalon idegközpontja. Neked valami dilis bakfis kéne, aki minden füttyentésre el tud veled rohanni, mondta Francine. Nem kell nekem dilis bakfis, mondta Dwayne. Te kell lesz. Akkor szépen válsz egy kicsit, mondta Francine. Visszament a vevőszolgálathoz és megkérte Gloria Browningot, az ottani fehér pénztáros, hogy egy kis időre vegye át a helyét. Gloria nem akarta. Alig egy hónapja vették ki a méhét, miután kontár módon magzat elhajtást végeztek rajta az 53-as műút mellett a Pionír falu nemzeti park bejáratával szemben lévő Ramada Innben. Volt egy kissé meghökkentő egybeesés. Az elpusztított magzat apja nem más volt, mint Don Breedlove, az a fehér gázszerelő, aki megerőszakolta Patty Kinit a Bannister Clubház parkolójában. Ennek a férfinak felesége és 3 gyermeke volt. Francine íróasztala fölött a falon táblalógott, amelyet tréfás ajándékként kapott az autószalon tavalyi karácsonyi mulatságán. A karácsonyi mulatságot az új Holiday Innben tartották. A tábla pontosan meghatározta Francine valós helyzetét. Ezzel a szöveggel: idegközpont. Gloria azt mondta, nem akarja átvenni az idegközpontot. Nem akarok átvenni semmit, mondta. De azért mégis átvette Francine helyét. Nincs elég melszem, hogy öngyilkos legyek, mondta. Úgyhogy nekem mindegy, megteszek bármit, amire kérnek az emberiség szolgálatában. Dwayne és Francine külön indult el Shepherdstownba, hogy ne hívják fel a figyelmet a viszonyukra. Dwayne megint egy bemutató autóba ült, Francine pedig a saját vörös GTO-jába. A GTO a Gran Turismo homologátor rövidítése volt. A hátsó lökhárítóra ragasztott matricán ez állt: nézze meg a szent csodabarlangot. Francintől rendes dolog volt, hogy felragasztotta a matricát az autójára. Mindig ilyen rendes dolgokat csinált, mindig mindent megtett az uráért, mindig mindent megtett Dwayneért. Dwayne apróságokkal próbálta viszonozni. Az utóbbi időben például a nemi közösülésről szóló cikkeket és könyveket olvasott. Az országban szexuális forradalom zajlott. A nők azt követelték, hogy a nemi közösülés során a férfiak ne csak magukra gondoljanak, hanem törődjenek többet a nők élvezetével. Azt mondták, és a tudósok igazat adtak nekik, hogy az élvezetük nyitja a csikló, amely aprócska húshenger volt a fölött a lyuk fölött, ahová a férfiaknak kellett bedugniuk jóval nagyobb húshengerüket. A férfiaktól elvárták, hogy többet foglalkozzanak a csiklóval, és Dwayne az elmúlt időben sokkal többet foglalkozott Francine csiklójával. Annyira, hogy Francine már azt mondta, Dwayne túl sokat foglalkozik vele. Ez nem lette meg Dwayne-t. A csiklóról szóló írásokban olvasott arról a veszélyről is, hogy a férfi esetleg túl sokat foglalkozik vele.
Így hát miközben Dwayne

0: minőség motel felé hajtott, reménykedett, hogy pontosan a megfelelő mértékben fog Francine csiklójával foglalkozni. Kilgore Trout egyszer írt egy kisregényt arról, hogy milyen fontos a csikló a szeretkezésben. A második felesége Darlene javaslatára írta meg, aki azt mondta, vagyont kereshetne egy disznó könyvvel. Darlene azt mondta, a hősnek úgy kell értenie a nőkhöz, hogy tetszése szerint akárkit el tudjon csábítani. Így hát Trout megírta a Jimmy Valentin fiát. Jimmy Valentin híres kitalált személy volt egy másik író könyveiben, ugyanúgy, ahogy Kilgore Trout híres kitalált személy az én könyveimben. A másik író könyveiben Jimmy Valentine lesmirgliszte az ujjai hegyét, ezért hiperérzékeny lett a tapintása. Jimmy Valentine kasszafúró volt. Érzékeny tapintásával a világon minden páncélszekrényt ki tudott nyitni, mert megérezte, hogy a zárban átbillennek a peckek. Kilgore Trout kitalált neki egy Ralston Valentine nevű fiút. Ralston Valentine szintén lesmirgliszte az ujjai hegyét. Ő azonban nem volt kasszafúró. Ralston olyan jól tudta a nőket az ízlésük szerint simogatni, hogy 10000 évvel a rabszolgái lettek. Ott hagyták érte a férjeiket, szeretőiket, és Trout kisregényében Ralston Valentine végül a női szavazatoknak köszönhetően az Egyesült Államok elnöke lett. Dwayne és Francine szeretkezett egyet a minőség motelban. Utána egy darabig ágyban maradtak. Az ágynak vízzel töltött matraca volt. Francine teste nagyon szép volt, Dwayne teste is.
1: Eddig még sohasem szeretkeztünk délután, mondta Francine.
2: Olyan feszültnek érzem magam, mondta Dwayne.
1: Tudom, mondta Francine. Most már jobb?
2: Igen.
0: Dwayne hanyat feküdt. A bokáját keresztbe tette. A kezét összefonta a feje alatt. Nagy fütyköse keresztben feküdt a combján, mint egy szafaládé. Most szomjat.
1: Annyira szeretlek,
0: mondta Francine. Aztán helyesbítette magát. Tudom, megígértem, hogy nem mondom, de ezt az ígéretet egyszerűen képtelen vagyok megtartani. A helyzet így állt. Dwayne egyességet kötött vele, hogy soha egyikük sem beszél szerelemről. Mióta Dwayne felesége lefolyó tisztítót evett, Dwayne soha többé nem akart szerelemről hallani. Túl fájdalmas téma volt. Dwayne most szusszantott. Rendes szokása volt, hogy közösülés után szusszanásokkal kommunikált. A szusszanások mindegyikének megnyugtató jelentése volt. Ugyan, ne is törődj vele, nem te vagy a hibás, és itt tovább.
1: Az utolsó ítélet napján,
0: mondta Francine,
1: amikor megkérdezik tőlem, mi rosszat tettem idelen, kénytelen leszek megmondani. Nézzék, ígértem valamit egy férfinak, akit szerettem, és folyton megszegtem az ígéretemet. Megígértem, hogy sose vallok szerelmet.
0: Ez a nemes lelkű érzéki nő, aki hetente csak $96, 11 cent nettó bért vitt haza, egy vietnámi háborúban vesztette el a férjét, Robert Pefkót. Robert Pefkó hivatásos tiszt volt a hadseregben. A hímveszője 16,5 cm hosszú volt és 4,8 cm átmérőjű. A West Pointi Akadémián végzett, egy katonai főiskolán, amely fiatal férfiakból tébolyult gyilkosokat készített háborús célokra. Francine követte Robertet West Pointból a Fort Braggy ejtőernyős iskolába, aztán Dél-Koreába, ahol Robert egy kantint vezetett, amely a katonák boltja volt, majd a Pennsylvania Egyetemre, ahol Robert a hadsereg költségén elvégezte az antropológia szakot, aztán vissza West Pointra, ahol Robert 3 évig tanított a társadalomtudományi tanszéken. Azután Francine követte Robertet Midland Citybe, ahol Robert irányította egy új típusú robbanócsapda gyártását. A robbanócsapda könnyen elrejthető robbanó szerkezet volt, amely fölrobbant, ha véletlenül hozzáért valaki. Az új típusú robbanócsapdának az volt az egyik előnye, hogy a kutyák nem tudták kiszagolni. Az időtájt a különféle hadseregekben kutyákat képeztek ki a robbanócsapdák kiszagolására. Amikor Robert és Francine Midland Citybe került, nem volt a városban más katona ember, így hát szert tettek első civil barátaikra. Francine munkát vállalt Wayne Hoovernél, hogy kitöltse napjait és kiegészítse férje fizetését, de aztán Robertet elküldték Vietnámba. Nem sokkal később Dwayne felesége lefolyó tisztítót evett, Robertet pedig testzsákban hozták haza.
1: Sajnálom a férfiakat,
0: mondta Francine a minőség motelban. Őszintén beszél.
1: Semmi pénzért nem lennék férfi. Olyan sokat kockáztatnak, olyan keményen dolgoznak.
0: A motel első emeletén voltak. Az üveg tolóajtón át kiláttak a betonteraszra és a vaskorlátra, azon túl a 103-as útra, azon túl pedig a felnőtt büntetés végrehajtó intézet falára és tetőire.
1: Nem csodálom, hogy fáradt vagy és ideges, folytatta Francine.
3: Ha férfi volnék, én is fáradt és ideges volnék.
1: Szerintem Isten azért teremtette a nőket, hogy a férfiak időnként elengedhessék magukat, és legyen, aki babusgatja őket.
0: Francine nagyon is elégedett volt a dolgok ilyen állásával.
1: Dwayne szusszantott egyet. Málna illat áradt a levegőben, azzal szagosították a motelban használt fertőtlenítő és csótányírtószert.
0: Francine a börtönön mélázott, ahol az őrök mind fehérek, a foglyok majdnem mind feketék voltak.
1: Igaz, kérdezte, hogy onnét még senki sem szökött meg?
4: Igaz, mondta Dwayne.
0: Mikor használták utoljára a villamos széket, kérdezte Francine.
1: A börtön pincéjében álló szerkezet felől érdeklődött.
0: A szerkezet emberek megölésére szolgált. Több elektromosságot vezettek át az embereken, mint amennyit a testük elbírt. Dwayne Hoover kétszer látta. Egyszer, amikor a kereskedelmi kamara tagjai néhány éve látogatást tettek a börtönben, aztán pedig, amikor a szerkezetet használták is egy fekete ember ellen, aki Dwayne személyesen ismert. Dwayne azon törte a fejét, hogy mikor volt utoljára kivégzés Shepherdstownban. A kivégzések egy ideje népszerűtlenné váltak. A jelek szerint elképzelhető volt, hogy újra népszerűek lesznek. Dwayne és Francine megpróbált visszaemlékezni a legutóbbi elektromos kivégzésre, amely megmaradt a fejükben, akárhol történt is az országban. Emlékeztek egy házaspár kettős kivégzésére, hazaárulás miatt. A pár állítólag elárulta egy másik országnak azt a titkot, hogy hogyan készül a hidrogénbomba. Emlékeztek egy férfi és egy nő kettős kivégzésére, akik szeretők voltak. A férfi jóképű volt és érzéki, és egymás után csábította el a csúnya öreg asszonyokat, akiknek sok pénzük volt. Aztán ő meg a nő, akit igazán szeretett, megölték az öreg asszonyokat a pénzükért. A nő, akit a férfi igazán szeretett, fiatal volt, de hagyományos értelemben csinosnak nem lehetett mondani. 220 kilót nyomott. Francine hangosan tűnődött, hogy vajon egy sovány, jóképű fiatalember mit szerethet egy olyan tagad nőn.
4: Kinek a pap, kinek a papné, mondta Dwayne.
1: Tudod, mi jár az eszemben? Kérdezte Francine.
0: Dwayne szusszantott.
1: Az, hogy milyen jó hely volna ez itt egy Sanders féle csirkebüfének.
0: Dwayne ernyett teste úgy összerándult, mintha minden izmát lecsöppentették volna citromlével. Elmondom, mi volt a baja. Azt akarta, hogy Francine a testért, lelkéért szeresse, ne a sok pénzért. Most azt hitte, Francine arra céloz, hogy vehetne neki itt egy Sanders féle csirkebüfét. A Sanders féle csirkebüfék sült csirkék áruba bocsátására szolgáltak. A csirke repülésre képtelen madár volt. Az eljárás az volt, hogy a madarat megölték, kitépték az összes tollait, levágták a fejét meg a lábát, kikaparták a belső szerveit, aztán darabokra szabdalták, és darabokban megsütötték, majd betették egy fedeles zsírpapír dobozba. Francine, aki eddig igen büszke volt arra, hogy mellette Dwayne elengedi magát, most restelkedett, hogy megint feszültséget keltett benne. Dwayne olyan merev volt, mint egy vasalódeszka.
3: Jaj, Istenem, mondta Francine. Most mi a baj?
4: Ha ajándékot akarsz kunyerálni, mondta Dwayne, akkor tedd már meg azt a szívességet, hogy nem rögtön szeretkezés után hozott szóba. Válasszuk szét a szeretkezést és az ajándékozást, jó?
3: Nem tudom, miről beszélsz, mondta Francine. Nem kértem tőled semmit.
0: Dwayne kegyetlen gunnyal, fejhangon majmolta.
5: Nem tudom, miről beszélsz, nem kértem tőled semmit,
0: ismételte. Most körülbelül olyan barátságosnak és nyugodtnak látszott, mint egy összetekeredett csörgő kígyó. Természetesen az ártalmas vegyszerei kényszerítették rá, hogy ilyennek látszik. A világegyetem teremtője a csörgő kígyónak csörgőt tett a farkára. A teremtő egyúttal olyan előső fogat adott neki, amely halálos méreggel tele fecskendő volt. Néha nem egészen értem a világegyetem teremtőjét.
3: A világegyetem teremtője egyebek között föltalált egy mexikói bogarat, amely vaktölténnyé tudta alakítani a hátsó felét. Föl tudta robbantani a saját fingját, és a lökés hullámmal terítette le a többi bogarat. Becsület szavamra. A Diners Club magazin különös állatokról szóló cikkében olvastam róla. Így hát Francie lemászott az ágyról, hogy ne kelljen megosztania a látszólagos csörgő kígyófa. Meg volt rendülve. Egyre csak azt hajtogatta.
6: De hát a kedvesem vagy, de hát a kedvesem vagy.
3: Ez azt jelentette, hogy hajlandó mindenben egyetérteni Dwayne-nel, megtenni érte bármit, akármilyen nehéz vagy undorító is, kitalálni neki mindenféle jót, amit észre sem vesz, szükség esetén meghalni érte, és így tovább. Francine valóban így próbált élni. Elképzelni sem tudott jobbat. Így hát összeomlott, amikor Dwayne tovább komiszkodott. Dwayne azt mondta, hogy minden nő kurva, és minden kurvának megvan a maga ára, és Francine ára egy Sanders-féle csirkebüfé költsége, amely jócskán meghaladná a 100 000 dollárt, ha számításba veszik a megfelelő parkolási lehetőséget, a külső világítást meg a többit, és így tovább. Francine habogva, zokogva azt felelte, hogy ő álmában sem akarta magának a csirkebüfét, hogy ő Dwayne-nek akarta a csirkebüfét, mint ahogy ő mindent Dwayne-nek akar. Egy-két szavát meg lehetett érteni.
6: Arra gondoltam, milyen sokan jönnek ide meglátogatni a börtönben lévő rokonaikat, és hogy a legtöbbük fekete, és eszembe jutott, hogy a feketék mennyire szeretik a sült csirkét, mondta.
3: Szóval azt akarod, hogy nigger lebújt nyissak? Fölmet rá Dwayne, és így tovább. Így hát Francine-t érte az a megtiszteltetés, hogy a második lehetett Dwayne közeli ismerősei közül, aki rájött, milyen alávaló tud lenni a férfi.
1: Harry LeSabre-nak igaza volt, mondta Francie. Közben a motelszoba panelfaláig hátrált, a szája elé kapta a kezét. Harry LeSabre természetesen Dwayne autószalonjának transzvesztita vezetője volt.
6: Azt mondta, megváltoztál,
1: mondta Francine. Ujjai kalitkába fonódtak a szája körül.
6: Jaj Istenem, Dwayne,
1: mondta.
6: Te tényleg megváltoztál, megváltoztál.
3: Talán itt is volt az ideje, mondta Dwayne. Soha életemben nem éreztem még ilyen jól magam. És így tovább.
1: Ugyanebben a pillanatban Harry LeSabre sírt. Otthon volt, az ágyban feküdt. A fejére húzta a bíbor bársony takarót. Harry LeSabre jó módú volt. Az évek során okosan és szerencsésen fektette be a pénzét az értékpapír piacon. Annak idején például 100 Xerox részvényt vásárolt, részvényenként 8 dollárért. Ahogy múlt az idő, a részvények értéke a 100-szorosára nőtt, pedig közben egyszerűen csak hevertek a páncélszekrény teljes sötétségében és némaságában. Sok hasonló pénzvarázslat folyt. Szinte olyan volt, mintha valami kék tündér röpködött volna a haldokló bolygónak azon a részén, és a varázs veszélyével meglegyintett volna bizonyos kötvényeket, részvényeket, értékpapírokat. Harry felesége Grace elnyújtózott egy díványon az ágy közelében. Vékony szivart szívott gólyalábból készült szipkánát. A gólya egy jókora európai madár volt, körülbelül fele akkora, mint egy Bermuda vészmadár. Amikor a gyermekek azt tudakolták, honnét lesznek a kisbabák, néha azt a választ kapták, hogy a gólya hozza őket. Akik ilyet mondtak a gyermeküknek, azok úgy érezték, a gyermek még fiatal ahhoz, hogy értelmesen gondolkodhassék szélesre tárt pumákról meg hasonlókról. A születési értesítéseken, karikatúrákon és hasonlókon ott is voltak a kisbabákat hozó gólyák képei, hogy láthassák őket a gyermekek. Dwayne Hoover és Harry LeSabre kisfiú korában látott ilyen képeket. Hittek is nekik. Grace LeSabre megvetését juttatta kifejezésre Dwayne Hoover jó indulata iránt, melyet férje úgymond elveszített.
6: Szarok Dwayne Hooverre, mondta. Szarok Midland Cityre, adjuk el azokat a rohadt Xerox részvényeket, és vegyünk egy lakást Maui-n.
1: Maui a Hawaii-szigetek egyike volt. Széles körökben földi paradicsomnak tartották.
6: Ide hallgass, mondta Grace. Amennyire tudom, a fehér emberek között egész Midland Cityben csak nekünk van valamire való nemi életünk. Nem te vagy a pervez, hanem Dwayne Hoover. Mit gondolsz, hányszor élvezel havonta?
7: Nem tudom,
1: mondta Harry párás sátrában. Dwayne havi elélvezési átlaga az elmúlt 10 évben, beleszámítva a házassága utolsó éveit is, 2,1 volt. Grace majdnem eltalálta. Másfélszer, mondta. Az ő havi átlaga ugyanebben az időszakban 87 volt. A férjéjé 36. Harry az utóbbi években lanyhulni kezdett. Számos egyéb dolog között ez is oka volt annak, hogy most elfogta a pánik. Grace harsány megvetéssel nyilatkozott Wayne házasságáról is.
5: Úgy félt a szextől,
1: mondta,
5: hogy olyan nőt vett el, aki addig hírét sem hallotta, és aki garantáltan belepusztul, ha mégis neszét veszi.
1: És így tovább.
5: Végül bele is pusztult,
1: mondta Grace.
7: Nem hallja a rénszarvas?
1: Kérdezte Harry.
5: Szarok a rénszarvasra, mondta Grace.
1: Aztán hozzátette. Nem, a rénszarvas nem hallja.
0: A rénszarvas volt a titkos szavuk a cselédlányra, aki most a távoli konyhában tevékenykedett. Ez volt a titkos szavuk általában a fekete emberekre. Lehetővé tette, hogy a súlyos városi fekete problémáról úgy beszéljenek, hogy senki fekete ne sértődjön meg, ha véletlenül meghallja.
1: A rénszarvas alszik, mondta Grace,
5: vagy a fekete párduc szemlét olvassa.
0: A rénszarvas probléma lényege a következő volt. A fehérek már szinte semmi hasznát nem vették a fekete embereknek, kivéve a gengsztereket, akik használt autókat, kábítószert és bútorokat árultak nekik. A rénszarvasok azonban egyre csak szaporodtak. Mindenütt ott voltak ezek a haszontalan nagy fekete lények, és sokuk igen rossz természetűnek mutatkozott. Minden hónapban kaptak egy kisebb összeget, hogy ne kelljen lopniuk. Szó volt arról is, hogy szinte ingyen kapjanak kábítószert, amitől közönösek és derűsek maradnak, és elmegy a kedvük a szaporodástól. Midland City és Midland megye rendőrsége főleg fehér emberekből állt. Náluk sok-sok állványon sorakoztak a géppisztolyok és automata sörétes puskák, várták, hogy elkezdődjék a vadász idény a rénszarvasokra. Előbb-utóbb el kellett kezdődnie.
5: Ide hallgass, én komolyan beszélek, mondta Grace a férjének. Ez itt a világegyetem segluka. Tűnjünk el innét, vegyünk egy lakást Mauin, és a változatosság kedvéért próbáljunk meg élni.
0: Így tettek hát. Dwayne ártalmas vegyszerei időközben a Francine iránti gyűlölködését szánalmas kiszolgáltatottsággá változtatták. Bocsánatát kérte azért, hogy egy pillanatra is megfordult a fejében, hogy Francine Sandersféle csirkebüfét akarna magának. Elismerte Francine ernyedetlen önzetlenségét, könyörgött, hogy csak szorítsa magához, amit Francine meg is tett.
7: Olyan zavarodott vagyok, mondta Dwayne.
1: Nem csak te, mondta Francine, és a mellén ringatta Dwayne fejét.
7: Muszáj beszélnem valakivel, mondta Dwayne.
1: Anyucival nyugodtan beszélhetsz, ha akarsz,
0: mondta Francine. Úgy értette, hogy ő anyuci.
7: Mondd meg, mi az élet értelme,
0: kélelte Dwayne az illatos kebleket.
1: Azt csak Isten tudja,
0: mondta Francine. Dwayne egy darabig hallgatott. Aztán akadozva mesélni kezdett Francine-nek arról a látogatásról, amelyet a General Motors cég Pontiac részlegének központjában, a Michigan állambeli Pontiacban tett, mindössze 3 hónappal azután, hogy a felesége lefolyó tisztítót evett.
7: Végigvittek minket mindegyik kutató részlegen, kezdte.
0: A legnagyobb hatást az a rész tette rá, mondta, ahol laboratóriumok és szabadtéri próbapályák egész során tettek tönkre különféle alkatrészeket, sőt, teljes autókat. A Pontiac tudósai fölgyújtották a kárpitokat, sódert zúdítottak a szélvédőkre, ketté törték a főtengelyeket és kardántengelyeket, frontális ütközéseket rendeztek, gyökerestől szaggatták ki a sebességváltó karját, szinte kenés nélkül járatták magas fordulatszámon a motorokat, napokon át percenként 100-szor kinyitották és becsukták a kesztyűtartókat, az abszolút nulla fok közelébe hűtötték a műszerfalakat, és így tovább.
7: Amit csak nem szabad megtenni egy kocsival, azt ezek mind megtették,
0: mondta Dwayne Francine-nek. És soha nem fogom elfelejteni, mi állt annak az épületnek a bejárati ajtaján, ahol mindez a gyötrés folyt. Íme ezt a feliratot látta Dwayne. Tűrő képességi vizsgálatok.
7: Ahogy megláttam azt a feliratot, mondta Dwayne,
8: Nem tehetek róla, eszembe jutott, vajon nem azért küldötte Isten a földre, hogy kiderítse, mennyit bír ki egy ember tönkremenés nélkül.
9: Eltévedtem, mondta Dwayne. Valakinek kézen kell fognia és kivezetnie a vadonból.
10: Fáradt vagy, mondta Francine. Miért is ne lennél fáradt, olyan keményen dolgozol.
11: Sajnálom, szegény férfiakat olyan keményen dolgoznak.
10: Nem akarsz aludni egy kicsit?
9: Nem tudok aludni, mondta Dwayne. Amíg választ nem kapok néhány kérdésre.
11: Nem akarsz orvoshoz menni?
10: Kérdezte Francine.
9: Nem akarom hallani azokat a dolgokat, amiket az orvosok szoktak mondani, mondta Dwayne. Valami vadonatúj emberrel szeretnék beszélni, Francine, mondta, és belemarkolt a nő puha karjába. Új dolgokat akarok hallani új emberektől, mert mindent hallottam, amit Midland City valaha mondott, és valaha mondani fog, új emberre van szükségem.
11: Mint például?
9: Nem tudom, mondta Dwayne. Talán egy mars lakóra.
10: Elmehetnénk egy másik városba.
9: Mind ugyanilyen. Mindegy formák, mondta Dwayne.
10: Francinek támadt egy ötlete.
11: Mi van azzal a sok festővel, meg íróval, meg zeneszerzővel, akik most a városba jönnek?
10: Kérdezte.
11: Olyanokkal eddig meg sohasem beszéltél. Talán közülük valakivel kellene elbeszélgetned. Ők nem úgy gondolkodnak, mint mások.
9: Minden mással megpróbálkoztam már, mondta Dwayne.
10: Fölragyogott az arca.
11: Bólintott. Igazad van. A fesztivál talán egészen új színben mutatja majd meg nekem az életet, mondta.
10: Arra való, mondta Francine.
11: Használd ki!
9: Ki is fogom, mondta Dwayne.
10: Ez nagy hiba volt. Kilgore Trout, aki nyugatra, egyre csak nyugatra tartott, időközben egy Ford Galaxy utasa lett. A Galaxy volánjánál egy kereskedelmi utazó ült. Az eszköz, amellyel kereskedett, rakodás közben körülfogta a teherautók hátulját. Gumírozott vászonból készült, harmonikás alagút volt. Az eszköz arra szolgált, hogy az épületekben dolgozó emberek ki vagy be tudjanak rakodni a teherautókba anélkül, hogy nyáron a hideg, télen a meleg levegő kiszálljon a szabadba. A Galaxy vezetője nagy kábel és kötéldobokat is árult. Tűzoltó készülékeket is árult. Ő gyártói ügynök, magyarázta. Ő a maga ura annyiban, hogy olyan termékeket árul, amelyeknek a gyártói nem engedhetik meg maguknak, hogy saját ügynököket tartsanak. Magam szabom meg a munkaidőmet, és én választom ki, hogy mit árulok, nem a termékek árulnak engem, mondta. Andy Lieber volt a neve. 32 éves volt, fehér, és jócskán elhízott, mint az országban olyan sokan. Szemlátomást boldog ember volt. Úgy hajtott, mint az őrült. A Galaxy most 147 kilométeres óránkénti sebességgel haladt. Én még szabad ember vagyok, mondta. Nem sokan maradtunk szabadok Amerikában. Andy Lieber hímveszője 2,5 cm átmérőjű volt, és 19 cm hosszúságú. Az elmúlt évben havonta átlagosan 22-szer élvezett el. Ez messze fölülmúlta az országos átlagot. A jövedelme és az életbiztosítási lejárati értéke szintén sokkal magasabb volt az átlagosnál. Trout egyszer írt egy regényt a Magáé mennyi címmel. A különféle országos átlagokról szólt. Egy másik bolygón egy reklámiroda sikeres hírverést szervez a földi mogyoróvaj ottani megfelelőjének. Mindegyik hirdetés figyelemfelhívó eleme valamilyen átlag értéke. A gyermekek átlagos száma, a férfi nemi szerv átlagos mérete a bolygón. Hosszúsága 5 cm, átmérője belül 7,5, kívül 11 cm, és így tovább. A hirdetések fölhívják az olvasót, állapítsa meg, hogy ilyen vagy olyan tekintetben, amiről éppen szó van, ő fölötte vagy alatta van a nagy többségnek. Ezután a hirdetés a tudtára adja, hogy az átlag alatti és az átlag fölötti emberek egyaránt ilyen és ilyen márkájú mogyoró vajat fogyasztanak. Csak éppen azon a bolygón igazában nem mogyoró vaj van, hanem saz vaj. És így tovább.
12: Tizenhatodik fejezet. És a földi mogyoróvaj evők Kilgore Trout könyvében arra készülnek, hogy leigázzák a bolygó sazvaj evőit.
13: Ekkorra a földlakók már nem csak West Virginiát és Dél-Kelet-Ázsiát pusztították el, hanem minden egyebet is. Készen állnak tehát arra, hogy ismét pionír munkát végezzenek. Elektronikus kémkedéssel tanulmányozzák a sazvaj evőket, és megállapítják, hogy számosabbak, büszkébbek és életre valóbbak annál, hogy sem engednének a pioníroknak. Így hát a földiek beszivárognak a sazvajat hirdető reklámirodába, és meghamisítják a hirdetések statisztikáit. Mindenről olyan magas átlagértéket közölnek, hogy a bolygón mindenki minden tekintetben alacsonyabb rendűnek érzi magát a nagy többségnél. Aztán megérkeznek a páncélozott földi űrhajók, és felfedezik a bolygót. A bolygólakók csak szorványos tessék-lássék ellenállást tanúsítanak, mert annyira átlagon alulinak érzik magukat. Aztán megkezdődik a pionír munka. Trout megkérdezte a boldog gyártói ügynököt, hogy milyen érzés egy galaxist vezetni, ez lévén a jármű neve. A sofőr nem hallotta a kérdést, és Trout nem ismételte meg. Ostoba szójáték volt, amellyel Trout egyszerre kérdezte azt, hogy milyen érzés az autót vezetni, és azt, hogy milyen érzés egy tejútfélét kormányozni, amely 100 000 fényév átmérőjű és 10 000 mérföld vastagságú. És 200 millió évenként egyszer fordul körbe. És körülbelül 100 milliárd csillag van benne. Aztán Trout észrevette a Galaxy egyszerű tűzoltó készülékén a márka nevet. Excelsior. Trout tudomása szerint ez a szó egy holt nyelven azt jelentette magasabbra. Valamint egy híres költeményben ezt üvöltözte egy kitalált hegymászó, miközben fölfelé haladva eltűnt a hóviharban. Valamint ez volt a márka neve azoknak a faforgácsoknak, amelyeket csomagoláskor a törékeny tárgyak védelmére használtak.
14: Miért adja valaki az Excelsior nevet egy tűzoltó készüléknek? Kérdezte Trout.
13: A sofőr vállat vont.
14: Biztos tetszett a hangzása.
13: Trout kinézett a tájra, amely összemosódott a szeme előtt a száguldásban. Meglátott egy táblát, így festett. Szent Csodabarlang 260 kilométer. Így hát most már igazán közel került Wayne Hooverhez. És mintha a világegyetem teremtője vagy valamely más természet fölötti hatalom föl akarta volna készíteni erre a találkozásra, Trout hirtelen kedvet érzett, hogy átlapozza saját könyvét, mely a Nem titok többé címet viselte. Ez volt az a könyv, amely nem sokára tébolyult gyilkossá teszi Dwayne-t. A könyv alapgondolata az volt, hogy az élet a világegyetem teremtőjének kísérlete. A teremtő egy újfajta lényt akar kipróbálni, mielőtt elhelyezi a világegyetemben. Ez a lény képes az önálló elhatározásra. Minden más lény csak teljesen programozott robot. A könyv voltaképpen a világegyetem teremtőjének levele a kísérleti lényhez. A teremtő gratulál teremtményének és elnézését kéri mindazokért a kellemetlenségekért, amelyeket el kellett viselnie. Meghívja a tiszteletére tartandó díszvacsorára a New York-i Waldorf Astoria szálló Empire termébe, ahol egy Sammy Davis Jr. nevű fekete robot fog énekelni és táncolni. És a díszvacsora után a kísérleti lényt nem semmisítik meg, hanem átszállítják egy szűz bolygóra. Elaltatják, és a tenyeréről élő sejteket metszenek le. A műtétet cseppet sem fáj. Aztán a sejteket belekeverik a szűz bolygó egyik sűrű tengerébe. Ahogy telnek, múlnak az eónok, a sejtekből egyre bonyolultabb létformák fejlődnek ki. Akármilyen alakot öltenek, mindnek szabad akarata van. Trout nem adott rendes nevet a kísérleti teremtménynek, csak úgy hívta az ember. A szűzbolygón az ember Ádám, a tenger pedig Éva. Az ember gyakran kószál a tengerparton. Néha belegázol Évájába. Néha úszik egyet benne, de Éva túl sűrű ahhoz, hogy frissítő legyen az úszás. Éva úgy intézi, hogy Ádám utána álmosnak és ragacsosnak érezze magát, ezért ilyenkor az ember beleveti magát egy hegyről lezúduló patak jeges vízébe. Nagyot kiált, amikor beleveti magát a jéghideg vízbe, nagyot kiált akkor is, amikor levegőért kapkodva fölbukik. Amikor négy kézláb kievickél a sziklákra, fölhorzsolja a lábszárát és jót nevet rajta. Zihál, nevetgél még egy kicsit, aztán eszébe jut, hogy kúrjant valami meghökkentőt. A teremtő sohasem tudja, mit fog kúrjantani, mert a teremtőnek semmi hatalma nincs fölötte.
15: magának az embernek kell elhatároznia, hogy mikor mit tesz és miért. Egy napon úszás után például ezt kurjantja: sajt! Egy másik alkalommal ezt: szíve szerint nem vezetne inkább Buickot? A szűz bolygó rajta kívül nincs más nagyméretű lény. Csak egy angyal keresi föl időnként. Az angyal a világegyetem teremtőjének küldönce és nyomozója. Négymázsás, fahéjszínű hímmedve alakját szokta ölteni. Ő is robot, sőt, Kilgore Trout szerint a teremtő is. A medve megpróbálja kideríteni, miért teszi az ember azt, amit tesz. Például azt kérdezi: miért kurjantottad azt, hogy sajt? És az ember csúfondárosan azt feleli: mert ahhoz volt kedvem, te ostoba gép! Íme így fest Kilgore Trout könyvének végén az ember sírköve a szűz bolygón. Még a világegyetem teremtője sem tudta, mit mond legközelebb az ember. Talán az ember egy jobb világegyetem kezdeménye volt. R.I.P.

0: Jó.
1: Jó.
2: Jó.
1: Jó.
2: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
2: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
2: Jó.
6: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.
8: I'm so happy to be here today. And for all of you that are searching for the answer to your problem in life, if you're ready right now, we're gonna solve it.

előszó. Itt ülök a pályaudvar várótermében, és várom, hogy jöjjön a vonat. Közben, mint vérbeli íróember, félig lehúny szempilláim alól élesen figyelem a nyüzsgő tömeget. Különösen azt az urat figyelem, aki ott ül velem szemben a padon, és az újságot böngészi. Voltak éppen csak rá koncentrálok. Az ünnepi számot olvassa, amelyben az a felejthetetlen cikkem jelent meg. Direkt kíváncsi vagyok, kívülről tudom a lapot, pontosan követem a lapozgató ismeretlent, mint holló a fánkot. Abból, hogy mit olvas el először, halálos biztonsággal meg tudom állapítani műveltségi fokát, politikai horizontját és bizonyos mértékig szexuális érdeklődését. Van, aki a sportrovatnál kezdi, van, aki a híreknél, van, aki az öngyilkosságokra inklinál. Az olvasó nyitott könyv előttem. Íme. Az emberem elérkezett az én cikkemhez. Tovább lapoz. Ez például egy idióta. Nem kívánom én tőle, hogy elolvassa az én dolgozatomat. Isten úgyse nem kényszerez. Van, akit megáldott az ég humorérzékkel, van, aki süket fajd, mint ez. Nekem ő ne tegyen szívességet, nem kell elolvasni. Na, de hát azért mégis belepislanthatna abba az írásba, legalább a címét átfuthatná. Úgy látszik, rendkívül felületes, prosztó emberrel van dolgunk, akinek szellemi szükséglete igen gyér. De kis fűszeres lehet, vagy állami alkalmazott. Szánalomra méltó figura. Most visszafelé lapoz. Egyenesen az én cikkemhez. Na és? Azért most meg fogom változtatni a véleményemet, amiért kegyeskedik elolvasni ezt a kis remek művet, nocsak. Nekem nem befolyásol a jó megjelenése, az értelmes szeme, a választékos öltözéke. Nem mint a tényleg haragudnék rá, és volt, akivel mit vétett. De végigment az egész újságon, aztán visszatért a legértékesebb anyaghoz. Nem szégyen ez, sőt, bizonyos mértékig lelkiismeretes, megfontolt gondolkodásmódra val. Semmiképpen nem Hübele Balázs módra viselkedik, kétségkívül szuggesztív a megjelenése. Jól lehet, már azért kellett volna nevetnie. A második bekezdés elején az a szenzációs szójáték. Hát itt illet volna elmosolyognia magát, de hát ez úgy ül ott a kopasz fejével, mintha temetésen volna. Tipikus börziáner. Csak a pénz érdekli, a pénz, apja undorító, hogy... De hát én nem bíznám rá a kasszakulcsot. Na tessék, most meg ásít. Az ilyen típusok miatt lesz infláció az országban. A hatóságok meg ölbetett kézzel ülnek, hát ez is egy ország, mondhatom. Mosolygott, mengott. Határozottan félrehúzta a száját. De ezek az arisztokraták, hát ezek tudják fegyelmezni magukat. Hallatlan önuralma van, de a végén kitört, van valami fáradt, nemes vonás az arcán. Ez az ember sokat tud. Sokat. Értve most látom, hogy nem is mosolygott, csak sárga fogait piszkálja koszos körmeivel. Micsoda állati színvonal. Biztos veri a gyerekeit. Bár lehet, hogy az sincs neki. Hát akad egy vászoncseléd, aki hozzákötni az életét ehhez a mészároshoz? Igen, ez egy mészáros. Ott a véres csülkök között a helyed, te utolsó. Az írásaimat kérlek, de ne szennyezd be puszta tekinteteddel, igen? Hát ha egyáltalában tud olvasni. Ez egy analfabéta. Valószínűleg csak mímeli az olvasást. Lehet, hogy az egész csak ürügy valamely szörnyű tett végrehajtására. Hát az ilyentől mindenki telik, ezt csak rá kell nézni. A fülek brutálisak, kövér renyhe teste belül szemlátomást rohad. Mire vár ez a papsas? Mit forral elborult agyában? Vajha kén. Könnyen lehetséges. Aki ilyen gyászos arckifejezéssel olvassa az én cikkeimet, az nem lehet zsidó. Ügyesen álcáztad magad, apuskám. Na de az én démoni ösztöneimet nem lehet becsapni. Értesíteni kéne a rendőrséget. Gyanús fickó summorog a váróteremben, és nem nevet a cikkemen. Kérném azonnal kiküldeni a járőrautót. Lassan, feltűnés nélkül meg is indulok a telefon felé. Hopp. Röhög.
úgy röhög, hogy csak na végre felfogta. Nem tudott már ellenállni. Vagy talán eddig nem koncentrált eléggé, hiszen emberek vagyunk. Lehet, hogy szórakozott professzor. Tele van a feje atommal. Bár, hogy őszinte legyek, nem néz ki professzornak, nem, inkább a legfelsőbb bíróság elnökének gondolnám, nagykövetnek, vagy ilyesmi. Akárhogy is legyen, aki ilyen jó ízűen tud nevetni ilyen jó cikkeken, hát az egy egészséges, derék ember. Most látom csak, hogy az első benyomás mennyire csalóka. Hol látni, kezi csókolom, hol látni ilyen klasszikus arcélt, ilyen mélyen ülő bölcs szemeket? Rendezett, sárga fogai kedvesen villognak a tavaszi napfényben, amikor kacag, valószínűleg költőfejedelem. Érző, meleg szívű ember, aki már túl van a földi hiúságukon. Hát kedvem volna megcsókolni szép, magas homlokát. Szeretem ezt az embert, mert egyéniség. Boldog az az ország, amelynek ilyen fia van, mint ő, meg én. Az ilyen olvasóknak érdemes írni. Maroknyi intellektuális körde megadják az embernek. Érettük viselek el meg annyi megaláztatást. Ez az ember tudja értékelni, mi a humor, ez tudja, mi a múló tiszavirág és mi az örökbecsű alkotás. Kedves olvasó, engedje meg, hogy papának szólítsam.

0: kimástse. Torzt tettek, ránk parancsolt forradalmak, vagy úri rend és pimasz pihenők. S miért lennének különbek éppen ők, akik most várnak, s bosszúról szavarnak. Majd döntenek, de mindig más hatalmak. És ölnek újra, s rombolnak a rőt fényben, és fornak ferde agyvelők. Ki mást se tud, csak az marad magyar. De nem lehetek albán kecskepásztor, se angol költő, se szláv, se zsidó. Nem örököltem kincsemet apától, de nem is nyúlhat hozzá hódi. Költő vagyok, csak egy rögeszme kötnek. Jobbágy se volt, soha röghöz kötött. Független Magyarország. A független Magyarország őrült fejek buboréka, mely a hömpölygő valóság színét beragyogja néha. Harcok, hadak, határok, fellobban, s egyszerre vége. Jó, ha tovább szivárok 10-20 bolond szívébe, 10-20 bolond szívébe, kik képbe, dalba zárják, megfesti százezrek vére a szertefoszló párát.
1: Rapszódia a hűségről. Radnóti naplóját olvasva. Milyen kevés élet, mennyi irodalom, és hogy átcsap az élet a meddő szavakon. 3 napja nézem, hallgatom, amint felcsapnak tajtékozva régi napjaink. Átszűrt, átszellemült fény villódzik, mintha csak áttündökölne rajtuk egy hajdani alkonyat, és mintha a régi erkélyen ülnék újra vele, előttünk a Duna hídakkal, és napjaink szégyene szívünkből, szavainkból felcsapna hirtelen. Egy országnak, egész világnak szégyene, kiben élt akkor úgy, mint bennünk. És hallgatom dühét. Ez volt az ifjúságunk. Ez a keserűség, ez a becsület próbája, ez a megszégyenítő, gondolatot szorító, csapdába csaló idő. Ezek a félszeg helyzetek, ezek a kínos érvek, bemocskoló bizalmak, ezek a rettegések. És szemérmes irodalmát dühök tanácstalan sistergései mögött. Hiába hősies igyekezett az ész. Terjed, mint a mocsár, az ólom nehézkedés. És akármilyen más volt az övét meg az enyémet, összefonták örökre a napok, az események, a szörny szülő folyó, a múltá vált jelen tajtékai között felfelbukó nevem, és az első háborús őszbe kövült kínszenvedés. És az a ravatal és az a temetés, az a mellékmondatban felhörgő éjszaka, hogy ott voltál, hogy a sírtól együtt jöttünk haza. Ó, az a halál hörgéstől hangosodó világ, egymásba kulcsolódó testvér agóniák, s a lapok közt, ahol az övé véget ért, ott látom haldoklásod lopódzó kezdetét. Soha senki hozzám hűséges ne legyen, a kínjaitokat valaha feledem. Ne legyen soha többé egy derűs pillanatom, ha azt, amit akartunk, valaha megtagadom. Világtalan legyek és süket, mint a föld, ha valaha visszakívánom azt, ami titeket ölt. Ti szegények, ti szentek, ti bátrak, kedvesek, száradjon el az agyam! ha hozzátok hűtlen leszek. Két nap múlva, ha azt, amit akartunk, valaha megtagadom. De akartad-e, amit akartunk, meredek utadon, az evangéliumi utolsó ösvenyen, ha szememmel követném, belekáprázik eszem. Te rád a kínhalál várt, a végső tisztaság. Én szöktem, menekültem a szennyen a törökön át. Mennyi bujkálás, színlelés, mennyi cselés, csalás. Aztán az a világ vég, ez a szabadulás. Később a kénköves mocsár dögvésszel vert öböl, a hagymáz, mely mindennél alattomosabban öl. És az, amit akartunk, így úgy valóra vált. A szándékot a teljesedés szégyennel itatta át, és ez a szégyen, az elkárhozás már vérünkben kering. Kiki másképpen süllyed el öntörvénye szerint, mert visszájára fordul itt a védekező akarat, itt még a rettegéshez is a cinkos bűn ragad, nyálkájával bevonja a tiszta eszméletet. Ehhez kell hűnek lennem, hogy hozzátok hű legyek. Én szöktem, menekültem, és életben maradtam. Baráti és idegen kéz hány segített utamban, hány dízó biztató arc ragyogott rám azóta, felnyíló új szem, új szív mentett meg mosolyogva, mennyi új lehetőség ölelt magához engem, hány erős új szövetség az újabb förtelemben, és az, amit akartunk, özönvíz ellenük, már lassan öli őket, vagy azt, ami lényegük, mint ahogy ölné azt is, ami legszebb volt bennetek. Lehetek-e hű hozzátok, hogy hűtlen ne legyek? Nekem egy és oszthatatlan az ide fenn, odalen, és köt az, ami meghalt, és köt, ami eleven, és hűnek lenni ahhoz, amit akartunk, nem elég, mert minden, amit élek, új és új kötelék, hiába tudom, hogy minden hűségem mást jelent, hiába fogadna magába két ádác csatarend, mert nem az az én dolgom, hogy rendet teremtsek itt. Agyam, szívem őrzi.

mely bennem meghasadt. Mondják, a karóba húzott hajdani magyarok között nem egy akadt, aki a karón pipázgatott. Így kínpadra feszített keserű tudatom erőt vesz még a két felé igyekvő pillanaton. Az egyik hűség ide ránt, a másik húz oda, feszít a kín, vagy ezt, vagy azt. De nem, és nem, soha, nem amíg én vagyok én, amíg érzem, hogy egy vagyok. Egy hűségemet sem nyerik el ezek a vagy vagyok. Ha szorít az egyik förtelem, és beleroppan az öntudatom, és szűköl létem lényege, és magamat feladom, és felhördül rettegésem, hogy akármi, csak ne ez, ha csak a kívánságom is a másik cinkosa lesz, vagy félek attól, ami jön, és elborul agyam, és azt mondom a pillanatnak, maradjon az, ami van, nem én vagyok, nem én vagyok, csupán a rettegés. Nem változik a hűség, az időtlen, egy egész. Hűségölő, tébolyba vivő sátáni vagy vagyok. Száradjon el az agyam, ha egyet is elfogadok. Két pillanattá válik minden pillanat. Nehogy széthulni őket megtartó irgalom, de mindenkihez másképp hűséges szeretet, te, kihez minden új szív újképpen hű lehet, te rejtelmes megértést, te sugárzó titok, te, aki a hűtlenséget is hűségre fordítod, te, akihez a száz felé húzó hűség vezet, fogad szívedbe ellentmondó hűségeimet. Te, akiben tudásra talál a tévelykő tudat, vezesd magadba annyi felé elveszett útjaimat. Te minden hűség pásztora, fogadj be oda, ahol egészé egyesülhet az, ami itt részekre hull. Ahonnan kinrekednek a zsarnoki vagyok, hol mindent megtalálok, amihez hű vagyok, hogy ami két felé hasadt, örökre egy legyen, te ezer alakban egyetlen megváltó szerelem.

0: right.
1: Mi 10 évben, ha egyszer, magam kötetét lapozom. De most már nagyító üveggel, ahogyan lépcsőt küszöbött a régi módi mester nyomozó. Micsoda betörők, micsoda ajándékhozók. Babics kezéből annyi fény, átzúg a gátakon, röpül zöld árbócaival a nyár, de apad az év, ó, jaj, meg kell halni. Fehér csordákat hajt a szél már s annyi, zuzmarás türelemmel rakott ág, bevilágítja a lét minden árkát, s köddel, s homállyal tömös szurdokát. Van egy szikár fám, Füstmilán ültette, lombját úgy neveli, napfény segel neki. Az éjszakát s a ledölt hajdan tornyok, óraütését kedveli. Mintha kanóca el soha se égne, oly makacsul világít ez a lámpa az ablak mélyedésben. Az Orion süvegét lesi kormos szemével. Kigyújtotta, kijárt itt. Fölismerem, hát őt ne ismerném föl, az eget faggató pogányt, a diák arcú férfi kosztolányit. S látom Lábújhegyen járni Nadányit, aki ha földön is, mintha a föld fölött, szárny suhogással zsufolt szó közök, az égbolt köszörű kövén a kelő napkorongon csőrét feni a fekete rigó, s már tekerednek a fák ágain a fűty ezüst foralai. Ha rigó mód is, mégis pesti mód, szép Ernő versét fütyülik a zuglói rigók, s a dobhártyámon még szavuk, a leheletük olvasom kortársak, a József Attila, a Szabó Lőrinc, az Íjés és a Vashatás, és messzibb földről is egy álruhás, vaspánt koronájú kövér király, Guillaume Apollinaire. De így is mégis magam kuporgattam, gyűjtögettem, ami vagyonom, az árnyakat a falról leszaggattam, s botolva, bukva vittem vállamon. Egy dérszilánk az ágról, ha lezisszent, nem voltam lusta lehajolni érte. Máskor 100 évig moccanatlanul álltam a rettegés tövében. Soroljam még, minek? A nyomozást lezárom, s fölkönyökölve a kórházi ágyon, csak hallgatom a morze jeleket, a kopogni nem szűnő perceket, ki üzen általuk, s mit üzen, és kinek?

0: igazságot. Igazságos ég. Végem van. Meggyilkoltak. Elvecették a torkomat. Ellopták a pénzemet. Ki lehetett? Hová lett? Hol van? Hova bújt? Hogyan fogjak meg? Mit csináljak? Merre fussak? Merre ne fussak? Igazán nincs ott. Nincs itt. Ki vagy? Megállj! Vissza a pénzem, gazember! És ez én vagyok. A fejem. Most se tudom, hol vagyok, ki vagyok. Mit teszek? Jaj.
1: Jó, szegény pénzem.
0: Édes pénzem.
1: Kedves jó barát. Elszakítottak tőle. Elragadtak.
0: Oda veled a támogató, a vigaszom, a boldogságom. Végem van, végem. Nincs mit keresnem többé ezen a világon. Nem tudok én nálad nélkül élni. Befejeztetett, nem bírom tovább. Meghalok, meghaltam.
1: Senki sincs rá, aki föltámasztana azzal, hogy visszaadja szeretett pénzemet, vagy megmondaná, ki vett el.
0: Hm? Mit mondsz? Senki. Gyerünk innen. Megyek a rendőrségre. Kémpadra feszítettem az egész házat, a szolgálókat, az inasokat, a fiamat, a lányomat, még önmagamat is. Mennyi nép együtt. Senkire sem nézhetek, aki nem volna gyanús. Mindegyikben külön-külön a tolvajomat látom. Hé, mit beszéltek ott? Hogy ki volt, aki meglopott? Micsoda lárma az odafönn? Ott van talán a tolvaj? Istenre kérem! Ha tudtak valamit felőle, esedezve könyörgök, mondjátok meg! Igazán nem oda közétek bújt? Csak nézd! Néznek rám és pufognak a nevetéstől. Ki fog derülni, hogy részetek van a lopásban? Cinkosok! Rajta, hamar, rendőrt, csendőrt, ügyészt, bírát, kízó szerszámokat, akasztófát, hóhért! Mindenkit felköttetek! Mindenkit! S ha nem lesz meg a pénzem, utoljára magamat kötöm fel!

Ne hidd, ami igaz, ami kegyetlen, ami gaz, mi ocsmány és alávaló. Ne hidd, ami való. Hazugság, amit a lap ír, félrebeszél az a papír. Meredt szemekkel, aki súg, az mind gyalázatos hazug. Ugratnak, játszanak veled, nem lehet az, hogy képzeled. Nem hiheted, ha van hited, gazember vagy, ha elhiszed. Ne hidd el, mi gaz, ordíts az égre, nem igaz. Szeme közé kacagj neki, ki a borzasztót hirdeti. Hátrálj, zárkózz el, menekülj. Vigyázz, ne süllyedj, el ne zűj. Vigyázz, a szenny meg ne egyen, ne rothagyj itt elevenem. Hallod? Ne hidd, mi rút, mi vad, mi undort és gyötrelmet ad. A fényképed, meg a tavasz, s az igazság, az az igaz. Csak ami szép, jó, mindig az, mit álmodtál, az az igaz. Mi nem divat, mi nem haló, az, ami örökké való. Csak a kedvesség, az öröm, a pardon meg a köszönöm, a gyöngétség, a figyelem, csak az az igaz idelem. Csak a segítség, a vigasz, a barátság, az az igaz. Csak az a gyémánt szeretet, mi a szívekre veretett. Beléd döfték a kést, ne hidd, kiszaggathatják beleid. Még lélegzel, s eszmél agyad, a bűnt tagad. Tagad. Megmarkolom két válladat, szememben néz, ne hadd magad. Tiszta maradj, maradj szabad, ne bukj el, meg ne add magad. Légy tiszta, hős légy, légy erős. Holtrészeg légy, légy eszelős, a földre felhőből tekints. Te légy az Isten, hogyha nincs.

0: Gyönge fuvallat a tóba zilál, fények gyöngysora lebben. Sóhajom árva madárpihes száll, s elpihen édes öletben. Tárt kebelemben reszket a kóc, érted szenved a Jancsi bohóc. Szép szemeitől vérzik az ég, sok sebe csillagos ösvény. Egy hajfürtöd nékem elég, sok sebemet bekötözném. Hull a fűrészpor, sorvad a kóc, meghal érted a Jancsi bohóc. Tálad a rózsa, tükröd a hold, ajkadon alkonyok égnek. Víg kedvem sűrű búba hajolt, téged kérlel az ég. Hogyha kigyullad a szívem, a kóc, nem lesz többet a Jancsi bohóc.
1: A főherceg érkezik kíséretével.
2: Hirtelen riadtam fel mindig, tudod, de ő viszont diplomat, ez a Lüci. Ő egy finom, melódikus köhögő, egy olyan opportunus köhögő, ügyesen, behizelgően, crescendóval köhög, és az ember olyan lágyan és kellemesen ébred. Ez kóvist, ezt mondta Süberán, mert tudja, hogy óvább tudni, de megtudja. Álszó, szervusztok ti, kedves fiúk! Ó, ez a brilliáns professzor, mi? Na, miért nem ültök le?
3: Kellemesen aludtál, kedves Albert?
2: Hát az valami csodálatos, hogy én nálatok milyen jól alszom. Én nem tudom, ez a lágy levegő teszi-e, vagy ez a pompás ágy, vagy ez a kellemes környezet, ennek megnyugtató, boldogító hatása, de olyan az idegeimnek, mint a tejfürdő. Én igazán nagyon boldog vagyok itt köztetek. El már kifogtok nevetni, hogy annyiszor mondom, de higgyétek el, soha nem felejtem el ezt a pár napot itt köztetek. Ez az aranyos Beatrix, az ő mindenre kiterjedő figyelmével, ez a kedves régi ház, ez a nyugodt, dombos vidék, amit az én édesanyám annyira szeret, de ami nekem is geográfiai ideálom. És ez a békesség, ami az egészen nyugszik, és amiben van valami morálisan felemelő. Ez a tiszta, zavartalan család élet, csupa, kedves, jó ember. Hát én nem mondhatok más, mint hogy szerelmes vagyok belétek.
3: Boldogok vagyunk, Albert, hogy jól érzem magad nálunk. Nincs más célunk, Albert, mint hogy jól érezd magad nálunk magad.
2: És esténként, amikor magamra maradok, el szoktam gondolkodni szegény apámon és boldogult férjeden, Henriken, hogy mennyit sétáltak itt a parkban.
3: Mindig a gyermekeikről beszélgette.
2: Te mind a kettő olyan jó apa volt, szinte betöltötte életüket a gyermekekért való aggódás.
3: Ez volt a kedvenc témájuk, de hogy milyen jól tudod, mindig a gyermekek jövője, hogy mi lesz velük, hova kerülnek, hogy alapítják meg ők is a maguk családját.
2: És amikor kihajolok esténként az ablakon, szinte látom a két öreget, amint ott sétál a fehér úton. És milyen rózsa illat jön így be esténként az ablakon.
3: Alexandra rózsám.
2: Hogy a te rózsáid?
3: Az enyém.
2: Te ültetted őket?
3: Részben, de én
2: átadom. És ez téged mulattat?
3: Hogy?
2: És nem szúrod meg magad?
3: De, gyakran.
2: Hát miért nem használsz keskit?
3: Hát használok.
2: És mégis megszúrod magad?
3: Mert átszúrnak a keszkét.
2: Hát vegyél vastagabb kezd?
3: Igen, meg fogom próbálni.
2: Na ja, ilyen az élet. Védekezni kell.
3: Bizony, bizony, látom, milyen kedvesen érdeklődik, és milyen igaza van.
2: Na nem, csak hát az embernek van egy kis praxisa. Én ezt az én édesanyámtól láttam ott. Na, először már lássuk azokat a gyerekeket! Itt csak kapott tanulni. Igen. Te most 17 éves vagy. Te 16?
3: Igen.
2: Hogy múlik az idő, a fejükre nőnek.
3: Nagyon, Albert, nagyon.
2: Hát persze, ti most azt hiszitek, hogy én kérdezni foglak benneteket, mint egy kapferügyelő, mi?
3: Nem hiszem.
2: Ne is féljetek, én egy jó bácsi vagyok, én csak a tanárra kérdezem. A kedves fiatal professzor.
3: Ebbe is beleszeretek.
4: Nagyon ajánlom figyelmetbe, tudós és sportsman, csillagász és vívó.
2: Bravo, ez szeretem, ez modern. Na, miért nem? Ül.
4: Most mivel foglalkoznak?
5: Történelemmel felség.
2: Ó, hát azzal lehet is. Milyen kor?
5: 19. század első évei.
2: Napóleon!
5: Igen, felség.
2: Te foglalkozol pedagógiával, Kár?
4: Igen.
2: Te tudod, hogy Napóleon Moldova királyiskolát akart alapítani?
4: Bizony, az okos lehet.
2: De jó gondolat! Egy iskola, amelyben uralkodói diplomával távozik az ember, mi? Na, hát örülök, hogy ilyen szép, egészséges fiúk vagytok. Milyen szép szeme van ennek a fiúnak, milyen mély tekintete.
3: Ugyanaz a tekintet, mint Alexandrának. Csodálatosan hasonlít a szem. Általában ő nagyon hasonlít mindenben Alexandrára.
2: Csak ne olvass sokat, fiam. Az nyugtalanná teszi a szemet. Legszebb szemük a tengerészeknek van, mert azok mindig messzire néznek. Az égre, a tengerre.
4: Na, ennek örül, mert tengerész akar lenni.
2: Ó, hát te?
6: Én utazom.
2: Hová?
6: Sarkra.
2: Melyikre, fiam?
6: A délire.
2: Nagyon csalódol, ha azt hiszed, hogy ott melegebb van, mint az északír. Na és mikor indulsz?
3: Ő most azonnal indul Györgyel együtt átöltözni a víváson. Onkel Albert látni akarja, hogyan vívtok.
2: Hát, hogyne, feltétlenül kíváncsi vagyok. Viszontlátás, önt még látja, ugye?
5: Igen, felség, a vívóteremben.
2: Ugye vívni is ön tanítja őket?
5: Igen, felség.
2: Bravo, ez a sok oldalúságot. De viszontlátásra! Diszkrét, szimpatikus jelenség ez a tanár. El vagyok ragadtatva tőle.
4: Nekem is megtetszett már első pillanaton.
2: És milyen csinos fiú?
3: Mondtam, hogy ebbe is beleszeretek.
2: Na, hát addig is, amíg a nagy vívó akadémia megkezdődik.
3: Hát valami sok látnivalóval nem szolgálhatok neked, kedves Albert, de ha érdekelnek a szép rózsák, Alexandrának a külön kis rózsakertészete.
2: Ó, igen.
3: Ez az ő büszkesége, az ő boldogsága, az ő rózsái. Mondhatom, van közöttük néhány kertészeti csoda.
2: Bravo! Vagy ha érdekli fenségedet, én tegnap láttam az új tehenészetet. Egy érdekes újítás van, abszolút modern dolog. A tehenekből vákummal szívják ki a tejet.
7: Vákummal?
2: Igen, fenség.
7: Rendkívül érdekes.
2: Hát ez fantasztikus, ilyet még nem láttam, ezt feltétlenül meg kell nézni. Ezt mind te szerveztetted, te Beatrix?
3: Én vezettem, de kísérletképpen.
2: Na, te egy igazán hatalmas asszony
3: vagy. De ha megengedsz egy megjegyzést, kedves Albert, a tehenészet kissé messze van.
2: Annál jobb, legalább járunk egyet.
3: Ahogy neked kellemesebb, akkor megyünk a tehenekhez.
2: Nem, azt nem engedem. Fáradjatok miattam, majd én az ezredessel, meg Lücinnel elmegyek. Jól kilépünk.
4: Ha megengedem veletek, Márton.
2: Nem engedem meg, ha én turista vagyok, abból senkinek ne legyen fáradtsága. Nem. Hogy te, hogy itt szaladgáljatok körülöttem, mintha valami idegen volnék. Na, előre Lücin, gyerünk ezredes, a vívóteremben pontosan ott leszünk, majd küldjetek értünk valakit.
3: Majd telefonálok.
2: De hát mi a tehenekhez megyünk?
3: Na oda, oda.
2: Hát ott is van telefon.
3: Minden istállóban.
2: Na hát, te egy kolosszális asszony vagy, halatlan pár!

0: Elnézést, nem mondtani akartam önöket, de ez volt.
1: Laci bátyám, remek, hogy ennyit mulattunk, meg énekelünk, de ez mégiscsak a rádió kabaré. Hát beszéljünk a fő műfajunkról. Hogy lettél komikus?
0: Hát az is a ligetben kezdődött. Egy esős nap, amikor nem jött a közönség. Eddig táncdalt énekeltem, akkor elkezdtem ott hülyéskedni a kollégáknak. Utánoztam a fiúkat egyenként, a zenészeket, meg a karádit. Észre se vettem, hogy éppen akkor jött a főnök. Azonnal bevitt az irodában, na gondolta, most jön a letolás az ingyen cirkuszért. Mondja is nagy szigorúan, azt mondja, ide aggassok kaza. Holnap este ugyanezt csinálja a közönségnek is, ahogy itt most privátin marháskodott. Megértette? Hát szót kellett fogadnom, szerződésem volt. És a közönség másnap majd szétvert a ligetet. Persze az is jókor jött, hogy épp akkor kezdtem hízni, meg kopaszodni. Belegömbből jöttem a komikus szerepkörbe. Akkor elkezdtem kuprézni, és évekig bruhaháztam a kacagódallal.
1: Ekkor érte fénykorát a bohózat is.
0: Úgy van, a bohózatírók közül a legfényesebb tehetség volt Nóti Károly, akivel kellemes baráti viszonyban voltam. Szarvas Bika című darabját több százszor játszottam el.
2: Halló, na ki beszél itt? Szervusz, szervusz, drága szívem. Igen, én. Te sírsz, édes kis virágom. Na, nem kell úgy megijedni. Na, ne sírj, édes drága kis szépségem. Halló, micsoda? Megvert? Ne beszélj. Kék volt? Ja, meg zöld is. Ne beszélj. Halló, hát elvégre már előfordult, hogy egy férj rájött az ilyesmire, de hát ez egy asszony megverni. Micsoda? Hogy rugott is? A fene egye meg. Halló, halló, szóval megmondtad, hogy engem szeretsz. Aha, dehogy, sőt, hát nagyon örülök neki. Hát persze, csak nyugodtan jöjjön ide, és én megmondom, hogy elveszlek. Hát persze, hogy elveszlek, te édes. Te hát tudod, hogy imádlak. Hogy mit mondod, hogy egyenesen idejön? Most? Ja, de hogy félek, ugyan. Ne félj, megkapja a magáét. Megám, mondd, drága szépségem, tulajdonképpen milyen ember a te urad? Milyen? Rabiátus? Mi? Ja, hogy először hagyjam nyugodtan beszélni. Na, de miért? Ja, úgy, hogy kidühöngi magát. Aha. Mire vigyázzak? Na, ezt nem mondod komolyan. Hogy a revolver van nála? Szóval, ha a zsebébe nyúl, akkor ordítsak rá. Jó, hát nem engedem a revolverhez nyúlni. Jó, majd ordítok, igen. Nem értem. Ja, igen, értem, hogy először udvarias lesz, és hirtelen tör ki. Igen, hát jó kis bogara, majd mi férfiak elintézzük egymás közt. Szervusz szívem, szervusz, drága angyalom. Elvira!
3: Tessék parancsolni!
2: Egy úr fog keresni, engedje be ide, és mondja meg, hogy rögtön jövök. Ezzel az úrral van egy kis elszámolnivalóm.
3: Igenis.
2: Pakoljon be, délután lemegyek a tanyára.
3: Igenis, bepakolok. Tessék befáradni, a doktor úr mindjárt jön.
0: Köszönöm. Megtetszik engedni?
4: Halló? Jaj, de jó, hogy még otthon találom. Itt Mandola. Mandola! Igen. Igen, itt vagyok a tehén ügyben. Tessék mondani, hány liter tejet garantálhatok naponta? 12. És ha nem hiszi, hogy esküdjek meg. Mondjam, hogy bizony Isten. Mit?
0: Na hát azt nem mondom.
4: Nem kérem, azt, hogy dögöljek meg, azt nem mondom. Tessék, mit csináljak a markába? Ja, hogy csapjak a markába. Jó. A marhalevél itt van nálam. Illetve nem is itt, hanem itt a hátsó zsebemben. Igen, jó, ajánlom magam.
2: Van szerencsém.
0: Jó napot kívánok.
2: Tessék helyet foglalni.
0: Doktor Kovács, ugye?
2: Igen.
0: Én azért jöttem...
2: Kérem, én pontosan tudom, hogy ön miért jött.
0: Igen.
2: Így hát semmi szükség arra, hogy az előzményekről beszél.
0: Hát akkor ne beszéljünk.
2: Ne beszéljünk.
0: Hát kérem, itt van...
5: Zsebéhez ne nyúljon!
0: Tessék!
2: Figyelmeztettem, hogy ne nyúljon a zsebéhez.
0: Miért?
2: Mert én nem akarom.
0: Na de kérem...
2: Csak nyugodtan fújja ki magát.
0: Kicsoda?
2: Ön.
0: Hát hogy tetszik ezt érteni, hogy fújjam ki magamat?
2: Hát hogy értem? Hát igyekezik magát megnyugtatni.
0: Hát kérem, én nem vagyok nyugtalan.
2: Úgy értem, hogy izgatott.
0: Én izgatott se vagyok, csak azt akarom...
5: Ne nyugodj a zsebéhez!
0: Mi ez?
2: Én megértem, hogy ön ideges.
0: Én? Ön kiabál velem is, én vagyok ideges.
2: Tudom, ön eleinte nyugodt, csak később szokott kitörni.
0: Dehogy török én ki! Én azért jöttem...
5: Ne nyúljam a zsebéhez!
0: Ez megőrült.
2: Mondja, drága uram, érez magával annyi higgadságot, hogy tárgyalhatunk?
0: Hát hogyne, kérem, hát én azért jöttem.
2: Semmi idegeskedés, úgy beszélünk egymással, mint férfi a férfival. Igaz?
0: Igaz.
2: Mielőtt a dologra rátérnék, be kell vallanom önnek valamit.
0: Mit?
2: Halálosan szerelmes vagyok.
0: Ne mondja.
2: De mondom, és remélem, hogy ön ezt el is hiszi.
0: Elhiszem, hát de mi közöm nekem ehhez?
2: Mert ez nagyon fontos.
0: Önnek, de nem nekem.
2: Önnek is. Mert ez itt a sine qua non.
0: Hát... Hol?
2: Itt.
0: Micsoda?
2: Mondom, hogy ez itt a sine qua non.
0: Ki az a sine qua non?
2: Hogy? Hát ön még nem hallotta, hogy sine qua non.
0: De igen, csak hogy annyi emberrel ismerkedik meg az ember.
2: Drága uram, az Isten áldja meg. Sine qua non az azt jelenti, hogy valami, ami nélkül valamit nem lehet megcsinálni. Érti?
0: Aha! Ha én például el akarok adni egy tehenet, azt marhalevél nélkül nem lehet eladni.
2: Így van, nagyon helyes. Ez a marhalevél sine qua non.
0: Hát beszéljünk magyarul!
5: Ne nyúljon a zsebéhez!
0: Na de hát a sine qua non...
5: Ne nyúljon a zsebéhez!
0: Kér, úgy látszik ez a happy.
2: Ugye, ön exaltált?
0: Nem kérem. Én eredetileg raktárnok voltam.
2: Raktárnok?
0: Igen, de a raktárból elloptak 10 láda szappant. Az nagy érték, kérem.
2: Mennyi az 10 láda szappant?
0: 3,5 hónap.
2: És ki lopta el?
0: Azt nem tudom, de én ültem.
2: Szóval ön volt a ludas?
0: Dehogy, én voltam a raktárnok.
2: Ártatlanul nem csuknak le senki.
0: Kérem, az ügyész azt mondta, hogy én voltam. Nézze, övé a börtön, mit vitatkozzak vele? Leültem.
2: És akkor már nős volt?
0: Nem, azután nős.
2: Mondja is, a felesége tudja, hogy magának priusza van?
0: Én van nekem?
2: Priusza. A felesége tudja?
0: Mi az a Prius?
2: Hát, uram, Prius, hát az izé, hogy is mondjam, izé, hát...
0: Ja, ó, hát lehet azt a feleség elől eltitkol. Maga csacsi.
2: És a felesége mit szól hozzá?
0: Mihez?
2: A Priusából.
0: Hát, Istenem, nézze, egyszer így, egyszer úgy. Na de hát mit érdekli ez ön?
2: Hát különben pedig beszéljünk arról, amiért idejött. Szeretném hallani a feltételeit.
0: Kérem, az a kérdés, hogy alkudni akar, vagy nem akar alkudni.
2: Nem akarok alkudni, de van egy kikötés.
0: Tessék.
2: Amíg a tárgyalások befejeződnek, leviszem magammal, és ott lesz nálam a tanyán.
0: Aha. Úgy gondolja, hogy ki fogja próbálni?
2: Kérem, ne legyen ilyen durva.
0: Durva? Én? Sőt, ellenkezek, inkább egy nagyon finom ember.
2: Szép kis finom ember az, aki feleségét megveri.
0: Ezt honnan tetszik tudni?
2: Megverte vagy nem verte meg?
0: Egyszer.
2: És rúgta is?
0: Egy kicsit.
2: Hát ez borzasztó. Na mindegy. Szóval beleegyezik abba, hogy nálam legyen a tanyán?
0: Hát nagyon szívesen. De előbb meg kell kapnom a pénzt.
2: Kiféle pénzt?
0: 1800 pöngőt.
2: 1800? Szóval maga ezzel mi keresni akar?
0: Há, hogy megkérem? Hát elvégre is egy üzlet, üzlet.
2: Na, megkapja a pénzt, de előbb megszerkeztem a megállapodást.
0: Hát mit kell itt megállapodás? Hát itt van a színek...
5: Menjön a zsebéhez!
0: Hát én még ilyen bolondot nem is látom.
2: Várjon, hozom a papírt.
0: Jó napot! Van szerencsém. Na, tessék! Mi? Vetkőzni? Ha még kérem, már nem van az uszodában. Na, egy-kettő, vegye le a kabátját. De miért? Azért, mert én vagyok az Ella férje. Vetkőzni? Uram, én még Ellának se vetkőzöm. Nem vagy a férjének. Na, egy-kettő, vetkőzzünk le, mert mi itt meg fogunk ám verekedni. Mi ketten?
5: Igen, igen.
0: Hát hova jöttem én?
5: Na, egy-kettő.
0: Hát miért akar ön velem megverekedni?
5: Uram, látott ön már két szarvas bikát? Akik az erdőben a tisztáson, a felkelő nap sugarainál megvívják élet-halál párbajukat. Látod-e már ilyen viadalt?
0: De ilyesmire nem is vagyok kíváncsi.
5: Mikor a hajnal első sugarai bearanyozzák az erdei tisztát, megjelenik két szarvas bika, és megkezdődik az élet-halál harc.
0: Nem beszéljen!
5: És csattognak az ankancsok, mindegyik a másik szügyét keresi. Mi is így fogunk most harcolni.
0: Mi kette?
5: Igen, mint a bikák.
0: Nézze, kedves bika úr, hát én nem harcolok.
5: Nem?
0: Nem, nekem se agancsom, se szügyem. Hát miért harcolja?
5: De harcolunk, és az aggancsomat igenis belevágom az ön szügyébe.
0: Na de uram, hát értse meg nekem, egy defa szügyöm sincs. Hát honnan vegyek én szügyöt?
5: Na gyerünk, vegye már le a kabátját.
0: Na de uram, hát miért akar ön velem verekedni?
5: Miért? Hát mit gondol ön? Miért verekednek a szarvas bikák a tisztáson?
0: Hát, mit tudom én? Ha azon törjem a fejem, hogy az erdei bikák miért szügyizik egymást a tisztáson?
5: Na majd én megmondom. A szarvas bikák a tisztáson a tehénért szügyöznek, uram! Majdság! A nőstényért!
0: A szügyön haragja nász, uram! Persze, úgy... Hát miért nem szólt? Édes jó uram! Hát itt nem kőverekedni. Hát a tehén már nem az enyém.
5: Hogy értsem ezt?
0: Úgyhogy eladtam.
5: Eladta?
0: El.
5: Mondja, maga megőrült?
0: Mi? Hát nem sokat keresek rajta, de nekem elég.
5: Azonnal
0: megfojtom! Hozzám ne nyúljon, mert úgy tisztáson rúgom, hogy lenyeli a saját szügyét!
5: Védje magát!
2: Mi van itt, kérem?
5: Ön kicsoda!
2: Én dr. Kovács Sándor vagyok. Tessék itt a pénze.
5: Köszönöm.
6: Ön dr. Kovács Sándor?
2: Én vagyok. És maga kicsoda?
6: Én Buzdics vagyok.
5: Az Ella férje!
2: Maga az Ella férje? És akkor maga kicsoda? Adja vissza a pénzemet!
0: A pénzt? Hogy is nem? Lehet, hogy szarvasbika vagyok, de marha az nem!

egy vidéki néni kérdezi az áruházi eladót. Tessék mondani, nem lehetne kicserélni a tévemet? Mi a probléma? A minap vettem egy új készüléket, és csupa régi műsort mutat. Nagymama, nem a készülékben van a hiba, hanem a műsorban. És a műsort nem lehetne kicserélni? Tudja, nagymama, nem csak a műsorban van hiba, hanem inkább a rendezőkben. És nem lehetne kicserélni a rendezőkben? De hát nem csak a rendezők, hanem ott vannak a szerkesztők is, és azokat nem lehetne kicserélni. Nagymama, ez már a gore dolga. És a goret kicserélni, de hát fölötte van, és nem lehetne, nagymama.

forradalom érdekei azt kívánjuk, hogy hazamegyünk, bármely pillanatban készek vagyunk ezt megtenni. És ezt aztán mégis, hogy ne legyen valami nagy tömeges kivonulás a frontból, hiszen magyar és internacionalista csapatok, mint jó kiképzett katonák voltak, elég jelentős szerepet játszottak egyik-másik fronton, abba állapodtuk meg, hogy a párt hívására megyünk haza. És így kerültem én 1918 novemberében a sorra. Kumbéla egy 3 nappal hamarabb jött ide, hogy lássák az elvtársak, hogy ez is milyen bonyolult volt. Kumbéla a megszállt ukrán és galiciai területeken, Ukrajnában Petlurának az ellenforradalmi rendszere uralkozott, magában Kijevbe a németek által támogatott Skoropadszki hetmánnak a hatalma, ahol naponta lőtték agyon a kommunista elvtársakat, egy ilyen területen át kellett hazajönni. Hát Kumbéla elég szerencsésre jött, mert ő kapott egy jó igazolványt, hogy ő ezredorvos, és a segédtisztjével, egy alorvossal, aki vántos elvtárs volt, jönnek haza, és ők simán átcsúsztak. Nekem nem volt ilyen szerencsém, mert nekem adtak egy igazolványt, hogy én a Vörös Keresztnek a tisztviselője vagyok. És az első Petlura tiszt, akivel hát tárgyalnom kellett, az rám nézett. Hát akkor kicsit még stramat hű is voltam valamivel, bár most se panaszkodom, igen. Azt mondta nekem, hogy nézze, a maga iratai hamisak, maga nem Vörös Keresztes tisztviselő, hanem maga egy bolsevik. Nem jöttem zavarba, és oda mentem hozzá, és a fölibe suktam. Maga nem tudja, hogy a bolsevikek a tiszteket nem engedik haza. Hát én kénytelen voltam ezt így csinálni. Erre kezet fogta, nem is szerencsét kívánt, és tovább. Ha elkezdtem volna velük vitatkozni és tárgyalni, egész biztos, hogy egy fél órán belül agyon lőttek volna, de nem vesztettem a lélek jelenlétemet. Már bejebb, Galícia területén, jellemző a korra, hogy amikor jöttünk aztán Szánkóval Brodyból, nem, Grodnóból Brodyba, a régi osztrák-magyar határon még ott állt az osztrák finánc. Ott állt a Bódé mellett, és minden átutazótól annyit szedett, amennyit az illető hajlandó volt adni. Hát miután itt se akartunk vitát kezdeni, adtunk neki 20 koronát, és tisztelegve engedett bennünket tovább menni. Lembergben egy osztrák, volt osztrák-magyar tiszt, az azt mondta nekem a parancsnokságon, nézze. Én tudom, hogy maga egy bolsevik. De egy a fenn azt mondja, majd a magyaroknak tesz magával bajuk. Hát ezzel se vitatkoztam, és így mentünk tovább. Így érkeztünk meg, hát a magyar határa, hogy grófné fogadott bennünket, és meleg ilyen testvéri szavak, hogy drága véreink, itt várjuk magukat. Ide jöttünk magukat fogadni, egy katona azt mondta, de az anyjuk Istenét későn jöttek. A grófné elsírta magát, mi pedig elénekeltük neki az internacionálisát.

0: hope we'll remember all that when we walk about the tub. I'll say it once again now. When the red light's off, you get ready to go. When the yellow light's off, you start.
1: Or you wait, if the yellow light follows the green one.
2: Oh yes, and when the green light's off, you stop and wait.
3: Halakra épült, nagyszerű palánszterút valahol. A jobb oldali csarnokban mozgásban lévő kerekes gőzgépek között munkások foglalkoznak. A bal oldaliban a legkülönfélébb természettudományi tárgyak és egyéb különlegességek múzeumában egy tudós dolgozik. Ádám és Lucifer az udvar közepén bukkannak fel.
4: Mi ország ez? Mi nép, melyhez jövünk?
5: Rég ezt még többé nincsenek. Nem kiszerű volt-e a hon fogalma? Előítélet szülte egykor az, szűk keblűség versengés védte meg. Most már egész föld a széles van. Közcél felé társ már most minden ember. A csendesen folyó szép rend fölött tisztelve áll, őrül a tudomány.
4: Beteljesült hát lelkem ideálja. Ez minden is, ezt így kívántam én is. Egyet bánok csak, a hazafogalmat. Megállok volna aztán, úgy hiszem, ez új rendőr. De mondd, hol állunk mi? Mi helyhez?
5: Sok más hasonló közt ez egy palánszter. Tanyája az új eszmék emberi.
4: Gyerünk tehát, szóljunk be a tudós.
5: Üdvözlé, tudós!
6: Meg ne háboríts nagy művemben, nem érek rá fecsegni.
5: Nagyon sajnálom, mink az ezredik palánszterből vagyunk tudós jelöltek, s így messze útra nagy híret hozott.
6: Kicséretes buzgóság, mondhatom, de hisz művem most félben is maradhat, csak a meleg ne fogjon lombikomba.
5: Nem csalódtam. Megmaradt tehát még benned is ki a természetet, embert leszűrtetünk, végső salaka, nagy hiúság.
6: Most mulathatunk már, de mely szakmához tartoztok sajátok?
4: Mi a tudványat szakhoz nem kötők átpillantását vágyjuk az egész.
6: Ez helytelen, kicsinyben rejlik a nagy. Olyan sok a tárgy, és létünk oly rövid.
4: Igaz. Tudom jól, hogy kell olyan is, ki homokot ford, vagy követ farag, nélküle nem emelkedik terem. De ez csak a homályban tévelyek, s fogalma sincs arról, miben segít. Csak az építész látja az egészet. Bár megfaragni nem tud egy követ, a művet ő teremti, mint egy isten. Így építész nagy a tudásban.
5: Azért jövénk te hozzád, ó nagy ember.
6: Azt jól tevétek, méltányolni tudlak. Tehát nézzük meg a múzeumot. Váratlan az egész mai világon. Az ősvilág kihalt állatjai valódi példányokban állnak itt. Marad felőlük sok csodás mese. Például erről, hogy gőzmozdonyul volt.
4: Ez a ló, de korcsult fajta mondhatom. Más állat voltám hajdan albora.
6: Erről meg azt regélik, hogy barátul tartá az ember ingyen, munka nélkül, s felbírta fogni hű elismeréssel, lesövén az ember gondolatjait.
4: Ez a kutya, mind áll, mit róla mondasz.
5: Vigyázz, Ádám, elárulod magad.
6: Ez a puszták királya.
4: Az oroszlán, így itt a tigris, itt a fürge őz. Mi állat él tehát még egy világon?
6: Minő kérdés. Hát nálatok nem így van. Él, ami hasznos, és mit ekkorig a tudomány pótolni nem tudok. De úgy látom, ezt mind ösmered. Lássunk tehát mást. Ím, ásványaim, nézzétek, mi roppant széndarab. Egész hegyek valának íj anyagból, mit most a légből szűr a tudomány nagy fáradtsággal. Ezt az ércet itt vasnak nevezték, s míg el nem fogyott, az alumínért nem kellett kutatni. Ez a darab

0: Kiska az arany. Nagyon nevezetes, nagyon haszontalan, mert még midőn az ember vak hitében imádott felsőbb lényeket magánál.
1: Ilyennek hitte a

0: RSS után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass!
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Amikor Maud visszatért a szobába, egy úr lépett ki a szekrényből, pizsamában, fején egy ízléses zöld selyem lámpaernyővel, és barátságosan mosolygott. Bocsánat, mondta, és udvariasan megemelte a lámpaernyőt. Nevem Van der Gullen Félix. A leány csak most lett úrrá elzsibbadt idegein. Az ajtóhoz hátrált, az ismeretlen bizonyára őrült. Mit akar itt? Hogy került a szekrényembe? Kérem önt, mondta az őrült idegen, ne kiáltson, mert ezzel vesztét okozná egy jó lelkű, vidám embernek, aki amúgy is nyomban távozik. Hogy került a szekrényembe? A szobából. Nem így értem. Az ablakon keresztül jöttem, hajnalban. Menekültem. És a szálló elhagyatott kertjében megpillantottam a nyitott ablakot. Felhúzóckodtam a párkányra, és benéztem. Láttam, hogy az ágy üres. Nosza, beugrottam, a szekrénybe rejtőztem, és izgalmamban mélyen elaludtam. Csak most ébredtem fel. Közben egy sportkabát akasztójánál fogva leszakadt, ezért elnézését kérem. Mivel a nő nem felelt, az idegen letette a fejére hullott lámpaernyőt, meghajolt, és elindult az ajtó felé. Megálljon! Kiáltott a Maud. Parancsoljon! Felelt a rejtélyes ifjú összecsapva papucsa sarkán. Csak nem akar egy szál pizsamában kilépni tőlem a folyosóra. Az idegen szolgálatkészen elindult az ablak felé. Maud szinte felsikoltott. Megálljon! Kérem. Kissé ijedten visszalépett, és úgy állt meg, mint aki minden parancsnak már előre is aláveti magát. Maud kétségbe esetten nézett le a kertbe. Érkező vendégekkel volt tele. Ha ide kilép pizsamában egy férfi az ablakommal, akkor én soha többé nem kerülhetek az emberek szem elé. Hát, igen, csak ugyan kínos látszat. De talán utólag félrehívhatná a vendégeket, és külön-külön megmagyarázná, hogy ki az, aki pizsamában kilépett innen. Hiszen én sem tudom. Az is igaz. Hagyta rá nagy búsan Van der Gullen Félix. Akkor tehát maradok, mondta, és leült egy karosszékbe. Nincs egy cigarettája véletlenül? Hogy képzeli? Itt akar maradni így, a szobámban? Az idegen most már elkeseredetten csapott a combjára. Hát ne haragudjon, kérem, de ha egyszer nem mehetek ki sem az ajtón, sem az ablakon, akkor itt kell maradnom. Az még az én helyzetemben sem követelheti meg egy fiatal embertől, hogy légneművé változzék, vagy felszívódjon, mint egy vakbéltünet. Már bocsánatot kérek. Kissé hangosabb lett, mivel felismerte helyzetének néhány pillanatnyi előnyét. A nő riadtan nézett jobbra-balra. Na de hát, valamit mégiscsak tenni kell. Kérem, kisasszony, minden részvétem az öné. Az emberek csak ugyan hajlamosak arra, hogy egy pizsamás ember váratlan megjelenését félreértsék. Szégyenje magát! Ezért azok az emberek szégyenkezzenek, akik rossz hiszeműek. Igazán nem ad egy cigarettát? A nő odadobott egy dobozt az ágy melletti kis asztalkáról. A férfi derűs arccal rágyújtott egy cigarettára, és a többit zsebre tette.
1: Csacsi kis história,
0: mondta aztán, és kényelmesen hátradőlt a székben. Nem tudom még, hogy kicsoda. Gonosztevő-e vagy őrült, mondta a nő dühösen. De pusztán ezért a szörnyű helyzetért, amibe belesodort, megérdemelni, hogy keresztül lőjem. Ez kihúzná a csápából, de kissé radikális megoldás. Kérem, ha ezzel menthetem a jó hírét és a hibámat, szívesen elveszem feleségül, ajánlotta udvariasan. Még mindig jobb, mint hogyha agyonlő. Bár egyesek szerint ez nem bizonyos. Kérem, mondta a nő. Én ma este elutazom. Addig maradjon itt, és lehetőleg éjszaka távozzon. Megértett? Arra is figyelmeztetem, hogy ha elhatározom magamat, akkor nem törődöm a jó híremmel, és átadom a szálló detektívjének.
1: Igen. Magától kitelik.
0: Felelte a férfi, mintha már régen ismerné Maudot. Hát, majd igyekszem elnyerni a jó indulatát. Nem lesz alkalma rá, mert nyomban bezárom a fürdőszobába, és csak akkor bocsátom ki, ha elutazom. Az ismeretlen arca siralmas kifejezésre ráncolódott. Képes volna egy kiszolgáltatott férfi helyzetével ennyire visszaélni? Kérdezte siralmasan az idege. Ezt fogom tenni. Választhat a szekrény és a fürdőszoba között. Bezár. Kérem, fontolja meg. Fogjul ejteni és rabságban tartani egy védtelen embert. Ha ilyen léhán fogja fel a helyzetet, még rosszabbul is járhat.
2: Képes lenne verni?
0: Kérdezte látszólag rémülten, és Maud bármilyen dühös is volt,
1: elnevette magát.
0: Legszívesebben a rendőrnek adnám át, ezért bűnhődnie kellene. Szigorúan! Folytatta azután még dühösebben. De úgy látszik, nem bánja egyáltalán, hogy egy úri nőt a legelőkelőbb szállodában ilyen helyzetbe hozott. Honnan tudja, hogy az én helyzetem nem rosszabb-e ezerszer? Honnan tudja, mennyire szenvedek ebben a pillanatban? Honnan? Maud önkéntelenül is kicsit ijedten lépett a férfi mellé.
2: Valami baja van?
1: Van. Van. Lehet, hogy perceken belül éhen halok.
0: Síri hangon tette hozzá.
1: Dél van, és én még nem ebédeltem.
2: Na hát, tudja.
0: Azt sem csodálnám, ha körözött rabló lenne. Ennyi cinizmus. Nézze, kedves zsarnokom, mielőtt megkezdem a büntetésem kitöltését a fürdőszobában, tudja meg, hogy az önmagatartása is sok kívánnivalót hagy hátra.
2: Tessék?
0: Hogy érti ezt? Ön szemrehányást tesz, amiért ártatlanul meghurcoltam a világ előtt. Viszont, és a hangja komor, sőt, vádló lett. Hol volt ön ma éjszaka?
2: Mi?
0: Jól hallotta a kérdést. Miért másztam én éppen ebbe a szobába? Mert üres volt. És miért volt üres? Mert ön nem tartózkodott benne. Ha itt alszik az ágyban, akkor én diszkréten távozom a párkányról, és most nem fenyeget keserves rabság egy fürdőszobában, ahol kénytelen leszek megenni egy pipere szappant, hogy elkerüljem az éhhalált. Igen, kisasszony! És felemelte a hangját, mint egy zord közvádló a bűnper főtárgyalásán. Hol volt ön ma hajnalban? 4 és 5 óra között!
2: A nő döbbenten, csodálattal állt, a pizsamás ismeretlen káprázatos szemtelenségétől lenyűgözve. Azután így szólt. Mégsem zárom a fürdőszobába.
1: Maradunk a szekrénynél?
2: Nem. Átadom a szálló detektívjének.
1: Ám legyen,
0: felelte búsan, és mélyet sóhajtva elindult az ajtó felé, mint aki vérpadra lép.
2: Várjon!
0: Kiáltotta Maud, és dühösen toppantott.
2: Istenem, micsoda helyzet! Maradjon!
1: Nem. Ön megsértett.
0: Maud a karjába kapaszkodott. Csak tréfáltam. Szó sem lehet arról, hogy így kilépjen a szobámból. Az idegen sóhajtott, és hősi komorsággal megrázta a fejét.
1: Nem. Mégis megyek a detektívhez. Önként.
0: Az ilyen ember bűnhődjön igaza volt. És tragikusan a mellére csapott kétszer.
1: Én bűnhődni akarok, mea culpa, kiáltott. Mea culpa, én bűnhődni akarok.
0: Maud megragadta a karját.
2: Az Istenért ne kiabáljon.
1: De én nem hagyom magam a fürdőszobába zárni.
2: Nem zárom be,
0: suttogta megtörten a nő. Na, az más, akkor esetleg maradok. És visszaült. Nem vagyok rossz ember, ha arról van szó, hogy egy hölgy a segítségemet kéri. Ebben a pillanatban kopogtak az ajtón. Feszült csend. A nő bizonytalan hangon megszólalt.
2: Ki az?
0: Sergius herceg. Maud a férfihoz fordult, hogy a fürdőszobába küldje. A szemtelen idegen nem volt sehol. A kopogtatás valamivel türelmetlenebbül ismétlődött.
2: Azonnal!
0: Felelte tettetett frissességgel a leány. Most fejeztem be az öltözködést. Azután vidám hangon kiáltott.
2: Lehet!
0: Mialatt nyílt az ajtó, megigazította a ruháját, hogy a belépő előtt eljátsza az öltözködés utolsó pillanatát. Belépett a herceg. Már közel járt a 60-hoz. Finom arcú, őszember volt. Sovány, sápat, feltűnően tiszta, kék, okos szemekkel. Miért nem volt lent ebédelni mód? Öltözködés közben leszakadt egy csattaruhámról, de most már mehetünk, tette hozzá gyorsan.
2: Áhá,
0: mondta magában a szemtelen idegen az ágy alatt. Szeretné elvinni az illetőt. Úgy látszik, nem szívesen venni, ha meghallaná, mit beszélnek.
2: Voltak éppen be kéne fogni a fülemet,
1: de nem teszem. Disznóság.
0: Ezt mondta magában a szemtelen idegen, és szeretett volna cigarettára gyújtani.
1: Néhány szót csak, tartóztatta a herceg.
0: Ebédnél nem leszünk egyedül.
1: Beszélt az illetővel?
0: Ezt majd később, ellenkezett idegesen mond.
1: Nem. Tudnom kell mindent, ha elfogadom az áldozatot. Maga börtönbe kerül, és akkor én...
0: Hallgasson, kérem!
1: De hát itt magunk vagyunk.
0: Igen, igen, de ha valaki hallgatózik...
3: Ennyi.
0: Szóval ez a nagyon szép és nagyon úri hölgy adott esetben börtönbe is kerülhet.
1: Lám,
0: gondolta szemtelen idegen. Az öreg halkabban folytatta. Mit beszélt vele?
2: Jöjjön, kérem, ebédel! Egy szót se beszéljen!
0: Úgy látszik, az idegei cserben hagyta, kedves. Azt hittem, hogy maga erős.
2: Nem, az idegeimmel nincs baj, de ma rossz napom van, és most menjünk!
0: Mondta szinte sírva a leány. Még csak annyit, hogy este 8-kor egy 3-motoros gép Szingapurba repíti, és a rendőrség...
2: Menjünk azonnal!
0: No de...
2: Ne kérdezzen!
0: Jöjjön, kérem, nyomban!
1: Szépen vagyunk, gondolta a szemtelen idegen, és ez akart engem a fürdőszobába zárni.
0: Jól van, Mód, menjünk. A karját nyújtotta, és a leány megkönnyebbült csóhajjal indult el.
1: Kopogtak.
0: Ki az?
1: A rendőrség!
0: Felelte egy kemény hang. Csend. Az őzember lassan a hátsó zsebe felé nyúlt. Mód két kézzel megragadta a karját, mielőtt a revolver előkerült. Azután, mintha kicserélték volna az iménti ideges, nyugtalan nőt, higgadtan, szinte közömbösen kiáltotta.
4: Nem értem, kérem! Engem keres a rendőrség? Miféle ostobaság ez?
1: A rendőrség a szálló valamennyi lakóját kéreti, hogy fáradjanak le a halba.
4: Miért?
1: A Grand Hotel vesztek zár alá kerül,
0: felelte a hang. Lépések távolodtak, és már a szomszédságból hallatszott a kopogtatás.
1: Elvesztünk,
0: mondta pillanatnyi csend után a herceg. Ostobaság, és ne kapkodjon állandóan a hátsó zsebéhez.
1: Ez a mozdulat megnyugtat. Amíg a pisztoly nálam van, addig...
2: Nem akarok ilyen szavakat hallani magától!
0: Kiáltotta erélyesen Mód.
1: Ezt is rögtön a fürdőszobába zárja,
0: gondolta az ágy alatt a léha ismeretlen. Most elsősorban lemegyünk a halba, és megtudjuk, mi van itt a szállóban.
1: De ha ma este nem menekül, akkor vége mindennek.
2: Hallgasson, kérem. Láthatlan ma nem ítélhetjük meg a helyzetet.
0: A fiatalember hallotta az ajtót csukódni. Megkönnyebbülten sóhajtott. Még néhány másodpercig várt, aztán elhatározta, hogy kimászik.
1: Zörrenés. Gyorsan visszabújt. Ez mi? Lassan nyílt az ajtó, és lépés csikordult. Talán takarítanak. Nem valószínű.
0: Ez az illető nagyon óvatosan jön be. Ez settenkedik, kérem. Jó lenne kinézni, de csak lábat látni. Fehér teniszcipőt, kisé piszkos, és pontosan az orrán különös alakú barna folt van.
1: Bizonyára kávé.
0: A teniszcipő távozik. Az ajtó becsukódik.
1: Most! Gyorsan kibújt! Ha a vendégek a halban vannak, akkor üres a kert. Szétnézett. Az asztalon egy levél.
0: Nincs csak. Ezzel settenkedett be a fehér teniszcipő a furcsa alakú kávéfolttal. Gépírásolt cím. Maud Borkman kisasszonynak első emelet 72-es szoba. Nem fontos, jó.
1: Az ablakhoz osom. Aztán hátra hőkölt. Mi van itt, kérem? Hadszintér lett a szálló.
0: A kertben egy utászosztag dolgozott. Drótcsövényt állítottak fel. Rövid ideje dolgozhattak, de már állt a tüskés akadály félkarében a kerten túl, és szuronyos őrök állnak az akadály külső részén. Gúlában akott puskák, gőzölgő kondér, táborozó legénység. A szálló környékét megszállta a katonaság. A szemtelen idegen tanástalanul állt az ablaknál. Azután lehajtott fejjel, szomorúan távozott a fürdőszobába, önkéntes rabságba. A bali csoporthoz tartozó Kislagonda sziget
4: 3 év előtt még ősi ismeretlenségben virult, Jáva a délkeleti csücske közelében. Voltak éppen Kun Wolfgang, a híres festőművész idézte elő a szerény kis sziget konjunktúráját azzal, hogy egyik képét a másik után festette Surabájában, és újabban egyre kevesebbet adott el műveiből. Amíg felesége élt, minden másképp volt. A feleség egy cukoriparos leánya, szép volt, finom és kedves, de rendkívül kancsol. A festő azonban nem a külsőt, nem a bolondos ifjúság múló céljait kereste az élettársában. Művész van. Más az, amiért egy ilyen ember lelkesül. Elvette a nőt, mert amiről ihletett műalkotásai után álmodozott, azt megtalálta ebben a házasságban. A gazdag apóst. A gazdag, de finom lelkű hölgy atya ugyanis Beidenzorg pénzelőkelőségei közé tartozott. Az atya igen rossz szemmel nézte a művészt eleinte. De végre is beleegyezett a Friedbe, miután leánya még rosszabb szemmel nézte a művészt. Annyira rossz szemmel, hogy jobb vőlegényre nem számíthatott. A gazdag festőt ezután felfedezték a hírlapírók, és híressé kürtölték. A hitves azonban egy napon örök álomra hunyta kétféle szemét. A hozománynak már akkor nyoma sem volt, és az atya minden közösséget megtagadott a vővel. Wolfgang olyan nyomorba jutott, hogy egy napon hitelezői elől átúszott a közeli kis Lagonda szigetre, és remete lett. Rövid, bölcs elmélkedés után azonban meglepően világias gondolatai támadtak, nem éppen remetéhez méltóak. Ilyen gondolat volt például, hogy ezen a helyen milyen világhírű fürdőtelepet lehetne létesíteni. A közeli Balit is mennyire felkapták az utóbbi időben. Beszélnie kell a királlyal. A sziget belsejében ugyanis egy vad bennszülött törzs lakott. A vadak ilyetten félrehúzódtak házaikba a félmeztelen, szemüveges európai elől. Itt kereste fel Nalaya királyt, aki a sátra előtt egy teljes komforttal berendezett pocsolyában ült. Civilizált bennszülött volt, mert valamikor egy angol teherhajó, mint fűtő dolgozott. Ezért tisztelte is a kis csoport vadmaláj, akiket egy napon azzal a meglepő hírrel keresett fel, hogy ő a király. Csak egy bennszülött kérdezte, hogy mire alapítja ezt a feltevését, de annyira megverte az illetőt, hogy a többi készséggel elfogadta a fait accompli. Amikor Nalaya király meglátta a szűke, rákvörös festőt közeledni, leereszkedő nyájassággal befögött feléje. Wolfgang már tudta, hogy mit kell tennie, ha eredményesen óhajt tárgyalni. Ajándékot hoztam neked, malályok fejedelme. Nem baj, csak szép legyen, felelte Nalaya király. Wolfgang átnyújtott a bennszülöttnek egy ultramarin kéket, mert ez kedvenc színe volt, és többet is tartott belőle a készletében. A maláj megnézte. Az ajándék szép, de már ettem ilyet. Mit kívánsz, csúf, öreg idegen? Ide hallgass, király. A szomszéd Bali szigetről regényeket írtak, és azóta a bennszülöttek gazdagok. Miért ne utánozhatnád ezt a példát?
3: Nem tudok regényeket írni, és népemnél sem vettem észre ilyesmit.
4: A regényt más írná, és te meggazdagodnál. Tudod te, mi az a reklám?
3: Még nem ettem.
4: Nem ennivaló. Elmagyarázom neked, hogy mi a reklám. Az emberek szeretnek örülni. Én festő vagyok.
3: Értem, ez a reklám.
4: Nem. A reklám az, ha bebeszéljük előre az embereknek, hogy valaminek örülni fognak. Én festek a szigetről, az újságok írnak, és a vállalkozók bedőlnek. Ezt úgy mondják, hogy fürdőhely. A turisták vadfehér törzse, amely egy Bédekker nevű istent imád, ellátogat ide. Ezt hívják konjunktúrának. Kis Lagonda fürdőhely lesz. Ő felsége gondolkozásba mélyedt. A tip nem rossz, mondta azután fűtői múltjából hazajáró kifejezéseinek egyikével. És hozzáfogtak. Wolfgang visszaúszott Jávára, és akcióba lépett. Néhány tájékozatlan újságíró, nem tudva, hogy a gazdag vő félmeztelen remetelett, elfogadta az új megbízást. Hatalmas cikkeket írtak Wolfgang kis Lagondán festett képeiről, az egzotikus sziget vad harcosairól, szelíd leányairól és egyéb különösségeiről. Azután egy uzsorás megépítette az első tejcsarnokot, és a többi ment magától. Kislagondát felkapták az Indiába látogató milliómosok. Megépült a Grand Hotel, később a Miami Grill, majd a hatalmas strand. A kis déltengeri sziget híre milliós filmek és filléres regények szárnyán terjedt, és sorra épültek a szebbnél szebb villák. A Grand Hotel a szigettenger legelőkelőbb és legdrágább szállója volt, egy márvány és selyem álom. Kitűnő személyzet, csodálatosan bútorozott szobák, bár, étterem, s jachtkikötő. Így történt, hogy az egyik lakó Búvó Pestisben megbetegedett. A Grand Hotel vendégei mégsem lehet karanténba szállítani, tehát elrendelték a vesztegzára. 3 hétig egy lélek sem hagyhatja el a Grand Hotel. Közvetlenül a vesztegzár előtt ez volt a helyzet a Grand Hotel előcsarnokában. Armin Van Gold terménykereskedő, aki 30 évi munka után nagy vagyon birtokában elhatározta, hogy végre élni fog, és Julia nevű feleségével Kislagondába érkezett, az asszonytól búcsúzott a szálló kapujába. Van Goldné Julia 52 éves volt, 87 kiló, szigorú, derék, nagytokájú hölgy. A városba megy bevásárlásokat eszközölni, és Van Gold az ízületeire való hivatkozással nem kíséri el. Van Gold ízületei nem fájtak ezen a napon, sőt, ellenkezőleg. Van Gold szeretett volna kissé élni ebben a tündérpalotában. Járkálni, olvasni, egy pohár sört inni, és hát esetleg beszélgetni egy kedves hölgyel. Hiszen nincs abban semmi. Ő szereti a feleségét, de néha jó lenne egy kicsit azt tenni, amihez éppen kedve van. Istenem, ha egy hétig egyedül süröghetne itt. Este benézne a bárba. Júliára még csak említeni is Isten kísértés lenne. Nézte a távolodó, jól megtermett hitvest. Derék asszony, nagyon szereti. De hát a víz nélkül sem élhet az ember. Azért mégiscsak jó olykor egy pohár konyak. Ott van Lindner, a kövér baritonista. Világhírű hangjából ma már csak a fele van meg, a világhír. Éppen lejön az emeletről. Megkérdezi a portást, hogy járt-e már itt a déli posta. Még nem. Bruns, egy szélesvállú, tömpeorrú, komor ember, a lépcsőn áll zsebredugott kézzel, és szivarozik. Furcsa, időnként visszatérő vendég. Az egyik nagy fotelben üldögél Signora Relli, a hatalmas termetű, de gyönyörű alakú szicíliai özvegy, akinek kissé férfias hangja, markáns, de érdekes arca, a hotel figyelmének állandó középpontja. Cigarettára gyújt, és egy bojtól a Corriera de la Serrát kéri. Dickman, a Batavia sorhajó nyugalmazott kapitánya, Hillerrel, egy bosztoni tejkrémgyárossal csevegett, és a bejáratnál egy kissé molett, szőke nő bőröngyeit rakták le. A portásnak azt mondta, hogy hudkapitányné Sydneyből. A nő szép, de néhány ránc van a szeme sarkában, és a nyakán is a krém és púder dacára. Ha oldalt fordul, egy hosszú ín feszül meg. A hal sarkában nagyon jól öltözött, ápoltan, fehérbőrű, érdekes, szép arcú fiatal ember áll. Erik Ramatz, bólintott a nő felé. Mrs. Hood visszaköszönt, és megindult a lifthez. Most jön Ranke doktor, aki egy beteg vendéget vizsgál. Hol telefonálhatok? Jobbra vannak a fülkék, felelte a portás. Az orvos elsiet. Erik Ramatz lassan a lift felé indul, amely az imént vitte fel Mrs. Hoodot, az új vendéget. Ezután a terménykereskedő Van Gold úr a portáshoz lép, és látszólag közömbösen így szólt. Ki az a szőke hölgy, aki most bement az étterembe? Feltűnően hasonlít egy rokonomra. A portás szomorúan néz rá. Azt kérem, Villiéné ő nagysága, a férje főszerkesztő Szingapurban.
0: Vangoldúr lassú léptekkel utána ballag. Csak úgy, mint aki nézelődik. Most egy hittérítő siet ki az étteremből. Társas autóbuszon érkezett. Csak étkezik, és már megy tovább, a világi bűnöknek egy csillogó poklából. A legszigorúbb missziós rend fekete színű bársonygalléros kabátjában van. Nagy, sötét kőgombok fityegnek a gombjukakból. Ez a ruha azt jelenti, hogy viselője éveket töltött a leprások között egy szigeten, mint önkéntes ápoló. A szicíliai özvegy lassú, álmatag járással odajött. Egy fejjel magasabb a misszionáriusnál. Rámosolygott, hogy valamennyi foga előbillant.
2: Bocsánat, uram, nem hívják önt Cressonnak?
5: Nem.
2: Érdekes. Emlékeztet egy úrra, aki nem régen elhunyt.
5: Azt hittem rokona. Bocsánat.
2: És otthagyta. Ebben a pillanatban borzalmas szirénázással 8-10 autó vágtatott a szálló elé. Katonák és rendőrök ugráltak le serényen. A bejárat előtt, de az utcán, egy benszülött maláj táncálarcokat, mindenféle díszholmit és levelezőlapot árul. Hekker, egy kikötő munkás állás nélkül átcsorog és bámészkodik. Arra jön Miss Lydia is, akit reggel kiutasítottak a hatóságok, miután idáig azzal az indoklással tartózkodott a szigeten, hogy visszavár egy hajóstisztet, aki 2 év előtt néhány percre távozott. És Walter, a helybeli fotográfus segédje, aki világi embernek képzeli magát, mert cipkából szívja a cigarettát, és lovagló párcát hord. Az autóról leugráló katonák mindenkit beszorítanak a szálló haljába, még az ő szakállas Krogen újságost is, akinek a nyakán egy drótkeretben illusztrált lapok függenek, és ő közben egy kis zenélő dobozt nyekerget abban a hitben, hogy ettől több lapot árusít. A halban csodálkozva, aránylag higgadtan fogadják az eseményeket, de amikor egy hivatalos személyiség azt kiáltja, hogy mindenki őrizze meg nyugalmát, nincs semmi baj, nyomban kitör a pánik. A hal minden kijáratát megszállják a rendőrök, és a kapitány harsányan utasít egy detektívet. Intézkedjék, hogy valamennyi lakó megjelenjen az előcsarnokban. Vesztek zár alá kerül a szálló. Most jön az igazgató. Wolfgang vagyok. Én telefonáltam a rendőrségre, amikor az orvos megállapította a fertőző betegséget. Az egészségügyi tanácsos úrnak szíveskedjék jelentést tenni. Ajánlom, hogy írásban. Milyen ragály lépett fel? Búbópest is. Közben mégiscsak odajött néhány vendég. Ezek a búbópest is szóra rémülten hátráltak. Csak egy beteg? Kérdezte a kapitány. Pillomatnyilag. Megérkezett az egészségügyi tanácsos. Igen kövér volt. Egyik fülétől a másikig tokája képződött, és asztmatikusan szuszogott állandóan. Elsősorban megkérdezte a reszkető térdű portást, hogy mi van ebédre, és kérte, hogy neki a Reichstaffelhez ne adjanak curry szószt, mert ha látja, akkor képtelen ellenállni, viszont a gyomrának nem tesz jót. Régi csel volt Markhely tanácsos úr részéről, Vesztegzár esetén néhány gyors, prózai magánintézkedéssel lehűteni a hisztérikus hangulatot. Egy hajón, amely 8 kolerabeteggel és félőrült utasokkal futott be, sárga zászló alatt, a tanácsos elsősorban tűvétett mindent sósborszeszért, és keservesen panaszkodott a rettegéstől félholt utasoknak, hogy gyomorrontást kapott, és ilyenkor napokig viszkett a bőre. Szóval, mi van? Fordult Wolfgang igazgató felé Markhely. Tegnap délelőtt 11 órakor egy lakóhoz orvost hívtak. Ma délelőtt megállapítást nyert, hogy az illetőnek búbópestise van. Azt hiszem, helyesen jártam el, amikor nem tettem intézkedéseket, mert a fertőzött gyanús vendégek távozását csak karhatalommal lehet megakadályozni. A 2 szomszédos szobát lezárattam, és egy szobaasszonyt hagytam a beteg mellett. Ezt a nőt majd szintén elkülönítjük, mert az illető nem tudta még, hogy miről van szó, és egy percre felment a szobájába. Azt állítja, hogy keményen nem tud ülni, mivel isiászban szenved. A vendégek pokoli zsivajjal gyűltek össze, többen vadul követelték, hogy hívjanak orvost, mert pestis tüneteket észlelnek magukon.
4: Ezeket a kapitány megnyugtatta, hogy majd, ha túl lesznek a formaságokon, mindent el fognak követni megmentésükre.
0: Villiéné elájult, és most ott lógott Dickman kapitány karján, aki nem tudta, hogy mit tegyen vele.
4: Az ősz újságos úgy érezte, hogy túl vannak az ügyhivatalos részén, jöhet az üzlet, és verklizni kezdett.
0: Egy rendőr igen közvetlen formában óvaintette.
4: A liftes sírógörcsöt kapott, és az emeletről hiába csengettek.
0: Raverden már ki porokat vett be, és Dickman kapitány egy díszműárus üvegszekrénye mögött a szőnyegre helyezte Villiénét. Ez alatt Walter, a fotográfus segédje hangosan intézkedett, az embereket felszólította, hogy menjenek hátrább, és kisebb csoportképekre osztotta őket.
6: Hölgyeim és uraim! Kezdte a kapitány. Halljuk! Halljuk!
0: Biztatta a fotográfus.
6: A hatóságok vesztegzárat rendeltek el. 3 hétig senki sem távozhat a Grand Hotelből. Aki az egészségügyi jóvintézkedést kijátsza, azt 5 évtől életfogytiglanig terjedő büntetéssel sújtja a törvény. Önöket voltak éppen Santa Annunciata szigetére kellene szállítani a karanténállomásra. Azonban a Grand Hotel előkelő idegenforgalmát ettől megkíméltük, és kivételes intézkedés alapján a helyszínen foganatosítjuk a vesztegzárat. 3 hétig a rendőrség, az egészségügyi szolgálat és a helyőrség egy osztaga gondoskodik a rendről és az önök biztonságáról. A hatóságok számítanak a vendégek segítségére és megértésére. Reméljük, hogy a betegséget a házon belül sikerül izolálni, és nem lesz több áldozat.
0: Most következett a vendégek rohama. Valamennyi kivételes elbánást követeltek. Az egyiknek, ha nem utazhat nyomban, több 1000 font vesztesége lesz, amiért perelni fogja az államot, a másik diplomáciai ügyre hivatkozott, a harmadik unoka húga esküvőjére, és így tovább.
6: Sajnálom, kiáltotta a kapitány. A gyarmat egészségügyi intézkedéseit egy uralkodó sem szekheti meg. Itt 100 000 pusztulását jelentheti a legkisebb engedmény. A tulajdonos köteles mindenkit elhelyezni, és akinek nincs erre megfelelő tartaléka, az mint az állam vendége tartózkodik itt. Természetesen szerényebb körülmények között.
0: Nem vagyok köteles szerényebb körülmények között itt tartózkodni, mondta Hacker, az állás nélküli kikötőmunkás.
4: Az őrmester őt is megnyugtatta néhány keresetlen szóval. A legizgatottabb azonban Vangold szállítmányozó volt. Kétségbe esetten fordult a kapitányhoz. Kérem, a feleségem a városba ment az imént. Ide nem térhet vissza, kordon van. Na de, idegeskedett Vangold, esetleg egy kivételesen erélyes hölgy átjöhet azon a kordonon?
0: Teljesen lehetetlen.
4: Ez szemmel láthatólag megnyugtatta a szállítmányozót. A többiek is kissé fáradtan, beletörődve a helyzetbe, elhallgattak. És akkor Wolfgang harsányan így szólt.
6: Azon leszünk, hogy a vesztegzár izgalmas, de szép trópus élménye legyen a Grand Hotel vendégeinek.
0: Amikor Maud visszatért a szobába, első pillanatban azt hitte, hogy a pizsamás idegen már kiment. Annál szomorúbb lett, amikor az ablakfüggöny mögül előbukkant a szemtelen idegen vidám arca, és azt kérdezte.
7: Hogy van?
0: A folyosón ismét léptek, és hangok zaja hallatszott. Miért nem hagyta el a szobát, amikor mindenki a halba ment?
7: Nem mertem az ön utasítása nélkül semmit sem tenni. Ostobaság!
4: Különben sem volt mindenki a halban. Hogy érti ezt? Például az az illető sem lehetett ott, aki ezt a levelet hozta önnek.
0: És az asztalra mutatott, ahol a boríték feküdt. A leány meghökkent. Itt járt valaki, amíg távol voltam.
7: De mennyire?
0: Maud feltépte a levelet, azután elolvasta. Utána a hamutálcába dobta, és meggyújtotta a szélét. Figyelmesen nézte, amíg a papír lassan elégett.
4: Remélem, nem rossz hír, kérdezte derűsen, csevegve az idegen.
0: Maga akaratlanul is tanulja volt egy beszélgetésnek, amelyből minden igyekezetem dacára néhány szót hallott.
4: Biztosíthatom, hogy annyi, mintha...
0: Hallgasson, kérem! Nem tudom, milyen ember. De az az érzésem, hogy jó szívű. Bizonyára súlyos helyzetből menekült meg a segítségemmel. Viszonozza ezt azzal, hogy nem érdeklődik utánam, ha elment innen.
4: Ezzel most ne legyen gondja, nyugtatta meg a fiatalember. Hiszen a vesztegzár néhány hétig tart, és addig megbeszélhetjük.
7: ugyan, csak nem képzeli, hogy itt marad a Vesztegzár idejére.
2: Hová menjek?
7: Mit tudom én? Ha nincs oka arra, hogy bujkáljon, akkor nyitasson szobát.
2: Van okom bujkálni. Mert az apám azt akarja, hogy megnősüljek.
7: Át akartam evezni Bali szigetére, ahol egy barátom lakik a tengerparton, és adott volna ruhát.
2: Hol hagyta a ruháját?
7: Az apám bezárta, hogy ne szökhessen meg. Reggel lett volna az esküvőm, és akkor ideadta volna a frakkomat. Én azonban éjjel kimásztam az ablakot, pizsamában nekivágtam Balinak. A vihar visszadobott a szálló strandjára, és bevásztam ide. Azóta elnyomatás alatt állok.
0: Mód kissé felderült a bolondos történeten, és barátságosabban felelt.
7: Ez mind igen szomorú, vagy komikus, ahogy vesszük, de nyugodjon bele. A Vesztegzár arra kényszeríti, hogy feladja a harcot. Nem bujkálhat hetekig pizsamában.
2: De mit mondok a szállósnak, ha megkérdezi, hogy kerültem ide ilyen könnyű viseletben?
7: Hazudjon valami gáláns kalandot, vagy amit akar.
2: Hát, jó. Megyek.
7: Köszönöm a szívtelen vendéglátást.
2: Mert enni nem adott, ezt lezögezem.
0: Egy másodpercig hallgattak. A férfi a hamutárcán elhamvat levelet nézte.
2: Szeretném, ha bízna benne, mondta azután.
7: Az az érzésem, hogy szörnyű csávában van. És a hegyes orrú lakcipő, akivel beszélgetett, nem valami elszánt segítőtárs.
0: Mód szomorú habozással nézett maga elé.
7: Nem, mondta szomorúan Mód.
0: Sajnos nem segíthet rajtam.
7: És mi lesz, ha letartóztatják?
2: Tessék! Honnan veszi?
7: Nem akarok blöffölni.
0: Hallottam, hogy este repülőgépen menekülni akart. Valószínű tehát, hogy üldözik. Mivel a Vesztegzár miatt kénytelen maradni, könnyen lehet, hogy utolérik.
7: Nem miért gondolja, hogy a rendőrség üldöz?
2: Ez világos, mert kopogtak.
4: Ki az?
2: A rendőrség.
0: A pizsamás idegen zajtalanul és gyorsan eltűnt az ágyon.
4: Tessék!
0: Kiáltotta Mód vidám hangon.
2: Barátom, gondolta hüledezve a pizsamás. Ez aztán a nő. Példátlan idegen.
0: Kerekorrú gyári cipő jelent meg az ágy két lábának látóterében.
2: Bocsánat, Elder főfelügyelő.
4: Mód, Borkman, parancsoljon.
0: A két apró, csatos trotőr cipő megmozdult.
2: Köszönöm,
0: felelt a kerekorú gyári cipő.
7: Kérem, a hallban folyik a lakó kihallgatása, de hogy meggyorsítsuk az eljárást, én is elvégzek néhány fontosabb kihallgatást.
0: Miért szükséges a Vesztegzárhoz kihallgatásokat végezni? Az egyik csatos trotőr cipő eltűnt. Úgy látszik, Mód keresztbe tette egymáson a lábait.
2: Ugyan,
0: felelte a kerekorú rekettes gyári cipő. Szó sincs a Vesztegzárral kapcsolatban semmiről.
7: Hát nem tudja, Borkman kisasszony, hogy egy szobával arrébb, a 71-esben gyilkosság történt, mialatt a vendégek a halba siettek.
0: Visszakerült a másik trotőr. Meglepetésében tette le a lábát.
2: Mi?
7: Kicsoda az áldozat?
2: Ranke doktor.
7: Hogyan? Az egész olyan különös.
0: Ne haragudjon, hogy én kérdezem önt.
2: Meg tudom érteni, Borkman kisasszony. Ranke doktor valaki leszúrt. A 70-es üres. Ez a 72-es, ahol ön lakik.
7: A másik szomszédos szoba.
2: Nincs több szoba a fordulóban.
7: Itt valami papír égett el.
0: Levelet kaptam, amelyben egy kellemetlen ügyben írtak, és így semmisítettem meg.
2: Micsoda ideg. Isten, micsoda ideg. Gondolta a pizsamás.
7: Van csőposta a hotelben?
0: Kérdezte a főfelügyelő.
7: Nem tudom, postán jött a levél.
2: Érdekes. A mai postát megelőzte a Vesztegzár. Hosszú szünet.
7: Akkor nem értem,
0: feleltem út kedvesen. Itt feküdt az asztalomon.
4: Lehet, hogy a tegnapi postával érkezett. Az lehet.
8: Ha szabad néhány formaságot.
4: Neve? Maud Borkman.
8: Született?
4: 1919-ben.
8: Hol?
4: Szünet. Acsinszkban. Oroszország.
8: Szibériában, nem?
4: Igen.
8: Hol van az állandó tartózkodási helye?
4: Szurabajában. Az Állami Vegyészeti Intézetben dolgozom. Decker professzor asszisztense vagyok.
8: Igen? Nagy tisztelője vagyok a zseniális professzornak. Szabadságát tölti itt a kisasszony.
4: Szünet. Nem. Ott hagytam az állásom. Van der Bullen Félix, a szemtelen idegen, igen keserű szájízzel hasalt az ágy alatt. Itt baj van. Itt nagy-nagy baj van ezzel a remek, szép nővel. Most már faktum, hogy hazudik. Kérem, bárhogy is nézzük, itt nagy baj van. A gömbölyű orrú gyári rekettes azonban sokkal jó hiszeműbbnek látszott. Szinte észre sem vette a csatos trotőr zavarát. No, hiszen, mondja megnyugtatóan, ezek csak formai kérdések, ha kellemetlen, akkor ne válaszoljon, kisasszony. A mi szempontunkból csak egy kérdés bír fontossággal. Ugyanis kétségtelen, hogy a gyilkosság az alatt történt, amíg a Vesztegzár rendelkezéseit felolvasták. Előzőleg még látták a doktort, és körülbelül 15 percre rá már halott volt. Itt tehát csak az a fontos, hogy megállapítsuk a szálló lakóiról, hol voltak a kritikus 15 perc alatt. Csend. Az egyik trottő ismét eltűnt, Maud tehát visszanyert a nyugalmát.
9: Értem,
4: mondta kellemes, csengő hangján, egykedvűen, szinte derűsen. Hiszen egyszerű eljárás, tehát szíveskedjék megmondani, kisasszony, hol volt ön a Vesztegzár kihirdetése alatt?
9: Itt a szobában.
4: A pizsamás ember az ágy alatt megdermed.
9: Mi ez?
4: Ez hát rendben volna. A detektív természetesen itt is kopogott, és felkérte, hogy jöjjön a halba. Így történt. Volt valami oka rá, hogy mégis maradjon? Semmi különös okom sem volt. Láttam az ablakból a drót akadállyal érkező katonákat. 15 éve élek Indiában, tudtam, hogy miről van szó, és nem szeretek hivatalos eljárásoknál asszisztálni.
8: Aha, értem. Így már világos, helyeselt a főfelügyelő.
4: Egy előkelő szálló vendégei nem törődnek formaságokkal. Sajnos az ember nem sejti előre, hogy utóbb fontossága lehet a megjelenésének.
8: Természetesen.
4: Természetesen, helyeselt a főfelügyelő egy készséges fodrász segédmódja. Én azonban, hála Istennek, nagy gyakorlattal bírok, és tudom, hogy egy váratlan Vesztegzár gyakran tragikus meglepetést hozhat. Az első pillanatok pánik hangulatát nem egyszer felhasználták már bűnözők, szállodai tolvajok, ezért mindig összeírom gyorsan, hogy kik voltak jelen a Vesztegzár kihirdetésénél.
9: Igen? Ez nagyon ügyes.
8: Köszönöm az elismerést.
4: Ha megengedi, még egy kérdést teszek fel. Formaság, de megkönnyíti a helyzetünket. Volt önnél véletlenül látogató, amikor a detektív kopogtatott. Az alibi mindig egyszerűbb számunkra, ha tanú van rá.
9: Szünet, de egész rövid, gyufas erccel.
4: Nem, senki sem volt nála.
8: Ezt jól. Ostoba az ilyen személyzet.
4: Egy liftes fiú azt mondja, hogy Szergiusz herceget látta a fordulóban, és mintha az ön szobájába jött volna.
8: Természetesen ostobaság. Ezek a bajok fecsegnek a vakvilágba, fontoskodásból.
4: A herceg valóban járt nálam. Vagy 10 perccel a Vesztegzár előtt. De amikor a boly kopogott, akkor már nem volt itt. Azt mondta, átmegy Van Gogh terménykereskedőhöz, akivel ismerik egymást, és lehet, hogy a kereskedő már lement. Bizonyára onnan jött ki a herceg. A harmadik szoba fordulóban, a 70-es Van Goldé.
8: Igen, tudom.
4: A boly mondta, hogy onnan is jöhetett a herceg, de ezt nem hittem. Azonban, ha nem öntől jött ki,
8: akkor innen kell.
4: Csak a 70-esből jöhetett ki. Van Goldtól.
8: Érdekes. Ugyanis ott történt a gyilkosság.
1: Hosszú, dermedt szünet. Az ágy alatt egy úr úgy érzi, mintha torkon ragadták volna.
2: De hiszen...
1: hallatszott a műhangja.
2: Azt mondta, hogy a 71-esben ölték meg Ranke doktort.
1: Ezt mondtam volna.
2: Tévedtem.
1: A 70-esben történt Van Gold úr szobájában. Az ön szobája 72-es számú, és a 71-esben nem lakik senki.
2: Ez csúf csapda volt, az bizony.
1: Most már kínos hangulat súlyosodott a szobára. Székrecse. Hát, mondja nyájasan a gömbölyű orrú gyári cipő. Azt hiszem, ezzel befejeztük a formaságot. Jó, ha ilyesmin túlesik az ember. Bocsánat, ha háborgattam.
2: Kérem.
1: Székrecse.
2: Megjegyzem, hogy én nem láttam a herceget, miután távozott tőlem, csak feltételeztem, hogy Van Goldtól...
1: Ez természetes. Nem is veszem jegyzőkönyvet. Egy ilyen finom, előkelő úr neve a legtávolabbi kapcsolatba sem kerülhet az ügyjel.
2: Nekem is ez a nézetem.
1: Örülök, hogy a véleményünk egyezik. Nagy tisztelője vagyok a hercegnek és Shilling Lord, Tonga-sziget kormányzója, akinek néhány ügyben szolgálatára lehettem, megígérte reggel, hogy ebédnél bemutat a hercegnek.
8: Sajnos. Közben jött a vesztegzár.
2: Hát, ön nem a vesztegzár kirendeltségével étkezett? Kirendeltségével étkezett?
8: Szó sincs róla.
1: Egy másik ügyben nyomoztam, és én is itt

0: valahol. Nem főne a fejem a gyilkosért.
1: Különösképpen egy ilyen fehér csontgombot találtam a meggyilkolt Ranke doktor mellett.
0: Élénken emlékeztet egy hálóruha gombjára. Ha?
1: Fehér csontgombot nem varnak férfi ruhára?
0: Utcai ruhára nem, de pizsamára lehetséges. És az illető pizsamában szökött meg előlem. De lehet, hogy másfelé menekült.
1: Túlságosan szerencsés véletlen volna, ha a vesztek zár a kezemre játszaná. A gömbölyű orrú cipő bokában összeér, mintha meghajolna a gazdája.
0: Ajtónyikorgás.
1: Nagyon örültem,
0: mondja Mód. Ha valami közlendője van, kisasszony, bennem megbízhat. Nem vagyok szívtelen kopó.
1: Az ajtó becsukódott. Mire Mód visszafordult, a pizsamás ember már ott ült a karosszékben, és dohányzott. Mód szótlanul, komolyan nézte. Tessék, mondta a fiatal ember, és miután nem kapott választ, elismerően mondta. Ez aztán alaposan megadta nekem. Mit szól ezek után hozzá, mint jáva réméhez? Mód csendesen, minden szemrehányás nélkül ezt kérdezte. Maga ölte meg Ranke doktor? Megenged előbb egy kérdést? Tessék, felelte a leány.
0: Maga ölte meg Ranke doktor?
1: Figyelmeztetem, hogy az én türelmemnek is van határa. Most már sokkal több forog kockán sem, hogy a csúf látszat elkerüléséért megvédjen magát.
0: Igaza van. Most ellenszolgáltatás fejében véd meg.
1: Mert én tudom, hogy amikor a detektív kopogtatott és jelentette, hogy vesztek zárat rendeltek el, maga nem volt egyedül. Tudom, hogy nem volt a szobában, amikor a gyilkosság történt, és azt is tudom, hogy Sergius herceg nem távozott a detektív érkezése előtt. Hol volt ön a távozásától számított 15 percig? Mert a halban nem volt, a szobájában nem volt. Ugyanez áll a hercegre is. Útban voltam a hal felé, de visszafordultam.
0: Úgy?
1: Akkor miért nem mondta meg ezt a detektívnek?
0: A nő kirobbant.
1: Hogy merészel nekem maga kérdéseket feltenni? Akit egy főfelügyelő a földrész legnagyobb gazemberének nevez, aki hálóruhában menekült a kötél elől.
0: Szívesebben szöktem volna repülőgépen Szingapurba. Talált.
1: Mód elsápadt és hallgatott. A fiatalember felállt.
0: Kérem,
1: szólalt meg szerint.
0: Kössünk békét, vagy ha tetszik, szövetséget.
1: Magával? Lehet, hogy szerencsétlen körülményeim miatt nem adhatom rendőrkézre, de gazemberrel nem szövetkezem. Téved, ha azt hiszi, hogy én olyan magafajtájú vagyok.
0: Hát akkor állapodjunk meg. Mindketten hallgatunk arról, amit a másikról megtudtunk.
1: Maga ölte meg? Kérdezte suttogva, rémült el a leány.
0: Feleljen. Én úgysem... elárulni.
1: A fiú rövid ideig gondolkozott. Mód közelebb lépett hozzá, és kimerett szemmel nézte a csíkos sejem hálókabátot. A fiú önkéntelenül követte a tekintetét. Egy fehér csontgomb hiányzott a pizsoma kabátjáról. Szóval maga tett. Ha Istent ismert valaha, mondja meg.
0: Könyörgök.
1: Nézte a leány. Azután lassan bólintott. Én. Mód megkönnyebbülten sóhajtott. És? Miért?
0: Felismert.
1: Batáviában egyszer betörtem valahová, ahol Ranke doktor is vendégségben volt. Elfogtak. A tárgyaláson ismét találkoztunk,
0: jól megegyezhetett.
1: Ahogy kiléptem innen, szembe jött. Tört mindig hordok magamnál, egy döfés aztán.
0: Vége lett.
1: Mód irtózva nézte a kedves arcú, nyájas tekintetű embert.
0: Ocsmány gyilkos.
1: Úgy meséli ezt a gazságot, mintha csak tréfa lenne.

0: maga sem tudta, miért fáj ez annyira. Hiszen örülnie kellene, hogy nem Szergiusz volt. Gyilkolt. Hidegvérrel embert ölt. A fiatal ember fölényesen válaszolt. Egyető vagy kevesebb. Oly mindegy. Menjen, kérem. Azonnal menjen. Kissé alkonyodott. A kert tömve volt vendégekkel. Már megszokták a vesztenzárat, már tréfálkoztak a drótsövény külső vonalán táborozó katonákkal. Csak egy hipohonder különítmény élükön Willié nével, akinek a férje Szingapurban szerkesztő, ájoldozott a szobájában, és valamennyien keresték magukon a bubópest is nyomait. A boly fél óránként drámai, de hivatalos hangon jelentette Markeitnek, hogy valamelyik vendégnek a percei megvannak számlálva. Az idény vége volt. Alkony felé már dúson hömpölygött a ködös, párás levegő a tenger felől, és zsíros fénnyel ülte meg a pálmák levelét, színes hibiszkuszok és orchideák tágult kelyhelyi. Az északnyugati monszun előhírnökei rosszagú, forró légáramlással hordták a partmenti fák rothadó gyökereinek bűzét. Most még csak a súlyos, bágyasztó alkonyi dagályidőben érezni a trópusi paradicsom átalakulását pokollá a betörő monszun fúvására. Egy pár nap, esetleg csak néhány óra még mindössze, mert itt átmenet nélkül változik az évszak, és ilyen gutaütött időjárás lesz erre nap, mint nap. A tengerbe süllyedő nap búcsúzó vízfényei árnyékba burkolják a szobát, ahol két csapdába került ember áll némán egymással szemben. Azt hiszem, az időpont megfelel, mondja a pizsamás. A szobamosdó pereméről levesz egy szappant és törül között. Nézzen, kikérem, hogy tisztalja a levegő. Mood kinyitja kissé az ajtót. Most! Súgja gyorsan. Bocsássa meg, hogy találkoztunk, mondja a fiatalember. Kilép a szobából, és egy szállóvendég öntudatos lépteivel elindul a folyosón. Mód háttal a csukott ajtónak dől, és lehunja a szemét. Istenem! Ez az első gondolat. Azután elővesz a ruhája kivágásából egy apró csipketerítőt, amilyen minden szobában az asztalkán van, szétbugyolálja, és kihullik belőle egy kis fémnyelű, véres tő. Félix karján a törülközővel, kezében szappantartóval sietett a folyosón. A személyzetet a kezdődő holt szezonra való tekintettel felére csökkentették. Most aggasztóan kevésnek bizonyult a létszám, miután a hivatalos közegeken kívül az étteremben, a büfében és a halban sok olyan vendég tartózkodott, aki nem volt lakó, és ezeket is el kellett helyezni. Idény közben a csodás Grand Hotelben hemzseg a boly meg a szobalány. De ha jön a legpontosabb vendég, a monszú, akkor bizony leapad a személyzet, és egészen elmarad a főúri vendégsereg. Külön szerencsétlensége a hotelnek az az autokáron érkezett turistacsoport, amely ebédre jött, és este már visszatértek volna Surabajába. Közöttük Rev Paolo Sorgett, a hatalmas ősz jezsuita hittérítő, Carson Baronet és Jenkins cukorbáró, a regatta bajnok. Wolfgang igazgatóra soron kívül hatalmas jövedelem vár, mert a Grand Hotel vendégei nem fogják igénybe venni az állami kosztot és a vesztek zár idejére kijáró olcsó kis szobákat, hanem további 3 hétig főúri bőkezűséggel élnek majd itt. Mesés jövedelem. Viszont Félix, jáva rém, aki öntudatosan siet pizsamába, kezében szappannal, anélkül, hogy csak sejtené és hová, igen örül a személyzet híján kihalt szálló folyosónak. Nagy veszély nincs, sok az új lakó. Ugyan kigyanakodna a szappannal igyekvő pizsamás ember. Egy néger gyerek aranyozott sapkában éppen szembe jött. Ez a liftes. Ez esetleg emlékszik rá, hogy kit hozott fel az emeletre. Megáll.
1: Halló? Hány óra?
0: Kiáltja rá, és meglegyinti viccesen a törülközővel.
1: 6 óra múlt, mein Herr! Oh, thank you, és danke!
0: És Pütyörészve elsie. Egy egy mosdó felírású helységbe gyorsan bemegy. Az ördögbe is. Valamit csak tenni kell, mert részint éhen pusztul, részint, ha soká kell ilyen fölényesen futkosni a törülközővel, akkor meghal, mint végkimerült maratoni futó. Zúg a lift. Aha, az a pokoli kölyök lemegy végül a fészkes földszintre. Kilép. Lassan körülnéz. Csak ruha kellene. De hogyan szerezzem? Közvetlen előtte nyílik egy ajtó. Azonnal friss, öntudatos sietésbe kezd, csapkod a törülközővel, és be a fordulóba, fel az emeletre, és lihegve megáll. A boly jön szembe, az átkozott néger. Most itt veszteg el a lift. Nagyon csodálkozik. Félix rohan. Hát ez nem megy. Már remeg a térde. Körülmegy a folyosón, és újabb mosdónál van, ismét. Be! Zárva van. Na most mit? Nyílik az ajtó szemben vele. Már éppen megindulna céltudatosan, amikor látja, hogy egy kéz két nagy cipőt tesz ki, azután becsukja az ajtót. A cipő felett egy fogason néhány ruhadarab függ rendetlenül. Hát lesz, ami lesz. Ez az ember reggelig alszik. Addig minek neki itt a ruha? Elviszi. Illemelt a halba, és enni fog. Enni. Azután visszahozza a ruhát. 166-os szoba. Csak ezt kell jól megjegyezni. 160. Jó, gyerünk, nincs más megoldás. Lekapta a ruhát, és sietett. Mögötte felbúgott a lift. Gyerünk, mert jön az a ronda kölyök. Egy homályos fordulónál vas lépcső tűnt eléje, keskeny falnyilásból indultak a tekervényes fokok. Egy tábla függött le a mennyezetről. Nem a tisztelt vendégek számára. No hát, ez neki való. Ő nem tisztelt vendég. Felsietett néhány fokot, és leült ölében a ruhával, és nagyot fújt.
2: Hé! Hey, Martin!
0: Kiabálta valahonnan a mélyből egy ellenszenvesen éles, nyújtott női hang.
2: Na!
0: Kiáltotta bosszusan a fiatalember.
2: Mi van? Te vagy az!
1: Én hát!
0: Az illető megnyugodott. Valamivel csörömpölt a mélyben, a földszinten vagy a pincében. Ki az a Martin, akivel összetévesztik? Most ezután öltözni. Szédelgett az éhségtől, gyorsan lerúgta a papucsot.
2: Martin!
0: Nem hagyja abba.
2: Na, itt vagy még? Már nem, de minden pillanatban visszajöhetek!
0: Felelte dühösen.
2: Viccolsz csak te! A viccolsz!
0: Hogy cifrázza? Nem adott választ. Gyorsan levette a papucsot, és öltözni kezdett.
2: Te Martin!
1: A földön vinni el azt a Martin.
2: Mi van? Ha lejössz, hozd le a főkulcsot! Nem mehetek már érte! A szobában marad!
1: Hogy üvölt a dög?
2: Jó, majd lehozom! Más nem kell! Hozhatsz füstölt halat! Dobd le az egész minden mosókonyhába, de nagyon vigyázz! A hozzánk lepedő fel, rakd a lépcsőre az új mosnivaló!
0: Rajta volt a nadrág, kissé bő. Régi módi emberek hordanak ilyet. A kabát térdét verdeste. Szalonkabát. Ritkaság, trópuson. A pizsamáját összehajtva letett a lépcsőre. Erre úgysem járna.
2: Martin! Martin!
0: Felveri a szállót a pimasz.
2: Jaj, mi van már megint? Nagyon vigyázz, mert nem szabad meglátni, ha ledobsz mosókonyhába! Jó, majd vigyázok! És holnap is várlak, Martin!
0: Kellemes lesz. A fene ezt a Martint meg a nőjét. Szédelgett az éhségtől. Lassan lement a négy lépcsőn a folyosóig.
2: Martin!
0: Hát fulladj meg! Álva maradt, és nem felelt.
2: Nem halsz, Martin! Hát nem halsz! Jó lenne, ha ledobnál!
1: De milyen jó lenne, ha ledobnálak?
0: Gondolta.
2: Ha ledobnál, Martin, egy korálgő, egy korálgő, ott lóg a tükör mellett, de ne döntsd fel a vázát!
0: Csend. Ajtócsapás lentről. Elment ez a sátán. Óvatosan kinézett, gyorsan visszakapta a fejét. A néger kölyök ott állt a lift mellett, egy szalmaszálat rágott, és apródonként kiköpte. Végre is a csiga lépcsőn lemehet. A kiabáló nő egészen a mélyben volt, és most már ott nincs. Nagyon lassan elindult a vaslépcsőn. A második emeletre ért, lenézett. Mélyen a sötétben, a földszinti folyosónál lejjebb, kerek fény hullott a földre.
1: innen jöhetett a hang. Arcát kéne elváltoztatni. Milyen könnyű ez regényekben, és mennyire lehetetlen az életben. Az első emeletnél hangokat hallott. Megállt. Valami csörög, ahogy jönnek. Kard. Ez a kapitány. A kihallgatás eredménye negatív. Mindenkinek van alibije. Akik pedig a szobájukban voltak, azok gyanún felülállnak. Rendőrtisztek mögött állt Eldar főfelügyelő. Szerintem mindenki gyanús, még nincs alibije. Szólt közben. A kapitány kicsi hűvesen fordult felé. Nem szeretném, Eldar, ha ezzel az üggyel foglalkozna. A Grand Hotelben különlegesen kell eljárni. Egy tapintatlanság vagy botrány beláthatatlan következményekkel járhat. Világért sem avatkozom a dolgokba. Felesleges is, a kapitány úr csoportja nyomoz. Inkább azt hiszem, én szorulok majd segítségükre. Kicsi gyanakodva nézték. Eldar főfelügyelő fiatal kora ellenére regényes népszerűségre tett szert a gyarmaton. A kapitány szerint csak szerencsével és modoroskodással, magasrangú rendőrtisztviselők mellőzésével, kényes politikai ügyeket, nagy bűneseteket osztotta ki a főfelügyelőre, és ezt nem bocsátották meg neki a kollégái. A kezére járhatunk, csak szóljon, felelte a kapitány. Bár nem ismerem az ügyet, amivel megbízták. Ha végleg kátyúba jutok, és sajnos úgy néz ki, akkor kérni fogom a segítségüket. Cserben hagyott a szerencsém. Az is az ügyéhez tartozik? Kérdezte az egyik rendőrtiszt. Hogy kihallgatta Maud Borkman? Figyelmeztetem, Eldar, ha szabály ellenesen beleavatkozik a csoportomba kiosztott ügybe, kérem, én a magam ügyében jártam el Maud Borkmannál. Egy embert keresek, aki itt a kertben csatangolt, és lehet, hogy bemászott valamelyik szobába. Ezért néhány lakót kihallgattam, és most már nem érdekel semmi. Lefekszem. Jó éjszakát kívánok. Bűnügyi sarlatán, mondta az egyik rendőrtiszt, miután Eldar a szobájába ment. Olyan, mint a kuruzsló orvos. Mestere a látszatkeltésnek. Természetes, hogy komoly munkát sohasem becsülik meg úgy, mint a hókusz-pókuszt. Hát, uram, mondta a kapitány, Sedlinc fogalmazó átveszi a szolgálatot. Lehetőleg a háttérben nyomozni. Holnap azt kell kutatni, hogy kinek állhatott érdekében Ranke doktort megölni. És? Szólt közben az egyik tiszt. Keresni kell a tört, mert a gyilkos magával vitte. Ahol a tör van, ott a gyilkos is. Úgy van. Az őrszemeket ellenőrizze, és sok tapintat, Sedlinc. Sok tapintat, vigyázni. Ez a Grand Hotel. Jó éjszakát. Csörgés. Ajtócsukódás. Rendőrtisztek aludni mennek. Jáva réme. A szemtelen idegen most tovább megy a csiga lépcsőn. Ez a lépcső nem volt kivilágítva. Úgy látszik, este nem használják. Disznóság itt takarékoskodni. Martin és a hölgy életveszélyben vannak, ha itt kell randevúzniuk. Most a földszinten lehet. A szuterén alatta van. Hangokat és zörgést hall onnan. Személyzeti szobát. Nem merje megkísérelni. Suttogja valaki. Én nem tehet semmit. Én félek. Tényleg van rendőrön minden. Ne féljen! A rendőrök már lefeküdtek, ide nem is jönnek. Szóval beszéljen meg. Nem tudok semmit sem. Csak azt láttam, hogy a kést Miss Borkman vitte el egy fehér kis csipketerítőben. Akkor ő a gyilkos. A fiatal ember zsibbadtan állt. Mintha kísértetekkel lenne tömve a hotel. Lemenjen. Ha csak moccan elriasztja ezeket. Ide jöttek az alaksorba beszélgetni, a hátsó lépcsőhöz. Indulatosan suttognak, világosan hallatszik minden szó. Holnap mondja el a detektíveknek? Nem, kiderül minden, és akkor mindnyájan börtönbe kerülünk. Martin! Ufene! Most elriasztotta őket. A két suttogó szétrebben. Távolodó léptek. A fiatal ember mozdulni sem. Martin, te miért nem ledobsz halat, korált, kulcs? Halszing! Martin, halsz! Szünet. Elmegy és bosszusan dörmögi. Te nem halsz, Martin! Esző vagy, alszó, hülye disznó! Csak várj!
0: finom hölgy.
3: Igazán,
0: gondolja a fiatal ember. Ez a Martin is megválogathatná magának. Kilépett a földszinti folyosóra. A nővel minden esetre baj van. Ha csak ugyan nála a tör, és valóban fejlődik, akkor vége. Valamit tenni kell. Először minden esetre táplálkozni fog.
1: Miért van itt ilyen sötét? Neki megy valaminek.
0: Asztal. Oldalról fény szűrődik be. Asztalok. Baj van. Ez a szálló étterme, és úgy látszik, már befejezték a vacsorát. De valahonnan nagyon halk jazz-zene szűrődik ide. Ez a bár. A Grand Hotel Grille. Na, ott ma nem sokan lesznek. Az se baj. A fő, hogy első rangú konyhájuk van. Nyugodtan kilép a halba. Takarékvilágítás. Hatalmas, üres előcsarnok. Távol a portás olvas valamit a polcra dőlve. Eszébe jut, hogy nincs nyakkendője. A Halloween galérja még megjárja a trópuson, de csak nyakkendővel. Az egyik asztalon punka áll. Kis ventillátor, hosszú sejjebb szalagokkal. A szalagok vízszintesen lengenek, ha jár a szellőző. Letép egy szalagot, és gyorsan csokorra köti. Kissé régi módi művész viselen, de mindenki úgy öltözik, ahogy akar. Most már nyugodtan elindul a bár felé. A portás felnéz, de látja, hogy a vendég nem jön feléje, hát tovább olvas. A Félix nevű űzött vad belép az előcsarnokból nyíló, úgynevezett grillbe. Kék fény, kitűnő tangó muzsika és tömve a bár. Az alulról világított üvegparketten ruhazizzenés, lábsurlódás, pácolt cigaretta és egészen enyhe ételszak keveréke. Sír a harmonika. Halk beszédhangok, pohár és tányér csörrenés nyomja el olykor. A reflektor vörösre vált. Gyorsan múló, feltörő kacagás. A szicíliai özvegy elfojthatatlan életkedve tört ki, mert Van Gold úr egy elhamarkodott mozdulattal távolabb ülő, Schilling kormányzó ölébe hajította egy folyamirák ólóját. A félhomályban jókedvű urak ülnek. Csodálatos ékszerek villannak fel, mint fehér fénybogárták, és maroknyi anyagból álmodott párizsi sejjebubák zizeknek a parketre vetülő zöld és lila fényben. A kreol és habszínű női vállak, sima hátak és mezítelen karok kidomborodnak a homályból. Félix a bárpulthoz megy. A tamil mixer rábigyorog. Egy pohár pezsgőt és jeget bele. Sok jeget! Vezényelt az éhes, szemtelen és űzött ismeretlen. A pohár egy pillanat múlva ott állt előtte. Jég hullik bele csörrenve a csontkannából. A direktrisz egy államszőke belga nő hozzálép. A parketra koncentrált homályos tangófény miatt csak árnynak látszik minden, de Félix így is megállapította, hogy igen karcsú nő áll előtte. Odé de Fleur vagyok. Ha grillbe jön, akkor az én vendégem.
2: Ez esetben sokszor lesz szerencsénk.
0: Letette a poharat, melyből éppen inni készült, pedig úgy vágyott már egy korty jeges pezsgőt. Táncol? Kérdezte Odé de Fleur.
2: Hogy ne? Szabad?
0: A parket mély sötét ibolya fényében lépegettek. Maga nagyon jól tánc. Suttogta a direktrisz. Szeretem a muzsikát, ezért van. És elsősorban talán az járul hozzá, hogy egy könnyű, finom, mesebelien csodás táncosnőt vezetek.
2: Milyen kölni ez a haján?
0: Lanterik?
2: Nem. Ez Kalima.
0: Az. Maga igazán ért. 10 másodperc sötét. Csend. És már is vakító fény ömlik el a kis intim helységben. Az űzött vad egy szokott, könnyed gesztusával karjába veszi Odett kezét, és megy a pesgőhez. Megfogja a karcsú poharat. Érdekes, hogy itt nem tapsolnak szám után. Sőt, mintha megnémultak volna. Kezében a pohárral körülnéz.
2: Mi van?
0: Az emberek dermedten ülnek, és minden szem rámered. Odett kis, piros szája nyitva, és rémülten bámult Félixre. A fiatalember zsibbadtan áll, kezében a pohárral. Érzi, hogy valami katasztrófa történt. Végre a szemközti tükörben meglátja magát, és sarkáig végigfut rajta a hideg. Ott áll a bárpultnál, kezében egy pohár pezsgő, és a legszigorúbb hittérítően bársonygalléros fekete papi forma ruhája van rajta. Igen. Ott állt az ámult emberek előtt a fekete bársonnyal szegett ruhában, a négyszögű kőgombokkal, mint aki legalább 5 évet a leprások között töltött, és minden világi örömtől, irtózattal elfordul, és kezében a pezsgős pohár, és éppen tangóz. Itt most olyan botrány lesz, és olyan letartóztatás, amilyen még nem volt. Hirtelen magasra emelte a poharát, és érces hangon mondta.
2: Emberek! Ebben a házban ma megjelent az elmúlás mementója. Ide jöttem, hogy legyek a láthatatlan kéz Nebukadnezár palotája falán. Jusson eszetekbe, hogy a márvány oszlopok, sejem függönyök, aranyozott kárpitok között épp úgy felírja a falra a tök halál, hogy méne tekel, ufárszín, mint a legutolsó halászkonyhóra. Eljöttem, hogy táncoljak közöttetek, hogy mulassak veletek, mert így talán süket fületek is meghallja, vak szemetek is meglátja a halált, amikor magasra emelem e bűnös kejhet.
0: Magasra emelte a pezsgős poharat a döbben, csendben, a földhöz csapta. Végignézett a rémült embereken, és távozóban még ezt mondta.
2: Ezért kértem a pezsgőt, hogy megsemmisítsem, mint a világi bűn jelképét.
0: A mixer babonás rémülettel suttogta.
3: Ezt értem. De minek kellett bele a jég?
0: A Zord misszionárius azonban nem felelt, hanem elhagyta döngő léptekkel a bárt. Sergius herceg elgondolkozva mondta Módnak, akivel együtt ültek egy páholyban. Micsoda fanatikusok! Szingapurban tavaly egy misszionárius felrohant az egyik varieté színpadára, s táncolni kezdett a balettcsoport között.
4: Szörnyű látvány volt.
0: Mód nem szólt semmit. A helységben lassan felengedett a váratlan esemény deprimáló súlya.
2: Ez szabálytalan eljárás, mondta Markeit tanácsos, aki Villiénével vacsorázott, miután konstatálta, hogy a hölgynek nincs búbópestise. Ha nem lenne misszionárius, akkor büntetendő cselekménynek számítana. Nem? Pánikot előidézni veszteg zárott területen?
0: Ki ez? Kérdezte a szicíliai özvegy izgatottan Van Goldurat, akivel időközben megismerkedtek véletlenül. A terménykereskedőt annyira feldúlt a neje távolléte, hogy ebben a bús lelki állapotban szórakozottságból Signora Relli asztalához ült le vacsorázni, és az erőteljesen szép özvegy megengedte, hogy a félreértés tisztázása után is együtt maradjanak. Vacsora után véletlenül a bárba mentek kissé elüldögélni.
2: Ez egy hittérítő, felelte Van Gogh, többet én sem tudok. Péter,
0: a pincért hívta.
2: Parancsoljon, Signora. Ki ez a hittérítő?
0: Nem tudom, ma sokan érkeztek. Felelte és sietett, mert a vendégek itt is, ott is fizettek. Wolfgang igazgató mindenfélét gondolt a misszionáriusról.
2: Annyira érdeklik a hittérítők?
5: Igen, leánykoromban beleszerettem egy misszionáriusba. Sajnos nem sok reményünk volt arra, hogy szüleim hozzáadjanak, és ő elment a vadak közé hittérítőnek. Boldogult férjem jó volt, okos, szeretett, de én sohasem felettem Cressont. Mióta özvegy lettem, szívesen járok erre, ahol sok a hittérítő, ahol annyian hasonlítanak rá.
0: Reméli, hogy egyszer csak viszont látja az illetőt? Kérdezte Van Goldul.
5: Az illető nem él, hivatásának áldozata lett, és én vagyonom egy részét beleöltem abba az emlékműbe, amit szülőföldjén állítottam.
0: Hamvait is hazahozatta? Kérdezte Van Gogh úr meghatva.
5: Nem,
0: felelte hidegen az özvegy, és rövid szünet után hozzátette, ugyanis a vadak megették.
5: Lindner, az operaénekes jött arra, és megállt az asztalnál.
2: Az ilyen hittérítőt nem szeretem,
5: mondta, és fáradt, kövér arca szomorú, gyerekes kifejezésre görbült. Most ismét altatót kell bevennem, pedig már jól éreztem magamat. Ne vegyen altatót, mondta erélyesen az özvegy. Üljön le hozzánk. Péter! Egy üveg csinzánót! Signor Lindner, Vangold úr!
6: Örvendek, mondta a terménykereskedő, és felállt a készfogáshoz. Én nagy tisztelője voltam az ön néhai hangjának. Még legény ember koromban. Ön gyönyörűen énekelt a Lohengrin, és csinos ember volt.
2: Hol vannak azok a régi szép idők?
6: És sóhajtott. De nem értette, hogy a nagy művész miért ül olyan fagyosan az asztalhoz.
5: Most hajtsunk fel egy egész pohárral,
6: biztatta őket Signora Relli, és magasra emelte a rubin színű vermutot. Megitták.
5: Minden is, pedig nem sok kedve volt hozzá.
6: Az özvegy felemelkedett.
5: Bocsánat,
6: kisietett a teremből.
5: Kedves hölgy,
6: jegyezte meg Vangold, és újra töltött. Akarja, jól érezte magát. Az ital is szokatlan volt számára, és ez a Signora Relli igazán kitűnő társaság.
2: Ön tüneményesen énekelt valamikor,
6: fordult Lindnerhez, mert kedveskedni akart a világhírű művésznek.
2: Nagy kár, hogy elveszítette a hangját. Ez már végleges. Ismertem egy kántor tanítót, akinek később kitisztult az orgánuma. Önnel is előfordulhat.
6: Kizárt dolog, felelte Lindner halálsápadtan. Az idegesség árt a hangnak, és engem minden ostoba fecsegő halálra ingere.
2: Igazán? Így vagyok én a raktár rokonban. Ha azt mondom, stukkul, hozzon fel egy...
5: Signora Relli sokáig elmarad, mondta az énekes türelmetlen.
2: Éj, azt hiszem a hittérítőt keresik, az imént lehordott bennünket.
6: Vangold úr eltalálta az igazat. Signora Relli, kilépve a halba, körülnézett. A hittérítő egy kis asztal mellett ült, s a pincérrel tárgyalt. Kérem, én itt fogok vacsorázni, mert abba a szodomába nem megyek be, mondta Félix, s vágyó pillantást vetett a bár felé.
5: Szívesen tálalunk itt is, de csak egy fél darabka sovány hal van kint, amit a szakácsnő tett el magának, mert fogyókúrán van.
6: Tessék, egy ilyen előkelő hotelben?
5: Sajnos nem számítottunk hittérítő vendégre. A mi lakóink bűnös emberek. Ma, pénteken sem esznek böjtöst. És csak olyan ételeink vannak, amit hittérítő úr undorral utasítana el. Roast beef, csirkekotlet, köri mártással, pulyka és hasonlók.
6: A hittérítő úrnak valósággal folyt a nyála. Egy kis roast beef, vagy pláne kotlet után köri szósszal.
5: De szomorúan ezt mondta.
2: Hozzá csak azt a kis halat vízben főzve.
6: Komoran ültött a kis asztal mellett, és szerette volna a haját tépni.
5: Bocsánat,
6: hittérítő úr. Özvegy, Relliné vagyok. Egy hatalmas, jó alakú, markáns, de csinos arcú nő állt előtte, vészesen villogó szemmel és nagy fehér fogakkal. Nem tudtam szabadulni a hatása alól. Amit az imént tett, olyan ijesztő és nagyszerű volt.
2: Harca világi bűnök ellen.
6: És türelmetlenül forgatta fejét a pincér után, mert már a böjtös is jól esett volna, csak hoznák.
5: Nekem szükségem volna valakire, egy emberre, akivel őszintén beszélhetnék. Kérem, ha van számomra egy fél órája, hallgasson meg, és
2: most majd vacsorázom,
5: jegyezte meg, mert jött a pincér hallal. Kell végre egy izzószemű, szigorú hittérítő, akinek az én szívem titkait kitárom. Kell!
6: De sajnos a karját tárta ki, és mert nem nézett hátra, levert a pincér kezéből a tálcát. A kis darab főtt hal mozdulatlanul pihen levében a szőnyegen.
5: Ó, Madonna!
6: Kiáltotta kétségbe esetten.
5: Milyen ügyetlenség! Kérem, engedje meg, hogy vendégül lássam egy csésze teára, némi kárpótlásul a kis vacsoráért. Ne utasítsa vissza, mert megaláz.
6: A 20-as szobában lakom. Itt van a kezelben. Kérem, én ma csak böjtöset ehetem, mondta megtörten, és úgy nézett a földön fekvő halra, mintha valami elhunyt, szeretett hozzátartozója lenne. Rövid biccentéssel és teljesen üres gyomorral elindult a főlépcső felé. Azután hirtelen siet visszatért és benyitott a sötét étterembe. A főlépcső felé ugyanis Elner főfelügyelő közeledett. Elner csak egy pillanatra látta. Nyomban a portáshoz sietett. Ismeri ezt a hittérítőt?
5: Bizonyára, de ma annyian érkeztek, hogy utána kell néznem. Ha a főfelügyelő úr tudni akar valamit, igen. Nézze meg a nevét és az adatait.
6: Ez meg kért a főpincér a bárból, és Signora Rellihez ment.
5: Szíveskedjék visszatérni a bárba. Az a két úr a Signora asztalánál hangosan sértegeti egymást.
2: Ó, Santa Madonna!
6: Kiáltotta, és elsietett a pincérrel.
5: Reverendissime Paul Sorgett hittérítő, mondta a portás.
6: Autokáron érkezett a jávai kirándulókkal, és egy bankátutalás miatt jött be a Grand Hotelbe, közben történt a sajnálatos eset. Hányos szobában lakik?
2: 66, második emelet.
6: Köszönöm. Oda ment az étteremhez. Az ajtó zárva. Most már habozás nélkül a lifthez lépett, és beszállt.
2: Második emelet.
6: A lift bukva elindult. Szerette volna felpofozni magát, amiért nem sietett nyomban a hittérítő után. A lift megállt, gyorsan ki akart lépni.
5: Nem lehet, uram, mondta a néger fiú. Két emelet között vagyunk.
6: Miért állt meg a lift?
5: Valószínűleg kinyílt az ajtó valamelyik emeleten.
6: Most mit kell csinálni? Topogott türelmetlenül Elder.
5: Csengetni kell a portásnak, ő végigjárja az emeleteket, és ha becsukja a nyitott ajtót, akkor ismét megindulunk. Rémes, hogy milyen lassú. Ha valamelyik felső emeleten nyílt ki a lift ajtó, hát akkor ránk virrod. Zsábája van szegénynek. Portásnál nagy baj. Én nem tartanám.
6: Csengetett már?
5: Még nem, de az hamar megvan.
6: Felelte biztatóan, és lenyomta az egyik fehér gombot.
5: Most tessék majd megfigyelni, hogy meddig elpiszmog ez a vénember.
6: Csak ugyan fél órát tartott, amíg végigjárt az öt emeletet, és végül rájött, hogy a fél emeleten elfelejtette megnézni, pedig ott nyílt ki az ajtó. A lift felszökkent, rövid búgás, a boly kirántja az ajtót.
5: Negyedik!
6: Eldernek fejébe tódul a vér. A másodikra mondtam.
5: Egy perc!
6: Le! Két másodperc múlva a lift megáll. Elder kiszállna, de a boly legyen.
5: Hát, megint kinyílt egy ajtó. Úgy látszik, viccel valaki.
6: Hogy az a... Alig háromnegyed óra múlva ott állt a 66-os szoba előtt. A hittérítő ruhája kiakasztó függőt, a küszöbben egy pár cipő.
4: Ki az?
6: Kérdezte üreket.
5: Keresik hittérítő urat.
6: Lassú csoszogás, nyílt az ajtó, ősz, sovány arcú ember nézett ki.
4: Engem keresnek?
5: Igen. Crawford hittérítő urat várják a szobában.
4: Ó, Sorgett vagyok.
6: Ó, oh, bocsánat, akkor tévedés. Craffordot várják.
4: Az sem lehet. Craffordot tavaly megsütötték a Victoria nyánzatónál.
5: Akkor ez egy másik Crawford.
4: Hallja ki maga.
6: Az egész hazugságból egy
4: szót sem hiszem. Az imént is kaparászott valaki az ajtóban. Nagyon gyanús éjszakai jelenség az úr.
6: Én Elder főfőnökere vagyok. A pénzt minden esetre okosabb ezt leadni a szépbe.
4: Mi? Honnan?
6: A portás mondta, hogy átutalása jött. Mikor feküdt le?
5: 11-kor
6: felett a hittérítő, és bevágta az ajtó.
4: 12-re.
6: Elder néhány pillanatig gondolkozott, azután gyorsan lehajolt. A hittérítő cipőjén friss nedvesség csillogott. Bőrön nehezen szárad a folyadék, de 11 óta száraz lenne. A földre hullott böjtös halról freccsent oda a víz. Kétségtelen, hogy valaki hordta a pap cipőjét, mi alatt aludt. Azt is tudta már, hogy ki.

0: Nos, hát szép jó reggelt mindenkinek itt a Tilos Rádióban, az FM 90.3-on, és most pedig kezdetét veszi az a hatalmas nagy-nagy tematikus nap, ami igazából már két napja zajlik, csak az éteren kívül, most itt az éterben is. A rádió történetével, illetve a rádiózás történetével fog foglalkozni ez a nap. Négyig archív felvételek és meghívott vendégek társaságában, 4-től 6-ig pedig egy érdekes körkapcsolásos játékot fogunk játszani. Szimpla Kertből, a Kőlevesből, a Millenáris Parkból és a Tűzraktárból fog bejelentkezni 4 műsor, akik itt a rádióban amúgy hetente hallhatóak, és ők készítenek egy ilyen produkciót, majd pedig 6-tól 8-ig a Radio Territories című programot hallhatjátok itt a Tilosban. Most az elején réges-régi 95-96-97-es természethangja műsorokkal kezdjük a napot, kellemes további szombatot.
1: Most az elkövetkezendő egy órában egy 1998. március 17-i természethangja felvételt fogunk hallani, illetve hát egy természethangja nevű műsornak a újrajátszását, amit Végső Zolival csináltunk a Tilos Rádióban egy keddesti napon, olyan 11 óra tájban.

0: Jó estét kívánok! Természet hangja, Tilos Rádió, és elérkeztünk egy olyan matematikai estéhez, amikor ketten vagyunk itt a Rudival. Rudi, hány kilók vagyunk szerinted ketten együtt? Úgy, hogy nem mondjuk meg se te, se én, hogy mennyi vagyok ketten együtt. 200?
1: Hát szerintem pontosan 200.
0: Pontosan 200 ketten együtt. És először keverünk együtt, ugye?
1: Én eddig azt hittem, hogy a Cabánnal mi vagyunk a legfajsúlyosabb műsorkészítők, de most szerintem így mi ketten.
0: Ezért aztán ma este természethangja gigamix lesz. 200 kiló remegő kocsonya a keverőpult mellett, ugyanis hát meglátjuk, mi gömbölyödik ki az egészből. Ma este is tulajdonképpen az alaptéma az a Szigetköz, tehát nem esik olyan messze a természet a hangjától, csak az lesz a különbség, hogy most mind a ketten a pult másik oldalán vagyunk, és ígérem, hogy közben élő dolgok is lesznek, mert a matematikát itt ma esteire nem fog szabad abba hagyni, már csak azért is, mert egy barátom azt is kiszámolta, hogy hány méter vagy hosszú lesz az az aranyhíd, amit a 600 milliárdból a Sziget közre, illetve a Bős-Nagymarosra kiöltött következő összegből lehetne aranyhidat építeni. Hú, de szép mondat volt, és de szépen belebonyolódtam. Na, ez várható ma este, tehát mikrofonnál
1: legyünk a DJ 200 kiló.
0: DJ, igen, 200 kiló, nehéz estére nézünk elébe, tartsatok velünk!

Ugyan minek fáradozott az Úristen, kedves kollégám, hogy betegségeket teremtsen nekünk, halandóknak. Ha akadnának olyan emberek, akik meg tudnák azokat szüntetni.

az öpet szüntetni.

Szóval 200 kiló kocsonya kever ma este nektek, és az első matematikai művelet az Bárdos Deák Pétertől, a híres szigetközi tájkép és csatafotóstól származik, akinek, hogyha a képei valamennyire is képbe vannak számotokra, ő az, aki mindig lefotózott egy helyszínt, akkor, amikor kiszáradva hevertek egymás nyakán az ágak hegyén hátán, és amikor még annak idején víz volt benne. Ez az a fotós fiú, akinek az anyag aztán a hágai peranyagba is próbálta érzelmileg meggyőzni a nem igazán érzelmileg meggyőzhető hágai bírákat. És ő azt mondta, hogy vegyük akkor ezt a 600 milliárdot, és számoljunk vele egyet. Ugye az a 600 milliárd, hogy tudják, hogy emberek, hogy miről beszélünk itt ma este, az az a plusz költség, amit még a bős nagymarosi vízlépcsőbe szeretnének belepumpálni azok az emberek, akiknek az az érdeke, hogy ezt majd ők el is tudják valamikor költeni. Vette a arany világpiaci árát, és azt mondta, hogy 2000 forint belőle egy gram. Akkor egy tonna arany az 2 milliárd forintba kerül. Most itt nekem egy 15,5 köbméter van a következő szám, egy pillanat, hogy jöhetett az ki. Ja igen, hogy akkor a véve az arany fajsúlyát a 600 milliárd forintnyi arany, az 15,5 köbméter arany. Ez a, mondjad, Rudi, hogyha nem érted a eszmefuttatást. Szóval Nagymarosnál 250 méter hosszú hidat kéne verni. Ugye ez a 600 milliárd egyik fő adóásza, hogy egyszer majd híd is lesz ott, ahol ezt elszórják. Na hát mekkora hidat lehet abból csinálni? Ha 250 méter hosszú hidat megpróbálunk készíteni aranyból, színaranyból, amelyik másfél méter széles, ugyan nem olyan nagy gyaloghíd, és 24 karátos aranyból indulunk ki, akkor mintegy 4 cm vastag hidat lehetne verni Nagymaros és Visegrád között. Itt van egy fakszám is, ami valószínűleg nem azért van, hogy további információkat lehessen belőle nyerni, de tény az, hogy akkor ezek szerint föl lehet értelmesebben is használni a 600 milliárdot, például a Bárdos féle 250 méter hosszú, másfél méter széles és 4 cm vastag, 24 karátos aranyból készült hídra. És mivel Rudi már rántaná föl a pótmétert, és mennénk tovább a verbálisból a muzikálisba, így hát ne legyünk restek, hajrá tovább!

megyének Tordacs nevű helységében lakik egy Hornyák Mihály nevű ember, aki 1672-ben lépett be a világra. Következőképpen már most életének 117. esztendejét számlálja. Leopold és első József császárok alatt együtt kurucoskodott Tököli és Rákóczi követőivel. Annak utána pedig a törökökkel való hadakozások alkalmatosságával az uralkodó házat szolgálta fegyverével. Jól bírja magát még most is ez az ember. Lát mindkét szemével derekasan. Mindkét szemével.

aki a világ megújhodásáért ifjúságomról lemondottam. Amikor a láthatatlan szellem meghívását elfogadtam, akkor már rendes polgári foglalkozásban, kényelem és bőségben volt részem. De elhagytam hazámat, mert el kellett hagynom, és csak azért, hogy életem alkonyán gazdagnak és dicsőnek lássam. E cél elérése miatt évek hosszú során át Európát, Afrikát és Ázsiát utaztam be, hogy a megjövendőlt igazságot megtaláljam, és a gyakorlatban festményben átvihessem. A dolgokból reklámot nem csináltam, mert a kufárok sajtójával nem törődtem, hanem elvonultam a Libanon tetejére, s ott cédrusokat festettem. Így, a magányban, szép csendesen, ma már őszbe borult fejjel azon gondolkozom, mi célja volt ennek a nagy háborúságnak, mikor hatalommal, anyaggal terheltem, a mennyországba úgy se juthat senki sem. Istentelenül pedig kérdem, mi célja van az embernek a földön?

kevvé törnulva, melyre csak nem minden lakos, de szánta, bak, vagy lába, vagy keze van elnyomva.

0: Szükséges rendbe nem engednek, amivel meg saját torz testük szembeszökő voltából látott, hogy igen, dicsekednek.
1: Pedig nem a természet hozta ezt így, hanem a szóbeszéd szerint az újszülött csecsemőket maguk a szülők vagy megvakítják, vagy csontjaikat és végtagjaik ízületeit, hogy ne üssenek el testi rúdságban, kificamítják.
0: Ezek, ugye mint testük állapotában, úgy nyelvükben is különböznek a többiektől. Kezdettől fogva saját nyelvet kóltak maguknak, hogy azon beszéljenek egymással,

Ezt a miénk baknyelvne nevezi. Azt a kiváltságot élvezi, hogy a többi magyar vállára nehezedő tehertől mentesek, és az országban mindenfelé koldus énekeikkel megélhetést és hasznot szereznek maguknak és övéiknek. Ocsmány emberfajta, hírhet és méltó minden büntetésre, hiszen az emberi természet szépségét torzítja el gaztettével, melytől fejedelmény eddig nem tilt.

Azért, mert az országban eddig még nem ették őket észre. Különben nem égethettek volna az emberi nemre íkonosz és torszégyen bélyeget. Különben nem égethettek volna az emberi nemre íkonosz és torszégyen.

0: Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió Budapest FM 90.3, adástelefonunk 2-15-37-73, Polkult műsorát halljátok, Fekete Varázsa, Zöld és Zsoltal, vendégünk Pablo Borandi. Ilyetek a szó.
1: Szervusztok, kedves hallgatók!
2: Sziasztok!
1: Nagyon sok szeretettel üdvözöljük Pablo Gorandit, aki az AP magyarországi tudósítója, az Associated Pressnek, ami ugye egy amerikai hírügynökség, és hát egy különleges emberrel ülünk szembe, legalábbis...
2: De mindenki
1: nem,
2: különleges.
1: Nem tekinthető életpálya, hát először is ugye egyáltalán nem tűz magyarnak a neved alapján se, ugyanakkor nagyon jó beszélsz, tehát mi a te...
2: Van magyar nevem is, Gorandi Pál.
1: Igen, tényleg?
2: Hát amikor megkaptam a magyar iratokat, vagy a magyar útlevelemet először, akkor magyarosítani kellett a
1: nevemet. Ezt nem is tudtam. Tehát aki magyar állampolgárságot kap, és
2: hát amikor én kértem, igen, azóta már vannak barátaim, akik a könyv, szóval nem olyan rég kapták meg, és ők például már az eredeti nevükkel szerepelnek.
1: De akkoriban az volt a divat, hogy kellett adni egy magyar ki kellett találni egy magyar nev. Na hát, de jó, ez nagyon jó.
3: Hát mint a szerzetes rendekben, ugye, tehát, hogy egy név, amivel
2: befogadunk. Hát ez rég volt, ez több mint 20 éve volt.
1: Igen. Az én Viktória kolléganőm is, Veronika nővér lett, ahogy most itt be egy szerzetes rendbe. Igen. Na, mesélj egy picit magadról akkor, ha már így belecsaptunk, hogy te hát Gorandi Pál vagy.
2: Most volt néhány napja, 20 éve, hogy Magyarországra jöttem. A nagyszüleim emigráltak 45-ben, 48-ban érkeztek Argentínába, apai anyágon, úgyhogy mind a két oldalról magyar nagyszüleim voltak. A édesapám még itt született, de 3 éves korában hagyták el az országot. Az édesanyám az egy menekültáborban született már, és hát otthon magyarul beszéltünk. Buenos Airesben van egy nagy magyar kolónia, van magyar hétvégi magyar iskola, sportklub, cserkészcsapat, néptánccsoport, és úgyhogy bizonyos szempontból magyar kultúrával körülvéve nőttem fel. Aztán gyerekkoromban édesapám Észak-Amerikában tanult, és ott is véletlenül egy olyan faluban vagy városban laktunk, New Jersey-ben, ahol szintén nagyon sok magyar van, úgyhogy ott is volt hétvégi magyar iskola, meg cserkészet, és aztán a magyar feleségem Argentinába jött egy ösztöndíjjal, ott ismerkedtünk meg, és néhány évre távkapcsolat után utána jöttem, és most már adnak 20 éve.
1: És hogy került az AP-hez?
2: Hát én újságíró voltam már Argentinában is, rádióba kezdtem, aztán nyomtatott, szóval újságokhoz kerültem át, és úgy az volt megbeszélve, hogy egy évre jövök, mikor idejöttem, megnézni, hogy egyáltalán találhatok-e megélhetést, mivel ezt előre is elnézést kérek, hogyha akadozni fognék a magyarom. Szóval nem beszélek magyarul olyan szinten, sose jártam Magyarországon, se iskolában, se egyetemen, se sehol. Úgyhogy például újságíróként, ahol a nyelv tudás azért az fontos, kéne, hogy legyen legalábbis, az nehezen menne, úgyhogy csak valamilyen más oldalát kellett megtalálnom, és így kerültem. Először egy angol nyelvű heti lapnál dolgoztam, egy másfél évet, mint főszerkesztő, és utána belekerültem a hírügynökségek világába, és most már 14 éve vagyok az AP-nél.
3: Azért a magyar tudásoddal nem szerénykednék.
2: Tehát, nem, azért jó, a kiejtésemen nem, de néha a gyerekeim is nevetnek, hogyha ami furcsát, vagy olvassuk este a esti mesét, és így gurulnak, mert olyan hibákat követtek el néha.
1: Igen.
2: Úgyhogy.
1: De így. Én egy kicsit így távolról, ma a hírnapja van, tehát egy kicsit beszélgessünk már erről a dologról, vagy én azt javasolnám, hogyha itt mindenki egyetért velem, hogy én mindig mint például üzleti életben dolgozó, egy cégnél dolgozó ember, és próbál az ember bekerülni a sajtóba, akkor mindig ilyen nagyon csodálkoztam rajta, meg nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy mitől válik egy hír érdekessé, hírértékűvé. Tehát, hogy mitől válik egy hírré a sajtóba. Ez, mert sokszor olyan lényegtelen dolgokon képesek, ez kicsit olyan, mint a sláger, nem, hogy a fene se tudja, néha primitív dallamok válnak hihetetlen világslágerekké, máskor pedig fantasztikus zeneművek nem bírnak bekerülni a köztudatba, ez kicsit olyan, mint a hasonlít szerintem.
2: Azt hiszem, hogy ebben ez teljesen igazad van, így is van, és nagyon sokszor olyan híreket lát az ember, amiről gondol, hogy ez kinek hír, vagy ez kinek jó, vagy ez ki fog ezt elolvasni. Aztán meg vannak önök, akik megír, mert azt gondolja, hogy ezt megírom csak úgy véletlenül mondjuk, és a végén nagy hír lesz belőle. Szóval ezt nehéz eldönteni, vagy nehéz megtudni. Nálunk nagyjából nekem az a szerencsém, hogy az AP-nél elég tága az érdeklődési kör, szóval nem csak gazdasági hírok elírok, vagy nem csak politikai híreket, hanem jóformán az a szerepem, hogy a magyar Magyarországot és a magyar életet, minden, ami egy külföldinek érdekes lehet, azt megírjam. Szóval írok turisztikai cikkeket sportról, politikáról, gazdaságról, művészetről, kis színeseket, bulvárhíreket néha. Szóval nagyjából próbálom lefedni az egész palettát, úgymond a magyarországi eseményekkel kapcsán. Persze, hogy mondjuk én azt írtam itt le magamnak, hogy a hír az tulajdonképpen a fontos benne, az részben az, hogy valami új szokott lenni, vagy legalábbis ami nem ismert, mert sokszor olyan hírek vannak, amik kiderült dolog, mert már mondjuk létezett, csak a köztudatban nem érkezett el. És a másik fontos rész az, hogy ezt egy kontextusba tesszük, szóval, hogy nem úgy egymagában az eseményt, vagy egymagában a például valahogy politikusnak a kijelentéseit, hanem hozzárakjuk, hogy ez nagyjából hol mondja, miért mondja, hogy mivel lehet ezt összefüggésbe hozni, és ez szerintem az újságírónak a legfontosabb szerepe, hogy nem csak az, hogy most megírok X hírt, hanem olyat próbálom az olvasónak magyarázni, vagy legalábbis adok neki néhány kapaszkodót ahhoz, hogy összetudja kapcsolni a dolgokat. Nem, mert itt az összefüggések, meg a kapcsolatok azok, amik igazán érdekesek.
1: És nyilván mondjad.
3: Nem, csak az jutott eszembe, hogy ugye ez a műsor a politikai kultúráról is szól, és ugye jól ismered a magyarokat, és bennünk mindig van egy ilyen összeesküvés elmélet keresés. És az elmúlt években már egyre erősebb az a hang a magyar közbeszédben, hogy van valamiféle szelektivitás a hírek kiválogatásában, és ugye nagyon gyakran szokták azt mondani, hogy például ezért mindig csak rossz hírek jelennek meg Magyarországról, vagy olyanok, amiket mondjuk valamilyen szempontból negatívnak lehet tekinteni. Neked mi a véleményed erről, mint belsős embernek, hogy tényleg létezik ez a fajta ilyen konteós jellegű szelektivitás?
2: Azt hiszem, az egyik dolog, ami minden országban, vagy népnek, vagy nemzetnek sajátossága, az, hogy mindegyik azt gondolja magáról, hogy ami történik, az csak vele történik. És ezt tapasztaltam Amerikában, tapasztaltam Argentínában, és tapasztalom itt is, és lehet, hogy mindenkinek igaza van, de ugyanakkor szerintem inkább az van, hogy így működik a világ. Szóval nem, hogyha elmész Argentínába, és megnézed, hogy milyen hírek jelennek meg Európáról, akkor úgy fogod látni, mint hogyha Magyarországról látnád a dél-amerikai híreket. Dél-Amerikáról mit tudunk a híreken keresztül? Mikor van egy természeti katasztrófa, vagy egy légi baleset, vagy a fociból valami...
1: Vagy összeomlott a gazdaság.
2: Vagy ilyen, vagy nagy krízis, vagy katonai kulcs, vagy valami. Szóval néha olvasunk szép cikkeket a turizmusról, vagy másról, vagy mit a marhahúsról Argentinában, hogy megy, vagy hogy nem megy a fogyasztása. De nem kell úgy azt gondolni, hogy ahogy a Magyarország képe a sajtóba általában, most nem konkrét esetekről beszélnék, sok nagyon eltérne attól, amilyen Argentina képe a sajtóban, vagy amilyen Brüsszel, vagy Belgium, vagy Egyiptom képe. Szóval persze vannak helyek, ahol sok hír van, mert sok minden történik, sok politikai változások vannak, vagy forradalmak, vagy ilyesmi, de nem vagyunk kivétel szerintem ilyen szempontból.
3: Ezt nagyon jó, hogy elmondtad, mert nagyon erősen szerintem te érzed, hogy mennyire benne van a mi gondolkodásunkban, hogy azt gondoljuk, hogy itt mi direkt ki vagyunk PC-zve, és így meg úgy, és akkor ezért csak úgy válogatják ki a híreket.
2: Nem, hát jó, minden újságnak, vagy hírszerkesztőnek megvan a saját elképzelése, ő látja, de ezért szerintem fontos a kontextus. Szóval most például az egész migráns krízissel nem egy véletlen, mert itt vannak a migránsok, itt voltak, van kerítés, mi a magyarok hozzáállása, mi a németek, vagy az osztrákok, vagy az angolok hozzáállása, szóval nem egymagában Magyarország lett ebből kiemelve, vagy ha ki van emelve, akkor csak a saját tettei vagy hozzáállásai szerint történik ez, nem, szerintem nem más miatt.
1: Egyébként a AP-nek van ilyen leírása, vagy nem tudom, ez a szokott...
2: Elég vastag, kézikönyv.
1: Igen, kézikönyv.
2: Van.
1: És ez mit tartalmaz egyébként, hogy mik vannak benne, mik vannak, hogy hát hogyan...
2: Ez nincs benne ilyen...
1: Ezek etikai jellegű?
2: Igen, főleg. Meg, igen, meg van egy kézikönyv, azon kívül rendszeresen kapunk felújított, vagy újabb kiadásokat arról, hogy a riporter mit csinálhat, mit nem, miben vehet részt. Amerikában nagyon vigyáznak arra, hogy például akik tudósítók, mint én, vagy ott a riporterek, szóval nem a publicisták, vagy akik a kommenteket csinálják, hanem akik a híreket csinálják, azoknak meg kell próbálni minél távolságtartóbb lenni bizonyos szempontból, szóval objektívnek amennyire lehet, kiegyensúlyozottnak, nem elfogultnak. És hát vannak szabályok abból, hogy például én a saját Facebook oldalamra, vagy a Twitter számlámon, hogy nem azt mondják magyarul, hogy ott mit jelenthetek meg, milyen véleményeket írhatok, stb.
3: És ezeket a követelményeket hogyan ellenőrzik? Ez engem mindig nagyon érdekelt, hogy maga a közösség ott figyel arra, hogy mennyire...
2: Hát igen, nem hinném, hogy a cégnél valaki most a Facebook oldalmat
3: böngészné. Igen, nekem is fura lenne. Tehát,
2: de esetleg, mivel vannak a cégtől, a kollégáim is rajta vannak, a főnökömmel is kapcsolatban vagyok, hogyha elkezdenék ilyen irányba elfajulni, úgymond, akkor
1: biztos, hogy... Hát ha nyilván, ha ön posztol, akkor elsősorban
2: meg valószínűleg nem is ők, hanem valaki más. Nem, vagy mit tudom én, például, hogy elkezdék kritizálni egy céget, nyíltan, hogy nem szeretem XX, ez az ital, ez egy borzalom, akkor lehet, hogy annak a cégnek a PR-osa majd megkérdezi a főnökömnek, hogy főnökömtől, hogy ez most az épi hivatalos álláspontja, vagy szóval nem kell, nem belső ellenőrzésem megy csak ezt, hanem azért eléggé közelről követik azt, hogy mit csinál.
1: De egy kicsit szerintem ez úgy van, nem, hogy ha van egy kézikönyv, aztán felsetételezik, hogy aki egyébként ennél a cégnél dolgozik, az egyébként nem igazodna ehhez a kézikönyvhez.
3: Igen, hát a bizalom meg az önszabályozás, ezek egyébként.
2: Jó, de például Amerikában azért az újságírói oktatásnak, meg az újságírói akadémiáknak, meg az egyetemi szinten, meg mindezek azért elég hosszú hagyománya van. Nagyon sokat változott az elmúlt 100 évben, vagy az elmúlt 50 évben, vagy 20 évben, de azért vannak, és ez lazul is, szóval ezt látod például, amikor látod a tévében, hogy véletlenül ugyanazt a kávét isz a bemondó, vagy hogy szóval ez, vannak ilyen dolgok, amiket 30 évvel ezelőtt el lehetett volna képzelni, és most már eléggé mindennaposak, úgyhogy ez is, ezért mondom is, hogy ami esetleg itt történik, az máshol is megtörténik. Esetleg a foka, vagy hogy milyen szinten az, ami változik.
1: Szóval a mi műsorunknak az a címe, hogy Polkult, és akkor ez a politikai kultúráról szól, az a elképzelés, vagy az a, nem tudom, a műsor filozófiája, hogy ugye a politikai...
3: Arszpoetikája.
1: Hát, nem tudom, én nem indulókodja, vagy nem tudom, micsoda az, igen, arszpoetikája, hogy a szabályok, az írott szabályokon kívül azért van még más dolog, sőt, ezek fontosabbak a politikában, mint a leírt szabályok, meg az intézmények, amiket látunk, ha ez a politikai kultúra, ami körbevesz bennünket. Te hogy látod, hogy mi a különbség a magyar, meg az amerikai politikai, sőt, hát tulajdonképpen te már háromféle politikai kultúrát is látsz, hogy mi a különbség a magyar és az amerikai politikai kultúra között? Mert nekem is van egy elképzelésem, de kíváncsi vagyok.
2: Na, én kíváncsi, most mondd el te először.
1: Hát ugye a...
3: És hirtelen meg is változtak a szerepek a stúdióban.
1: Nem akarom. Röviden csak azt akarom mondani, hogy itt Amerikában van az alkotmányosságnak egy nagyon nagy és komoly tiszteletet. Általában a jognak is egyébként, tehát a rule of law-nak, a joguralomnak van egy ilyen szinte ilyen mitikus tisztelete, és az alkotmánynak is, ami ugye ráadásul az egyik legrégebbi kartális alkotmány, amiről beszélünk, írott alkotmány, nem is nagyon változtattak rajta, csak kiegészítették, ugye, és ez a tisztelet, ez áthatja a mindennapokat és az egész jogrendszert, és ez a Magyarországon teljesen hiányzik. Ez például egy nagyon lényeges különbség.
2: Hát,
1: nem én vagyok a vendég.
2: Nem, csak kíváncsi voltam, hogy mire gondolsz. Az biztos, hogy Amerikában a sajtószabadság az egyik, ez amit mondtál, a módosításban benne van
3: az első kiegészítés,
2: igen,
3: konkrétan legyünk.
2: És ezt mindenki, az elnöktől kezdve mindenki ezt sokat említi, ezt legalábbis szóban azt mondják, hogy igazán tiszteletbe tartják. Itt Magyarországon szerintem azért ez nem annyira erős még, de nehéz összehasonlítani 250 évet majdnem 25-tel. Nem, szóval én szerintem azon kell igyekezni, hogy az irányok jól legyenek. Hogyha ne vagyunk egy kicsit maradva, az természetes, és nem ezen kell gustakodni. A baj az, akkor mikor inkább az irányokban látjuk, hogy a trendek, ahogy mondják itt sokszor, hogy a trendek azok, amik romlanak. Szóval amikor nem a jó irányba kezdnek menni a dolgok, hanem visszafelé. Például ami van itt a szabad információ hozzáféréshez, nem? Ami Amerikában ez a Freedom of Information Act, ami működik egyrészt az egész országon, szóval a szövetséges részen, és de állam, minden államnak is
1: megvan. És van külön egy ilyen.
2: Amikor az újságíró, vagy nem kell újságíró legyen, egy normál és általán polgár kikér információt valamiről, ami köz adat. És ez Amerikában nagyon erősen működik, nem csak az újságírók használják, hanem a különböző civil társulatok is, magánszemélyek, akiknek van valami gondja éppen a kormánnyal, és ezt Amerikában nagyon, ez 60, most idén volt 50 éves, ez 66-ba fogadták el ezt a törvényt, és azóta az államok is egyre többet használják. Nem mindenhol egyforma, vannak olyan államok, ahol ezt kevésbé, szóval amire sok információt kivesznek, amire ez vonatkozna, vannak olyan államok, tudom, hogy Florida az egyik, ahol jóformán ez, amit Magyarországon üvegzsebnek hívnak, az ott nagyon erős, szóval jóformán az egész kormányzati működést, meg szerződéseket, meg mindent sok nagyon könnyű hozzáférni, nagyon könnyű átfésülni. Úgyhogy ez szerintem Magyarországon például az elmúlt években nem úgy tűnik nekem, hogy nem a jó irányba ment el.
1: De ez mindig csak a jogi oldal, úgy az emberek. Én arra is egy kicsit kíváncsi lennék, hogy egy amerikai... Igen, Balázs?
3: Rácsatlakoznék egy pillanatra a Zsoltra, hogy nekem az a benyomásom, én összesen 2 hetet töltöttem az Egyesült Államokban, tehát nem állítanám, hogy ismerem, vagy túl sokat tudok róla.
1: Hát azért olvasol ezt, azt nem.
3: De mégis, amíg
1: tudod, az országot a tengeren túl.
3: Igen, ott van valami, igen. Washington, New York. Szóval mégis, ami nekem egy ilyen döntő különbségnek látszik, az a polgárok hozzáállása a politikához és a közügyekhez. Én azt látom, hogy szerintem a tengeren túl, és akár Nyugat-Európában is a polgárok sokkal inkább hajlamosabbak a saját érdekeinek az artikulálására, és ezeknek az érvényesítésére és kikényszerítésére is. És ezt a fajta autonómiát én mindig nagyon hiányoltam Magyarországon. Tehát, hogy kicsit ilyen birkák vagyunk, nagyon sok mindent le lehet nyomni a torkunkon. Nyilván ennek megvan az oka, volt egy Kádár rendszer, és így tovább. De jól gondolom én ezt, van egy ilyen típusú különbség. Tehát, hogy egyszerűen ott a polgárokban van valamiféle közügyek iránti érdeklődés és aktivitás,
2: öntudat,
1: meg egy öntudat,
3: amit ilyen republikánus szellemnek is.
2: Én Amerikában főleg én a gyerekkoromban mentem, úgyhogy az általános iskolát végeztem ott, a 3. és 8. osztály között jártam ott iskolába, és azt még 10 éves fejemmel is éreztem, hogy ezeket a dolgokat beléd nevelik. Én egy parrokiális, egy katolikus iskolába jártam, ami az ottani magyar plébányának volt az iskolája. A tanároknak a fele apáca volt, és nem fiatalak, szóval nekem akkor nagyon idősnek tűntek, de tudom, hogy ilyen 50 év felüliek voltak. És például 1980-ban, amikor én akkor voltam 8., és akkor voltak a választások, ahol a Jimmy Carter és a Ronald Reagan között tölt el, akkor mi az iskolába, az egész iskolának, a 8-asok, mi voltunk a végzős osztály, egy politikai vitát tartottunk, ahol egymás között kiválasztottuk, hogy ki melyik pártnara szeretne szavazni, és kaptunk 2 hetet, hogy akkor írtunk a pártoknak, hogy csinálunk egy vitát, küldjetek nekünk anyagot, és akkor küldtek a demokraták, a demokrat oldalnak, a republikánusok, a republikánusoknak, 13 éves gyerekeknek, mondom, egy katolikus, konzervatív, magyar iskolába, hogy ez 80-ban volt. Én nem tudom most, hogy most is van-e ilyen vita, sejtem, hogy van, mert nem hinném, hogy ez annyira romlott volna, de most elképzelni, hogy ilyet Magyarországon? Nem nagyon látom.
3: Hát ugye ne vigyük be a politikát az iskolába, tehát az első alapelvőtől, hogy a politika benetegye a lábát
2: csak
3: az iskolába.
2: Csak ilyen szempontból az iskola az nem... Igen.
1: Igen,
2: hát. És abszolút kulturáltan ment a vita, egymást kúnyoltuk, mikor ők kikerestünk persze akkor a másiknak a programjából azokat a pontokat, amik szerintünk nevetségesek voltak, vagy nem értettünk együtt, ők is kerestek a mieinkbe, és így 2 héten minden nap volt egy óránk, egy másfél óránk, amik erre készültünk, a tanárok segítettek, de a végén a vitát azt abszolút így egymás között a nagy előadóterembe tartottuk meg.
3: Igen, mondjuk szerintem azért megint legyünk igazságosak, tehát ennek a depolitizációnak, hogy csak a politika benne tegye a lábát, azért van egy olyan oka, hogy a Kádár rendszer alatt, mondjuk 49-től, akár így is mondhatnánk, tehát nem csak a Kádár rendszer alatt, ez úgy nézett ki, hogy a politika gyakorlatilag teljesen tudatosan rátelepült a társadalomra, és igyekezte magállá hajtani. Igazából szerintem arról van szó, hogy átlendült az inga a másik irányba, és most kéne valahogy
2: szóhozni. Én mikor Argentinában elkezdtem egyetemre járni, az pont a katonai kormány után volt. És akkor az egyetemek tele voltak politikával, voltak a diák szövetségek, minden pártnak meg volt a diák csoportja, és megmondom őszintén, nagyon megnehezítették a tanulást, mert állandóan minden óra elején bejött valamelyik csoport, és osztotta a propagandát, tartották a sztrájkokat, szóval ilyen szempontból valóban szerintem is nem kell azért ilyen alapszinten a politikát űzni, de egy dolog a politika, a másik a közélet. És de ezt keverjük sokszor össze, hogy a közélet az egy olyan dolog, ami mindenkire tartozik, mindenkire vonatkozik, és nem kell ezt úgy érteni, hogy pártpolitika, hanem ez az a saját életünknek próbálunk a saját életünkbe beleszólni.
3: És hogy lehet valamiféle affinitást kialakítani? Tehát, hogy ez kizárólag az oktatásnak a feladata, vagy lehetnek erre módszerek, megoldása? Tehát hogy látod ezt?
2: Hát az oktatás nagyon fontos, a családon belül, és persze, hogy a politikusok, mert szerintem, hogyha ez is egy olyan trend, ami bizonyos országokban szerintem egyre erősebb, az, hogy a politikusok egyre jobban szerepelnek mindenhol, egyre gyakrabban, és nincs olyan, például az, hogy Magyarországon a politikusok nem csak a parlamentben vannak, hanem sportkluboknak a vezetői, meg civil, vagy ilyen félcivil, vagy nem tudom, hogy mondjuk szövetségeknek az elnökei, meg alelnökei, és egy politikusnak 64 szerepe van, ez szerintem nem egészséges. Mert ezzel a civil embereknek a lehetőségeit szűkítik, és nagyon nagy olyan, most nem lehet, hogy nem az, hogy hatalomkoncentráció, de bizonyos szempontból az, hogy mennyire meghatározó, hogy a politika az ország életében mennyire szól bele, az így nagyon sokkal többet növekszik, és sokkal erősebb, mint ami szerintem egészséges.
1: Egy kicsit, hogyha már a politika, és elkezdtünk ezen a szálon haladni, hogy a politika és a sajtó viszonya, erről érdeklődnék egy kicsit, hogy Magyarországon hát van egy ilyen delikát
3: finom hangolásra szoruló
1: tehát, hogy igen, kapcsolat. Hát igen, ugye, mondhatta, tehát, nem mondanám teljesen zavarmentesnek ezt a dolgot, a politika és a sajtó közötti kapcsolatot Magyarországon. Te hogy látod, hogy mi a különbség az amerikai sajtó és a politika? Most ezt ugye oda visszahat, tehát a politika is beleszólhat a sajtó dolgaiba, meg a sajtó is tudja befolyásolni a politikát, és hogy a két országban mi a különbség? Balázs is akar valamit
3: igen,
1: kérdezni.
3: Igen, és ehhez kapcsolatban egy nagyon leegyszerűsítő kérdést hagy tegyek föl, hogy ugye itt Magyarországon, ha egy sajtótermékről kiderül, hogy neki van politikai véleménye, A vagy B vagy C oldal vagy bármi, akkor az már rögtön nagyon durva. De jól tudom, hogy a sajtótermékek egyes részének a politikai elköteleződése az Egyesült Államokban nyilvánvaló, és hogy erről nincs vita. Azért hogy lehet véleménye.
2: Én most az újságokról beszélek elsősorban.
3: Én is az újságokra gondoltam.
2: Ott elméletileg egy nagyon erős tűzfal van a hír és a vélemény között. Szóval azok, akik a vélemény oldalakon írják a szerkesztői cikkeket, szerkesztői véleményeket, az egyéb publicisztikai írásokat, azok teljesen el vannak különülve, vagy különítve, vagy legalábbis mondom, elméletben ez van, azoktól, akik a riportokat írják, a cikkeket írják, a híreket írják. Ezért például van az, hogy a New York Times liberális, a Wall Street Journal konzervatív.
3: És ezt így ki lehet mondani, ebben nincsen semmi. Tehát, hogy ott konzi publicisták vannak.
2: Igen, azért, mert a hír oldalon ott is persze, hogy fogsz látni különbségeket, meg észreveszel, de nem furcsa, vagy abszolút nem szokatlan, hogy a hír oldalon olyan hírek jelenjenek meg, amik esetleg a publicisztikai oldalt ellentétei. Szóval amik ellene mennek annak, hogy azt mondja, a szerkesztőségi vezércik azt mondja, hogy támogatjuk a Jancsikát elnöknek. A hír oldalon meg kiderítik, hogy Jancsika adót csalt. És ez a kettő abszolút nincs ellentétben egymással. Ez az, ami szerintem, és mondjuk Amerikában is ez nem egy ilyen arany standard, szóval nem egy fix dolog, mert van átszólás, vagy átmenet a kettő között bizonyos témákban, sehol se tökéletes a rendszer, de erre törekednek. Ez nem csak Argentinában, vagy nem csak Amerikában, vagy Magyarországon, ez a mindenhol, ez is egy olyan dolog, ami szerintem romlik.
1: Az és Amerikában is romlik?
2: Bizonyos tereken igen. Nem, a újságoknál talán kevésbé látványos, mint a tévékbe, amik ahol szintén...
1: De mi ez a bulvárosodásra gondolsz? Tehát, hogy,
2: a bulvárosodás, vagy az, hogy nyíltan azok, akik esetleg nem az lenne a munkájuk, hogy most véleményt mondanak, hanem hogy kiszedjék az információt, vagy interjú, például egy interjúnál kiszedjék az információt az interjú alanyból, akkor inkább avval foglalkoznak, hogy a saját véleményüket mondják el. Aha. És nem ezt kéne, hogy legyen.
3: De térjünk vissza a Zsolt eredeti kérdésére, mert itt nagyon kicsit belekotnyereskedtem, hogy sajtó és politika az Egyesült Államokban és Magyarországon. Hogy tudnál összefoglalni a kettő közötti különbséget? Van különbség? Mert azért én azt gondolom, hogy a politika mindenhol vagy nyitottan, vagy kevésbé nyitottan, de megpróbálja maga alá gyűrni a sajtót.
2: Igen, az abszolút, hogy Amerikában is így van, sőt a politikusok, akik nagyon Amerikában, például a politikában nincs pénzed, nem fogsz eljutni messze, mert ott általában a saját kampányodat kell finanszírozni, kapsz valami támogatást a párttól, ha éppen egy pártban vagy, de nagy részben az adományokat neked kell begyűjtönöd, úgyhogy a te saját stábod van, a politikusok az, ami Magyarországon van, egy listás választás, hogy listára szavazol, és nem egyéni képviselőkre, az Amerikában nem úgy van, ott mindenki egyénileg indul, úgyhogy ez sokkal, ilyen szempontból szerintem sokkal felelősségre lehet valakit vonni, vagy jobban lehet befolyásolni, hogyha elindul egy ilyen kampány, hogy most aláírás gyűjtünk azért, mert hogy meggyőzzük a mi képviselőnket valamiről, akkor annak sokkal erősebb hatása lehet, mint egy olyan helyen, amikor nem a közvetlen a választóid választottak meg, hanem a listán.
1: Hanem a pártodat tett egy olyan helyre, ahol mindenképp bekerülsz.
2: Igen, például. Nem tudom, amit...
3: Nem, arra gondoltam csak, hogy mi a... Hogy,
2: ja, igen, nem is, hogy az Amerikában
3: is... Az amerikai és a magyar viszonyok sajtó, politika...
2: Hát nem tudom, Amerikában is nagyon egyre erősebben, ezt erre akartam kiukadni, hogy minden politikusnak saját stábja van, és ott is a PR-osok, meg a sajtó, akik a sajtóval foglalkoznak, azok is egyre erőteljesebben próbálják a sajtót befolyásolni, hogy erről ne írjál, erről írjál, hogyha erről nem írsz, akkor megígérem, hogy jövő héten kapsz egy exkluzív interjút, ha erről írsz, akkor megígérem, hogy két hét múlva kapsz egy szóval ez mindenhol megy. Szerintem a Magyarországon, ami a nagy különbség, legalábbis az én, amit itt észreveszek, az a méret. Olyan szempontból, hogy Magyarországon kevés aránylag, nem országos napilapból kevés van, országos tévéből kevés van, rádióból, és ezért egy sokkal kisebb terepen kell a politikusoknak, vagy tudnak játszani, úgymond, Amerikában. Majdnem minden vár, nagyobb vagy közepes méretű városnak van saját napilapja, saját tévéállomása, úgyhogy nehezebb ottan így mindenkit befolyásolni, vagy nehezebb azt, hogy a politikus üzenete az úgy menjen át 100%-a, ahogy ő szeretné.
1: Uh-huh. És a tőke, tehát a tulajdonosok Amerikában hogyan, vagy mennyire szólhatnak bele egy lapnak
2: a híres eset a Watergate-i eset a Washington Postban, ahol a tulajdonos bár tudta, hogy ez neki nem csak anyagilag, hanem esetleg társadalmilag, mert ő a washingtoni elitnek volt az egyik ember, aki állandóan politikusokkal vacsorázott, meg azokkal töltötte a szabadidejét, vagy mit mond. Ennek ellenére támogatta azt, hogy azt mondta, hogy rendben van, ha ez valóban így történt, ahogy történt, akkor ezt meg kell írni, és hiába volt nagy nyomás rajta a kormányzat részéről, hogy ezt eltúsolják, vagy legalábbis mást írjanak, ezt megcsinálta. Szóval ez a tulajdonosi háttér az egy fontos dolog.
1: Na de akkor itt is megint arról van szó, hogy ugye nem a szabályok mások, hanem a morál más. Tehát ennek az illetőnek, ezt nem tudtam egyébként, hogy az ügynek ezt az részét nem ismertem eddig, hogy de itt a morál más, tehát hogy halálosan komolyan vette akkor ezek szerint azt, hogy hát hiába.
2: Hát ez a 70-es évek elején volt, akkor még most is komolyan veszik, és most is vannak például. Ugyanakkor például, ha megnézzük, hogy amikor volt Amerikában, vagy nem Amerikában, de amikor volt az iraki háború, akkor utána nagyon sok önkritika volt a sajtó részéről, hogy nem voltak eléggé figyelmesek, és elfogadták azt, amit a kormányzat mond a hogy Irakban vannak tömegpusztító fegyverek, meg stb. És kevesen voltak azok, akik ezt megkérdőjelezték.
1: És utóbb kiderült, hogy...
2: Hogy igen, hogy nem volt igazak. Eddig még nem találtak olyan... És ez is egy olyan dolog, ami valószínűleg azért volt, mert például Amerikában, ami 9-11-ben történt, az akkora sokkot okozott, hogy az egész országnak a hangulata erre nyomta még az újságírókat is, hogy befolyásolta őket, és hát nem voltak, mondom, voltak persze kivételek.
1: Kiestek a szerepből egy picit.
2: Igen, hát azt mondták, hogy jó, hát akkor ebben az esetben most csinálj, legyen az, ami van.
1: Na, hát szerintem egy kicsit zenélünk, már hogy már fél órája lökjük a sódert, és szegény hallgató, úgyhogy egy pici zene után, igen, pici zene után visszajövünk. A vendégünk Pablo Gorandi.
0: Szervusztok, kedves hallgatók! Tilos Rádió Budapest FM 90.3, Polkult műsorát halljátok, vendégünk Pablo Gorandi, és folytatjuk.
3: Sziasztok, visszatérünk az előzőben tárgyalt izgalmas kérdésekhez, de mielőtt ezt megtenném, üdvözlöm gyermekeimet, Marcit és Barnit, akik nagyon várták ezt. És akkor egy ravasz átkötéssel. Van egy ilyen érdekes tapasztalata a sajtó kapcsán, hogy azért, mintha az Egyesült Államokban a sajtónak lenne lehetőség arra, hogy mondjuk politikus karriereket hát tegyen tönkre, vagy éppen politikusokat buktasson meg. Tudnál nekünk erről egy picit mesélni?
2: Igen, hát nem csak a kampányok alatt, hanem a mondjuk amikor már elfoglalták a helyüket a választások után, akkor is a sajtó ellenőrző szerepe Észak-Amerikában nagyon erős, és nagyon ez a Watergate az a leghíresebb, de például a 80-as években Gary Hart, aki egy elnök jelölt volt, vagy előjelölt, szóval ami most történik, szóval még mielőtt, amikor egymás között a különböző, a két pártban
1: tehát a párton belül
2: kialakul. Párton belül, igen, kialakul, hogy ki lesz a jelölt, akkor őt például szintén így elcsípték, hogy nem a feleségével ült egy jachton.
3: És ez elég volt ahhoz, hogy kiszálljon a játékból?
2: Hát azt hiszem, hogy főleg azért, mert ő azt tartotta magáról talán, hogy
3: ja, nagyon, a nagyon kognitív diszonancia
2: az ellenkezője. Most felírtam egy párat, ami most volt az elmúlt néhány évben. Most pont kormányzókra kerestem rá, azokra emlékeztem. Az oregoni kormányzó, ami ott a nyugati part északi oldalán van, ő lemondott az, amikor a sajtó kiderítette, hogy a barátnőjét alkalmazták, mint tanácsadó horrorbilis összegekért. A dél-karolini kormányzó, aki azt mondta, hogy nem, hogy...
1: Alig bírom visszatartani magamat.
3: Igen, Magyarországon ez egy teljesen bevett forma, tehát, hogy így nem is látjuk, mi a probléma, hogy a feleséged a saját titkárnőd értette.
1: Na jó, vissza, igen.
2: Aztán a dél-karolinában meg az történt, hogy ott a kormányzó azt mondta, hogy nem erős a stressz, nem bírja, és hogy elmegy a hegyekbe egyet portyázni, aztán kiderült, hogy pont Argentinában ment a barátnőjét meglátogatni, és azt is úgy csípték el, hogy...
1: Nevezzük portjának.
2: Igen, azért portja volt, igen. Az újságírozó a repülőtéren találkozott vele, amikor nem a helyi járatról, hanem a nemzetközi járatról szállt le. És most volt egy híres eset, ahol
1: nem... És nem belebukott, tehát a
2: igen,
1: kalandba.
2: Le kellett mondania.
1: Liaison.
2: És most is volt a New Yorkban a New Yorki kormányzó, ő nem bukott bele, de ő akkoriban még a republikánus pártnak az egyik nagy reménye volt, a Chris Christie, és kiderült, hogy neki az ő irodájából, bosszúból elzárták az egyik legnagyobb New Yorkba vezető hídnak a legtöbb bejáratát. Mert mérgesek voltak annak a városnak a polgármesterére, aki nem támogatta őt az előző választáson, és ezért 4 vagy 5 napon keresztül borzasztó nagy dugók alakultak ki a hídnál, és aztán kiderült, hogy ez nem
1: volt életlen. De ez egy fizető kapuk vagy?
2: Igen. Meg hát a három sávból csak egy működött, és akkor ilyenek történtek, hogy például a tűzoltók meg a mentősök nem tudtak időben átérni, mert szóval az egész, egy káosz volt az egész, és ezt így az újságírók...
1: És kiderítették, hogy ez egy bosszú volt.
2: Hogy itt nem volt igazán semmilyen hivatalos oka, szóval nem arról volt szó, hogy éppen javítják a hidat, vagy hogy átfestik a sávokat, vagy bármi, hanem csak mert eldöntötték, hogy most itt kicsinyeskednek, és valakit megbüntetnek. Úgyhogy ezek vannak. Kicsikét az AP-ről szeretnék egy pár, most az utolsó évekből például a lehet, hogy még tudom, hogy Magyarországon is hír volt belőlük, például azt, hogy a riói olimpiával kapcsolatban mennyire szennyezett ott a víz, nem az ivóvíz, hanem ahol lesznek a nevezés, meg ilyesmi, azt egy épi tanulmány, vagyis az épi csinált ilyen független méréseket, hogy mit tudom én, 160-szor volt több valami a vízben, mint amennyit elismertek.
1: Szegény magyar kenusok.
3: Hát meg is, igen, hát ez a mi esélyeinket csökkenti.
2: De ez még a itten is ír volt meg, hogy belebetegedtek állandóan, oda mentek tréningezni a kenusok, és hirtelen a 80%-uknak hasmenése lett, vagy

0: figyelő ilyen kém programjuk volt, ahol a kisebbségeket és a muzlimokat figyelték meg titokban, ami hát nem, úgy, hogy nem volt igazán semmilyen oka rá. És ezt is a kollégáim csinálták, úgyhogy vannak azért sikerek.
1: Aha. Magyarországon viszont a politikus buktatásban a sajtó azért annyira nem jeleskedik. Itt az előbb beszéltünk erről, és Schmidt Pál neve ugrott be egyedüliként, akinek tipikusan ilyen megszellőztetés miatt kellett mennie ugye a doktori
0: diszertációjával. Ezt nem lehet szerintem csak a sajtó részére írni a negatívot.
1: Hogy látod? Tehát, hogy miért nem megy ez a műfaj?
0: Jó, de mi van például, hány politikus sikerült jogerősen elítélni a bíróságoknak, nem? Hány most állandóan halljuk, hogy még egy politikust, akit korrupció miatt, vagy valami miatt bepereltek, vagy bíróság elé állítottak, és aztán kiengedik. Vagy nem kap, vagy mit tudom én már.
2: De ennek szóval a másik oldala is kicsit gázos, mert amikor, tehát ugye valakitől hallottam ezt, hogy a politikai kultúrában egy választóvonal az, hogy ül-e a miniszterelnök éppen börtönbe, vagy sem, mert ugye a
1: szanaderre
2: is börtönbe van, nálunk van egy ilyen kelet-déli határ, nálunk tőlünk keletre és délre már minden miniszterelnök a börtönbe ül, és most Gyurcsányt még nem sikerült bekaszlizni, tehát mi még egy kicsit a másik oldal. Tehát nem biztos, hogy ez, nem tudom, nehéz ez azért, hogy...
0: Azért mondom, ez egy összetett kérdés, de nem lehet azt mondani, hogy a média miatt van az, hogy Magyarországon nem bukott meg politikus, mert szerintem azért a média részéről feljelentés, vagy legalábbis felderítés, meg ügyek tálalása, ez gyakran van, és ezt szerintem a pártok tudják a legjobban, mert hogyha megnézzük, hogy például a pártoknak, a sajtótájékoztatójuknak a tematikája, az nagyon-nagyon gyakran nem a saját dolguk, hanem éppen valamelyik újságnak vagy internetes portálnak a cikkét kommentálják, akik éppen lelepleztek valami disznóságot. Szóval a politikusok kihasználják a sajtót a saját érdekükben ilyen szempontból.
2: Tényleg azt meg akartam tőled kérdezni, biztos tudod, hogy vannak ilyen watchdog portálok, mint amilyen például az Átlátszó, akit nem reklámozni akarunk, csak jelzem. És hogy nekik például volt egy ilyen kampányuk, hogy gyűjtenének 4000 előfizetőt, hogy van-e Magyarországon 4000 szabad ember, aki rájuk előfizet, és nem jött össze nekik a 4000 előfizető, hogy ez egy én nagy döbbenetesnek találom azt, hogy nem, nincs, és ugye egy pár ezer forintról van szó, hogy Magyarországon nem lenne.
1: Igen, havi ezer forint,
2: tehát 12 000 forintot erre, de nincs 4000 ember, aki erre áldozna, tehát sokszor azt látom, hogy elégedetlenség van, meg puffogunk, hogy így, meg úgy, meg a politikusok bármit megtehetnek, meg a korrupt politikusok így, meg úgy, meg a nagy villa így, meg a nagy villa ezért úgy, és akkor van egy portál, van egy csapat, akik erre specializálódtak, hogy ezeket leleplezzék, de odáig már nem jutunk el, tehát otthon puffogunk, otthon duzzogunk, de odáig nem jutunk el, hogy áldozunk 12 000 forintot arra, hogy ez a csapat tovább tudjon dolgozni.
1: És ez visszavezet az autonómia hiányára, amiről az előző fél órában beszéltünk. Tehát, hogy mintha a gondolkodásunkban lenne valami, ami hiány.
2: De ezt hogy látod?
0: Hát nem tudom, ennek szerintem vannak biztos gyakorlati, praktikus okai, például az, hogy túl sok munka most minden beállítani a bankszámládon, hogy most minden hónap 1000 forintot utaljál át. Az lett az egyik gond szerintem. A másik az, hogy valóban nincs a demokratikus vagy a kultúra, vagy még a fejlődési pont, az még nem érte el ezt a küszöböt. Az, hogy például a civil társadalom Magyarországon szintén még csak születendőben van, vagy fejlődik, és még aránylag gyenge, ez is hozzátartozik. Szóval ezek nem egy napról a másikra történnek, és ez munka. Szóval én amikor a watchdog kérdésre írtam le, nem, hogy Amerikában az a whistleblower, az a feljelentő, igen, nem a közösségi feljelentő, aki vagy egy cégnél, vagy egy...
2: Szóval nem aki a szomszédot jelenti fel,
0: hanem... Nem a szomszédot jelenti
2: fel, mi is jók vagyunk, igen, azért jók vagyunk mi is.
0: Hát aki lát, korrupcióval találkozik, vagy hanyagsággal, vagy látja, hogy vannak problémák, és akkor azt az Amerikában elég erősen működik, ott se tökéletes, mielőtt valaki azt mondaná, hogy álomvilág, de ez például Magyarországon, az én meglepődtem azon, hogy most hogy utána olvastam, hogy már a rendszerváltás előtt létezett ez a fogalom, ami 77-ben azt olvastam.
2: Igen, volt ilyen.
0: Van ilyen,
2: közérdekű bejelentés, vagy nem tudom,
0: hogy nem olyan hallunk nagy sikereket ebben a témában.
2: Figyelj, az van, ez egy nagyon érdekes dolog. Ja, mondjad,
0: nem, és azt mondja, szerintem ez részben szintén a méret től függ.
2: Mert igen.
0: Hát én ismerek olyan embert, akitől kirúgtak valahonnan, és azt mondták mindenki másnak, aki az

0: azon a szakterületen dolgozott, hogy őt nem szabad alkalmazni. És ez nem volt túl sok hely, de valóban 2 évig munkanélküli volt. Szóval nagyon Amerikában, hogyha Massachusettsba nem szerzel munkát, akkor átmész Connecticutba, vagy New Yorkba, és ott szerzel munkát.
1: Oda biztos nem tudod azt szólni már.
0: Igen, pontosan.
1: Ahogy az teljesen természetes például Amerikában, hogyha valaki puskázik, csal, például dolgozatírás közben, és mondjuk a többiek leleplezik. Magyarországon ez teljesen elképzelhetetlen,
2: hát ez a
1: hallgatók.
2: A panzer, hát
1: igen, hogy ez egy ilyen besugás.
2: Ennek meg itt van egy ilyen poszt-autoriter vonása, hogy ugye azért 89-ig elég csúnya dolog volt másokról puskázni. Mondani, nem puskázni, hanem másokról mondani dolgokat, mert ugye volt egy szervezet, aki azzal foglalkozott, hogy gyűjtötte ezeket
0: most
2: az információkat.
0: Ezt, amit mondtál, én nem tudom, hogy
1: ez nem igaz így?
0: Nem emlékszem olyan nagyon emlékezetes.
2: Ez szerintem idealizált Zsolt egyébként.
1: No, most az egyetemen, most vagyok idealizált.
0: Vagy valahol azt bemondanak a tanárnak, hogy láttam, mikor a másik csalt. Nem tudom, én
2: inkább ezt kötném, hogy azért tényleg, tehát, hogy itt volt 4 évtized, ami elég kemény volt, és ugye a besugásra azért kialakult egy ilyen társadalmi kép, hogy ez egy rossz dolog. Sokan művelték, ugye még a mai napig megdöbbenünk, amikor jönnek elő.
1: Hát de ugye még a különbség a besugás meg a whistleblowing között, tehát
2: és
1: ugye ez
2: hogy,
1: a kérdés.
2: Ugye az a probléma szerintem, hogy ez szerintem nagyon mélyen benne él a génjeinkben, hogy itt kell valami morális tartózkodás, tehát nem jó szervezeteknek más emberekről beszélni, hogy ők mit csinálnak.
0: Jó, meg hát
2: és nehéz ezt levetkőzni azért.
0: Igen, de hát visszatérve szerintem megint a gyakorlatban, nem, hogy most én egy cégnél dolgozom, mondjuk mérnök vagyok, és látom, hogy a cégem az ad el egy valamit, ami rossz, vagy hibás, vagy káros.
1: Vagy veszélyes.
0: És igen, és én feljelentem, ilyen whistleblower félén írok egy report, vagy egy feljelentést, és beadom a hatóságnak, hogy szerintem a saját cégemnél ez történik, akkor az embernek a fejében inkább az megy, hogy akkor most abban a pillanatban benyújtottam, már keresem a következő munkámat, mert ennél a cégnél biztos, hogy nem fog tudni maradni. Ez például Amerikában nincs ennyire így, szóval ottan azért ezek erősebben a védelmek, amiket kapnak ezek az emberek, azok erősebbek, és bizonyos szempontból még bátorítanak is erre. De ott is egy csomó nehézséggel ütköznek, szóval nagyon sok, most amikor volt ez az a gazdasági krach Amerikában, ott is kiderült, hogy ott volt egy csomó ember, aki már évek óta küldte be, hogy szerinte itt baj van, itt ez nem úgy működik, ez nem úgy működik, és nem volt se hatása, se igazán, ami késő volt, nem? Amikor már késő volt, akkor jöttek rá.
2: Van még egy kis időnk, és földobnánk még egy kérdést. Ugye, hogyha elnézzük az elmúlt évek külföldi sajtóját, akkor azért azt megállapíthatjuk, hogy mintha Magyarországnak ez nem lenne olyan kedvező. Azt is mondhatnál talán, hogy valamiféle rossz kép alakult ki, vagy van kialakulóban Magyarországról. És ez azért érdekes, mert azért mi, akik itt élünk, nem mindig látjuk annyira rossznak a helyzetet, mint ahogy ez feltűnik különböző orgánumokban. És te mit gondolsz erről? Tehát igaz az, hogy mondjuk valamilyen rosszabb kép van kialakulóban? Te, aki itt élsz, érzékeled ezt
1: a különbséget? Van a kettő közt különbség, tehát tényleg...
0: Az attól függ, hogy mi a rossz, és például én érdekes látni olyan, egy csomó olyan hírt Magyarországról, amiről Magyarországon sokan azt mondják, hogy ez egy rossz hír rólunk, aztán elolvasod a kommenteket a hír alatt, és egy csomóan egyetértenek vele, vagy jónak látják azt, ami mások szerint hiba, vagy elítélendő. Úgyhogy nem biztos, hogy ez annyira így van. Mondjuk az elmúlt években voltak azért olyan esetek, például amikor volt az a rosszul csengő mondatok, nem az illiberális állam, azok Amerikában például azok ilyen abszolút ilyen, mint begyullad a piros lámpa, hogy most itt olyan hangzott el, ami ott azért nem egy elfogadható, vagy nem könnyen elfogadható dolog. De a másik az, hogy mindig kívülről azt gondolja az ember, sokkal rosszabban néz ki a helyzet, mint ami bent történik bizonyos szempontból. Emlékszem, pont nem voltam Argentinában, amikor egy pucs volt, vagy egy pucs kísérlet volt, és én a külföld, akkor még nem volt internet, csak az újságokból értesültem az eseményekről, és itt teljes pánikban voltam, hogy most 2 hét múlva megyek haza, és hogy mi fog rám várni, hogy az egész ország egy káosz, és stb.
1: Tankok állnak az utcán.
0: Az utcán, és persze volt 3 utca, valóban voltak tankok, meg minden, de a repülőtérről, amikor mentem haza, és kérdeztem a szüleimtől, és hol vannak a katonám, hol van mit? Azt mondja, nem, hát az arrébb van 10 kilométerrel, de ez nem hat az egész. Szóval azért, mert bizonyos dolgokról az ember olvas, az nem azt jelenti, hogy az egész ország ilyen, nem? De ebből a Magyarországon is, most mikor volt nyáron az egész migránskrízis, kiderült, hogy rekordszámú turista jött be ugyanakkor, nem? Szóval nem, az egyik dolog nem mindig befolyásolja úgy a másikat, hogy az ember.
1: Hát igen, tudja, a sajtó tudja hiszterizálni azért az embereket. Tehát én az a gyerekeimet leoltattam izé ellen, a vírusos agyhártyagyulladás ellen, ilyen hisztérikusan izé vettünk ilyen vakcinát, és azért már éppen ez volt, hogy hát akkor itt most vége a világnak, azt azóta se hallunk róla. Volt egy év, amikor valamelyik gyógyszergyártósítnak sikerült jól eladott, nem tudom, ezt felhabosítani ezt a témát, szóval hajlamosak vagyunk hiszterizálódni.
2: Igen, annyival egészíteném ki, hogy nekünk meg van azért egy ilyen nagyon erős önérzetünk, ez biztos láttad, tehát, hogy így jaj, hogy mit mondanak róluk.
0: De ez
2: tehát,
0: minden országban van.
2: Nem, szerintem a magyarokban van egyfajta ilyen sajátos komplexus, hogy kívülről várjuk mindig a megerősítést, aha, hogy elképzeljük ugye, hogy hol van a fejlett világ, ez ugye 89-ig keletre volt, most nyugatra van, és akkor ehhez képest viszonyítjuk magunkat. És szerintem ez egy ilyen nagyon sajátos, ilyen, nem akarom Bibót idézni, de eltorzult lelkialkat bizonyos értelemben, hogy mindig viszonyítunk. Tehát, hogy hú, mit írtak Brüsszelben, hú, mit írtak a Pravdában 30 évvel ezelőtt, és pont az önértékelésünket veszítjük el ennek kapcsán. Te mit gondolsz erről? Van bennünk egy ilyen komplexus?
0: Biztos, lehet, hogy erősebb egy kicsit másoknál, de szerintem máshol is felelhető. Az biztos, hogy a, például a külföldi lapok véleményét a belpolitikai lapok, vagy a belföldi médiában esetleg jobban, sokkal jobban jelenik meg, mint más országban. Még Argentinában is írnak arról, hogy az európai sajtó mit ír az argentin elnökről, de talán nem ilyen gyakran, vagy ilyen részletesen.
2: Hát itt meg ugye állandóan, hogy a New York Times, a nem tudom, Süddeutsche szóltunk, és akkor így tovább.
0: Hát nem tudom. Ugyanakkor szerintem, most már mondtam ezt a turista dolgot, de az egy, szerintem látványosan, szóval ez biztos, ebben benne van részben a hivatalos mondjuk erőfeszítések, úgymond, hogy például most Magyarország a turisták számára, meg a turisztikai lapokban, meg Budapest, mint célpont, meg minden, ez nagyon látványosan
1: hát igen,
0: emelkedett.
1: Ez egy kicsit csodálkozok is, hogy pont ellentétes irányba mozog, tehát olyan, mintha a minden más aspektusban megítélésünk romlana, és
2: eközben,
1: és ehhez képest, igen, hát és ehhez képest meg, most már nem tudom, hanyadik ilyen turisztikai lap választja a legkellemesebb helynek Budapestet, meg...
2: Hát, na, és végre valami pozitív dologról beszélünk.
0: Ha nem a napi küzdelembe vagy benne, akkor Magyarország nagyon sok szempontból egy csodálatos ország, szóval nem, és Budapest is egy remek város, csak mikor itt élsz, és az itt kell megküzdened a főnököddel, meg a önkormányzattal, meg a feleségeddel esetleg, akkor az egy rossz, de például nagyon érdekes a barátaim, akik szintén már több éve itt élnek, és akkor azt mondja, hogy ő utál metrózni. És kérdezem, miért? Azt mondja, mert akkor nem látom a város szépségét. És hogy ő imádja például átmenni a 4-es-6-oson a Margit hídon, mert azt szerinte, amit onnan látni a parlamentet meg a várat, az a világ egyik legszebb kilátása, és hiába 20 perccel lassabb, hogy a metró, vagy a villamosan megy, ő ekkor se fog lemenni a metróba, mert akkor nem látja ezt a szépséget.
1: Nem a hatékonyság számára.
2: Végre valami pozitív dolgot is tudunk mondani, mert az előző adásaink rendkívül depresszívre sikerültek.
0: De ez például, ez egy, nem mondom, hogy magyar sajátosság, de ezt biztos, hogy Magyarországon ez nagyon erős, és ebben én is néha beleesek 20 év után itt, de nem, ahogy te mondtad, ez a választóvonal kelet-nyugat, azért, hogy nem nagyon messze tőlünk, sokkal-sokkal rosszabb a helyzet nagyon sok szempontból, úgyhogy nem kéne, talán a jó oldalát a dolgoknak is meg kéne néha látni.
1: De jó, ez
2: egy ideális végszó volt,
1: ez legyen
2: szerintem
1: a végszavunk. Hát nagyon köszönjük Pablo Gorondinak, hogy eljött hozzánk, ő az EPI magyarországi tudósítója volt, jól beszélgettünk mindenféle dolgokról, 2 hét múlva is várunk benneteket, most lassan búcsúzkodunk, mert lejárt az időnk.
2: És akkor mondd be, hogy is van, egy milyen műsor, milyen héten?
1: Ez a tereszortod.
2: Igen, ez max feladata, úgyhogy...
1: Nem, jó, akkor mondom.
0: Fölkelek.
1: Páratlan műsor minden páros héten.
0: Így.
1: Jó, akkor 2 hét múlva is találkozunk. Sziasztok.
2: Sziasztok, köszönjük.
0: Köszönöm.
1: Mert mi lesz ezután?
3: Kert akarom.
4: Jó.
3: Kert akarom.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
3: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
3: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
3: Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
9: Tilos Rádió.
4: Jó.
10: Ez nagyon jó.
9: FM 90.3. Hallgass.
3: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Tanár úr, kérem. Nevezetés. Az udvaron keresztül belopóztam. 9:30 után járhat az idő. Most a folyosók kihaltak és konganak. Csak néha, mikor egy becsukott ajtó előtt elmegyek, csap kifelém a zümmögés. És egyszerre mélyen, és igen komolyan elszorul a szíve. A második emeleten jobbra, a tanári szoba mellett a 6. B osztály ajtaját kinyitották, levegőzés miatt. Leveszem a kalapomat, zsebre teszem. Aztán óvatosan bemegyek az ajtón. Félrefordított fejjel meghajtom magam a katedra felé, és mesztelen léptekkel hátra vonulok. Az utolsó padban a kája mellett üres egy hely. A tanár nem nézett rám. Rendben van. Legyintett egyet. Azt hitte, ide tartozom. Én vagyok az, aki 5 perccel előbb kiment. Mesztelenül megkerülöm a köpőládát és a szemétkosarat. Így rálépek egy fél kiflire. Óvatosan megfordulok, és beülök az utolsó padba. Vöröses szürke szeplős fiú mellette. Igen. És majdnem felkiáltok örömömben, meglepetésemben, boldogságomban, hiszen ez a Büchner, Didi, a Büchner. Milyen régen nem láttam. Hol jártam én? Istenem, milyen borzasztó álmaim voltak. De most itthon vagyok megint. A jó, igazi valóságban. Az én valóságos életemben, amiből nem volt jó kimenni. Itthon vagyok én. Én vagyok az Karinti Frigyes a 6. B-ből. Hát persze, micsoda ostoba álom volt az. Egyszerre minden szagismerős. Remegve nyúlok be a padba, és kihúzok egy füzetet. Egy pillanatig káprázik a szemem, de aztán világosan elolvasom az én nevem. 6. B. Magyar dolgozatok. Büchner, édes Büchnerkém, hogy vagy te, drága vörös ember? Büchner kissé csodálkozva néz rám. Nem érti, mire körülök úgy. Hogy értem én? Pszt, mondja. Meglök, és mérgesen néz rám oldal. Persze, én itt lármázok, mikor odakint felelnek. Majd kifele. Aha, a Steinmann, a boldog. És aztán neki lesz baja belőle. De édes Büchnerkém, nem érted? Alig tudok uralkodni az örömömön. Büchner nem érti, hogy lehet valaki ilyen marha. Azt mondja, minek röhögsz úgy? Tudod, hogy pike van rám? Azt hiszi, én bolondozok, és az a röhögsz. Különben pedig miért nem félsz a bőrödbe? Psszsz, lassan beszélj. Hát ide hallgass. Édes Büchnerkém. Milyen marhaságot álmodtam, és most boldog vagyok, hogy csak álmodtam. Azt álmodtam, hogy én nem vagyok már 16 éves, hanem sok év telik múlik, és tudod, és sok zavaros és zagyva dolog jön egészen másképpen, mint ahogy én most elképzelem. Tudod, álmommal leérettségiztem, képzel.
1: Na és örülsz, hogy csak álom, hogy te hülyőke, már túl volnánk rajta.
0: Szóval leérettségiztem, és kiléptem az élet iskolájába, amiről Lenkei tanár úr szokott beszélni. Bizony, nem is tudom, hányadik osztályában jártam már az életiskolának, de nagyon sok osztály volt, és úgy volt...
1: Pszsz, ne hordíts úgy! Ide néz, és kihívhatom, milyen pikje van már. Szóval úgy volt, hogy már 27 éves vagyok, és ülök egy kávéházban, és nem jól éreztem magam, képzel. Pedig mostanában hogy szerettem volna 27 éves lenni. Szóval, a kávéházban ültem, és úgy volt, hogy tényleg egy író lettem, ami lenni akartam, és már sok könyvem megjelent, és ismertem személyesen Bródi Sándort, és elfogulatlanul beszélgettem Molnár Ferenccel, és autogramot kértek tőlem, és képzeld, mégse éreztem jól magam. Nem furcsa. Szóval, kiderült, hogy érettségi után nem olyan jó lesz, mint hittem. És amint ott ültem a kávéházban, esett az eső, és minden szomorú volt. Ekkor én egyszerre eltűnődtem álmomban, és azt gondoltam, hogy ez mégiscsak lehetetlen. Hogy én már 27 éves vagyok, és minden így megy.
0: És egyszerre eszembe jutott az osztály. És hogy hiszen én tulajdonképpen a 6. járok, és nekem még sok dolgom van, meg kell csinálni a mértani rajzot, át kell néznem a történelmet, és közben gondolni kell a jövőre, ami nagyszerű és csodálatos lesz, mert hiszen még csak 16 éves vagyok. Szóval, jól átgondoltam mindent, és világosan rájöttem, hogy én most nyilván csak álmodom, és méghozzá nem valami szép és dicsőséges álmot, hanem egy elég kellemetlen és tökéletlen álmot, és hogy a legokosabb, amit tehetek, ha erőlködöm, és fölébredek, és átnézem a mértan, és bejövök az osztályba. Az esős ablaküveghez szorítottam a fejem, és erősen elhatároztam, hogy most felébredek, és egészen más szemmel nézem majd azt az igazi életemet a középiskolában. Nem látom olyan keservesnek, és fárasztónak, és nyomasztónak, hanem figyelni fogom benne mindazt, ami benne kedély, és humor, és emlék, és szép fiatalság, amit innen, ebből a távolságból olyan tisztán látok már. Megnézek mindent jobban, mint eddig. És nektek, édes barátaim, kedves középiskolai tanulók, újra megmutatom, és figyelmeztetlek benneteket, hogy mennyi szín és furcsaság és élet mindez, és mennyi emlék, és mennyi remény.

0: Mi ez? Betentőcsengetés. Tűz van, ezek nyilván a tűzoltók. Szólni kellene az Erzsinek, hogy olcs el a lámpát, biztosan meggyulladt a kredenc. De hogy? Hiszen ez a Vekkel. A Vekkel csönget. De hiszen akkor fél hét van már. Fel kellene kelni. Nem, de hiszen ez lehetetlen, hiszen csak most feküdtem le. Mi van ma? Szerda? Magyar-német mennyiségtan földrajz torna. Ez 5. Rendben van, akkor még alhatom 5 percet. Magyar-német mennyiségtan földrajz... Hiszen én még nem csináltam meg a térképet. Ceruzával megvan már. Most ki kellene húzni tussal Magyarország határát. Hiszen át kellene olvasni még a földrajzot és a magyart. Fel kellene kelni. Felelés van. Na, mi ez? Csak nem alszom el meg. Ezt mégse lehet. Felelés. Mákosi tanár úr és Magyarország határa. Hát kérem, Bauer, csak nyugalom. Csak nyugalom, kedves Bauer, azért nem muszáj elsietni a dolgot. Nem kell kapkodni.
1: Meg lehet csinálni azt a felkelést szép nyugodtan, biztos kézzel, előkészítve. Zrínyi se rohant ki csak úgy az ágyból, hanem előbb előkészült.
0: Kérem, tanár úr, én készültem.
2: Arra semmi szükség nincsen, hogy az ember azért mindjárt kidugja a lábát a takaró alól ilyen idejűbe.
1: Persze, a harisnya az fontos, ha fel akar kelni az ember.
2: Ne csak óvatosan, kedves Bauer. Csak óvatosan. Így.
1: Szépen lenyúl az ember a szék alá. Óvatosan felkapja a harisnyáját. Így. Behúzza szépen a takaró alá.
2: Hogy én minek dugjam azért ki a lábam? Nevetséges. Itt is fel lehet húzni a takaró alá.
1: Na ugye.
0: Tű! Ott oldalt bejön a hideg. Kapitány úr! Kapitány úr! Léket kapott az ágy! Némo kapitány, mindjárt süllyed!
1: Ezt be kell tömni. Hú, de jó.
0: Na. Hát ez megvan. Fent van. Hát ez kemény munka volt. Ez igen. Ezután néhány percnyi pihenés következik. Hiszen a nehezén túl vagyok. Most már csak a cipő jön és a ruha. Erre lehet pihenni néhány percet.
1: Pihenni szükséges? Úgyis beteg vagyok.
0: Milyen tisztelt tanár úr, fiam, ma gyöngélkedése következtében nem vehet részt az előadáson, tisztelettel, Bauer Károly. Már ez nem valószínű.
1: Bár azért a földrajzot mégis át kellene nézni és kihúzni tussal.
3: Hát miért kellene azért fölkel?
0: Hát tegnap egyszer átnéztem részintú. Úgyis mindjárt felkelek és megnézem, hát most már mindegy. Nevetséges. Egy oldal különben is az egész. Másrészt, de azonban gyöngélkedem is.
2: Nem csak átnézem én aztat, hanem még itt az ágyban elmondom emlékezetből aztat, ahogy tegnap átolvastam. Mert én nem henyélésből fekszem itt az ágyban, hanem azért fekszem, kérem, tanár úr, hogy elmondjam magamban a földrajzot. Nekem itt sürgős és halaszthatatlan feküdni való van itt az ágyban.
0: Ezt rögtön el kell intézni. Ezt a fekvést. Mert már 7 óra is lehet. Tehát Magyarországot délen határolja a Duna, és a Szerbia, és a romániai Dalmát, és a Szerbia, és Szerbia fővárosa, és a fővárosi Szerbia.
2: Na, kezdje előről, Bauer, maga szerencsétlen.
0: Kérem, tanár úr, én készültem. Tudtam, de elfelejtettem.
2: Ne feleseljem, Bauer.
0: Mert magának felelnie kell. Mert maga Szerbiából 4-esre áll.
2: És az Intel konferencia már össze is ült. Fogd be a szád, Bauer.
0: Igenis, az Intő konferencia ott ül már Szerbia határán, és tanácskoznak.
2: Még csak a hadvezért várják, és a csatát azonnal megkezdik. Tehát mi Bosznia fővárosa. Bauer, fogd be a szájadat, és ülj ide az ágyom elé. Most te vagy az ágyú tüzér, és te neked kell megvédeni Magyarország határát. Hát jó, ha nekem kell megvédeni, hát adjanak mellém 1000 kipróbált derék kaubajt. Mindegyik egy-egy mozigéppel, majd én megmutatom nekik. Hajrá, hajrá, derék fiúk, fel a csatába! Adjatok egy lovat Bauer alá! Na most, hadaink már bent járnak Szerbiában. Én azt hiszem, igazgató úr, mégiscsak ez a Bauer fogja megvédeni Magyarország határát. Mennyiségtamból rosszul áll, az igaz, de 20 saslengést csinál a nyújtón, és mint fővezérnek, ez kell. Na Bauer, hát akkor csak neki, édesfiam, foglald el Szerbiát, és még kijavíthatod a négyesedet. Jó, hát nem bánom, talán úr. Tábornoki egyenruhám, megfelel? Így. Hát most. Utánam, fiúk! Maga Mákosi tanár úr, maga lesz a hadsegédem. De vigyázzon, hogy mit parancsolok, és fogja be a száját! Így! Üljön fel ide hátra lovamra, és kapja el, ha golyó jön.
4: Majd adok én magam.
1: Ne feleselje, tanár úr!
4: Tanár úr, nem készültél? Hát mondd meg, tanár úr, mi a főváros a Szerbiának?
1: Na ugye?
4: Nem tudod, Szerbia fővárosa Budapest, miután én most elfoglalom és hozzácsatolom Magyarországhoz. Üle, tanár úr, 4-est kapsz.
2: Na, hát hol is van csak az a Szerbia? Hol is van? Az bizonyos, hogy valahol van. Nem találom.
5: Tanár úr, nem találom Szerbiát. Hogy foglaljam el?
2: Persze, hogy nem találok az ember, miután megbúztott kitussal Magyarország határát a térképen. Hát most nem látni, hol kezdődik Szerbia. A katonák ott állnak a határon, és nem mernek átlépni, mert félnek, hogy belelépnek a tusba, mielőtt megszáradt. No, megállj, te gazember Bauer, ezt te csináltad! Le a fejeddel! Le a fejeddel! Hohér! Vágja le gyorsan a fejét azzal a cigarettavágóval!
5: Jaj, hóhér úr! Én készültem, jaj! Erzsi! Erzsi!
2: Na, mi az ifjú?
5: Mi? Maga még az ágyban van, hiszen 8 óra van már. A nagyságos úr már rég el is ment a hivatalba.
2: Jö, ezt elaludtuk megint.
5: Mi lesz itt? Még jó, hogy a harisnyám már fel.

0: 8 órakor még homályos a reggel. És homályosan mugdácsolnak álmos fejemben a mai nap esélyei és minden lehetősége. A középiskolai tanuló élete. 8 éven át napról napra megújuló harcba szállás, halálos veszedelem. Minden reggel pontban 8-kor a véletlenek és ravasz kelepcék és elhatározó események hullámzó harcterére kiront, sebeket kap, sebeket oszt, néha elvérzik. Másnap újra feltámad, kezdi előről. Minden reggel új fegyverzet és új haditerv. Furfangos és végtelenül komplikált megfontolás, amiben százféle ok és okozat kombinálódik. Na, a fegyverzet ma hiányos. Éppen azért gondosan kell összeválogatni. Első óra mennyiségtan. Az irracionális egyeneteknél tartunk, de múlt órán még nem fejeztük be. Felelés eshetősége 25-27%. Ebben a kis százalékban szerepet játszik az a körülmény, hogy sokan még nem is javítottak, s hogy Fröhlich megbízhatatlan jellemű, ingatag és gyenge akaratú ember, aki múlt órán talán maga is azt hitte, hogy jövőre tovább magyaráz, és most egyszerre szinte öntudatlanul feleltetni kezd. Az emberi lélek mélyén vannak ilyen kóros tünetek, amikkel számolni kell. Szerdai nap lévén, én Istenem, a mennyiségtan után 2 óra mértani rajz. Hiányzik a szép ilyen. A görbeléniám is hiányzik, amit pedig ma összeírnak. Gutmann ígért egy gummiguttit, azt elkérem. Vörös Marti nyelv szépségei, na igen, Vörös Marti nyelv szépségei, tudom, ma ez a tét, 2 vagy semmi. Csak a másik felét néztem még át. De van 2-10 perc a magyar óra előtt, az 20 perc. Most, míg az iskolába érek, átgondolom magamban az első felét, nyertem 15 percet, ez alatt berepülöm Vörös Marti nyelv szépségeit. Elkérem Gutmanntól a gumigutit, és még a történelmet átszaladom. A füzetem nincs meg. Tanár úr, kérem, fiam ma gyengélkedett, a mennyiségtani dolgozatot nem készíthette el. Igen, tisztelt tanár úr, fiam, gyengéd szervezetének ápolása hosszabb időt vesz igénybe, mely idő alatt házi orvosunk a mennyiségtan dolgozatoktól való tartózkodást ajánlotta. Hát ez semmi. Ezek csak olyan ábrándok, megvalósíthatatlan kötképek. A rideg valóság nem az. A rideg valósághoz szívós elszántság és lélek jelenlét kell, és kell hozzá Gutmann megint, akinek a füzetéből 5 röpke perc alatt gyorsan átírom az egészet. Bármit ér nekem, ha megvan a dolgozat, ha egyszer a kamatos kamatot úgyse tudom, pedig ha felelés van, az csak abból van, az tiszta sor. Ne ábrándozz, hanem cselekedj. Most pedig egy. Jó lesz sietni. Ezzel az úrral, aki most szembe jön, 8 óra, 5 perckor szoktam találkozni. Hát lássuk csak, szedjük össze a gondolatainkat, mert a perc közel van. Szóval, csak szépja kell és lénia. Ezzel szemben Vörös Marti, mint tudjuk, klasszikus tisztaságban tartotta a nyelvet, szavai, kristályos tökéletessége. Mit csinálnak a szavai? Szent Isten, hiszen ezt sem tudom, meg kell gyorsan nézni, mit csinálnak Vörös Marti szavai kristályos tökéletessége. És Nagy Lajos! Oh, Szent Atyám! Gyerünk, ne zavarjunk össze mindent! Vörös Marti kristálytiszta szavakkal elkérte Gutmanntól a gummiguttit. De ha Gutmann nem adja, akkor tisztelt tanár úr, fiam ma gyöngélkedett, és nem bírta elhozni a gummiguttit. Még van egy eset hátra, hogy kigyullad valami. Vagy valamelyik tanár meghalt, és hazaküldik 10 után az egész osztályt. Na, mi ez? Szívem nyugtalanul kalapálni kezd. A bejárat előtt nem áll senki. Az egész épület gyanúsan, fenyegetően csendes. Csak nem, az nem lehet. Az csak nem történik velem. Minden esetre jó lesz sietni. Az első emeleten csend. Hallgatnak a falak. És a lépteim konganak. Nincs kétség benne. A szörnyű, az elképzelhetetlen megtörtént. Itt már lecsengettek. Most még csak egy esetőségem van. Talán még nem jött be Frölich. Az üres folyosókon, lábujjhegyen lopózom az osztály ajtaja felé. Fülemet óvatosan tapasztom a kulcslyukra. A lemondás keserű vonása görbíti le ajkam. Oda bentről egyhangú csönd beszél mindennél érthetőbben. Hát, ezen már nem lehet segíteni. Talán még nem írtak be. Lassan megtok. Frölich egyetlen szót sem szól. Csak valami kegyetlen elégtétel villan át rajta, míg szerényen és udvarjasan bevánszorgok a padomba. Az osztályon az elszörnyedés halk maraja fut keresztül. Frölich lassan előveszi az óráját, és megnézi. Könyveimet belököm a fiókba. Büchner, aki mellettem ül, előre hajlik a tábla felé, az arcán a mennyiségtani tudományok iránt érzett mély és kielégíthetetlen szomjúság lángol. Csak én látom, hogy a szája kicsit balra húzódik felém, és a fogai közül csak én hallom a sziszegést. Beírtak a hiányzók közé. Jobbra húzom a szájam. Előre meredek. A matematikai tudományok összességével szemben táplált, elfojthatatlan érdeklődés ül ki az arcomra. A fogaim közt sziszegem. Tovább megyünk. Büchner, balra sziszeg.
1: Nem.

0: Eladom a könyvem.
1: Ennyi könyvet viszel máma magaddal?
0: Kérdezi az apám. És amikor én lemondóan bólogatok, a nagynénémnek, aki szintén jelen van, németül szidni kezdi az iskolát. Csupa Schindler, drága és új könyveket szerkesztenek, amiben semmi új sincs, és rákényszerítik a szülőket, hogy megvegyék. Bánom is én, csak az utcán legyek. Letérek a Múzeum körútra és a Károly körútra. Ez a mi utcánk. Az antikváriumok egész rajvonala. Megyek előre, hónom alá csapom a füzeteket, és a könyvet, a kritikus könyvet kényelmesen átlapozom menet közben, mintha otthon ülnék. Ebben nagy praxisom van. Megyek az iskolába, és az utcán tanulok. Még írok is néha. Tehát, lássuk csak. Ez a tavalyi természetrajz, 5. kiadás, lényegesen javítva, átdolgozva. Lényegesen átdolgoztam magam is. A hátulsó fedele levált. Annyi baj legyen. Az első fedelen egy mértani rajz. 178. lap sajnos hiányzik. Az ember csontvázára, 87. ábra sajnos igen kemény ceruzával rajzoltam a cilindert és a szájába csutorát. Nem lehetett kiradírozni. Rozmárra tavaly, mikor még ifjú voltam és nem gondoltam a jövőre, oda meg direkte tussal festettem rá a bajuszkötőt. Dörzsöltem, az igaz, de mit ér az? A rozmár kilukadt, a bajuszkötő mégis látszik. És vajon melyik beszámíthatatlan ostoba percemben jutott eszembe, hogy az egész 172. lapot kőporral bedörzsöljem, míg vékony lett, mint a selyempapír. Mert hogy az állatvilági statisztikai térkép közepéből egy ötszög alakú hosszúkás darab hiányzik, az igen, az rendben van, arra emlékszem, akkor repülőgépet szerkesztettem, és kellett a kemény papír. De a tartalomjegyzéket igazán nem kellett volna körös körül kicsipkézni nehéz, verejtékes munkával, hogy aztán egy vékony pálcikává összesodorjam az egészet, amit képtelenség kisimítani, mindig visszakunkorodik. Egészében véve azonban igen csinos könyv. Így, kicsit messziről nézve, félig behunyt szemmel, nagyon takaros, rendes könyv. Na, hát látszik, hogy hordták, de azért olyan kedves, szerény, jó könyv. Újonnan 2 korona 70 fillér. Megmagyarázom annak az embernek, hogy ha a fedelet leradírozza, eladhatja új könyvnek. Hát egy kicsit csal, mit tesz az? Ha ő kérdez, 1 koronát kérek. Ha nem kérdez, csak mond egy összeget, 20-szal többet kérek, mint amennyit mondott. Állok 1-2 percig a kirakat előtt, és az üvegen át tanulmányozom a terepet. Kicsi, öreg ember. Szemüvegen át néz valami képet. 90 fillérért is odaadom. Komoly öreg ember. Hirtelen nyitok be. Az öreg most beszél valakivel. Oldalt néz rám, nem köszön, mikor belépek. Ismeri már az emberét. Nem zavarom, állok, türelmesen köhögök. Egyszerre végtelen bús kis hitűség tölt el a szívem. Magamban szeriden, könnyes megadással simogatom az öreg ember lelkét. Te hideg, kemény öreg ember, értsd meg a szegény diákot, aki hetek óta csüggetten és reménytelenül szeretne már, úgy szeretne egy kis törmelék csokoládét, egy kis gumit, amiből csúszdit lehetne csinálni, egy olyan új rendszerű matricát, egy építhető papírházat, és pénzt, sok pénzt, 1 koronát, 2-t, magáért a pénzért, lár pur lár. Látod, én értelek téged, te öreg ember. Tudom, hogy magadnak is annyiban van, hogy nehéz a dolog nagyon, és hogy ez a könyv piszkos. És látod, én odaadom neked 70 fillérért. Az öreg ember közben tovább tárgyal. Hozzám sem szól semmit. Értjük mi már egymást. Hirtelen kinyújtja oldalt a kezét, és én beleteszem a könyvet. Beszél a vevővel. Megforgatja 2 ujja közt a könyvet. Rettenetes undorral kinyitotta. Istenem! Éppen a rozmárnál nyitotta ki, és ott van a kőporos oldal. 60-ért odaadom neki, egye meg! Lelöki az asztalra. Régi kiadás, és szakadt, hiányzik. A világ elsötétül előttem.
2: Ezt használják a markóba.
0: Mondom vaddatszal elszorult torokkal.
2: Tudom.
0: És tárgyal tovább. Levegő vagyok. Tétován percekig állok. Embertelen keserűségül a mellemen.
2: Ötvenért odaadom.
0: Szólok végre halkan. Az antikvárius tovább beszélget a vevővel. Két perc múlva felel, mikor már nem is számítottam rá.
2: 40 füllő, mondja,
0: de nem fordul felé. Rövid számadás. Ez még a mozira sem elég. De a perc elhatározó. Bátran, gyorsan, fejest a helyzetbe, utánam az özönvíz. Hirtelen előkapom a vadonatúj stilisztikámat, ami ma is kell.
2: Ezért mennyit ad?
0: Összesen egy korona. És 60 fillért fizetnek ki a kasszánál. Ó, a stilisztika kellett neki, a nyomorultnak, a sátának. Az én idei stilisztikám,
2: azt elhiszem, kapott utána, elvitte, kikapta a kezemből, már nem is volt idő meggondolni.
0: És most mi lesz? Mi lesz? Mi lehet? A pénzt itt szorongatom a kezemben. Holnap visszaveszem a stilisztikát. Kérek ehhez a pénzhez még egy koronát Léniára, és visszaveszem. Holnap elmegyek címet írni, falat hordani. Holnap beállok hajósinasnak. Holnap visszaveszem a stilisztikámat.
1: A jó tanuló felel. A jó tanuló az első padban ül, ahol hárman ülnek. Ő a középen, a jó tanuló, Steinmann. Az ő neve nem tisztán egy ember jelzésére szolgál. Szimbólum ez a név. Ahány fiú az osztályban, annyi apa ismeri otthon ezt a nevet.
2: A Steinmann miért tudja megtanulni?
0: Kérdezi otthon 32 apa, 32 fiútól.
2: Kérd meg a Steinmann, hogy magyarázza meg,
0: mondja az apa, és a fiú valóban megkéri a Steinmann-t. A Steinmann mindent tud előre, még mielőtt megmagyarázták volna. Matematikai lapokba dolgozik, és titokzatos szavakat tud, amit csak az egyetemen tanítanak. Vannak dolgok, amiket mi is tudunk. De ahogy Steinmann tudja, az a biztos, az az egyedül helyes, az az abszolút. Steinmann felel. Ez különleges, ünnepélyes pillanat. A tanár sokáig nézte a noteszt, halálos feszültségre meg az osztály fele. Mikor később a francia rémuralom történetét olvastam, mikor a Bicêtre foglyai közül előszólítják a halálra ítélteket, mindig így tudtam csak elképzelni. Az agyak utolsó, véres erőfeszítésben kapkodnak lélegzet után. Még van 2 másodperc. Az alatt mindenki villámgyorsan elmondja magában a mértani haladvány tételeit. Tanár úr, én készültem, mondja az ember magában. Tanár úr, fiam tegnap gyöngélkedett. Az egyik lehajol a füzet fölé, mint a struc, hogy ne lássák. A másik merően szembenéz a tanárral, szugerálja. A harmadik idegenben egészen elernyed és behunja a szemeit. Hújjon le fejére a bárd! Engelmeier az utolsó padban egészen elbújik Deckmann háta mögé. Ő nincs is itt.
2: Köszöni szépen, nem tud semmiről. Őt írják be a hiányzók közé. Töröljék ki az élők sorából, őt felejtsék el, békeporaira. Ő nem akar részt venni a közélet küzdelmeiben.
0: A tanár 2 lapoz. A K betűnél lehet.
2: Altmann, aki az év elején katonára magyarosította a nevét, e percben mélyen megbánta ezt az elhamarkodott lépést.
0: De aztán nagyot lélegzik. Egyszerre megállnak, és a tanár becsukja a noteszt.
1: Steinmann, mondja egész halkan és kivételesen.
2: Nehéz, felszabadult csóhaj, kivételes, ünnepélyes hangulat. Steinmann gyorsan feláll.
0: A mellette ülő gyorsan kiugrik a padból, szerényen és udvarjasan áll, míg a jó tanuló kimászik a padból. Mint egy testőr, néma és mellékes, dekoratív szereplője egy nagy esemény. Maga a tanár is ünnepélyes. Oldalt ül le a székre, és összetett ujjakkal gondolkodik. A jó tanuló a táblához megy, és kezébe veszi a krétát. A tanár gondolkodik. A jó tanuló erre felkapja a sponját, és sebesen törülni kezdi a táblát. Ebben végtelen előkelőség és önérzet van. Ezzel azt akarja jelezni, hogy ő ráér. Hogy neki nem kell most törni a fejét, ő nem fél, ő mindig készen van. Ő addig is, míg a felelés kezdődik, valami hasznosat akar csinálni a társadalomnak. Ő ráér gondolni a köztisztaságra és az emberiség békés fejlődésére, és letörüli a táblát. Hát, mondja a tanár, és elgondolkodva húzza a szót. Majd valami érdekes példát veszünk. A jó tanuló udvarjasan és a végtelen megértéssel köhög. Természetesen valami érdekes példát. Az érdekes helyzetnek megfelelő. Most úgy néz a tanárra, komolyan és melegen, mint egy szép grófnő, akinek egy gróf megkérte a kezét, és mielőtt válaszolna, megértéssel és rokon szemvel mélyen a gróf szemébe néz, jól tudva, hogy a tekintet elbűvöli a grófot, s a gróf remegő boldogsággal sejti, hogy a válasz kedvező lesz. Vegyünk egy kúpot, mondja a gróf. Egy kúpot, mondja Steinmann a grófnő. De már ezt is úgy tudja mondani ez a Steinmann. Annyi megértéssel, olyan okosan, csak ő tudja, mennyire kúp az, amit veszünk. Én, Steinmann, a legjobb tanuló az egész osztályban, veszek egy kúpot, mivel engem, mint az erre legalkalmasabbat, megbízott a társadalom. Még nem tudom, miért vettem a kúpot, de nyugodtak lehettek mindannyian, bármi történjék ezzel a kúppal, én is ott leszek a helyemen, és megbirkózom vele. Különben, mondja a tanár hirtelen, vegyünk inkább egy csonkagúlát. Csonkagúla. Ismétli a jó tanuló, ha lehet még értelmesebb. Ő a csonkagúlával éppen olyan határozott, barátságos, bárfölényes viszonyban van, mint a kúppal. Mi neki egy csonkagúla? Ő nagyon jól tudja, őt nem lehet félrevezetni. A csonkagúla is csak olyan gúla, mint más normális gúla, egyszerű gúla, amilyent egy Egglmeyer is el tud képzelni, csak le van vágva belőle egy másik gúla. A felelés rövid ideig tart. Félszavakban beszélnek egymással, értik egymást. Lassanként intim dialógus alakul ki a tanár és a jó tanuló közt. Mi már nem is értjük. Ez az ő kettejű dolga. Két rokon lélek, mely itt előttünk egyesül a differenciál egyenletek éteri légkörében. Egy mondat közepén eszmél rá a tanár, hogy miért is beszélgetnek ők, hogy ez felelés, az előmenetel megítélése. A jó tanulónak be sem kell fejezni ezt a mondatot. Minek befejezni? Maradt a szemernyi kétség afelől, hogy be tudja fejezni. A jó tanuló szerényen és illedelmesen ül le. A következő percben már roppant érdeklődéssel figyeli a következő felelő szánalmas dadogását. Egy szónál gúnyosan és diszkréten elmosolyodik, és a tanár tekintetét keresi lopva, hogy még egyszer összenézzen vele. És a tanár lássa, hogy ő, bár nem szól, arcizma se rándul, e gúnyos mosolyban jelezni óhajtja, mennyire tisztában van vele, milyen marhaságot mondott a felelő, s hogy mit kellett volna felelni.

0: rostanuló fele.
1: Nem. Másra nem lehetett számítani, igazán. Viszont számított rá, persze, hogy számított, sőt, múlt éjjel álmodott is ilyenfélét, de álmában magyarból hívták ki. Igaz, hogy úgy volt, mintha a magyart is Fröhlich tanítaná. Álmában elintézte az egész kérdést. A párhuzamos vonalakból felelt egy-kettedre. Mikor kimondják a nevét, nem hisz a füleinek. Körülnéz. Hát, ha csoda történik. Hát, ha csak agyrém. Nyomasztó lidércnyomás volt, hogy ez az ő neve. És most felébred ebből az álomból. Aztán egy csomó füzetet kap fel a padról. Még végig megy a kis utcán, a padsorok közt, ezt gondolja. A plusz B szer, A minusz B egyenlő, A négyzet, minusz B négyzet. Ezt fogja kérdezni. Biztosan ezt fogja kérdezni. Ha nem, ezt fogja kérdezni, átmegyek különbözeti vizsgával a polgáriba, és katonai pályára lépek. Közben megbotlik, és elejti a füzeteket. Míg a földön szedeget, háta mögött felzúg az obligát nevetés, amit ezúttal senki se tilt be. A rossz tanuló törvényen kívül áll. Rajta lehet nevetni. A tanár leül, és maga elé teszi a noteszt. Ránéz. A rossz tanuló görcsösen mondogatja magában. A plusz B-szer. A plusz B-szer. Veszi a krétát. A tanár ránéz. Készült? Mondja a tanár. Készültem. Ó, igen, hogy ne készült volna. A halálra ítélt is elkészül. Felveszi az utolsó kenetet, és lenyiratja a haját. Hát, akkor írja. A rossz tanuló a tábla felé fordul. B négyzet, mínusz plusz mínusz négyzet, gyök, B mínusz négy, A, C szer, két A. És a rossz tanuló engedelmesen írni kezdi, és mondja utána a számokat. Írja, írja, mint Ágnes asszony. Tudja, miről van szó, látja a tételt, éppen úgy, mint akkor éjjel, mikor elaludt mellette, és fogalma se volt róla, mit jelent az egész. Igen, ez az. Homályosan sejti, valami másodfokú egyenlet. De hogy mi lesz ebből? Szép lassan és kaligrafikusan ír. A négyesnek a szárát vastagítja. A vonalból, ami törtet jelent, gondosan letöröl egy darabot, ehhez külön elmegy az ablakik a spondjáért. Időt nyer vele. Hát, ha csöngetnek addig. Vagy valami lesz. Úgyse sokáig szerepelő itten a dobogón. Ezt még felírja, az egyenlőségjelet is szép, lassan felrakja. Igen, ezt még úgy csinálja, mint más, felsőbb lények, mint egy jó tanuló. Felírja még A négyzet. A katonaiskolában nagyon korán kell felkelni, villan át az agyán hirtelen. De aztán hadd nagy lesz az ember, esetleg kimegy fiumébe. Közben szép, lassan ír. Még mindig nem írta le. Hozzá nem értő ember, aki ezt a jelenetet figyeli, azt hiszi, valami jó tanuló felel. De a szakértő tudja már, mit jelent az, mikor valaki ilyen határtalan gonddal rajzolja a kettes farkincáját. Halálos csend, körös körül. A tanár nem mozdul. Most beszélni kell. Másodfokú egyenlet... Kezdi értelmesen és összehúzott szemmel, mélységes figyelemmel nézi a táblát. A másodfokú egyenlet! Ismétli olyan ember modorával, aki nem azért ismétli a szót, mintha nem tudná, mit akar mondani, hanem inkább azért, mert rengeteg mondani valója közül a leghelyesebbet, a legfrappásabbat, a legtökéletesebbet válogatja és mérlegeli. De a tanár, a tanár már tudja, mit jelent. Készült, mondja keményen és szárazon. Tanár úr, kérem, én készültem. Ezt bezzeg villám gyorsan mondja. Véres dac, lázadó kétségbeesésre meg a hangjában. Tanár széles gesztussal. Hát, akkor halljuk. A rossz tanuló nagy lélegzetet vesz. A másodfokú egyenlet az elsőfokú egyenletből származik oly módon, hogy az egész egyenletet megszorozzuk, és most beszél. Valamit beszél. A második mondatánál arra számított, hogy félbeszakítják, lopva néz a tanár felé. De az mozdulatlan arccal néz, se azt nem mondja, hogy jó, se azt, hogy rossz. Nem szól. Pedig a rossz tanuló nagyon jól tudja, hogy nem lehet az jó, amit ő beszél. Hát miért nem szól akkor a tanár? Ez rettenetes. A hangja reszketni kezd. Egyszerre látja, hogy a tanár felemeli a teszt. Erre elsápad és szédítő gyorsasággal kezdi. A másodfokú egyenlet úgy származik az elsőből, hogy végig... Tanár úr, kérem, én készültem. Polgár Ernő, mondja hangosan a tanár. Mi ez? Már egy másikat hívtak ki? Hát, ővele végeztek? Mi ez? Álmodik. A másodfokú egyenlet kezdi újra fenyegetően. Polgár Ernő fürgén kijön, és a tábla másik végén már veszi is a másik krétát. Tanár úr, kérem,

inkább Alvin. Keze dadogva babrál a táblán, a félbe maradt egyenlet roncsai közt, mint a lezuhant pilóta a motor megpattan hengerei fölött. A másik fiú közben már felel is. Valami párhuzamos vonalakról beszél, és olyan idegen és furcsa, mint minden, amivel itt évek óta foglalkoznak körülötte. Foglalkoznak vidáman és ruganyosan és hangosan, és amiből ő soha fel nem fogott semmit. Néhány mondatot jegyzett meg eddig, és azokon húzott. És így áll most. Még áll, reménykedik, udvarjasan figyeli, amit a másik beszél, néha helyesen bólint, legalább ezzel jelzi, hogy ő készült, néha bátortalanul meg is szólal, abban az illúzióban ringatja magát, hogy őt kérdezték, de csak halkan, hogy ne küldjék helyre. Aztán szerényen elhallgat, és figyel. Előre hajol, részt vesz a felelésben. Odaadja a krétát, buzgolkodik a felelő körül, még súg is neki. Hangosan, nem azért, hogy segítsen, de hogy a tanár lássa, hogy ő súg, tehát ő tud. Egy szóval, nem adja meg magát. Egyszer aztán minden ereje elhagyja, elhallgat, és még egyszer a katonaiskolára gondol. Elboruló elméjében, mint távoli szavak verődnek vissza az ajok. A kréta ropogása. Elfolynak az arcok, és pillanatra világosan látja a végtelen. Amelyről e percben jelentette ki a felelő, hogy ott a párhuzamos vonalak találkoznak. Látja a végtelen. Nagy, kék valami. Oldalt egy kis házikó is van, amire felül fel van írva, bejárat a negyedik végtelenbe. A házban fogasok vannak. Ahol a párhuzamos vonalak leteszik a kalapjukat, aztán átmennek a szobába, leülnek a padba, és örömmel üdvözlik egymást. A párhuzamos vonal. Igen. A végtelen. A megértés, a jóság és ember szeretet osztályában. Ahová ő soha eljutni nem fog. A ma felsőbb osztály, melyben elégtelen eredmény miatt fel nem léphet.

A bukott férfi. A bukott férfi hosszan áldogált a tanári szoba ajtaján. Már mindenki hazament, egyenként szállingoztak a tanárok is. Alá szolgálja, mondja udvarjasan, 20-szor egymás után, és meghajtja a fejét. Ő azonban Schwickert várja. Ó, igen, már 11 óta várja Schwickert, akivel röviden és nyugodtan és érztelen hangon fog beszélni. Tanár úr, ezt mondja majd Schwickernek. Egy ember életéről van szó. Nem akarom, hogy szerencsétlenség történjen, tanárunk. Ezt ön sem akarhatja. Ön nagyon jól tudja, hogyan történt a dolog. Beszéljünk férfiasan, nyíltan, ember az emberhez. Én akkor, igen, ön tudja mikor. Mikor azt mondtam, hogy 8. Henrik, magam is tudtam, hogy nem 8. Henrik, hanem 3. Richard. És már a következő pillanatban ki is igazítottam volna, mert 8. Henrik csak úgy kicsúszott a szájamon. De ön, nem bírálni akarom ön, csak hidegen megállapítom a tényt. Ön azonnal leültetett engem. Ne vizsgáljuk, hogy törvényes szokás szerint tette ezt. Én azt akarom, hogy egymás közt intézzük el ezt az ügyet. Bevegyünk ide a tanáriba. Ön áthúzza az elégtelent, és alul ezt a mondatot osztályismétlésre utasítani. Aztán elválunk egymástól, mint férfi a férfitól. Ön talán csodálkozik, hogy ilyen szokatlan hangon hall beszélni, nos, adjuk ezt. Önök engem félreértettek, azt jól tudom. Zárkózott természetemnek köszönhetem. Nem volt okom nyilatkozni eddig, és mit beszélhettem egy olyan környezetben, mely meg nem érthet engem. Így fog beszélni a bukott férfi. És Schwicker, aki meghökkenve hallgatja végig, egyszerűen megáll, mélyen a szemébe néz, majd kipirul, és hirtelen.

0: Trenor kezét nyújtja. Na, Ige Bauer, mondja Schwicker. Elég. Én értem önt.
1: Adja ide azt a bizonyítványt. Ön rideg embernek hitt engem, de én nem tudtam eddig, kivel van dolgom, na Ige Bauer. Igen. A bukott férfi így fog beszélni Schwickerrel. Miért hát, hogy a bukott férfi mégis riadtan húzódik vissza, valahányszor nyitják az ajtót? Már 2 felé jár az idő, és ő 11-re hazaígérkezett a bizonyítvánnyal. Jó volna, ha Schwicker jönne már. Vagy miért volna jó? Hiszen ő nem is akar hazamenni. Van neki hazája? A bukott férfinek. De íme, itt jön Schwicker. Igen, beszél hátrafelé valamit. Most nem lehet megszólítani. Most se. Most megy a lépcső felé. Gyerünk utána majd a lépcsőn. Nem, a lépcső mégse lehet. Annak semmi formája. Majd a portás ajtaja előtt... A portás kint áll az ajtóban, nem lehet. Itt nem lehet, de... De mi ez? Hiszen mindjárt kimegy a kapun, és aztán... Kérem szépen, tanár úr! Tanár úr, kérem! Na, mi az? Mit akarsz? Kérem szépen, tanár úr, itt az van... Itt az van... Mi van? Hogy hívnak? Na, Ige Bauer. Ja, te nálam megbuktál. Na, csak erígy haza, aztán majd készülj a pótvizsgál. Igenis, tanár úr. Nem fog megártani egy kis tanulás a szülindőben. És na, Ige Bauer udvariasan vigyorult. Igenis, tanár úr. Hová szolgálja? Szervusz. A bukott férfi hajlom, és megindul a körút. Nem sok értelme van annak, hogy megindult, mert ugyan hova menjen. A Schwickerrel való beszélgetés csak valami fásult, tompa érzést hagyott maga után, nem csalódottságot. Hiszen nyilvánvaló volt, hogy így lesz. Hiszen ő nem is akart Schwickerrel beszélni. Mi dolga neki ezekkel? Mi van még hátra? Ó, igen, néhány utca, ami végigmegy, néhány bolt, néhány fanyar, férfias gondolat az élet ostobaságáról, az emberek hitványságáról, aztán az a kis dolog. Hagyjon hátra valami írás. Mi? Talán egy pár sort így. Inkább vagyok első Utikában, mint Rómában a második. Biztosan Utikában mondta ezt Cézár. Nem biztos, hogy ott mondta. Ott valami más történt. Tudta, de elfelejtette. Majd így írja. Inkább a halálban a második, mint az életben az első. Igen. Ez biztosan nagyon szép. Bár ő nem nagyon érti. De azok majd, azok érteni fogják, annyira marultak. Hát csak értsék. Inkább vagyok a sírban az első. A bukott férfi szemei előtt színes, szivárványos felhőcske ugrál. A torka elszorul, és csak most veszi észre, hogy egész idő alatt, míg ezeket elgondolta, majdnem hangosan énekelgette magában a torna ünnepé indulójának a tenorját, amit betanult. Fel hazánk, hű nehem zehedéke, itt a pálya, itt a tér, itt a tér. Ezt énekelte. Közben ugrált, és viaszkos vászon táskájával a falakat csapkodta. Azon kívül pedig valami nyugtalan érzése is volt, mintha elfelejtett volna valamit, amit pedig előbb el kell intézni. Mi is volt az? Istenem, mi volt? Pedig ma reggel nagyon elhatároztam. Üveglénia? Nem. Gőzturbina. Nem, hisz arról nem is álmodhat egyelőre, míg az 5 forint együtt nincs. Pedig az mikor lesz? A legfőjebb jövő elsején. Ó, tudja már! Ceruza hegyező. És még valami? Igen. Must kolbász. Must kolbász. A nyál összefolyik a szájában. Milyen furcsa neve van. Mi lehet az? Olyan barna, bütykös valami. Ott lóg a csemege kereskedésben, de túlvilágia jó lehet. Must is, kolbász is. Egyelőre ezt. Mindent nem lehet egyszerre. A kocsonyás pisztráng az még a jövő zenéje. Mennyi pénze van? Lássuk csak. Az 8, meg 3, 6-osban, meg 6 krajcár is. Egy fillér, azt esetleg el lehet sütni krajcárnak. Összesen közel 3 korona. 2 perc múlva megvan a ceruzahelyező, és további 2 perc múlva a bukott férfi ott áll a csemegekereskedésben. Ebből 30-ért, mondja, és piszkos kis ujja reszket, amint kinyújtja, a torka meglüktet. Hirtelen elszánás, halálos könnyelműség önti el, megmámorosodik. Meg 20 deka törmelék csokoládét is kérek, azt hiszem elég, meg kérek 20-ért ementálit is, meg 25-ért abból a vörösből lazat, kérek abból is. Mindent külön csinosan becsomagolnak, és ő hagyja, bár tudja jól, hogy nem érdemes, hiszen a legközelebbi kapu alatt úgyis felbont minden. 2 korona 10, tessék, néhány 6-ost visszakap. A kapu alatt felbont mindent, és a zsebébe gyűri. Kezdi az emettálit. Vastag darabokat törle, bent a zsebben, és hirtelen dugja a szájába, majd megfúl, kivörösödik. Aztán a mustkolbászt eszi meg, aztán a lazacot, mintha köveket raktak volna a gyomrába. Mindegy, veszem minden, következik a törmelék csokoládé. Az jó, az meleg, és édes, és omlós. Ez is megvan, de most milyen nehéz a gyomra. Most valami könnyű kellene, ami felüdíti, felfrissíti. Hogy ez a narancs? Persze drága. Az utolsó közül mindegy. Mi van még? 9 krajcár maradt. Mihez kezdjem vele? Kérek 9-ért török mézt. És most itt megy. Ő a bukott férfi a Nefelejts utcában. Hogy került ide? Mindegy. Megy a hosszú Nefelejts utcán, benéz a kapuk alá, nehéz, nehéz érzéssel belül, és nem tudja a gyomra nehéze, vagy a szív. Benéz a kapuk alá, rágja a török méz, csak rágja, körös körül a halálos üresség, céltalan élet, hideg igazságtalanság, valami jajongó, egyforma hang kíséri végtelenül, makacsú, lerázhatatlanul, jajongó, pokoli gyötrelemmel. Fel hazánk, hű nehemzedéke! Kínlódva rágja a ragacsos, fokoztapadó csiriszt, és a nyála és a könnye fuldoklón csorog le a torkán.
2: Mert mi lesz ezután?
3: Kertakaró.
4: Jó.
3: Kertakaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
3: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten? És aki erre jár.
7: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
3: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
3: Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió.
3: Jó.
2: Ez nagyon jó.
5: FM 90.3, hallgass.
3: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Tehát Tilos Rádió, Keltakarót hallgatjátok. És a múlt héten az irodalmi lépegetővel a felnőtt angolul beszélő hallgatóknak kedveztünk. Ezen a héten gyerekek, figyeljetek! Egy kis gyerek skifi, Nemere István, Műkincsrablók a kisbolygón című művét halljátok a feldolgozásban.

0: Három fiú az Asztreán. A főfolyosón mindig akadt valamilyen érdekesebb látnivaló. Ezen a hosszú, élénkszínű műanyaggal borított keskeny helyiségen átvezettek az űrállomás főbb útvonalai. Erre zümmögtek a takarítóautomaták, porszívó talpaik a padlón surrantak, zöld jelzőfényeik szabályosan hunyorogtak. Erre jártak a felnőttek is, komoly arccal mindig sietve. A liftek előtt néha fél percig toporogtak türelmetlenül. A mennyezetbe süllyesztett lámpák állandóan égtek. Az arra haladó árnyéka, hol az egyik, hol a másik falra vetődött. A műanyag lemezek mögött kábelek és csövek duruzsoltak. A szellőző résein néha meleg, néha hűvös levegő áramlott ki. A főfolyosó egyik vége a zsilipkamrák előtti nagyobb térségbe torkollott. A fal mellett javítóautomaták álltak, és néhány bányagép várt a sorára. A zsilipkamrák ajtaja ritkán nyílt meg, mindig csak akkor, ha egy-egy kisebb űrhajó érkezett vagy indult az állomásról. Aznap Lars állított be elsőnek a találkozóra. Fölpillantott a falba süllyesztett elektronikus órára. 14:31. Persze nem csodálkozott, eddig is mindig ő volt az első. A többiek rendszeresen elkéstek. Még egyszer se történt másképp. Leült egy padra, kiterítette az űrövezeti híradó aznapi számát. Néhány perce dobta ki apja szobájában a távközlőgép. Csak a címekre vetett egy pillantást. Nyári karbantartási szünet az egyes számú marsi energiatermelő központban. A Jupiter sugárzási övezetének mesterséges csökkentése várható a jövőben. A Földön kipróbált mágneses mezőeltérítők bevetésére is sor kerül majd. A második lap alján saját állomásukról is talált egy rövid hírt. Az Astrea űrállomás bányászati gépeivel megkezdte egy új aszteroida kiaknázását, amely az úgynevezett Juno csoporttal kering naprendszerünkben. Az űrállomás átvette a csoport sebességét, mellettük halad, így néhány hónapra biztosítva vannak a kitermelő munka föltételei.
1: Miért hoztak a lihegő futárok, Lars?
0: A szeplős kövérkés Ariel telepedett melléje a padra. Időnként, ha Ariel sok ózsdi könyvet olvasott, maga is azon a régies nyelven beszélt, Lars elmosolyodott. Ha tényleg lihegő futárok hozták volna ezt a lapot az űrön át. Igen, Arielnek ez a szenvedélye. Hajdankori regényeket böngész. Az Astrea mikrofilmtárában már csak nem fölfalta az egész közép- és újkori irodalmat, még az egykorú, népszerű szakkönyveket is. Édesanyja panaszolta is a többi felnőttnek.
2: Ez a gyerek alig tanul. Állandóan a mikroolvasót bújja. Már arra gondoltam, kikapcsolom a gépet.
0: Persze nem tette meg. Elég volt, ha Ariel anyjára emelte nagy zöld szemét, és arcára szomorúság telepedett. Apja egy űrszerencsétlenség során vesztette életét valahol a Neptun körül. Ennek már 5 éve. Azóta anyja hallgatag lett, sokat foglalkozott Ariellel, és néha, ha senki sem látta, a fiú göndör barna hajára pillantva könnyet törölt ki szeméből. Ariel ritkán használta ezt a fegyvert, csak akkor élt vele, ha olvasási szenvedélyét fenyegették. Mostanában már a földi világkönyvtárból hozatott mikrofilmeket az évenként 4-szer forduló űrpostával.
1: Itt a lap! Olvasd!
0: Nyújtotta barátjának az újságot Lars.
1: Megtudtam belőle, hogy most hónapokig egy kis bolygó csapatot fogunk kísérgetni. Látod, nekünk nem mondanak semmit,
0: panaszkodott Ariel.
1: Még azt is az újságból kell megtudnunk, ami az Astreán történik. Apám említette tegnap,
0: vitte a felnőtteket Lars.
1: Azt mondta, most aztán annyi munka lesz, hogy ki sem fognak látszani belőle. Szóval megint az unalom hideg szele fog fújni,
0: idézett Ariel kedvetlenül vízözön előtti könyveiből. Ugyanakkor majdnem leesett a padról. Valaki hátba vágta.
3: Szervusztok, űrpatkányok!
1: Mile, Don?
0: Don örökké jókedvű volt, és ha némi csintevésre került sor, nem kellett bíztatni. Kifogyhatatlan az ötletekben, de szertelen. Ilyennek ismerték az űrállomáson. Bár néhány hónappal fiatalabb volt Larsnál, több centiméterrel megelőzte már a növésben, a fiú nagy bánatára. Arielnek ebben a növekedési versenyben nem voltak esélyei. Egy fejjel maradt alacsonyabb mindkét társánál.
2: Miért lógatjátok ijesztően üres koponyátokat? Nem szabad letörni, gyerekek!
1: Neked könnyű, mondta Ariel. Neked mindig jó kedved van. Még akkor is, ha az Astrea megint lehorgonyoz holmi űrben bugdácsoló szikladarabok mellett. És hónapokig szóba sem jöhet még egy marsi kirándulás sem.
0: A földről nem is beszélve, legyintett Lars. Mindhárman jártak már a földön. Egyszer, néhány napig. A fejükben még most is kavarogtak a látnivalók, a színek, az illatok. Egy kiránduló csoporttal mentek. Rajtuk kívül volt ott még néhány űrövezetben született gyerek, de a többség az a sok örökké siető felnőtt úgy rohant, hogy szinte csak órákat tölthettek az Andokban, a Bajkáltó partján, egy trópusi dzsungelrezervátumban és az Antarktiszon. Ennek már néhány éve, de azóta gondolataik sokszor visszakanyarodtak az anyabolygóhoz. Ahányszor a felnőttek az Astreán befejeztek egy-egy nagyobb munkát, a fiúk mindig abban reménykedtek, szabadságolják az állomás személyzetét, hiszen a felnőttek rászolgáltak már egy kis pihenőre. De kevés még a bányászati nyersanyagokat kitermelő mesterséges űrállomás. Szükség van minden szakemberre.
1: A koponyánk pedig nem is olyan ijesztően üres,
0: állt fel Lars.
1: A tananyagban eljutottam már a 192-es fejezetig. És ti? Beszéljünk másról,
0: javasolt a zavartan Ariel.
1: Hagyjuk békén a tananyagot,
0: legyintett nagyvonalúan Don is.
3: Ha csak meglátom a Lernogépet, elfog a rosszul lét.
1: Pedig örülhetnél neki, hogy nem születtél 400 évvel korábban,
0: mondta Ariel.
1: Képzeld, akkor a gyerekeknek minden reggel be kellett menniük egy épületbe. Azt iskolának hívták. Ott kényelmetlen fapadokba ültek, és napi 6-8 órán át csak tanultak. Persze gépek nélkül. Tanítógép helyett minden órában egy másik felnőtt jött magyarázni. Ezeket tanároknak hívták.
3: Neked megártott a sok olvasás,
0: nézett rá szánakozva Don.
3: Ezt valami rémregényben olvastad, ugye?
1: Igaza van,
0: védte Lars Arielt.
1: Én is hallottam ilyesmiről. Ha így vesszük, valóban nem panaszkodhatunk. Akkor ülünk le az oktatógép elé, mikor akarunk. A központból sugárzott 8. tananyagot tulajdonképpen mi oszthatjuk be magunknak. Fő, hogy évvégére mindent tudjunk.
3: Apám nem nagyon bízik abban, hogy én beosztom magamnak az anyagot,
0: újságolta Don.
1: Ezért esténként bele-bele pillant a regiszterbe.
3: Hány egységgel jutottam odébb.
1: De tudjátok, ha az ember leszereli a regiszter fedőlapját,
3: akkor hozzáfér a továbbító kapcsolóhoz, és...
0: Két felnőtt jött a liftek felől. Valentin űrpilóta és Borkova doktornő. Don elhallgatott.
2: Szervusztok, gyerekek!
0: Mondta Borkova, és mosolygott. Szép gyöngyfogai villogtak.
3: Hogy megy a tanulás, fiúk?
0: Kérdezte a pilóta.
3: Kitűnően,
0: felelte Lars gépiesen. Mindig így válaszolt a felnőtteknek, akik valahogy nem tudtak mást kérdezni tőlük.
3: Hogy megy a tanulás, fiúk?
0: Utánozta Don a pilóta hangját, mikor amazok eltűntek a folyosó kanyarulatában, s legyintett.
1: Legalább egyszer, csak egyszer kérdeznének valami mást. Azt, hogy mit álmodtunk, hogy nem unatkozunk-e, vagy hogy nem szeretnénk-e elmenni egy kis űrkirándulásra, vagy bármi hasonlót.
0: Nagyon elfoglaltak, védte ismét Lars a felnőtteket. Szüleire gondolt. Apja, Tirosz, az Astrea parancsnoka, lelkiismeretes ember volt. Csak akkor volt nyugodt, ha mindent maga ellenőrzött. Mindenről személyesen kellett meggyőződnie. Anyja Anna az élelmezési laboratóriumot vezette, és bizony neki is volt munkája éppen elég.
1: Így múlnak a napok, a hetek,
0: elmélkedett Ariel.
1: És az ember közben lassan, de biztosan öregszik. Édes tova, 15 évesek leszünk, és semmi,
0: ismételgette elgondolkozva Lars, aztán fölöcsudott.
3: Mi az, hogy semmi? Minek kellene történnie?
1: Valami nagy kalannak,
0: képzelget Ariel, de Don rögtön a szavába vágott.
3: cirkalózók támadják meg az Asztreát.
0: Csillogott a szeme.
3: Lézercsákják csapódnak az állomás oldalára. A feltört zsilipeken üvöltő kalózok rohannak be. Némelyiknek bioelektronikus műlába van, sisakján pedig vörös kendő. Sugárpisztolyaikkal mindenkit megbénítanak, hatalmukba kerítik az űrhajót. A vezérlőterem ellenállását is legyőzik. És átprogramozva a pályatartó automata vezérlést, nagy kalózakciókra indulnak a Mars Jupiter térségben. Elfogdossák a Jupiterről a Föld felé tartó értékes ásványszállító hajókat.
1: Közben a kalózvezér nyolcadikos lánya fölfedezi, hogy az Asztreán sínlődő foglyok közt van három rendkívül érdekes és korban szer fölött hozzáillő egyéniség.
0: Vette át a szót ismét Ariel.
1: Rokon szemvejeléül kiszabadítja őket, egy kis űrhajót bocsát rendelkezésükre, hogy elmenekülhessenek.
3: Ami sikerül is. A három bátor fiatalember egyenesen a legközelebbi Mars támaszpontra indul, hogy értesítse az űrrendőrséget.
0: Fűzte hozzá Don.
1: Ám közben a félszemű kalózvezér fölfedezi a szökést. Összes kalózhajóját a szökevények után indítja. Izgalmas űrüldözés alakul ki.
3: És akkor vége az előadásnak.
0: Állt föl Lars.
3: Ekkora ostobaságot ti megbudjantatok.
2: Vagy mi vagyunk épeszűek, és te vagy túl komoly,
0: mondta Don.
2: Neked semmi sem hiányzik. Szerinted nem lenne jó kinézni egy kicsit az űrbe, átélni valami izgalmasat?
1: Már éppen ideje lenne,
0: panaszolta föl Ariel is.
1: Egy jó kis kaland mennyire hiányzik. Úgy lapulunk itt, mint nyúl a vackában.
3: Mint micsoda a micsodában?
0: Lepődött meg Lars.
1: Mint nyúl a vackában.
3: Ez valami középkori madár lehetett,
0: vélte Don, és szánakozva pillantott Arielre.
3: Szegény gyerek, már megint összeolvasott valamit a régi poros mikrofilmjeiről.
0: Ariel először fölpillantott a mennyezetre, aztán nagyot fújt, majd lassan szűrte a szót fogai közt.
1: A nyúl négy lábú emlős állat, ma is él a földön, nagyon gyorsan tud futni.
2: És mi az a vacka?
1: Nem vacka, vacok, az a fészke, ahol elbújik, és a kicsineit neveli.
3: Ha a fészek a vacok, akkor ez a nyúl mégiscsak a féle madár lehet.
0: Vélte Lars. Szégyelte, hogy Ariel tud valamit, amiről ő még nem is hallott. Pedig nagyon lelkiismeretesen tanulta meg mindig a feladott tananyagot. Ariel csak legyintett. Valahol a távolban zúgás hallatszott, egy gép sipolt.
2: Az új automaták jönnek föl a raktárból,
0: jelentette ki Don.
3: Tegnap este láttam apámnál a tervrajzaikat. Van köztük egy kőzetaprító, ami egyszerre 6000 kiló kisbolygó kőzetet kap föl, és tör össze olyan apró darabokra, mint az öklöm.
2: Menjünk, nézzük meg!
1: Gyerünk!
0: A raktárakban sötét volt. Közelettükre fokozatosan gyulladtak ki az irányfények. Lépteik visszhangoztak a fémfalak közt.
1: Itt minden olyan csöndes,
0: állt meg az egyik géppel szemben Ariel.
3: Hiszen odafenn is csönd van általában,
0: ellenkezett Lars.
1: Igen, de ott járkálnak az emberek, meg a takarítógépek, a szellőzőcső is énekel. Emlékeztek rá? Hogyan dudorászik a ventilátor?
0: Mindhárman ismerték ezt a hangot. Olykor, ha az űrállomáson mindenki aludt, ezeket az órákat nevezték éjszakának. Bár sem az őket körülvevő űrben, sem az Asztreán nem állt be ilyenkor semmi változás. Az előző berendezések furcsán zúgtak, sustorogtak. Lehet, hogy csak a fiúk érzékeny képzelete volt az oka. De hol földi patakok csobogását, hol száguldó szerek neszét vélték hallani. A felnőtteknek soha nem beszéltek erről. A raktárakban egymás mellé zsúfolva álltak a gépek. Fémes testükön halványan csillant a fény. Több sarokból már hiányzott néhány. Ezeket szállították el reggel a Mallardra, ahol az Asztrea személyzete ezután dolgozni fog.
2: Mario mondta az este, hogy az a Mallard egy 5 kilométer átmérőjű kisbolygó,
0: újságolt a Don különösebb lelkesedés nélkül.
3: Az első héten csak próbafúrásokat fognak végezni, míg megállapítják, milyen ásványokból van benne a legtöbb. És minket oda sem visznek el,
0: legyintett Ariel elkeseredetten.
3: Mindig csak ígérgetik. Igazán szólhatnál apádnak,
0: bökte oldalba Don Larsot.
3: Végtére is, ő itt a főnök.
4: A te apád meg a kitermelést vezeti,
0: vágott vissza Lars.
3: Te is szólhatnál neki.
0: Nem szerette, ha a fiúk az apját emlegették. Donnak és Arielnek Tirosz csak a ritkán látott örökké komoly arcú szigorú főnök volt. Lars ismerte apja estéit is. A gondoktól fáradt homlokát, fénytelen szemét, lassú sóhajtásait. Tirosz 40 éves múlt, és nemrég bízták meg az űrállomás vezetésével. Életében ez volt az első ilyen fontos feladat. Kezdetben tartott is tőle, vajon képes lesz-e mindenre gondolni, mindent úgy végezni, hogy semmi baj ne legyen. Azon kívül nem szeretett másoknak parancsolgatni sem. Az űrállomás 11 dolgozója kedvelte Tiroszt. A kapitány igyekezett mindent jól csinálni, mindenkinek a kedvében járni, és ami a legfontosabb, vigyázni az emberek és az Astrea biztonságára. A kozmikus bányászat egyike a legveszélyesebb űrfoglalkozásoknak. Sem az űrhajósok, sem a bolygókon alapított támaszpontokon dolgozók nem tartózkodnak annyit védelem nélkül a nyílt űrben, mint a kozmikus ásványkitermelők. Ezt mindnyájan tudták, akik ilyen űrállomásra jelentkeztek. Vállalták a kockázatot. Mégis óriási volt a parancsnok felelőssége.
3: Ne vitatkozzatok!
0: Szólt közbe Ariel. Az ő édesanyja az Astrean szolgált. Nem kellett kilépnie az űrbe, amióta elvesztette férjét. A gyermeküket egyedül nevelő asszonyokat még a földön sem oszthatták be veszélyes munkára.
3: Inkább menjünk át a garázsba! Micsodába? Az űrhajók hangárjába!
0: Felelte Ariel.
3: Régen a földön a benzin meghajtású járművek tárolóhelyét nevezték garázsnak. Kezd az agyamra benni ez a kőkorszaki nyelv!
0: Morogta Don. A hangárnak saját G-lip rendszere volt. Az űrhajókat automata síneken csúsztatták a startállásra, ahonnan aztán zsilipelés után egyenesen az űrbe távozhattak. A három sínpár közül csak kettőn állt hajó.
3: A Kentaur most a Mallardon van,
0: dicsekedett jól értesültségével Lars.
3: Elvitte a fúrógépeket és a mozgó laboratóriumot a kisbolygóra. Adrián ment vele is, Mário,
0: tette hozzá Don, hogy azért ő is mutassa, tisztában van vele, mi történik az Astreán.
3: Elhelyezik az automatákat, és visszajönnek.
0: Ariel a két kisebb űrhajóra nézett, nagyot sóhajtott.
2: De jó lenne egy kört csinálni valamelyikkel a Mallard körül.
3: No, gyerünk vissza!
0: Fölmentek a keskeny lépcsőn a következő szintre. A hangárok fölött a műker terült el. A különleges módszerekkel életben tartott földi növények körül illatos volt a levegő. Fekete fenyők álltak sorban a fehér kavicssal beszórt keskeny sétautak mellett. A fagyalsövények rejtett zugaiban kispadok várták az Astrea fáradt lakóit. Rózsák és tulipánok virágoztak egymást váltva 11 más virággal. Mohos kőasztal fölé cseresznyefa borult. Ide többen is szerettek járni. Nem egyszer a fiúk is így szötték fantasztikus terveiket. Most azonban nem volt kedvük letelepedni a padokra. Don fölpillantott a mennyezetre függesztett mesterséges napra, és legyintett.
3: Gyerünk tovább! Unalmas itt!
4: Most mindenhol unalmas,
0: akarta mondani Lars, de szótlanul kifordult a kertből. Ariel előre szaladt a narancsárga folyosón.
3: Gyertek a salátás kertbe! Legalább anyád megkérdezheti, kész vagy-e már a leckéddel?
0: Nevetett Don csúfondárosan Larsra. Az első, akivel a hidroponikai teremben találkoztak, csak ugyan Anna volt, Lars édesanyja. Fehér köpenyben hajolt egy lombik fölé. A páradús levegőben különös illatok úsztak.
2: Ti vagytok fiúk?
0: Anna letette a lombikot. Fáradt mosollyal pillantott rájuk.
3: Csak nézelődünk,
0: felelte Lars. Ariel már is belecsimpaszkodott egy tartály szélébe. Fölhúzóckodott, hogy belenézhessen. Az átlátszó folyadék felszínén emberfejnyi saláták lebegtek. A többi tartályban uborka, sárgarépa, spárga, paprika, mangó, édesburgonya úszkált, sőt, még gombák is akadtak.
2: És a leckéddel kész vagy-e már?
0: Kérdezte Anna szeriden Lars-tól. Arielből kirobbant a nevetés, kezét szájára szorítva szaladt be a tartályok közé. Don gunyoros mosolyjal fordult Annához.
2: Mindnyájan megcsináltuk már a leckét. A lernógép ma nem volt formában. Nagyon könnyű kérdéseket adott fel.
3: A baj csak az, hogy a tanulás után nincs mit csinálnunk,
0: panaszolta Lars anyja szemébe nézve.
3: Csak témfergünk föl alá.
2: Látom.
0: Anna felállt, megnézett két jelzőtáblát, amelyeken sápadtan világítottak a fénnyel ért számok.
2: Ha akarjátok, körbevezetlek benneteket, és elmagyarázom, milyen szerepet játszik az ásványi sók aránya a vízben.
0: Megfordult, az egyik medenceszerű nagyobb tartályhoz lépett.
2: Mint tudjátok, zöldségekre és gyümölcsökre okvetlenül szüksége van a hosszabb űrbeli tartózkodás alatt az embernek. A vitaminok fontos szerepet játszanak a szervezetben. A hidroponikai laboratóriumban talaj nélkül termesztünk növényeket. A fényt, amelyre, mint már bizonyosan tudjátok, a fotoszintézishez van szükség. A növények részben a naptól, részben mesterséges fényforrásból kapják. A szén-dioxidot mi magunk, emberek termeljük ki légzés útján. Ezt az űrállomás szellőző berendezése szállítja ide. Ariel, mit csinálsz? Engedd el azt a csapot! Don, ne piszkáld a padlizsánokat!
0: Így aztán hamarosan kívül találták magukat. Lars gondosan becsukta a salátás kert ajtaját.
3: És most hová? Menjünk a többi laborba,
0: javasolta meggyőződés nélkül Ariel.
3: Itt ezen a folyosón van még belőlük vagy 8. Az ásványtaniban Adrián menyasszonya dolgozik. Tudjátok, a Klára. Nem is a menyasszonya,
0: ellenkezett Lars.
2: Adrián a múltkor vele volt a Phantom moziban,
0: fitogtatta jól értesültségét Don. Hármajuk közül csak ő járt a Phantom moziba. Lars ezt komolytalan szórakozásnak tartotta, Ariel pedig inkább olvasással töltötte az időt. A Phantom moziban hetente 2 gyűltek össze az Astrea lakók. A kör alakú teremben kényelmes fotelekben ültek, feküdtek. A zsongító zene és a falból érkező illatok hatására lassan beleélték magukat a vetítésre kerülő film hangulatába. A következő 2 órában aztán úgy érezték, maguk is szereplői az ügyesen szerkesztett filmnek. Minden nézőnek jutott benne képzeletbeli szerep, és mindnyájan úgy érezték, maguk is ott lovagolnak a középkori őserdők ösvényein. Átélik a tengeri vihart egy óceániai csónakban. Elsőként lépnek a Merkur felszínére. Don élvezte a Phantom filmeket, és másnap mindig beszámolt élményeiről Larsnak és Arielnek, akik esténként inkább az űrtévét nézték, ha nézték. Ennek a műsora is sokszor volt unalmas. Lars leginkább a kozmosszal foglalkozó tudományos előadásokat nézte. Ariel pedig a végtelennek rémlő Arnold sorozatot szerette. Ez az Arnold lelkiekben gazdag, ám de kalandvágytól fűtött csavargó robot volt, aki szüntelenül az űrben kóvájgott és furcsábbnál furcsább lényekkel találkozott. Úgy látszott, a sorozat íróinak képzelete kimeríthetetlen. Don szerint legalább 2000-en lehettek, hisz ennyi marhaságot 1000 ember sem képes kitalálni.
2: Adrián és Klára össze fognak házasodni!
0: Kanyarodott vissza a témához Ariel.
2: Adrián maga mondta! Csak tudnám, mi tetszik Klárának azon a vékony fickón!
0: Töprengett hangosan Don, és Arielre pillantott.
2: Ezt nem mondta neked Klára?
3: Ne pletykáljatok!
0: Figyelmeztette őket Lars.
3: Üdv, ifjú nemzedék!
0: Hallották ekkora vidám kiáltást a hátuk mögött. Bertolt jött arra, Don apja, Valentin űrpilóta is Klára társaságában. Bertolt magas termetű volt, gyakran mosolygott, és mindenki kedvelte. Valentin kissé görnyetten járt, mint a gondok nyomnák vállát. Arcán fiatalkora ellenére megjelentek az első ráncok. Klára hosszú, karcsú lába, kisportolt termete feltűnést keltett. Nem csupán az Astreán,
4: hanem a Marson is. A három felnőtt a minden hangot elnyerő padlón közeledett, és most vidáman nevettek.
3: Milyen indiánok vagytok? A sápadtarcúak ilyen könnyen meglephetnek benneteket?
4: Mondta Bertolt.
1: Elgondolkoztunk,
4: felelte Lars.
3: Az nem árt néha,
4: csilingett Klára.
3: Azt mondják, a gondolkodásnak óriási jövője van,
4: csatlakozott az általános nevetéshez Valentin is. Mikor mosolygott, a ráncok eltűntek az arcáról.
3: Érdemes hát néha gyakorolni.
4: A felnőttek elviharzottak az étterem felé.
1: Talán mi is elmehetnénk enni,
4: vélte Ariel.
3: Megint enni? Kiürült a pocakod?
4: Ariel nem szerette, ha a gömbölydet hasát emlegették. Erről eszébe jutott a tornaterem.
3: Menjünk versenybiciklizni! Ezt már vagy három napja nem csináltuk.
4: A kék folyosóra tértek hát. Útközben Don megkérdezte.
1: Kik azok az indiánok?
3: Már nincsenek,
4: vágta rá gyorsan Lars. Örült, hogy ő is tud valamit a régi időkről, nem csak Ariel.
3: A földi Amerikában éltek, és tollakat hordtak a fejükön.
1: A fejükön?
4: Donnak elkerekedtek a szemei.
1: Minden madárnak a hátán vannak a tollai, meg a szárnyán. Az indiánok nem madarak voltak, hanem emberek.
4: Ariel kezdett dühös lenni.
3: Hogy lehet valaki ilyen műveletlen?
1: Még hogy én!
4: Don megtorpant. Elkapta Ariel karját.
1: No, te észkompjúter! Akkor mondd meg, milyen vastagok a Szaturnusz gyűrűi!
4: És nem várva feleletre, már hadarta is.
1: Az A gyűrű külső átmérője 1389, a belső 1222 kilométer, a középső B gyűrűjé kívül 117, belül 90. A legbelső gyűrű, a C, csak 89 és 72 kilométer.
3: Más nem is tudsz az egész gyakorlati csillagászatból,
4: morogta Ariel. Lásznak viszont más kifogása támadt.
3: Kihagytad a gyűrű közti rések szélességét,
4: fordult Donhoz.
1: Az első úgynevezett Cassini rés 1222 és 117 kilométer átmérőjű, a másik rés pedig 90-89 kilométeres.
3: Nagy okosok,
4: dohogta Ariel, kitárva a tornaterem ajtaját.
3: Ezeknek kompjúter zümmög a fejükben. Cassini rés meg Szaturnusz gyűrűk. Ezt tudják, de hogy kik voltak az indiánok, meg mi az, hogy garázs, azt nem.
4: Tirosz várakozva nézte a hármas képernyő homályos lapját. A kentaurnak perceken belül jelentkeznie kell. Már két órája, hogy megkezdték a próbafúrásokat a Mallardon. Valentin szótlanul tetvett a vezérlőpult másik végén. A pályaelemző kódológép végtelennek tetsző fehér papír szalagját markolta össze. Átfutotta az Astrea fedélzeti helyiségeiből befutott összes jelentést.
3: Belül minden rendben?
4: Kérdezte Tirosz. Eszébe jutott, hogy ezt a kérdést naponta feltette eddig. Ez is a parancsnok kötelességei közé tartozott. A helyettes kötelessége pedig 24 óránként ellenőrizni az űrállomás belsejének összes jellemző adatát. Tirosz az Astreán volt először kapitány. Addig minden korábbi munkahelyén beosztottként teljesített szolgálatot. Álma nyugodtabb, kedve kiegyensúlyozottabb volt akkor, de hiányzott valami elégedettség. A jól végzett munka öröme, amit életében most érzett először itt az Astreán.
1: A közös helyiségek hőmérséklete 22 fok. Páratartalom normális. Szellőző berendezés a folyosókon rendben. A lakóhelyiségekben rendben. A laborvezetők műszaki hibát vagy energiahiányt nem jelentettek. Energiaellátásban zavar az elmúlt 24 órában nem volt.
4: Valentin hangja szárazon kongott. A pilóta majdnem egyidős volt Tirosszal, és az űrállomáson nem csupán ezt a munkakört töltötte be. Azon kívül volt még egy régóta húzódó ügy, amire Tirosz éppen most akart rátérni.
3: Még mindig el akarsz menni?
0: Valentin homlokán kissé megfeszült a bőr. Szája szélén az egyik ránc mélyebb lett.
3: Igen, Tirosz. És nem azért, mintha rossz dolgom lenne itt, vagy bármi bajom volna az emberekkel. De ez a munka igazán nem nekem való. Űrpilótai képesítésem van, méghozzá első osztályú. Most indulnak a Plutón túli expedíciók, hallottam. Ott lenne a helyem. Itt igazán nem kell sokat pilótáskodnom. Néha egy-egy pályamódosítás, liftezni leföl a kisbolygókra, vinni az embereket és a gépeket, fél órás utak mindössze. Jobb lenne a távolsági szolgálat. Több hónapos expedíciók, azokat jobban szeretem, mint az ilyen egy helyben topogást. Hivatalosan is be akarod nyújtani az áthelyezési kérelmedet? Úgy értem, írásban.
0: Valentin egy pillanatig elgondolkozva nézett maga elé. Aztán zubbony a felső zsebébe nyúlt.
3: Már hetekkel ezelőtt megírtam. Dátum nélkül.
0: Tirosz lassan kinyújtotta kezét. Átvette a papírlapot. Nem olvasta el. Tudta, milyen indokok lehetnek benne. Valentin egyenes ember. Nem ír mást, mint amit mond. Hosszú-hosszú percekig nézte az űrpilóta arcát. Aztán halkan felelte.
3: Még ma este elküldöm rádión a marsi támaszpontra.
0: Tirosz megértette Valentint, és sajnálta volna, ha elmegy. Valahogy nagyobb biztonságban érezte magát a pilóta jelenlétében. A nagy kerékpárversenyben Don győzött. Lihegve izzadtan heveredtek le a birkózó szőnyegekre. Izmaik jól esően ernyedtek el. Lars arra gondolt, hogy szüleit szinte soha nem látta a tornateremben. Miért nem jönnek el legalább hetente egyszer? Don, mintha csak eltalálta volna gondolatait, így szólt.
1: Miért mindig csak mi járunk ide? Néha Máriót látom izzadni szorgalmasan.
3: Olykor esetleg Adriánt. A többiek csak a pocakjukat hízlalják.
0: Ariel úgy szuszogott, akár egy fújtató. A pocak említésére igyekezett behúzni hasát. Egy időre sikerült is neki, de aztán megadó sóhajjal újra kiengedte.
1: Úgy fújsz, mint egy gázballon!
0: Szellemeskedett Don, és felült.
1: No, ki jön labdázni?
0: Lars feltápászkodott. Ariel csak nézte őket, nem mozdult. Fél óra múlva megmosakodtak, és továbbálltak. Az űrállomás második szintjén volt az étterem. Ide Ariel húzta be társait.
1: Megéheztem a torna után! Gyertek! Fölfedeztem tegnap egy remek süteményt!
3: Attól hízol ennyire!
0: Vágta rá Don.
1: Nem ártana egy kis mozgás, tudom!
0: Sóhajtott Ariel.
1: No, majd vacsora előtt elmegyek úszni!
3: Neked moccanod sem kell! Anélkül is fennmaradsz a vizen!
0: Folytatta az ércelődés Don.
3: Ekkora hólyag, nem süllyed el!
0: Ariel megtorpant a barátságos meleg színekre festett ételkiadó automat a konyha előtt. Az aznapi ételek listájára ügyet sem vetett. Egy számkombinációt nyomott be a gombokon. A kiadó rekeszben megjelent kis tálkán a sütemény.
1: Csokoládéval és tejszínhabbal van leöntve,
0: jelentette ki Ariel. Lars önkéntelenül is megnyalta ajkait.
1: A tésztába összedarált diót, mogyorót és mandulát sütöttek.
0: Ezt már Don sem bírta tovább hallgatni. Óriásit nyelt és megkérte Arielt.
1: Hívd le nekem is egyet!
5: Parancsolj!
0: Áhítatosan majszoltak a kis asztalnál ülve. Az étteremben csend volt. Valamelyik automatában zümmögött valami. Föl-fölberregett nagyon halkan a szellőző. Lásnak szörnyen ízlett a sütemény, de nem mert még egyet kérni, nehogy a többiek falánknak tartsák. Don gyorsan bevágta a magáét, aztán egy percig szokatlanul hallgatagon viselkedett. Ujjait forgatta, fölszedte a morzsákat az asztallapról, végül halkan szégyenkezve szólt.
1: Ariel, légy szíves, hívd le még egy süteményt!
0: Erre Lars is fölbátorodott.
1: Nekem is, Ariel!
0: Ariel boldogan ugrott az automatához. Végre megjelent a kép. A hanggal egyelőre valami baj lehetett. Tirosz és Valentin semmit sem hallottak. A képernyőn a Mallard felszíne látszott, mintha papírból kivágott, éles szélű sziklák álltak volna a talajon. Szürke, nagy kődarabok, hasadékok, kiálló szírtek. A háttérben a sötét űr. Csak itt-ott ragyogott valahol egy-egy égi test. Egy laposabb fensékon gépek álltak elszórtan. Valamivel odébb a Kentaur verte vissza csillogva a napsugarait. Az Astrea űrhajója szinte megvilágította a környéket a fémtestéről visszaverődő fénnyel. Adrian és Mario két fémes pontnak látszott a gépek közt. Lassan, óvatosan mozogtak. Végre fölzengett a hang is.
3: Az egyik fúrógép megindult. Jelenleg 4-5 méter mélyen halad a fúrófej. A kettes gépet elvisszük jelenlegi láthatárunk szélére. A Kentaurral ellentétes irányba. Astrea, hallasz bennünket?
4: Itt az Astrea. Tirosz beszél. Most hallom.
0: Felelte a kapitány a mikrofonba.
4: Milyen messze lesz a kettes a leszálló helytől?
3: 1400-1500 méterre.
0: Felelte Mário.
3: Aztán visszajövünk a hármasért. Addigra az egyes fel is hozza az első mintát. 75 és talán 100 méterről is.
4: Rendben van. Itt leszünk a készüléknél. Vigyázzatok magatokra.
3: Mi vigyázunk,
0: hallották Mário hangját.
3: De a kettes gép rakoncátlankodik. Valami baj lehet a vezérlése körül. Már kétszer is másfelé akart menni, mint ahogy a parancs szólt. A fene!
0: Mário itt egy olyan szót mondott, amelyet Tirosz és Valentin nem értettek. Valamilyen ősi szicíliai tájszólás lehetett, de körülbelül sejtették, hogy a fiatalember nem dicséri a kettest. Kis szünet után Adrián szólalt meg.
3: Most már rendben van, Mário! Csak ezen a vonalon vezess tovább!
0: A képernyő elsötétült. Tirosz Valentinhez fordult.
4: Nem akarsz pihenni egy kicsit?
0: Az űrpilóta halvány mosolya rázta meg fejét.
4: Nem! Köszönöm!
0: Visszatértek a kertbe. Ezt a helyet szerették a legjobban a fiúk. A felnőttek parknak nevezték, és ők is szerettek oda járni. Az űrállomás kellős közepén helyezkedett el. Fölötte mesterséges nap ontotta a fényt. A mennyezetbe illesztett alacsony nap furcsa árnyékokat vetett. A növények legtöbbje a sárgás félgömb felé nyúlott, fölfelé igyekezett. Ariel azonnal a karcsú tujjához rohant. Ez volt kedvenc fája. Don soha nem tudott választani a törpe kókuszpálma és a fehér törzsű diófa közt. Lars pedig, s ezért mindig megmosolyogták, legjobban a füvet szerette, a kert zöld pázsitját, mely ezernyi ezer élet volt egyszerre. A fiú szeretett leheveredni, és egészen közelről nézegetni minden egyes fűszálat. A kert kicsi volt, ki kellett használni a helyet. Az Astrea építői közelültették egymáshoz a fákat, bokrokat. A fagyas vény szeszélyesen kanyargó ösvényt szegélyezett. Két eldugott, igazi kőből faragott pad is volt a fák alatt.
3: Régen ezeket a tujákat főleg temetőkben ültették el,
0: mondta Ariel, mikor a másik kettő után ment.
3: Temetőben? Ugye az volt az a hely, ahová a halottakat?
0: Kezdte Don újra jól értesültségét vidogtatni.
3: Az,
0: bólogatott Lars.
3: Még azokban az időkben, mikor a halottakat nem égették el, mint most, hanem deszkaládákban a földbe ásták őket.
2: Csodamúr is lehetett,
0: vigyorgott Don.
3: A végén több területet foglaltak el a temetők, mint a városok, nem? Mindig gyenge voltál történelemből,
0: szögezte le Ariel.
3: Történelemből is,
0: tette hozzá Don önkritikusan, de nevetett.
3: Azért ne essetek kétségbe, valahogy majd csak boldogulok az életben. Ha az űrben nem fog menni a dolog, elutazom a földre. Úgy véled, ott könnyebb lesz?
0: Kérdezte Lars.
3: Magától értetődik. Az űrben csak nagy felkészültségű emberek dolgozhatnak. Ezt mondta apám is. A földön meg mindenki számára akad hely. Képzeljétek el, a földön ezekből a fákból egész erdők vannak,
0: mutatott körbe Ariel. Leheveredtek a pázsitra. Lars beszívta a fű illatát.
3: Már ahol vannak?
0: Betette közbe.
4: Sok erdő kipusztult.
3: De azért maradt is, olvastam.
4: Ariel javíthatatlan derülátó volt.
3: No, meg a biológiai anyagban is volt szó a föld növényzetéről. Emlékeztek?
4: Mormolta Dum bizonytalanul.
3: Egész erdők,
4: ábrándozott Ariel.
3: Képzeljétek, be lehet menni a fák közé. Minden oldalról körülvesznek. Akármerre nézel, csak fákat látsz. És így mehetsz köztük jó sokáig. És csupa fa, fa. Unalmas lehet,
4: vágta rá Don.
3: És minden fa egyforma, olyan, mint ez itt.
4: A fekete fenyőre mutatott.
3: Vannak egyforma fából álló erdők, és vannak vegyesek.
4: Tudálékoskodott Ariel.
3: Nem emlékszel arra a trópusi dzsungelre, amelyet a földön láttunk? Hiszen alig néhány órát töltöttünk csak abban a rengetegben,
4: válaszolta panaszosan Don.
3: S alig láttunk valamit a félhomálytól, és az egész évekkel ezelőtt történt. Ugyan mire emlékezhet az ember? Néha álmomban a földön járok.
4: Zavartan elhallgatott. Kis ideig elfeküdtek a füvön, szótlanul. Lars arra gondolt, milyen jó lenne megismerni a földet. Hegyet, völgyet, folyót, bokrokat. A kert szép, de még csak helyettesíteni sem tudja az erdőt, az igazit. Ahol szaladni lehet, és az ember nem ütközik rögtön az asztrea műanyag falába.
5: Megint le kell nyírni a füvet,
4: mondta Lars.
3: Ráír holnap,
4: legyintett lustán Ariel. Pocakja ütemesen emelkedett és süllyedt. De Lars váratlanul szövetségesre akadt Don személyében. A fekete fiú felugrott, ébenbőrén megcsillant a műnapfénye.
3: Gyerünk, te űrlustája! Ráncigáld elő a fűnyírót!
4: Valaha fűnyíró automaták gondozták a kertet. De Lars, bár ezt soha senkinek nem vallotta be, még apjának sem, egy napon eldugta ezeket a mindentudó gépeket az alsó szint egyik hátsó raktárának mélyére, azóta sem kereste őket senki. Helyette a tartaléknak hozott kis kézi fűnyíró került használatba. A felnőttek már az első héten természetesnek vették, hogy a kertet a fiúk gondozzák. Ők különben is ritkábban értek rá. Nagyon elfoglalta mindnyájukat a munka. Néha üldögél csak valamelyik kőpadon a szerelmes pár, Klára és Adrián. De Ariel, aki gyakran járt ide egyedül is, állította, hogy látta Valentin űrpilótát Borkova doktornővel csevegni a kókuszpálma alatt.
3: Hozom a masinát,
4: állt fel Ariel.
3: De én nyírhatom le a diófa és az orgonabokor közt. A fagyal sövénytől a citromfáig pedig az enyém,
4: kiáltotta Don.
3: Szóval megint nekem maradt a legkevesebb,
4: tápászkodott fel Lars. A mesterséges nap egy pillanatra a szemébe tűzött, tüsszentenie kellett. A hangszóróból furcsa fémes kattanás hallatszott, mintha valahol nagyon messze összevertek volna két fémlapot. Két fémlapot. Valentin felkapta a fejét.
2: Hallottad?

0: Nem lesz semmi baj, nyugtatta meg a pilóta. Itt vannak egy ugrásra. Bármikor közbeléphetünk. Újra felhördült a hangszóró. Zöld lámpája egyenletesen égett. Majd valamilyen érthetetlen szót hallottak.
1: Mintha Adrián hangja lett volna,
0: komorodott el Tirosz. Még két recsegés, majd hosszú, álhatatos sípolássá vékonyuló zúgás után szinte berobbant az Astrea vezérlő termébe Mario izgatott hangja.
2: Astrea! Jelentkezz! Astreát hívom, jelentkezz!
0: Mindig mondtam, hogy a testi munka fölüdít, nyújtozott egy óriásit Lars.
2: No, most képzeljétek el! Valaha minden ember így dolgozott, egész áldott nap. Meg még sokkal keményebben, és reggeltől estig,
0: tette hozzá Ariel.
2: Azért az nem lehetett valami kellemes.
3: Az is munka volt,
0: fitymált adon az egészet.
2: Láttam a múltkor az űrhíradóban egy filmet, a legújabb naprendszerbeli űrállomásról. A Szaturnusz és Uránusz pályái közt kering. Azon akkora pázsitok vannak, hogy nem is látni a végüket.
3: Lódítani azt tudsz. Minek oda akkora park?
2: Az rengeteg hasznos helyet foglal el egy űrállomáson. Biztosan juhokat legeltet ott a személyzet,
0: ércelődött Ariel. Don csak a vállát vonogatta. Juhokat ugyan egyikük sem látott soha, de tudták, a féle négylábú, fűevő, gyapjas jószágokról van szó. Lars órájára pillantott.
2: 5 perc múlva kezdődnek a tévében Palláciusz kalandjai. Enyhén unom már,
0: vágta rá Don. Lassan ballagtak a kert kijárata felé.
2: Mindig ugyanaz történik vele. Leszáll valamilyen bolygón, találkozik az ott lakókkal, vagy békés természetűek, vagy harcolni akarnak. Ha harciasak, jön Palláciusz, és úgy odavág nekik, hogy egyszer s mindenkorra elmegy a kedvük a verekedéstől. A múlt hónapban volt egy jobb folytatás. Azt nem láttad?
0: Ariel arca kipirult. Csillogó szemekkel kezdte mesélni.
2: Palláciusz leszállt egy bolygón, és senki sem jött az üdvözlésére. Föl alá csörtetett, tudjátok, azzal a jellegzetes járásával. De sehol senki. Erre beszáll űrhajójába, hogy elmegy. Ekkor valahol valaki fölkacagott. Egyetlen nagy nevetés hallatszott az egész bolygón. Palláciusz kiszállt, körbeszaglászott. Semmi. Azt hitte, halucinált. Újra beszállt az űrhajóba. Bekapcsolta a hajtóművet. Már-már startolt, mikor a külső mikrofonok megint a röhögést közvetítették a fülébe.
0: Közeledő zúgás hallatszott. A folyosó mennyezetén a lámpák kialudtak, majd ismét fölgyulladtak.
2: Mi ez?
0: Kérdezte Don. A sziréna hang akkor már víjogott, fülbehasítóan, bénítóan.
2: Riadó!
0: Kiáltotta Lars. Mindhármuk arca azonnal elkomolyodott.
2: Futás a szkafanderekhez!
0: Riadó esetén mindenkinek azonnal űrruhát kell öltenie. Ez az egyes számú utasítás. A fiúk végigrohantak a folyosón a kijelölt öltözőpontig. Az űrállomás összes szintjén volt egy-egy ilyen pont. A sziréna hangra automatikusan kinyíló nagy fali szekrényekben felnőtt és gyermekméretű ruhák lógtak. A sziréna elhallgatott, helyette nyugodt, de parancsoló férfi hang áradt az összes hangszóróból. Lars tudta, apja beszél.
3: Az Astrea egész személyzetének! Riadó! Alfa űrhajót távozásra előkészíteni! Vezeti Valentin űrpilóta! Beszállásra gyülekezzenek Borkova, Anna, Bertolt, Eta! Az Astreán Klára és Dóra maradnak. Végeztem. Kenta úrt hívom. Mário, jelentkezz!
0: A készülék csak recsegett. Egy távolról jövő emberi hang hallatszott. Tirosz még a vezérlőteremben volt. Aztán a fali hangszóróból berobbant Mário hangja.
2: Tirosz, hallasz?
3: Igen. 2 perc múlva indulunk az Alfán. Most jobb a vétel. Mondd el összefüggően, mi történt.
2: Az az átkozás!

0: kiakasztott fúróautomata. A kettes, amelyikről már beszéltem. Elromlott benne az irányítási utasításokat fölvevő és továbbító szerkezet. Legalábbis erre következtetek abból, ami történt. Adrián háttalált a szakadék szélén, lefelé nézett. Ásvány rétegeket keresett fényszóróval. Nem látta azt a dögöt. Az autómata berögte Adriánt a sziklahasadékba. Pontosan az történt. Zuhant a fiú vagy 8-10 métert. Kicsi a tömegvonzás. Talán nem ütötte meg magát. De a súlyos gép lánctalpai alól levált néhány tonna szikla is. Ez is ráesett Adriánra. Persze ennek is kevesebb a súlya, mégis éppen elege lehet szegénynek. Azt mondja, eltörött a karja. Ez a gép meg tovább futkosít a fensíkon. Nem lehet megállítani. Nem engedelmeskedik a parancsoknak. Elromlott.
1: Klára ért lihegve a vezérlőterembe. Izgalomtól kipirult arca robbant be az ajtón.
0: Adrián?
1: Kérdezte. Reszketett a szája széle.
2: Nincs nagyobb baj,
1: nyugtatta meg Tirosz.
2: Mário szerint csak kartörése lehet, de egyedül nem tudja kihúzni a szakadékból. Maradj itt, vigyázz mindenre. Dóra és a gyerekek is az Asztrián maradnak.
1: Tirosz a másik mikrofon kapta maga elé. Máriót hívta.
2: Kenta úr, jelentkezz!
0: Itt, Kenta úr!
1: Hallották Máriót.
2: Indulunk az Alfával. A Kenta úr mellett landolunk. Ne mozdulj Adrián mellől. A te rádiójelzéseid nyomán haladva keresünk meg benneteket.
0: Értettem! Várok!
1: A három fiú őruhában állt a folyosón, sisakkal hónuk alatt. Tirosz szintén őruhában a garázs felé sietett.
2: Jók legyetek, fiúk! Néhány óra múlva visszatérünk!
1: Nem akarta fölöslegesen nyugtalanítani a gyerekeket, de néhány szóval röviden elmondta, mi történt.
2: Édesanyád!
1: Fordult Arielhez.
2: Itt maradt Klárával! A többiek eljönnek velem a Mallardra!
1: Még néhány szót vetett oda nekik futás közben. Aztán összezárultak mögötte a szürke ajtók, a fiúk magukra maradtak.
0: Szegény Adrián!
1: Szólalt meg Lars.
2: Remélem, nem esett komolyabb baja.
0: Most itt állunk űrruhában.
1: Nézett végig magándon.
0: És vetközhetünk le. Menjünk vissza a kertbe. Abban maradtunk, hogy Pallácius kalandjait nézzük a tévében.
1: Jegyezte meg bizonytalanul Ariel.
2: Nekem elment a kedvem a tévétől.
0: Hát mit csináljunk?
2: A vezérlő terembe most úgysem engednek be. Pedig jó lenne. Meghallgatnánk, mit beszélnek amazok odalenn a Mallardon.
0: Mi történne? Semmi!
1: Vont vállaton.
0: Leszállnak, megkeresik Adriánt és Máriót, a sérültet elviszik a Kentaurra vagy az Alfára, Borkova doktornő megvizsgálja, hazajönnek, és kész.
3: És kész,
1: ismételte elgondolkozva Ariel.
0: Pedig de jó lenne megnézni, hogyan csinálják.
1: Egy kicsit kóborolni az űrben, ábrándozott Lars is. Don feléjük fordult, fekete szemében különös fény gyulladt. Gyorsan hadarva kezdett el beszélni.
0: No! Tollasfejű indiánok, vadbolygó kozmikus hősei, csillagvadászok, meteorszelídítők, üstökös lovaglók, űrkalózok, ütött az óra!
2: Megbudjantál?
1: Érdeklődött aggódva Lars.
2: Az előbb még olyan épeszűnek látszottál.
0: Mondom, ütött az óra!
1: Kiáltotta Don.
0: Itt állunk űrruhában, nem értitek? Használjuk ki az alkalmat. Soha nem leszünk ilyen kedvező helyzetben. Gondoljátok meg!
1: Lars még mindig nem tudta, mire céloz Don. De Ariel szemében a megértés szikrái csillantak.
0: Nem arról beszéltünk-e néhány órával ezelőtt, hogy milyen jó lenne kirándulni az űrbe? Hát mire várunk? Ott a harmadik űrhajó a hangárban.
3: A garázsban?
1: Suttogta Ariel elragadtatva. A Beta a legkisebb a három űrhajó közül, de nekik éppen megfelelne.
0: Egyszerűen nem lesz most rá szüksége senkinek,
1: verte Don a vasat.
0: Klára és anyád úgysem hagyhatják el az Asztreát. Ezt tiltja a szabályzat.
1: Azt is tiltja, hogy kiskorúak engedély nélkül az űrbe induljanak, vetette közbe Lars.
2: Te mindig akadékoskodsz,
1: legyintett Ariel.
0: Az űrbe, az űrbe! Micsoda nagy szavak!
1: Háborodott Feldon, de közben a hangár felé húzta társait.
0: Csak ide megyünk a szomszédba. Megnézzük azt a néhány kisbolygót, amiket az Astrea kísér. A felnőttek úgysem visznek magukkal bennünket, sohasem.
2: Mennyit könyörögtünk már, hogy mutassák meg az űrt közelebbről is, de hiába!
1: Panaszkodott Ariel. A hangár elé értek. Don megnyomta az ajtónyitó gombot a falon.
0: És ha valami baj lesz?
1: Aggodalmaskodott Lars. Valahol belül érezte, nem szabad engednie. Őrültség, amit csinálnak. És pontosan ő, a parancsnok fia, igazán nem járulhat hozzá, hogy már is a béta mellett álltak. Az űrhajó csak ugyan kicsi volt, szinte eltörpült a hangárnak a kentaúra szabott méretei mellett.
0: Még jó, hogy az űrgyakorlati oktatáson fölkészítettek bennünket a repülésekre,
1: mondta elégedetten Don. A súlyos fémajtó kitárult, beléptek a kicsin zsilip kamrába.
0: Itt le is tehetjük az űrruhákat. De nem azért tanítottak bennünket űrrepülni, hogy kirándulni járjunk a hajókkal,
1: morogta Lars. Rossz érzése nem csökkent.
0: Veszély esetére minden űrlakónak ismernie kell az űrhajók vezetési és kezelési szabályzatát.
2: Ha már elmúlt 12 éves.
0: És az űrforgalmi rádió szabályzatot.
1: Hosszú mondata végén Don megkönnyebbülten föllélegzett. A béten belül keskeny folyosón jutottak tovább. Mögöttük a zsilip kapu légmentesen zajtalanul zárult. Két helyiségben nyíltak ajtók, aztán keskeny lépcső vezetett föl az orban lévő irányító fülkébe. Hárman éppen csak befértek a műszerekkel, képernyőkkel tele zsúfolt szobába. A kis helyiséget nem három űrruhás ember számára méretezték.
0: Itt van minden, amiről tanultunk,
1: állapította meg Don elégedetten. Fekete arca mosolyra húzódott, fogai kivillantak.
0: Az indítókar, a térérzékelő képernyője, a sebességjelző, az automata ütközésgátló vészjelzője, a kormányszerkezet.
1: Ariel kibújt szkafanderéből. Lars még habozott.
2: Fiúk, ebből baj lesz.
0: Ugyan, mi lenne?
1: Legyintett Don.
2: Ugyan, mi lenne?
1: Visszhangozta Ariel. Az űrhajó megmozdult alattuk. Zöld lámpa gyulladt ki fejük fölött. Puhán siklottak a sínen a kupola alá. Lars még mondani akart valamit, de...
0: Lars! Csak nem félsz?
1: Kérdezte gúnyosan Don.
2: Hogy ő? Az lehetetlen!
1: Állította határozottan Ariel. Don a síneken gurította az űrhajót a hatalmas zsilip kupola középpontja alá. A hajó testén kívül elhelyezett figyelőkamerák pontosan eléjük vetítették a látványt. A sötét hangárból a szivattyúk kiszívták a levegőt, aztán fejük fölött megnyílt a kupola.
2: Egy perc is repülünk,
1: suttogta Ariel. Szemei kerekre nyíltak, ahogy a képernyőket bámulta.
2: Ha apáik megtudják,
1: gondolta Lars. Eddig ritkán fordult elő, hogy valamit apja ellenére tett. Érezte, ez most komoly dolog. És a többiek is így gondolhatták. Elég volt egy pillantást vetni a barátaira. Feszültség tükröződött arcukon.
0: Kapaszkodjatok!
1: Kiáltotta Don. Felbőgtek a hajtóművek. A fémtest megremegett lábuk alatt. Sűvítés hallatszott. Lars úgy érezte, gyomra a lábába szaladt. A képernyők elsötétettek.
2: Repülünk!
1: Suttogta Ariel. De a zajban senki sem hallotta. Don figyelmesen nézett egy számlap előtt lassan kúszó mutatót. Amint a piros vonalhoz ért, kikapcsolta a hajtóművet. A béta elcsendesedve száguldott az űrben. A képernyőkön sötét háttér előtt fehéres pontok gyúltak ki.
2: Az űrben vagyunk,
1: suttogta Lars.
2: Száguldunk,
1: kiáltotta Ariel.
0: Felfedező útra indulunk,
1: rikkantotta Don.
0: Űrkalózok, utánam! Irány a végtelen kozmosz, az ember nem látta bolygók, az ismeretlen lények.
2: Akik csak mi ránk várnak,
1: tette hozzá Ariel.
2: Az űrben vagyunk.
1: Lars kedve lassan felderült. Don ismét kivillantotta fogait.
0: patkányok! Előre!
1: És száguldottak.

0: Bírom is az űrben. A fiúk igyekeztek otthonosan viselkedni a béta fedélzetén. Bár az űrhajó kicsi volt, sikerült itt is falba sűjjesztett szekrényekbe helyezni űrruháikat. Lars még mindig érzett valami nyomást a gyomrában, de jó kedve visszatért. Ariel elragadtatottan figyelte a képernyőkön föl-föl csillanó pontokat. Donna pilóta székében ült középen, a kormánymű mellett. Igaz, semmihez sem kellett nyúlnia. Az automata vezérlőberendezés irányította a bétát. A fiú mégis fontoskodó arccal vetett egy-egy pillantást a műszerek mutatóira.
1: Az ott a Laster!
0: Mutatott Lars a képernyőkön földerengő furcsa, szögletes alakú égi testre.
1: A Mallard után ide jön majd az Astrea kutatócsoportja. Olyan, mint egy tégla,
0: jegyezte meg Ariel.
1: A kisbolygók sohasem szabályos gömb alakúak,
0: oktatta ki Lars.
1: Sőt, nem is gömbök, hanem szabálytalan formájú töredékek. Töredékek?
0: Don felhúzta szemöldökét.
1: Akkor ezt megnézzük közelebbről is. De minek a töredékei? Azt mondják, volt itt valaha egy nagy bolygó. Darabokra tört, és most javarészt ugyanazon a pályán keringenek a darabjai. Hogy te milyen okos vagy?
0: Csóvált a fejét Don.
1: Ezt neked is tudnod kéne,
0: szurkálta Ariel.
1: Ha jól emlékszem, a 2 évvel ezelőtti csillagászati anyagban tanultunk erről, amikor a naprendszer összetételéről volt szó. Nagy okosok!
0: Legyintett a fekete fiú, de tekintetét nem vette le a képernyőről.
1: Más ám az, ha az ember azzal a süket lernogéppel beszélget, és megint más mindezt személyesen megnézni a helyszínen.
0: Lars közbe akart szólni, hogy ő a csillagászati anyagot is úgy szokta tanulni, mintha a helyszínen lenne. Ahányszor a Lerno vetítőernyőjén megjelent az űr egy része, valamilyen bolygó vagy egy-egy galaktika, Lars mindig űrhajóban érezte magát, mintha magasból nézne le valamilyen égi testre, mint most a Lasterre.
1: Fordulunk egyet!
0: Donna kapcsolókhoz nyúlt.
1: Megnézzük jobban ezt a téglát!
0: A béta érezhetően irányt változtatott. Ariel megszorította a szék karfáját. Anyja jutott eszébe. Az Astrean biztosan észrevették már szökésüket. Szökés? A szókésé megrázta a fiút, de nem akart társai szemében puhánynak látszani, hiszen a másik kettő is milyen lelkesen fogadta a tervet. Még Lars is. Pedig hát hármójuk közül ő a legkomolyabb. És az ő szülei sem veszik tréfára a dolgot, ha kiderül, mit is tettek.
1: Jól sikerült az első kör,
0: jegyezte meg Don elégedetten.
1: No, most elsüvítünk hátulról a Laster mellett. Elég gyorsan szágult. Van vagy 30 kilométer hosszú. Ha akarjátok, lehívhatjuk az adatait a képernyőre,
0: javasolta Lars. A béta kis elektronikus agya kapcsolatban állt az Astrean lévő nagy aggyal, és bármilyen dologról másodpercek alatt pontos adatokat lehetett kapni.
1: Annyira azért nem érdekel a Laster.
0: Donnak alig, ha nem a tanítógép képernyője jutott eszébe.
1: Lars, csak adatokat ne lássak! Mindig olyan érzésem támad, mintha megint tanulnom kellene. Mára elég volt. Most csak kirándulunk. És űrkalandokat élünk át!
0: Szakadt ki Arielből a boldogság. Igazán történhetne valami.
2: Mindjárt kinyílik kívülről a zsilipkamra ajtaja, és belép Pallácius!
0: Nevetett Lars. Ariel legyintett.
1: Hülyeség! Az űrben sokféle igazi élőlény lehet. Olyan kicsinyek és olyan nagyok is, hogy el sem tudjuk képzelni.
0: Merengett Ariel.
1: És ezeken a kisbolygókon is élhetnek például. Hiszen itt nincs oxigén.
0: Vetette ellene Don.
1: Sem víz.
0: Tette hozzá Lars.
1: Oda nézzetek!
0: Mondta Don.
1: Micsoda sziklák!
0: A képernyőkön egészen közelről látták elsuhanni a Lastert. A kisbolygó egyetlen nagy, durva sziklatömnek tűnt. Lassan forgott hoztengelye körül.
1: Ha az ember belegondol, hogy ez már 1000 évvel ezelőtt is itt száguldott az űrben,
0: mondta halkan Lars.
1: Mennyit mondtál? 1000 év? Ti 10 000 öregem, 100 000 és millió!
0: Vágta rá Don. Büszke volt, hogy ő vezetette a bétát, hogy hármajuk közül ebben a pillanatban ő volt a legfontosabb.
1: És most, uraim, hová parancsolják? Van a csoportban még 6 másik kisbolygó.
0: Ariel hangjában reménykedés bujkált.
1: Hát, ha valamelyiken élet nyomaira találunk.
2: Rajtad átgázolt egy üstökös,
0: jegyezte meg Don.
1: Hát nem éppen az előbb szögeztük le, hogy ahol nincs légkör és víz, ott nem lehetséges az élet. Mégis hallottam már olyan elméletekről,
0: magacskodott Ariel,
1: amelyek szerint az élet létezhet más formában is, mint a miénk. Nemrégen például azzal állt elő egy tudós,
0: legyintett Don utánozhatatlan megvetéssel, mint a számára a tudomány emberei csak aféle alig tűrt, kellemetlenkedő fráterek lettek volna.
1: Igen, egy tudós szerint lehetséges, hogy egy idegen civilizáció emberei éppen a kisbolygókon alapítottak támaszpontokat, és onnan hosszabb ideje zavartalanul szemlélik a naprendszert és a földi emberek tevékenységét. Levegőt és vizet persze úgy hoztak magukkal.
0: Gúnyolódott Don.
2: Vizet kulacsban,
1: levegőt gázpalacban, mi?
2: Ami azt illeti,
0: vágott közbe Lars, igyekezvén pártatlan hangon oszlatni el a vitát.
1: Én is hallottam erről, és ne felejtsétek el, az ember is képes volt támaszpontokat építeni olyan helyeken, például a Holdon, ahol sem levegő, sem víz nem volt. Tehát amazok is képesek lehetnek rá.
0: Ariel megörült Lars támogatásának.
1: Képzeljétek el, micsoda szenzáció lenne, ha éppen mi fedeznénk föl az idegenek támaszpontját.
0: Don morgott valamit az orra alatt, aztán a kormány szerkezethez nyúlt. Mindig nehezen ismerte el, hogy meggyőzték.
1: No, akkor nézzük meg a többi kisbolygót.
0: Az Alfa rövid keresgélés után rátalált a Kentaurra. Az Astrea nagy szállítóhajója szürke sziklafensékon állt orrával fölfelé. Tirosz átvette a kormányzást az automatától.
2: Mario, hogyan hallod adásomat?
0: Kiabált a mikrofonba.
1: Itt Mario! Jól veszem!
2: Most szállunk le! Mit csinál a fúróautomata?
1: Egyelőre csak áll! 300 méterre tőlem!
2: Tartsd szemmel! Rövidesen indulunk felétek!
0: Az Alfa motorjai földübörögtek. A fékezés ereje az űrhajó padlójához nyomta őket. Mentő expedíció, gondolta Tirosz. A szabályzat előírja, hogy a bajba jutott űrhajósnak összes társa köteles azonnal segítségére sietni, félbeszakítva minden más természetű munkát.
2: Jelentést kérek az egészségügyi fölszerelésről!
1: Törött végtag ellátáshoz mindent előkészítettem itt az űrhajóban,
0: mondta Borkova doktornő.
1: Amint behoztuk a sérültet az űrhajóba, megvizsgálom. Az Astrean pedig majd röntgenfelvételt is készítek.
2: A Kentaur mellett landoltunk,
0: adott helyzet megállapítást Valentin pilóta.
2: A zsilipkamra készen áll. Te itt maradsz a közelben,
0: mondta Tirosz a pilótának.
2: Vigyázz mindkét űrhajóra! Ha véletlenül erre robogna az a fúrógép, tudod, mit kell tenned? Bertolt, a mentőládából vegyél ki kötélhágcsót, vaskampókat. Minden rendben,
0: jelentette néhány másodperccel később Bertolt.
2: Igyekezzünk,
0: sürgette őket Tirosz.
2: Adrián várja a segítséget.
1: Most hadd vezessek én,
0: nyafogott Ariel.
1: Értesz hozzá?
0: Kérdezte Don kicsit lenézően.
1: Jobban, mint te az indiánokhoz,
0: morogta a kövér fiú. Szuszogva helyezkedett el a vezetőülésben. Egy percig nézte a képernyőket.
1: Ez itt az automata ütközés gátló jelzője, a fogbeosztással,
0: magyarázta Don az egyik homályos üveglapra mutatva.
1: Idegen test közeledtekor fölvillan a piros fény, a skálán pedig látod, milyen irányba és mennyire tér ki a hajó, ha a vezérlés nem is ad parancsot az összeütközés elkerülésére, az irányváltoztatásra.
2: Mintha már hallottam volna erről,
0: válaszolta jeges nyugalommal Ariel. Don elhallgatott. A képernyőkön csak távoli kicsiny pontok csillogtak.
2: Egyelőre nincs idegen test a közelben,
0: nyújtózott ki kényelmesen Lars. Még egy ásítást is elnyomott. De rögtön a szék karfája után kapott. A béta hirtelen kanyarodni kezdett, előbb balra, aztán megint fölgyorsulva jobbra.
1: Őrszlalom!
0: Rikoltott Ariel. Szeme vidáman villogott.
1: Üldöznek bennünket! Norman űrkalózok a láthatáron! Halálfejes lobogó hajójuk tatján!
3: Meghibbantál!
0: Dadogta Don.
1: Sugárvetővel lőnek ránk! Irányváltoztatás!
3: Ne hülyéskedj, Ariel!
1: De mi nem adjuk meg magunkat! A béta a végsőkig kitart! Ennek agyára ment az a sok régi könyv, komolyan mondom!
0: Fújt egyet Don. Lars felállt, Ariel vállára tette kezét.
2: Lázadás a fedélzeten! A kormányosi posztról lefokozunk, Ariel mester! Add át a helyedet!
0: Ariel egy pillanatig még szorította a kormányt, aztán lassan elengedte.
2: Veletek sem érdemes az űrbe utazni,
0: mondta lehangoltan.
2: Annyi fantáziátok sincs, mint egy gilisztának.
1: Őrkalózok,
0: dohogott Don.
1: Te néha egészen ütődöttnek nézel bennünket.
2: Csak azt hittem, ti is tizenéves fiúk vagytok,
0: felelte Ariel reménytelenül legyintve.
2: Pedig dehogy, az eszetek, az nyugdíjas korban van már.
0: Lars mosolygott. Aztán nevetni kezdett hangtalanul. Végül megragadta a kormányszerkezetet, egyetlen mozdulattal kikapcsolta az automatát. A béta meredeken fölfelé bukott, aztán hosszan jött lefelé. A fiúknak torkukig emelkedett a gyomruk.
2: Granada kapitány jelenti a Pálma galaxis közi űrhajó fedélzetéről! Elértem a kozmosz határát!
0: Kiáltotta. Rémül csend támadta a háta mögött. Ezek most biztosan azt hiszik, Lászra is rájött az őrület.
2: A kozmosz határa fénylécskerítés, légmentes műanyag fóliával és csillagászati léggömbökkel.
0: Ekkor tört ki a nevetés. Nem csak Ariel csapkodta a térdét, Don is. Lars még sohasem aratott náluk ekkora sikert. Éles kanyart írt le az űrhajóval, úgy folytatta.
2: Granada kapitány és legénysége lyukat fúrt a kerítésen. Mit láttak a másik oldalon? Na mit?
1: Egy másik kozmoszt!
0: Rikkantotta Ariel.
2: Ahol a kerítést éppen egy antigranada kapitány bontogatta,
0: tette hozzá Don. Vidámság uralta el az egész kabint.
2: Aztán kiderült, hogy a kozmoszt egy hatalmas tükörlap veszi körül,
0: képzelget folyékonyan Lars.
2: És Granada kapitány emberei saját magukat látták. Betörték hát a tükröt.
1: Nekihajtva a Pálma orrával,
0: szúrta közbe Don.
1: És átjutottak egy másik világba. Ott minden világos kék,
0: mondta Ariel.
1: A bolygók, a holdak, az emberek, még a napok is kéken ragyognak.
2: Mert az az egész világ víz alatt van,
0: kapott a szondon.
1: Elsüllyedt űr a neve. Egyszer léket kapott, elmerült. Az ottaniak a levegőt csak régi könyvekből ismerik, és mindenki kopoltyúval lélegzik.
2: Látod, mégis normálisak vagyunk,
0: fordult Lars Arielhez.
2: Mi is tudunk játszani, ha kell.
1: Ezer szerencse,
0: sóhajtotta gunyorosan a kövér fiú.
1: Különben kétségbeesésemben én sem állnék meg a kozmosz határáig, mint agyszüleményed, az a Granada kapitány.
0: A képernyőkön újabb kisbolygó bukkant föl. A mérettáblázat szerint lehetett vagy 15 kilométer hosszú, lapos koronként vöröslött a fekete űrben. Élesen kivált környezetéből.
1: Ezt két oldalról is megkerüljük.
0: Lars lassan irányt változtatott. A béta képernyőjéről egy pillanatra eltűnt a kisbolygó, de aztán az automata iránytartók ismét visszahozták a képet.
1: Nem vezetsz valami biztos kézzel?
0: Jegyezte meg Don.
2: Még néhány év és belejövök,
0: válaszolta Lars.
2: Gyerekjáték egy ilyen hajó vezetése,
0: ábrándozott Ariel.
1: Képzeljétek el, ránk bíznának egyszer egy naprendszerbeli hosszú járatú teherhajót.
2: Az unalmas lehet,
0: vágott közbe Don.
1: Mindenütt csak ásványokat kell rakodni. És milyen körülmények közt? Láttátok a múltkor a híradóban? A Vénuszon 80 atmoszféra nyomáson álltak a fickók a széngázban, hogy más nem mondjak. És ott van még a Plutó vagy a Merkur. Az egyik túl közel a naphoz, a másik meg túl messze. Itt forróság, amott hideg. Hát mit szeretnétek?
0: Lars a kisbolygó körüli pályára állította a bétát.
1: Hogy az űr is olyan legyen, mint a Föld, légkörrel, felhőkkel, szelekkel, 25 fok napsütés. Az űrhajók pedig nyitottak lennének,
0: kapcsolta ide ábrándjait Ariel.
1: Olyan sportosak,
0: vágta Rádon nevetve,
1: mint a városnéző elektrobuszok. Kilógathatod belőlük a kezedet. És akkor semmi különbség nem lenne az űr meg a Föld között,
0: fejezte be Lars.
1: Egyetlen óriási kék ég lenne minden, az egész naprendszer. Majd egyszer eljön annak is az ideje,
0: mondta Ariel.
1: Miért olyan fényes ez a kisbolygó?
0: Bökött hüvelykujjával Don a képernyő felé. Lars vállat vont, de Ariel tudós képpel a vezénylőpulton heverő vastag könyvre mutatott.
1: Az ott a kisbolygók atlasza. A pilóták abban szokták megnézni az adatokat. Ezt is valamelyik filmben láttad?
0: Kérdezte Don gúnyosan, de a könyvért nyúlt. Fölütötte az elején, mormolva a fejezetek címeit.
1: A Trója csoport 3 tagból áll, az Apollo csoport viszont 19-ből. A tömegspektrumnak a kémiai és ásványos összetételben is rokon tartományai, no, itt valahol kell lennie színképeknek is. Te már megint összekevered a fogalmakat,
0: bosszankodott Lars.
1: Az előbb magad voltál kíváncsi, miért olyan fényes ez a bolygó, most meg a színképeket emlegeted. A kettő nem ugyanaz. Ennyit azért én is tudok.
0: Don tovább lapozott.
1: 80%-uk színképe a szerves kondritokéhoz hasonlít. Mik azok a kondritok?
0: Nézett föl.
1: Tudja a fene. Na hát, hogy nekem milyen műveletlen utitársaim vannak?
0: Kesergett Don fejét csóválva.
1: Azt sem tudják, mik a kondritok. Körülbelül 10%-uk 100-200 kilométer átmérőjű, spektrumuk pedig a kővas meteoritéhoz hasonlít. No, most okosabbak lettünk,
0: gúnyolódott Ariel, és tüntetően elfordult tőlük. A vezérlőpult oldalába épített műszerek ide-oda rezgő mutatóit kezdte figyelni. Don tovább birkózott a sok ismeretlen szót tartalmazó szöveggel.
1: A viszonylag fényesek felszínét szilikátokból és fémekből feni álló kőzet borítja. A fe az a vas, a ni meg a nikkel,
0: jelentette ki határozottan Lars.
1: Képzeld, ezt még én is tudom. Sőt, én is. Na hát, csupa észlény találkozott össze ezen az űrhajón, természetesen véletlenül.
0: Vette át most társai csúfondáros stílusát Lars is.
1: Don, az a kisbolygó itt fémes kőzetekkel van borítva. Ha a felnőttek még nem fedezték volna föl, most valami jutalomra számíthatnál. Mindent fölfedeztek már,
0: legyinte Don reménytelenül.
1: Nincs már olyan kisbolygó, amit vagy tízszer föl nem mértek volna hosszában, széltében. Kielemezték, melyik milyen anyagból mennyit tartalmaz, és így tovább. De az utolsó fölméréstől is eltelt vagy 30 év. Apámtól tudom,
0: mondta Lars.
1: Ennyi idő alatt történhettek változások. Időközben fölépítették az Astreát és a többi hasonló űrállomást. Idehozták és ráállították őket a kisbolygó csoportok pályáira. Megkezdődött az ásványok kitermelése. Vigyázz! Előre néz!
0: Figyelmeztette Don.
1: A végén még egészen közelről is meggyőződhetünk róla, milyen is az a nikkel, meg az a vas ott a felszínen, ha te egyenesen nekivezeted a bétát. Van automata ütközésgátlónk, vagy nincs?
0: Legyintett Ariel nagyvonalúan, és száguldottak tovább.
4: Ha szükség lesz rád, hívni foglak,
0: mondta Tirosz Valentinnek.
4: Egyelőre maradj itt!
5: És
1: És vigyázz! Nehogy téged támadjon meg az a tébolyult fúrógép!
4: Mosolygott Borkova doktornő.
1: Hallottam már ilyen esetről,
4: mondta Anna.
1: Igen, én is emlékszem,
4: vette át a szót Bertolt, miközben lefelé mentek.
1: A Marson történt egy bányában, ha jól emlékszem.
3: Olyas valakitől tudom, aki maga is ott volt.
4: Anna lesimította hosszú haját, hogy akadálytalanul ráhúzhassa átlátszó sisakját.
3: Egy sereg különféle automata dolgozott egy marsi bánya alig néhány méter széles folyosóján. Volt ott néhány ember is, a gépeket programozták be. Figyelték és ellenőrizték munkájukat. Az egyik kőzettoló nagy lánctalpas szerkezetnél következett be ugyanaz a hiba, mint most Mário és Adrián fúrógépénél. Az a kőzettoló ide-oda kezdett robogni a szűk folyosóban. Félrelökte a kisebb gépeket, falnak lapította az ellenőrző műszereket és a figyelőkamerákat. Az egyik ember mit sem sejtve lépett ki, éppen egy keskeny összekötő vájadból. A többiek már nem tudták figyelmeztetni. A gép rögtön a falhoz nyomta, a szerencsétlen azonnal meghalt.
5: Hogyan tették ártalmatlanná a kőzettolót?
4: Kérdezte Eta.
1: Lézersugárral olvasztották szét a vezérlő berendezését. Az irányító vezető parancs továbbító központjában volt a baj a biztosítékokkal.
3: Remélem az újabbak gyártásánál már gondoltak erre is,
4: mondta Anna.
3: Végül is adott esetben emberéletekről lehet szó.
1: Tökéletesen hibátlan gépet nem lehet gyártani,
4: vont vállat Bertolt.
1: Igyekezzünk,
4: sürgette őket Tirosz. Már mindnyájan űrruhában álltak. Kettesével mentek be a zsilip kamrába. Egy perc múlva pedig kiléptek a vaslétrára, lementek a kisbolygó szürke sziklás talajára.
3: Az ember szinte elrepül!
4: Borkova megfogta a korlátot.
3: Olyan könnyűnek érzem magamat!
1: Nem számítottam ki pontosan, mekkora itt a tömegvonzás!
4: Felelte az expedíció vezetője.
1: Igen, kicsi. Testsúlyunk alig néhány kilogram.
4: Lassan kijöttek a többiek. Utolsónak megjelent Valentin, de nem jött le a létrán.
1: Figyelem majd a rádiót,
4: mondta Tirosznak.
1: Meg a környéket is. Azt hiszem, nem ártana előkészíteni egy lézerfegyvert is. Lehet, hogy szükség lesz rá. Éppen ajánlani akartam,
4: felelte Tirosz, és elnézett a föléjük boruló fekete űrre.
1: El kell majd intézni azt a rakoncátlan automatát. Gyerünk, siessünk!
4: Ariel már ügyet sem vetett a központi képernyőre. Minden figyelmét a kutató műszerek jelzéseire fordította.
1: Olyan ez, mint egy röntgenkép,
4: jegyezte meg lelkesen.
1: Amíg ti ott a képernyőn csak a tárgy külső képét látjátok, addig ezek a műszerek megmutatják, mi van a belsejükben. A filmjelző például állandóan dolgozik. A skálán látjátok ott, meg ott. A különböző színű fölvillanó csíkok az egyes fémeket jelzik. Mário mutatta meg nekem a múltkor, milyen hasznos kis gépezet az ilyen. És közben egy papírcsíkra föl is jegyzi az adatokat,
4: bólintott elismerően Lars.
1: Az a piros, hosszú vonal az vasat jelent. A barna mangánt, a szürke nikkelt. Ez mind nagyon szép,
4: mondta Don elismerően.
1: De azért ne körözzünk állandóan egy kis bolygó körül. Van itt ebből elég. Figyeljétek csak a helyzetjelentőt meg a környezeti képernyőt. Ebben a csoportban összesen 11 aszteroida van. Aszteroida? Hogy te milyen szépen beszélsz,
4: ebéskedett Ariel.
1: És még hármat közülük nem láttunk,
4: folytatta Don zavartalanul.
1: Menjünk hát utánuk. Itt repülhetnek valahol előttünk. Nézd csak, kettő már látszik is a képernyőkön.
6: Vedd át a kormányt,
4: állt föl Lars. Don láthatóan megörült a javaslatnak. Igen gyorsan száguldottak. A sebességmérő mutatója kikilendült. A képernyőkön egyre nőtt az előttük lévő kisbolygó.
1: Méretei 15 kilométer a hossza, legszélesebb pontján 6, Máshol átlag 4 kilométer a szélessége. Alakja elnyúlt, uborkához hasonló.
6: Ezt az uborkát is a kézikönyvből olvastad ki?
4: Hitetlenkedett Lars.
1: Nem. A számítógép így rajzolta föl a képernyőre. Nézd csak! Valóban olyan az alakja, mint egy uborkának.
3: Amit az Astrea mesterséges kertjében termesztettek,
4: tette hozzá Don.
1: Tartalmazza a szokásos fémeket. A műszerek megadják a fényerő amplitúdóját is. Ha érdekel benneteket, fölolvashatom ezeket az adatokat is.
3: Köszönjük! Valahogy majd csak meg leszünk nélkülük is,
4: szerénkedett csúfondárosan Don.
6: Ezt még megkerüljük egyszer, és visszamegyünk az Astreára,
4: javasolta Lars.
6: Hiszen már legalább 1 órája, hogy eljöttünk.
3: Nem hiányzunk senkinek,
4: legyintett Don.
1: No, most kapaszkodjatok! Bukórepülés!
4: A béta éles kanyart írt le. Ariel elkapta széke karfáját.
1: Vad kalózok vitorlás hajója fordul be egy öbölbe,
4: üvöltötte Don.
1: A pálmafák tövében törrel foga közt vad táncot jár egy benszülött.
6: De az öbölben alattomos sziklazátony a víz felszíne alatt,
4: tette hozzá Lars figyelmeztetőleg.
7: Space. The final frontier. These are the continuing voyages of the starship Enterprise. Her ongoing mission to explore strange new worlds, to seek out new life forms and new civilizations, to boldly go where no man has gone.

0: lesz után.
1: Kell takarul.
2: Jó.
1: Kell takarul.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takarul. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takarul. Kell takarul.

0: Fenyő Miksával beszélget Vezér Erzsébet 1966. július 15-én.
1: Mikor a Figyelőt csináltuk, abban Bíró Lajos írt egy novellát. Ugye, általában munkatárs volt, és jött hozzánk, hogy Adi szívesen dolgozna, ha nem volna a Figyelő annyira németes. De hogyha több francia volna benne, több francia szellem, nem volt igaza, mert nem lehet azt mondani, hogy németes volt, valóban német dolgokról, sok német művekről, sok szó esett, ugye. Éppen például azt hiszem 60-i Laci, az éppen francia dolgokról ír benne, ha megnézi. De elég az hozzá, hogy akkor a legelső verse, amit hozott a Figyelő, az azt hiszem, ott ül oda két verset írt. Az egyik a Gare de l'Esten, a másik pedig Harca nagyúra. Ugye? Már most, mikor a Harca nagyúra írt, akkor én már ismertem őt, mert emlékszek arra a jelenetre, hogy ültünk a Szabadság kávéházba, és jöttek a kézirati, és a Harca nagyúra az ott írta, szeruzával ahhoz szokott, és a szedő gyerek ott állt, úgyhogy ő minden verszakot letépett, és abban mutatják. Ez meg volt nekem, ez a kéziratom, azonban eltűnt akkor, mikor megjelentek a náci időkben a műkincsek lefoglalásáról szóló törvény alapján lakásunkba, és akkor eltűnt egy más.
2: A nyugat alapítása körül nincs-e még valami mondani valója azon kívül, amit megírt a följegyzésekben?
1: A nyugat alapítása körül, hát...
2: Adinak milyen szerepe volt?
1: Adinak az a szerepe volt, bár ugye ha a nyugat alapításának így a technikai részét veszük, nem hiszem, hogy abban neki szerepe lett volna. Abban szerepe volt ugye Ignótusznak, Osváth Erdőnek, nekem és Hatvadi Lajosnak. Igen. Ugye? Ezeknek úgy aktív szerepe volt, ugye Adinak nem hiszem, de ne. A legrövidebb idő alatt, anélkül, hogy ő szerepelt volna, hogy mondjam, mint szerkesztő, a legrövidebb idő alatt a közvéleményben a nyugat Adi lapja volt.
2: Ugye? De az alapításnál is gondoltak már Adira.
1: Persze, hogy gondoltunk, hát hogyne, hát első számmá hozott Adirás, és ő nagyon vigyázott arra, hogy minden számba legyen Adik vers, ugye? Utolt sürgőzött, hogy várjatok, mert most megírom az Adi verset. Úgyhogy ő dacáról, hogy egy majdnem állandó harcban állt a nyugattal, ugye? Ő rendkívül ragaszkodott egyhez, mint orgánumhoz. Ezt ő méltónak tartotta, hogy ezt képviselje. Dacármódom a sok kritikája.
2: De és mi volt, miért harcol? Miért volt ő harcban állandóan a nyugattal?
1: Mert nem volt az az érzése. Ezt nem mondta, ugye? De neki az volt a érzése, hogy a első cikket róla kellene lenni. Nem akarom ezt mondani, mert nem is tudom, hogy így volt, ugye?
2: Igen.
1: Ő valahogy önmagába szerkesztette a nyugatot, úgy befelé. És ez nem volt...
2: És nem volt azonos azzal,
1: nem volt teljesen azonos, ott más költők is megjelentek, más cikkek, amivel ő nem volt egy véleményen.
2: Igen.
1: Ugye? De mind a mellett, ugye, ő rendkívül ragaszkodott a nyugathoz, ami különösen akkor tűnt ki, mikor volt ez a nyugat krízis 60-i Lajos és Osváth között, ugye?
2: Igen.
1: Ő, aki nagyon vigyázott Laci barátságára, az féltette ettől a krízistől, féltette a nyugatot, és az Osváthban látta ennek a garanciáját. Ugye,
2: holott eszmeileg azt hiszem, ő 60-ival értett együtt. Egyet.
1: Lehet, hogy 60, lehet, hogy ez meg leginkább, hogy ne legyen más ebben nyugatban, mint addig.
2: Na, talán nem ez volt az osvát-hatvani vita lényege talán.
1: Nem.
2: Hanem az, hogy legyen egy határozott politikai irány.
1: Nem, erről szó sem volt. Ez maga megírta ez valami.
2: Nem.
1: A hatvani asszonynak az volt a vélemény, hogy egy kicsi durván szövegezzem. Az volt a véleménye. Elég a felfedezésekből. Egy komoly revűnek kell, hogy kialakuljon a munkatársi körre, ez már a nyugatnál kialakult, fölösleges, hogy Osváth folyton új embereket keres, ezekkel kísérletet. Ez volt politikailag akkor semmi szerepe nem volt.
2: Tehát volt aztán ez az irodalom-politika vita.
1: Hát ez az irodalom, nem politika.
2: Igen, tudom, értem.
1: Ez az irodalom-politika, hogy így kell egy revűt szerkeszteni. Ez volt a 60-i felfogás. Ebben Osváth teljesen homlok egyenes ellenkező állásponton volt.
2: Igen. Maga melyikkel ért?
1: Én Dacáról, hogy Lacival igen jó barátságban voltam, sőt az én állásfoglalásom az bizonyos mértékben az egzisztenciám tekintetében veszélyes volt,
2: igen.
1: Mert én akkor nem voltam még igazgató, titkár voltam, és a alelnöke a Gyocnak, akitől a pénzügyek, de az Laci apja volt. Hát nem tudom, megírtam még.
2: Igen.
1: Hát akkor nem ismétlem. Nem mondhatom, hogy ezt valaha is a 60 Sándornak velem való viselkedésében megéreztem volna. De azt mondta. De Laci wird Ihnen das nie verzeihen. Laci ezt önnek soha meg nem fogja bocsátani. És ebbe igaza volt.

Levélféle Móricz Zsigmondhoz. Ady Endre verse. Rózsafa vonóként nagy zöngésű húrhoz surlódjék ez írás Móricz Zsigmond úrhoz. Szóban hozta volna el a beteg, ki küldte, de sok életlázban magát tölte hűlte. Mégis, mert hát ma még sokan hisznek velem, adják át Móricznak ezt az én levelem. A könnyes áldott hang, aki által adja, éppen úgy áldassék, mint az, aki kapja. Szerelmetes barát, zömök Móricz Zsigmond, tudod jól, hogy folyva az ember, amit mond. Ezért is jövök most hozzá kényes verssel. Én fajta versekben az ember nem kertel. Jövök hozzád versben, betegségben, búban, jól kezdett s elromlott dicső háborúban. Jövök egy kis kopott, szép tavaszi éggel, egy kis megszólással, egy kis irítséggel. Boldog Móricz Zsigmond, ki nem korán kezdted, a szúra fog érni minden szép gerezded. Rajtad már nem ülhet rohadt magyar átok, ez okos elkésés, ez a magyarságod. És mégis siettél, meglepődve vitted súlyát az újságos, magyaros szent hitnek. Dőj fel feleséggel, gyermekkel, várással, sok most ébredező ókitalálással. És ha hébe-hóba talán másként véled, erős vagy, mert erős lelkedben az élet. Temeszteni is tudsz, és tudsz támasztani. Sári bíró vajja, és bősz túridani, de ezerszer szebben, mert újabbról vajja, győző nagy lelkednek mindenki zsivalja. És ami benned él, s el fog jönni hozzánk, mi néha sápasztja magyar piros orcád, ezer kimondatlan magyar bánat, titok, szépség várja vágyón, Móricz beszélni fog. Hisz én is kimondtam néhány magyar újat. De mese királyfik tátosai fújnak, ördög hordjon el már minden bolond verset, életet kívánunk, valószínűt, nyerset, s amit meg nem adhat rímek ezer hagyja, mi új ludas matyink többször visszaadja. Öregi fiú zsigám, sok mindent hallhattál, halva, nézve, írva, sok-sok-sokat adtál. De amíg rossz fogunk, végleg el nem vásik, mégiscsak a legszebb, a legjobb, a másik. Gondolom, te voltál ez a másik nálunk. Egy kicsit életünk, egy kicsit halálunk, egy kicsit undorunk, egy kicsit örömünk, szóval az életet, mely tőlünk messze tűnt, édes Móricz Zsigám, te hoztad volt vissza. Kedves magyar részeg, kedves Bornemissza, rád furcsa emberek furcsán figyelnek. Ma te vagy a tévő és jótékony gyermek, nyugat csapatjának keleti zászlója, mi nagy csatázásunk nagy igazolója. Néha kényeskedő, de magyar hatalmú, nyugatba tört

És vidám fája, Mórdzsig Mondúrnak csodatettét várja. S ha várja, várhatott, s ha várta, megkapja. Móric a váratlan tavaszoknak apja. De engem szeressen, így üzenek neki. S jó, hogyha az embert ilyen is szereti, aki nem hatalmas, s több a hatalmasnál. S ha kinek árt is, milliomszor használ. Adassék-e levél Móricz Zsigmond úrnak, kit most érdemelten szépen koszorúznak. Koszorút nem viszek, írás megy helyette, de ott leszek mégis, míg élek mellette. Készül, mert készítik az én szemfedelem, de Móricz Zsigmond is megmarad én velem. Magyar sorskockákon ez ígyen döntődött, mind összekerülünk, közös mártír hősök. S ha a lehetetlent nem tudtuk lebírni, volt egy szent szándékunk, gyönyörűket írni.

0: Móricz Zsigmond a tőzsgyökeres. Részlet.
1: Turi Dani aztán mégis hazakódódzott, de a lelke fenekin, meg a feneke lelkin nagy-nagy keserves fenekedésekkel győzte az élet. Hey, muramista! Muramista! Ódódzott a nyelvie neki. B tökkel vágtál csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésbe, s attól úgy, de úgy összefancsorgott a lelke levese, hogy szinte bőrzött. Akkor, mint a kanoroszlány, kibicsakta a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment Turidon, szélesen, peckésen, nagy tehetemséggel. Úgy ment végig araszolva a nagy utcán. De közben tarajos, horgos, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát. Azt meg legyűrte keserűen, izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés, nagy fene érzés, hogy az erei úgy daggantak a nyaka csigáján, mint a téli teplince a vágáskor. Az a szegény asszom, egyszerre Bira jön vele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a testével egészbe, és csak úgy sumsutjából oda pistangolt a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hón alól nézte, de a cippes derekát végig riszálkolt a valami fogymelek.
2: Hey, muramista, de Bira, merre lófrász?
1: Beszél Dani, de a szemét már elöntötte a hímes vérhalak. Merre? Üstül.

ajánl nyelves késen. Merre? Hát mi? Azt mondja, ke. Amerre a fekete érce jár. A lábán. S megrisszantotta újfent a dereka hajlását. Dani akkor nem szólt, hanem egyszer csak nagy büszke hindagadás fogta el. A két szeme elnyállott, betagnyadzott a hévtűl, kicsurgott a pörses, duzzadt férfi szája. A nyakere fél méterre kilógott, és úgy megszoringatta az ekéjét, hogy kicsattant a golyvás hátulja. Azzal csak félkézbe kapta a jányt, egyet roppintott, és megcsóválta a feje fölött. Úgy lett meg a jány. Aztán visszaesett, mint a rongy, nyaflán, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnézte, és már torlakodott a torkába a nagy utálat. Valami erős, mélységes látság fogta el. Hé, muramiste, muramiste! Azzal fogta, béköpött, odapökött az erős, széles tenyerébe egy fél litert, azt hozzácsapta a jányhoz. Csak úgy licsen. Úgy ment el, mint az Isten. Nagy, nagyobb, legnagyobb. Hát, így alakult, hogy bár sok mindenről beszéltünk, erről, meg arról, Gorki színészéről, meg Willy Lómanról,

0: Turitani olyan, mégis hazatúzott. De a lelke feneki, meg a feneke lelki. Aj, nagy keserves fenekedésedkel győzte az életjét. Aj, murami, te murami, te! Hódott a nyelv ilyenek ilyen. Bétökkel vágtál csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésében, és attól úgy. De úgy összefancsargott a lelke levese, hogy szinte börzött. Akkor, mint a kanaroszlány, kibicsott a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment Turidani, szélesen, beckesen, nagy tehetemséggel, úgy ment végigpanaszolva a nagy utcán. De közben tarajos horgat, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát, azt meg legyűlte keserűen, izgatta, várta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzét. Nagy fene érzés, hogy az elej úgy taggantak a nyakcsinkájá, mint téli keptince a vágáshoz. Az a szép. Ez a szegény! Egyszerre Bila jön vele szembe. Megnézte a tekintbe, egészbe, és csak úgy csöncsutjából oda pislantott a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hóna alól nézte. De hát itt pesderekát végig riszálkóta valami forg meleg. Fe, muramüh! Hát te Bila! Merre lófrász? Beszélt az, de a szemét. Már elöntötte a hímes vérharag.
1: Merre?
0: Rüstőt a ján nyelvesztése.
1: Merre, hát miért azt mondja ke? Amerre fekete érce jár a lábán.
0: És megrisszantotta újfent a derek hajlását. Tani akkor nem szól, hanem egyszer csak nagy büszke hím dagadás mondta el. A kétszer elnyálván betaknyarcott a hírt. Kicsúrgott a pörsön duzzat érzája. Anyakere félméterre kilógott, és úgy megszorította az ekélyét, hogy kicsottant a golyvás átúja. Azzal fékét meg a taját. Egyet roppantott, és megcsóválta a fejemről. Úgy lett meg rá. Aztán visszaesett, mint a rony. Nyafa, szétnyúlva, kehesen. A férfi meg néz, és már torlakodott a torkába a nagy utána. Valami erős, nehézséges látság fogta el. Ej, muram is, te muram is, te állná fogta. Téköpött, odapökött az erős, széles tenyeribe, egy fél liter, azt hozzácsapta a jához, hogy csak úgy licsen. Úgy ment el, mint az Isten. Kimeresztette a nyakát, vitte a nagy erős lelket. A tábla végébe meg ott állt,
1: a Versi herceg felesége.
0: Annak a törékeny testét végig bizsembozongatta valami borsózás, habzás. Úgy nézte a férfit, hogy málott tőle a fehér mellett. Különösen a köpést nézte. Ilyen szépen, igazi, hímeset még nem látott. Ilyen igazi erős férfi. Az meg csak jött felé.
1: Mi áradban erre, Túri urám?
0: Kérdengette a herceg asszony, csak úgy közömbösen. Instál a bucse, asszonya, bucskor, lölkem, mondta Turidani makacs menet. Egyszer csak fogtos, akkorát böbben, ordantott a torkával, hogy a szája két oldal kirepett a füléig. Hígyan forróság fogta el a herceg asszony. A hímség ilyen földelem szép ikkalására. Megkábult, összebányad, lecsuppan, odarigyen a férfi zekés mellette helyre. Először látott igazi férfi. Erős, ősösztönök, nagyszerű, igazi, fél liter köpő, fülig repett szájú, füstös férfi. Az igaz. A nagyon. A kérlelhetetlen, az ősösztönök.
1: De szép, én uram, uram, uram.
0: Nyögte el a lélek, pihedve, mint a nyaratszaki csípve. Dani meg nézte. Aztán egyetlen, morcos mozdulásával a körme feketéjének felhasgatta végig a herceg asszonhasát. Úgy hagyta ott, kibudjanva. Az még akkor is szerelmetesen tátogott, tipegett utána. Úgy ment el, döngve. Vitto nagy lötyösét. A férfi. Két uralkodó herceget vele szembe három belénnyel tani. Oda se szottyan nekik, áttaposott rajtuk. Belerúgott, átrúgta hozzá, sziszegett a fogával. Keresztül a fogahúsán. Három másik ember jött, a tömörkény, meg a gárdai, meg a vixal.
1: Mi áradban, mondta tömörkény. Mi áradban, gazduram? Itt nem lehet átmenni, gazduram, drám. Dalicsak nézte.
0: Vérbe nyikhant a szeme, nagyot keservesett, fohászkodott a gyomra veleje. Két kezébe, oda kapott, megfogta a népiest, és csak úgy szörmentét, rizsálva, oda kente a palánkhoz, melyik be is úszta paprikot a kezébe. Egyet rapigott a fogába, leharapintotta a két másik népiest fejét, úgy meringét tovább sár. Népies irámba.
2: Herceg Ferenc.

Szabó Lőrinc. Bünkösdi bensége az esőcskéről. Egy kicsit esett ma délután. Mentem a körúton át, jött szembe egy masamód lány, egy polgár és két kalmár. Jót tesz a termésnek az árport, mondta valaki ezt. És lelkemben egy szóra kinyílott. Egy mélység, és több mondta ezt. Vérzápor és genyzivatar volt az egész történelem. Harcolt ég, és pokolt és dögvész, tűz és víz, és a többi elem, anyag és erő és elektron, a rádium és tatai briget. Lent a mélyben másodfokú egyenletek nyaldostak véres sebeket. Bünköskor tüzes nyelvek zuhogtak az égből alá, naprendszerek pofozták egymást, két rostélyos egymást falá. Így dudaláztam magamban, és gondoltam, meglepem erre sikét, de nem volt nálam elég pénz. Most inkább írtam egy versikét.

0: Szabó Lőrinccel beszélget Tóbiás Áron 1956. szeptemberében.
1: Hogyan viselte, kedves Szabó Lőrinc, az elmúlt hosszú-hosszú évek során a hallgatás? Nem törte össze?
2: De igen. Persze csak úgy, ahogy az élő élet törik meg, egy kicsit gumiszerűen. Van azonban benne végleges és jóvá tehetetlen romlás is. Ez pedig az idő tényezője. Az én számításom szerint 12 év volt, amíg hallgattam. Ez az igazi romlás, a virágtalan. Az elmulasztott sok alkalom, a megölt kedv, az elmaradt utazások, az elvesztegetett férfikor. Negyvenen alul nem nagyon érzi az effélét az ember. 50-en túl azonban egyszerre más a helyzet. Főleg két szívtrombózis után.
1: De hiszen, ha jól veszem számba, ez alatt írta a tütyökzene több mint 360 nagy strófáját, ha jól emlékszem, 362-t. Ez alatt a 12 év alatt az utolsó kötetet a mostani válogatott versekben, és ez alatt a 26. év száznál több gyönyörű szonettjét.
2: Mérjük azonban éppen ezeken azt, ami elmaradt. És az első tütyökzene is csak tessék-lássék került forgalomba. De hát nem akarok rekriminálni. Nem csak útáltos dolog a számon kérés, hanem sajnos eredménytelen is. Aztán meg elpusztíthatott volna végleg egy buta bacillus, egy buta golyó a háborúban, egy beszakadó fal az ostrom alatt. Mocskos egyéni tapasztalatok, hazug és fondorlatos kritikák jobban megviseltek. Így hát hagyjuk a panaszt.
1: Különben is bizonyára jól esett önnek az az örvendetes meglepetés, ami a válogatott verseinek könyvnapi kiadását kísérte, elfogyott a kötet, és utána íme a második kiadás is már postán van.
2: Hát remélem, hogy csak ugyanaz is elfogy. Az igen, az nagyon jó esett. Jól esett. Jó érzés volt látni, hogy a közönség nem felejtett el, nem hagyott el, sőt, hogy mennyire ismer elsősorban az új fiatalság. S a szeretet, amelyel azóta felolvasásaimon fogadnak.
1: Legutóbb pedig elnöki tanácstaggá választott az Írószövetség közgyűlése.
2: Az Írószövetségben én nyilván nem fogok sok vizet zavarni. Szinte kívül szorultam az életen, s most alig ismerem az aktuális problémákat, embereket, intézményeket. Egyelőre tanulok visszaszokni az életbe.
1: Mégis, mit érzett akkor?
2: Csodálkoztam. Előző napon még a Balatonnál voltam. Ott valaki előre megjósolta az eseményt. De mondom, a dolog meglepett.
1: Milyen munkákat várhatunk a közeljövőben a keze alól?
2: Még mindig nyomasok fordítás, amely szerződésileg fölfalta az időnek. Eleinte még örülnöm is kellett, hogy egyáltalán hozzájutottam fordításokhoz. Abból kellett megélnem, amit bizony már az örök barátaink első kötete után is majdnem, hogy utáltam. Fordításaim egyébként naívabb lelkekben azt a látszatot keltették, hogy én nem is hiányzom az irodalomból, hiszen mindenfelé csak szerepeltem ezzel-azzal. 2-3 éve aztán fokozatosan lazultak a bilincsek, és kezdték a saját dolgaimat is közölni a lapok, folyóiratok. Hallgatag együttérzést szinte mindig éreztem a jobbak részéről a néma esztendők alatt. A magvető azonban már most 57 könyvnapjára kikészül hozni a 26. év című verseskönyvemet, 101 néhány szonettet a szerelemről és a halálról. Folyóiratokban és a válogatott kötetemben már sok megjelent belőle.
1: Mikor írta ezeket a nagyon emberi fájdalmakat?
2: A gyászeset után egy teljes évig semmi mást nem írtam, tehát 1950-ben és 51-ben. Akkor inkább a nyomorúság nyomott még, nem fordítási